0: Oroszország több mint 176 ezer tonna kőolajterméket importált dél-koreai kikötőkön keresztül júliusban és augusztusban, enyhítve ezzel az olajfinomítói elleni ukrán dróntámadások következményeit, közölte Vladislav Vlasyuk ukrán elnöki tanácsadó. Az MT beszámolója szerint Vlasyuk közelebbről meg nem határozott adatokra és egyéb értesülésekre hivatkozva arról számolt be, csak augusztusban a dél-koreai beszerzések az orosz üzemanyagimport 31%-át tették ki. Mint mondtam, értesülések szóltak arról, hogy nyugati szankciós listákon szereplő tankereket is használtak a szállításokhoz. Végül az időjárásról. Egyre több felé megnövekszik a felhőzet, a déli óráktól majd növekvő eséllyel fordulhat elő eső, zápor, néhol zivatar, a déli szelet sok felé élénk lökések kísérhetik. A hőmérséklet a reggeli órákban általában 2 és 7 fok között, délutára 25-26 fok körül alakul. Híreinket hallották.
1: Szószóló. Közéleti magazinműsor.
2: Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat. Mai műsorunkban a Magyar Zeneháza programjairól szólunk, majd az Európai Unió aktualitásairól beszélgetünk. Tartsanak velünk!

0: A Magyar Zeneháza 5 éve kezdte meg működését, szervesen beleilleszkedett a Városligetbe, és vonzerőt jelent mind a hazai, mind a külföldi közönség számára. Az intézmény idei programjairól, a tervekről sajtótájékoztatón számoltak be a ház vezetői. Horn Márton intézményigazgató a sokszínű programok mellett arra is büszke, hogy az itt elhangzó zeneművek az utókornak is megmaradhatnak.
1: Van egy nagyon szuper stúdiónk, ahol hangot és képet is tudunk magas minőségben rögzíteni, és nagyon sok koncertfelvétel születik. Ezekből egyrészt lesznek a hardcopik, tehát maguk a lemezek és a különböző könyvek, egyéb kiadványok, és ennek van egy online oldala, amikor ezeket fel tudjuk tölteni, be tudjuk mutatni. Erre indítottuk el most a úgynevezett onstage platformunkat, ahol koncertfelvételeket lehet egyelőre ingyenesen megtekinteni. És hát ugyanúgy a lemezeket ma már ugye nem csak viszonylag kevés bakelitet lehet eladni, ezért ugyanezeket külföldi partnerrel közösen, disztribútorral megjelenítjük a Spotify-tól kezdve a legtöbb zene megosztó felületen. Úgyhogy ez az egyik, mondjuk azt, hogy a kilépünk a házból résznek az egyik fontos eleme, a másik pedig az, hogy a zenepedagógiát azért próbáljuk minél több helyre zeneismertesztést eljuttatni. Egyrészt iskolákban van egy utazóprogramunk, egy évben 35 iskolában megyünk el, elsősorban hátrányos helyzetű területekre, és nem csak egy-egy alkalommal, hanem ez egy kidolgozott zenepedagógiai program. Emellett most már a pedagógusok felé is nyitunk ugyanebben a koncepcióval, tehát nekik is szeretnénk eszközöket, lehetőséget nyújtani, hogy az óráikon tudjanak újfajta kísérleteket, vagy azt, vagy mondjuk azt, hogy tartalmakat adni a diákoknak, kicsit rájuk szabva, és ebben azért van egy nemzetközi tapasztalata a pedagógus, zenepedagógus csapatunknak, akik itt dolgoznak a házba, sőt, most már külföldi partnereink is vannak, tehát dolgozunk együtt külföldi intézményekkel. Erre a MES, tudnám, ez a Music Edutainment Showcase, amit elindítottunk, ez egy most már harmadik alkalommal fogjuk megrendezni, ez egy nemzetközi konferencia, ahol külföldi és hazai zenepedagógiával foglalkozó legjobb tapasztalatokat mutatjuk be a színpadon több napon keresztül. Úgyhogy nagyon sok olyan eszközzel próbálunk nyitni, ami nem csak a házban van, hanem valahol máshol is. Talán még egy utolsót érdemes megemlíteni, sőt, két utolsót fogok megemlíteni, már sok van, de akkor nem tudok kettő alá menni, de az egyik az a Világfalu utazóprogramunk, ami itt pont ebben a térben jött létre. Az itt élő külföldi zenészeket kértük meg, hogy hozzanak létre egy workshopot, és mutassák meg a saját zenei kultúrájukat. És ez olyan workshop legyen, ahol van közös zenélés, együtt a fellépőkkel hozzák létre magát a zenét, és megismerjük azt az adott zenei kultúrát. Itt tényleg Kubától, Marokkon keresztül, Közel-Keleten át,

0: hogy jelen vagyunk, mert egy másfajta közönséggel találkozunk, mint itt a házban.
1: Hogyan képzeli el a Zeneháza jövőjét? Hogyan néz ki az elkövetkező időszak?
0: Hát nagyjából most vázoltam ennek egy részét, azt gondolom az elkövetkező, a rövid távú részét azt szerintem vázoltam. A hosszú távút azt meg nem tudom még megmondani, de azért azt gondolom, hogy egyrészt mi eléggé dolgozunk azon, hogy nemzetközi jelenlétünk minél nagyobb legyen, tehát elég jó kapcsolataink vannak most már külföldi társintézményekkel, a kollégák nyilván a szakmai program kialakítása miatt amúgy is kapcsolatban vannak, nagyon sok promóterrel, vagy más intézménnyel, vagy fellépőkkel, stb. Egyrészt, másrészt meg ugye létrejön itt olyan, egy csomó olyan tartalom a Zeneházába, amint kár lenne nem megmutatni máshol is. És ennek egy része nyilván az, hogy ha ez tud, akkor utazzon vidékre. A másik része pedig az, hogy ne csak vidékre, hanem akár külföldre is, és például elég biztató tárgyalásaink vannak a mostani nagy időszaki kiállításunk, a Freddie Mercury kiállításnak az utaztatására. Tehát ez most úgy néz ki, hogy egy-két, sőt lehet, hogy 10-15 lesz a vége, de nem akarom elkiabálni, külföldi nagyobb intézményben is megjelenik majd ez a kiállítás. És én ezt látom most a következő nagy lépésnek és nagy feladatnak, hogy egy biztonságosan üzemeltetett ház, mert azért nem szabad elfelejteni, hogy azért elég, hogy mondjam, erőt kívánó az, hogy 1100 programot lebonyolítson a csapat ebben a házban, mellette még egy csomó mindent, úgy, hogy azért jó esetben ezt a látogatók nem annyira érzékelik, mert hogy ők bejönnek, meghallgatják a koncertet, észlenek a program, és hazamennek. És ez így is van rendjén, de közben úgy kell a háttérben ezt mind leszervezni, hogy mindenki elégedetten távozzon a házból. Ez önmagában egy elég nagy falat, és emellett kell folyamatosan újabb és újabb dolgokat végigvinni. Úgyhogy én azt szeretném magunknak kívánni, hogy a következő időben ez egy stabil, jól működő intézmény legyen azokkal a koncertszámokkal, amik így eddig is voltak, és mellette időszakra legyen egy-egy olyan nagyobb projektünk, amikkel tudunk fejleszteni.
2: Tar Ferenc a zenei ismeretterjesztésért felel a Magyar Zeneházában. Mint mondta, fontos feladatuk, hogy széles körben megmutassák, milyen élményt jelent a zene.
3: Ahogy mondjuk a múzeumi kultúra létezik a világban, és a legtöbben tudják, hogy mit jelent az, hogy az ember elmegy egy kiállítást megnézni, vagy ahogy koncertszervezésnek megvannak maga a kultúrája világon szerte széjjel, úgy a zenei ismeretterjesztés nem büszkélkedhet ilyen nagy hagyománnyal, vagy ilyen bejáratott móddal, úgyhogy egy kicsit azzal küzdünk idézőjelben, hogy mindig el is kell egy picit magyarázzuk azt, hogy mit is jelent ez a zenei ismeretterjesztés, amivel mi foglalkozunk. És alapvetően azért ezt a kifejezést választottuk magyarul, noha a valósághoz közelebb áll a zene közvetítés kifejezés, mert talán a legtöbben így mégis tudnak asszociálni valamire, hogy ez mit is jelent. De a legfontosabb gondolat az mindenképpen az, hogy a zene élményszerűségét, a közösség kovácsoló erejét, azt megmutassuk az embereknek, remélhetőleg élményeken, tapasztalatokon keresztül. Tehát ugye manapság a zenének nagyon, a legtöbb zene az hallgatott zene, az ember fejhallgatón vagy otthon rádióban hallgatja a zenét. Régen ez egyáltalán nem így volt, ugye az emberek közösségben hallgattak zenét, és kicsit ennek a gyökeréhez szeretnénk visszatérni.
4: Hogyan valósul meg ez a hétköznapokban, vagy hogyan működik ez a gyakorlatban?
3: Alapvetően két lába van a mi tevékenységünknek, az egyik az kifejezetten egy pedagógiai láb, ami azt jelenti, hogy foglalkozásokat tartunk itt a házon belül, óvodás korosztálytól kezdve egészen a középiskolás korosztályig. Van egy utazózenepedagógiai programunk, amikor hátrányos helyzetű térségekbe megyünk el, és ottani harmadikos, illetve negyedikes gyerekekkel írunk közösen dalt, úgyhogy ez a közösségi zeneírás a Dalamiénk programban így meg tud valósulni. És van egy másik lába, amit mi ismeretterjesztésnek hívunk. Ez azt jelenti, hogy családoknak, gyerekeknek szervezünk koncerteket, foglalkozásokat, de ugyanígy felnőtteknek is. Tehát vannak szabad egyetemi előadásaink, élményzenélésen alapuló workshopok, mindenféle klubesemény, ahol a felnőttek is megtapasztalhatják azt, hogy mit is jelent zenélni, anélkül, hogy egyáltalán hangszeres tudással bírnának.
4: Mi a tapasztalat, milyen a fogadókészség?
3: Egyre jobb, hál' Istennek, tehát ahogy egy úttörő munkánál ez lenni szokott, eleinte ez egy kicsit nehezebben indul el, de azt látjuk, hogy borzasztó nagy a nyitottság erre, és azok az emberek,

0: akik eljönnek, nagyon élvezik és hálásak sok esetben azért, hogy eljönnek egy koncertre, de annak a koncertnek mondjuk része az is, hogy őket megénekeltetjük, vagy hogy egy nagyon egyszerű ritmusjátékban részt vesznek, és sokakban van érthetően egy feszengés emiatt, de aztán amikor megérzik azt, hogy ők is tulajdonképpen hozzáadtak valamit a koncerthez, a részeseivé váltak, befogadóból előadók lettek ők is, ha még csak egy rövid játék erejéig is, az egy olyan élményt ad, ami az egész koncertnek az élményét elmélyíti, és egy olyan tapasztalással távoznak, ami más, ami nem csak egy, most idézelben mondom, tehát nem csak egy koncertbefogadó élmény, hanem valami több annál.
1: Nyilván a kapacitások korlátosak, a kitelepülések, a kimozdulás tekintetében, hogyan választják ki a helyszíneket?
0: Az utazó zenepedagógiai programban? Ide pályázat útján várjuk az iskolák jelentkezését. Van egy kitétel, hogy az iskolának egy bizonyos százalékának legalább hátrányos helyzetű háttérrel kell bírnia. Csúnya szóval mondva így szűrjük ki azt, hogy igény volna arra, hogy nagyon sok iskolába menjünk, de mi tényleg kifejezetten azokba az iskolákba szeretnénk eljutni, ahol a legnagyobb a szükség. És ennek van egy olyan nehézsége is, hogy ezek az igazán hátrányos helyzetű iskolák általában nagyon pici falvakban vagy településeken vannak, ahol nagyon kicsi az osztálylétszám. Tehát tulajdonképpen nem jutunk el sok gyerekhez, de hisszük azt, hogy annál fontosabb azoknak a gyerekeknek, akik végül részt tudnak venni ebben a programban.
1: Gyermekek részéről milyen a visszajelzés?
0: Nagyon-nagyon pozitív, úgyhogy nagy öröm az, hogy most az idei évben, tanévben először tudjuk elindítani ezt az utazóprogramot már negyedik évfolyamosoknak is. Ugye ez azt jelenti, hogy nagyon sok gyerek, aki harmadikban már részt vett ebben a programban, tudja folytatni, és ezért nagyon-nagyon hálásak, nagyon-nagyon élvezik. De ami ennél sokkal-sokkal fontosabb, hogy azt látjuk, hogy az osztályokat is nagyon összekovácsolja, illetve hogy elindul egy olyan fajta kreatív gondolkodás, ami teljesen független a zenétől, de az, hogy elgondolkodnak a gyerekek azon, hogy ők miben vannak, azt, hogy tudják kreatívan feldolgozni egy szöveg formájában, egy dal formájában, a zene formájában, ez valami olyat ad, ami bárhogy is lesz az ő életük a későbbiekben, ez a fajta kreatív gondolkodást ezt mindenképp magukkal viszik.
1: Elméletileg, sőt, hát gyakorlatilag is a tananyagban és a tanrendben is szerepelnek az énekórák, mégis mintha ezek nem töltenék be talán azt a szerepet, amit próbál itt pótolni a Magyar Zeneháza a különleges programokon keresztül.
0: Ez sajnos így van, vagy legalábbis mi is így látjuk. Ugye nagyon nehéz helyzetben van a hazai zeneoktatás, hiszen van egy csodálatos örökségünk, a Kodály módszer, amit viszont egy nagyon magasan edukált tanári réteget kíván, illetve azt is fontos hozzátenni, hogy Kodály Zoltán a 60-as években, amikor ennek a virágkora volt, vagy elindult, akkor azért ő sokkal magasabb énekóra számmal kalkulált. Tehát az, hogy most hetente egy énekórával kalkulálhat a legtöbb iskola, esetenként kettővel, az eleve nehézé teszi azt, hogy mondjuk a Kodály módszer szerinti zeneoktatást tudjon megvalósulni. Ezért próbálunk mi egy alternatívát mutatni, amit mi leginkább élménypedagógiai módszert annak hívnunk, ami nem annyira a szolfés központú, nem annyira a kottaolvasást helyezi középpontba, hanem sokkal inkább a zenének ezt az élményszerű oldalát.
1: A mai zenék, és nem előítéletesen, de kicsit másfajta minőséget, másfajta jelleget képviselnek, mint amik mondjuk a klasszikus értékek. Hogyan sikerül ezt azért átcsöpögtetni a gyerekekbe?
0: Ez abszolút így van, és van egy másik nagyon fontos eleme is, hogy nagyjából 10 év óta van az az egészen új helyzet, hogy gyakorlatilag minden gyereknek ott van a zsebében az egész zeneirodalom. Tehát bárki, bármikor, bármilyen zenét meg tud hallgatni az okostelefonoknak, a Spotify-nak, a közösségi zenehallgatási platformoknak köszönhetően. Tehát már az a fajta elmélyült zenehallgatás sincs feltétlenül jelen, ami mondjuk 20 vagy 30 évvel ezelőtt még jellemző volt, hogy az ember hazament, egy CD-t rakott be, egy előadótól hallgatott egy albumot, és annak az albumnak volt egy koncepciója. Tehát azt hiszem, az egész világ küzd azzal, hogy a fiataloknak a figyelmi ideje az egyre rövidül, egyre kevesebb ideig tudnak koncentrálni, egyre kevésbé tudnak elmélyülni valamiben, és a mi tevékenységünknek is ez az egyik fő célja, hogy megmutassuk azokat az eszközöket, ami ezt lehetővé teszi, mire érdemes egy zenénél figyelni, hiszen a zenéhallgatás az végső soron arról, hogy az ember a saját érzéseit reagál valamilyen módon, ez a saját érzéseit éli meg, és ez a mi egész megközelítésünk vagy gondolkodásmódunk az igazából ezt veszi célba.
1: És ugye, mint minden területen, a zenében is megjelenik a mesterséges intelligencia. Erre hogyan lehet, hogyan kell reagálni?
0: Hát azt hiszem, az egész zeneipar keresi, hogy merre van az előre ebben a kérdésben. Egyrészt ugye itt borzasztó szabályozatlanság van jelen pillanatban még, ami szerintem egy átmeneti állapot, és remélhetőleg ez előbb-utóbb szabályozva lesz, hiszen rengeteg ember szellemi termékét használja föl a mesterséges intelligencia a zene létrehozása kapcsán. De ami egy érdekesebb kérdés az az, hogy ez milyen irányba viszi a zenehallgatást, meg a zene szerepét az életünkben. Vannak, akik azt mondják, hogy nagyon rövid időn belül, sőt, tulajdonképpen már jelen is van valamennyire az, hogy az ember megadja mondjuk azt, hogy milyen hangulatomban vagyok, és én most milyen zenét szeretnék hallgatni, és ezt szolgálja ki a mesterséges intelligencia, és tulajdonképpen ott abban a pillanatban teljesen személyre szabott zenét tud létrehozni. Ami nyilván nagyon kecsegtető, de pont a zenének azt a közösség kovácsoló erejét, hogy mi ketten, sokan, többen feloldodunk ugyanabban a zenében, együtt vagyunk jelen valamiben, ezt viszont teljesen kinyírja ez a fajta módja a mesterséges intelligencia által létrehozott zenének. Úgyhogy azt hiszem, a mi feladatunk többek között abban is benne van, hogy az élő zenének a szerepére fölhívjuk a figyelmet, hogy nagyon más élőben zenét hallgatni, közösségben zenét hallgatni, mintha az ember otthon mondjuk egy AI generált zenét hallgat.
1: Egy rádióriportban vagyunk, egy rádiónak milyen szerepe lehet a zenei ízlésformálásban, edukálásban, hogyha ezt a divatos szót használjuk?
0: Szerintem óriási szerepe van a rádióknak, éppen azért, mert annyira sok lehetőség közül tud az ember választani, nem csak a zenében, hanem az élet minden területén. Hogy én nekem az a tapasztalatom, hogy egyre nagyobb igény van az emberekben arra, hogy iránymutatást kapjanak arra, hogy mi az, ami értékes, mi az, ami jó. És egy rádió is ebben tud iránymutató lenni, hogy rámutat azokra a zenei folyamatokra vagy zenészekre, amik értéket képviselnek, és ezzel tulajdonképpen nem hozza a hallgatót abba a helyzetbe, hogy ezt neki kelljen eldönteni. Tehát ilyen szempontból az, hogy minőségi zenék hangozzanak el a rádiókba, vagy legalábbis szempontot adjon ahhoz, hogy ez miért számít egy jó zenének, szerintem ebben óriási felelőssége van a rádióknak, hiszen a legtöbb embernek már sem energiája, sem ideje nincs arra, hogy ezeket a széles spektrumokat végighallgassa, és saját maga hozza meg a saját maga ítéletét.
2: Kedves hallgatóink, a Magyar Zeneháza programjairól szóltunk az elmúlt percekben.

0: A magyarok több mint 80%-a európai polgárnak vallja magát, de kevesen ismerik az Európai Unió működését, rendszerét. Az aktuális ügyekről, folyamatokról szól következő beszélgetésünk.
1: Kedves hallgatóink, szeretettel köszöntöm stúdiónkban Zubkó Gábort, az Európai Unió magyarországi képviselet vezetőjét, Isten hozta nálunk.
2: Köszönöm szépen a meghívást, köszöntöm a hallgatókat.
1: Én tudom a kérdésemre a választ, de azt megkérdezem, hogy mondja el a hallgatóknak, hogy mi hozta Egerbe, hogy került ön most Egerbe.
2: Én az Európai Bizottság magyarországi képviseletét vezetem, ami sok minden mellett azt a célt is maga közé elé tűzte, hogy közelebb hozza az Európai Uniót a polgárokhoz, hiszen az Európai Unió egy érték és érdekközösség, ami még mindannyiunk érdekét szolgálja, de sokan még nem tudják, hogy hogyan is működik ez. Szeretnénk arról beszélni, hogy mit jelent ez a polgárok számára, mit jelent ez a mindennapi életben, milyen előnyöket szolgál, hogyan tudunk az Európa által, vagy Európa előtt lévő kihívásoknak jobban megfelelni úgy, hogy összefogunk, európai országok, és mit jelent ez a mindennapokban, mit jelent ez a polgárok számára, és az Európai Unió az nem valahol távol van, az nem egy brüsszeli intézmény, az Európa mi magunk vagyunk, mindannyian európai polgárok vagyunk, minden tagországban választunk Európai Uniós képviselőket, a kormányzati szereplők részt vesznek az európai döntésekben is ez. Tehát ez egy közösség, ami közös értékeket vall, és a döntéseket is közösen hozzunk, de sokan nem sokat tudnak róla, vagy még nem keveset tudnak róla, ezért szívesen fogadok el meghívásokat különböző civil szervezetektől, iskoláktól, kluboktól, ahol az Európai Unió előtt lévő kihívásokról beszélgettünk, és azokról a válaszokról, és ide most a Lokál Patrióta Egyesület, illetve az Egyetem hívott meg, hogy az egyetemen lesz egy beszélgetés az oda meghívottaknak, az egyesület tagjainak, illetve az egyetem polgárainak egy rendezvény arról, hogy hogy is, milyen válaszokat próbál az Európai Unió adni az Európa előtt álló kihívásokra.
1: De azért fedjük fel azt is, hogy könnyen ide talált Eger városába.
2: Én Egerben nőttem föl, itt voltam diák, itt ugye a régi ötös iskolába jártam, ami ugye nem messze van innen a Szent István rádió stúdiójától, a szomszédba éppen a sarkon, aztán pedig a Gárdonyi gimnáziumba, úgyhogy nagyon szép emlékeket őrzök a városról.
1: És akkor most kanyarodjunk az Európai Unió ügyeihez. Kicsit általánosnak tűnik a kérdés, de talán kiinduló pontnak fontos, hogy ön hogyan látja az Európai Unió helyzetét globálisan?
2: Nagyon izgalmas kérdés. Mindannyian érzékeljük, látjuk a globalizáció hatásait. Megváltozott a világ. A technológiai fejlődésnek köszönhetően, vagy annak az okán mindenki mindenkivel versenyez. Korábban ugye a technológiai fejlődésben ezt a közlekedést jelentett, hogy minden áru mindenhova el tudott jutni. És aztán ugye átvette a helyét a digitalizáció. Most már nem csak az áruk tudnak könnyen eljutni az egyik pontból a másikba, hanem a szellemi termékek is, és a így módon nem csak a termékek, a termelés versenyez mindenkivel, hanem a szellemi munka is versenyez mindenütt a világon, tehát ma már egy fordító vagy egy mérnök, aki elvégzi a szellemi munkát, azt praktikusan a világ másik pontján is elvégezheti azt, tehát már mindenki mindenkivel versenyez. Ezen kívül a geopolitikai környezetünkben is fontos kihívások vannak és feszültségek, tehát elég komplexé vált körülöttünk a világ. Jól láthatóan, amikor európai szolgáltatásokról beszélünk, vagy európai digitális termékekről beszélünk, szoftverekről beszélünk, ez mindenkivel versenyez, tehát ami Kínában történik, amit Kínában gyártanak, vagy Kínában állítanak elő, legyen az termék, vagy szolgáltatás verseny az európaival, verseny az Egyesült Államokkal, és eközben a közvetlen környezetünkben pedig olyan biztonsági hívások vannak, mint például Oroszország agressziója Ukrajnával szemben. De a igazi üzenetem az az, hogy egyenként az európai országok ezekkel a kihívásokkal vagy nem, vagy nehezen tudnának megbirkózni. Úgy, hogyha viszont összefognak azokban a kérdésekben, amiben együtt hatékonyabban, eredményesebben tudnak fellépni, és közös álláspontot képviselnek nemzetközi és globális kérdésekben, közös válaszokat találnak arra, hogy lehet megerősíteni Európa biztonságát, hogy lehet megerősíteni a versenyképességét, akkor Európa sokkal befolyásosabb lesz, és sokkal könnyebben tud mind a gazdasági szempontból, mind pedig politikai szempontból befolyásos lenni és maradni. Tehát igazából egy közel félmilliárdos közösség, hogyha együtt dönt, egy irányba húz, akkor azt gondolom, hogy versenyképes és befolyásos tud maradni, ez pedig kihat a mi biztonságunkra is, hiszen ez a közösség védelmet is ad. Nyilvánvalóan a NATO-val együttműködve egy másik közösség, ami biztosítja az Észak-Atlanti térség és Európa biztonságát. Ezek az együttműködések a biztonságot is jelentik, a gazdasági befolyást is jelentik, biztonságot, jólétet és az európai életformának a fenntartását biztosítják egyúttal. Tehát végül is kihatnak a mindennapi életünkre, ha azt pedig a polgár szempontjából nézzük, akkor egy biztonságosabb környezetben, ahol könnyebb munkához jutni, ahol a közszolgáltatások jobbak lehetnek, hiszen ahhoz is van támogatás, szabad a munkavállalás Európában, több lehetőséget nyújt a polgárok számára, a gazdák által megtermelt jó minőségű termények eljuthatnak az európai piacra, és olyan befektetések is érkeznek például Magyarországra, ami biztonságos, magas színvonalú munkahelyeket teremthet az itt élőknek.
1: Hogyan lehet a versenyképességet megőrizni, ahogy mondta, illetve jövő időben is fogalmazott, hogy versenyképesebbé tenni? Ennek mi a kulcsa, és a mindennapokban ez mit jelent?
2: Ugye a versenyképesség sok esetben adaptációt jelent, hiszen a technológia változik. A versenyképességet azt jelenti, hogy megvannak hozzá a sok minden jelenti, de azt jelenti részben, hogy ott vannak a képzett szakemberek, olyan a környezet, ami ösztönzi a befektetéseket, és rendelkezésre áll a megfelelő tőke is, hogyha egy jó gondolat vagy jó befektetési ötlet megjelenik, akkor annak a megvalósítására is lehetőség van, mind technológiai szempontból, mind finanszírozási szempontból. Hogy járulhat hozzá ehhez az Európai Unió? Azokban a térségekben, és Magyarország több régi is ide is tartozik, amelyek nem érték még el az európai átlagos fejlettséget, attól még kissé vagy jelentősebben le vannak maradva, a kohéziós támogatások támogatást adnak, segítik a felzárkózást, hiszen hova megy szívesen a befektetés? Ahol van képzett munkaerő, tehát támogatást lehet kapni oktatási létesítmények fejlesztéséhez, ahova oda megy az út, ahova oda megy a vasút, ahol megfelelő az energiaellátás, az európai közös támogatások segítik nem csak az európai országok összeköttetését, hogy meglegyenek úgynevezett interkonnektorok, hanem a hazai alternatív nem fosszilis energia termelésnek a támogatását, és majd a hálózatok összeköttetését is segíti, és ahol képzett munkaerő van, ahova el lehet jutni, az már befektetésbarát. De nagyon fontos, hogy a kis és középvállalkozások, illetve az innovatív vállalkozások is fejlődjenek. Egy fontos kezdeményezés az európai tőkepiac megerősítése, hogyha valakinek itt van jó gondolat és meg akarja valósítani, a finanszírozási lehetőséget itt megtalálja hozzá, ne vigye el mondjuk egy másik régióba, vagy az Egyesült Államba, itt legyen hozzá meg az a kockázatvállási tőke, és ami ezt elősegítheti. De hogy egy kicsit közelebb is hozzuk ezt a dolgot, hogy hol volt ilyen típusú fejlesztés, amiben benne jelent az Európai Uniós támogatás, hát az M25 gyorsforgalmi út jelentős támogatást kapott európai forrásokból, az EGRI szennyvízcsatorna hálózatnak a fejlesztése, az EGRI turizmus fejlesztés, az EGRI várnak a rekonstrukció, vagy a Budapest 60 vasútvonal, Füzesabony-Zöldváros, Tarnamenti kerékpárút, de Szent István rádióban vagyunk, megyei egyháziskolák is, köztük a Andrássy György Katolikus Közgazdaság Középiskola is kapott fejlesztési támogatást. Ezek mind hozzájárulhatnak az, hogy jobb színvonalú képzés, versenyképesebb környezet, hogy az európai gazdaság is versenyképesebb legyen. az itteni gazdaság is, európai gazdaság, és Európa akkor versenyképes, ha minden régiója hozzá tud járulni ehhez az európai gazdasági sikerhez vagy fejlődéshez.

0: ezt egy globális szemmel nézve ez így érthető és világos. Nézzük meg mondjuk egy, mondjuk a sarki kisbolt esetében, mit jelent a versenyképesség, hogyha ő európai szinten versenyképességben gondolkodik, egy ilyen teljesen mikroszinten, hogyan tud ebbe a gondolkodásba bekapcsolódni, vagy ebbe a rendszerbe egy fogaskerék lenni?
1: Hát nagyon fontos az is, hogy a helyi értékek is megmaradjanak. Ugye nyilván egy városon belül, ezt nehezebb értelem, viszont a verseny igazából jelen van, de az rendkívül fontos, ez egy új programja az ERI, az Európai Uniónak, hogy a helyben maradás lehetősége és támogatása, hiszen van, ahol a sarkibi kisbolt az egyetlen bolt, mert egy olyan településről beszélünk, és a agrár- és vidékfejlesztési támogatásoknak az egyik fontos eleme a helyben maradás segítése, az, hogy a vidéki életforma az továbbra is vonzó legyen, és ezért az Európai Uniós költségvetésnek, ha nem is a legnagyobb, de egy tradicionális jelentős eleme az agrár- és vidékfejlesztési támogatásoknak a megvalósítása, és egy új eleme ennek az úgymond, úgy nem jó a magyar fordítás, de úgymond a helyben maradás joga, hogy azok a szolgáltatások, amelyek a jólétet jelentik, azok a kis településeken, a vidéki környezetben is megmaradjanak, megjelenjenek, ne kelljen feltétlenül, hogy mondjam, messzire utazni, vagy a fiatalnak ne legyen az az automatikus gondolata, hogy nekem innen el kell költöznöm. Miért is valósulhat ez meg, és miért is jelenhet meg ez a fajta új gondolkodás? Pontosan azért, mert vannak olyan korszerű munkakörök, amik a digitalizáció révén bárhonnan elvégezhetők, ha pedig a megfelelő lapszolgáltatások és a biztonságos szolgáltatásokkal ellátott környezet azon a vidéki településen is megvan, abban a vidéki környezetben is megvan, akkor el fog gondolkodni róla, hogy nem is az a egyébként pezsgő, izgalmas, de lehet, hogy stresszesebb környezet jó a számára, hanem az ő munkáját, feladatát, azt inkább onnan szeretné elvégezni, ha egyébként megvan a kisbolt, megvan az orvosi szolgáltatás, tehát ez egy olyan új program, aminek a megfelelő támogatási eleme is megvan az európai költségvetésben.
0: Hogy egy ilyen programnak széles társadalmi támogatottsága legyen, ahhoz nagyon fontos, hogy információja legyen az embereknek erről. Ezügyben mit tesz az Európai Unió, hogy ezek az információk egyáltalán eljussanak, ezek a lehetőségek közismerté váljanak?
1: Hát sok mindent próbálunk tenni, de hát nyilvánvalóan nagy a környezeti zaj, de igyekszünk ennek érdekében tenni. Hát természetesen maga az európai, hát az európai intézmények közben, az Európai Bizottságnak is vannak úgymond központi információs forrásai és helyi információs forrásai. Itt most hirtelen kettőt említenék meg. Egyiket könnyű megjegyezni, itt a Magyarországi Képviseletnek a honlapja az eu.hu, aki kíváncsi rá, az rá is kereshet, de nekünk vannak olyan kampányaink, amik azokat is elérik, akik nem keresnek ránk, tehát vannak információs kampányok, folyamatosan a közösség médiában is jelen vagyunk, az Európai Bizottság Magyarországi Képviselete, de hogy ne legyünk távol, ezért a legtöbb megyében van egy információs iroda, és Heves megyésében is van egy Europe Direct információs iroda, a Heves megyei önkormányzattal partnerség van, rendszeresen szervez információs alkalmakat, kitelepüléseket, de közvetlenül fizikailag is megkereshető, Europe Direct Heves megyei irodaként rendelkezésre áll. Tehát próbálunk aktívan is tájékoztatást adni, eljönni személyes találkozási lehetőségekkel, közösségi médián, sajtóba, Szent István rádióba és más rádiókba beszélni róla, de elérhetőik is vagyunk. Ha valaki konkrét kérdéssel akar megkeresni minket, elérhetőségünket ezen az eu.hu honlapon keresztül is megtalálja. Tehát próbálunk több csatornán keresztül, központi, helyi, lokális csatornán keresztül aktívan vagy elérhetőséggel passzívan segíteni abban, hogy minél több információ eljusson, hiszen az Európai Unió még egyszer nem valami messzi intézmény, az Európai Unió mi vagyunk, az európai polgároknak szeretnénk, hogyha információt kapnának arról, hogy mit tesz értük az Unió, milyen kezdeményezései vannak, hogy tudnak beleszólni akár aktívan, és egyébként milyen jogokat teremtnek számukra, amelyek azt gondolom, hogy rendkívül fontosak, mert az Európai Unió jelenti a szabadságot, a lehetőségeket, az utazás szabadságát, a munkavállalás szabadságát, az emberi jogokat, a védelmet és a biztonságot, amiről az előbb beszéltünk.
0: Itt a vételkörzetünkben nagyon fontos a szőlő és a bor ágazat, akár önmagában is, de összefüggésben a turizmussal, idegenforgalommal. Az Európai Uniós tagság mondjuk mit jelent ennek a területnek, és hogyha azt is belevesszük, hogy az Európai Unión belül is van konkurencia, más országok is foglalkoznak szőlőbor termeléssel, ez hogyan működik, hogyan lehet ebben paritásosan eljárni az Európai Uniónak?
1: Tehát egyrészt ugye az Európai Unió, az Európai Unióban szereplő, vagy résztvevő országok egyrészt hisznek a demokratikus alapértékekben, másrészt a szociális piacgazdaságban. Tehát a verseny az nem eleve rossz dolog, tehát valóban van egy egészséges verseny ezekben az ágazatokban is. De ahogy említettem, maga a szőlészetborászat is többrétű kérdés. Az agrártámogatások ezen a területén is jelentkeznek, abnak megvannak az egységes szabályai, és részesülhetnek belőle a magyar bortermelők is. Másrészt ennek a kérdésnek van egy helyben tartó szerepe is, tehát hogy a vidékfejlesztési támogatáson keresztül megmaradjanak ezek a gazdálkodó szervezetek, szőlészek és borászok a szakmájuknál, és van egy turisztikai értéke is, és ahogy említettem, Eger is kap ilyen típusú turisztikai támogatásokat, ami egy másik ipar vagy szolgáltatási ágazaton keresztül is hozzájárul ennek az ágazatnak a fennmaradásához, és a következő 7 éves költségvetési keretben is az agrár és vidékfejlesztési támogatások a tervezet szerint egy jelentős összeget fognak kitenni, és hát ennek most folyik a vitája, és hát a magyar agrárszervezetek is lobbiznak annak érdekében, hogy a támogatások szintje az nehéz jelentősen csökkenjen, vagy a legalábbis az eredményessége, hatékonysága megmaradjon.
0: 2004-ben népszavazási támogatottsággal lett az Európai Unió tagja Magyarország. Mit lehet tudni manapság, milyen a támogatottsága a magyar társadalom körében az Európai Uniónak, az Európai Uniós tagságnak, az európai ügyeknek? Van ebben változás, van-e elmozdulás?
1: Itt egy kicsit messzire megyek, és itt kiesek a tisztviselői szerepből. Én egy kicsit úgy érzem, hogy a rádió névadója, a Szent István egy nyugati orientációra helyezte rá Magyarországot. Tehát itt szinte, hogy mondjam, hagyomány, vagy genetikailag van az európai együttműködés támogatása, mert a számok azt mutatják, hogy itt lehettek a kommunikációs térben különböző kampányok, lehettek esetleg viták intézményekkel, más tagországokkal, de összességében az a felismerés, hogy Magyarország Európához tartozik, és az európai partnerekkel való együttműködés hosszú távon előnyös Magyarország számára, ezt a legtöbb magyar polgár osztja. Tehát voltak benne hullámok, az Európai Uniós intézmények bevetett bizalom mondjuk valamennyire csökkent, aztán megint növekedett, de mindig az Európai Uniós átlag fölött volt. De amit ennél fontosak tartok, hiszen ez nem intézményekről szól, mondtam Európa, arra a kérdésre, hogy európai polgárnak tartja-e magát. De nem kizárva, hogy egyben attól még magyar polgár, de hogy európai polgárnak tartja-e magát, arra több mint 80% felelt igennel, hogy európai polgárként gondolkodik saját magáról, ami azt mondom, sok mindent elmond, és e fölött még volt egy néhány százalék, aki azt mondta, hogy valamennyire. Tehát igazából összességében 90% körüli az, aki európai polgárként gondolkodik magáról, ami azt hiszem válasz is a kérdésre. Hiszen a európainak lenni az valamiféle értékítélet is az európai kultúráról, a polgárok közötti együttműködésről, a szolidaritásról, tehát egy elkötelezettség, egy érték és érdekközösség mellett. Nem csak önmagában annak a hogy mondjam, jól megfontolt, közvetlen geopolitikai, gazdasági érdekei mellett, hanem egy értékítélet amellett is, hogy hogy gondolkodunk a világról, megkülönböztetve, hogyha meg is kell, meg kell különböztetni, hogy mondjuk Észak-Amerikában hogy gondolkodnak róla, vagy akár Ázsiában hogy gondolnak róla. Én azt gondolom, hogy ebben benne van az egyfajta szolidaritás, a közfeladók iránti elkötelezettség, azok minősége iránti igény, az elesettek támogatása, a még nem fejlett régiók melletti kiállás és szolidaritás, és azoknak a támogatása, és az európai kulturális sokszínűségnek a megőrzése és annak a tisztelete is.
0: Végezetül még egy kérdés, az európai értékek között számon tartják-e vajon a kereszténységet, mint európai értéket, hiszen annak idején ez egyfajta kohéziós erőt adott az államok közösségének.
1: Azt gondolom, amit előbb elmondtam, az igenis jellemző rá, valóban. Európának érdeke, hogy nem éljenek a különbség a gazdag és a szegényebb régiók között, a nagyvárosi vagy a vidéki térségek között. Például a kohézis politikának célja és a régiók közötti gazdasági és szociális különbségeknek a csökkentése, segítségnyújtás azoknak, akik bármi szempontból természeti katasztrófát szenvedtek, egészségügyi válsághelyzet esetén segítség és szolidaritás, az elesetteknek a támogatása, akár energiaellátási problémák segítése. Azt gondolom, hogy ez a fajta szolidaritás, ez a keresztény hagyományokból táplálkozik, és Európának egy fontos alapköve.
2: Kedves hallgatóink, Zubkó Gáborral, az Európai Unió Magyarországi Képviseletének vezetőjével beszélgettünk.

0: Kedves hallgatóink, műsorunk ezzel véget ért. Munkatársaim a zenei szerkesztő Túri Sarolta, a technikus Somogyi Márton és a szerkesztő Bércesi András nevében is köszönöm figyelmüket, a bemondót Berec Renátát hallották.
1: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
2: A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! Amikor a király bejött, hogy megszemlélje a vendégeket, meglátott közöttük egy embert, aki nem volt mennyegzős ruhába öltözve. Megszólította. Barátom, hogy jöhettél be ide, ha nincs mennyegzős ruhád? De az csak hallgatott. Máté evangéliumának 22. fejezetének 11. és 12. verséről Kormos Csaba poroszlói plébános atya elmélkedését hallják. A műsort Sinkovics Andrea szerkesztette.

Tisztelt rádióhallgatók! A menyegzőről, a házasságkötésről, a nászról és az azt követő lakodalomról az Ószövetségben és az Új Szövetségben is hallunk. Nagyon fontos hangsúlyoznunk, hogy azon túl, hogy egy menyegzőről való híradásnak önmagában az adott korban is meg lehet a saját értelme, tehát az ember élet egyik legemelkedettebb, legboldogabb eseménye az, amikor két fiatal, egy férfi és egy nő végérvényesen összeköti az életét Isten előtt, és örömükben osztoznak a családtagok, rokonok, barátok is. A menyegző, a lakoma különleges élményként, meghatározó közösségi alkalomként marad meg mindenki emlékezetében. Természetesen a menyegző akár a prófétai tanításban, akár az Úr Jézus ajkáról kinyilatkoztatásként hangzik el, vagyis önmagán jóval túlmutató tanításként, azt különösen is fontosnak vesszük, illetve ezt részesítjük előnyben. Ennek a jelképes értelemnek van elsőbsége, az imént említett adott korbeli jelentéssel szemben. A menyegző Isten és ember együttlétét, sőt, egyesülését jelképezi. A menyegző talán a legszemléletesebb, legtalálóbb bemutatása annak, hogy Isten országa, szeretetének uralma minden földi értéket, mértéket, érzést és gondolatot felülmúló boldogság. Mi is történik egy lakodalomban? Különösen egy igazi, nagy számú násznépet számláló menyegzőn. Két ember egyéválás egyesülése a házasságban, különösen a szentségi házasságban való lelkitesti egyesülése Istennel és egymással, az egész ünneplő közösségre kiárad. A házasságkötés egy nász azt fejezi ki egészen megrendítő módon, hogy milyen végtelenül szereti az Isten az embert. A mennyasszony és a vőlegény az Úrban, a legmagasabb szinten, az Isten szeretetének magasságában egyesülnek, vagyis nem pusztán emberi érzelmekkel, hanem Isten jóságával szeretik egymást, és válnak egy testé, egy emberré. Amikor két ember egymásnak teljesen átadja magát, az életét az Ószövetségben az Úr áldásával, az Új Szövetségben és most az egyház korszakában, magában az Istenben, az ő szentségében és tisztaságában, valamint hűségében részesülnek. Tisztelt rádióhallgatók, úgy vélem, mindnyájan egyetértünk abban, hogyha valamilyen ünnepre hívnak meg minket, legyen az esküvő, lakodalom, keresztelés, keresztelő, mint egyházünnepek, vagy polgári események, családi együttlétek, név, illetve születésnap, házassági évforduló megülése, aztán polgári alkalmak, történelmi ünnepeinkről való megemlékezés, diplomaosztó, és hála Istennek még hosszan folytathatnánk a sort, megtiszteltetésként és boldogan fogadjuk a meghívást, és ezt igyekszünk is kifejezni, többféleképpen is. A legalapvetőbb, ünnepi ruhát öltünk az ünnepre, már az öltözetünkkel, az ápoltságunkkal, tisztaságunkkal, esetleg kifejezetten az alkalomra vásárolt szép ruhánkkal megmutatjuk a tiszteletünket a meghívóink felé. A ruha, mely testünket fedi, a lelkünkben lévő örömet és a megbecsülést hivatott kifejezni azoknak, akik gondoltak ránk, nem feledkeztek meg rólunk sem. Tisztelt rádióhallgatók! Noha meg kell adni a módját egy ünnepi eseményen való részvételnek, amikor az evangéliumban a királyi menyegzőről való példabeszéd fontos részét hallottuk, igazságtalanságnak tűnhet számunkra, miért várják el az útszéről behívott embertől, hogy legyen rajta menyegzős ruha. Erre azért megvannak a különféle magyarázatok. Például több szentírási szakértő értelmezése szerint
A keleti kényurak a vendégeknek ruhát küldtek ajándékba, és abban kellett megjelenniük a kihallgatáson vagy a lokomán. Eszerint példabeszédünk királya megküldte volna a menyegzős ruhát is, de az egyik meghívott nem törődömségből vagy megvetésből nem vette magára. Más avatott szakértők arra hivatkoztak, hogy nem külön ruhát kellett rajta érteni, hanem a rendes ruhát, amelyet előbb kimostak és kitisztítottak. Ebben az esetben is a meghívott tiszteletlen volt a meghívóval szemben, mert nem készült fel a lakomára. Akárhogyan is történt, a példabeszédből kitűnik, hogy a megszólítottnak nincs semmiféle mentsége, és ezért csak hallgat a barátom megszólítást követően. Tisztelt rádióhallgatók! Hogyan is összegezhetnénk az iménti gondolatokat? A példabeszéd azt tanítja, hogy nem elég a meghívás, sem annak elfogadása, hanem a meghívott magatartása, viszonyulása bír kiemelt jelentőséggel. Egy menyegzőre, de bármilyen ünnepre való meghívást hálás szívvel, megtiszteltetésként és örömmel kell fogadni. Mivel pedig ember voltunk, a test és a lélek egységén alapul, a külsőnk és a belső világunk összhangjának kell megnyilvánulnia, kifejeződnie egyértelműen és kézzelfoghatóan az embertársaink felé. Megemlíthetjük azt is, hogy sokszor elhangzik az az érvelés viselkedésünk igazolására, hogy én jót akartam. Ismerjük ugyanakkor a mondást, a pokol felé vezető út is jó akarattal van kikövezve. Mi következik ebből? Az, hogy az én sokszor önző, sőt, önelégült, beképzelt természetemen és cselekedeteimen változtassak. És itt most már alapvetően a keresztény életben, sőt katolikus egyházunk szentségi valóságában vagyunk, ahol a menyegzős ruha vagy köntös kifejezetten a megfelelő lelki felkészültséget, az Isten szeretetét és a megszentelő kegyelmet jelenti. Mi a célunk és életünk értelme? Az Istennel, a végtelen szeretettel való egyesülés. Erre emberi erővel képtelenek lennénk, ezért ő maga siet segítségünkre, a kegyelmével, mennyei átalakító erejével, a megszentelő kegyelemmel. E megszentelő kegyelmet először a keresztség szentségében kapjuk meg, majd életünk különböző mérföldköveinél, életfordulóinál, a különböző szentségekben részesülünk. Ami azonban a legfontosabb, az oltári szentség, az eukarisztia, a központ, amelyben Jézus Krisztus valóságosan jelen van. Minden más szentség az eukarisztia megünnepléséből, a szentmiséből meríti erejét és hatékonyságát. Az Úr szentséges testét és vérét viszont csak úgy és akkor vehetjük magunkhoz, ha megtisztulunk a bűneinktől. A bűnbocsánat a kiengesztelődés szentségének gyakori ünneplése, vagyis a szentgyónásokhoz való rendszeres járulás az érett lelki élet egyik fokmérője. Nem élek Krisztussal, nem akarok vele egyesülni, nincs menyegzős ruhám, ha szándékosan távol tartom magam a szentgyónástól. Nincs bennem igazi krisztusi lélek, ha az Istennel való egyesülésre, a szentáldozásra, a mennyegző igazi mély szívben való megünneplésére nem törekszem. Ahogyan a Hozsanna énekes és imakönyvünk 120-as éneke megfogalmazza, szépen kifejezi ezt. Menyegzős köntösbe öltözködjetek, szívben megtörődve ide jöjjetek. Jézus étkül adja nékünk itt magát. Nincs, aki felfogja ezt a nagy csodát. Testvérem, vágyolt egyáltalán arra, hogy Jézus Krisztussal együtt legyél? Hogy vele minden áldott nap egyesülj? Hiszed-e, hogy a legszebb ruhád az a mennyegzős köntös, amely akkor ragyog a legszebben, amikor isteni vőlegényedet, Jézus Krisztust a szívedbe, az életedbe fogadod.

0: Elhangzott a lélek szava. Kormos Csaba poroszlói plébános atya elmélkedését hallották. A műsort Sinkovics Andrea készítette. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: A Lélek Szava című műsorunkat hallották.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
1: Három óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Az 1 millió gyermek imádkozza a rózsafüzért a világ egységéért és békéért elnevezésű világméretű ima kezdeményezéshez. Szerkesztőségünk 2018-ban csatlakozott először. Idén Szikszó lesz a helyszín, október 19-én, hétfőn 10 órakor kezdődik a közös imádság. A Szent István Rádió és a Szent István Televízió YouTube csatornája élő adásban közvetíti majd az eseményt. Kijevbe látogatott a NATO katonai bizottságának küldöttsége élén a testület elnökével, Giuseppe Calvo Dragone admirálissal. A delegáció az ukrán vezérkar vezetőivel tárgyalt a frontvonal helyzetéről és Ukrajna további támogatásáról. Erről az admirális egy Kijevből közzétett videóüzenetben számolt be, az Ukrinform ukrán hírügynökség szerint. Teljes létszámban vagyunk itt, és egyértelmű üzenettel a NATO és Ukrajna közötti kapcsolat egyre erősebb, hangsúlyozta. A hajóikat ért dróntámadás ellenére Bulgária nem akarja a kölcsönös védelemről szóló NATO szabályok alkalmazását, közölte a bolgár miniszterelnök. Román Radev hangsúlyozta, az incidensek még semleges területen történtek. Két kereskedelmi hajót ért dróntámadása a Fekete-tengeren kedden, az egyik elsüllyedt, legénysége eltűnt, a másik hajó pedig megrongálódott. Megköszönte Magyarországnak az ukrán külügyminiszter, hogy zöld utat adott az Ukrajnával folyó Európai Uniós csatlakozási tárgyalások második és harmadik klaszterének megnyitásához. Lépésről lépésre halad előre Ukrajna uniós csatlakozása. Ukrajna és Magyarország együtt tesz lépéseket egymás és az európai egység felé, emelte ki Andrii Sibiha, külön kifejezte háláját magyar hivatali partnerének Orbán Anitának. Uniós kötelezettségszegési eljárás indult Magyarországgal szemben az állampapírok kamatjövedelmének adóztatása miatt. A bizottság szerint a magyar állam által kibocsátott, lakossági befektetőknek szánt állampapírok kamatjövedelme adómentes és szociális hozzájárulási adó sem terheli, míg más uniós és európai gazdasági térségbeli országok által kibocsátott vagy garantált kötvények jövedelmére az általános adószabályok vonatkoznak. A testület szerint ez visszatarthatja a magyar befektetőket más uniós és EGT országok állampapírjainak megvásárlásától, és sértheti a tőke szabad mozgásának elvét. Az Európai Bizottság az Európai Unió bíróság elé viszi Magyarországot a MOL egyik horvátországi jogvitája miatt, írta a Vecserny Liszt. A horvát napilap hozzátette, Brüsszel álláspontja szerint a MOL és Horvátország közötti vitát nem lehetett volna nemzetközi választott bíróság elé vinni, Magyarországnak pedig meg kellett volna akadályoznia, hogy a MOL az ott született döntést az Egyesült Államokban érvényesítse. Az előző ciklus 4 éve alatt a magyar gazdaság 0,7%-kal nőtt összesen, miközben a lengyel 9,5%, a horvát 12,5%-kal, ismertette a pénzügyminiszter egy budapesti üzleti konferencián. Kármán András azt mondta, felülvizsgálják az évtizedekre kiosztott koncesziókat, és véget vetnek a kiválasztott cégek egyeduralmának a közbeszerzéseken. A NER lebontása befektetés a jövő növekedésébe, jelentette ki. Szeptemberben gyorsult az infláció. A fogyasztói árak átlagosan 1,6%-kal haladták meg az egy évvel korábbiakat, az augusztusi 1,3% és a júliusi 1,2%-os emelkedés után. Az elemzők ennél is magasabb, 1,8%-os szeptemberi inflációt vártak éves alapon. Egy hónap alatt pedig 0,2%-kal nőttek az árak, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. A paksi feladat lezárult, a katonák több mint 22.000 köbméter kőanyagot építettek be, több mint 38.000 tonna kő érkezését és kezelését biztosították, közölte a honvédelmi miniszter a Facebook oldalán. A Dunamedrében olyan munkát végeztek Paksnál, amelyhez különleges műszaki, vízi és légi katonai képességekre volt szükség, ismertette Ruszin Szendi Romulus. Mint ismert, a fenéküszöb építése nélkül a Duna alacsony vízállása miatt az atomerőművet már le kellett volna állítani. Oroszország több mint 176.000 tonna kőolajterméket importált dél-koreai kikötőkön keresztül júliusban és augusztusban, enyhítve ezzel az olajfinomítói elleni ukrán dróntámadások következményeit, közölte Vladislav Vlasyuk ukrán elnöki tanácsadó. Az MT beszámolója szerint Vlasyuk közelebbről meg nem határozott adatokra és egyéb értesülésekre hivatkozva arról számolt be, csak augusztusban a dél-koreai beszerzések az orosz üzemanyagimport 31%-át tették ki. Mint mondtam, értesülések szóltak arról, hogy nyugati szankciós listákon szereplő tankereket is használtak a szállításokhoz. Végül az időjárásról, egyre több felé megnövekszik a felhőzet, a déli óráktól majd növekvő eséllyel fordulhat elő eső, zápor, néha zivatar, a déli szelet sok felé élénklökések kísérhetik. A hőmérséklet a reggeli órákban általában 2 és 7 fok között, délutára 25-26 fok körül alakul. Híreinket hallották.

0: Különféle csúcs kategóriás film, hogy mit hozott a mozikba a nézőknek, és hogy ezzel kapcsolatban egy ókortörténész milyen konzekvenciákat volna, erről fogunk a mai adásban beszélgetni. Dr. Bajnok Dániellel, aki a Nemzeti Közszolgálati Egyetem egyetemi docense, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Történelemtudományi Intézetének óraadó tanára, de még minden mellette klasszika filológia szakos is voltál, azt is elvégezted, latin, ógörög, tehát hogy ha valaki igazán autentikus a témában, akkor tényleg te vagy. Úgyhogy én nagyon vártam ezt a beszélgetést, mi ezt még nyáron megbeszéltük, hogyha megnézzük, akkor erről legyen szó, úgyhogy végre most itt vagy, hiszen szeptemberben elkezdődött a tanítás, úgyhogy köszönöm, hogy vállaltad a beszélgetést, üdvözöllek a stúdióban, Dani.
1: Szervusz Bea, és én is köszönöm a meghívást, a lehetőséget, és üdvözlöm a hallgatókat.
0: Amikor te azzal a tényleg mély ókortörténeti tudással meghalod azt, hogy itt kezdődik egy tényleg egy film géniusz, egy Christopher Nolan féle odüsszeje, akinek azért olyan filmek vannak a tarsójában, mint az Eredet, az Oppenheimer, amire ugye megkapta az Oscar díjat, meg hát én nem is tudom, tehát nagyon sok minden, Batman, stb. És akkor azok után ő tovább viszi ezt a fajta vonalat, és most egy odüsszeje történetben dolgozza fel. Erre mennyire félve ülszte be a moziba, hogy ajaj, mit kapok én itt ettől a hollywoodi filmipartól?
1: Bizonyos szempontból félve ülök be a moziba, leginkább azért, mert én nem vagyok egy nagy Christopher Nolan rajongó, lehet, hogy ezzel most elvágtam magamat itt a beszélgetés kezdetén a hallgatók egy részénél. Kedvelem általában a filmjeit, de voltak olyan filmjei, amikkel nem nagyon tudtam mit kezdeni, és általában azt tanultam meg a Nolan filmek kapcsán, hogy nagyon kell figyelni ahhoz, hogy az ember értse, hogy mi történik. És nekem akár az Interstellar esetében, azt talán nem említetted, az is egy Nolan magyar film volt, szerintem Csillagok között, vagy Csillagok valami között ilyesmi volt a magyar címe, akár az Eredet különösen, egy olyan film volt, ami nagyon is próbára tette a szellemi képességeimet, hogy megértsem, hogy miről van szó, és ezért nem mondanám magamat igazi Nolan rajongónak. Ehhez képest az Odüsszeiát kiválóan tudtam követni, de ez lehet, hogy azért is van, mert azért szerencsére Nolan nagyon sokban épít a homéroszi alapokra, és ezért a történet számomra a film ezáltal a korábbi Nolan művekhez képest könnyen követhető volt. De volt bennem is persze egy aggodalom, különösen, mert már nagy zsivaj vette körül ezt a filmet akkor, amikor én ezt először láttam, aztán meg még egyszer láttam, és azt hallottam, hogy hát sokan nagyon kritizálják, mások meg nagyon nagyra tartják, és hát ezt természetesen ilyenkor eleve ez egy must see, azt hiszem minden kultúra kedvelő ember számára, de aki viszont történészként vagy ókorászként foglalkozik Homérosszal vagy az ókorral, akkor annak aztán végképp ez egy kihagyhatatlan dolog, úgyhogy ezért is megnéztem, és összességében azt kell mondanom, hogy nekem inkább tetszett, sőt, némely részei nagyon tetszettek. Más részei előtt persze vagy értetlenkedve állok, vagy mondhatom azt, hogy igazából annyira nagyon nem, de nagyon hálás vagyok neki. Tehát azt kell mondanom, hogy ilyen elképesztő figyelmet irányítani az ókorra, és az ókoron belül a görög irodalomra, a bronzkorra és az archaikus korra, hát szerintem ez időtlen idők óta senkinek nem sikerült, és ezért megemelem a kalapom Christopher Nolan előtt, és hálás vagyok neki.
0: Igen, amit említettél, hogy milyen hype-nak nevezzük, vagy bárminek, tehát nem véletlenül, hogy ennek az évnek, a 2026-os évnek a nagyon várt filmje, mert olyan sok szempontból egyedülálló volt, legvolt, az elsőtől az utolsó filmkockáig ezen az IMAX technológiával készített, hogy ez a nagy széles vásznú film, amit mondjuk a valakinek volt lehetősége, mondjuk például a fiam, ő, hát most Egerben ezt nem nagyon lehet, de mondjuk Pesten nem tudom, hogy te az Aréna Plázában tudtad-e megnézni, mert hogy ott van ilyen lehetőség. Ez nem tudom, hogy mennyivel adott plusz élmény, de teljesen mindegy, mert Nolannél én nem említetted a nem kedvelt filmjei között az Oppenheimert, ami mondjuk talán történelmileg egy kicsit közelebb állhat olyan szempontból hozzá, hogy mondjuk inkább történelmi téma, mint az Eredet, ami egy kicsit olyan megfoghatatlanabb, de nyilván, hogyha bárki, tehát nem csak ő, bárki korábbi filmekhez, nem olyan rég olvastam azt is, hogy a Trója című filmnek az eredeti rendezője ő lett volna.
1: Wolfgang Petersen. A 2004-es vagy hányas Trójára
0: gondolsz? Hát a Brad Pitt-es, így van, de az eredeti rendezője ő lett volna, azt is hallottam. Tehát hogy az a lényeg, hogy úgy olyan érdekes, szerintem akkor lehet, hogy ebben volt egy ilyen keserű vonal, mert például Achilleus ugye egyáltalán nem tette bele a történetbe, itt pedig azért lett volna akár szerepe, vagy nem tudom, hogy valóban volt-e szerepe az eredeti Trójánál, de nem akarok ennyire elmenni, de az, hogy tényleg Nolan, amit én látok rajta, most szeretjük, nem szeretjük, én a zsenialitását nem vonom kétségbe, nekem tetszik, ahogy ő ábrázol, ez az én véleményem, mindenki azt gondol, amit akar. Nekem nagyon tetszett az, hogy nem tett

0: vele annyi extrát olyan értelemben, hogy tehát ahol mondjuk muszáj volt, nyilván egy küklopszot nem lehet úgy megjeleníteni, hogy mondjuk kimaszkírozunk egy embert, ahhoz kellettek nyilván olyan digitális eszközök, de nem vitte túlzásba. Nekem ez például nagyon tetszett, és az, ahogy számos beszélgetést hallgattam, podcastet, cikkeket néztem, tehát tényleg ezt mi beszéltük korábban még ugye, hogy készültünk erre a beszélgetésre, hogy azért ő az elején tényleg lefektette azt, hogy Homérosz alapján, de ez nem azt jelenti, hogy a konkrét Odüsszeiát a történet le lesz zugva a torkunkon. Én ezt igen. Így gondolom.
1: Nem is lett volna egyszerű 24 éneket megjeleníteni egy filmben, még akkor is, hogyha ez...
0: Ez egy három órás film, bizony.
1: Nem, lehet, hogy valamivel több is, nem tudom. Tehát nagyjából 3 órás film, abban nem lehet, szerintem még az egy negyedét sem lehetne felolvasni sem a homéroszi alapműnek, de hát az meg aztán végképp nézhetetlen lenne.

0: prokat és kontrákat beszéljünk meg azzal kapcsolatban, hogy igen, ez a 24 ének, ez nem tudom, most nagy hirtelen hány oldalas, de tényleg azért ez egy hosszú történet, hogy mennyire voltak indokoltak az összevonások, mert például ugye Kalipszó, meg a Lótuszszevők szigete, meg ugye a Hókarunauszika, tehát hogy itt ezek összelettek vonva, most ezek tényleg az, hogy csökkentsük az adásidőt, vagy úgy gondolta, hogy ezeket lehet így egybe rakni. Tehát, hogy
1: nyilvánvalóan úgy gondolta, hogy bizonyos dolgokat össze lehet vonni, és bizonyos dolgokat pedig össze kell vonni azért, hogy a 3 órába beleférjen. Nagyon sokak által kritizált mozzanat az, hogy kihagyja a faják történetet.
0: A faják történet, igen.
1: Tehát ha homéroszi odüsszeiáról beszélünk, akkor ez fontos, hogy annak a narratív szerkezete nagyon érdekesen és sok szálon futóan alakul. Egyébként ebben azt gondolom, hogy Nolan nagyon ügyesen követi. Tehát ahogyan az odüsszeiában is több szálon fut a cselekmény, és időben ugrálva bomlik ki előttünk az egész, ugyanúgy ezt teszi velünk Nolan is. Tehát nem egy lineáris történetvezetés van. Trójába is többször visszatérünk flashbackek formájában.
0: És az utolsó visszamenés az, ami tulajdonképpen az egésznek úgy a lényegi eszenciáját megadja, igen, hogy akkor itt most miért jött rá arra, hogy ő mit tett.
1: Igen, és az odüsszeiában pedig, mármint a homéroszi odüsszeiában, ezt mindig hozzá kell tenni, hogy melyikről beszélek, a homéroszi odüsszeiában, tehát előkerül a Trója pusztulásának a története, és ezt maga Odysseus meséli el a faják király udvarában. Tehát, hogy itt ő maga a mesélő, és tulajdonképpen a történet, amit Odysseus bolyongásaként ismer, vagy kevésbé ismer a mai moziba járó, benne a Küklópszal, benne Kirké történetével, benne a Lajsztrugónokkal és egyebekkel.
0: Ők a emberevő óriások?
1: Hát igen, emberevő és borzalmasan erőteljes óriások, bár embert nem esznek itt
0: csak támadnak,
1: mint ilyen szörnyűséges nagy terminátorok. De mindezeket a történet elemeket, ezeket a faják király udvarában Odysseus maga meséli el, és ez adja ki az egész 24 éneknek egy jelentős részét, hogy Odysseus meséli a saját történetét, és aztán visszatérünk az eredeti történetbe, ami ugye alapvetően arról szól, hogy Odysseus a végén mégis hazajut. És az, hogy ezt a faják sztorit ki lehet-e hagyni, sokan azt kritizálták ebben, hogy hát ezt itt nem lehet büntetlenül kihagyni. Én megkockáztatom, hogy meg lehet ezt csinálni, mert mégis megtörténik a történet elmesélése. Ehhez azt kell tenni, amit megtett Nolan, hogy Kalipszóhoz delegálja ennek a történet elmesélésnek a nagy részét, és Kalipszó alakját viszont teljesen átalakítja. Bevallom őszintén, ez nekem sem tetszik, mint ahogyan sokan ezt kritizálták. Kalipszóból egy vonzó, csábító és Odysseus minden értelemben magához láncoló nőből, istennőből. Itt, ahogy azt hallhattuk már máshol, is egy pszichológus csinál, akinek az a dolga, hogy kiszedje Odysseusból a korábbi történetek okozta traumákat, és ezzel a feldolgozást elkezdje vele.
0: Igen, csak hogy ez azért olyan faramuci történet, mert közben ugye azért éveken keresztül a film alapján Lótusz eteti, hogy ugye felejtse el az otthont, igaz? Tehát, hogy tulajdonképpen...
1: Ezért ez furcsa, és ez indokolatlan. Tehát, hogy miért eteti sokáig Lótusszal, hogyha utána pedig ő kéri meg, hogy emlékezzen vissza.
0: De ott már nem az volt a történetben, de ugye 2 hónapja láttam, tehát én azért tényleg nagyon próbálok fókuszálni, hogy szóval végülis az, hogy már abba hagyott a Kalipszó Odysseusszal a lótuszetetést, ott az volt, hogy az istenek jeleztek, hogy na jó, akkor most már hazatérhetsz. Ez még mindig a film.
1: De a filmben nem jeleznek az istenek.
0: Ha már az istenekről beszélünk, ugye itt azért az isteneknek nagyon nagy szerepe van a filmben is, meg hát az eposzban is gondolom.
1: Az eposzban különösen.
0: Igen.
1: Az eposzban különösen a film az hát nagyon jellegzetes módon, vagy hát modern módon visszaszorítja az isteneknek a jelenlétét az események tekintetében, mert hogy az eredeti eposzban az istenek nélkül ezt nem is lehetne elmesélni. Mindent az istenek akarata mozgat. Tehát az, hogy Odysseus nem jut haza sima úton, mert Polüfémoszt a Küklópszot megvakítja, ezzel megsérti Poszeidont.
0: Akinek a
1: Poszeidón
0: fia...
1: haragja okozza azt, hogy Odysseus nem fog simán hazajutni, hanem hosszú időn keresztül szenvednie és várakoznia kell. Aztán Zeus az, aki az első énekben úgy dönt, Odüsszeia első énekében, hogy jó, most már elég, most már hazamehet, és elküldi Hermészt Kalipszóhoz, hogy mondd meg a nimfának, hogy tessék elengedni. Tehát ez is az istenek döntése, hogy most akkor tessék már őt hazaengedni, Kalipszó ezt retteltesen nehezen veszi tudomásul, és utána is Athéné hadható segítségére van szükség, hogy minden simán megyen. Athéné már Télemakhosznak egy segítője lesz.
0: Odüsszeusz fiának,
1: és aztán a szigetre, Ithaka szigetére fajákoktól aztán már gyorsan visszatérő Odüsszeusznak is a támogatója. Hát, hogy más nem mondjak, Athéné van vele, amikor legyilkolja a kérőket.
0: Így van, tehát de most ugye te az eposzról beszélsz.
1: Az eposz, igen, most végig az eposzról beszéltem is. És ehhez képest az isteneknek a szerepe az tulajdonképpen nagyrészt azt mondhatom, hogy visszaszorul egy Zendaya által játszott látomásszerű Athéné figurára. Aki nem is nagyon látható, azt hiszem más számára, csak Zeus számára.
0: Igen, tehát mintha vizionálná.
1: És olyan, mintha ez egy látomás, olyan, mintha ez egy ilyen belső lelki hang lenne.
0: És azt is megértjük a végén, hogy miért, hiszen ugye ő is a trójai mészárlás áldozataként, tehát tulajdonképpen
1: van,
0: már csak
1: egy vízió. Ez szerintem egy érvényes és érdekes művészi fogás részéről, hogy ez az Athéné, ez megjelenik, mint Odüsszeusz segítője, és egyben megjelenik, mint a trójai pusztulás egyik elszenvedője, és így aztán hát legalábbis kettős szerepe van.

0: De most eszembe jutott egy dolog, amit mi még korábban beszéltünk, hogy egyáltalán az is kérdéses, hogyha most tényleg Homéroszról beszélünk, hogy létezett Homérosz egyáltalán, vagy az, ami nem feltétlenül bizonyos, hogy Homérosz írta az Odüsszeiát.
1: Semmi sem bizonyos.
0: Semmi sem bizonyos.
1: Az a legjobb, hogy,
0: ez a legizgalmasabb.
1: Hogy a világon tulajdonképpen mondhatjuk azt, hogy semmi sem bizonyos. Igen, csak az, hogy Homérosz vak volt. De hogy létezette, azt nem tudjuk. De hogy vak volt, az biztos. Ezt, nem tudom már, hol hallottam ezt a jó mondást, de a lényeg, hogy két eposz áll a görög irodalom kezdőpontjánál, origójánál, az Iliász és az Odüsszeia. És ezt a két eposzt Homérosz nevéhez, egy Homérosz nevű költő nevéhez kapcsolja a hagyomány. Ennek a Homérosz nevű költőnek a későbbi görög irodalom korszakában életrajzai is ránk maradtak, és mindenféle dolgokat írnak róla, hogy ő Szmürnában született, Kis-Ázsiában, illetve hogy Kioszon élte az élete nagy részét. Semmi sem támasztja alá, hogy ez tényleg így volt, vagy nem így volt. A modern irodalomtudomány általában nagyon komolyan veszi az úgynevezett homéroszi kérdést, hogy vajon tényleg Homérosz írhatta, egy személy írhatta-e az Iliászt és az Odüsszeiát, és hát ebben nyilván nincs teljes egyetértés, de nagyon meggyőző érvek szólnak amellett, hogy ez a két mű, ez annyira eltérő értékszemléletű és társadalomszemléletű, hogy valószínűtlen, hogy ez egyetlen költőnek az alkotása lett volna. Uh-huh. Tehát itt most tulajdonképpen mondhatjuk azt, hogy a Nolan-féle Odüsszeia az az Iliász történetéből is akarna valamit mutatni, mert az emberek azt hiszik, hogy az Iliász az Trója pusztulásáról szól, meg az Odüsszeiából is, ami Odüsszeusz hazatéréséről szól. Valójában nem, tehát az Iliászból voltak éppen semmi nincs benne, mert az Iliász, az eposz, az a trójai háború történetének csak egy néhány hetes periódusát mutatja be, mégpedig onnantól kezdve, hogy Achilleusz megharagszik, odáig, hogy ezt a haragot végül is hát szublimálja azok után, hogy meggyilkolta Hektort. De nem történik meg az Iliász eposzi történetében a Trója városának bevétele. Tehát, hogy ez annak nem része. Itt természetesen megjelenik Trója pusztulása hangsúlyosan.
0: Tehát ugye mi azt tudjuk, hogy igen, itt a szép Helena, ő érte folytatott harc, ugye Párisz herceg beleszeretett, de a valódi ok, azt valóban az volt, hogy Agamemnonnak fájt a foga a trójai gazdagsága?
1: Hát a csuda tudja, hogy ez felveti azt a kérdést, hogy mennyire hiteles ez az egész történet, és mit tudunk a trójai háborúról, magáról. És ez is egy olyan kérdés, ami régóta foglalkoztatja a régészeket, a történészeket, és tuti biztos válasz erre nincsen. Az a helyzet, hogy régészetileg megragadható az, hogy létezett bronzkori, tehát a Krisztus előtti második évezredbeli Trója, amely egy gazdag bronzkori kereskedő város volt az anatóliai félsziget észak-nyugati részén, ezt mai Hiszárlik dombon azonosították.
0: Törökország
1: területén van, igen, és az 1870-es évtől kezdődően vannak ott ásatások, egy bizonyos Schliemann. Heinrich Schliemann kezdte ezt el, és óriási lelkesedéssel látott neki. És az, hogy Trója létezett, az legkésőbb azóta nem lehet kétséges, bár egyébként a helyi béliek számára korábban sem volt az, hogy Schliemannnak mennyire kellett megtalálni a Tróját, vagy nem, ez most messzire vezetne, nem ez az érdekes, hanem az, hogy természetesen Trója megvan. És Trója rétegei is régészetileg elkülöníthetők egymástól. 10 réteget szoktak a régészek elkülöníteni a trójai ásatásokon. A Krisztus előtti harmadik évezredtől kezdődően, ami még a bronzkor előtti időszak, egészen a késő antik korokig, tehát a Krisztus utáni 5., 6., 7. századig.
0: Ezt a gyakorlatban úgy képzeljük el, hogy mint egy emeletes ház.
1: Valóban, ezt így képzeljük el. Tudnélik, itt a vár és a város rétegei az egyes pusztulások után nem lettek eltakarítva, hanem ráépült a következő. Uh-huh. És ezáltal egy mesterséges domb emelte magasabbra az egyébként is természetesen meglévő dombot. Ezt nevezik tellnek a régészetben, egy ilyen mesterséges domb, ami azáltal lesz egyre nagyobb, hogy a sok évszázad évezred alatt egyre több épület rom halmozódik egymásra, és a régészek ezt szépen fel tudják tárni rétegenként, és Schliemann kezdte ezt el, ő különítette el ezt a 10 réteget. És a kérdés az, hogy ha volt trójai háború, erre majd mindjárt visszatérünk, akkor vajon melyik réteg volt az, amelyiket azonosítani tudunk a trójai háborúnak a pusztításával. És ebben egyáltalán nincs egyetértés. Tehát ebben nem tudjuk azt mondani, hogy akkor a Trója 7A az biztosan az, ami. Van, aki így gondolja, és van, aki azt gondolja, hogy nem ez az, hanem egy másik réteg. A datálása sem biztos. Tehát itt évszázadok is eltérnek egymástól abban, hogy az egyes rétegeket konkrétan melyik korszakhoz kapcsolja egy-egy kutató. Az biztos, hogy egy bronzkori város volt, tehát a Krisztus előtti második évezredben Trója egy jelentős kereskedőváros volt, és az is biztos, hogy több alkalommal is volt, hogy ezt megtámadták, és erőszakos pusztítás nyomai a régészeti anyagban megmutathatók. De az, hogy ez most 1200 körül volt, vagy 1300 körül volt, vagy 1100 körül volt, ezt nem tudjuk biztosan. És Homérosz pedig erre nem egy szilárd fogódzó. Most Homérosz alatt az eposzok szöveges anyagát értem, és akkor nem térünk vissza arra, hogy volt-e Homérosz, egy ember volt, több ember volt, hogyan keletkezett. Abban az irodalom történészek nagyjából egyetértenek, hogy ez a 8. esetleg 7. században keletkezett mű, amely valószínűleg egy tehát nagyon, nagyon tudatos szerkesztés nyomait mutatja. Tehát ez nem egy egyszerű népköltészet, hogy mesélték, és sokszor sokféleképpen mesélték, és akkor ez így kialakult. Nem, ez egy nagyon tudatosan megszerkesztett mű, mind az Iliász, de most elsősorban az Odüsszeiáról beszélünk, és ezt aztán nyilván sokszor mesélt, tehát nyilván szóbeli előadásra készült, a szóbeliség nagyon erősen benne van, és az írásbeliség teljesen hiányzik a homéroszi eposzok világából. Ez még az írásbeliség előtti kor, amikor ez kialakul.
0: Magyarul ez egy ilyen szájhagyomány.
1: Ez egy szájhagyományban születik meg. Uh-huh. Vagy legalábbis a szájhagyomány és az írásbeliség közötti határon születik meg, amikor még, ha valaki mesélni akar a régi időkről, mint ahogyan úgy tűnik, hogy Homérosz mesélni akar a régi legendás dolgokról, akkor még az írásbeliség oda nem való. Uh-huh. És ezért nem is kerül elő. Tehát szó se esik arról, hogy az Odüsszeiában valaki levelet írjon, vagy valamilyen írásos följegyzést készítsen. Itt minden a szóbeliségben van jelen, és valószínűleg ez egy szóbeli előadásban is élő szövegtest volt, amit a későbbiekben leírtak. De ez a leírás sem úgy történt, hogy egyszer valaki leült az íróasztalhoz, és akkor leírta a 24 éneket, hanem különböző változatok lehettek, amelyeket aztán a hellenisztikus kori filológusok, az alexandriai filológusok próbáltak egységesíteni. És tulajdonképpen az a szöveg, amit mi ma a kezünkbe vehetünk, ha egy ógörög nyelvű Odüsszeia kiadást kinyitunk, akkor az már egy sok évszázados filológusi munkának az eredménye, hogy ezeket a biztosan eltérő variánsokban létező szövegeket, ezeket így megpróbáltak egységesíteni, és így letisztítani. Amiből biztosak vagyunk abban, hogy ez az egész Odüsszeia szövegtest, amit Devecseri Gábor csodálatosan lefordított, és magyarul nagyon szépen olvasható és élvezhető.
0: Ez a hexameteres, ugye?
1: Ez a hexameteres szöveg, ez nem egy egységes szöveg formájában született meg a 8.-7. században, az a papírusz leleteknek a bizonysága. Tudnélik, amit mi ma modern kiadásban, nyomtatásban olvasott Odüsszeiaként ógörögül kézbe tudunk venni, az egy hosszú kézirati hagyománynak a végén áll, amely kódexekben maradt ránk az ókortól, középkoron át, másolva az újkorig. De előkerülnek ókori papírusz leletek is Egyiptom homokjából nagy részt, és előkerülnek Odüsszeia töredékek is. És egy csomó olyan Odüsszeia töredék van az ókorból, amit keressük, és nézzük, hogy hát igen, itt stimmel, hogy itt éppen a faják udvarba megérkezik Odüsszeusz, de szó szerint nem stimmel azzal a szöveggel, mint ami a kinyomtatott szövegünkben van, mert egy csomó minden máshogy van benne. És akkor kiderül, hogy hát ezek eltérő variánsok voltak az ókorban is, amik lelettek tisztítva.

0: Ugye említettem az elején, hogy te ógörögül is beszélsz, tanítasz is, hogyha jól
1: beszélek,
0: tudom.
1: Nem beszélek ógörögül, de
0: bocsánat,
1: igyekszem olvasni.
0: Igen, mert írott, igen, ez egy holt nyelv, oké.
1: Van, aki tud beszélni. Én nem vagyok eléggé profi abban, hogy beszéljek ógörögül.
0: A lényeg az, vagy illetve a kérdésem arra irányul a te ógörög tudásoddal kapcsolatban, hogy ugye te ógörögül is feltételezem olvastad az Odüsszeiát. Másabb az ógörög eredeti szövege az Odüsszeiának, mint mondjuk egy devecseri féle fordítás, vagy mondjuk akár, gondolom, angolul is olvastad, hiszen tudom, hogy angolul is beszélsz, angol szakos is vagy.
1: Igen, hiszen a nyelvek eltérők. És amennyire a nyelvek eltérők, annyira eltérők a fordítások is. Az az érdekes, hogy az ógörög nyelv az ismerte a hosszú és rövid szótakok ütemes változását, amit az angol nyelv nem. Nem ismert. Tehát az angol nyelvben nem tudunk igazából borzasztóan nehézkesen, és mondhatni nem nagyon lehet egy daktilikus hexametert, ebben íródott ugyanis az Odüsszeia is, meg az Iliász is, jól lefordítani. Tehát amikor úgy kezdődik a devecseri féle fordítás, hogy férfiúról szólj nékem múzs, aki sok fele bolygott. Tátiti, tátiti, tátiti, tátiti, tátiti, tátá. Tehát ezek hat versláb, és a nagy része az tátiti. Ezt a tátitit hívják daktilusnak a ritmikában. Na most az ógörög eredeti meg úgy van, hogy andramoj ennepe múszápol ütropon oszmalápollá, és folytatódik a második sor.
0: De körülbelül nagyjából ugyanezt jelenti?
1: Nagyjából. Minden műfordítás egyben kicsit ferdítés is. De igen, nagyjából ezt jelenti, ennél jobban, ahogyan Devecseri lefordította, én se, és szerintem más se nagyon tudná. De a lényeg, hogy az ógörög daktilikus hexameter, az magyarul nagyon jól visszaadható. Angolul meg nem. Tehát az, hogyha Emily Wilson, akinek most az új fordításáról sok szó esik, mert ezt használta Nolan is, vagy más lefordítja angolra a daktilikus ógörög hexametert, akkor nem tudja ezt a daktilikus lüktetést, ezt a tamtiti, tamtiti, tamtiti, ezt beletenni. Tehát, hogy próbálkoznak ezzel, és valamennyire megy, és van, akinek ez egy kicsit jobban, kicsit kevésbé, de az angol nyelv erre alkalmatlan, mert alapvetően az angol nyelv költészeti hagyománya az hangsúlyos és hangsúlytalan szótagok változásáról szól, és nem annyira a hosszú és rövid szótagokról. Mondjuk a jambikus lüktetést az angol költészet sokkal jobban vissza tudja adni, mint ezt a daktilikust. Tehát a ti-tá-ti-tá-ti-tá az megy, de a tá-ti-ti-tá-ti-ti az nem annyira megy. És a magyarban meg megy, és ezért nagyon büszkék lehetünk magunkra, meg a nyelvünkre, meg Devecseri Gáborra, hogy
0: mondjuk egy ilyen antik művet milyen jól vissza lehet adni. Ahogy most elkezdted nekem mondani az Odüsszeia első énekének első sorát, atya ég, 15 éves voltam én, mint mindenki más, akinek olvasni. Hát nem tudom, hogy a mai középiskolákban, 9. osztályban kell-e, mert én már hallottam olyanról saját gyerekeimnél, hogy bizonyos regényeknek van ilyen rövidített változata, azt is elfogadják kötelező olvasmánynak. Nekünk még el kellett olvasni. És hogy én 15 évesen, hát ez már 1 millió évvel ezelőtt volt. Tehát, hogy én nem szerettem olvasni. Mm. Nem tudom, ezzel most lehet, hogy én vágom el magam előtted, és hallgatunk előtt, mint ahogy te rögtön az elején leszögezted, hogy nem vagy mondjuk egy nagy Nolan film rajongó, de ez nyilván mindenkinek az egyéni ízlése. Szóval, hogy azért 15 évesen teljesen másképp értelmezi az ember a kötelező olvasmányként el kellett olvasni művet, mint mondjuk az, hogy én most beültem a moziba, mondom, megnézem már, mert hú, ez egy nagy durranás ez a film. Nyilván nem az eredeti eposzt kaptam vissza, de teljesen másképp értelmeztem. Lehet, hogy azért, mert Nolan másképp akarta velem értelmeztetni, ebben majd segíts, mert ugye mit olvasunk erről? Az Oppenheimer egyenes folytatása, egy ilyen szenvedéstörténet, vagy egy ilyen vezeklés-történet, inkább ezt a szót használjam rá, de akkor is azt gondolom, hogy a mindenféle mitikus szörnyek és egyebek, akikkel neki küzdeni kellett, és ugye 10 év háború után még plusz 10 évig bolyongani, és az, hogy ő hazajött, és akkor utána hogy volt, mint volt, nyilván nem így volt a történetben, hogy utána Penelope-val, a feleségével még tovább állnak, de hogy akkor is nyilván én ezt a fajta Nolan-i Odüsszeiát valahogy jobban megszerettem, mint amire mondjuk 15 évesen emlékszem, amit mondjuk nekem tényleg el kellett olvasni. Nem tudom, hogy te például, aki ezzel foglalkozol, meg ezt tanultad, tehát te 15 évesen, amikor először elolvastad ezt a eposzt, onnantól fogva tudtad, hogy ez lesz az életed?
1: Dehogyis nem, hát az ember nem így születik. És,
0: hát nem így születél, mert valakinek lehet, hogy akkor eldöntetett,
1: nekem
0: hogy...
1: nagyszerű irodalomtanárom volt, nagyon szerettem az irodalmat középiskolában, és emlékszem, hogy nem kellett az egészet elolvasni, viszont egy csomó olyan ének volt, amit együtt olvastunk el az órán, és ott magyarázta nekünk a tanárnő. És én nekem már akkor ez nagyon tetszett. Tetszett a ritmusa, a hangzása, és egy csomó történet, mert nyilván nem a legnehezebben olvasható, vagy legszárazabb részekre koncentrál a középiskolai irodalomoktatás, hogyha jó a tanár, hanem a legszínesebb sztorikra, és én ezt szerettem. A görög mitológiát amúgy is kisgyerekkorom óta szerettem. És nem kellett ezáltal végigolvasni az Odüsszeiát. Tehát szerintem az egy hiba, hogyha a középiskolában egy tanár azt mondja, hogy na gyerekek, olvassátok el 2 hét múlvára az Odüsszeiát, és akkor azt el kell olvasni. Nem, azt hiszem, hogy az ilyen hosszúságú olvasmányok középiskolában eleve nem feladhatók, és az pedig hát egy sajátos probléma, hogy 15 évesen amúgy az Odüsszeia a maga komplexitásában valószínűleg nem megérthető. A Küklóp sztori az igen.
0: Mert az érdekes, igen, az érdekes egy gyereknek.
1: Igen, de hogyha a társadalmi vetületét akarjuk nézni, vagy akár az erkölcsi vetületét akarjuk nézni, amik szerintem nagyon érdekesek az Odüsszeiának.

0: Nézzük meg, hogy Odysseus, ez is egy ilyen leegyszerűsített kritika lehet vele szemben, sok helyütt olvastam, hogy tulajdonképpen hazaútja során minden szembe jövő nővel lefekszik. Ami nem teljesen igaz, de a többséggel igen.
1: A filmben egyáltalán nem. Igen, tehát ez egy aszexuális...
0: Ez egy teljesen aszex film, de a homéroszi eposzban ő számára Kirké és Kalipszó az egy tartós szexuális kapcsolatot is jelent. És ez semmiféle szinten erkölcsi dimenzióval nem rendelkezik. Tehát az, hogy egyébként neki odahaza Pénelopé őt várja, és hogy ilyen, hogy férfiúi hűség, ez föl sem merül. És erről mondjuk 15 évesen nem biztos, hogy érdemes beszélni az órán. Tehát, hogy nem hiszem, hogy ezt kellene előhozni. Vagy azt, hogy Odysseus lefesthető úgy is, mint egy notórius hazudozó, aki állandóan hazudik. De tényleg a homéroszi szöveg az hol okkal, hol ok nélkül tartalmaz azokat a jeleneteket, amikor hol okkal, hol ok nélkül Odysseus hazudozik. Még akár Pénelopénak is hazudozik. Vagy a saját apjának a 24. énekben, amikor már mindenki fölismerte őt, már mindenki tudja, hogy hazaért Odysseus. Külön sztori, hogy az apja az nem jelenik meg a filmben, de az eposzban ott van az apja, és először az apjával találkozva is letagadja, hogy én a te fiad vagyok, és csak később ismeri be neki. Miért? Ott már semmi értelme nincsen. De így szinte hozzászokik, hogyha megkérdezik tőle, hogy te ki vagy, akkor valami cirkalmas nagy hazugsággal felel. Uh-huh. Tehát egy ilyen notórius hazudozó ez az Odysseus a homéroszi eposzokban. Erről se hiszem, hogy 15 éves korban ezt kellene kiemelni az Odüsszeiából. De lehet még ilyen társadalmi jelenségeket mutatni.
1: Nyilván a kronológiaiság miatt valamivel el kellett kezdeni még. Ugye, hát ugye most már teljesen mással vannak. Hát uh-huh. Én még azért 90-ben, amikor első osztályos, hogy ma nevezzük 9-es voltam, azért gyakorlatilag ezekkel az antik művekkel kezdtünk, mert nekünk azért az Antigóné is ott volt. De hogy nyilvánvalóan szerintem akkor az akkori, nem tudom, pedagógiai rendszer az diktálta, hogy ez mondjuk egy érdekes lett, ez egy ilyen kalandtörténet. Semmiképp nem az eredeti, a lényegi mondani valóját veszi le, meg nem is az volt a cél szerintem, hogy mondjuk azt vegyük le az egész történetből, hanem hogy ez egy érdekes kalandozás, nem? Tehát valahogy innen, vagy ezt
0: és erre végső soron jó.
1: Erre érdekes, alkalmas, csak a nyelvezetét utáltuk szerintem akkor. 15 évesen nem szereti ezt az ember.
0: Lehetséges, pedig azóta még 15 évvel lett régiesebb Devecseri Gábornak a fordítása, ami eredeti formájában azt hiszem, hogy az 50-es években készült, de lehet, hogy még a 40-es évek végén, most ezt nem tudom biztosan. Tehát ez is már egyre korosabb, egyre régiesebb, és tudom, hogy nem könnyű. Tehát a saját gyerekeimen is látom, akiknek szintén nem kell végigolvasni az Odüsszeiát. Nem csak, hogy én nem kérem tőlük, hogy olvassák végig, de a tanárok se. Viszont azért részleteket kell, és szerencsére azért át lehet adni egy-egy részletnek az olvasásával az egésznek a szépségét, legalábbis úgy látom, hogy sikerült. De biztos, hogy önmagában a terjedelem. Az egy olyan dolog, tehát hogy a terjedelemhez való viszonyunk, az radikálisan megváltozott a 20. század második felében. Tehát az, hogy milyen terjedelmi szövegeket tudunk befogadni. Ez messzire vezetne, meg ez modern társadalom,
1: meg
0: társadalmi jelenség,
1: generációs
0: igen. különbség.
1: De nem az, hogy mi, hanem a már mondjuk a gyerekeink.
0: Mi is egyre inkább, tehát azért ismerjük be, hogy 10-20-30 évvel ezelőtt mennyi hosszú terjedelmi szöveget, regényt olvastunk. Én is azt látom magamon, hogy sokkal-sokkal kevesebb ilyen nagy terjedelmű, nagy lélegzetű művet olvasok el, mint akár 10-20 évvel ezelőtt. Tehát egyszerűen mindnyájunkra hat az, hogy a minket körülvevő írásos világ az egyre inkább emotikonos világ is egyben, de a szövegek nagyon rövidek.
1: Igen.
0: És ehhez vagyunk hozzászokva, hogy rövid szövegeket olvasunk. És akkor miért várjuk el, hogy az ebben felnövő 10 éves nemzedék az képes legyen 24 éneket végigolvasni, vagy akár 12-t?

A mai adásban Christopher Nolan Odüsszeia című filmje és a homéroszi eposz hasonlóságairól, eltéréseiről dr. Bajnok Dániel ókortörténésszel, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem egyetemi docensével, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Történelemtudományi Intézetének óraadó tanárával beszélgettünk. A riporter Klész Beáta volt.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: 4 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Az 1 millió gyermek imádkozza a rózsafüzért a világ egységéért és békéért elnevezésű világméretű ima kezdeményezéshez. Szerkesztőségünk 2018-ban csatlakozott először. Idén Szikszó lesz a helyszín, október 19-én, hétfőn 10 órakor kezdődik a közös imádság. A Szent István Rádió és a Szent István Televízió YouTube csatornája élő adásban közvetíti majd az eseményt. Kijevbe látogatott a NATO katonai bizottságának küldöttsége élén a testület elnökével, Giuseppe Calvo Dragone admirálissal. A delegáció az ukrán vezérkar vezetőivel tárgyalt a frontvonal helyzetéről és Ukrajna további támogatásáról. Erről az admirális egy Kijevből közzétett videóüzenetben számolt be, az Ukrinform ukrán hírügynökség szerint. Teljes létszámban vagyunk itt, és egyértelmű üzenettel a NATO és Ukrajna közötti kapcsolat egyre erősebb, hangsúlyozta. A hajóikat ért dróntámadás ellenére Bulgária nem akarja a kölcsönös védelemről szóló NATO szabályok alkalmazását, közölte a bolgár miniszterelnök. Rumer Radev hangsúlyozta, az incidensek még semleges területen történtek. Két kereskedelmi hajót ért dróntámadása a Fekete-tengeren kedden, az egyik elsüllyedt, legénysége eltűnt, a másik hajó pedig megrongálódott. Megköszönte Magyarországnak az ukrán külügyminiszter, hogy zöld utat adott az Ukrajnával folyó Európai Uniós csatlakozási tárgyalások második és harmadik klaszterének megnyitásához. Lépésről lépésre halad előre Ukrajna uniós csatlakozása. Ukrajna és Magyarország együtt tesz lépéseket egymás és az európai egység felé, emelte ki Andrij Sibiha, külön kifejezte háláját magyar hivatali partnerének Orbán Anitának. Uniós kötelezettségszegési eljárás indult Magyarországgal szemben az állampapírok kamatjövedelmének adóztatása miatt. A bizottság szerint a magyar állam által kibocsátott, lakossági befektetőknek szánt állampapírok kamatjövedelme adómentes és szociális hozzájárulási adó sem terheli, míg más uniós és európai gazdasági térségbeli országok által kibocsátott vagy garantált kötvények jövedelmére az általános adószabályok vonatkoznak. A testület szerint ez visszatarthatja a magyar befektetőket más uniós és EGT országok állampapírjainak megvásárlásától, és sértheti a tőke szabad mozgásának elvét. Minden lehetséges megoldást megvizsgál a pénzügyminisztérium a lakossági állampapírok más országok kötvényeivel szembeni adóelőnye miatt indított uniós kötelezettségszegési eljárás ügyében, közölte a tárca. Az Európai Bizottság az Európai Unió bíróság elé viszi Magyarországot a MOL egyik horvátországi jogvitája miatt, írta a Vecserni Liszt. A Horvát Napilap hozzátette, Brüsszel álláspontja szerint a MOL és Horvátország közötti vitát nem lehetett volna nemzetközi választott bíróság elé vinni, Magyarországnak pedig meg kellett volna akadályoznia, hogy a MOL az ott született döntést az Egyesült Államokban érvényesítse. Az előző ciklus 4 éve alatt a magyar gazdaság 0,7%-kal nőtt összesen, miközben a lengyel 9,5%, a horvát 12,5%-kal, ismertette a pénzügyminiszter egy budapesti üzleti konferencián. Kármán András azt mondta, felülvizsgálják az évtizedekre kiosztott koncesziókat, és véget vetnek a kiválasztott cégek egyeduralmának a közbeszerzéseken. A NER lebontás a befektetés a jövő növekedésébe, jelentette ki. Szeptemberben gyorsult az infláció. A fogyasztói árak átlagosan 1,6%-kal haladták meg az egy évvel korábbiakat, az augusztusi 1,3% és a júliusi 1,2%-os emelkedés után. Az elemzők ennél is magasabb, 1,8%-os szeptemberi inflációt vártak éves alapon. Egy hónap alatt pedig 0,2%-kal nőttek az árak, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. A paksi feladat lezárult, a katonák több mint 22.000 köbméter kőanyagot építettek be, több mint 38.000 tonna kő érkezését és kezelését biztosították, közölte a honvédelmi miniszter a Facebook oldalán. A Dunamedrében olyan munkát végeztek Paksnál, amelyhez különleges műszaki, vízi és légi katonai képességekre volt szükség, ismertette Ruszin Szendi Romulus. Mint ismert, a fenéküszöb építése nélkül a Duna alacsony vízállása miatt az atomerőművet már le kellett volna állítani. Oroszország több mint 176.000 tonna kőolajterméket importált dél-koreai kikötőkön keresztül júliusban és augusztusban, enyhítve ezzel az olajfinomítói elleni ukrán dróntámadások következményeit, közölte Vladislav Vlasyuk ukrán elnöki tanácsadó. Az MT beszámolója szerint Vlasyuk közelebbről meg nem határozott adatokra és egyéb értesülésekre hivatkozva arról számolt be, csak augusztusban a dél-koreai beszerzések az orosz üzemanyagimport 31%-át tették ki. Mint mondtam, értesülések szóltak arról, hogy nyugati szankciós listákon szereplő tankereket is használtak a szállításokhoz. Végül az időjárásról, egyre több felé megnövekszik a felhőzet, a déli óráktól majd növekvő eséllyel fordulhat elő eső, zápor, néhol zivatar, a déli szelet sok felé élénklökések kísérhetik. A hőmérséklet a reggeli órákban általában 2 és 7 fok között, délutára 25-26 fok körül alakul. Híreinket hallották.
3: Holdvilág.
4: Kedves hallgatóink, a most következő zenés műsorunkban Fényes Szabolcs dalaiból készült válogatásunkat hallják. Kellemes zenehallgatást kívánunk!

0: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
1: Öt óra.
2: Napköszöntő. Reggeli magazin.
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, 2026. október 7-én szerdán szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit. Az éjszakás technikai segítséget Birincsik Mártonnak köszönjük. Rádiónk igazgatója Bercesi András és a műsorkészítő kollégák nevében is tartalmas időtöltést kívánok Önöknek. A műsorvezetőt Berec Renátát hallják. Most nézzük meg, milyen műsorokkal várjuk Önöket a következő egy órában. A műsor ismertetés után a nap imáját hallgathatják meg. Ezután híreket mondunk, majd a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk. 5 óra 30 perctől ismét híreket mondunk, majd a mai névnaposainkat köszöntjük. Ezt követően a kalendárium eseményeit ismerhetik meg. Műsor ismertetéssel legközelebb a 6 órai híreket követően jelentkezünk. Ha tehetik, hallgassanak minket addig is. Kellemes ébredést kívánok mindannyiuknak, legyen szép napjuk, és töltsék velünk a Szent István Rádió hullámhosszán.
0: A nap imája.

Szükségem van rád, Uram, hogy taníts napról napra, minden napnak a követelménye és szükséglete szerint. Add meg nekem, Uram, a lelkiismeretnek azt a tisztaságát, amely csak a te sugallatodat érzés fogja fel. Fülem süket, nem hallom hangodat. Szemem homályos, nem látom jeleidet. Csak te tudod élessé tenni fülemet, tisztává tenni szememet, megtisztítani és megújítani szívemet. Taníts meg arra, hogy ott üljek lábadnál, és hallgassam a szavadat. Ámen.

0: Hallgassák meg híreinket!
1: Az 1 millió gyermek imádkozza a rózsafüzért a világ egységéért és békéért elnevezésű világméretű ima kezdeményezéshez. Szerkesztőségünk 2018-ban csatlakozott először. Idén Szikszó lesz a helyszín, október 19-én, hétfőn 10 órakor kezdődik a közös imádság. A Szent István Rádió és a Szent István Televízió YouTube csatornája élőadásban közvetíti majd az eseményt. Kijevbe látogatott a NATO katonai bizottságának küldöttsége élén a testület elnökével, Giuseppe Calvo Dragone admirálissal. A delegáció az ukrán vezérkar vezetőivel tárgyalt a frontvonal helyzetéről és Ukrajna további támogatásáról. Erről az admirális egy Kijevből közzétett videóüzenetben számolt be, az Ukrinform ukrán hírügynökség szerint. Teljes létszámban vagyunk itt, és egyértelmű üzenettel a NATO és Ukrajna közötti kapcsolat egyre erősebb, hangsúlyozta. A hajóikat ért dróntámadás ellenére Bulgária nem akarja a kölcsönös védelemről szóló NATO szabályok alkalmazását, közölte a bolgár miniszterelnök. Rumer Radev hangsúlyozta, az incidensek még semleges területen történtek. Két kereskedelmi hajót ért dróntámadása a Fekete-tengeren kedden, az egyik elsüllyedt, legénysége eltűnt, a másik hajó pedig megrongálódott. Megköszönte Magyarországnak az ukrán külügyminiszter, hogy zöld utat adott az Ukrajnával folyó Európai Uniós csatlakozási tárgyalások második és harmadik klaszterének megnyitásához. Lépésről lépésre halad előre Ukrajna uniós csatlakozása. Ukrajna és Magyarország együtt tesz lépéseket egymás és az európai egység felé, emelte ki Andrii Sibiha, külön kifejezte háláját magyar hivatali partnerének Orbán Anitának. Uniós kötelezettségszegési eljárás indult Magyarországgal szemben az állampapírok kamatjövedelmének adóztatása miatt. A bizottság szerint a magyar állam által kibocsátott, lakossági befektetőknek szánt állampapírok kamatjövedelme adómentes és szociális hozzájárulási adó sem terheli, míg más uniós és európai gazdasági térségbeli országok által kibocsátott vagy garantált kötvények jövedelmére az általános adószabályok vonatkoznak. A testület szerint ez visszatarthatja a magyar befektetőket más uniós és EGT országok állampapírjainak megvásárlásától, és sértheti a tőke szabad mozgásának elvét. Az Európai Bizottság az Európai Unió bíróság elé viszi Magyarországot a MOL egyik horvátországi jogvitája miatt, írta a Večernyi Liszt. A Horvát Napilap hozzátette, Brüsszel álláspontja szerint a MOL és Horvátország közötti vitát nem lehetett volna nemzetközi választott bíróság elé vinni, Magyarországnak pedig meg kellett volna akadályoznia, hogy a MOL az ott született döntést az Egyesült Államokban érvényesítse. Az előző ciklus 4 éve alatt a magyar gazdaság 0,7%-kal nőtt összesen, miközben a lengyel 9,5, a horvát 12,5%-kal, ismertette a pénzügyminiszter egy budapesti üzleti konferencián. Kármán András azt mondta, felülvizsgálják az évtizedekre kiosztott koncesziókat, és véget vetnek a kiválasztott cégek egyeduralmának a közbeszerzéseken. A NER lebontása befektetés a jövő növekedésébe, jelentette ki. Szeptemberben gyorsult az infláció. A fogyasztói árak átlagosan 1,6%-kal haladták meg az egy évvel korábbiakat, az augusztusi 1,3% és a júliusi 1,2%-os emelkedés után. Az elemzők ennél is magasabb, 1,8%-os szeptemberi inflációt vártak éves alapon. Egy hónap alatt pedig 0,2%-kal nőttek az árak, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. A paksi feladat lezárult, a katonák több mint 22 ezer köbméter kőanyagot építettek be, több mint 38 ezer tonna kő érkezését és kezelését biztosították, közölte a honvédelmi miniszter a Facebook oldalán. A Dunamedrében olyan munkát végeztek Paksnál, amelyhez különleges műszaki, vízi és légi katonai képességekre volt szükség, ismertette Ruszin Szendi Romulus. Mint ismert, a fenéküszöb építése nélkül a Duna alacsony vízállása miatt az atomerőművet már le kellett volna állítani. Oroszország több mint 176 ezer tonna kőolajterméket importált dél-koreai kikötőkön keresztül júliusban és augusztusban, enyhítve ezzel az olajfinomítói elleni ukrán dróntámadások következményeit, közölte Vladislav Vlasyuk ukrán elnöki tanácsadó. Az MT beszámolója szerint Vlasyuk közelebbről meg nem határozott adatokra és egyéb értesülésekre hivatkozva arról számolt be, csak augusztusban a dél-koreai beszerzések az orosz üzemanyagimport 31%-át tették ki. Mint mondtam, értesülések szóltak arról, hogy nyugati szankciós listákon szereplő tankereket is használtak a szállításokhoz. Végül az időjárásról, egyre több felé megnövekszik a felhőzet, a déli óráktól majd növekvő eséllyel fordulhat elő eső, zápor, néha zivatar, a déli szelet sokfelé élénklökések kísérhetik. A hőmérséklet a reggeli órákban általában 2 és 7 fok között, délutára 25-26 fok körül alakul. híreinket hallották.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.

0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória, keddi adásunk tartalmából. Leó pápa a vatikáni alkalmazottakhoz és nőkhöz. Segítsetek nekünk saját karizmáitokkal. 14. Leó előszava a You Cat új kötetéhez, az örökké tartó szeretetről. A házastársi szeretet egy életre szóló, fáradhatatlan és hűséges igen. Leó pápa a fiatalokhoz. Ne féljetek Isten hívásától, életetek szép és termékeny lesz. Felidézzük a Szentatya párizsi párbeszédét a fiatalokkal franciaországi apostoli látogatásából.
1: Leó pápa a vatikáni alkalmazottakhoz és nőkhöz. Segítsetek nekünk saját karizmáitokkal. Október 5-én hétfőn délben Leó pápa az apostoli palotában fogadta a Vatikáni Világi Alkalmazottak Egyesületének és a Vatikáni Nők Egyesületének képviselőit. A 20 fős csoporthoz intézett beszédében a Szentatya a munka jelentőségéről szólt, amely által az egyén hozzájárul a társadalom fejlődéséhez, a közjó építéséhez, jobbá és szebbé teszi a világot, és megélhetést biztosít családjának. A mesterséges intelligencia korában is az ember és annak elidegeníthetetlen méltósága álljon a munka középpontjában, kezdte beszédét Leó pápa.
2: Non è un semplice strumento, ma esprime e accresce la dignità della nostra vita.
1: A munka ugyanis nem puszta eszköz, hanem méltóságunk kifejezője és gyarapítója. Emberi létünk vele járója, a felnőtté válás, a fejlődés és a személyes kiteljesedés természetes útja. A munka révén hozzájárulunk a társadalom gyarapodásához és a közjó építéséhez. Gyümölcsöztetjük talentumainkat, szebbé és jobbá tesszük a világot, családjainknak pedig megélhetést biztosítunk. A munka során meghalljuk egymást. A párbeszéd révén

0: aki saját munkakörében vállalt felelősségével és méltóságával járul hozzá, mégpedig azzal, hogy a rábízott feladatokat és kötelességeket lelkiismeretesen, buzgósággal, szorgalommal és szakértelemmel végzi, ahogyan az az apostoli szentszék tevékenységében résztvevő munkavállalókhoz illik, elmélkedett a Szentatya a vatikáni alkalmazottak küldetéséről. Már Szent II. János Pál pápa is elismerte egykor, hogy a vatikáni világi munkavállalók egyesülete értékes együttműködési feladatot tölt be. Figyelmeztetett, hogy az egyház társadalmi tanításával nem egyeztethető össze, ha a szervezet a szembenállás vagy a küzdelem színterévé válik. Éppen ezért a pápa arra buzdított mindenkit, hogy a párbeszéd útját kövessék, a felvetődő problémákra pedig bizalommal és kreativitással keressenek megoldásokat. A Vatikáni Nők Egyesületének küldöttségéhez fordulva a Szentatya azt kérte, hogy működjenek együtt, figyeljenek egymásra, és női érzékenységüknek megfelelően kezeljék az élethelyzeteket.
1: La presenza delle donne costituisce una ricchezza che va riconosciuta e valorizzata sempre più.
0: Hangsúlyozta, hogy a nők jelenléte olyan gazdagság, amelyet el kell ismerni és értékelni kell, hiszen különleges érzékenységgel tudnak bánni az emberekkel, és vannak jelen a kapcsolatokban. Női tapasztalatukból és gondolkodásukból fakadóan értékes emberi, szakmai és szellemi talentumokkal rendelkeznek. Szakértelmük, tisztánlátásuk, kreativitásuk és gyakorlatiasságuk gazdagítja az intézmények életét, és segít abban, hogy tágabb rálátásunk legyen a valóságra és a felmerülő problémákra, emelte ki a pápa. Majd arra biztatta az összegyűlteket, hogy olyan munkaközösségeket építsenek, ahol az embereket nem használják ki, de nem is mellőzik, ahol a munkatársak segítik és elismerik egymás értékét és hozzáértését.
2: XIV. Leó pápa. A házastársi szeretet egy életre szóló fáradhatatlan és hűséges igen. Kedves fiatal barátaim, szívetek szeretetre vágyik, mély, önzetlen és tartós szeretetre. Ez a vágy nem véletlen. Annak a jele, hogy szeretetre vagytok teremtve, írja 14. Leó a UCAT Love Forever, vagyis Örökké tartó szeretet című kötet új kiadásának előszavában. A pápa a Szent Ágoston híres szavait idézi, akinek nyíllal átszúrt, lángoló szíve saját pápai címerében is megjelenik. Nyugtalan a mi szívünk, amíg meg nem nyugszik benned Istenünk. Ágoston ezzel az isteni szeretet utáni vágyat fejezte ki, amelyet Isten valóban kiáraszt lelkünkbe, amikor egyesülünk vele. Isten maga is jelen lehet az emberi szeretetben, és átformálhatja azt, hangsúlyozza a pápa. Képessé tesz bennünket arra, hogy úgy szeressünk, ahogyan ő szeret, szolgálva, nagylelkűen önmagunkat adva, és amikor szükséges, megbocsátva. Isten ugyanis szeretett, és arra teremtett bennünket, hogy szeressük őt és a mellettünk élő embereket. Az emberi szeretet különböző formái között különleges helyet foglal el a férfi és a nő közötti szeretet, folytatja 14. Leó. Ez a szerelem hirtelen és erőteljesen érintheti meg az ember szívét, mint egy nyilvessző. Az igazi szeretet azonban nem áll meg ennél. Nem pusztán gyorsan fellobbanó és hamar elmúló érzelem. Sokkal több. Mély elköteleződés a másik ember mellett, döntés, közös út és egy életre szóló szövetség. A szeretet csak akkor hiteles és képes örökké tartani, ha Isten örök ragyogását tükrözi, mert Isten maga a szeretet. A szilárd és termékeny emberi kapcsolatok kölcsönös bizalomra épülnek, és arra a mindörökre, amely minden családi és megszentelt életre szóló hivatás dobogó szíve. Az igazi szeretet ezért mindenekelőtt azt kérdezi, hogyan szerethetek úgy, ahogyan Krisztus szeretett, és csak utoljára teszi fel a kérdést, mit kapok én ebből? A házasság Isten misztériumából tár fel valamit, mutat rá 14. Leó. Amikor egy férfi és egy nő szeretetben teljesen egymásnak ajándékozza önmagát, Isten jelenvalóvá válik közöttük. Hűségük, megbocsátásuk és mindennapi törekvésük a jó.

0: óra Krisztus egyháza iránti szeretetét tükrözi. Ez talán romantikus túlzásnak tűnhet, valójában azonban mi igazság, hangsúlyozza Leó pápa, majd ismét Szent Ágostont idézi. Ő benne, aki egy, mi is egyek vagyunk. Isten erre a nagy szeretetre hívja a fiatalokat. Ne féljetek annak mélységétől, buzdítja őket 14. Leó. A szeretet, amelyre meghívást kaptak, elég erős ahhoz, hogy legyőzze a nehézségeket, és elég nagy ahhoz, hogy egész életükön át megtartsa őket. Ez a szeretet nem tökéletes, hanem a hit fényében növekszik. Az igazi szeretet Isten ajándéka, amelyet nem tudunk egyszerűen saját erőnkből létrehozni. Míg az emberi szeretetet gyakran önző vágyak szennyezik be, Isten szeretete önzetlen, türelmes és hosszan tűrő, magában hordozva mindazokat a tulajdonságokat, amelyeket Szent Pál a korintusiakhoz írt első levelében felsorol. Az igazi szeretet legszebb képét Jézus Krisztus keresztjében látjuk, folytatja Leó pápa előszavában. Krisztus annyira szeret bennünket, hogy kész volt meghalni értünk. Ez a kereszténység DNS-e, Krisztus parancsa. Szeressétek egymást, ahogyan én szerettelek benneteket. Senkinek sincs nagyobb szeretete annál, mint aki életét adja barátaiért. A UKED, Love Forever, ezen az úton kívánja elkísérni a fiatalokat. A kötetben több mint 30 ország fiataljai osztják meg tanúságtételüket, megmutatva, hogy az eszmény, amelyre Krisztus hív, lenyűgöző kincs. A könyv arra hívja olvasóit, hogy nyissák meg szívüket egy olyan terv előtt, amely minden emberi álomnál nagyobb. Felkészít arra az igenre, amelyet nem csupán egyetlen napra, hanem egy egész életre mondunk ki. Olyan igenre, mint Isten szeretete, amely fáradhatatlan és hűséges. 14. Leó pápa a fiatalokhoz. Ne féljetek Isten hívásától, életetek szép és termékeny lesz. A Franciaországban tett apostoli látogatás első napjának esti programjára, amint egy 80 ezer férőhelyes Franciaország nemzeti stadionjában került sor. A Saint-Denis-ben található stadion Franciaország legnagyobb sportlétesítménye, amelyet az 1998-as labdarúgó világbajnokságra építettek. Az imavirasztás különleges lelki jelentőségét növelte, hogy erre az alkalomra a stadionba vitték az Argenteuilben őrzött szent tunikát, amelyet a hagyomány szerint Jézus Krisztus viselt szenvedése idején. A fiatalok a litánia után a szent tunika és a szentek erekéi előtt csendes imában időztek. Az est során azonban lehetőségük nyílt arra is, hogy közvetlenül kérdezzenek 14. Leó pápától. Az első kérdést a 25 éves Chloé tette fel, aki Párizs külvárosának munkásnegyedeiben végez ifjúsági apostolkodást. Hogyan egyeztethető össze a missziós lendület az őszinte testvériséggel azok iránt, akik nem osztják hitünket? Leó pápa Szent Pál szavaiból indult ki. Számomra az élet Krisztus. Ez nem egyszerű kijelentés, hanem az apostol egész életének összefoglalása, mutatott rá 14. Leó.
1: Que Dieu n'est jamais étranger à sa vie, mais que au contraire, il vienne à sa rencontre.
0: Pál megtapasztalta, hogy Isten nem idegen az ember életében. Találkozik vele, magához hívja, belülről átalakítja, majd elküldi a világba. Igaz, hogy a mai társadalom sokszor közömbös Isten iránt, de az Úr nem közömbös irántunk, hangsúlyozta 14. Leó. Ugyanakkor nem csak az jelent problémát, hogy sokan eltávolodtak Istentől, hanem az is, hogy eltávolodtak magától az embertől. Közömbösek embertársaik iránt, önző módon élnek, miközben a szegényeket, a betegeket és a védteleneket leselejtezik, mintha az ember értékét az határozná meg, hogy mennyit képes termelni. A pápa szerint Krisztust ezért az üdvösség evangéliumaként, az igazság és az élet szavaként kell hirdetni. Jézus evangéliuma nem konfliktushoz vezet, hanem megbocsátásra és testvéri gondoskodásra nevel. A Krisztussal való találkozás megnyit a párbeszédre, és előkészíti a békét. A misszió és a más vallású, vagy nem hívő emberek iránti tisztelet tehát nem áll ellentétben egymással. Éppen ellenkezőleg. Lehetetlen Krisztusról tanúságot tenni anélkül, hogy szeretnénk azokat, akiknek hirdetni akarjuk őt, hangsúlyozta a Szentatya. A másként gondolkodókkal kialakított meghallgatásra és kölcsönös megbecsülésre épülő testvéri kapcsolat maga is a hit és a szeretet gyakorlásává válik. Az egyház pedig semmit sem vetel abból, ami más vallásokban igaz és szent, idézte Leo pápa a Nostra Aetate zsinati nyilatkozatot. A második kérdést François agrármérnök hallgató tette fel. Hogyan tudják felismerni, hol várja őket az Úr, hogy szolgáljanak és odaadják életüket? 14. Leo mindenekelőtt megköszönte a fiatalok elkötelezettségét. A béke szolgálata, mondta, segít abban, hogy a félelmeket reményé, a panaszkodást pedig felelősséggé alakítsuk. Ez a küldetés különösen sürgető a technológiai és digitális átalakulás korában, amikor úgy kell előre haladnunk, hogy közben ne veszítsük el emberségünket. A legkisebbek és leggyengébbek szolgálata saját törékenységünkkel is szembesít. Ettől azonban nem kell félni. Krisztusban éppen közös törékenységünkben fedezzük fel, hogy testvérek vagyunk. Jézus az első, aki önmagát adja nekünk, ennek élő jele pedig az Eukarisztia, az egész keresztény élet forrása és csúcspontja. Innen meríthetünk erőt ahhoz, hogy mi is önmagunkat adjuk másoknak. A pápa külön kitért a fiatalok körében egyre gyakrabban jelentkező szorongásra és bizonytalanságra. Ennek hátterében a jövővel kapcsolatos tervek bizonytalansága, az emberi kapcsolatok törékenysége, a képernyők okozta fáradtság, valamint a klímaváltozás, a gazdasági helyzet és a nemzetközi válságok miatti aggodalom állhat. Figyelmesen meg kell hallgatni ezeket az érzéseket, hangsúlyozta 14. Leo, és arra kérte a fiatalokat, hogy maradjon nyitva szívük társaik szenvedése előtt. A törékenység ugyanakkor a keresztény ember számára a tanúságtétel lehetőségévé is válhat. Aki Jézust követve alázattal és önzetlenül szolgál, megszabadulhat a szorongástól, és új lelkesedésre, belső örömre és békére találhat. Együtt alkotjuk az egyházat. Törékenyen és szenten, mint cserépedények, amelyek kincset őriznek, emlékeztetett a pápa Szent Pál szavaira. Éppen gyengeségünkben tapasztalhatjuk meg Isten erejét. A hivatás felismerésének alapja a Jézussal való barátság. A megkülönböztetés nem egyszeri döntés, hanem állandó lelki gyakorlat, amelyben a Szent Lelket hívjuk segítségül. Hogyan végezzük jól ezt a megkülönböztetést? Tette fel a kérdést 14. Leo. Mindenek előtt Isten igéjére kell hagyatkoznunk, amely lámpás lépteink előtt. A lelki életben össze kell kapcsolni az imádságot és a szolgálatot, a szentségimádást és a cselekvést, az igehirdetést és a csendet. Azt a csendet, amely olyan ritka és olyan szükséges, távol a média zajától. A pápa arra kérte a fiatalokat, hogy tekintsenek a szentek példájára is. A szentek azért tudták megváltoztatni a történelmet és másokat a szenvedésből a remény felé vezetni, mert mindenek előtt saját szívüket engedték átalakítani a hit fényében. Amikor hivatásotokat keresitek, legyetek biztosak abban, hogy az Úr nem zavaros módon szól hozzátok, hanem mindenkit nevén szólít, és azért hív követésére, mert szeret benneteket, fordult 14. Leo a fiatalokhoz.
1: Il s'agit toujours d'un don divin, plein, fidèle, débordant amour.
0: Isten hívása mindig az élet odaajándékozására szól, teljesen, hűségesen és szeretettel. A szorongás és a bizonytalanság legyőzéséhez a pápa egyetlen egyszerű szót ajánlott, köszönöm. Köszönöm Jézus szeretetedet. Ezután arra kérte a stadionban összegyűlt fiatalokat, hogy vele együtt ismételjék, itt vagyok, Uram. 14. Leo végül külön is azokhoz fordult, akik papi vagy szerzetesi hivatást éreznek. A franciaországi egyháznak nagy szüksége van rátok. Imádkozik értetek, és vár benneteket, mondta. Ne féljetek ettől a hívástól. Legyetek bátrak, bízzatok Jézusban, aki legközelebbi barátaivá akar tenni benneteket. Ő nem fog csalódást okozni nektek, és mindig mellettetek lesz. Életetek csodálatosan szép és termékeny lesz. 14. Leó, Szent II. János Pál, 1997-es párizsi ifjúsági világtalálkozón mondott imájával zárta gondolatait. Mester, te, aki szereted és tiszteled az emberi szemét, te, aki osztoztál az ember szenvedésében, te, aki megvilágítod az emberi lét misztériumát, segíts felfedeznünk életünk és hivatásunk valódi értelmét. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, keddi műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő, Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!
2: Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották.

0: kedves hallgatóink! Itt a Szent István Rádió.
1: Öt óra 30 perc.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Az 1 millió gyermek imádkozza a rózsafüzért a világ egységéért és békéért elnevezésű világméretű ima kezdeményezéshez. Szerkesztőségünk 2018-ban csatlakozott először. Idén Szikszó lesz a helyszín, október 19-én, hétfőn 10 órakor kezdődik a közös imádság. A Szent István Rádió és a Szent István Televízió YouTube csatornája élő adásban közvetíti majd az eseményt. Kijevbe látogatott a NATO katonai bizottságának küldöttsége élén a testület elnökével, Giuseppe Calvo Dragone admirálissal. A delegáció az ukrán vezérkar vezetőivel tárgyalt a frontvonal helyzetéről és Ukrajna további támogatásáról. Erről az admirális egy Kijevből közzétett videóüzenetben számolt be, az Ukrinform ukrán hírügynökség szerint. Teljes létszámban vagyunk itt, és egyértelmű üzenettel a NATO és Ukrajna közötti kapcsolat egyre erősebb, hangsúlyozta. A hajóikat ért dróntámadás ellenére Bulgária nem akarja a kölcsönös védelemről szóló NATO szabályok alkalmazását, közölte a bolgár miniszterelnök. Rumer Radev hangsúlyozta, az incidensek még semleges területen történtek. Két kereskedelmi hajót ért dróntámadása a Fekete-tengeren kedden, az egyik elsüllyedt, legénysége eltűnt, a másik hajó pedig megrongálódott. Megköszönte Magyarországnak az ukrán külügyminiszter, hogy zöld utat adott az Ukrajnával folyó Európai Uniós csatlakozási tárgyalások második és harmadik klaszterének megnyitásához. Lépésről lépésre halad előre Ukrajna uniós csatlakozása. Ukrajna és Magyarország együtt tesz lépéseket egymás és az európai egység felé, emelte ki Andrij Sibiha, külön kifejezte háláját magyar hivatali partnerének Orbán Anitának. Uniós kötelezettségszegési eljárás indult Magyarországgal szemben az állampapírok kamatjövedelmének adóztatása miatt. A bizottság szerint a magyar állam által kibocsátott, lakossági befektetőknek szánt állampapírok kamatjövedelme adómentes és szociális hozzájárulási adó sem terheli, míg más uniós és európai gazdasági térségbeli országok által kibocsátott vagy garantált kötvények jövedelmére az általános adószabályok vonatkoznak. A testület szerint ez visszatarthatja a magyar befektetőket más uniós és EGT országok állampapírjainak megvásárlásától, és sértheti a tőke szabad mozgásának elvét. Az Európai Bizottság az Európai Unió bíróság elé viszi Magyarországot a MOL egyik horvátországi jogvitája miatt, írta a Večernyi Liszt. A Horvát Napilap hozzátette, Brüsszel álláspontja szerint a MOL és Horvátország közötti vitát nem lehetett volna nemzetközi választott bíróság elé vinni, Magyarországnak pedig meg kellett volna akadályoznia, hogy a MOL az ott született döntést az Egyesült Államokban érvényesítse. Az előző ciklus 4 éve alatt a magyar gazdaság 0,7%-kal nőtt összesen, miközben a lengyel 9,5, a horvát 12,5%-kal, ismertette a pénzügyminiszter egy budapesti üzleti konferencián. Kármán András azt mondta, felülvizsgálják az évtizedekre kiosztott koncesziókat, és véget vetnek a kiválasztott cégek egyeduralmának a közbeszerzéseken. A NER lebontása befektetés a jövő növekedésébe, jelentette ki. Szeptemberben gyorsult az infláció. A fogyasztói árak átlagosan 1,6%-kal haladták meg az egy évvel korábbiakat, az augusztusi 1,3% és a júliusi 1,2%-os emelkedés után. Az elemzők ennél is magasabb, 1,8%-os szeptemberi inflációt vártak éves alapon. Egy hónap alatt pedig 0,2%-kal nőttek az árak, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. A paksi feladat lezárult, a katonák több mint 22.000 köbméter kőanyagot építettek be, több mint 38.000 tonna kő érkezését és kezelését biztosították, közölte a honvédelmi miniszter a Facebook oldalán. A Dunamedrében olyan munkát végeztek paksnál, amelyhez különleges műszaki, vízi és légi katonai képességekre volt szükség, ismertette Ruszin Szendi Romulus. Mint ismert, a fenéküszöb építése nélkül a Duna alacsony vízállása miatt az atomerőművet már le kellett volna állítani. Oroszország több mint 176.000 tonna kőolajterméket importált dél-koreai kikötőkön keresztül júliusban és augusztusban, enyhítve ezzel az olajfinomítói elleni ukrán dróntámadások következményeit, közölte Vladislav Vlasyuk ukrán elnöki tanácsadó. Az MT beszámolója szerint Vlasyuk közelebbről meg nem határozott adatokra és egyéb értesülésekre hivatkozva arról számolt be, csak augusztusban a dél-koreai beszerzések az orosz üzemanyagimport 31%-át tették ki. Mint mondtam, értesülések szóltak arról, hogy nyugati szankciós listákon szereplő tankereket is használtak a szállításokhoz. Végül az időjárásról, egyre több felé megnövekszik a felhőzet, a déli óráktól majd növekvő eséllyel fordulhat elő eső, zápor, néhol zivatar, a déli szelet sok felé élénk lökések kísérhetik. A hőmérséklet a reggeli órákban általában 2 és 7 fok között, délutára 25-26 fok körül alakul. Híreinket hallották.
1: Napköszöntő. Reggeli magazin.
3: Sok szeretettel köszöntjük Koppány, Benedikta és Gitta nevű kedves hallgatóinkat, akiknek névnapjuk alkalmából sok boldogságot kívánunk innen a Szent István Rádióból. Most nézzük meg e nevek eredetét. A Koppány török-magyar eredetű név, régi magyar személynév, István király ellen lázadó főúrnak a neve. Jelentése méltóság név, nagy, győzelmes, erős, magas. A Benedikta latin eredetű, a Benedek férfi név női párja, jelentése áldott. A Gitta, a Margita név magyar becézőjéből önállósult, jelentése erős, erélyes. Isten éltesse tehát mindazokat, akik a mai napon névnapjukat, vagy éppen a születésnapjukat ünneplik. Szóljon nekik a most következő felvétel.

0: Kalendárium. Évfordulók, ünnepek és emléknapok.
1: Kedves hallgatóink, most pedig tekintsük meg a mai naphoz köthető jeles eseményeket. Ma van a magyarok nagyasszonyának ünnepe. A hagyomány szerint Szent István király halála előtt Szűz Mária oltalmába ajánlotta koronáját és országát. Őseink ezt a felajánlást szent örökségként adták át nemzedékről nemzedékre. Vaszari Kolos bíboros prímás kérésére a Szent Szék is elismerte a Mária tiszteletnek ezt a nemzeti jellegét, és 12. Leó pápa 1896-ban külön ünnepet engedélyezett. Szent 10. Pius pápa az ünnepet október 8-ára tette át. 1980-ban II. János Pál pápa ezen a napon szentelte fel a Szent Péter Bazilika altemplomában az új magyar kápolnát, a magyarok nagyasszonya tiszteletére. 1902-ben átadták a Steindl Imre által tervezett országházat. Steindl Imre építész, műegyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja. Steindl Imre legfőbb műve, egyben Budapest egyik építészeti szimbóluma, az országház, azaz a Magyar Köztársaság parlamentjének épülete, amely tervei alapján 1885 és 1904 között épült. Az épület teljes befejezését a művész már nem érhette meg. Az országház a Magyarország gyűlés és egyes intézményeinek, például országgyűlési könyvtárnak a székhelye. Budapest 5. kerületében, a Duna partján, a Kossuth Lajos téren található. Az épületet gyakran parlamentként is emlegetik. 1912-ben Bulgária, Szerbia, Görögország és Montenegró megindította az első Balkánháborút Törökország ellen. Egyességet kötött Törökország balkáni uralmának teljes megszüntetésére, Macedónia, Trákia és Albánia annektálására. A II. Miklós cár által támogatott Balkán szövetséghez csatlakozott Görögország és Montenegró is. A Balkán már a 19. század második felétől a nemzetközi politika egyik válsággóca volt. Újabb és újabb feszültségekhez vezettek a balkáni népek önállósági törekvései, amelyek között Oroszország létesített diplomáciai kapcsolatot. A cár, mint a szláv nyelvű és görögkeleti vallású népek védelmezője, a pánszlavizmus jelszavával a hatalmának növekedését remélte attól, ha a török birodalmat sikerül kiszorítani a Balkánról. A szövetség októberben hadműveleteket kezdett az Albániában és Macedóniában állomásozó török hadak ellen, és gyors győzelmet aratott. A balkáni harcokat december 3-án fegyverszünettel felfüggesztették, azonban Bulgária elégedetlensége miatt a háború kiújult. 1913. május 30-án ért véget az első Balkánháború, amely megszüntette Törökország európai hatalmát, létrehozta a független Albániát, és Bulgáriának juttatta Macedónia nagy részét. Bulgária a Balkán legnagyobb államává vált, ebbe a többi állam nem tudott belenyugodni. Júniusban Macedónia felosztása miatt robbant ki a II. Balkán háború. 1939-ben megszületett Bergendi István, Liszt Ferenc díjas zenész, zeneszerző, aki a Süsü zenéjét írta. Szolnokon született, autómérnöknek tanult és vízilabdázott. A Bartók Béla konzervatóriumban klarinétozni tanult, játszott szimfonikus zenekarban, big bandekben és jazz együttesekben szaxofon szólókat. 1962-ben megalapította a Bergendi Együttest, amely 4 évig játszott a Budai Ifjúsági Parkban, majd nyugat-európai szerződéseket kapott. Mivel különbözni akart zenésztársaitól, 1971. június 5-én kopaszra borotválta a fejét, és ezt a viseletet meg is tartotta. 1982-ben megalakult a Bergendi Koncert, Tánc és Szalonzenekar, amely több mint 30 éven keresztül működött. Legismertebb szerzeményei a Süsü a sárkány és az Én táncolnék veled. A popzene mellett az első István gimnázium szimfonikus zenekarával szaxofon szólókat is játszott. Zeneszerzésért és hangszerelésért zenekari nívódíjakat kapott. Több lemeze aranylemez lett. 1939-ben megszületett Pege Aladár, Liszt és Kossuth díjas jazzzenész, nagybőgős, zeneszerző. A nagybőgő Paganinie néven is emlegették, nevéből eredő szójátékkal Paganini néven említették. Egyszerre játszott klasszikus és jazzzenét. 1876-ban megszületett Velma Noszkár, állatorvos, az állattenyésztés tanprofesszora. Az állatorvosi diplomája megszerzése után az Élettani Intézetben vállalt tanársegédi állást, majd tanulmányutat tett Nyugat-Európában, ahol az állattenyésztés tanulmányozta. Ettől kezdve életét teljesen az állattenyésztés tan és a takarmányozás tan előrevitelének szentelte. Hazatérve hamarosan az állatorvosi főiskolán az állattenyésztés tanprofesszorává nevezték ki, és 30 éven át állt tanszéke élén. Az állattenyésztés addig empirikus szakágazatát biokémiai, örökléstani, kísérletes biológiai alapokra helyezte. Kutatásai közül kiemelkednek az állatok angol korjának oktanára, korfejlődés tanára vonatkozó vizsgálatai. 1937-ben tagjai közé választotta a Magyar Tudományos Akadémia, és az Országgyűlés Felsőházának is tagja lett. 1932-ben Törökország, 1936-ban Perzsia hívta meg állattenyésztésének korszerűsítésére. 1901-ben megszületett Sályi István, Kossuth Díjas gépészmérnök, egyetemi tanár. Kezdetben a Ganz vagon és gépgyár műhelymérnöke, majd a Műszaki Egyetem tanársegédje volt. 1937 és 49 között a Szabadalmi Bíróság bírájaként és mellette az Iparügyi Minisztérium munkatársaként dolgozott. 1949-ben került a Miskolci Nehézipari Műszaki Egyetemre, amelynek 1950-től 1961-ig rektora volt. 1953-ban az intézmény díszdoktorává avatták. Tudományos kutatásaiban főként a mechanika és szilárdságtan általános elveit, rendszerét tanulmányozta. Foglalkozott a beton lassú alakváltozásával, vizsgálta a korszerű gépméretezés alapjait. Eljárás dolgozott ki a csillapított rendszerek gerjesztett lengéseinek elemzésére, tankönyveket írt. Tevékenyen részt vett a közéletben országgyűlési képviselőként, és 1951 és 64 között tagja volt az elnöki tanácsnak. 2017-ben meghalt Aracki László tánccal énekes. Vécsei Ernő és Balassa Tamás tanítványa volt. 1962-ben a Tessék választani tánczenei verseny győztese lett. 1967-ben előadói díjat nyert a Táncdal Fesztiválon. Az első magyar aranylemezt ő kapta, az Isten véled édes piroskám című lemezért, majd a Pókháló van már az ablakon, és az Annál az első ügyetlen csóknál drágám is aranylemez lett. Kedves hallgatóink, évfordulónaptárunkat hallották, további kellemes rádiózást kívánunk!

0: Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
1: Hat óra.

0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Az 1 millió gyermek imádkozza a rózsafüzért a világ egységéért és békéért elnevezésű világméretű ima kezdeményezéshez. Szerkesztőségünk 2018-ban csatlakozott először. Idén Szikszó lesz a helyszín, október 19-én, hétfőn 10 órakor kezdődik a közös imádság. A Szent István Rádió és a Szent István Televízió YouTube csatornája élőadásban közvetíti majd az eseményt. Kijevbe látogatott a NATO katonai bizottságának küldöttsége élén a testület elnökével, Giuseppe Calvo Dragone admirálissal. A delegáció az ukrán vezérkar vezetőivel tárgyalt a frontvonal helyzetéről és Ukrajna további támogatásáról. Erről az admirális egy Kijevből közzétett videóüzenetben számolt be, az Ukrinform ukrán hírügynökség szerint. Teljes létszámban vagyunk itt, és egyértelmű üzenettel a NATO és Ukrajna közötti kapcsolat egyre erősebb, hangsúlyozta. A hajóikat ért dróntámadás ellenére Bulgária nem akarja a kölcsönös védelemről szóló NATO szabályok alkalmazását, közölte a bolgár miniszterelnök. Román Radev hangsúlyozta, az incidensek még semleges területen történtek. Két kereskedelmi hajót ért dróntámadása a Fekete-tengeren kedden, az egyik elsüllyedt, legénysége eltűnt, a másik hajó pedig megrongálódott. Megköszönte Magyarországnak az ukrán külügyminiszter, hogy zöld utat adott az Ukrajnával folyó Európai Uniós csatlakozási tárgyalások második és harmadik klaszterének megnyitásához. Lépésről lépésre halad előre Ukrajna uniós csatlakozása. Ukrajna és Magyarország együtt tesz lépéseket egymás és az európai egység felé, emelte ki Andrij Sibiha, külön kifejezte háláját magyar hivatali partnerének Orbán Anitának. Uniós kötelezettségszegési eljárás indult Magyarországgal szemben az állampapírok kamatjövedelmének adóztatása miatt. A bizottság szerint a magyar állam által kibocsátott, lakossági befektetőknek szánt állampapírok kamatjövedelme adómentes és szociális hozzájárulási adó sem terheli, míg más uniós és európai gazdasági térségbeli országok által kibocsátott vagy garantált kötvények jövedelmére az általános adószabályok vonatkoznak. A testület szerint ez visszatarthatja a magyar befektetőket más uniós és EGT országok állampapírjainak megvásárlásától, és sértheti a tőke szabad mozgásának elvét. Minden lehetséges megoldást megvizsgál a pénzügyminisztérium a lakossági állampapírok más országok kötvényeivel szembeni adóelőnye miatt indított uniós kötelezettségszegési eljárás ügyében, közölte a tárca. Az Európai Bizottság az Európai Unió bíróság elé viszi Magyarországot a MOL egyik horvátországi jogvitája miatt, írta a Vecsernyi Liszt. A Horvát Napilap hozzátette, Brüsszel álláspontja szerint a MOL és Horvátország közötti vitát nem lehetett volna nemzetközi választott bíróság elé vinni, Magyarországnak pedig meg kellett volna akadályoznia, hogy a MOL az ott született döntést az Egyesült Államokban érvényesítse. Az előző ciklus 4 éve alatt a magyar gazdaság 0,7%-kal nőtt összesen, miközben a lengyel 9,5%, a horvát 12,5%-kal, ismertette a pénzügyminiszter egy budapesti üzleti konferencián. Kármán András azt mondta, felülvizsgálják az évtizedekre kiosztott koncesziókat, és véget vetnek a kiválasztott cégek egyeduralmának a közbeszerzéseken. A NER lebontás a befektetés a jövő növekedésébe, jelentette ki. Szeptemberben gyorsult az infláció, a fogyasztói árak átlagosan 1,6%-kal haladták meg az egy évvel korábbiakat, az augusztusi 1,3% és a júliusi 1,2%-os emelkedés után. Az elemzők ennél is magasabb, 1,8%-os szeptemberi inflációt vártak éves alapon. Egy hónap alatt pedig 0,2%-kal nőttek az árak, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. A paksi feladat lezárult, a katonák több mint 22.000 köbméter kőanyagot építettek be, több mint 38.000 tonna kő érkezését és kezelését biztosították, közölte a honvédelmi miniszter a Facebook oldalán. A Dunamedrében olyan munkát végeztek Paksnál, amelyhez különleges műszaki, vízi és légi katonai képességekre volt szükség, ismertette Ruszin Szendi Romulus. Mint ismert, a fenéküszöb építése nélkül a Duna alacsony vízállása miatt az atomerőművet már le kellett volna állítani. Oroszország több mint 176.000 tonna kőolajterméket importált dél-koreai kikötőkön keresztül júliusban és augusztusban, enyhítve ezzel az olajfinomítói elleni ukrán dróntámadások következményeit, közölte Vladislav Vlasyuk ukrán elnöki tanácsadó. Az MT beszámolója szerint Vlasyuk közelebbről meg nem határozott adatokra és egyéb értesülésekre hivatkozva arról számolt be, csak augusztusban a dél-koreai beszerzések az orosz üzemanyagimport 31%-át tették ki. Mint mondtam, értesülések szóltak arról, hogy nyugati szankciós listákon szereplő tankereket is használtak a szállításokhoz. Végül az időjárásról: egyre több felé megnövekszik a felhőzet, a déli óráktól majd növekvő eséllyel fordulhat elő eső, zápor, néha zivatar, a déli szelet sok felé élénklökések kísérhetik. A hőmérséklet a reggeli órákban általában 2 és 7 fok között, délutára 25-26 fok körül alakul. Híreinket hallották.
0: Reklám. Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
2: Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
0: Nem csak katolikusoknak.
2: Keresztényélet.hu.
3: Téged is vár az egri érseki fiú kórus. Énekelj velünk az egri bazilikában.
4: Énekelj velünk templomokban.
3: Koncertezz velünk.
4: Tarts velünk komoly zenei fesztiválokra, kórus találkozókra.
3: Legyen sok új barátod.
4: Táborozzunk együtt nyáron a Tisza parton.
3: Legyél tagja egy különleges közösségnek.
4: Itt csak fiúk vannak.
3: Együtt tanulunk megénekelni.
4: Éneklünk zongorával, orgonával, zenekarral.
3: Nálunk kapsz saját új egyenruhát.
4: Sok élményt, sok tudást, sok nevetést.
5: Legyél te az új barátunk az egri érseki fiúkórusban.
0: Reklámot hallottak. Napköszöntő. Reggeli magazin.
6: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a hallgatókat 2026. október 8-án csütörtökön. A mikrofonnál a műsorvezetőt, Berec Renátát hallják. A zenéket ma Vasvári Bernadett válogatja. A hírszerkesztő Sinkovics Andrea, a technikai segítséget pedig Nátrán Istvánnak és Somogyi Mártonnak köszönjük. Műsorkészítő kollégáim, valamint a rádió igazgatója Bércesi András nevében is tartalmas rádiózást kívánok Önöknek. Most pedig nézzük, milyen műsorokkal várjuk hallgatóinkat egészen 8 óráig. Rövidesen a Kérem a következő című egészségperceinkkel jelentkezünk, majd az Útinform legfrissebb híreivel várjuk Önöket. Az időjárás előrejelzés után a napversét hallgathatják meg, melyben Benei Zsuzsa Ősz című versét Havas Judit előadásában hallják. 6 óra 30 perctől a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adása hangzik el, majd Szívem első gondolata című műsorunk következik. Ezután 7 órától szentmisét közvetítünk az egri bazilikából, majd hírek következnek. 7 óra 40 perctől Szentek, szent életű emberek című műsorunkban Szűz Máriáról, a magyarok nagyasszonyáról emlékezik meg néhai dr. Katona István, nyugalmazott egri segédpüspök. Ezt az órát a nap imájával és programajánlóval zárjuk, majd a 8 órai híreket követően jelentkezünk újra műsorismertetéssel. Kellemes ébredést kívánok mindannyiuknak, az utollevőknek pedig balesetmentes közlekedést. Vigyázzanak magukra!

0: Még ez is jellemző egyébként? Mik a tapasztalataid?
1: Igen, sajnos nagyon kevés idő jut az embereknek saját magukra. És ugye az állandó munka, a család, ez a körforgás, hogy mindenhol helytállni, hogy mindenhol odafigyelni, ugye az idegrendszer folyamatos figyelemben van, folyamatosan éberen van, nem nagyon pihen, keveset alszanak. Nyáron azért próbálnak nyilván elmenni ide-oda, de magára, önmagára, az emberre a pihenésre nagyon kevés idő jut. Nyilván a gyógynövényekkel nagyon jól tudunk segíteni, de hogyha az életmódon nem változtat, akkor sajnos ott a gyógynövények is kevesek lesznek. Itt is ugye a már említett citromfűvel, vagy egy macskagyökérrel, egy valeriánával, kamillával, szintén levendulával nagyon jól tudunk működni. Egy orbáncfűvel azért mondjuk azzal óvatosan, mert ott azért elég sok a kontraindikáció, de hatását tekintve viszont nagyon jó, nagyon hasznos.
0: Természetgyógyászként van-e olyan napi rutinod, amit szívesen átadnál a hallgatóknak?
1: Hát mindenképpen én azért ugye külső szemlélő szemével viszonylag idézőjelben szigorú életmódot élek, vagy kiszámítható, nem is tudom. Tehát nyilván legyen meg az embernek a cirkadián ritmusa. De ez nem csak az alvást jelenti. Nem csak azt jelenti, hogy ugyanabban az időben alszom el, körülbelül ugyanabban az időben ébredek, hanem az a napi ritmus is legyen meg, hogy körülbelül ugyanabban az időben reggelizek, ebédelek, vacsorázok, hogy a szervezet azt tudja, hogy mikor, miután mi következik. Ez pontosan ugyanúgy működik felnőtteknél, mint egy pici babánál. Hogy tudja a baba, hogy 3 óránként fog körülbelül lenni, hogy mikor jön a nappal, mikor az éjszak, ahogy mikor fognak megfürdetni, stb. Ez a felnőtteknél is pontosan ugyanígy működik, és legyen meg az a rendszer az életünkben. Nem az, hogy hát ma 10-kor fekszem, holnap éjfélkor, akkor kelek, akkor kelek. Nyilván nekem ezek mind megvannak. 2 naponta sportolok, ez már azért több mint 10 éve az életem része. A táplálkozás, ami megint nyilvánvalóan lehet azt mondani, hogy úristen, de nehéz, de az ember ezt mind saját magáért teszi meg, illetve a saját egészsége érdekében. Nem kell mindenkinek mindent egyszerre megváltoztatni, hanem mindig csak apró lépésenként, mindig csak egy-egy apró új dolgot bevezetni az életbe. Én természetgyógyászként is ennek a híve vagyok, tehát a vendégeimnél sem az történik, hogy na most aztán itt mindent azonnal megváltoztatni, evés, alvás, táplálkozás és egyebek, és mozgás tekintetében, hanem szépen apránként haladunk lépésről lépésre. Ez egy viszonylag lassú és hosszú folyamat, viszont így lehet tartós eredményt elérni.

0: Elhangzott egészségügyi perceinkben a reflexológiáról beszélgetett Tóth Barbara természetgyógyásszal, Szász Anikó, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsorvezetője. Köszönöm figyelmüket, Berecz Renátát hallották.
1: Kérem a következőt. A Szent István Rádió egészségperceit hallották.
2: Napköszöntő. Reggeli magazin.
0: Kedves hallgatóink, útinform hírekkel folytatjuk. Az M3-as autópályán Gödöllő térségében a leállósávot aszfaltozzák. A 32-es és a 37-es kilométer között a Vásáros-Namény felé vezető oldalon mindkét sávot leszűkítették, és a sebességet is jelentősen korlátozták. A munkák ideje alatt a kisbagi pihenőhely sem használható. Átépítették a terelést Gyöngyös térségében. A 65-ös és a 72-es kilométer között a külső és leállósáv burkolatát cserélik. A forgalom a belső sávon és az ellenkező oldal belső sávján halad. Budapest felé a külső és a leálló sáv járható. A munka a Gyöngyös-Nyugat csomópontot is érinti, így Vásáros-Namény felé sem le,

0: sem felhajtani nem lehet. Budapest felé a lehajtás nem lehetséges. Egyetlen csomóponti ág maradt használható, a főváros felé a felhajtó ág maradt szabad. Aszfaltoznak a 60 nyugat csomópontnál is. Az 53-as és az 57-es kilométer között a Vásáros-Namény felé vezető oldalon a külső és a leálló sávon haladnak a járművek. A Budapest irányába tartókat a belső sávra és a szemközti oldal belső sávjára terelik. Az 55-ös jelű 60 Salgó-Tarján csomópontnál a főváros felé vezető oldalon útszűkület van érvényben, a csomópont lehajtó ágát azonban már visszaadták a forgalomnak. A 43-as kilométernél a Galga pihenőhelyet a Vásáros-Namény felé vezető oldalon aszfaltozás miatt lezárták. A 3-as főúton Miskolc térségében a 183-as és a 185-ös kilométer között felújítják a burkolatot, máig felé a külső sávot lezárták. A 23-as főúton Pétervására belterületén a 23-as kilométernél a járdát újítják fel, ezért útszűkület van érvényben. A 25-ös főúton Kerecsen térségében burkolatjavítási munkálatok miatt félpályás korlátozásra, illetve jelzőrös irányításra kell készülni a 3-as és a 4-es kilométer között. Szintén a 25-ös főúton Egerben a 11-es kilométertől a 14-es kilométerig nagyszabású felújítási munkákat végeznek. A 4 sávos szakaszon mindkét irányban elkerítettek egy-egy sávot az autósok elől. A forgalmi rendre vonatkozó szabályokat jelzőtáblák jelzik. A 26-os főúton Miskolc belterületén a Székesegyház és az Álmos utca között 300 méter hosszan útépítés miatt lezárták a külső sávot mindkét oldalon. Kedves hallgatóink, híreket hallottak az utakról a közúton történő napi munkavégzésekkel kapcsolatban. Vezessenek körültekintően, balesetmentes közlekedést kívánunk!
1: Napköszöntő. Reggeli magazin.
0: Kedves hallgatóink, most pedig nézzük az előttünk álló napok időjárását. Ma nyugat északnyugat felől egy hideg front közelíti meg térségünket. Ennek hatására megnövekszik a felhőzet, de hosszabb, rövidebb napos időszakokra még mindenhol számíthatunk. Napközben elszórtan, késő délutántól estétől több helyen alakulhat ki eső, zápor, illetve zivatarok is előfordulhatnak. A déli délnyugati szelet sokfelé élénk, elsősorban a Dunántúlon erős lökések kísérhetik. Hajnalban 0 és 16 fok között alakul a hőmérséklet, a szelesebb nyugati, északnyugati tájakon lesz enyhébb a reggel. Napközben még 22 és 29 fok közé melegszik fel a levegő. Pénteken eleinte keleten, északkeleten és délnyugaton még előfordulhat helyenként eső, zápor, majd napközben északnyugat felől szakadozni kezd a felhőzet, délután a legtöbb helyen újra napos idő várható. Az északnyugati szelet többfelé élénk, főként a Dunántúlon erős, helyenként viharos lökések kísérhetik. Véget ér a meleg utónyári idő, a maximumok 15 és 23 fok között alakulnak. Szombaton általában közepesen vagy erősen felhős időre számíthatunk, kevés helyen kisebb eső, zápor is előfordulhat. Nagyrészt gyenge vagy mérsékelt légmozgás várható. Akkor a reggeli 1 és 12 fokról délutára 15 és 21 fok közé melegszik fel a levegő. Vasárnap általában közepesen vagy erősen felhős időben lehet részünk. Kevés helyen előfordulhat kisebb eső vagy zápor. Élénk lesz a nyugati szél, a minimum 3 és 13, a csúcsérték 16 és 22 fok között alakulhat. Véget ért a parlagfőszezon csúcs időszaka. A parlagfű virágpora országosan közepes koncentrációban van jelen. A pollen koncentráció a következő időszakban lassan csökken, fokozatosan mérséklődnek a tünetek. A parlag főszezon csúcsidőszaka során felhalmozódott pollenszemek miatt azonban beltérben még magasabb lehet a pollen koncentráció. Így javasolják az allergiásoknak, hogy nedves takarítással, lakástextilek mosásával távolítsák el a belterekben felhalmozódott pollent. A lágyszárú allergének közül alacsony koncentrációban jelen vannak még a levegőben a pázsitfűfélék, a csalánfélék, az üröm, az útifű, a kenderfélék, a libatopfélék, továbbá a rézgyom és a szerbtövis pollenszemei is. A kültéri allergéngombák közül az alternária spóra száma országosan magas, nagyon magas, az epikokkumi közepes szintet érhet el. Kedves hallgatóink, időjárás előrejelzést hallottak a met.hu és az időkép.hu adatai alapján. További kellemes rádiózást kívánunk!

0: Benei Zsuzsa, ősz. A tenger, az éjszaka és az árnyék hullámai közé símul világod, de holdfényben borzongó reszketés is, félelem, nyugalom tovább szövése, még majd az olló elcsattan. Megérzed a kettős kés hideg pengét, éles vágó fájdalmát, a vér elfolyását, vagy már semmit. Besüppedsz a sötét görönybe, légnemű létedből a porba, foghatatlan lelkednek anyagába. Az ősz magába zár, a sűrű évszak lassan megkocsonyásodik körülötted.
1: Benei Zsuzsa ősz című versét Havas Judit előadásában hallották. Benei Zsuzsa magyar költő, író, esszéista, irodalomtörténész, tüdőgyógyász szakorvos, egyetemi tanár Budapesten született 1930-ban. Első verses kötete a Tűzföld 1972-ben jelent meg Vörös Sándor bevezetőjével. Írt verselemzést gyerekeknek, Nyitva van az aranykapu címmel. Első esszékötete Ikertanulmányok címmel látott napvilágot. Későbbi tanulmányai sokat segítettek József Attila művészetének mélyebb megértésében. 1987-ben megjelent Napló előtte és utána című regénye, a biztos halál tudatában átélt élet lélektanát kutatja. 1993-tól az irodalomtudományok kandidátusa, a Miskolci Egyetem docense, egyetemi tanára. Szerteágazó irodalmi munkássága mellett 70 éves koráig tüdőgyógyász szakorvosként dolgozott, valamint egyetemi tanárként bölcseletet és költészetet tanított a Pázmány Péter Katolikus Egyetem bölcsészettudományi karán, Pécsett és Miskolcon. Lírájának központi témája a fájdalom, foglalkoztatta a tükröződés, a lét és nem lét, a paradoxonok működésmódja, versbeágyazhatósága. 1990-ben József Attila díjjal tüntették ki, 2006-ban hunyt el.
2: Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.

Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Szerdai adásunk tartalmából

Leó pápa katekézise az általános kihallgatáson. Az egyház küldetése a kortárs világban a krisztusi szolidáris segítség. 14. Leó felhívása a rózsafűzér imádkozására. Szűz Mária biztos menedék az élet nehézségei között. Leó pápa a Vatikáni Múzeumok művészetét támogató amerikai csoporthoz. A szépség felébreszti a szív legnemesebb vágyait, és megnyitja azt Isten felé. Geleger érsek, megbocsátunk és bocsánatot kérünk. Ma is rendkívüli erejű szavak.

0: Leó pápa szerdai katekézise. Az egyház küldetése a kortárs világban a krisztusi szolidáris segítség. Az egyház ebben a világban él és küldetése, hogy részt vegyen a földi város építésében. Ez mindenek előtt hitelességre van szüksége, ugyanakkor a közreműködés során soha nem mondhat le alapvető missziójáról, a hit és a szeretet tanúságtétele révén, amelyen Isten országát építi, miközben az igazságosság, a béke és a testvériség iránti elkötelezettség jegyében mindenki javát szolgálja. Tanította 14. Leó pápa a Szentpéter téren tartott szerdai általános kihallgatás során. A Gaudium et Spes kezdetű zsinati konstitúció első részének 4. fejezete az egyháznak a mai világban betöltött küldetését értelmezi.
1: Prima di tutto, il Concilio ricorda che la Chiesa non è sopra o accanto al mondo, ma come innestata in esso.
0: A zsinat először is arra emlékeztet minket, hogy az egyház nem a világ felett vagy mellett áll, hanem inkább bele van abba oltva. Mundus reconciliatus ecclesia, írta Szent Ágoston, vagyis az Istennel kiengesződött világ az egyház. Zarándokok vagyunk a földön, és osztozunk e világ törékenységében és szépségében, kezdte katekézisét Leó pápa. Ahogy Isten fia megtestesült, hogy életet adjon a világnak, és kibékítse azt az atyával, úgy az egyház is a világban lakozik Isten megtestesülésének jeleként, hogy kinyilvánítsa tervét, miszerint mindnyájunkat gyermekeivé tesz egy nagy emberi családban. Ezért az egyház a történelemben jár a népek és kultúrák között, és ennek alátámasztására Leó pápa saját enciklikájából idézett. Az életnek ez az összefonódása a népekkel egyre inkább megérteti vele, hogy küldetésének történelmi jelentősége van, és felelősséget von maga után a társadalmi kapcsolatok szövődéséért. A zsinat szerint az egyház elsődleges küldetése, hogy segítsen az embereknek odafigyelni az élet mély kérdéseire, azokra, amelyek eredetünkkel és sorsunkkal, valamint a szeretet és a szenvedés jelentésével kapcsolatosak. A mindenáron való haszonszerzés logikája és az információk manipulálása azzal a kockázattal jár, hogy indokolatlan nyomás gyakorol az emberekre, hogy megfeleljenek az anyagi javak fogyasztásán alapuló életmódnak, noha a szívük arra van teremtve, hogy fölfelé tekintsen. A zsinati atyán szerint az egyház küldetése abban áll, hogy járuljon hozzá a földi város építésének a megvalósulásához. Módszerei és céljai azonban elsősorban nem politikai jellegűek, hanem a hit és a szeretet tanúságtételében, valamint az igazságosság, a béke és a testvériség iránti elkötelezettségben állnak.
1: Adorando Cristo, il giusto morto per gli ingiusti, il credente non può accettare l'oppressione dei piccoli e dei poveri, come pure quelle strutture inique che perpetuano condizioni di dipendenza o di ingiustizia.
0: A hívő, miközben az igaz Krisztust imádja, aki meghalt a nem igazakért is, nem fogadhatja el az alacsonysorúak és szegények elnyomását, sem azokat az igazságtalan struktúrákat, amelyek a függőség és az igazságtalanság állapotát tartják fenn. Az egyház társadalmi tanítása irányítja a keresztények cselekvését, akik minden jó akaratú emberrel együttműködnek a közjó előmozdításában. Az egyháznak tehát semmi sem állhat jobban a szíve közepén, mint hogy mindenki javát szolgálja, és szabadon fejlődjön bármely olyan rendszerben, amely tiszteletben tartja a személy és a család alapvető jogait, és elismeri a közjó követelményeit. Ahhoz, hogy hatékonyan teljesítse az evangéliumi küldetést, minden megkereszteltnek el kell köteleznie magát a Szentlélek kegyelmével való együttműködésre, hogy hite élő legyen, és az következetes viselkedésben nyilvánuljon meg. Ahogy a zsinati atyánk is emlékeztetnek, a megvallott hit és a mindennapi élet közötti szétválasztást korunk legsúlyosabb tévedései közé kell sorolni. A dokumentum külön szól a világi hívők küldetéséről. akik keresztségük erejében arra hivatottak, hogy keresztény lelkülettel és az evangélium szemléletével éltessék a világot. Ennek a valóban papi jellegű cselekvésnek az elsődleges helyszínei kétségtelenül a család és a munkahely, de kiterjed az élet minden területére, hangsúlyozta Leó pápa. Az egyház mindig figyelemmel kíséri, mi történik és mi változik a társadalomban. Isten egész népének, de főként a papoknak és a teológusoknak a feladata, hogy megkülönböztessék, mi érdemel figyelmet korunk kultúrájában, mindig Isten igéje és az egyház hagyománya, mint legfőbb megkülönböztető szempont alapján. Ehhez kiegyensúlyozott, a kulturális trendektől mentes gondolkodásmód szükséges, amely képes pozitívan tekinteni a világra, ugyanakkor rendíthetetlenül megőrzi és bemutatja az evangélium üzenetét a maga teljességében. A kereszténység ugyanis semmiképpen nem tehető vonzóvá tartalmának felhígításával és követelményeinek enyhítésével. A történelem útját járó egyház szeme előtt csak egyetlen cél lebeghet, mégpedig Isten országának eljövetele és az egész emberiség üdvösségének megvalósítása.
1: A questo fine essa tende soprattutto attraverso la santità personale e l'amore fraterno.
0: E cél elérésére mindenek előtt személyes életszentséggel és testvéri szeretettel törekszik, ahogy Szent VI. Pápa írta. Az életszentség jelen nélkül szavunk aligha talál utat a kortárs emberek szívéhez, hanem azt kockáztatja, hogy hiába való és terméketlen marad. Legyünk tehát engedelmesek a Szentlélek működése iránt, hogy segítsen nekünk szentségben és szeretetben élni, hogy a világ higgyen és reméljen, zárt a szerdai katekézisét Leó pápa.
1: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
2: Amen.
1: Amen.
3: 14. Leó. Szűz Mária biztos menedék az élet nehézségei között. A hagyomány szerint Szűz Máriát biztos menedékként hívjuk segítségül az élet nehézségei közepette.
1: Vi invito a recitarla per sperimentare il conforto della nostra Madre Celeste, rifugio sicuro in mezzo alle difficoltà della vita.
3: Mária vigaszt nyújt a háborúk által megsebzett világnak, hangsúlyozta 14. Leó szerdán az általános kihallgatáson, ismét arra kérve a híveket, hogy forduljanak hozzá a rózsafűzér imádságával. A Szentatya október 7-én a rózsafűzér királynője liturgikus emléknapján a Szent Péter téren megismételte azt a felhívását, amelyet már az előző vasárnapi úrangyalaimádság alkalmával, korábban pedig szeptember 27-én Lourdi látogatásán is megfogalmazott. A portugál nyelvű hívekhez fordulva 14. Leó egy másik Mária ünnepről, az október 12-én ünnepelt Aparecidai miasszonyunkról, Brazília védőszentjéről is megemlékezett. Anyai közbenjárására bízlak benneteket és családjaitokat. A szűzanya mindig örködjön felettetek, kérte a pápa.
1: Maria, la madre di Gesù, sia per voi rifugio e forza nei momenti di difficoltà e di sofferenza.
3: A kínai nyelvű zarándokokat köszöntve pedig Máriát menedéknek és erőnek nevezte a nehézségek és a szenvedés pillanataiban. Leó pápa, a szépség felébreszti a szív legnemesebb vágyait, és megnyitja azt Isten felé. A művészet és a szépség szeretete, valamint az emberiség művészeti és vallási öröksége megőrzésének vágya vezeti őket, ugyanakkor zarándokok is, akik megtapasztalják Isten irgalmasságát, és új erőt merítenek hitük útján. Ezekkel a gondolatokkal köszöntötte 14. Leó a Vatikáni Múzeumok művészete támogatóinak louisianai csoportját, amelyet október 7-én délelőtt az általános kihallgatás előtt fogadott a 6. Pál aula kistermében. Róma püspöke emlékeztette vendégeit, hogy egy olyan korban, amelyet a technológia ural, és amelyben gyakran a hatékonyság és a haszon kerül előtérbe, alapvetően fontos, hogy továbbra is ápoljuk a szemlélődés lelkületét, és időt, valamint teret szenteljünk a szépségnek. Ez a magatartás nagy segítséget jelenthet az emberiségnek, különösen a fiataloknak. Segíthet felfedezni a művészet képességét arra, hogy felemelje és feltárja az emberi lélek mélységeit és az Isten iránti nyitottságunkat. Egyúttal annak felismeréséhez is elvezet, hogy önmagunk odaajándékozása elengedhetetlen az igazi kiteljesedéshez, mutatott rá Leó pápa beszédében. Utalt Szent VI. Pál pápára, aki ösztönzést adott a szervezet létrejöttéhez. Különösen arra a gondolatára hívta fel a figyelmet, hogy szükségünk van a szépségre, hogy ne merüljünk el a kétségbeesésben. VI. Pál a II. Vatikáni zsinat lezárásakor 1965. december 8-án a művészekhez intézett üzenetében hangsúlyozta, hogy a szépség, akár csak az igazság, örömet ébreszt az ember szívében, összeköti a nemzedékeket, és képessé teszi őket arra, hogy közösen csodálattal szemléljék ugyanazokat az értékeket. Mint a vatikáni múzeumok támogatói, bizonyára személyesen is megtapasztaltátok, hogy a szépségnek megvan az ereje ahhoz, hogy felébressze az emberi szív legnemesebb vágyait, hogy túllépjünk önmagunkon, és hogy megnyissa lelkünket Isten ajándékainak ingyenessége előtt, fogalmazott 14. Leó. A pápa köszönetét fejezte ki a támogatóknak az elmúlt évtizedek nagylelkű együttműködéséért, amellyel hozzájárulnak a vatikáni múzeumok művészeti örökségének megőrzéséhez. A szemlélődés csodálatos lehetőséget kínál arra, hogy találkozzunk Istennel, aki maga a szépség, folytatta a Szent Atya. Szent Ágoston szavaira utalva, Istent mindig ősi és mindig új szépségként írta le, amely szüntelenül magával ragadja és magához vonzza az embereket. Kedves barátaim, miközben folytatjátok zarándoklatotokat, arra bátorítalak benneteket, hogy nyíljatok meg e szépség előtt, és gondolkodjatok el azon, hogyan segíthettek másoknak is ugyanezt megtenni, kérte vendégeit 14. Leó. A találkozó végén a pápa a rózsafüzér királynőjének oltalmába ajánlotta a jelenlévőket, majd áldását adta rájuk, kérve, hogy azt továbbítsák a szervezet valamennyi tagjának, a béke és az Úrban való öröm zálogaként. Geleger érsek, megbocsátunk és bocsánatot kérünk. Ezek ma is rendkívüli erejű szavak. Megbocsátunk és bocsánatot kérünk, két olyan kifejezés, amely ma is különleges erővel és időszerűséggel bír. Erről beszélt Paul Richard Geleger érsek, az államokkal és nemzetközi szervezetekkel fenntartott kapcsolatok titkára szeptember 21-én este a Megbocsátunk és Bocsánatot Kérünk című könyv bemutatóján. A kötetet az a történelmi üzenet ihlette, amelyet a lengyel püspökök 1965-ben intéztek német püspöktársaikhoz. A Lengyelország Szentszéki Nagykövetségén bemutatott kiadvány annak a tudományos konferenciának az eredménye, amelyet tavaly a Pápai Gergely Egyetemen rendeztek meg a történelmi esemény 60. évfordulója alkalmából. Geleger érsek felszólalásában hangsúlyozta a két püspöki kar több mint 60 évvel ezelőtti gesztusának máig érvényes jelentőségét. A megbocsátunk és bocsánatot kérünk szavak, amelyek egy a háború sebeitől még mélyen megsebzett Európában hangzottak el, ma is különleges erőt és időszerűséget őriznek, fogalmazott a vatikáni képviselő. Ezek a szavak arra emlékeztetnek, hogy a kiengesztelődés nem a múlt elfelejtéséből születik, hanem abból a képességből, hogy az igazság fényében szembenézzünk vele, bátran és bizalommal megnyílva az őszinte párbeszéd előtt. A keresztény ember számára pedig a kiengesztelődés mindenek előtt a feltámadt Úr ajándéka. Ahogy Szent Pál tanítja, Isten Krisztus által kiengesztelt minket önmagával. Geleger érsek szerint a kötet arra hív, hogy elgondolkodjunk e tanúságtétel jelentőségén, a jelen és a jövő számára egy olyan korban, amikor ismét új megosztottságokkal és szembenállásokkal találkozunk. Arra is figyelmeztet, milyen értékes mindaz, amit évtizedeken át türelmesen sikerült felépíteni. Az érsek köszönetét fejezte ki Lengyelország és Németország Szentszéki Nagykövetségének azért, hogy ápolják annak az eseménynek az emlékét, amely egyedülálló módon járult hozzá a háború utáni európai kiengesztelődéshez. Geleger érsek reményét fejezte ki, hogy a 60 évvel ezelőtt egymás felé nyújtott kezek továbbra is összekapcsolódnak, és az új nemzedékek számára is a kiengesztelődés, a közös felelősségvállalás és a béke útját mutatják. Adam Kwiatkowski lengyel nagykövet megköszönte Geleger érseknek, hogy felszólalásaiban többször is utalt a lengyel püspökök német püspökökhöz intézett üzenetére. Számunkra, Lengyelország és Németország számára ennek óriási jelentősége van, hangsúlyozta a diplomata. Kiemelte, hogy mielőtt visszatér Lengyelországba, utolsó általa szervezett rendezvényét éppen a kiengesztelődés témájának szentelték. A nagykövet szerint a mai világnak ennél is többre van szüksége, bátrabb gesztusokra és döntésekre, amelyek képesek megelőzni korukat. Ki kell nyújtani a kezünket embertársunk felé, és a közöttünk fennálló különbségek ellenére is tisztelettel és hálával kell fordulnunk egymáshoz. Bruno Kahl német nagykövet szintén hangsúlyozta, hogy napjainkban sürgetően szükség van arra, hogy ihletet merítsünk a két ország püspökeinek egykori kiengesztelődési gesztusából. A kiengesztelődés nehéz, de lehetséges. Valakinek azonban meg kell tennie az első lépést, fogalmazott a német nagykövet. Reményét fejezte ki, hogy a most megjelent kötet felrázza az intézményeket és ráirányítja a figyelmet ezekre az alapvető értékekre, hogy napjainkban is hasonló kezdeményezések születhessenek a gyűlölet, az erőszak és a háború leküzdésére. Ez a könyv összefoglalja mindazokat a tevékenységeinket, amelyek a lengyel püspökök német püspökökhöz intézett levelének 60. évfordulójához kapcsolódtak, mondta a Vatikáni Rádiónak a könyvbemutató alkalmával Andrzej Zserje, a Wroclawi Emlékezet és Jövő Központ igazgatója, az évfordulós megemlékezések kezdeményezője. Ha figyelmesen olvasuk a kötetet, láthatjuk a Lengyelország és Németország közötti jó kapcsolatok építését szolgáló közös munka konkrét gyümölcseit mutatott rá. Példaként Knut Ábrahámnak a konferencián elhangzott szavait idézte föl. Eszerint a lengyel püspökök német püspökökhöz intézett levelének 60. évfordulója alkalmából Wroclawban rendezett ünnepségek hozzájárultak ahhoz, hogy a német Bundestag csaknem egyhangulag megszavazza a berlini lengyelház és a II. Világháború lengyel áldozatainak emléket állító emlékmű finanszírozását. Már ezért az egyetlen mondatért is érdemes volt kiadni ezt a könyvet, fogalmazott Zserje. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szerdai műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!

Szívem első gondolata, hozzád száll fel, Istenem. Te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked. Szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, s őriz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel, bűntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy, oltalmazd meg minden bajtól, kísértésben el ne hagyj. Amen.

Az angyal belép egy apró názareti házba, és valami egészen szokatlant mond. Üdvözlégy kegyelemmel teljes, az Úr veled van. Mária nem egy királylány, nem befolyásos nő, nem híres, csak egy egyszerű, tiszta lelkű fiatal lány. Isten mégis őt választja, mert az igent nem méltóság alapján keresi, hanem az engedelmes, szolgálatkész szív szerint. Mária válasza, történjék velem szavaid szerint. A történelem legbátrabb felelete. Nem tudja előre, mit jelent majd ez a beleegyezés. Nincs biztosíték, nincs menekülő út, csak hit van, bizalom, odaadás. Ma, magyarok nagyasszonya napján azt ünnepeljük, hogy ezt az asszonyt, ezt az igent mondó szívet kérte meg Szent István király, hogy a magyar nép oltalmazója legyen. Neki ajánlotta fel az országot. István király nem azért tette ezt, mert nem volt jobb ötlete, hanem mert meg volt győződve arról, hogyha egy nép jövője Máriára van bízva, akkor Isten áldása biztosított számára. Mi magyarok mit kezdünk ezzel az ajándékkal, Mária égi támogatásával? Azzal, hogy 1000 év óta kísér minket, népünket, történelmünket. Vajon csak ünnepeken idézzük fel, vagy valóban a mindennapjaink része is? Ma nekünk kell kimondanunk, legyen meg mindenben Isten akarata. Egy nép jövője nem hatalomban, nem dicsőségben, hanem az Istennek adott csendes igenekben dől el.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Kedves hallgatóink, rövidesen kapcsoljuk az Egri Bazilikát, ahonnan szentmisét közvetítünk. A szertartás énekei a következők. Az Éneklőegyház énekeskönyv 646-os, az Éneklőegyház énekeskönyv 299-es, az Éneklőegyház énekeskönyv 163-as, végül pedig a Szent vagy Uram 284-es számú éneke hangzik el. És még egyszer az énekek sorrendben. Az Éneklőegyház énekeskönyv 646-os, az Éneklőegyház énekeskönyv 299-es, az Éneklőegyház énekeskönyv 163-as, végül pedig a Szent vagy Uram 284-es számú éneke csendül fel. Ha tehetik, imádkozzanak velünk!

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete, és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal.
1: És a te lelkeddel.
0: Magyarok nagyasszonyának ünnepe van, Magyarország főpátronájának is mondjuk, amikor ezt a kifejezést, hogy nagyasszony, ezt használjuk, akkor gondolunk arra, hogy Szent István első szent királyunk a boldogságos Szűz Máriára bízta az ő országát, amikor felajánlotta neki a koronát. Ez a jelképes cselekedet, mintegy az egész magyarságot átadta a boldogságos Szűz oltalmába. Közben járó imájával segített minket, hogy megmaradjunk, hogy ha nehézségek és ország részvesztések közepette is, de mégis itt magyarul szólaljon meg az ének, és a szentmisében is a prédikáció. Nagy ajándék a szűzanyának ez a segítsége, legyünk hálásak érte. A mai szentmisét kis János 6 éve elhunyt testvérünkét ajánlom föl. Most vizsgáljuk meg lelkiismeretünket és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait.

0: Gyónom a mindenható Istennek és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én igen nagy vétkem. Kérem ezért a boldogságos mindenkor szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket és vezessen el az örök életre.
1: Amen.

0: Olvasmány Sirák fiának könyvéből. Jó illatot fakasztok én, mint a szőlőtő, és virágaimból pompás dús gyümölcs terem. Anyja vagyok én a szép szeretetnek, az Isten félelemnek, a hitnek és a szent reménynek. Nálam van az út és az igazság minden kegyelme, nálam az élet és erény minden reményem. Jertek hozzám mind, akik megkívántok engem, és teljetek el gyümölcsömmel. Mert lelkem édesebb a méznél, és birtoklásom a lépes méznél. Emlékezetem él minden idők nemzedékeiben. Akik engem esznek, még inkább éheznek, akik engem isznak, még inkább szomjaznak. Aki reám hallgat, meg nem szégyenül, aki értem fárad, nem esnek bűnbe. Akik fénydicsér derítenek rám, örök életet nyernek. Ez az Isten igéje.
1: Istennek legyen.

Szent Lecke Szent Pál apostolnak a Galatákhoz írt leveléből. Testvéreim, amikor elérkezett az idők teljessége, Isten elküldte fiát, aki asszonytól született, alávetette magát a mózesi törvénynek, hogy felszabadítson minket a törvény szolgaságából, és a fogadott fiúságot elnyerjük. Mivel pedig Isten fiai vagyunk, Isten szívünkbe elküldte fiának lelkét, aki ezt kiáltja, Abba, Atyám. Nem vagy tehát többé szolga, hanem fiú, és ha fiú, akkor Isten kegyelméből örökös is. Ez az Isten igéje.

0: Ezek az evangélium ígéi.
1: Áldunk téged, Krisztus!
2: Kedves testvérek! Magyarok nagyasszonyának az ünnepe arra utal, és arra figyelmeztet minket, hogy már kezdettől fogva a magyarság életében ott van a boldogságos szűzanyának a tisztelete erőteljesen, és nem csak, és ez a csak, ez

ami őt kiváltságossá teszi itt ezen a földön, áldottabb vagy te minden asszonynál, mert kegyelemmel teljes vagy. Itt még nem hozza az evangéliumi rész azt a nagy titkot, hogy fia fog születni. Lehetne, de így szerkesztették meg a könyvet. De benne van a kegyelemmel való teljesség, amely nem pusztán csak valami kiváltság Máriának, hanem az ő leendő feladatát is, mint egy jelzi, a megváltónak az édesanyja lesz. A világra hozza őt, és ez emeli ki minden földi ember fölé, mert akkora nagyság ez, akkora hatalom, akkora erő, hogy mi azt elképzelni nem is tudjuk. Mária külsőleg nem változik. Mária a maga egyszerűségében éli meg ezt, de az a hatalom, amely neki adatott, az akkor kezd igazán működni, amikor az emberek fölismerik ezt, és az ő oltalmába helyezik életüket, családjukat, vagy jelesül itt az országot. A breviáriumnak a bevezetője így ír. Szent István királyunk halála előtt Szűz Mária oltalmába ajánlotta koronáját és az országát. Őseink ezt a felajánlást szent örökségként származtatták át nemzedékről nemzedékre. Megüti az ember arcát és a lelkét ez a mondat, hogy a történelmi nehézségeink ellenére milyen erősen él a magyarság lelki világában a boldogságos szűzanyához való kötődés, az ő anyai oltalma. Néha az ember visszagondol arra a sok fájdalomra, amelyet a vallási válság okozott, amikor megjelennek a katolikusok mellett olyan keresztények, akik már nem a pápa főségét fogadják el. Itt több van, neveket azért nem mondok, mert nem ez a lényeg, hanem az, hogy a legtöbbjüknél a magyar himnusz az ősi Mária ének, Boldogasszony anyánk. Nyilván jött később egy másik, amelyet mindannyian használunk, de valahol összeköt bennünket ennek a gyönyörű éneknek minden egyes sora, minden egyes szava. Érződik-e, hogy mekkora hatalom van a boldogságos szűz kezében, hogy ilyen viszálykodás után is egységbe tudja fordni a magyarságot? És talán ez volt az, hogy amikor küzdöttünk az országunk fönnmaradásáért, akkor ott voltak mindazok, akik a magyar koronáért küzdöttek, a magyarság szabadságáért küzdöttek, akik a népünk fönnmaradásáért küzdöttek. Vasarikoros, bíboros, prímás kérésére a Szentszék is elismerte Mária tiszteletének ezt a nemzeti jellegét. Minden keresztény tiszteli a boldogságos szűz Máriát. Mindenütt ott van már a Mária tiszteletnek az az alapja, hogy ő a megváltónk édesanyja, és kegyelemmel teljes. De talán az elsők között vagyunk, és nyugodtan mondhatjuk, akiknél ez egy nemzeti

0: kötelezettség is. Azóta más országoknál is ott van, Mária királynői volta. De talán az első, Szent István király. Az ünnepnek, mint ahogy az országunknak is, egy kicsit válságos volt a sorsa. Szent Tizedik Pius október első vasárnapjára tette, majd utána áttették október 8-ra. Később még szeptemberben is ünnepeltük, aztán visszakerült október 8-ra. Milyen jó, hogy ünnepelhetjük, milyen jó, hogy nemzeti jelleggel tudjuk ünnepelni, és milyen kár, hogy egyre kevesebben ismerik föl ennek a magyarság értékeit hordozó erejét, a hitünknek egyfajta biztatóját, egyfajta erősítőjét, amely tanít bennünket arra, hogy a mi erőnk, amikor már egy fogytán van és kevés, hogy megéljük mindazt, amit Isten elvár tőlünk, akkor ott van Mária, a mi égi édesanyánk. Jézus adta őt ennek, ott van Mária, aki nemzetünk örökös királynője, és bátran hagyatkozhatunk rá. Adja Isten, hogy egyre inkább fölismerje a mai nemzedék ennek a gyönyörű szép ünnepnek azt a nemzeti erejét, amely segített bennünket annyi viszály, nehézség, külső és belső ellenségnek ármánykodása mellett is megmaradnunk magyarnak és kereszténynek. Amen. Hiszek az egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek, minden láthatónak és láthatatlannak teremtőjében. Hiszek az egy Úrban, Jézus Krisztusban, Isten egyszülött fiában, aki az Atyától született az idő kezdete előtt. Isten az Istentől, világosság a világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől. Született, de nem teremtmény, az Atyával egy lényegű, és minden általa lett. Értünk emberekért, ami üdvösségünkért leszállott a mennyből. Megtestesült a Szentlélek erejéből, Szűz Máriától és emberéle. Poncius Pilátus alatt értünk keresztre feszítették, kínhalált szenvedett és eltemették. Harmadnapra föltámadott az írások szerint, fölment a mennybe, ott ül az Atyának jobbján, de újra eljön dicsőségben ítélni élőket és holtakat, és országának nem lesz vége. Hiszek a Szentlélekben, Urunkban és éltetőnkben, aki az Atyától és a Fiútól származik, akit épp úgy imádunk és dicsőítünk, mint az Atyát és a Fiú, ő szólt a proféták szavával. Hiszek az egy szent, katolikus és apostoli anyaszent egyházban. Vallom az egy keresztséget a bűnök bocsánatára, várom a holtak föltámadását és az eljövendő örök életet. Amen. Testvéreim, magyarok nagyasszonya ünnepén gyermeki bizalommal terjesszük kéréseinket mennyei Atyánk elé.
1: Áld meg, Urunk, Szent Atyánkat, hogy vezetésével Krisztusnak hűséges tanítványai és nagyasszonyunknak buzgó gyermekei legyünk. Hallgass meg, Urunk! Adj hazánk főpásztorainak, papjainak és szerzeteseinek testi-lelki erőt, hogy munkájuk nyomán egyre gazdagabban viruljon a krisztusi élet Mária országában, Hallgass meg, Urunk! Alakítsd át szívünket, hogy boldog asszonyunk példája szerint mi is reád figyelő és akaratodat teljesítő keresztények legyünk. Hallgass meg, Urunk! Segítsd a magyar családokat, hogy Szent Istvánt, Boldog Gizellát és Szent Imrét követve vállalják az áldozatos családi életet. Hallgass meg, Urunk! Ébreszd fel a magyar ifjúságban a keresztény hivatás tudatot, hogy Mária országa újra a szentek földje legyen. Hallgass meg, Urunk! Vezesd elhunyt testvéreinket az égi hazába, hogy ott együtt örvendjenek nagyasszonyunkkal és nemzetünk szentjeivel. Hallgass meg, Urunk!
0: Hallgass meg minket! Hadd meg az örök boldogság jutalmát elhunyt János testvérünknek, akért ezt a szentmise áldozatot felajánljuk. Hallgass meg, Urunk! Urunk és Istenünk, első szent királyunk végakaratából, fiad édesanyját nagyasszonyunknak tiszteljük. Segíts, hogy pártfogásával, családjainkban és hazánkban megvalósítsuk szent fiad országát, aki él és uralkodik mindörökkön örökké. Amen.

0: Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt.
1: Fogadj el az Úr kezedből az áldozatot, nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész Anya Szent Egyház javára.
0: Gondviselő Isten!

Valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt. Árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra, ami Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik.

A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kenyer, a kelyhet, és majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

0: halálának és föltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk néked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek mindnyájunkat, akik Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon, tedd tökéletessé a szeretetben, Leó pápánkkal, Csaba püspökünkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg, Urunk, János szolgádról, őt magadhoz szólítottad ebből a világból, add, hogy aki a keresztségben titokzatos módon részesült fiat halálában, részesüljön fiad föltámadásában is. Emlékezzél meg a föltámadás reményében elhunyt többi testvéreinkről is, és mindazokról, akik irgalmadban bízva távoztak el a világból, bocsásd őket szent széned látására. Könyörülj kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, a szent apostolokkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele, és ő benne a tiéd, mindenható Atya Isten, a Szentlélekkel egységben minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Üdvözítőnk parancsára és isteni tanítása szerint így imádkozunk. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vívj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.

Íme Isten bárányok, íme, aki elveszi a világ bűneit, boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomáján. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomban jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az ő lelket.

Jézusunk lelket örök pásztora, tekints irgalmas szemmel szeretett nyájadra. Urunk, mint árvák sírunk előtte, kérünk téged, a boldogság a szűzanya, a magyar nagyasszonya közben járására, adj nekünk papi és szerzetesi hivatásokat. Jézusunk, adj nekünk a te szíved szerinti papi és szerzetesi hivatásokat. Amen. Szent Mihály főangyal, védelmez minket a küzdelemben, a sátán gonosz kísértései ellen légy oltalmunk. Esedezve kérjük, parancsoljon neki az Isten, te pedig a mennyei seregek vezére, a sátánt és a többi gonosz szellemet, akik a lelkek vesztére körül járnak a világban, Isten erejével taszítsd vissza a kárkozat helyére.

0: Kedves hallgatóink, szentmisét közvetítettünk az Egri Bazilikából, melyet Szabó József Béla, főegyházmegyei zenei főigazgató mutatott be. Az éneket vezette és orgonán közreműködött Kubik Tamás. A felolvasó Kovács István és Ferenci Tamás volt, a technikai közvetítést Nátrán István irányította. Ha tehetik, maradjanak továbbra is a Szent István Rádió hullámhosszán.
1: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hírek a Szent István Rádióban.
2: Új projekt indul az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen, amely roma középiskolás diákok továbbtanulására való felkészítését, valamint az Egri Roma Szakkollégium utánpótlásának erősítését szolgálja. A program 127 millió forint visszatérítendő Európai Uniós támogatást kapott. A projekt a Széchenyi Terv Plusz program keretében valósul meg. Az út a szakkoliba, az út a felső oktatásba, az Egri Roma Szakkollégium utánpótlásának biztosítása című kezdeményezésben szerepet kapnak a szakmai vezetők és megvalósítók által felkészített roma szakkollégista kortárs mentorok. Egyéni mentorálással segítik a középiskolásokat tanulmányaikban és továbbtanulási céljaik elérésében. A program egyik legfontosabb vállalása, hogy legalább 30 fiatalt támogasson a sikeres érettségi vizsga megszerzésében. A projekt időtartama alatt a résztvevők a tanulástámogatás mellett motivációs, kulturális és közösségi programokba is bekapcsolódhatnak. Tudománykommunikációs és interaktív foglalkozások, kulturális események, valamint sikeres roma példaképek bemutatása segíti kompetenciáik fejlesztését és továbbtanulásra való felkészülésüket. A kezdeményezés a már szakkollégista hallgatók szakmai és személyes fejlődésére is hangsúlyt helyez. Számukra többek között nemzetközi jó gyakorlatok megismerését szolgáló külföldi tanulmányutak teremtenek lehetőséget új tapasztalatok megszerzésére. A projekt az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem megvalósításában Egerben zajlik, és 2029 közepéig tart. Kihallgatta Magyar Pétert a központi nyomozó főügyészség szerda este egy 2024. június 21-i eset miatt. Erről a kormányfő számolt be a közösségi oldalán tett bejegyzésében. Magyar Péter azt írta, egy előre eltervezett időpontban hallgattak ki, rövid vallomást tett, nem ismerte el a terhére rót bűncselekményt. Hozzátette, hogy minden további fejleményről tájékoztatást ad. A központi nyomozó főügyészség szerda este közölte a távirat irodával. Mentelmi jogának felfüggesztését követően a nyomozó főügyészség gyanúsítottként hallgatta ki Magyar Pétert a lopás vétsége miatt indult büntető ügyben. Felidézték, a legfőbb ügyész jogkörében eljáró legfőbb ügyész helyettes 2026. szeptember 22-én indítványt tett Magyar Péter országgyűlési képviselő mentelmi jogának felfüggesztésére. A kormánypárt azután kezdeményezett rendkívüli ülést, hogy Lajtár István legfőbb ügyész helyettes indítványozta a felfüggesztést lopás gyanúja miatt. A legfőbb ügyészség 2024. szeptemberi közlése szerint Magyar Péter az év június 21-én hajnalban egy budapesti klubban szórakozott, amikor az őt mobiljával videózó férfitól elvette a telefonját, majd szándékosan a Dunába ejtette. Az ügyészség szerint a politikus magatartása a lopás bűncselekménye törvényi tényállásának megvalósítására alkalmas. Végül az időjárásról. Nyugat felől megnövekszik, átmenetileg megvastagszik a felhőzet. Ugyanakkor keleten még nagyrészt napos idő várható. A déli óráktól nyugat felől záporok, zivatarok alakulhatnak ki. Legnagyobb eséllyel a Kaposvár-Ózd vonal mentén. Nagy területen megélénkül a déli szél, főként északnyugaton erős lökések is lehetnek. A zivatarokat átmenetileg viharos széllökések, intenzív csapadék, esetleg apró szemű jég kísérheti. A hőmérséklet 22 és 28 fok között alakul. Híreket hallottak.
3: Reklám.
4: Téged is vár az Egri érseki fiú kórus. Énekelj velünk az Egri Bazilikában.
5: Énekelj velünk templomokban.
6: Koncertezz velünk.
7: Tarts velünk komoly zenei fesztiválokra, kórus találkozókra.
8: Legyen sok új barátod.
9: Táborozzunk együtt nyáron a Tisza parton.
10: Legyél tagja egy különleges közösségnek.
11: Itt csak fiúk vannak.
12: Együtt tanulunk megénekelni.
13: Énekünk zongorával, orgonával, zenekarral.
14: Nálunk kapsz saját új egyenruhát.
15: Sok élményt, sok tudást, sok nevetést.
16: Legyél te az új barátunk az Egri érseki fiúkórusban.
3: Reklámot hallottak. Szentek, szentéletű emberek.
17: Szűz Mária, magyarok nagyasszonya. István, a szentéletű magyar király, trónörökös hiányában 1038. augusztus 15-én a székesfehérvári palotában az ország vezető emberei előtt országát, népét és szent koronáját egyszer s mindenkorra Jézus anyjának, a boldogságos Szűz Máriának ajánlotta fel. Hartwig püspök legendája ezt így beszéli el. Mikor már nem volt kétséges, István király halálának hamari napja, előszólította a püspököket, az ország nagyjait, először megtárgyalta velük, hogy kit választanak helyette királynak. Majd atyailag intette őket, hogy őrizzék meg az igaz hitet, az igazságot szeressék, a szeretet láncait kedveljék, gyakorolják a szeretetet, az alázatossággal törődjenek, és mindenek előtt a kereszténység zsenge ültetvényén csőzködjenek. E szavak után kezét és szemét a csillagokra emelve így kiáltott fel: Ég királynője, e világ jeles újjászerzője, végső könyörgésemben a Szentegyházat a püspökökkel, papokkal, az országot a néppel s az urakkal a te oltalmadra bízom. Nékik utolsó Isten hozzárot mondva, lelkemet a te kezedbe ajánlom. Majd így folytatja Hartwig püspök. A lelki szentség kenetét fölvette, mi urunk Jézus Krisztus testének, vérének, útravalójával felüdített szent lelkét az Úr megtestesülésének 1038. évében az örök szűz s a szent angyalok kezébe letette, hogy az el nem múló égi boldogság nyugalmára vezessék. Nagy sírás támadt övéi közt, nagy öröm az angyalok közt, de ez a sírás később mind az életben lévőknek, mind a majdan születőknek örökké való vígságára változott. Így lettünk Európában elsők abban, hogy Jézus anyja a mi nagyasszonyunk és pátrónánk lett. Országunk pedig Mária országa. A történelem folyamán többször is felajánlották országunkat, népünket a boldogságos Szűz Máriának, nagyasszonyunknak. Legutóbb 2000-ben Budapesten a Szent István Bazilika előtt Paskai László bíboros úr imádkozta el Eszterházi Nádor Pál imáját. Ekkor ünnepeltük a magyar kereszténység 1000. évfordulóját. A felajánló imát most elimádkozom. Emlékezzél meg Istennek dicsőséges anyja, magyarok nagyasszonya, szentséges Szűz Mária, emlékezzél meg örökségedről, amelyet hűszolgád, első királyunk és apostolunk, Szent István neked felajánlott. Tekints kegyes arccal országodra, légy szószólónk és közben járunk Szentfiadnál, Jézus Krisztusnál. Hozzád kiáltottak őseink, és minden inségükből kiszabadultak. Ez a remény éltet most is, ez a bizalom indít, hogy oltalmadban keressünk menedéket mi, a te néped és örökséged. Oltalmazd és védjed hatalmas pártfogásoddal minden testi-lelki bajtól országunkat. Hazánk főpásztorainak és papjainak nyeri isteni segítő kegyelmet küldetésük teljesítéséhez. Híveidnek pedig az élő hit cselekedeteiben és gyümölcseiben buzgó szívet. Könyörgünk, nagyasszonyunk, magyar hazánk vezetőiért, hogy a Szentlélek ajándékai által megvilágosítva védelmezzék az igazságosságot, és a közjó előmozdításán őszinte igyekezzel fáradozzanak. Könyörgünk, nagyasszonyunk, egész nemzetünkért, vezest kegyességeddel, tartsd meg Isten szeretetében és félelmében. Nyerj a bűnbánóknak bocsánatot, az igazaknak álhatatosságot, a fiataloknak tisztaságot, a házastársaknak hűséget, a szegényeknek pártfogást, a szomorúaknak vigasztalást, a megholt híveknek pedig örök nyugodalmat. Légy minden ügyünkben szószólónk Szentfiadnál, hogy az ő akarata szerint rendezzük életünket. Fogadd kegyesen kérésünket, hogy közben járásoddal megsegítve a jelen élet küzdelmei után az örökké való boldogságra juthassunk, Krisztus a mi Urunk által. Amen. Régi magyar himnuszunkat gyakran énekeljük. Boldog asszony anyánk, régi nagy pátrónánk, nagyénységben lévén így szólít meg hazánk. Magyarországról, édes hazánkról, ne felejtkezzél el szegény magyarokról. Ó, Atya Istennek kedves szép leánya, Krisztus Jézus anyja, Szentlélek mátkája, nyisd fel az egeket sok kiáltásunkra, anyai palástod, fordítsd oltalmunkra. Hogy mint Isten anyját régen tiszteltenek, úgy minden magyarok most is dicsérjenek. Tudod, hogy Szent István örökségben hagyott, Szent László király is minket reád bízott. Sokat fiad ellen megvalljuk vétettünk, de könyörögj értünk, s hozzája megtérünk. Jézus fiad előtt hajts térdet érettünk, mert ha nem cselekszed, egy lábig elveszünk. Dicséred, dicsőség legyen az Atyának, a te Szent Fiadnak, s Szent Lélek mátkádnak, Magyarországról, édes hazánkról, ne felejtkezzél el, szegény magyarokról. Magyarok nagyasszonya ünnepén, a Szent Misében így imádkozunk. Istenünk, te a boldogságos Szűz Mária közben járására népünket számtalan jótéteménnyel halmoztad el. Szent István első királyunk rendeléséből nagyasszonyunknak és pártfogónknak tiszteljük őt a földön. Add jóságosan, hogy egykor vele együtt örökké örvendezzünk a mennyben.
6: Imádság Csepelényi György pálos vértanú boldoggá avatásáért. Istenünk, benned bízók erőssége, te arra hívtad Csepelényi Györgyöt, hogy boldog Özséb követőjeként híveidet megerősítse a katolikus hitben, és összegyűjtse, ami szétszóródott. Életáldozata hite és irántad érzett hűsége példaként ragyog előttünk. Add, hogy mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Amen.

házasok imája. Istenünk, aki szeretettel kötötted össze szívünket, kérünk, hogy mindig békében és egyetértésben éljünk, és soha ne térjünk le parancsaid útjáról. Szent Anna, házasok példaképe, könyörögj érettünk Istennél, hogy áldja meg egész életünket, és gyermekeinkért végzett minden fáradozásunkat. Est ki nekünk a kegyelmet, hogy egész családunk mindig és mindenben Urunk tetszése szerint éljen. Ámen.

0: Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
1: 8 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Új projekt indul az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen, amely roma középiskolás diákok továbbtanulására való felkészítését, valamint az egri roma szakkollégium utánpótlásának erősítését szolgálja. A program 127 millió forint visszatérítendő Európai Uniós támogatást kapott. A projekt a Széchenyi Terv Plusz program keretében valósul meg. Az út a szakkoliba, az út a felső oktatásba, az egri roma szakkollégium utánpótlásának biztosítása című kezdeményezésben szerepet kapnak a szakmai vezetők és megvalósítók által felkészített roma szakkollégista kortárs mentorok. Egyéni mentorálással segítik a középiskolásokat tanulmányaikban és továbbtanulási céljaik elérésében. A program egyik legfontosabb vállalása, hogy legalább 30 fiatalt támogasson a sikeres érettségi vizsga megszerzésében. A projekt időtartama alatt a résztvevők a tanulástámogatás mellett motivációs, kulturális és közösségi programokba is bekapcsolódhatnak. Tudománykommunikációs és interaktív foglalkozások, kulturális események, valamint sikeres roma példaképek bemutatása segíti kompetenciáik fejlesztését és továbbtanulásra való felkészülésüket. A kezdeményezés a már szakkollégista hallgatók szakmai és személyes fejlődésére is hangsúlyt helyez. Számukra többek között nemzetközi jó gyakorlatok megismerését szolgáló külföldi tanulmányutak teremtenek lehetőséget új tapasztalatok megszerzésére. A projekt az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem megvalósításában Egerben zajlik, és 2029 közepéig tart. Kihallgatta Magyar Pétert a központi nyomozó főügyészség szerda este egy 2024. június 21-i eset miatt. Erről a kormányfő számolt be a közösségi oldalán tett bejegyzésében. Magyar Péter azt írta, egy előre eltervezett időpontban hallgattak ki, rövid vallomást tett, nem ismerte el a terhére rót bűncselekményt. Hozzátette, hogy minden további fejleményről tájékoztatást ad. A központi nyomozó főügyészség szerda este közölte a távirat irodával. Mentelmi jogának felfüggesztését követően a nyomozó főügyészség gyanúsítottként hallgatta ki Magyar Pétert a lopás vétsége miatt indult büntető ügyben. Felidézték, a legfőbb ügyész jogkörében eljáró legfőbb ügyész helyettes 2026. szeptember 22-én indítványt tett Magyar Péter országgyűlési képviselő mentelmi jogának felfüggesztésére. A kormánypárt azután kezdeményezett rendkívüli ülést, hogy Lajtár István legfőbb ügyész helyettes indítványozta a felfüggesztést lopás gyanúja miatt. A legfőbb ügyészség 2024. szeptemberi közlése szerint Magyar Péter az év június 21-én hajnalban egy budapesti klubban szórakozott, amikor az őt mobiljával videózó férfitól elvette a telefonját, majd szándékosan a Dunába ejtette. Az ügyészség szerint a politikus magatartása a lopás bűncselekménye törvényi tényállásának megvalósítására alkalmas. A szakember hiány és a fluktuáció enyhítése érdekében tűzoltásként minimum 25%-os azonnali béremelés szükséges a szociális és gyermekvédelmi szektorban, jelentette ki a Szociális Munkások Magyarországi Egyesületének elnöke, az Országgyűlés Gyermekvédelmi Rendszer szintű válságát feltáró vizsgálóbizottság szerdai ülésén. Meleg Sándor közölte, ugyanakkor az alkalmazottak bérét a jövőben az egészségügyben és a közoktatásban fizetett bérekhez kell igazítani, mert ez a két ágazat folyamatosan elszívja a munkaerőt a szociális és gyermekvédelmi szférából. Továbbá nagy az elszívó hatása a nyugat-európai országoknak is, ahol a magyar bérek sokszorosát kereshetik meg a munkavállalók. Mint mondta, a szektor válságának az az oka, hogy egyre kevesebb a jól képzett szakember, és a munkaerő hiány miatt egyre többször szakképzetlen munkavállalók látják el a feladatokat. A pozícióktól függően 9-25%-os a munkaerő hiány, és 2024-25-ben 4000 ember távozott az ágazatból, a magas fluktuáció pedig működésképtelenséggel veszélyezteti a rendszert. Végül az időjárásról. Nyugat felől megnövekszik, átmenetileg megvastagszik a felhőzet. Ugyanakkor keleten még nagyrészt napos idő várható. A déli óráktól nyugat felől záporok, zivatarok alakulhatnak ki. Legnagyobb eséllyel a Kaposvár-Ózd vonal mentén. Nagy területen megélénkül a déli szél, főként északnyugaton erős lökések is lehetnek. A zivatarokat átmenetileg viharos széllökések, intenzív csapadék, esetleg apró szemű jég kísérheti. A hőmérséklet 22 és 28 fok között alakul. Híreket hallottak.
3: Reklám. Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
4: Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
3: Nem csak katolikusoknak.
4: Keresztényélet.hu.
3: Reklámot hallottak. Napköszöntő. Reggeli magazin.
5: Kedves hallgatóink, programajánlatokkal folytatjuk. Október 8-a és 18-a között rendezik meg a Design Eger 2026 elnevezésű programot. A Design Eger a Heves vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara szervezésében bemutatja Eger és Heves megye kreatív vállalkozásait, alkotóit és közösségeit, workshopokkal, kiállításokkal, szakmai és közösségi programokkal. Október 8-án csütörtökön Kerámiák a műhelyből címmel kiállítást láthatnak. 16 órától mozgókép és animáció készítő műhely, nyitott foglalkozás gyerekeknek az Egri Kulturális és Művészeti Központ forrásban. 16 órakor kezdődik a Sejen festés titkai című program, ahol megalkothatják saját elegáns kendőjüket. Október 9-én pénteken folytatódnak a programok, 9 órától hajfonás workshop kezdőknek, ahol elsajátíthatják a holland fonás technikáját. 16 órakor Sejen festés, 16 óra 30 perckor Pinterestből otthon lakberendezési moodboard workshop lesz. 17 órakor pedig élménykerámia Egerben, alkotás, kikapcsolódás, közös élmények. Október 10-én 10 órától nyílt bemutató terminapok lesznek a Réka Interior Design stúdióban. 13 órakor Léleklenyomat címmel a Kontrolltól a Kíváncsiságig nevű programon vehetnek részt. 14 óra 30 perctől szépségápolás természetesen, kézműves kozmetikumok a gyógynövények erejével. Október 11-én vasárnap 10 órakor a kerámia születése és mázazása. Két alkalmas workshop, október 11-e az első nap és 17-e a második. A további programokról és részletekről a Design Eger Facebook oldalán tájékozódhatnak. Október 8-án 17 órai kezdettel címkézett múlt Borvidéki Palack címkék a Bródi Sándor könyvtár helyismereti gyűjteményéből. Tárlatvezetéssel egybekötött kiállítás nyílik Borvidéki Palack címkékből a Bródi Sándor könyvtár helyismereti gyűjteményének anyagából. A tárlatvezetéssel egybekötött kiállítást a központi könyvtár emeletén a Bródi szalomban találják. A kiállítást Tarsó József hegybíró nyitja meg. A tárlatvezetést Turai Zoltán helyismereti könyvtáros tartja. Mindenkit szeretettel várnak. Csodára várva címmel kiállítást láthatnak október 9-től a Gárdonyi Géza Színházban. Tenk László Munkácsi Mihály díjas festőművész kiállítása lesz. A tárlat ingyenesen megtekinthető minden hétköznap 9 és 17 óra között, november 19-éig. A kiállítással a Magyar Festészet napját is ünneplik, csatlakozva az országos programhoz. 24. alkalommal rendezik meg a Tiszta Élvezet drogprevenciós napot, a regionális drogügyi konferenciát. A konferencia időpontja október 9-e, helyszíne pedig az Uránia IFI pont és közösségi tér. 9 órakor Kohári Szilvia, az Egri Kábítószerügyi Egyeztető Fórum elnöke, Főegyházmegyei Karitász Központ Répszenvedélybeteg Segítő Szolgálat munkatársa nyitja meg, valamint Gál Judit, az Egri Kábítószerügyi Egyeztető Fórum társelnöke, Eger megyei Jogúváros önkormányzata, szociális és köznevelési sportügyekért felelős alpolgármestere. 9 óra 15 perckor kezdődik az iskola védőháló vagy rizikófaktor, az iskolai kötődés szerepe a serdülőkori szerhasználatban címmel. Suha Tamás, szociális munkás, okleveles szociológus, a Répszenvedélybeteg Segítő Szolgálat munkatársának előadása kezdődik. Ezt követően Kerek Bócsi Ivett, mentálhigiénés tanácsadó, osztályvezető előadását hallgathatják meg 9 óra 45 perctől a Közösség ereje a mentális egészség támogatásában címmel. Elekné Román Katalin, a Világítani Fogok Egyesület szakmai koordinátora 10 óra 40 perctől tereptapasztalatokat oszt meg a droghasználat körében. A konferencián való részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött. Szeretettel várnak minden érdeklődőt a programra. Október 9-én 9 és 12 óra között rendezik meg az Egriesek kertben a Nemzetközi Baba Hordozó Hetet. A program a Nemzetközi Baba Hordozó Hét 2026. évi programsorozatához csatlakozva kerül megrendezésre. Szeretettel várnak minden kedves családot, gyermekükkel, anyukákat, apukákat, nagyszülőket, testvéreket, nagynéniket és nagybácsikat a hordozó séta és piknik eseményre. A séta és piknik ideje alatt is lehetőség van a hordozásról informálódni, hordozóeszközöket próbálni, valamint saját eszköz beállításában, használatában is tanácsot kérni és kapni. Aki babakocsival gyalog közlekedik, azokat is szívesen látják és várják, a részvételnek nem feltétele a baba hordozása, és saját hordozóeszközzel sem kell rendelkezni. Aki szeretne és igényt is tart rá, annak visznek hordozót, melyet ingyenesen használhat az esemény ideje alatt. A gyülekező az Érsekkert kosárlabda pálya felüli részén lesz 9 óra 30 perckor. Itt lehet átvenni a hordozóeszközöket azoknak, akik kérnek a séta idejére. Rövid ismertetőt hallgathatnak a különböző hordozási lehetőségekről, hordozóeszközökről. 10 órakor pedig elindulnak körbesétálni a nemzedékek terét, mely után a téren folytatják szabad beszélgetésüket piknikezés közben, a gyerekek pedig jókat játszanak, a legapróbbak pedig még aludhatnak is. Esős idő esetén a séta elmarad, helyette a Felsővárosi Fiók Könyvtárban tartják meg az alkalmat. Október 9-én tehát 9 és 12 óra között Nemzetközi Babahordozó Hét lesz az Egriesek kertben. Kedves hallgatóink, programajánlatokat hallottak. További kellemes rádiózást kívánunk.
4: Napköszöntő. Reggeli magazin.
5: Dicsértessék a Jézus Krisztus! 2026. október 8-a csütörtök van. Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió minden kedves hallgatóját. A mikrofonnál a mai reggel műsorvezetőjét, Berecz Renátát hallják. Munkatársaim a zenei szerkesztő Vasvári Bernadett, a hírszerkesztő hírolvasó Sinkovics Andrea, a technikai pultnál pedig Nátrán István ül. Rádiónk igazgatója Bércesi András és a műsorkészítő kollégák nevében is tartalmas időtöltést kívánok Önöknek. A folytatásból kiderül, milyen műsorokkal várjuk Önöket a készülékek elé egészen 14 óráig. A műsorismertetés után reggeli műsorunkban ez alkalommal a Magyar Örökségdíjról, a legutóbbi díjazottakról, Böszörményi Gergellyel, a Magyar Örökség és Európa Egyesület elnökével, Császi Erzsébet beszélget. 9 órától hírek, majd Segíthetünk című műsorunk következik. A mai adásban a Baráthegyi Majorságba látogatunk, ahol a napokban adták át a Borszem Jankó meseteret, amit hamarosan a nagy közönség is kipróbálhat. Noszkó Brigitta majorság vezetővel beszélgetünk a hely kincseiről, szolgáltatásairól, látványosságairól, növény- és állatvilágáról, helyben készült termékekről, tervekről, és természetesen az új játszótérről is lesz szó. Következzen bejátszásunk Molnár András műsorához a mesetér történetéről.
6: Áldozatokat is kell hoznia, hinnie is kell magában, de a végére képes arra, hogy végrehajtsa igazából a feladatot, és mi ezt a mesét úgy értelmeztük, hogy azok a fiatalok vagy gyerekek, akik valamilyen hátránnyal születnek, ha kapnak megfelelő támogatást és segítséget, és tudják, hogy mi a céljuk, vagy tudunk nekik abban segíteni, hogy megtalálják a céljukat, akkor ők is elérhetik azt, amiről álmodnak. És ez volt igazából a párhuzam, amit a mese és a mi tevékenységünk közé állítottunk.
5: 9 óra után Kilátó című regionális műsorunkban a Magyar Zeneháza programjairól szólunk, majd az Európai Unió aktualitásairól beszélgetünk. Napról napra című regionális műsorunkban Lázár Leventével, a Heves megyei rendőrfőkapitányság sajtóreferensével beszélgetünk. Bejátszásunkban a nemrég elindult új programról, a Bullyingmentes Közösség nevű kezdeményezésről szól.
7: És ez az egész bullyingot igyekszik majd felölelni mindenféle irányból. Itt az előadást nem csak szülőknek, hanem pedagógusoknak, házi orvosoknak és mindenféle olyan érintetteket hívtunk itt meg, akik napi szinten érintettek a bullyinggal valamilyen formában, és őnekik tartunk különböző képzéseket, hogy ezeket ők aztán tovább tudják vinni az adott iskolájukba, a pedagógusok is

Órát a nap imája zárja, délben harangszó, majd együtt imádkozhatják rádiónk dolgozóival az Úrangyala imádságot. 12 óra 5 perctől az egyházi híreket hallgathatják meg, majd evangéliumot sugárzunk magyar, szlovák, roma és német nyelveken. Szentek, szentéletű emberek című műsorunkban Szűz Máriáról, a magyarok nagyasszonyáról emlékezik meg néhai dr. Katona István, nyugalmazott egri segédpüspök. Ezután a névnaposokat köszöntjük, és a kalendárium eseményeit ismerhetik meg. 13 órától hírek, majd Hallgassuk Együtt című zenei összeállításunkat sugározzuk. Kedves hallgatóink, műsorismertetéssel legközelebb 14 óra előtt jelentkezünk. Köszönöm figyelmüket, Berec Renátát hallották.

0: reggeli beszélgetés.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió minden kedves hallgatóját, a mikrofonnál a műsorvezetőt, Farkas Erzsébetet hallják, tartalmas időtöltést és jó rádiózást kívánok önöknek! A Magyar Szellem Láthatatlan Múzeumát, a Magyar Örökségdíjat Makovecz Imre, Fekete György és Farkas Balázs hozták létre 1995-ben. A civil elismerés a magyar tudományban, művészetben, sportban, közéletben kiváló honfitársainknak, intézményeknek, akár településeknek is adományozható. A Magyar Örökségdíj Bírálóbizottsága civil ajánlásokból választja ki az évente 2x7 személyt, illetve csoportot, intézményt, akik részesülhetnek a díjban, illetve posztumusz díjakat is adományoznak. Az idén szeptember 26-án 7 kiválóságot díjaztak a róluk szóló ismertető elhangzása mellett a Magyar Tudományos Akadémia dísztermében kulturális műsor kíséretében. A díjról és a szeptemberi díjazottakról Böszörményi Gergely, a díj adományozását lehetővé tévő Magyar Örökség és Európa Egyesület elnöke, Magyar Örökség díjas zenei producer beszélgett Császi Erzsébettel.
2: Budapestről köszöntöm a kedves hallgatókat, Böszörményi Gergelyék otthonában vagyunk. Böszörményi Gergelyt sokan ismerik az 1960-70-es évekből azok, akik Budapesten jártak egyetemre, jártak a diszkókba, különböző zenei és rendezvényeken, ugyanis ő diszjoké volt. Akkoriban nagyon népszerű zenéket játszott, külföldről szerezte be, ő maga is beszélt angolul, édesapja tanította meg, édesapja és nagyapja is református pap volt. Ő maga pedig hívő református, és számos rendezvényt hozott létre a református vallás égisze alatt, például a református zenei fesztivált, református énekek koncert, istentiszteletet. Ezek is már több évtizede működnek. A református zenei fesztiválnak a 21. programja volt a nyáron, a református énekek koncert, istentiszteletnek pedig a 23. éve. Ő a Magyar Örökség és Európa Egyesületnek az elnöke. A Magyar Örökség és Európa Egyesülethez fűződik a Magyar Örökségdíj megalapítása. Ők adnak teret a bírálóbizottságnak, akik kiválasztják a díjazottakat. Díjazottat bárki javasolhat a demokrácia elve alapján. A díj a magyarság erkölcsi és szellemi teljesítményének elismerése, nemzeti összetartozás érzésének erősítése, ugyanis a határon túli kiválóságokat is díjazzák. 1995-ben jött létre a díj. Milyen keretek között alakult meg, kik alapították?
3: Makovecz Imre, Farkas Balázs és Fekete György három nagyszerű ember alapította a díjat, hogy létrehozzák a Magyar Szellem Láthatatlan Múzeumát. Elküldtek 1995. november 13-án egy nyilatkozatot a Magyar Távirati Irodának, amit fel is olvasnék pontosan. Tapasztalatunk szerint az utolsó 50 év magyar történelme és benne társadalmi, tudományos, kulturális múltunk igaztalan, torz módon jelenik meg a közvélemény előtt, és sok esetben a negatív történések vannak túlsúlyban. Szükséges tehát, hogy megnevezzük azokat a felemelő tényeket, erőfeszítéseket, építő személyiségeket, melyek kiegyenlítik az említett hamis arányokat. Folytatódik még a közlemény. Miről is van szó? Hát arról van szó, hogy 1995-ben ugyan 5 év már eltelt a rendszerváltás után, de úgy látták ezek az alapítók, hogy a fejekben nincsen még rend. Tehát a társadalomnak egy nagy csoport

0: Portja, talán majdnem mindannyian úgy voltunk vele, hogy nem értjük még pontosan, hogy itt mi is történik, hogy az átalakulásban voltunk akkor benne, és bizony az első 5 év az nem úgy alakult, mint ahogy ezt nagyon sokan várták, ahogy elképzelték a rendszerváltást, hanem zaklatottan erre utalnak azzal, hogy a fejekben nincsen még rend. Plusz még az is hozzájátszott ehhez nyilván, hogy 1995-ben arra gondoltak az alapítók, hogy hogyha visszanézünk 45-50 évet, akkor ott bizony nagyon sok olyan elszámolni, olyan rendbe tenni való dolog van, ami nem történt meg az első 5 évben, tehát 90 és 95 között. Hát például, hogyha csak arra gondolunk, hogy a Magyar Örökség díjat az azoknak az intézményeknek, személyeknek, akár posztumusz díjként is adományozza a Bíráló Bizottság, akik valóban olyan nagyszerű magyar és a magyarság elé példaként állítható teljesítményt tettek le az asztalra, amit érdemes díjazni. Annak idején viszont éppen 40-30 évvel előtte lehet, hogy épp nemhogy díjat nem kaptak, hanem lehet, hogy egyenesen börtönbe zárták. Az egyik kedvenc ilyen példám, hogy ha jól tudom a történetet, volt egy magasan kvalifikált ember, aki a magyarországi gáz vagy olaj, vagy nem tudom melyik, tehát valamilyen energiaszektorban dolgozott, bezárták a börtönbe, majd azt látta az ország vezetése, hogy összeomlik a rendszer. És hát még arra is volt képük, hogy oda mentek a börtönbe ehhez a nagyszerű tudású emberhez, és megkérték, hogy a börtönből folytatná-e esetleg a szolgálatát, a munkáját. Tehát, hogy teljesen ilyen abszurd történetek is előfordulhattak, és elő is fordultak nyilván. Hát ezt is hivatott volt a díj 1995-ben rendbe tenni. Aztán persze a múltat, hogyha úgy mondhatjuk 30 év alatt, azért tulajdonképpen azt hiszem, hogy sikerült rendbe tenni, hiszen az elmúlt 30 év alatt 800-nál több díjazatja van most már a Magyar Örökség díjnak. Közben ugye a jelenbe is átjött azért ez a rendszer, tehát nem csak a múltbéli elmulasztott díjakat a teljesítményeké akarja a bizottság most már napjainkban díjazni, hanem nagyon is a mai is élő és a mai rendszerben is fantasztikus teljesítményeket felmutató intézmények, sportolók és személyek. Na most persze az is egy fontos szempont, hogy elhangzott már, hogy alulról építkező demokratikus rendszer szerint működik ez a díj. Igen, minden magyar állampolgárnak állampolgári jogon lehetősége van felterjesztést küldeni a Bíráló Bizottságnak. Ezt persze, ezeket a dolgokat a Magyar Örökség és Európa Egyesület intézi praktikusan, de hát természetesen minden ilyen információ az Egyesülettől megy tovább a Bíráló Bizottsághoz. Még azt érdemes elmondani, hogy ez az alulról építkező demokratikus rendszer azt eredményezte, hogy az elmúlt 30 évben több mint 5000 fölterjesztés érkezett, és ez egy nagyon fontos szempont lesz, amit mondok. Az alapszabály szerint a Bíráló Bizottság kizárólag a felterjesztések közül választhat. Nehéz dolgunk is van, meg könnyű dolgunk is van, mert az 5000 az még mindig egy bődületes nagy szám, tehát még bőven van miből választani, és közben, ahogy mondtam, most már érkeznek persze a mai világnak, a mai napnak és a mai rendszernek a nagy teljesítményei is. Minden héten kapunk nem is egy, talán 2-3 fölterjesztés is. Ez mind bekerül az úgynevezett ezüstkönyvbe, ami régebben egy fizikailag is kinyomtatott, sokoldalas nyomtatvány volt, egy füzet, amit mindig frissíteni kellett. Most a digitális világnak az előretörésével, hát ez megváltozott, tehát most már ezt nem nyomtatjuk ki, de valóban ezüstkönyvnek nevezzük változatlanul azt a hatalmas tömegű fölterjesztést, amit az emberek elküldenek. Ha már az ezüstkönyv szóba került, akkor elmondom azt is, hogy van egy aranykönyvünk is, abból már, ha jól emlékszem, az 5. vagy a 6. tartunk, az első 4-et a szintén Magyar Örökség díjas Magyar Nemzeti Múzeum fogadta be, és reméljük, hogy majd a többi könyvünket is, aranykönyvünket is befogadják. Az aranykönyvbe a merített papíros A3-as méretű eredeti díjhoz tartozó oklevélen kívül elkészül egy A4-es méretű másolat is, amit szintén az aláírásunkkal hitelesítünk, és ezek kerülnek be aztán az aranykönyvbe. Föl is olvasnám az aranykönyvnek a szövegét, amit egyébként a díjátadáskor az első díjazottnál, ugye minden alkalommal 7 díjazott van, az első díjazottnál felolvasjuk a teljes szöveget, ami az aranykönyvben szerepel az oklevélen. A Magyarországért Alapítvány kurátorai úgy határoztak, ők tehát az alapítók, A jeles bizottságot kérnek fel arra a célra, hogy együtt munkálkodva a Magyar Szellem Láthatatlan Múzeumát létrehozzák. A Magyar Örökség és Európa Egyesület által ezen szándék szellemében megerősített bizottság 2019-2026, itt jön egy dátum, valahanyadikán a Magyar Tudományos Akadémia dísztermében kinyilvánítja, hogy az arra méltó XY, itt előtte most éppen Ötvös Lóránd, világhírű geofizikusnak a magyar tudományt és oktatást példamutatóan szolgáló életműve Magyar Örökség, amiről ez a oklevél bizonyságot tesz. Na és ezt írja alá a díjátadó ünnepségen jelenlevő valamennyi laudátor. A laudáció az méltatást jelent, amikor beérkeznek ezek a javaslatok, akkor 6 héttel a díjátadó ünnepség előtt összeül a bíráló bizottság, amelyik 20-30 fő közötti létszáma, taglétszámmal rendelkezik. A bíráló bizottság tagjai is a kultúra és a tudomány és a sport mindenféle területéről érkeznek, és szakemberek. Ugye ez alapján azért hinni lehet a bíráló bizottság tagjainak, hogy valóban legjobb tudásuk szerint igyekeznek javasolni a díjazottakat ezekből az több mint 5000 fős létszámból. Tehát összeül a bizottság, a bíráló bizottság szavazásra 6 héttel a díjátadó ünnepség előtt. Minden bíráló bizottsági tagnak lehetősége van arra, hogy válasszon ki az 5001 néhány százból hármat, és ezt a hármat, mint egy lobbista, ajánlja a többi bíráló bizottsági tagnak. Nem mondom el, hogy milyen súlyos viták is szoktak lenni egyébként egy-egy ilyen fölterjesztése, vagy hát a szavazás előtti beszélgetés kapcsán, de ezek mindig építőjellegűek, és a végén mindig valóban konszenzusra tudunk jutni. Tehát mindenki elmondhatja egy-két percben, hogy miért javasolja azt, amit egyébként mindenki láthat, mert az 5000-nél is nagyobb darab számú fölterjesztés az mindenkinek ott van, tehát egy adatbázisban ott van, és azt mindenki mindig láthatja, csak mindig az újakat, tehát a két díjátadó ünnepség között eltelt időszak alatt beérkezett újakat, azt viszont nagyon tisztességesen eljuttatjuk mindig a titkárommal együtt a bírálóbizottság tagjainak. Hogyha így összeadjuk mondjuk azt, hogy egy ilyen ülésen 15-18 tag is ott van a bírálóbizottságból, hát hogyha itt a 3x2 perceket összeadjuk, akkor egy súlyos hosszúságú ülésről lenne szó, de ezt azért rövidíti az a dolog, hogyha már legalább 6-7-en elmondták a javaslataikat, akkor az őket követők sokszor visszautalnak arra, hogy már hallottuk azt, én is azzal nagyon-nagyon egyetértek, tehát az én 3-ból az egyik, vagy akár 2, az lehet az, amit már egy korábbi bírálóbizottsági tag javasolt. Na mindegy, szóval így kijön körülbelül egy ilyen másfél óra alatt ezt megvitatjuk, és utána jön a valóság, hogy kikapják a díjat, ugye 7 díjazott van minden alkalommal, és kiosztjuk a szavazólapokat, amin 7 rubrika van, a 7 rubrikába be kell írni az általuk gondolt neveket, titkosan, a végén összeszámoljuk, és az első 7 legtöbb szavazatot kapó fölterjesztés kapja meg aztán a Magyar Örökség díjat. Fontos része még a szavazásnál a megbeszélésnek, milyen szöveg kerüljön az oklevélre. Ezzel elég sokat szoktunk gondolkozni, mert az, hogy XY-nak a munkássága a Magyar Örökség, hát ezt lehetne mindegyikre írni, mert a laudációban azt szoktuk mondani, hogy a laudációban úgyis minden elhangzik részletesen, egy olyan általában 7 perces laudáció szokott tartozni egy-egy díjazotthoz. Ha végig gondolom, akkor ott még egy jó fél órát, 3-4 órát el kell tölteni azzal, hogy kiválasszuk a laudátorokat, tehát akik méltatják a díjazottakat, azok a személyek természetesen ugyanúgy a legnagyobb szakmai tudással bíró embereket igyekszünk fölkérni arra, hogy vállalja a laudációt. Tulajdonképpen itt hiába szavaztuk meg a díjazottakat, itt még nem kapták meg a díjat. Amikor elvállalja a felkért laudátor, hogy laudálja, és ezt utána 3 hét múlva, akkor már csak 3 hét lesz ugye a díjátadó ünnepség, 3 hét múlva a laudációk megbeszélésén ezt meg is tudjuk vitatni a laudáció alapján, na tulajdonképpen ott már akkor eldőlt, hogy a díjazott megkapja. Aztán van egy másik kérdés is, a díjazott elfogadja a díjat. Nem nagyon találkoztunk még olyannal, talán a 30 év alatt, talán hogyha 2 ilyen díj ajánlást el nem fogadó személyről tudok, természetesen most ugye nem fogunk neveket említeni, tehát általában elfogadják, és nagyon örülnek neki. Tudok példát mondani, én ugye zenei producer vagyok, én tudok sok olyan példát mondani a zenész barátaimmal kapcsolatban, akik azt mondták, mondom a neveket, a Vujicic, a Sebő, a Kaláka, a Mistral, hosszan tudnám még sorolni, a szólistákat is. Mi Kossuth díjasok vagyunk, tudod, Gergely? De a Magyar Örökség díjra nagyon számítottunk. Tehát, hogy eljutottunk oda, hogy szinte el lehet mondani, hogy mintha nagyobb presztízse lenne már a demokratikus alapokon, nem politikai oldalról megközelíthető módon, hanem valóban egy civil szervezetként ajánlott díjat, és hát ugye itt ezt mindenki tudja, hogy itt valóban szakemberek ajánlják a díjat, és szakemberek döntenek arról, hogy ez a díj ez valóban jár-e annak a valakinek, vagy nem. Jól lehet, igen jelentősen különbözik a díj a Kossuth díjtól. A Kossuth díj azért elég sok pénzzel jár. A Kossuth díj átvételekor a díjazott egy vendéget hívhat meg általában. Nálunk nem jár pénz, csak egy aranyjelvény, egy nemesfém jelvény, és ez a bizonyos merített papíros A3-os levél, ami azért nagyon szép és nagy büszkeség, akinek ezt már odaadtuk, ezt az oklevelet, mindenki nagyon büszkén keretezi be, és teszi ki a falra valahol, és annyiban is különbözünk, hogy a mi átadó ünnepségünkön, a díjátadó ünnepségünkön azt mondjuk, hogy mi egy olyan szeretett közösségben szeretnénk élni, és ezt ezzel is próbáljuk megerősíteni, hogy hívjanak csak nyugodtan 15-20-25 vendéget, akikről tudják, hogy szívesen örülnek együtt az ő díjuknak. Tehát így általában a Tudományos Akadémia díszterme, amit most gyönyörűen fel is újítottak, az általában meg szokott telni vendégekkel, és a díjátadó ünnepség az valóban egy ilyen szeretett közösséget is mutat. Mi az értelme a Magyar Örökség díjnak? Hát az, hogy elsősorban, sőt, mondhatom, hogy kizárólag a magyar ügyekkel foglalkozunk. Tehát a magyar teljesítményekkel. Nyilván a világban óriási teljesítmények vannak. Egy 1,5 milliárdos Kínát, egy nem tudom hány százmilliós Amerikát, vagy egy Japánt nem lehet összehasonlítani Magyarországgal, már csak a méretei miatt sem. De azért mindig kiderül, hogy hány Nobel-díjas van Magyarországról, hány tudóst tisztelnek mélyen Amerikában, vagy a világ más részein. Én nekem történetesen a nagy-nagy bátyám volt Bai Zoltán, aki szintén ugye Magyarországról Amerikába emigrált, amikor széthordták a kutató központjából az oroszok, meg a németek, meg mindenki mindent elhordott, akkor azt mondta, hát itt vége van a tudománynak, itt már nem tudunk tovább dolgozni, és elment Amerikába. Ő volt az, aki elsőként letapogatta a holdat, tehát ő ebben a űrfizikában ebben nagyon otthon van, és hát persze óriási elismerés övezi külföldön is, és Magyarországon, aztán itthon is természetesen. A másik pedig az örökség. A magyar örökség az egy olyan teljesítmény kell, hogy legyen, amit valóban a jelen és a jövő elé példaként lehet állítani. És ez a legfontosabb szempont. Nem biztos, hogy világhírű valaki, aki magyar örökségdíjat kap, mert nagyon fontos a magyar önazonosságunknak a továbbvitele és a megerősítése, akár a kis magyarországi területen, akár az elszakított országtestekkel együtt, egykori nagy magyarországi területen. Tehát például a szavazásnál vannak olyan, nem is feltétlenül leírt, de konszenzusos megállapodások, hogy posztumusz díjazottból a 7-ből inkább csak egy legyen, ha lehet, most éppen ketten is vannak egyébként a 115. díjátadó ünnepségre, lehetőség szerint legyenek határon túlról, tehát minden alkalommal legyenek határon túlról, most ebből megint kettő is van, a Kovács fényképészet Erdélyből és Tóth László költő író a Felvidékről. Igyekszünk úgy, és aztán a többiek lehetőség szerint élő személyek legyenek. Oda akartam kilukadni, hogy az önazonosságunkkal, hogy lehet, hogy Tóth Lászlót nem ismerik Zalaegerszegen, vagy nem ismerik New Yorkba. Pedig egy nagyszerű költő, ajánlanám mindenkinek, hogy ismerje meg, mert nagyon fiatalos, ráadásul micsoda véletlen és micsoda az Úristen figyelme. Pont aznap, amikor a 115. díját adó ünnepséget üljük, aznap 77 éves Tóth László, tehát születésnapi ajándékként is föl lehet fogni tulajdonképpen. Lehet, hogy nem ismerik, de a saját környezetében, és ez számunkra nagyon fontos, a magyarság gondolatának és értékeinek a fenntartása ezeken az embereken múlik. Tehát voltunk például Felvidéken egy 80 éves díjazottnak a születésnapján, ahol körülbelül olyan 140 embert hívott meg vendégségbe, és természetesen ott mindenki tudott magyarul, a szlovákok is, sőt, egy szlovák zenekar nagyon sok jót tett nagyon sok jót tett, vállalkozó is volt, amikor tönkrement a vállalkozása, akkor nem nyafogott, nem síránkodott, hanem akkor megkereste az új utat, a cél felé vezető úton indult el, és így megint eljutott oda, hogy a vállalkozását újra el tudta indítani. Ezen az alkalmon játszott egy háromtagú szlovák zenekar is, és könnyes szemmel köszönték meg, és ölelték meg ezt a díjazott barátunkat, 80 éves, hogy mennyi jót tett velük, és mennyi jót tett nekik. Na most ezeknek a akár csak kisebb területen, tehát mondjuk a Felvidéken, Komáromtól keletre levő területen, mert ott azért az ő nevét ismerték. Ha ott ő olyan tevékenységet, olyan munkát végez, és olyan teljesítményt tesz le az asztalra, ami a magyarságunkat viszi előre, ami a közösségünket erősíti, ami a magyar önazonosságot, mondanám olyan szóval, amit nem nagyon szeretünk, az identitásnak a meghatározó egyénisége, és a magyarságnak a gondolatiságának és a munkájának a továbbvitele, na hát ők is kaphatnak ilyen díjat. Mint ahogy most a Kovács fényképészet tulajdonképpen Székely udvarhelynek az arcát őrizte meg, mert 150 évvel ezelőtt indították a fényképészetet. Nagyon érdekes, hogy a napfény, fontos szerepet játszik a napfény a fényképészetben, de ez 150 évvel ezelőtt jöttek erre rá, hogy a stúdióban levő lámpák helyett mennyivel szebb fényeket, mennyivel szebb képeket lehet készíteni, hogyha a napfényt alkalmazzák, illetve hát a napfényt is bevonják ebbe a munkába. Szóval, hogy vannak olyan teljesítmények, nyilván Délvidéken, Erdélyben, Kárpátalján, nagyon sok ilyen felvidéken, akiket nagyon is érdemes figyelni, és nagyon érdekes, hogy ezekről az elszakított országtestekből ugyanúgy jönnek a felterjesztések. És az is nagyon érdekes, hogy van, hogy magyarországi emberek javasolják a felvidékieket, vagy a kárpátaljaikat.
1: Akkor soroljuk fel, hogy az idén kikapnak díjat.
0: A mostani, a 115. díjátadó ünnepségre, a díjátadás sorrendjében mondom, először mindig ABC-be szoktuk, akkor még nem tudjuk, hogy a program hogy alakul, mert a díjátadó ünnepség az maga egy kulturális program is. A kultúra segítségével is igyekszünk olyan emlékezetessé tenni, gyönyörű szép a felújított díszterem a Tudományos Akadémián, nagyszerű Magyar Örökség díjas, többségében Magyar Örökség díjas zenészek szoktak játszani, vagy versmondás történik, és akkor így elmondom, hogy a 115. díjátadó ünnepségen díjat kap az Ars Sacra Fesztivál, a Szent Művészet Fesztiválja, amely 20 éves. A 20 éves alkalomra Erdő Péter bíboros úr, Fabinyi Tamás evangélikus lelkész úr és Steinbach József református püspök úr is hangsúlyozva, hogy ez egy ökumenikus rendezvény, és ez valóban az. Írtak méltatást, tehát a 20 éves jubileum alkalmából, és Ober Frank Pál fogja elmondani magát a laudációt, egy bevezető részt mond ő el, és utána el is mondja, hogy idézni fogok a Történelmi Egyházak három vezetőjétől. Tehát Ars Sacra Fesztivál, Bősze Péter orvos, aki a magyar orvosi nyelv kapcsán alkotott nagyot, létrehozta a magyar orvosi nyelv folyóiratot, létrehozta a tantárgyat, és létrehozta hozzá a tankönyveket. Egyébként ő nőgyógyászati onkológus is volt, a Nemzetközi Onkológiai Bizottságnak is volt az elnöke, egy nagyszerű ember.
1: Ez posztumus díj, azt tegyük hozzá.
0: Ez posztumus díj, így van, és az ő egykori kollégája, tanítványa, Fogarasi Katalin, aki most a intézetnek az igazgatója, egyetemi docens, ő fogja laudálni. Legeza László, mérnök, fotográfus, és még hosszan lehetne sorolni, könyvíró, stb. Stb. Legeza László olyan könyveknek a kiadásában vesz részt, amely a magyar önként katolikus egyházi intézményeknek és szervezeteknek az életét mutatja be, de még nagyon sok minden mást is. Olyan képet kapunk a könyveiből, amelyet ő nem egyedül ír egyébként, vagy nem egyedül szerkeszt, hanem társakkal, amelyből valóban a magyar örökségnek számító intézmények, épületek is megjelennek. Tóth László író, őről már beszéltem, ő egy nagyon jó humorú, ha már beszéltünk arról, hogy a humort tartsuk meg azért a hitünk és a komolyságunk mellett, ő egy felvidéki író, ő az, aki 77 évesen kapja éppen azon a napon a születésnapján a díjat. Többször beszélgetem, hát mindenkivel, aki laudátor, meg aki díjazott, én ilyenkor nagyon sokat beszélek a 6 hét alatt, mire eljutunk a díjátadó ünnepségig, össze is barátkozunk azokkal, akiket nem ismerek, és ővele is így volt ez. Rögtön az első levélben nagyon kellemes hangon és nagyon baráti hangon és jó humorral kezdtünk el társalogni, és küldött nekem egy filmet, abból kiderült számomra is, hogy ő a 60-as, 70-es években még említi is, hogy a Szörényiék, meg az Illés, meg a Hosszúhaj, meg a Nagyszakál, meg minden, tehát abban a korszakban ők, mint ifjú, lázadó írók és költők szerepeltek ugye a csehszlovák rendszerben. És ő elmondja azt is, hogy amikor a politikának megnyílik egy picit az ajtaja, akkor ő gyorsan a lábát oda teszi az ajtóhoz, hogy ne tudják becsukni, mert ahogy magyarázza, a politikának a szeme az fönt van, tehát nem látja, hogy lent a lábamat odaraktam az ajtóhoz, és aztán utána már a kezemmel is próbálom egy kicsit így feszegetni, meg húzni az ajtót, hogy engedjenek már be, és beszéljünk már arról, amiről beszélni kellene. Na, ez a költő barátunk egy nagyon szellemes dolgot mesélt el ebbe a riportfilmjébe, hogy 8-10 éves korában kezdett el verselni, és kérdezték tőle, hogy miről írsz. Hát ilyen kezdeti próbálkozások voltak ezek, de aztán ezt gyorsan abba is hagytam, de aztán eljött a gimnázium első vagy második évfolyama, és annak rendje és módja szerint szerelmes lettem. Hát az első ilyen versem 14-5 éves koromban így szólt. Éva, négy betűje szó. Erre hozzáteszi, hogy a matematikai zsenim is kisejlik ebből, de azt mondja, szerencsére aztán ez megoldódott ez a kérdés, mert Éva után Kati következett, és csak be kellett helyettesíteni a nevet. Tehát, hogy én azt nagyon szeretem, hogyha valaki nagyszerű ember, komoly ember, nagyon jó versei vannak a magyarságért, ráadásul a felvidéki magyarságért, és az ottani rendszeren belüli elfoglalt helyükért, és egyáltalán az előrehaladásért sokat tesznek, de közben nagyon jó humora van. Hát ő mindenképpen ebbe a kategóriába tartozik. Kövesdi Károly, egy másik felvidéki költő fogja laudálni, ő is magyar örökség díjas egyébként, és egy fantasztikus verse van, aminek persze nem fogom tudni megmondani a címét, de hogyha valaki rákeres az interneten, a YouTube-on, hogy Kövesdi Károly szép verse, akkor biztos, hogy följön, vagy azt is be lehet írni, hogy Kövesdi Károly maga mondja el a versét. Egy fantasztikus, nem egy vidám történet, mit mondjak. Tehát nagyon mélyreható a szívünk legmélyéig, és a gondolatiságunk, és a hitünk, és a magyarságunk legmélyére visz le bennünket valóban. Székely Udvarhelyi Kovács fényképészet, róluk már beszéltem, ez egy fiatal ember, az azért nagyon érdekes ez a társaság, vagy hát ez a család, mert 150 éven keresztül az első alapító, talán Kovács Istvánnak hívták, után a fia, az unokája, a dédunokája, és ha minden igaz, már az ükunokája is, tehát viszik tovább. Ez egy olyan fantasztikus dolog, amikor tényleg 150 éven keresztül egy család kezében van. Nem szóródtak szét. 80 ezer darab olyan emlékük van, ami, ahogy a laudációban majd lehet hallani, valóban visszaadta a Székely udvarhely a város arcát. Tehát, hogy ott vannak az épületek lefényképezve, ott vannak a lovaskocsik, ott van a közlekedés, ott vannak a családok, akik oda jártak fényképezkedni, de egyébként elmentek a család bizonyos tagjai a háborúba is voltak. Na hát a háborúban ugyanígy a lövészároktól kezdve a sebesült katona, a mosolygós katona, stb. Tehát minden le van fényképezve, tehát valami egészen fantasztikus. Ezek azok a helyek, ahova el kell menni. Ők nem tudják idehozni, vagy hát egy kiállítás keretében talán, de ehhez óriási állami támogatás kellene, hogy ez megvalósuljon. El kell menni Székely udvarhelyre, és ezt meg kell a helyszínen nézni. Zórád Ernő, könyvillusztrátor, karikatúrista, festő, ez a hivatalos megnevezése az oklevélen. Zórád Ernő a Tabán festője. A Tabánt a 60-as években elkezdték lerombolni, és őneki sok olyan festménye van, ebből majd egyébként a laudáció keretében majd látni is fogunk a közönséggel, tehát látható lesz a festmények is, és mellette Krúdival olyan egységben volt, hogy azt mondták, hogy amikor a Zórádnak a képeit nézzük, olyan, mint hogyha Krúdit olvasnánk. Tehát Zórád Ernő, az ő laudátora egyébként Szerényi Kábor, egy grafikus, egy Munkácsi díjas grafikus.
1: Ő is elhunyt már, és a lánya veszi át a díjat.
0: Így van, Zórád Ernő már elhunyt, és a lánya fogja elvenni. Hát Bősze Péternek a fölterjesztése egyébként, ha a posztumusz díjakról is beszélünk, Bősze Péternek a fölterjesztése már 2026 előtt beérkezett. Nagyon sok olyan fölterjesztés van, amelyik 10 évig pihen. És aztán egyszer csak rájövünk arra, hogy várjatok már, hát itt van egy olyan ember, és Bősze Péter tavaly januárban halt meg, tehát sajnos ott egy kicsit így elkéstünk a díjjal. Szerényi Gábornak is fantasztikus a laudációja, és akkor még a 400-as férfi gyorsváltó maradt a végére, hát az valami egészen fantasztikus, itt ebbe a házba, a 13. kerületben egy kis 200 méteres házban lakunk. Nyár volt, jó idő volt, amikor a verseny volt, nyitva voltak az ablakok. Én itt izgultam a tévé előtt, a szobába, és amikor megnyerték, Milák Kristóf 10 másodperce, vagy nem tudom mennyire jobb benyúlással végül is megnyerték, akkor itt olyan hangosan kezdtem el kiabálni, hogy a szomszédok láttam, hogy riadtan kinéztek az ajtón, a kiskapunk kijöttek, hogy történt valami baj, vagy mi a baj. Hát én rettenetesen boldog voltam. Ugye 100 évvel ezelőtt, 1926-ban rendezték az első úszó Európa bajnokságot, és miután Budapestet, Magyarországot is lehet mondani, de Budapestet a fürdők városának nevezték mindig is, és hát ez jogos is, mert tényleg sok fürdőnk van, ezért Budapest kapta meg a rendezési jogot. És ez mit jelent? 100 évet kellett arra várni, hogy az amerikai, az angol, a francia, és hát nem is tudom, hogy milyen úszók szokták megnyerni a 400-as férfi gyorsváltót, és egyszer csak jön a mi 400-as váltó csapatunk, és megnyerik. És az érdekes ebben, hogy egy-egy úszó fenomén fölbukkanhat. Egyszer csak jön valaki, és ezt látjuk évről évre, minden Európa-bajnokságon, világbajnokságon, olimpián, egyszer csak valahonnan előkerül egy srác, vagy egy fiatal hölgy, és rommá veri a többieket. És hát ezzel mindig csodálkozunk, hogy ez hogy van. És hát hála Istennek a magyarok között is nagyon sok ilyen volt, van, akik egyszer csak úgy beérnek, hogy valóban ők a legjobbak a világon, vagy hát legalább Európában. És ezt nevezzük a személyes győzelemnek. És amikor 4 fiú megnyeri az Európa-bajnokságot, ráadásul csúccsal, az már magyar siker. Tehát ez Magyarország sikere, az meg, hogy valaki jól úszik, és egyébként Amerikába edz, vagy itt edz, ott ez mindegy, az meg egy személyes siker. És ez nagyon jó, és ezért, tehát ez a tartalma, ez az értelme a magyar örökségnek. Ezek a fiúk, ezek a srácok, ezek a magyar örökséghez tartoznak.
1: Már szó volt arról, hogy milyen területekről kapnak elismerést a kiemelkedő emberek. Például a vallás, a művészetek, a társadalom, a természet, az alkalmazott tudományok és a sport. A vallás kapcsán megemlítenél néhány díjazottat korábbi évekből?
0: A vallás területén vannak személyre szóló díjak, és vannak az intézményi díjak. Az intézményi díjak általában egyházi oktatási intézmények, de ilyen például Mária Pócs, persze hát ott is van egy olyan általános iskola, Mária Pócson meg is látogattuk, majd erről külön még majd elmondok valamit az utakról, hogy mit csinálunk. Tehát ilyen például Mária Pócs, ilyen a Mezőtúri Református Gimnázium, amelyik sok száz éves. Főként ugye én elmúlt 9 év óta vagyok az egyesületnek az elnöke, tehát nyilván akkor kezdtem el igazán komolyan foglalkozni a magyar örökséggel. Ugyan 2012-ben kaptam a Magyar Örökség díjat, de csak 2018-ban választottak meg elnöknek, illetve hát akkor vállaltam az elnökséget, és hát nyilván az elmúlt 9 évben történtekről sokkal többet tudok, és sokkal jobban tudok beszélni. Tehát volt egy olyan, ez nagyon érdekes, 8 katolikus gimnázium. Ez így egyszerre. Külön-külön is lehetett volna, de azt mondtuk, hogy a katolikus gimnáziumok között van valóban néhány olyan, amelyik mindenképpen megérdemli azt, hogy kiemeljük, és hogy így díjat kapjon. De ilyen volt például egy másik, ezt most az a kettő ez így eszembe jutott, hogy ezek ilyen rendkívüli díjak lettek. Kalocsa 9 intézménye kapott egyszerre díjat. És ugye hát Kalocsán is ott van az érsekség, úgyhogy a könyvtár is beletartozik, az ottani hatalmas, gyönyörű nagy könyvtár, egyházi könyvtár, meg hát maga az intézmény. És, de hát ott van kiállítás, múzeum, ott volt olyan maga a Piros Paprika, aztán ott volt még a kézművesek voltak, akik díjat kaptak. Na szóval, hogy egy-egy előpősnél ez olyan érdekes, hogy akár többen is olyanok, akik Magyar Örökség díjat, és ez mindannyian fel voltak terjesztve, tehát így fogtuk aztán a végén össze. De most megyünk majd, és majd erről az utazásokról szeretnék beszélni, de még hagyjuk ezt, először még térjünk, vagy mondom tovább. A díjazottak között persze a katolikusok mellett nagyon sok református díjazott is van, meg hát más történelmi felekezetekből való emberek, intézmények. De hát én ugye, mint nyakas református és a Református Zenei Fesztivál szervezője, jobban tudom, ott van például a debreceni kollégiumi kántus, amelyik szintén magyar örökségdíj, a Sárospataki Református Kollégium, a Mezőtúri Református Gimnázium. Aztán vannak olyanok, hogy ha már kicsit lokálpatrióta is lehetek, én Budapesten születtem, de apámat 1955-ben innen Budapestről, a Kőbányai Református Templomból, ahol anyámnak a papája volt a lelkész, tehát egész család ilyen református lelkészi körből van. Apámat 55-ben Hódmezővásárhelyre félreállították. És van olyan is, hogy egy-egy város magyar örökségdíjat kapott, és például Hódmezővásárhely is ilyen város, amelyik magyar örökségdíjat kapott, a katolikus, a református intézményeivel és mindennel együtt természetesen.
1: A nagy közönség, illetve mindenki számára nyitott az egyesület, lehet csatlakozni, és különféle programokat szerveznek, például melyek ezek?
0: Elsőként idehozom a legközelebbit, október 2-án megyünk az Országgyűlési Könyvtárba, aminek a meglátogatása külön-külön is lehetséges, de így szervezett formában, hogyha ilyen 10 fős csoporttal akarunk menni, akkor ez így sokkal jobb, és ilyenkor a bíralapítottsági tagok jönnek, egyrészt másrészt meg az egyesület, ugye hát ott egyesület tagoknak is ajánljuk ezeket a programokat, mint ahogy a díjátadó ünnepségre is lehet jönni, általában kérünk a regisztrációt, és akkor ez szerint jelentkeznek. Ilyen utak, hát voltunk Felvidéken, magyar örökség díjas intézményeket, vagy személyeket látogatunk meg. Már beszéltem arról a 80 éves díjazottunkról, ugye, aki milyen sokat tett ott a saját környezetében. Ilyen a Felvidéki Kassai Napok. Az is egy nagyon régóta, több évtizede futó rendezvény. Ott az értéktár, ami a Hungarikumnak a bevezető szakasza, az értéktár is jelen volt, és egy fantasztikus előadást hallottunk, a csehszlovák, és azon belül is főként a szlovák besúgó rendszerről. És azért volt nagyon érdekes, mert egyébként ez a Kassai Napok, ez ugye a nyelvről szól, a magyar nyelvről szól, de ez nagyon érdekes volt, hogy a végén ez az előadás elhangzott, egy ilyen 51 néhány éves, talán történész, újságíró tartotta az előadást arról, hogy hogyan is működött a rendszer náluk, amiről ugye elég kevesen szoktak őszintén és világosan beszélni, és az igazat elmondani. És azt kell elképzelni, hogy a közönség soraiba, körülbelül 80-an voltunk a teremben, a közönség soraiba ott ültek az érintettek. Nem föltétlenül azok, akiket meggyaláztak, mert őket tönkretettek, olyanok is, de olyanok is ott voltak, akik mondták, hogy hát az nem egészen így volt az a rendszer, nem így működött, mert én tudom belülről. Tehát valami egészen csodálatos volt, hogy olyan dolgokról hallottunk, amiről egyébként nem. Aztán elmentünk a Kecskemét filmbe például, Kecskemétre, ott megnéztük a rajzfilmkészítésnek a csinyát, bínyát, ott volt egy 21 néhány fős szegedi iskolás csoport, és a végén én is szót kaptam, és elmagyaráztam a gyereknek, hogy most egy olyan helyen vagytok, ami magyar örökség díjas, az intézmény, mert olyan fantasztikus dolgokat csinálnak, ugye, ismerik a Vízipók, Csodapók és a többi rajzfilmet, mi mindannyian felnőttek is szerintem nézői vagyunk ezeknek, és akkor ott egy ilyen 10 percben el lehetett mondani a gyerekeknek is, hogy mi is az a magyar örökség. Tehát ez egy nagyon fontos része az életünknek, körülbelül 3-4 éve kezdtük ezt el. Az volt a cél, hogy valahogy jusson el az emberekhez az információ. Én egy zenei producer vagyok, a hanglemez kiadványainkat, a CD kiadványainkat, a koncertjeinket nyilván mindig reklámozni kellett. És eljutottunk oda, hogy reklámozunk, van hűtőmágnesünk, van tollunk, van szórólapunk, van plakátunk, van reklámspot a Bartókon és a Kossuthon. Hát ez korábban semmilyen nem volt, csak kizárólag a diátadó ünnepségekkel meg a szavazással foglalkoztak, és az én jövetelemmel tulajdonképpen ez igen jelentősen megváltozott, mert évente legalább 4-5-6-7 helyre eljutunk, és ott akkor elmondhatjuk a saját gondolatainkat, és átadhatjuk ezt a diákoknak. Tehát az nagyon fontos, hogyha olyan intézménybe megyünk, ami nem iskola, akkor is az a kérésem, ez így volt például Kalocsán is, a polgármester úrral beszéltünk, és azt mondtuk, hogy szeretnénk, hogyha legalább a polgármesteri díszterembe, persze, oda hívnának a középiskolákból, meg az általános iskola felső tagozataiból legalább egy 40-50 gyermeket. 80-an voltunk a teremben. Szóval a Felvidéken ugyanígy a Komáromba, Észak-Komáromba, ahogy ugye a magyarok mondják, Révkomáromba egyébként, szintén így voltunk a gimnáziumban, és ott is a díszterembe megtelt diákokkal. Ilyenkor vetítünk, ilyenkor általában valamilyen zenei produkciót is viszünk magunkkal, mert a diákok azok már egy 20 perc után esetleg lankadnak, és aztán a zenére mindannyian föl. Sőt, azt is szoktuk kérni, hogyha olyan intézménybe megyünk, amelyik iskola, akkor azt mindig kérjük, hogy az iskola is valamit mutasson fel. Tehát, hogy az ottani diákok mutassák meg, hogy ők milyen teljesítménnyel tartanak éppen abban a pillanatban.
1: Szó volt róla, hogy 2012-ben szintén megkapta a Magyar Örökség díjat. Mi hangzott el a laudációban?
0: Két nagyon érdekes dolog volt. Szabó püspök úr laudált engem. Az egyik azt mondta, hogy Böszörményi Gergely a református énekek koncertsorozattal, ahol 300-350 fős kórusok énekeltek világi helyen az Úristen dicsőségére énekeket. Böszörményi Gergely ismét megszeretette velünk a zsoltárainkat. Mert hogy ehhez mindig hozzá szoktam tenni, hogy igen, mert az énekes könyv énekeiből általában olyan átlag 80-100-nál több biztos, hogy nem kerül elő. Az énekes könyvben régi, az 1948-as fekete énekes könyv, ugye mi azt dolgoztuk föl, és azóta most már van új énekes könyv, új énekekkel. Nek 512 éneke van, az 512-ből 312-nek van saját dallama, és a másik 200 az valamelyik másik éneknek a dallamára megy. Ebből mi 280-valahányat feldolgoztunk. És az átlag, amit a református templomokban használnak, az 512-ből az legfőjebb 70-80-100 ének. Mert a kántor, vagy a organista, vagy a lelkész nem írja föl a táblára azokat az éneheket, amiről tudja, hogy a gyülekezet nem tudja. Mert ez mindenkinek kellemetlen, ugye? Akkor nem hangzik szépen az Úristen dicsőségére az ének, hanem ilyen, hát lehet hallani, hogy ez nem igazán megy. És a zsoltárok között valóban vannak négy sorosnál hosszabb és nehezebb, vagy szokatlanabb dallamok, de ez nem ok arra, hogy ezeket ne tanuljuk meg, és ne ismerjük. És hát ezért mi ezeket mindegyiket igyekeztünk betenni a programunkba. A másik, ami nagyon tetszik nekem, és ezt mindig el szoktam mesélni, Szabó püspök úrnak is a humorát szeretem, azt mondta, hogy a közgazda, Böszörményi Gergely, tanúsíthatom, szent rámenőséggel mindent elér, amit elhatároz, hogy szeretne megvalósítani. Kérdeztem tőle, mondom, ne haragudj, Szajusz, ez a beceneve, ne haragudj, mondd már meg, hogy mi az a szent rámenőség. Nekem nagyon tetszik, de mégis hogy kerül a kettő egymás mellé. Úgyhogy ez volt a laudációnak a lényege, hogy ismét vegyük elő az énekeskönyveket, és igen, tanuljuk meg az énekeinket, mert aki énekel az Úristen dicsőségére, az kétszer imádkozik. Egyszer szóban, lélekben, és egyébként pedig énekkel. A Magyar Örökség díját adó ünnepségek hosszú éveken keresztül, 28 éven keresztül, évente 4 alkalommal a téli-nyári fordulókon, tehát általában március, június, szeptember és december 3. hetében került megrendezésre. A Bírálóbizottság úgy döntött, nagyobb presztízse van, még nagyobb presztízse van a Magyar Örökség díjnak, ha nem 28 díjazott kap évente díjat, hanem csak a fele, és így tulajdonképpen 2 évvel ezelőtt óta már csak 2 díját adó ünnepséget tartunk évente.
1: Böszörményi Gergelyéknél voltunk. Ő a Magyar Örökség és Európa Egyesület elnöke, és az Egyesülethez főződik a Magyar Örökség díjátadás minden évben, 2 alkalommal, szeptember 26-án a 115. díjátadóra kerül sor. 7 díjazott kap, illetve a 7. díjazott az 1-4 személyből álló sportcsoport. Tehát szeptember 26-án a Magyar Tudományos Akadémián fogják átadni a díjat. Császi Erzsébetet hallották.
2: A Magyar Örökség díj szeptemberi díjazottjait és a díjat mutatta be Böszörményi Gergely, a Magyar Örökség és Európa Egyesület elnöke, Magyar Örökség díjas zenei producer. Császi Erzsébet interjújában hallhattak a díjazott Arszakra Fesztivál, azaz az Egyházi Szentművészet Fesztivál életrehívóiról és életben tartóiról, az elhunyt dr. Bősze Péterről, a magyar orvosi nyelv megújítójáról, dr. Legeza László mérnök tanár, fényképész, szerzőről, a Székely udvarhely és környéke életét megörökítő Kovács fényképészetről, Tóth László felvidéki József Attila díjas íróról, szerkesztőről, és az elhunyt Zórád Ernő grafikus és festőművészről, a magyar képregény megteremtőjéről, valamint a 4x100-as férfi úszó, gyorsváltó, idei Európa-bajnoki győzteseiről is. Kedves hallgatóink, ezzel mai műsorunk végéhez értünk. Munkatársaim a riporter Császi Erzsébet, a zenei szerkesztő Vasvári Bernadett és a technikai munkatárs Kvaszinger Jenő nevében is köszöni megtisztelő figyelmüket a műsorvezető Farkas Erzsébet. További jó rádiózást és kellemes időtöltést kívánok Önöknek. A viszont hallásom!

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: Ablak világunkra. Ismeretterjesztő és szolgáltató műsorok.
2: 9 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Új projekt indul az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen, amely roma középiskolás diákok továbbtanulására való felkészítését, valamint az EGRI Roma Szakkollégium utánpótlásának erősítését szolgálja. A program 127 millió forint visszatérítendő Európai Uniós támogatást kapott. A projekt a Széchenyi Terv Plusz program keretében valósul meg. Az út a szakkoliba, az út a felső oktatásba, az EGRI Roma Szakkollégium utánpótlásának biztosítása című kezdeményezésben szerepet kapnak a szakmai vezetők és megvalósítók által felkészített roma szakkollégista kortárs mentorok. Egyéni mentorálással segítik a középiskolásokat tanulmányaikban és továbbtanulási céljaik elérésében. A program egyik legfontosabb vállalása, hogy legalább 30 fiatalt támogasson a sikeres érettségi vizsga megszerzésében. A projekt időtartama alatt a résztvevők a tanulástámogatás mellett motivációs, kulturális és közösségi programokba is bekapcsolódhatnak. Tudománykommunikációs és interaktív foglalkozások, kulturális események, valamint sikeres roma példaképek bemutatása segíti kompetenciáik fejlesztését és továbbtanulásra való felkészülésüket. A kezdeményezés a már szakkollégista hallgatók szakmai és személyes fejlődésére is hangsúlyt helyez. Számukra többek között nemzetközi jó gyakorlatok megismerését szolgáló külföldi tanulmányutak teremtenek lehetőséget új tapasztalatok megszerzésére. A projekt az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem megvalósításában Egerben zajlik, és 2029 közepéig tart. Kihallgatta Magyar Pétert a központi nyomozó főügyészség szerda este egy 2024. június 21-i eset miatt. Erről a kormányfő számolt be a közösségi oldalán tett bejegyzésében. Magyar Péter azt írta, egy előre eltervezett időpontban hallgattak ki, rövid vallomást tett, nem ismerte el a terhére rót bűncselekményt. Hozzátette, hogy minden további fejleményről tájékoztatást ad. A központi nyomozó főügyészség szerda este közölte a távirat irodával. Mentelmi jogának felfüggesztését követően a nyomozó főügyészség gyanúsítottként hallgatta ki Magyar Pétert a lopás vétsége miatt indult büntető ügyben. Felidézték, a legfőbb ügyész jogkörében eljáró legfőbb ügyész helyettes 2026. szeptember 22-én indítványt tett Magyar Péter országgyűlési képviselő mentelmi jogának felfüggesztésére. A kormánypárt azután kezdeményezett rendkívüli ülést, hogy Lajtár István legfőbb ügyész helyettes indítványozta a felfüggesztést lopás gyanúja miatt. A legfőbb ügyészség 2024. szeptemberi közlése szerint Magyar Péter az év június 21-én hajnalban egy budapesti klubban szórakozott, amikor az őt mobiljával videózó férfitól elvette a telefonját, majd szándékosan a Dunába ejtette. Az ügyészség szerint a politikus magatartása a lopás bűncselekménye törvényi tényállásának megvalósítására alkalmas. A szakember hiány és a fluktuáció enyhítése érdekében tűzoltásként minimum 25%-os azonnali béremelés szükséges a szociális és gyermekvédelmi szektorban, jelentette ki a Szociális Munkások Magyarországi Egyesületének elnöke, az Országgyűlés gyermekvédelmi rendszer szintű válságát feltáró vizsgálóbizottság szerdai ülésén. Meleg Sándor közölte, ugyanakkor az alkalmazottak bérét a jövőben az egészségügyben és a közoktatásban fizetett bérekhez kell igazítani, mert ez a két ágazat folyamatosan elszívja a munkaerőt a szociális és gyermekvédelmi szférából. Továbbá nagy az elszívó hatása a nyugat-európai országoknak is, ahol a magyar bérek sokszorosát kereshetik meg a munkavállalók. Mint mondta, a szektor válságának az az oka, hogy egyre kevesebb a jól képzett szakember, és a munkaerő hiány miatt egyre többször szakképzetlen munkavállalók látják el a feladatokat. a pozícióktól függően 9-25%-os a munkaerőhiány, és 2024-25-ben 4000 ember távozott az ágazatból, a magas fluktuáció pedig működésképtelenséggel veszélyezteti a rendszert. Végül az időjárásról. Nyugat felől megnövekszik, átmenetileg megvastagszik a felhőzet, ugyanakkor keleten még nagyrészt napos idő várható. A déli óráktól nyugat felől záporok, zivatarok alakulhatnak ki. Legnagyobb eséllyel a Kaposvár-Ózd vonal mentén. Nagy területen megélénkül a déli szél, főként északnyugaton erős lökések is lehetnek. A zivatarokat átmenetileg viharos széllökések, intenzív csapadék, esetleg aprószemű jég kísérheti. A hőmérséklet 22 és 28 fok között alakul. Híreket hallottak.
3: Reklám.
4: Téged is vár az egri érseki fiú kórus. Énekelj velünk az egri bazilikában.
5: Énekelj velünk templomokban.
4: Koncertezz velünk.
5: Tarts velünk komoly zenei fesztiválokra, kórus találkozókra.
4: Legyen sok új barátod.
5: Táborozzunk együtt nyáron a Tisza parton.
4: Legyél tagja egy különleges közösségnek.
5: Itt csak fiúk vannak.
4: Együtt tanulunk megénekelni.
5: Énekünk zongorával, orgonával, zenekarral.
4: Nálunk kapsz saját új egyenruhát.
5: Sok élményt, sok tudást, sok nevetést.
6: Legyél te az új barátunk az egri érseki fiúkórusban.
7: Használja ön is a Szent István Rádió mobil alkalmazását, melyen keresztül elérhető az adás bárhol. Október a szűzanya hónapja. Applikációink segítségével a rózsafüzért is imádkozhatják hallgatói. Keressék az ingyenesen elérhető alkalmazást az Apple Store és a Google Play kínálatában.
3: Reklámot hallottak.
8: Segíthetünk. A Szent István Rádió szolgáltató magazin műsora.
9: Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál a szerkesztőt, Molnár Andrást hallják. Mai műsorunkban a Baráthegyi Majorságba látogatunk. A 2000-es évek eleje óta fejlődő Baráthegyi Majorság olyan szociális farm, amely azért jött létre, hogy a természetközeli környezet az értékteremtő munka és a közösségi részvétel révén támogassa a fogyatékossággal élő és megváltozott munkaképességű emberek fejlődését, rehabilitációját és önállóságát. A kertészet, manufaktúrák és a panzió működését előre egyeztetett élményprogramokon ismerhetik meg, szociálterápiás foglalkozásaikhoz pedig külső csoportok is csatlakozhatnak. A majorság számokban 5 hektár működő gazdaság a Büklebenál, Miskolc-Diósgyőrben, 100 plusz munkatárs dolgozik a majorság mindennapjaiban. 82 fogyatékossággal élő kolléga végez itt értékteremtő munkát. 2000 óta Magyarország első szociális farmja. Az elmúlt hétvégén adták át a majorság legújabb attrakcióját, a Borszem Jankó meseteret, amit hamarosan a nagy közönség is kipróbálhat. Mai adásunkban Noszkó Brigittával, majorságvezetővel beszélgetünk a hely csodáiról, kincseiről, látványosságairól, növény- és állatvilágáról, helyben készült termékekről, tervekről és természetesen az új játszótérről is. Tartsanak velünk, érdemes! Noszkó Brigittával, a Baráthegyi Majorság vezetőjével beszélgetek. Szeretettel köszöntelek.
10: Én is köszöntelek itt a majorságban. Örülök, hogy találkoztunk. Szeretettel köszöntöm akkor a hallgatókat is.
9: Egy csodálatos helyen vagyunk, aki még nem járt esetleg. Nagyon sok mindent megtudhat most majd erről a majorságról, de először is beszéljünk a legújabb attrakcióról, ami a napokban lett átadva. Mesélj erről.
10: Október 3-án lett átadva az új játszóterünk, a Borszem Jankó mesetér, ami egy egyéves fejlesztés eredményeképpen ért majdhogy nem teljesen célba, vagy a végéhez, mint új attrakció a Majorság területén belül. Ez egy olyan játszótér, ahol, ami nem csak egy átlagos gyermeknek nyújt önfelett szórakozási lehetőséget, hanem speciális igényű gyerekeknek is, autistáknak, vagy bármilyen mozgásban akadályozottaknak, vagy fejlesztési igényű gyerekeknek is ugyanúgy lehetőséget nyújt arra, hogy fejlesztő játékban tapasztalhassa meg a közös játék örömét.
9: Van egy története is ennek a játszótérnek.
10: Így van. Tudatos volt a történet választása. Kőboldizsár népművész, Fafaragó népművész készítette el a terveket, aki nagyon sok meseteret készített már, vagy hát jó párat. A környékben ez az első, azért ezt megjegyezném, és ő valamilyen népmesei vonalon készíti ezeket a tematikus tereket, és amikor mi választottunk egy történetet, az a Borsszem Jankó meséje volt, és ez egy tudatos választás volt, mint említettem. Borsszem Jankó hátránnyal születik, ugye nem véletlenül hívják őt Borsszem Jankónak, tehát kicsi, nagyon kicsi, és így alapból olyan skillekkel bír már kiskorától kezdve, ami miatt mindig mínuszból indul, hátrányból indul, és emellett nagy feladatot kap, hiszen vissza kell szereznie, hoznia a három testvérét, akit elraboltak a sárkányok, és ő erre az útra indul el, sok segítséggel, áldozatokat is kell hoznia, hinnie is kell magában, de a végére képes arra, hogy végrehajtsa igazából a feladatot, és mi ezt a mesét úgy értelmeztük, hogy azok a fiatalok vagy gyerekek, akik valamilyen hátránnyal születnek, ha kapnak megfelelő támogatást és segítséget, és tudják, hogy mi a céljuk, vagy tudunk nekik abban segíteni, hogy megtalálják a céljukat, akkor ők is elérhetik azt, amiről álmodnak. És ez volt igazából a párhuzam, amit a mese és a mi tevékenységünk közé állítottunk.
9: Az átadón egy közösségi festésre is hívtátok a vendégeket.
10: Igen, ez egy nagyon, nagyon jól sikerült, fantasztikus átadó volt szerintem. Akik támogattak bármilyen formában, volt ugye egy közösségi gyűjtés, ami a mesetér megvalósítására irányult, illetve nagyon sok olyan felajánlott munka, együttműködés, támogató hozzáállás volt a partnereink, és nagyon sok kedves barát részéről. Szerettük volna, hogyha mindenki ott tudja hagyni a kézjegyét, és a mesetér kerítése igazából, ami ugye körbeveszi a területet, azok színes kerítés lécekből áll, és mindenki a sajátját festhette meg, és hagyhatta rajta a kézjegyét. Ezt harmadikára mi előkészítettük. Az átadó ünnepség keretében tudtak festeni. Nagyon tényleg gyönyörű idő is volt, és nagyon jó hangulatban telt. És utána még azon a napon fel is fúrtuk így a kerítés léceket az előkészített, nem tudom, állványra. Úgyhogy nagyon, tényleg nagyon jó volt.
9: Milyenek az első visszajelzések a játszótérről?
10: Hát nagy türelmetlenség van, ami nagyon jól eső, rengeteg érdeklődést kaptunk, hogy mikortól vehetik igénybe a külsős látogatók a játszóteret. Október 23-val indul ugye az őszi szünet, mi akkor lőttük be a kezdési időpontot, addig még kértünk egy pár napnyi türelmi időt, hogy kitaláljuk egyáltalán azt, hogy a hétvégi vagy a délutáni órákban, amikor nem feltétlenül vagyunk jelen a területen, akkor hogyan fogjuk tudni lehetővé tenni a látogatók számára, hogy be tudjanak jönni a Majorságba és biztonsággal használhassák, de jó úton járunk, tehát már megvan a koncepció, csak még egy-két utolsó simításra van szükség. Én azt gondolom, hogy nagy sikere lesz ennek a játszótérnek, alapjában véve is gyönyörű, tehát hogyha pusztán csak a kisfiamat szeretném felhozni, szerintem már önmagában egy olyan környezet, amiben így örömmel hagyom játszani a gyerekemet, és emellett ugye mi a játszóteret összekapcsoltuk a további területeinkkel, így csak egy lépcső vezet át az állatasszisztált terápiás térbe, ahol a korábbi tevékenységeinket gyakorlatilag, mint egy organikus egészet hozzá emeltünk, vagy hozzá kapcsoltuk az új játszótérhez, szóval itt egy komplexebb dologra van lehetőség, nem csak a játékra.
9: Hány éves korra lett kitalálva ez a játszótér körülbelül, tehát mondjuk ha a külsősöket nézzük?
10: Én azt gondolom, hogy ezt a játszóteret már egy óvodáskorú gyerek is, vagy akár még kisebb gyerekek is igénybe vehetik. Van fészekhinta, tehát az igazából 0-tól 99 éves korig használható, inkább csak súlykorlátja van szerintem. Ugye 6 játszótér jelen van, ami a mese állomásain vezeti körbe a gyerekeket. Ennek az egyik első eleme a fészekhinta, ami Borsszemjankó megszületését jelképezi. Van a muzsikáló körtefa, amire fel lehet mászni és le lehet csúszni. Akkor van a 3 sárkányra kialakított ilyen sárkányos mászókás torony. Ennek az egyik felén a 3, a másik felén a 6, és a 12 fejű sárkány jelenik meg. Azon vannak kukucskák, ilyen bábszínház játékra is ad lehetőséget.

Mi kialakítottunk egy kör alakú kis házikót, egy kuckót. Mi ezt lélekkuckónak hívjuk. Fűtött, fűthető, babzsákokkal van felszerelve. Itt már hangtálterápiákat és jogás foglalkozásokat is tartottunk, de ez ugyanúgy nyitva áll, hogyha esetleg egy kisgyerek így túltelítődne a sok ingertől, vagy akár egy autista kisgyerek úgy érezni, hogy neki most félre kell vonulnia, akkor legyen lehetősége megpihenni egy nyugodt térbe, így bekuckózni.

0: Folytatjuk beszélgetésünket Noszkó Brigittával, a Baréthegyi Majorság vezetőjével. Mesélj erről a pihenőhelyről még.
1: Ó, hát még régebben, jó pár évvel ezelőtt nekünk volt egy igazi klasszikus jurtánk, amit egy tatár család állított fel, egy mongol család, bocsánat, bár akár a tatár is jó lehet. Azonban ez az időjárási viszonyok miatt megrongálódott. Ennek mi annak idején építettünk egy betonos alapot, és amikor ugye a jurta már nem volt annyira jól felállítható és biztonsággal használható, akkor gondoltunk rá, hogy mégiscsak kéne kezdeni valamit ezzel az alappal, és elkészítettük igazából a jurta mintájára ezt a lélekkuckot, ami egy kör alakú, fából készült kis építmény, kis ablakos építmény. Padlófűtést építettünk, vagy szereltettünk be hozzá, illetve még egy számunkra nagyon kedves kis pályázat során nyertünk egy klímára pénzt, hangtál felszerelésre, hogy hangtálterápiát tudjunk ott tartani, illetve jogamatracokra, és így a fiataljaink, vagy a hozzánk látogató fejlesztésre jövő fiatalok, vagy akárkik tulajdonképpen lehetősége van ezeknek az embereknek, gyerekeknek arra, hogy más dolgot is kipróbáljanak. Tehát, hogy mi szerettük volna, meg mindig is megvan bennünk az a vágy, hogy így bővítsük a lehetőségeinket, hogy minél szélesebb kínálatunk legyen, akár a bentlakóink számára, hogy változatos legyen a fejlesztés.

0: fejlesztési programjuk, hogy megtapasztalhassanak érdekes dolgokat, és például a hangtálterápiás foglalkozások során azt tapasztaltuk, hogy rendkívüli módon érdekli őket, és nagyon jól érzik magukat ebben.
1: Annyi mindenről szeretnélek még kérdezni, és foglak is. Például van egy nagyon érdekes ösvényetek ritka fákkal, ugye?
0: Kialakítás alatt van. Ez is egy nagyon-nagyon régi vágyunk volt. Mi így gondolunk egyet, álmodunk egyet, és akkor addig-addig érleljük, addig-addig próbálkozunk, amíg egy idő után megtaláljuk annak az anyagi forrását, illetve a humán erőforrást és a megfelelő időt, hogy elkészüljön az a tanösvény, amiről most kérdeztél engem. Ez is egy pályázati forrásból is, meg saját erőforrásból is készül. A hegylábától ugye a Baráthegy ez egy elég meredek dombon közelíthető meg, és nekünk lent a hegylábánál van a fűszfás házunk, ami mögött indítjuk majd ezt a tanösvényt, és egy nagyon kellemes lejtős úton fölfelé lesz megközelíthető a majorság. Így szerintem egy régi igényt is kielégítünk, hogyha nyílt nap van, ne kelljen mindenkinek túra felszerelésben érkeznie, és így fölkapaszkodnia, nem mindenki értékeli egyébként ezt a meredeket, legalábbis gyalogosan. És ezen a tanösvényen végig őshonos fákat fogunk több mint 200 fát és cserjét ültetni. Közösségi munkával, saját erőforrásból a fák beszerzésre kerültek, ugye az október az az időszak, ami ideális a fák és a cserjék ültetéséhez, és ehhez kapcsolódóan akkor már át is kanyarodnék, hogy hova vezet ez a tanösvény azon kívül, hogy föl lehet jönni hozzánk. Egy nagyon különleges kiskertbe, ez egy szenzoros kiskert, ami fűszernövényekkel, illatos fűszernövényekkel és gyógynövényekkel van teleültetve, vannak benne ugyanilyen kis bebújkálók, kuckók, csengetjük, szélcsengők, ugye ez arról szólna, hogy az, akit megnyugtatnak ezek a hangok, vagy ki tudnak kapcsolódni, és illatokat, érintésre van szükségük, tehát valamilyen érzékelésben tudnak megnyugodni, akkor lehetőséget nyit ez a kiskert arra, hogy itt feltöltődjenek. És ez a kert is elkészült. Május, június, július folyamán egy gyönyörű kerítést készítettünk hozzá a kollégáink segítségével, az is feszőből van fonva, tehát a természetes anyagokat részesítettük itt is előnyben, úgyhogy ide vezet ez a tanösvény. Ez is egy újabb kis kincs itt a majorságon belül, és ez is látogatható lesz akkor, amikor meg tudjuk már véglegesen így nyitni a kapuinkat a nagy közönség előtt, nem csak egy-egy napon, mint az eddigiekben.
1: Ahol éppen beszélgetünk, ez a Diós Gyuri várnak a kicsinyített mása. Hát egy nagyon szép és nem is olyan kicsi építmény.
0: Nem kicsi ez az építmény, és azt kell erről a várról tudni, hogy amikor ez elkészült, akkor a levéltárakból kértük ki az eredeti terveket, tehát ezt úgy terveztettük meg annak idején, hogy pontosan úgy nézzen ki, mint ahogyan a levéltárakban található eredeti diósgyőri vár tervein is szerepel, és egészen addig, amíg ez a nagy beruházás nem kezdődött el az igazi diósgyőri váron, gyakorlatilag két teljesen egyforma várat lehetett látni, hát méreteiben volt ugye különbség az ostoros tetejéről. Ez most már azért nem egészen így van. Itt a várban, hát ez is egy nagyszerű helyszín, itt a csodavár táboraink egyik nagy helyszíne, rengeteg gyerekcsoportot fogadunk itt, illetve van egy gyűjtése az alapítványnak, és a Jakubinyi László kuratóriumi elnök úrnak köszönhetően, aki nagyon-nagyon sokat tud a régi népi mesterségekről, eszközökről, és ez az ő személyes gyűjtése igazából járja a régiségvásárokat, és bővíti ezt a gyűjteményt. Mi itt egy kiállítást csináltunk a régi mesterségekkel együtt, ilyen infotáblákkal, és ez is ilyen edukációs térként van jelen, ami nagy öröm számunkra, hogy meg tudjuk újítani, fel lesz újítva a vár, kívül belül új festést fog kapni, illetve ahol még hiányzik a térkövezés, cserélni fogjuk tudni a kavicsos meg gumilapos borítást, és bízunk benne, hogy több rendezvényre lesz alkalmas így a helyszín.
1: Akár egy középkori étterem, úgy is kinézhet ez az egész.
0: Akár, bár egy tálalókonyha még nem nagyon van itt, viszont már tartottunk itt esküvőt, és a felújítás azt is célozza, hogy esetleg az, aki egy kisebb létszámú, meg itt hangulatú, különleges esküvői helyszínre vágyik, az itt ezt megtehesse, illetve itt az egyik kis toronyban egy glamping szállás került kialakításra, egy kétcsillagos kis glamping szállás, ahol korabeli bútorokkal van berendezve két főre kis konyhás, fürdőszobás szálláshely. Ez pedig tavasztól kora őszig lesz majd kiadható, ugye hát azért hűvösben annyira nem jó, átfúj rajta picit a szél, de jó időben tökéletes.
1: És ha már szállás, akkor mindenképpen említsük meg a panziót, ami itt van mellettünk.
0: Hát igen, van egy nagyszerű panziónk, a Baráthegyi Panzió és Élménypark, ez egy 20 fő befogadására alkalmas szálláshely, 8 szobánk van, 2-4 fős apartman házzal, és ehhez csatlakozik egy kis wellness részleg, ami igazából ennek az extrája, az egyik extrája, amiben 3 jacuzzi, kétféle sauna, kis medence várja a pihenni vágyókat. És hát ami a másik nagy extrája mindkét szálláshelynek, az pedig a reggeli, ugye saját termékeinkből terítünk a büfé pultra, vagy a reggeliző asztalokra, nekünk van saját tojásunk, saját sajtunk, zöldségeink, gyümölcseink, tehát igyekszünk, amit csak lehet saját forrásból ott kínálni. Nagyon szeretjük a Baráthegyi Panziót is, ennek van egy speciális programja, az Egy Hét Mennyország program, ami arról szól, hogy olyan családokat fogadunk pályázati forrásból és állami támogatásokból, illetve nyilván saját forrással is megtámogatjuk ezt a célkitűzést, de olyan családokat fogadunk, akik fogyatékossággal élő gyerekeket nevelnek, és nem nincs lehetőségük arra, hogy nyaraljanak, azok térítésmentesen jöhetnek hozzánk egy 5 napos nyaralásra, erre volt példa a korábbiakban, és saját kollégáink sorából speciális babysittereket biztosítunk a számukra, akik megfelelő képzettséggel rendelkeznek ahhoz, hogy azokat a gyerekeket, akik speciális igényűek, gyakorlatilag leválasszák a szülőkről, akik addig ki tudnak kapcsolódni, mi pedig különböző fejlesztő foglalkoztatások során a gyerekeket ugyanúgy kikapcsoljuk, fejlesztjük, szórakoztatjuk.

0: Körülbelül hány érintett lehet, aki ide jár hozzátok?
1: Megsatszolni is nehéz, nagyon nehéz. Az alapítványnak a látókörében több száz olyan fiatal van, akik vagy itt dolgoznak, vagy itt laknak, vagy szállítjuk őket, vagy a babysitter szolgáltatásunk keretében a családjukat támogatjuk. Ugye ez kicsit olyan, mint a vízbe dobott kavics, hogy van egy kisebb kör, és ugye ez így tovább gyűrűzik, tehát száz, rengeteg. Nagy, tényleg nehezen tudnám, csak itt a majorságban 100-150 fő között van a napi szinten idejáró dolgozó, fogyatékossággal élők és megváltozott munkaképességűek száma, de van kettő nappali intézményünk a Váltó utcán, 100 fölött van a fiatalok száma, akik a nappali ellátásban részt vesznek, van a Forgács utcai otthonunk, ott is van egy nappali ellátó intézetünk, itt is van a Baráthenyi majorságban, több lakóotthonunk van, vannak külsős lakásaink már, ami én azt gondolom, hogy teljesen egy egyedülálló Magyarországon, ahova panel lakásokba tudnak kiköltözni azok a fiatalok, akik itt nálunk megtanulták az önálló életvitelnek az alapjait, és minimális segítséggel, de gyakorlatilag önálló háztartást visznek. Úgyhogy konkrétan, akikkel találkozunk, szerintem ilyen 300 és 500 fő közé tehető, de ennek a további hatása az még sokkal nagyobb. Én nem ismernék igazából tippelni. Nehogy keveset vagy túllőjek, de úgy sejthető, hogy milyen kiterjedt az ellátottaink köre.
0: Még nem beszéltünk az állatokról, pontosabban csak érintőlegesen, akár így a tojást megemlítve. Hány állatot tartotok?
1: Hát ha létszámilag kellene számolni, az állataink is lassan közelítik a 100 főt. Két felé osztanám az állatainkat. Vannak ugye a haszonállatok, 60 fő kecskét, 60 kecskét körülbelül, annyit fejünk napi szinten. Ugye a laktációs időszakban ez napi 70-80 liter kecsketejet is jelenthet, amit egyből itt a majorságban található sajt készítő manufaktúránkban dolgozunk fel, de ezen kívül vannak tyúkjaink. Ó, hát bőven meghaladjuk így a 100 főt, jut eszembe, tehát vannak tojótyúkjaink. Az ő tojásaikat pedig a Kisfaludi utcán van egy tésztaüzemünk, amit kistermelőként működtetünk. Ugye ennek az egyik alapfeltétele, vagy ennek az alapfeltétele a saját termék, és a mi saját termékünk az a tojás, de igen nagy igény van egyébként a házi tojás, bővíteni fogjuk a tojótyúkjainknak a számát. Kollégáink is szeretnék venni, vannak korábbi kuncsaftjaink, úgymond, akik régebben is vették már a házi tojást, és most a palotaszálló is érdeklődik a házi tojás iránt is. Ugye még nem érkeztünk oda, hogy megemlítettem volna, hogy a palotaszálló az egyik legnagyobb felvásárlónk, ők a sajtjainkat vásárolják, a tejet viszik tőlünk, tésztát készítünk külön az ő megrendelésük alapján, csak az ő számukra a speciális tésztákat, illetve zöldségeket is termesztettünk már a palotaszálló konyhájának, illetve a bárjának. Ez egy nagyon jól működő együttműködés, úgyhogy akkor itt a tyúkokat már megemlítettem, és akkor vannak a terápiás állataink is, akik kifejezetten állatasszisztált terápiás foglalkozásra használunk, az alpakák, nagyon nagy sztárjai ugye a majorságnak, két kicsi alpaka született idén nyáron, de ezen kívül van még három anya alpaka, vagy három lány alpaka, akik nagyon jól használhatóak állatasszisztált terápiás foglalkozásokon. Meg van Carlos, a mindenki ura, de őt más célokra tartjuk. És akkor van nekünk egy terápiás lovacskánk, a Tündér, a világ legszolidebb lova szerintem, tehát ezt biztosan állíthatom, és két rendkívül jó fejszamarunk is van, Dorka és a kis Csacsi a füles, akik már szintén lovagolhatóak, illetve csacsigolhatóak, és lassan Csacsi kordét is fogunk indítani, mert már ebben is nagyon jó előre haladásokat értünk el velük, és ezen kívül vannak nyuszikáink, meg dísztyúkocskáink, meg vannak malackáink, akiket meg lehet látogatni, meg lehet vakargatni a fülük tövét, tehát azért mi igyekszünk a gyerekek számára is ilyen kis szimpatikus jószágokat még itt tartani, hogy érezzék azt, hogy milyen is a vidéki élet. Tehát nagyon két szálon fut a majorság tevék, ezer szálon fut igazából, de itt a fenti rész, a turisztikai rész, az két szálon fut, tehát vannak a fejlesztő tevékenységeink, ami ugye az alapítványunknak az elsődleges missziója, de nálunk nagyon erősen jelen van a transformációs turizmus, ami szintén összekapcsolható a fogyatékossággal élőkkel. Mi abban vállaltunk szerepet, hogy olyan turisztikai programokat szervezünk óvodás, iskoláskorú gyerekeknek, de akár bárkinek, aki ide szeretne látogatni egy csapatépítőre, vagy csak meg szeretne szállni a panzióban egy standard család. Szóval mi azt vállaltuk, hogy ők egy olyan turisztikai élményben részesülnek, mi olyat biztosítunk nekik, hogy amikor ők hazamennek, akkor megváltozik bennük valami. Tehát újra értelmezik a fogyatékossággal élőkhöz való kapcsolatukat akár. Tehát egy olyan találkozást biztosítunk a számukra, ahol a fogyatékossággal élő kollégáink, mint animátorok vagy szolgáltatást nyújtók jelennek meg, nem mint támogatni való emberek. Nem tudom, hogy ez így mennyire érthető, és mi abban bízunk, hogy és azt tapasztaljuk, hogy amikor akár egy osztálykirándulásról a gyerekek hazamennek, akkor teljesen átértelmeződik a fejükben az a kép, hogy mit gondolnak a fogyatékossággal élőkről. Sokszor nem is tudják, hogy ők egy fogyatékossággal élővel találkoztak. Annyira jól tudnak együttműködni, akár egy krumplilángos sütés, vagy egy kézműves program során a fiataljainkkal. És mi igyekszünk ugye ezt a turisztikai szolgáltatást is olyan színvonalon művelni, hogy minél színesebb legyen, minél többféle programot tudjunk nyújtani, és nyilván ne csak az legyen a motiváló, hogy ide eljövök, hogy támogatást nyújtsak, hanem az legyen a motiváció, amikor minket választanak, hogy egy olyan magas színvonalú élményben lesz részem, vagy szolgáltatást fogok kapni, amit máshol nem. Ugye a gasztronómiai termékeink előállításánál is az az elsődleges szempont, hogy amikor megvásárolják, akkor először azért vegyék meg, mert finom, és amikor megkóstoltam, és finom, és rádöbbenek, hogy én ezzel támogattam valamit, akkor ez egy ilyen szuper win-win helyzet legyen, hogy én jól is jártam, mert jól laktam, de mellette támogattam valakit, vagy valamit, így a lelkemnek is jó, és akit támogattam, annak is jó. Tehát, hogy szerintem ez egy annyira nagyszerű köre az együttműködésnek, és így ezt próbáljuk nagyon sok ágon erősíteni, kommunikálni, meg így valahogyan így elültetni így a köztudatban, hogy minél több ilyen hely legyen az országban, ne mi legyünk akár az egyedüliek, akik ilyen szinten művelik, vagy ennyire, nem tudom, így kiterjedt módon, hanem minél több az ország egyre több részén jöhessen létre, mert ez egy annyira jó módja a támogatásának, a fiatalok támogatásának, az érzékenyítésnek, tehát ez olyan sok szempontból ilyen verejtékmentesen mennek végbe azok a folyamatok, amiket sokszor ilyen edukatívan, szájbarágósan mondanak el, itt pedig igazából közös élmények útján valósul meg.

0: Beszélgető társam Noszkó Brigitta, a Baráthegyi Majorság vezetője. Melyik a kedvenc részed itt a majorságban? Elárulod nekünk?
1: Melyik a kedvenc részem? Hát nincs kedvenc részem, és rengeteg kedvenc részem van, én így tudok erre válaszolni. Nagyon szeretek a várban is lenni, jó hallgatni a kis vízikereket. Én nagyon szeretem a víznek a hangját, de nekem a majorság a kedvencem, és ez lehet, hogy ilyen banálisan hangzik, de az a helyzet, hogy eljövök ide, és itt csend van. Ez egy olyan munkahely, aminek, hogyha nem is lenne semmi olyan hatalmas nagy előnye, ami egyébként számtalan van, és remélem, hogy átjött az elmúlt pár percben, ahogyan így beszéltem és meséltem róla, hogy mennyi szuper jó dolgot lehet itt csinálni, és mennyi olyan eredményünk van, ami megerősít abban, hogy jó munkát végzünk, és hasznos munkát végzünk, de hogyha ki lehet emelni azt a mindennap rendelkezésre álló extrát, amit ez a hely nyújtani tud, az a csönd. Itt nincsen autózúgás, itt tényleg friss a levegő, itt ki lehet úgy jönni, legyen az embernek egy nehezebb napja, akkor elég, ha csak körbe sétál, és megnyugszik. Tehát ez a természetközeliség szerintem önmagában ilyen páratlan. Úgyhogy én ezt nem cserélném el semmi másra.
0: Mondjuk el még egyszer, hogy mikor nyitjátok meg a játszóteret a nagy közönség előtt is, és mennyi lesz a belépő? Lesz belépő?
1: Lesz belépő, valamennyi, igyekszünk ahhoz igazítani, ahogyan a látogatóink előtt a kiránduló csoportokhoz szoktuk, ezek nem eltúlzott árak egyébként, még nem tudjuk pontosan, hogy mennyi lesz, nem akarok itt ilyen sejtelmes lenni, de felesleges lenne mondani bármit is, ami lehet, hogy nem pontos összegileg. Az őszi szünetre tervezzük a nyitást, és erről időben fogunk minden információt megosztani a Baráthegyi Majorság Facebook oldalán, illetve a Szimbiózis Alapítványnak a Facebook oldalán.
0: Várjátok iskolák jelentkezését, rendszeresen jönnek osztályok ide kirándulni? Mesélj erről!
1: Igen. Most ősszel is jó pár óvodás és iskolás osztályt vendégül láttunk, illetve van egy projektünk, egy pályázat keretében szoktunk érzékenyítő napokat tartani, és az egyik közeli iskolával az összes évfolyam ellátogatott hozzánk, 4 napon keresztül érzékenyítő programokon vettek részt, speciálisan, tehát erre fókuszálva, de teljesen jó kis kirándulásokat szoktak itt csapni a gyerekek, és eldönthetik, hogy mit szeretnének csinálni, játszótereznek, bejönnek a várba, sütnek egy krumplilángost, vagy készítenek kitűzőt, rengeteg ilyen kézműves programelemünk van, őrölhetnek lisztet, készíthetnek fűszersót, és még lehetne sorolni a végtelenségig. Tavasszal is rengeteg ilyen programunk van, rengeteg táborunk van, őszi táborunk is lesz, tavaszi táborunk is lesz, nyári non-stop. Tehát mi nagyon sok gyerekkel dolgozunk együtt, és ez nagyszerű, mert maga a majorság ugye 7 hektárnyi, és az egészen más hangulatú, amikor így megtelik így gyerekzajjal. Úgyhogy igen, szeretettel várjuk és fogadjuk az osztályokat az ország más részeiről is, ugyanis van az erdei iskolánk, ami egy ifjúsági szállás, tehát nekünk több szálláshelyünk is van, és itt szoktak itt alvós táborokat is tartani, meg kirándulásokat.
0: Hány fő befogadására alkalmas az erdei szállás?
1: Az erdei iskolában egy olyan 35 főt tudunk elszállásolni, mert egy standard osztály méret.
0: Beszéljünk az előállított termékekről, ezekről is csak ilyen érintőlegesen beszéltünk, de hogy például hol lehet hozzájutni ezekhez a termékekhez?
1: Több helyen most már, hála jó Istennek, a régóta jelen vagyunk a Buzatéri piac tej során, ott nekünk van egy saját standunk, és a sajtjainkat ott meg lehet vásárolni, illetve minden pénteken kint vagyunk itt Diósgyőrben, az Alfi előtt van egy kis tér, és akkor ott nekünk van ilyen, megváltottunk ott magunknak egy ilyen árusító részt, tehát mi ott csináltunk magunknak egy kis piacot, és akkor oda mindig visszük ki az aktuális termékeinket, oda vittünk ki a kertészet termékeiből, a gyümölcsökből, a pisnére gyümölcsökből is, a tésztából, sajtokból, lekvárokból, illetve van egy saját kis boltunk itt fent a majorságban, ahol a non-food termékek is kaphatóak, csak hogy ilyen trendin fejezzem ki magam. Vannak nekünk, van egy varodánk, vannak textil termékeket gyártó manufaktúráink, papír vesszőkből fonnak zseniális dolgokat, a fiataljaink kosarakat, de akár lámpabúrát is, tehát van kerámia műhelyünk, kerámia termékek, kenyereket készítenek, gyertyát öntenek méviaszból, de nagyon sokféle merített papírból kis jegyzetfüzetek vannak, és emellett ugye, amit meg lehet enni, ami is nagyon finomak, úgyhogy ezek itt megvásárolhatók, igazából hétközben fent vagyunk munkaidőben, úgyhogy el lehet jönni értük.
0: Ilyenkor ősszel milyen feladatok vannak, mik a legfontosabb feladatok hétköznapokon?
1: Hát nekünk mindig vannak aktuális nagy vállalásaink. A majorságban hát most ugye befejeztük a betakarítását a gyümölcseinknek, ugye most elég sok, már alapból is több száz gyümölcsfánk van, mielőtt telepítenénk ugye az újakat, és ezeket az almákat, körtéket, szilvákat mi gyűjtöttük folyamatosan, és feldolgozzuk őket valamilyen formában. Ezen kívül készülünk ugye a térre, faelgázosító kazánjaink vannak, ami a fenntarthatósági törekvéseinknek azért így egy fontos részét képezik, ugye készülünk arra, hogy betárazzuk a tűzifát a lakóotthonainknál, akkor minden, szinte minden kazánhoz van egy fatározónk, és akkor ezeket töltjük fel, aprítjuk, készítjük, de van most azért egy újabb nagy, és ez az állattartáshoz is kapcsolódik igazából, nagy vállalásunk, hamarosan érkezik egy 15x20 méteres fedett lovas sátor, aminek a területét most takarítják a kollégák, rendbe teszik, hogy jövő héten hétfőn érkező hatalmas sátrunkat fogadni tudjuk, ami felállításra kerül, és akkor a téli időszakban is fogunk tudni vállalni állatterápiás, állatasszisztált terápiás foglalkozásokat. Ez most így a, most ami így eszembe jutott, de hát nyilván ezen kívül van még rengeteg más. A termékeinket készítjük egyébként a karácsonyi időszakra, mi szoktunk elég sokat küldeni fel Pestre is, és szoktak tőlünk megrendelni céges ajándékcsomagokba, így a sajtkészítő kollégák így azzal foglalatoskodnak, a kerámiások készítik már a karácsonyfa díszeket, tehát mi azért erre az időszakra is készülünk.
0: Hány munkatársad van?
1: Rengeteg. Rengeteg itt fenn a hegyen, ahogy említettem, egy 120-150 fővel dolgozunk együtt. Ugye én a majorságot vezetem, ez csak az egyik telephelye az alapítványnak, bár területileg is, meg létszámilag is azt gondolom, hogy az egyik legnagyobb, vagy azt tudom mondani, de számos kollégával kell együtt dolgozni, tehát hogyha a termékeinkre gondolok, akkor nekem azért kapcsolatot kell tartani a többi telephelyen is a vezető kollégákkal, illetve az ott dolgozó kézműves termékeket készítő kollégákkal is például, vagy akár a tésztaüzem kollégáival is beszélünk napi szinten. Szóval azért egy jó nagy szimbiózisban működik, csak hogy előjem ezt a kis szóviccet, dolgoznak ugye a különböző telephelyeken munkálkodó emberek.
0: Mire van szükségetek, hallgatóink, ha tudnak, hogyan segíthetnek nektek?
1: Jöjjenek hozzánk el, tehát, hogy támogassanak minket azzal, hogy eljönnek és részt vesznek a programjainkon, vigyék a jó hírünket, kóstolják meg a termékeinket, de ha valaki úgy érzi, hogy szeretné támogatni az alapítvány munkáját, jó örömmel fogadunk adományokat is. A honlapjainkon fent vannak azok a számlaszámok, ahova akár csak egy kávé árával is megtámogatnak, akkor az lehet, hogy alpakatában fog majd így újjászületni, úgyhogy mi bármilyen segítséget nagy örömmel fogadunk egyébként.
0: Önkénteseket vártok, fogadtok?
1: Így van, fogadunk, és jönnek is hozzánk önkéntesek, céges önkéntesek is jönnek. Ritkábban tudunk fogadni önkénteseket, akik mondjuk önállóan egyedül jönnek. Azt nagyon ki kell találni, hogy milyen munkát tudnak végezni. Ki szoktuk találni, tehát az nem azt jelenti, csak az nagyobb szervezést igényel, de természetesen örömmel várunk minden segítőkezet.
0: Mondjunk elérhetőségeket.
1: Hát a szimbiózis@szimbiózis.net e-mail címen bármilyen levél célba ér, és azt gondolom, hogy ezt könnyű megjegyezni. Vannak nekünk Facebook oldalaink, azon talán a legkézenfekvőbb mostanában a kapcsolattartás. Van a Szimbiózis Alapítványnak is külön egy Facebook oldala, illetve a majorságnak a Szimbiózis Alapítvány Baráthegyi Majorsága néven fut. Azon fent lesz minden olyan elérhetőség, amire szükség van. Van kettő honlapunk, a Szimbiózis Alapítványnak külön, illetve a Baráthegyi Majorságnak külön, illetve a szálláshelyeinknek külön is van egy honlap, a baráthegyirelax.hu, és ott is fent vannak, aki esetleg megszállni szeretne a szálláshelyeinkről. minden információ és elérhetőség, illetve ezek a honlapok majd lassan átjárhatóak lesznek, és akkor aztán semmilyen akadály nem lesz, bárhova el lehet majd találni.
0: Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
1: Én köszönöm a lehetőséget.
0: Ennyi fért mai műsorunkba, köszönjük, hogy velünk tartottak. Az elmúlt közel 50 percben a Baráthegyi Majorságban jártunk, Noszkó Brigitta majorságvezetővel beszélgettünk. Én búcsúzom, és munkatársaim nevében is további tartalmas időtöltést kívánok. A mikrofonnál a szerkesztőt, Molnár Andrást hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus! Most elhangzott műsorunkat szombaton délelőtt 9 óra után megismételjük.
2: Segíthetünk! Szolgáltató magazin műsort hallottak a Szent István Rádióban.

0: Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány.
1: 10 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: A munkavállalói oldal kezdeményezésére ma délután folytatódik az egyeztetés a bérfelzárkóztatásról a szociális ágazati dolgozókat képviselő szakszervezetek és a kormány között. A távirat iroda által szerdán megkérdezett szervezetek képviselői jelezték, hogy korábbi követeléseik nem változtak, és vannak, akik előrelépésre számítanak a kérdésben. Szűcs Viktória, a Szociális Ágazati Érdekegyeztető Fórum munkavállalói oldalának ügyvivője felidézte, hogy szeptember 2-án szintén a munkavállalói oldal kezdeményezésére tartottak ülést a Szociális és Családügyi Minisztériumban, ahol arról tájékoztatták a szakszervezeteket, hogy a tárca javaslatokat készített elő az általuk is kért 25%-os béremeléssel kapcsolatban, de erről a kormány még nem döntött. Magyar Péter miniszterelnök szeptember 3-án aztán bejelentette, hogy két lépcsőben október közepén és jövő januártól emelik a szociális dolgozók bérét, ám az érdekvédelmi szervezeteket ez saját bevallásuk szerint meglepetésként érte, mivel az egyeztetésen erről nem esett szó. Nyomozást indított a budapesti rendőrfőkapitányság az idei augusztus 20-ai rendezvénysorozat szervezésére kiírt közbeszerzéssel kapcsolatban. Közölte a 24.hu érdeklődésére a rendőrség. A portál szerdai beszámolója szerint a nyomozást versenyt korlátozó megállapodás, közbeszerzési és koncessziós eljárásban büntettének gyanúja miatt indították. Torockai László, a Mi Hazánk elnöke augusztus 26-án jelentette be, hogy pártja feljelentést tett a központi nyomozó főügyészségnél a kormányzat augusztus 20-ai rendezvényeinek közbeszerzési eljárása kapcsán. Az adószabályok változtatása a Tisza újabb választási ígéretének megszegése. Adócsökkentés helyett adóemelés. Így reagált a Fidesz a kisadózó egyéni vállalkozók tételes adója, KATA, szabályait módosító kormányzati javaslatra. A Fidesz közleményében azt írta, az eddigi katások duplán adóznak, miközben a magasabb keresetűek számára komoly lehetőség nyílik, hogy még többet keressenek. Duplájára emeli a Tisza kormány 138 ezer katás adóját, miközben a magasabb keresetűeknek több pénz maradhat a zsebében, hangsúlyozták. Annak a fodrásznak, műkörmösnek, masszörnek vagy taxisnak, aki eddig 50 ezer forintot fizetett, most a dupláját, 100 ezeret kell adóznia, miközben egy bruttó 3 milliót kereső cégvezetőnek, aki a bevételét ezután a kata szerinti adózásban tudja kivinni, havonta 263 ezer forinttal több marad a zsebében, fogalmazott az ellenzéki párt. Szakmai egyeztetést tartottak a hazai kábítószerügyről szakmai és civil szervezetek részéről az Egészségügyi Minisztériumban. A megbeszélésen áttekintették a hazai kábítószerügy aktuális helyzetét, legsürgetőbb problémáit és a változtatást igénylő területeket. A tárca a közösségi oldalán tett bejegyzése szerint a párbeszéd a prevenciótól és a korai beavatkozástól, a kezelésen és az ellátáshoz való hozzáférésen, az ártalomcsökkentésen, valamint a rehabilitáción, integráción át a helyi közösségek és a koordináció szerepéig terjedt. Az egyeztetés egyik legfontosabb eredményének azt tartják, hogy megkezdődött a további közös munka kereteinek kialakítása a szakmai és civil szereplők bevonásával. A résztvevők nem csak a problémákat azonosították, hanem konkrét változtatási és fejlesztési javaslatokat is megfogalmaztak. A találkozó nem egy egyszeri konzultáció volt, hanem egy hosszabb szakmai együttműködés nyitánya, írták. Elismerte az ügyészség Seszták Miklós KDNP-s képviselő megfigyelését, amelyre álláspontja szerint megvolt a jogi alap. A központi nyomozó főügyészség a korrupciós bűncselekmények miatt folyamatban lévő büntető eljárásban Seszták Miklóssal szemben bírói és ügyészi engedélyhez nem kötött, leplezett eszközt, úgynevezett rejtett figyelést alkalmazott, írta Kovács Katalin, a központi nyomozó főügyészség szóvivője. Hozzátette, hogy erre a büntetőeljárási törvény lehetőséget ad. Az ügyészséget azután kereste meg a távirati iroda, hogy Unger Anna, a Nemzeti Vagyonvédelmi és Vagyonvisszaszerzési Hivatal elnöke egy televíziós interjúban azt mondta, tudomása szerint Sesták Miklós volt fejlesztési minisztert a KNF leplezett eszközökkel figyelte a nyomozás idején. Végül az időjárásról. Nyugat felől megnövekszik, átmenetileg megvastagszik a felhőzet. Ugyanakkor keleten még nagyrészt napos idő várható. A déli óráktól nyugat felől záporok, zivatarok alakulhatnak ki. Legnagyobb eséllyel a Kaposvár-Ózd vonal mentén. Nagy területen megélénkül a déli szél, főként északnyugaton erős lökések is lehetnek. A zivatarokat átmenetileg viharos széllökések, intenzív csapadék, esetleg apró szemű jég kísérheti. A hőmérséklet 22 és 28 fok között alakul. Híreket hallottak.

0: A Magyar Katolikus Rádió műsorát hallják.
1: Tisztelettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Sallai Éva. Bizonyára a kedves hallgatók is értesültek arról, hogy töretlenül nő a Pázmány Péter Katolikus Egyetem bölcsészet és társadalomtudományi karának népszerűsége. Az idei felvételi időszak minden korábbinál eredményesebb volt. A felvi.hu adatai szerint a karra több mint 21 ezer jelentkezés érkezett, és szeptembertől több mint 3 ezer új hallgató kezdi meg egyetemi tanulmányait itt a Pázmány Péter Katolikus Egyetem bölcsészet és társadalomtudományi karán. Nagyon hálás vagyok, hogy interjút készítettek dr. Birher Nándorral, a kar dékányával. Tisztelettel és nagy szeretettel köszöntöm dékán urat. Engedje meg, hogy megkérdezem, miben látja a kar népszerűségének az okát?
2: Leginkább a Jóisten kegyelmébe, hogyha szabad így kezdeni. Világos, hogy azért a kegyelemhez mindig szükség van egyfajta természetre, és ezt igyekszünk azáltal biztosítani, hogy amennyire csak lehet rugalmas képzési szerkezetet kínálunk. Ez azt jelenti, hogy olyan szakokat próbálunk hirdetni, amire ténylegesen igény is van, illetve igyekszünk biztosítani azt, hogy a meglévő képzéseink minél magasabb minőségűek legyenek, és tudjanak illeszkedni ahhoz a képzési elváráshoz, ami manapság egyre inkább megjelenik. Viszonylag sok a levelező képzés, azzal együtt, hogy még mindig nem kellett a nappali képzésünket feláldozni. Hál' Istennek a levelező képzés nem a nappali képzés rovására történik. Valószínű sokat jelent az is, hogy az egyetemünk elhelyezkedése itt Budapest központjában vonzó a hallgatók számára. Lehetne persze a jelenleginél jobb is, de minden esetre Budapest közepében vagyunk jó parkolási lehetőségekkel, legalább, hogyha maga az infrastruktúra az nem is feltétlenül a legkiválóbb.
1: Melyek a legnépszerűbb szakok, képzések? Főleg az idei tanévben, hiszen nagyon népszerű a pszichológia szak évek óta, de mi a helyzet például a tavaly szeptemberben elindult gazdaságtudományi képzések tekintetében?
2: Hála Istennek elmondhatjuk, hogy az eddig népszerű szakok továbbra is népszerűek. Igazából mondhatom azt is, hogy ezekre a nagyon népszerű szakokra talán kisebb figyelmet kell fordítanunk, hiszen a szakok népszerűsége a saját lendületétől megy tovább. Amire oda kell figyelnünk, azok az új szakok, illetve azok a kisebb szakok, amelyek hozzátartoznak mindig egy bölcsészképzéshez, és amire nem feltétlenül nagy a jelentkezés. Számomra nagy öröm például, hogy az arab szakot sikerült megmentenünk, sikerült elérni azt, hogy oda is olyan csoportokat hozhatunk létre, ahol nem egyszerűen csak egy-két hallgató van, hanem értelmezhető számú hallgatókkal tudjuk a képzéseket elindítani. Az új képzések közül mindenképp szeretném kiemelni a gazdaságtudományt, ugye a gazdálkodás és menedzsment alapszakunkat, ahol 214 felvett hallgatóval kezdhetjük az idei tanévet. Ez mindenképp nagyon szép eredmény egy új képzéshez képest. Nagyon fontos eredmény az, hogy a gyógypedagógia képzésünk is bőven 200 fölötti felvett hallgatói létszámmal indul. Ami talán érdekesség lehet, hogy egy picit a pszichológiát elmozdítsuk más irányba is, elindítottuk az irodalomlélektan képzésünket, itt is közel 50 hallgatóval kezdjük meg az évet. Meg vagyok róla győződve, hogy a bölcsészet és társadalomtudományi karon így most már nagyon színes a képzési paletta. Igazából a társadalom számára minden fontos területen ott vagyunk, pontosan azért, mert nagyon-nagyon jók az oktatóink, sikerül kielégíteni azt a társadalmi igényt, ami elsősorban a katolikus közösségekben jelenik meg. Azt szoktam mondani, hogy az infrastruktúránk az nem túlságosan jó, mégis országos szinten is kiemelkedő a Pázmány iránt érdeklődők száma, ennek csak az lehet az oka, hogy a kollégáink kiválóak.
1: Bevallom dékán úrnak, hogy erre a mai beszélgetésre a honlapjuk alapján készültem, és például a honlapon, amelyet tisztelettel ajánlok a kedves rádióhallgatók figyelmébe is, a következő olvasható. Továbbra is elkötelezett amellett a kar, hogy minden hallgatójának magas színvonalú oktatást és támogató közösséget biztosítson, amely elősegíti a szakmai és személyes fejlődést.

0: eredményeket elérni, ez nem kis kihívás. Tehát azt azért tudni kell, hogy elég gyakran fordul elő ilyen apróságok, de lényeges apróságok, hogy beragad a lift, és nagyon lassú, mire kiérnek a szerelők, vagy nehezen férünk be a tantermekbe, de a hallgatók mégis egymás segítve is hoznak székeket, kínálják fel az idősebbeknek adott esetben, a lányoknak a székeket, tehát értik azt, hogy vannak objektív nehézségek. Világos, hogy a másik oldalon számunkra ez kihívás is, tehát hogyha ők ezt az áldozatot meghozzák, akkor nekünk is igyekezni kell a lehető legtöbbet nyújtani. Azon túlmenően, amit már mondtam is, hogy jók az oktatóink, azért vannak olyan intézményes tervezeti egységek, amiknek az a feladata, hogy a hallgatói jólétről gondoskodjanak. Nagyon népszerű például a pszichológiai segítség nyújtásunk. Sokat foglalkozunk azzal a kérdéssel, hogy a hallgatókat hogy lehetne családi életre nevelni. Igyekszünk olyan programokat szervezni, ahol tudnak egymással találkozni. És hát mivel katolikus egyetem vagyunk, ezért az elmúlt években egyre inkább előtérbe kerül, a dolog természeténél fogva, az, hogy a katolikus hitet és a katolikus értékrendet is bemutassuk. Részben az órákon is, de már az oktatóknak a figyelmét is fölhívjuk mindig arra, hogy a katolikus értékeket igenis meg kell jeleníteni az előadások során. Részben külön programokkal, például az Alfa kurzus. Nagyon-nagyon népszerű volt az előző alkalommal, bőven 100 fölött jelentkeztek az Alfa kurzusra, sok oktató és sok hallgató egyaránt. Az idei évben szintén hasonló jelentkezési számokkal indulunk, ami a meglepetés, hogy jóval több lett most idén a hallgató, mint az oktató, és azt hiszem, hogy ez rendjén is van. Így ennek nagyon örülünk. Lelki gyakorlatokat szervezünk a hallgatóknak. Most készülünk például Bakonybélben 2 napos lelki gyakorlatra. Nagyon gyorsan betelnek a helyek. És ezek a lelkiségi programok, ezek mind-mind fontosak. Nagyon szeretném, hogyha egyre több hallgató jönne a Gari Szentmisére. Nem egyszerű feladat, hiszen korábban kell kelni, órák előtt be kell jönni, de azért úgy látjuk, hogy minden alkalommal 1-2 hallgatóval több van, tehát hogy egyáltalán nem hiába való az, hogy közösen imádkozunk a kar sikereiért. Ezek lehetnek azok a biztos pontok, amire a karnak a jövőjét föl lehet építeni lelki szempontból is, és hát úgy tűnik egyelőre, hogy ez egész jól működik. Nemrég nyertük el egyébként az év lelki egyeteme címet, amire szintén nagyon büszkék vagyunk, pontosan azért, mert ennyire összetett az a szolgáltatás csomag, amit a hallgatóinknak kínálni tudunk.
1: Dékán úr egy korábbi interjú során említette, hogy a feleségét is itt a Pázmányon ismerte meg, és én azt gondolom, talán ez a boldog családi élet is hozzájárul ahhoz, hogy személy szerint is törekszik a hallgatók közösségi életének szervezésére, vagy a családi életre nevelésre.
0: Így van, ez a személyes tapasztalat is nagyon fontos, úgyhogy én sok szempontból hálás lehetek a Pázmánynak, és ez nem csak rám igaz, hanem a kollégákra is igaz. Jó néhány olyan kollégáról tudok, aki a párját itt találta meg. Nagyon nagy segítség az, hogyha azonos értékrenddel rendelkező emberek tudnak egymással találkozni, tudnak egymásra figyelni, és meggyőződésem, hogy az egyetem az egy olyan közeg, aminek elő kell segíteni azt, hogy ezek a találkozások létrejöhessenek.
1: Bizonyára a kedves rádióhallgatókat is érdekli, hogy mi a helyzet az épülő Pázmány kampusszal, hiszen a kar dinamikus fejlődése miatt és az dékán úr által említett közösségi élet szervezése miatt szükség lenne erre a bővítésre, hiszen jelenleg önök tanítanak a Mikszáth téren, a Bertalan Lajos utcában, Esztergomban is. Tehát hogyan áll a Pázmány kampusz építése?
0: Nem kérdés, hogy a kampuszra szükség van. Ez egyértelműen adódik a létszámokból is, de az egyetem küldetéséből is. Tehát az egyetem az nem egyszerűen egy oktatási hely, vagy egy felnőtt képző intézet. Az egyetemben egyszerre van jelen az oktatás, a kutatás és a társadalmi kapcsolatok. És mindegyik területén a Pázmány élen járó az országban. A oktatási számokról beszéltünk, hatalmas nemzetközi kutatási programjaink vannak, nagy laborigénnyel adott esetben, és hát nagyon büszkék vagyunk például a Senior Akadémiára, ahova szintén az elmúlt években bőven 10 000 fölött jöttek olyan állampolgárok, akik ugyan nem egyetemisták, de érdeklődnek az egyetemen oktatott tudás iránt. Tehát szükségünk van helyre. Fölvetődött az előbb az is, hogy tudjuk a hallgatókat támogatni. Egész biztos, hogy ennek a támogatásnak helyi igénye is van. Tehát ahhoz, hogy lelki programokat tudjunk kínálni, az azért csak kéne, hogy legyen mondjuk egy kis kápolna, vagy ahhoz, hogy pszichológiai tanácsadást tudjunk nyújtani, az megint csak külön helyiségek kellenek, és bizony ezeknek a Pázmány szűkében van. Hála Istennek az egyetem az kötődött a belvároshoz, ide a Szent Királyi utca környékéhez. Szóba került a feleségemet is, itt a Szent Királyi utcában ismertem meg. Nagyon sok komoly ember tanult itt a jogi karon, akik jelenleg magas pozícióban vannak, és úgy gondolom, hogy ők is örültek neki, hogy itt tanulhattak. és a jövőben is minden fiatal, aki a Pázmányon akar tanulni,

0: tanulni és tanul, az megérdemli azt, hogy méltó körülmények között lehessen. Ehhez pedig szükség van egy épületre. Világos, hogy az épületet úgy kell majd fölépíteni, és a felépültétől még bizonyos értelemben messze vagyunk, de haladunk előre ezen az úton, hogy az megfeleljen a lakosok igényeinek, megfeleljen a környezeti igényeknek, megfeleljen a fenntarthatóságnak, és magam részéről azt tudom mondani, hogy egész eddig az építési, vagy egészen pontosan a bontási folyamat így is zajlott. Tehát riogatták a lakosokat azzal, hogy nem lehet majd ide bejönni, mert annyi kamion lesz az utcán, akik hozzák, viszik, nem tudom, mit csinálnak a törmelékkel. Ehhez képest azért nem volt, hála Istennek, különösebb fennakadás. Riogatták a lakosokat azzal, hogy az atombunkert, amit még Rákosi elvtárs építetett magának, azt nem lehet lebontani, és az milyen borzasztó lesz annak a bontása. Nem volt egyszerű, de sikerült ezt is megoldani. Ugyanígy az építést is meg lehet oldani, ami valószínűleg, ha nem csak az egyetemi polgároknak, hanem mindenkinek lehetőséget fog jelenteni. A jelenlegi gödör helyett egy értékes épület lesz, ami a környező ingatlanoknak az árát is minden bizonnyal meg fogja emelni. Az épület mellett ki lehet alakítani egy olyan parkot, ahol a diákok, oktatók, az itt élők együtt tudnak jelen lenni. Ezek nagyon szép környezetek. És hát hál' Istennek ezen a környéken már most is sok egyetem van. Ezek teszik lehetővé azt, hogy itt egy pezsgő belvárosias élet keletkezzen. Mi ehhez szeretnénk a magunk módján hozzájárulni. Bízunk benne, hogy ez sikerülni is fog. Tényleg jó együtt élni az egyetemistákkal, aki itt a Mikszáth téren keresztül megy, az ezt megtapasztalhatja. Azt meg a magam részéről nagyon igazságtalannak gondolom, hogy minden más egyetemnek van ilyen kampusza, a Pázmánynak meg pont nincsen. És hát megértem a hallgatókat, akik úgy gondolják, nekik joguk van arra, hogy abba a környezetbe legyenek, amit ez a belvárosias környezet jelent, és nem akarnak másik városba elmenni, tanulni. Úgy vélem, hogy most itt van az a történelmi lehetőség, hogy erre nem is kell, hogy sor kerüljön, hanem sikerül itt integráltan, másokkal együttműködve egy nagyon jó és egy nagyon jó élhető teret létrehozni a pázmányos hallgatók és az egészei közösség számára.
1: Engedje meg, dékán úr, hogy kérdezem azt is, hogy miért nem megy vissza a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet és Társadalomtudományi Kara Pilis Csabára?
0: Erre nagyon egyszerű választ tudok adni, azért, mert nem a miénk. Nem a mi tulajdonunk, nem tartozik a Pázmányhoz, innentől kezdve be sem mehetnénk. Az már csak tovább cizelálja a kérdést, hogy egyébként meg nagyon nehezen lenne fenntartható az épület, különösen is figyelemmel arra, hallgatók nem szívesen jártak oda ki annak idején, de mindez már a múlt, tehát ezen kár is gondolkodni, hiszen egyszerűen arról van szó, hogy jogilag nem tartozik a Pázmányhoz, most már jó néhány éve, talán évtizede az ez az állítás, nem tartozik a Pázmányhoz a Pilis Csabai kampusz, ilyenünk nincs.
1: Említette, dékán úr, a közösségépítést, a hallgatók összefogását, az egymásra való odafigyelést, és az épülő Pázmány kampusz kapcsán is felmerült ez, hogy mennyire figyel az egyetem vezetősége a környéken élőkre, hiszen nem valósultak meg, ahogy dékán úr említette, az a rémítgetések, ami felmerült a Pázmány kampusz építésének kezdetén. Segít ebben a hit? Segít ebben az összefogás? Segít ebben a szeretet, hogy egymásra figyeljenek az itt élők és az egyetem vezetősége, valamint az építők és az építtetők?
0: Nem biztos, hogy itt a hittel meg a szeretettel foglalkoznék ezen a szinten. Egyszerűen kommunikációra lenne szükség. Egészen eddig az egyetem nem tudott kommunikálni, mivel azt is látni kell pontosan, hogy a kivitelezési projekt, illetve az ehhez kapcsolódó kommunikációs projekt nem az egyetemnél volt, hanem igazából az államnál, amelyik a kivitelezést, illetve annak a megszervezését magára vállalta. Most jutottunk el oda, hogy meg tudjuk nyitni a kommunikációs csatornákat, el tudjuk mondani a saját eszközeinkkel a véleményünket, illetve be tudjuk mutatni annak a 22 ezer embernek az igényét, aki a Pázmányra szeretne jönni. És úgy gondolom, hogy ez azért egy akkora tömeg, amire oda kell figyelni. Azt is gondolom egyébként, amire már utaltam, hogy vannak olyan pázmányos hallgatók, akik ettől az egyetemtől sokat kaptak, és bízom benne, hogy ők is saját magukénak érzik a pázmányos közösség tagjaiként az, hogy az utódok is megkaphassák azokat az értékeket, amelyek nekik jutottak. Gondoljuk csak végig, hogy maga a Pázmány milyen súllyal jelenik meg, nem csak a magyar katolikus közéletben, hanem a magyar közéletben is. És hogy mennyire fontos mindenkinek politikai meggyőződéstől függetlenül, hogy ezek az értékek, amik egyébként pontosan a szeretetre, meg a kooperációra épülnek, társadalmi szinten is meg tudjanak jelenni, hogy ne kelljen félni senkinek, hogy ezt az idézetet hozzam. Második János Pál pápától, Bibliából, vagy akár a Szentírásból, hanem nyugodtan, szép környezetben legyünk képesek az értékek mentén együtt dolgozni.
1: Óriási lehetőség a növekvő hallgatói létszám. Óriási lehetőség, hogy a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet és Társadalomtudományi Kara ennyi fiatalt nevelhet, oktathat, taníthat. Gondolhatunk itt a magvető példázatára, de sok minden másra is. Milyen őszi programokat terveznek itt az egyetemen az infrastruktúrális nehézségek ellenére, ha szabad így fogalmaznom?
0: Készülünk a kutatók éjszakájára szeptember 25-én, ez mindig egy nagyon népszerű program, nagyon sok fiatal érdeklődő jön. Itt egy zárójeles megjegyzés, hogy egyébként intézmény szintjén készülünk a Magyar Akkreditációs Bizottság látogatására, ami egy felülvizsgálat lesz. Azt hiszem, hogy jó szívvel állunk a vizsgálat elé, mert igyekeztünk a folyamatainkat kézben tartani, és hát transzparenssé tenni, úgyhogy remélem, hogy pozitív eredménnyel zárul majd ez az eljárás is. Aztán lesz egy Káldi konferenciánk, ugye már beszéltünk róla, hogy a Káldi bibliafordítás az mennyire lényeges, és ahogy a Káldi bibliafordítás meghatározta a közgondolkodást 400 évvel ezelőtt, ugye ezt az évfordulót ünnepeljük most. Ugyanígy van egy ilyen fordulópont ma is, mostanában majd a mesterséges intelligencia fogja meghatározni a közgondolkodást, ezekre a párhuzamokra is szeretnénk rámutatni. Tehát lesz egy ilyen nagyon, szabad így mondani, hardcore bölcsész része a Káldi konferenciának, ahol nyelvészek fogják a fordítást bemutatni, és lesz neki egy high-tech része, ahol meg a legújabb technológiákat mutatjuk be a Káldi fordításból kiindulva, meghúzva a párhuzamokat. Ez október 20-án és 21-én lesz ez a konferencia. És hát mi magunk is nagyon készülünk a kattárs rendezvényre, ahol hallgatónk is fog előadni, és ami a pázmányos közösség számára mindig egy kifejezetten fontos rendezvény, hiszen itt a gyakorlati oldalról láthatjuk azt, hogy a keresztény-katolikus értékek hogy érvényesülnek a társadalomban, hogy érvényesülnek a hétköznapi beszédben és gyakorlatban.
1: Ismeretes, hogy a Pázmány Péter Katolikus Egyetem BTK nem csak a katolikus társadalmi napok alkalmával hangsúlyozza a hit fontosságát, hanem nemzetközi kapcsolataiban is. Amikor dékán úrral a legutóbbi interjút készíthettem, kiderült, hogy számos nemzetközi katolikus egyetemmel, egyházi intézménnyel építettek ki kapcsolatot az elmúlt években, amely jelentős szakmaiságot is jelent a hit megerősítése mellett.
0: Igen, a katolikus egyetemen megjelenő értékek nem csak a hazai közéletben, hanem a nemzetközi közéletben is fontosak, és egyre fontosabbá válnak. Tehát hál' Istennek nyugaton és keleten is látunk egy megújulást. Látjuk azt, hogy egyre több ember nyúl vissza a klasszikus katolikus vagy keresztény értékekhez. Különösen erősek az amerikai kapcsolataink, akik nagyon érdeklődnek Európa iránt és az európai katolikus egyetemek iránt, mind az amerikai katolikus egyetem Washingtonból, mind pedig a Notre Dame egyetem szintén az amerikai Egyesült Államokból stratégiai partnere a Pázmány Péter katolikus egyetemnek. Van is közös programunk. Nagyon fontos számukra Európa, és abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy együttműködve a Lyoni katolikus egyetemmel egy globális networköt, egy globális kapcsolati hálót tudtunk fölépíteni, ami annyira erős, hogyha ügyesek vagyunk, akkor lehetséges, hogy kínai partnereket is tudunk ebbe a hálózatba integrálni. És ha ez sikerülne, akkor világviszonylatban is az elsők között lennénk, vagy talán mondhatom az elsők lennénk, akik a mesterséges intelligencia etika vonatkozásaiban a keleti és a nyugati gondolkodásmódot valamilyen módon össze tudják kapcsolni. Nem vagyok benne biztos, hogy sikerül, pláne itt a napi események fényében, de jó úton haladunk ebbe az irányba, és egész biztos vagyok benne, hogy ez működni tudna, nagyon sokat segítene annak a veszélyének a csökkentésében, amit a mesterséges intelligencia rossz használata jelenthet.
1: Végül engedjen meg egy személyes kérdést. Milyen érzés dékánként az ön számára, mint valamikori pázmányos hallgató? Ez a fantasztikus fejlődés, létszámnövekedés, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem BTK erősödése hogyan értékeli ezt az óriási lehetőséget, amelyet a hallgatók számára biztosítanak?
0: Hát ugye a hiúságomat mindig simogatja, de pont az a feladat, hogy ezzel ellen küzdjek. Ezt igyekszem is megtenni, és hát azért újra és újra szembesülök azzal, hogy ez leginkább a kollégák érdeme. Persze, a kegyelemé is, de ahogy mondtam az elején, én a kegyelem az mindig a természeten keresztül jelenik meg, és ezt a természetet itt a pázmányos család jelenti. Ez az egyik. A másik pedig, hogy azt mindig látni kell, hogy a Jóisten valahogy úgy találta ki ezt a világot, hogy a sikerekhez mindig ad terheket is. Minden siker mellé jönnek a sebek, és ez az ember ki tudja józanítani.
1: Kedves hallgatóink, dr. Birher Nándorral, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet és Társadalomtudományi Kar dékányával szeptember 15-én rögzített beszélgetésünket hallották. Munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Búcsúzik önöktől a szerkesztő műsorvezető Sallai Éva.
2: A Magyar Katolikus Rádió műsorát hallották.

0: A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mai műsorunkban Magsó Péter atya, a Mátra Szent Imrei Római Katolikus Egyházközség plébánosa folytatja elmélkedését a gők bűnének következményeiről. Adásunkhoz tartalmas időtöltést kíván a műsorszerkesztője Grunda János nevében is, a bemondó Berecz Renáta.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagy szeretettel köszöntöm a kedves rádió hallgatókat. Folytassuk a kevésségről, a bűnről való elmélkedésünket. Érdemes foglalkozni ezzel a témával, érdemes megfigyelni magunkon a gőgnek a jeleit, mert sok hittudós szerint ez minden bűnnek a gyökere. Tehát ha itt előrehaladást érünk el életünkben, az önismeretben, akkor más bűnökkel kapcsolatban is előre tudunk lépni, és el tudjuk könnyebben kerülni őket. Természetesen ez az emberi oldal, és az Isten megadja a kegyelmet ahhoz, hogy az erényekben növekedjünk. A bűnöket, a rendetlen ragaszkodásokat, rendetlen hajlamokat pedig egyre inkább kerülni tudjuk, és szabadulni tudjunk tőlük. Szent Ágoston szerint a kevésség Isten ellenes lázadás. A kevésség az akarat elferdülése, amikor a teremtett ember függetleníteni akarja magát teremtőjétől. Szent Ágoston szerint a bűnnek a gyökere. Minden más bűn és önzés ebből a belső gőgből fakad, mert az ember saját magát tekinti a legfőbb jónak. A kevésség szerint arra törekszik, hogy az ember Istent utánozva a mindenség központja legyen, holott önmagában csak hiányosság és törékenység. Szent Ágoston szerint a gőgre a legjobb gyógyír az alázat. Az ellenszere megtestesült Krisztus alázata. Az alázat felismerése annak, hogy minden jó, amit az ember birtokol, Isten ajándéka és kegyelme. Szent Bonaventura így fogalmaz, a kevés ember tulajdonképpen tolvaj, mert Istennek birtokát tulajdonítja el annak akarata ellenére. Magának tulajdonítja a tiszteletet, amely egyedül és kizárólag Isten tartott fenn. Szent II. János Pál pápa két fontos enciklikájában is foglalkozott ezzel a témával, ahol is a bűn gyökerét az emberi gőgben jelölte meg. A kiengesztelődés és bűnbánat kezdetű enciklikájában a kevésségre hivatkozva összekapcsolja a bűnbeesés történetét és a bábeli torony építését. Így fogalmaz, a paradicsomban elkövetett első bűn és a bábeli történet tárgyát és formáját tekintve eléggé különböznek egymástól, de abban megegyeznek, hogy mindkettő kizárja Istent a parancsa elleni tudatos szembefordulással egy vetélkedő küzdelemben, hogy olyanokká váljanak, mint ő, vagyis az Isten. Most a gőgről, a kevésségről való elmélkedésünkben hívjuk segítségül az angyalik doktort, Aquinói Szent Tamást. Főművében, a Summa Teológiában rendkívül részletesen és logikusan elemzi a gőgöt. Szent Tamás nem csupán érzelmi alapon közelíti meg a kérdést, hanem morálpszichológiai és teológiai szempontból is darabolja, és darabjaira szedi ezt a bűnt. Nézzük a legfontosabb gondolatait a gőgről, tematikusan összefoglalva. Először is taglalja, hogy mi a gőg lényege. Szent Tamás meghatározása szerint a gőg a saját kiválóságunk mértéktelen vágyása. Itt hangsúlyozom a mértéktelen szón, mert a vágy önmagában, hogy valaki kiváló legyen, vagy fejlődjön, az nem bűn. A mértéktelen vágyás az a bűn. A gőg ott kezdődik, amikor ez a vágy aránytalan és rendezetlen. Az ember olyan magaslatra törekszik, amely meghaladja a valós képességeit, a természetes helyét a világban, vagy amely nem áll összhangban Isten akaratával és a józan ésszel, a józansággal, az igazsággal. Ő a gőgnek négy megjelenési formáját tárja elénk, a fajait a gőgnek. Szent Tamás Nagy Szent Gergely nyomán a gőg négy sajátos formáját különíti el, attól függően, hogyan tekint valaki a saját jó tulajdonságaira. Az első, amikor valaki azt hiszi, hogy a jó tulajdonságait önmagának köszönheti, és nem Isten ajándékaként kapta őket. Második, amikor elismeri ugyan, hogy Istentől kapta, de úgy véli, hogy a saját érdeme miatt kapta meg. Azaz, az Isten tartozott neki ezzel. Hogy ezek az ő jó cselekedetei, vagy imádságai, vagy bőtjei következménye. Harmadik, amikor olyan kiválósággal dicsekszik, amivel valójában nem is rendelkezik. Ez a kérkedés és az illúzió önmagunkról, a hamis önismeret. Negyedik pedig, amikor lebecsül másokat, és azt kívánja, hogy egyedül ő tűnjön ki, vagyis kizárólagosságra törekszik a kiválóságban. Következő kérdést felteszi Aquinói Szent Tamás, miért a gőg a legsúlyosabb bűn? Tamás szerint a bűnök súlyosságát az határozza meg, hogy mennyire fordítanak el Istentől. Ebből a szempontból a gőg a legveszélyesebb és legsúlyosabb bűn, mert lényege szerint közvetlenül Isten ellen irányul. Nem önmagam ellen, nem a világ ellen, nem a másik ember ellen, hanem egyenesen Isten ellen irányul ez a bűn. Míg más bűnökben az ember a gyengesége miatt esik el, például torkosság, a testi vágy, a kabzsiság, a bírvágy miatt, addig a gőgben az ember tudatosan elutasítja az Istennek való alávetettséget. A gőges ember nem akarja elismerni, hogy függ a teremtőjétől, az Istentől, és a saját maga ura akar lenni. Ez a hamis autonómiára törekvés. Ezért a gőg minden más bűn gyökere és kezdete, mert fellazítja az Istennel való kapcsolatot, utat nyitva az összes többi morális bukásnak. Aquinói Szent Tamás szerint a gőg a józan ész elleni lázadás is. Filozófiai megközelítésben Tamás hangsúlyozza, hogy a gőg a valóság és a józan ész tagadása. Az ember teremtmény, aki korlátokkal rendelkezik. Amikor valaki gőgös, egy hamis narratívát épít fel önmagáról, és nem a valóságnak megfelelően cselekszik. A gőg elvakítja az értelmét, így a kevés ember képtelenné válik az igazság befogadására és az önreflexióra. És az igazság az maga Jézus Krisztus. Szent Tamás szerint is az ellenszere a gőgnek az alázat, a legjobb ellenszere. Tamás a gőg közvetlen ellenszereként és orvosságaként az alázatot nevezi meg. Az alázat az az erény, amely a józanész határai között tartja az embert, elismerve saját korlátait és Isten nagyságát. Fontos megjegyezni, hogy Tamás szerint az alázat nem önmagunk lebecsülése vagy a tehetségünk letagadása, hanem a tiszta igazság elfogadása önmagunkról. Tehát a helyes önismeret, amit egész életünkben gyakorolnunk kell. Szent Tamás különbséget tesz a gőg és a hiúság között. Bár a köznyelvben gyakran szinonímaként használjuk őket, Tamás szerint a gőg és a hiúság két teljesen különböző gyökerű és irányú bűn. A különbség a belső célban és az ember fókuszában rejlik. Először is hasonlítsuk össze a bűn lényege szerint a gőgöt és a hiúságot. A gőg a saját kiválóság mértéktelen vágyása. A gőgös ember Isten fölé vagy Isten helyére akarja emelni magát. A hiúság ebből a szempontból a külső elismerés, dicséret és hírnév mértéktelen vágyása. Tehát a bűn lényege szerint a gőg inkább egy belső aktus, a hiúság pedig egy külső elismerésre vágyás. Irányultságát tekintve a gőg befele forduló, a kevés embert valójában nem érdekli mások véleménye. Ő maga hiszi el magáról, hogy mindenki felett áll. Hiúság ezzel szemben kifele fordul, a hiú ember teljesen mások véleményétől függ. Szüksége van a közösség tapsára, a lájkokra, a figyelemre. Ezt használja ki többnyire és többek között a közösségi média. Például a Facebook, veszély jellegét tekintve a gőg súlyosabb ontológiai bűn, közvetlenül az Istennek való engedelmességet és a valóságot tagadja meg. A hiúság könnyelműbb, de fertőzőbb bűn, Tamás szerint. Gyakran a jó cselekedeteket, például jótékonykodás, imádság is megmérgezi, mert az ember a tapsért, az elismerésért teszi őket. Szent Tamás úgy látja, hogy a hiúság a gőg leánya. A gőg a mélyben gyökerezik, az ember nagyszerűnek tartja magát, a hiúság pedig ennek a felszíni megnyilvánulása. Azt akarja, hogy ezt a nagyszerűséget mások is lássák és dicsérjék, és dicsőítsék.
1: Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Magsó Péter atya, a Mátra Szent Imrei Római Katolikus Egyházközség plébánosa folytatta elmélkedését a gőg bűnének következményeiről. További tartalmas időtöltést kíván az adás szerkesztője Grunda János nevében is, a bemondó Berecz Renáta. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: A Lélek Szava című műsorunkat hallották.

0: Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
1: 11 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: A munkavállalói oldal kezdeményezésére ma délután folytatódik az egyeztetés a bérfelzárkóztatásról a szociális ágazati dolgozókat képviselő szakszervezetek és a kormány között. A távirat iroda által szerdán megkérdezett szervezetek képviselői jelezték, hogy korábbi követeléseik nem változtak, és vannak, akik előrelépésre számítanak a kérdésben. Szűcs Viktória, a Szociális Ágazati Érdekegyeztető Fórum munkavállalói oldalának ügyvivője felidézte, hogy szeptember 2-án szintén a munkavállalói oldal kezdeményezésére tartottak ülést a Szociális és Családügyi Minisztériumban, ahol arról tájékoztatták a szakszervezeteket, hogy a tárca javaslatokat készített elő az általuk is kért 25%-os béremeléssel kapcsolatban, de erről a kormány még nem döntött. Magyar Péter miniszterelnök szeptember 3-án aztán bejelentette, hogy két lépcsőben október közepén és jövő januártól emelik a szociális dolgozók bérét, ám az érdekvédelmi szervezeteket ez saját bevallásuk szerint meglepetésként érte, mivel az egyeztetésen erről nem esett szó. Nyomozást indított a budapesti rendőrfőkapitányság az idei augusztus 20-ai rendezvénysorozat szervezésére kiírt közbeszerzéssel kapcsolatban. Közölte a 24.hu érdeklődésére a rendőrség. A portál szerdai beszámolója szerint a nyomozást versenyt korlátozó megállapodás, közbeszerzési és koncessziós eljárásban büntettének gyanúja miatt indították. Torockai László, a Mi Hazánk elnöke augusztus 26-án jelentette be, hogy pártja feljelentést tett a központi nyomozó főügyészségnél a kormányzat augusztus 20-ai rendezvényeinek közbeszerzési eljárása kapcsán. Az adószabályok változtatása a Tisza újabb választási ígéretének megszegése. Adócsökkentés helyett adóemelés. Így reagált a Fidesz a kisadózó egyéni vállalkozók tételes adója, KATA, szabályait módosító kormányzati javaslatra. A Fidesz közleményében azt írta, az eddigi katások duplán adóznak, miközben a magasabb keresetűek számára komoly lehetőség nyílik, hogy még többet keressenek. Duplájára emeli a Tisza kormány 138 ezer katás adóját, miközben a magasabb keresetűeknek több pénz maradhat a zsebében, hangsúlyozták. Annak a fodrásznak, műkörmösnek, masszörnek vagy taxisnak, aki eddig 50 ezer forintot fizetett, most a dupláját, 100 ezeret kell adóznia, miközben egy bruttó 3 milliót kereső cégvezetőnek, aki a bevételét ezután a kata szerinti adózásban tudja kivinni, havonta 263 ezer forinttal több marad a zsebében, fogalmazott az ellenzéki párt. Szakmai egyeztetést tartottak a hazai kábítószerügyről szakmai és civil szervezetek részéről az Egészségügyi Minisztériumban. A megbeszélésen áttekintették a hazai kábítószerügy aktuális helyzetét, legsürgetőbb problémáit és a változtatást igénylő területeket. A tárca a közösségi oldalán tett bejegyzése szerint a párbeszéd a prevenciótól és a korai beavatkozástól, a kezelésen és az ellátáshoz való hozzáférésen, az ártalomcsökkentésen, valamint a rehabilitáción, integráción át a helyi közösségek és a koordináció szerepéig terjedt. Az egyeztetés egyik legfontosabb eredményének azt tartják, hogy megkezdődött a további közös munka kereteinek kialakítása a szakmai és civil szereplők bevonásával. A résztvevők nem csak a problémákat azonosították, hanem konkrét változtatási és fejlesztési javaslatokat is megfogalmaztak. A találkozó nem egy egyszeri konzultáció volt, hanem egy hosszabb szakmai együttműködés nyitánya, írták. Elismerte az ügyészség Sesták Miklós KDNP-s képviselő megfigyelését, amelyre álláspontja szerint megvolt a jogi alap. A központi nyomozó főügyészség a korrupciós bűncselekmények miatt folyamatban lévő büntető eljárásban Sesták Miklóssal szemben bírói és ügyészi engedélyhez nem kötött, leplezett eszközt, úgynevezett rejtett figyelést alkalmazott, írta Kovács Katalin, a központi nyomozó főügyészség szóvivője. Hozzátette, hogy erre a büntetőeljárási törvény lehetőséget ad. Az ügyészséget azután kereste meg a távirati iroda, hogy Unger Anna, a Nemzeti Vagyonvédelmi és Vagyonvisszaszerzési Hivatal elnöke egy televíziós interjúban azt mondta, tudomása szerint Sesták Miklós volt fejlesztési minisztert a KNF leplezett eszközökkel figyelte a nyomozás idején. Végül az időjárásról. Nyugat felől megnövekszik, átmenetileg megvastagszik a felhőzet. Ugyanakkor keleten még nagyrészt napos idő várható. A déli óráktól nyugat felől záporok, zivatarok alakulhatnak ki. Legnagyobb eséllyel a Kaposvár-Ózd vonal mentén. Nagy területen megélénkül a déli szél, főként északnyugaton erős lökések is lehetnek. A zivatarokat átmenetileg viharos széllökések, intenzív csapadék, esetleg aprószemű jég kísérheti. A hőmérséklet 22 és 28 fok között alakul. Híreket hallottak.
2: Reklám.
3: Téged is vár az egri érseki fiú kórus. Énekelj velünk az egri bazilikában.
4: Énekelj velünk templomokban.
3: Koncertezz velünk.
4: Tarts velünk komoly zenei fesztiválokra, kórus találkozókra.
3: Legyen sok új barátod.
4: Táborozzunk együtt nyáron a Tiszaparton.
3: Legyél tagja egy különleges közösségnek.
4: Itt csak fiúk vannak.
3: Együtt tanulunk megénekelni.
4: Énekünk zongorával, orgonával, zenekarral.
3: Nálunk kap saját új egyenruhát.
4: Sok élményt, sok tudást, sok nevetést.
5: Legyél te az új barátunk az egri érseki fiúkórusban.
6: Használja ön is a Szent István Rádió mobil alkalmazását, melyen keresztül elérhető az adás bárhol. Október a szűzanya hónapja. Applikációink segítségével a rózsafüzért is imádkozhatják hallgatóink. Keressék az ingyenesen elérhető alkalmazást az Apple Store és a Google Play kínálatában.
7: Reklámot hallottak. Mustármag. Keresztény közösségeinkről.
8: Szent misében adtak hálát az Eszterházi Károly főiskolán 30 évvel ezelőtt végzett hittanárszakos hallgatók, mindazokért a kegyelmekért, amelyeket tanulmányaik és a közösségi élet által kaptak. A jubileumról dr. Dolhai Lajos atyát, az Egri Hittudományi Főiskola rektorát kérdeztük.
9: Az 1990-es úgynevezett politikai rendszerváltás egyik nagy látható eredménye volt, hogy a 40 év szocializmus után a liceumban, az Eszterházi Károly főiskolán újra elkezdődhetett a hitoktatók, illetve hittanároknak a képzése. A Magyar Püspöki Kar és az akkori Oktatási Minisztérium megegyezése, megállapodása alapján. Nagy esemény volt ez. Papi életemnek egyik ilyen, nagy eseménye, így is mondhatnánk, hiszen a politikai rendszerváltás előtt mi papok a liceumba hivatalosan nem léphettünk be, és még visszaemlékezni is jó, hogy a 90-es években volt olyan időszak, amikor 150-160 olyan fiatal volt, akik valamilyen szak mellett, magyar történelem, ének vagy valamilyen szak mellett, a második szakjuk a hittanári szak volt. 140-150 fiatal volt, akik a liceum épületében hallgatták az előadásokat, jogilag az Eszterházi Károly főiskola hallgatói voltak, de a második szakjuk a hittanári szak volt, amit a hittudományi főiskolai tanárai tanítottak. Visszaemlékezni is jó erre, amikor az ember bement a liceum épületébe, lépten nyomon dicsértességgel köszöntötték az embert a liceum épületébe, és a liceum épületébe tartottuk a teológiai előadásokat. Az idei esztendő, azt is mondhatnánk, hogy jubileumi esztendő, hiszen 35 évvel ezelőtt kezdődött el ez a közös együttműködésben az a hittanárképzés. 91-92-ben még csak harmadik szakként lehetett fölvenni a hittanári szakot, 92-től pedig kétszakos formában. Az alakult ki, hogy főleg történelmi és magyar szakot választották még a hittanári szak mellett, de mindig voltak ének hittanár szakos hallgatók is. és ez a közös képzés, ez nagyon jól működött egészen 2006-ig, amikor az úgynevezett bolognai folyamat keretében megszűnt az úgynevezett kétszakos képzés. Mindenesetre jó visszaemlékezni erre az időszakra, és ez nagy áldás, nagy ajándék volt a helyi egyház, vagy a magyar katolikus egyház számára, mert a rendszerváltás után megnyílt a lehetőség arra, hogy fakultatív formában, az iskolában is lehessen hittant tartani, és emiatt nagy szükség volt nagy számban képzett hittanárakra. Az igazság az, hogy akik végeztek, nem lettek mindnyájan gyakorló hittanárok, de mindnyájan közel maradtak az egyházhoz, és a katolikus egyházban különböző felelős beosztásokban dolgoznak azóta is. És amit szoktam még megemlíteni a jelentőséggel kapcsolatban, hogy nem csak hittanárokat képeztünk, hanem reményeink szerint keresztény értelmiségieket, akik megfelelő vallásos műveltséggel képviselték a keresztény hitet és a katolikus vallásosságot. Ebben az esztendőben, ahogy mondom, ez jubileum esztendő, abból a szempontból is, hogy most lesz a találkozójuk azoknak, akik először végeztek 30 évvel ezelőtt a kétszakos hittanári szakon 1996-ban. Jó megemlíteni, hogy annak idején 39-en fejezték be, nyilvánvaló többen kezdték, emlékszem még a számadatokra is, 24-en voltak történelem hittanárszakosok, 5-en voltak magyar hittanszakosok, 5-en voltak ének hittanszakosok, még és volt néhány egyéb kategória is. Ez egy nagyon szép szám, és ebben az esztendőben a mai napon egy találkozót tartanak azok, akik 30 évvel ezelőtt kapták meg a hittanári diplomájukat.
8: A Szent Misét dr. Dolhai Lajos, az Egrihi Tudományi Főiskola rektora mutatta be, aki személyes emlékeiről beszélt a jelenlévőknek.
9: Egy vallomással szeretném kezdeni ezt a rövid beszédemet. Jövőre leszek aranymisés pap, azt tudjuk, hogy az 50 esztendőt jelenti, és hát ennek a papi életemnek a legszebb időszaka túlzás nélkül állítom, az a 15 esztendő, amikor itt Egerben 1991 meg 2006 között, hogy a hittanári szakosoknak a szakfelelős tanára voltam, így öregedő meg megöregedett korban, jó visszaemlékezni erre a másfél évtizedre, vagy a 90-es évekre, főleg számomra, meg számunkra, papok számára, teológiai tanárok számára, mert az volt az én életemben, vagy a mi életünkben az igazi rendszerváltás, mert itt van a Maksai tanár úr, tudja azt, hogy rendszerváltás előtt teológiai tanárok hivatalosan nemigen mehettek be a liceum épületébe, hogy ott mi előadást tartsunk, ezt el sem tudtuk képzelni, még álmainkban sem. Ez volt akkor, ugye 1990 előtt, és visszaemlékezni jó arra, amikor ugye 1992 után mi tanáratyák rendszeresen jártunk a liceumba, és bizony 90-es években általában 150-160-ra volt a hittanár szakosoknak a száma egy-egy évfolyamon, általában különböző szakokon 40 hittanár szakos hallgató volt, és hát így jött általában össze a 160-as létszám. Na, a lényeg az, hogy nagyon szívesen emlékszem vissza erre az időszakra, nem csak azért, mert akkor fiatal voltam, hanem ott a liceumban ugye teológiai előadásokat tartani, azután tanévnyitó szentmisét, meg tedeumot tartani az angol kisasszonyok kápolnájában 100 fiatalnak, azután emlékszünk, hogy az adventi, nagybőti közös áhítatokra, azután itt az érsek udvarban ősszel is, meg tavasszal is ezekre a szakestekre, úgyhogy papi életemnek ez egy nagyon szép időszaka volt, amire szívesen visszaemlékszem. És hát ugye 96-ban voltak azok, akik először kétszakos formában diplomát kaptak, itt a mai találkozóra készülve, meg is néztem pontosan a névsort, ugye 40 fölött volt a kezdő létszám, 44 vagy 45, és 39-en végeztek, ugye 96-ban hittanári szakon, 24-en voltak olyan, akik történelmi hittanári szakon kaptak diplomát, 5-en voltak a magyar hittanosok, 5-en voltak az ének hittanár szakosok, és volt még úgynevezett 5 egyéb kategória, akik közül itt van Birkás Terézia is, aki matek-fizika szakra nyert akkor fölvételt, és mint egy Jámbor Jászapáti fiatal leányzó, 3. szakként is fölvette a hittanári szakot. A matek-fizika szak mellett ő 3. szakként végezte el a hittanári szakot, ugye így emlékezetes az ő személye. Minden esetre 1996-ban 39-en kaptatok itt diplomát a liceum belső udvarában, az ottani diplomaosztó keretében. Erre emlékezünk a mai napon, azt is mondhatnám, hogy hitből fakadó örömmel. Hát ahogy látom, ugye a tanév kezdet, meg a tanév vége szokott lenni általában az ilyen évfolyam találkozóknak az időszaka. Én azt a sajátos helyzetet élem meg, hogy én a Kecskeméti Piarista gimnáziumba jártam. Hát ugye túl vagyunk az 50 éves érettségi találkozón, és hát a kemény maga 50 év után elhatározta, hogy már ne csak 5 évenként találkozzunk, hanem azóta néhány éve minden évben szoktunk találkozni. És ezeken a találkozókon az ember számára nagy lelki élmény nem csak az, hogy találkozhat régi évfolyamtársaival, hanem a találkozókon a személyes négy szem közti beszélgetések is nagyon hasznosak, meg az ember számára az is, mikor el szokták mondani a volt diákok, hogy mi történt a diploma megszerzése óta velük, hogyan alakult azóta az életük. Emlékszem itt a piarista érettségi találkozókkal kapcsolatban, bár abban az időben az egyházi iskolák, egyházi gimnáziumok mások voltak, mint manapság. Hát ennek a legfőbb oka az volt, amikor én Kecskeméti piarista gimnáziumba jártam, akkor ott 30-40 piarista szerzetes.

lett kis kerülővel, és a lényeg ilyen évfolyam találkozó nő is, meg más is ugye elmondta azt, hogy hát civili közegben, ugye nem egy egyház iskolában, ott értette meg igazán, hogy mi is a kegyelem. Jó hittanórákon tanult, meg tanultunk arról, hogy mi a kegyelem, Bibliából kiindulva szépen megtanulgattuk, hogy mi is a kegyelem, de ő a saját életében tapasztalta meg azt, hogy Isten kegyelme jelen van és működik a világban, és ő úgy gondolja, hogy élete legnagyobb kegyelme az volt, hogy egy vallásos, jó katolikus családban született bele, és hogy a kecskeméti piarista gimnáziumban érettségizett. Élete legnagyobb kegyelmének ezt a két tényezőt tartja, mert az ő egész későbbi életét ez a két tényező határozta meg. Hát remélem, remélhetőleg a kedves jelenlévők között is többen vannak olyanok, akik úgy gondolják, hogy az ő életükben is nagy kegyelem, Isten kegyelmi ajándéka volt az, hogy annak idején 92 meg 96 között itt az Eszterházy Károly főiskolán hittanár szakos hallgató lehetett. És a hittanári szak nem csak arról szólt, hogy szereztünk egy diplomát, ami esetleg arra képesített, hogy a történelem vagy magyar mellett hittant is taníthassunk, hanem remélhetőleg az itteni tanulmányok, az itteni közösségi élet megerősített bennünket a hitben, azután az egyházhoz való kapcsolatunkban. És hát a mai találkozó alkalmával, amikor 30 éves jubileumot ünnepeljük, akkor itt a szeminárium kápolnájában, egyéni meg közös imádságainkban adjunk hálát, ahogyan a meghívóban is benne volt, mindazokért a kegyelmekért, amit az akkori 4 esztendő alatt itt a tanulmányaink által, meg a közösségi élet által kaptunk. Mai napra rendelt olvasmányt meg Szent Evangéliumot olvastuk fel. Érdekes módon egy kicsit illik is ez a mai evangéliumi szakasz a mai találkozónkhoz. Hallottuk tartalmi szempontból ez a mai evangéliumi szakasz két részre osztható. Az első részben arról van szó, hogy megváltó Jézus már nyilvános működése idején is elküldte nem csak a 12 apostolt, hanem másik 72 tanítványnak is küldetést adott az evangélium hirdetésére. És a mai evangélium első részében arról van szó, hogy ez a 72 tanítvány visszatért Jézushoz, és beszámoltak arról, hogy az ő küldetések során mit tapasztaltak, mit láttak, milyen pozitív és negatív tapasztalataik voltak, és hát többek között ezt mondták, hallottuk. Uram, mondták Jézusnak, a te nevedre még a gonosz lelkek is engedelmeskedtek nekünk. Hát ez egy nagyobb pozitív tapasztalat lehetett ennek a 72 tanítványnak, hogy a megváltó Jézus segítségével hát hatékonyan, eredményesen tudták hirdetni az Isten országának az evangéliumát. Nyilvánvaló, talán mondanom sem kell, egy ilyen jubileumi találkozó nagyon alkalmas arra, hogy mi is, mint ez a 72 tanítvány, beszámoljunk arról, hogy az elmúlt 30 esztendőben mi történt velünk. Itt nem csak arra gondolok, hogy férhez mentünk, megnősültünk, gyermekeink születtek, többször is állást változtattunk, nem csak erre gondolok, hanem hát arra, hogy mai nap ragyogó alkalom arra, hogy gondoljunk arra is, reflektáljunk arra is, hogy az elmúlt 30 esztendőben hogyan tapasztaltuk meg saját életünkben az Isten kegyelmét, az Isten gondviselő szeretetét, az, hogy a Szentlélek Isten kegyelmi segítségével sok minden olyan dologra is képesek voltunk, amire hit nélkül, vallásosság nélkül, a Szentlélek Isten kegyelmi segítsége nélkül képtelenek lettünk volna. Aztán hallottuk a mai evangéliumi szakasz második része, tulajdonképpen nem más, mint a megváltó Jézusnak egy szép hálaadó imádsága. De azt nem kell mondanom, mi ismerjük mindjárt a Szentírást, hogy maga a mi Urunk Jézus Krisztus is imádkozott, és hát az ő imádságos életének az volt a lényege, hogy az imádság csendjében mintegy megbeszélte a mennyei atyával való küldetését, de az ő imádságos életéhez is az írások szerint, az evangéliumok szerint hozzá tartozik a hálaadó imádság.
És egy ilyen

jubileumi találkozó bennünket is biztasson és bátorítson arra, hogy a mi lelki életünkben, a mi Istennel való kapcsolatunkban is legyen ott a hálaadó imádság. Ha nem is minden nap, de életünk nagy forduló pontjain adjunk hálát az ember teremtő és üdvözíteni akaró Istennek. Mert mindazok, akik vagyunk, mindaz, amit elértünk, ne feledkezzünk meg arról, azt nem csak magunknak, hanem a gondviselő Istennek és a Szentlélek Isten kegyelmének is köszönhetjük. És ezért időnként hálát is kell adnunk. Azt szokták mondani, hogy a hálátlan embernek tulajdonképpen két bűne is van. Az egyik az, hogy a hálátlan ember nem fedezi fel, nem látja be azt, hogy mennyi sokat köszönhet másoknak, szeretteinek, családtagjainak, munkatársainak, és még a vallásos emberek között is vannak olyanok, akik nem látják be azt, nem gondolnak arra, hogy mennyi sokat köszönhetnek a gondviselő Istennek is. Kedves jubiláns hallgatóink, hát mi ne essünk a hálátlan embereknek a bűnébe, újra meg újra fedezzük fel, lássuk be azt, hogy mennyi sok mindent köszönhetünk másoknak, és mennyi sok mindent köszönhetünk a jó Istennek. Az, hogy most itt vagyunk, az, hogy többé-kevésbé egészségesek vagyunk, normális családban élünk, és lehetne még sorolni, hogy mi mindenért lehet és kell hálát adnunk a jó Istennek. Hát a hálátlan embernek nem csak az a bűne, hogy nem fedezi fel, hogy mennyi mindent köszönhet másoknak, hanem a másik bűne az, hogy nincs benne elég alázat ahhoz, hogy azt ki is fejezze. Szavakkal vagy másféle formában. Mi legyünk olyan alázatos emberek, akik ki tudjuk azt mondani, hogy köszönöm. Köszönöm neked, vagy köszönöm neked, Istenem. Mindazt, amit elértem, mindazt, ami vagyok. A mai evangélium második része, a megváltó Jézusnak ez a hálaadó imádsága emlékeztessen bennünket arra, hogy újra meg újra, de főleg életünk nagy fordulópontjain adjunk hálát az ember teremtő és az embert üdvözíteni akaró Istennek. Még egy rövid gondolatot szeretnék szóvá tenni, mindnyájan ismerjük ezt a Padre Piót, jelenleg Olaszországban, ugye ő az egyik legnépszerűbb szent volt, ugye régen az olaszoknál a Szent Antónió volt a legnépszerűbb szent, ugye páduai Szent Antal, az ember beült egy olasz taxiba, a sofőrnek a kormány mellett mindenképpen ott volt Szent Antónió, Szent Antalnak a képe. Mostanában ugye a legnépszerűbb, ugye ez a Padre Pio, ez a kapucinus szerzetes, mindjárt hallottunk róla, nagyon népszerű az olaszok körében. Hát tőle szeretnék egy szép imádságot, egy szép fohászt idézni. Valahol olvastam, hogy ez a Padre Pio élete minden napján elmondta a következő rövid fohászt. Istenem, a múltat irgalmadba, a jelent szeretetedbe, a jövőmet pedig a gondviselésedbe ajánlom. Hát én pedig erre szeretném biztatni a kedves jelenlévőket, hogy a mai napon is, meg életünkben gyakran Padre Pio-nak ezt a szellemes tömör imádságát mi is mondjuk el újra meg újra. Uram Istenem, a múltat irgalmadba, a jelen szeretetedbe, a jövőt pedig a te gondviselő jóságodba ajánlom. Ámen.

0: Kérdésünkre Benyovszky Péter, a Gyöngyösi Vakbottyán János Katolikus Műszaki és Közgazdasági Technikum, Gimnázium és Kollégium igazgatója beszélt emlékeiről.
1: Én úgy jöttem ide 1992-ben, hogy már feleségem volt, és volt egy gyerekem. Azóta már hárman vannak, meg két unokám is van, de amikor ide jelentkeztem, akkor egy viszonylag friss megtérőként, tehát egy néhány éves egyházban való lét után jelentkeztem ide, úgyhogy én előtte, nyilván ebben a történelmi helyzetnek is volt szerepe, én semmilyen keresztény nevelést nem kaptam, hittarra soha nem jártam, akkor szereltem le a katonaságtól, és friss megtérőként én igazából kerestem a helyemet. Több irány is szóba jött, tehát ilyenkor főleg így utólag már azt érzi az ember, hogy a döntést azt nem mindig ő hozza, ő rábízza magát a Jóistenre, és akkor a Jóisten tereli úgy az életét, ahogy én ezt nagyon sokszor éreztem. És igazából így kerültem ide Egerbe, amit azóta egy pillanatig sem bántam meg. És még egy nagyon-nagyon különleges helyzet volt a miénkben, az, hogy mi az első pillanattól fogva, tehát első évesként is, mi voltunk a legöregebbek. Mivel nem volt felsőbb éves, hittamból, és illetve voltak néhányan, bocsánat, tőlük, akik harmadik szakként vették föl, de ugye ők még különlegesebb csapat voltak, többen itt vannak egyébként közülük is most. Tehát mi úgy töltöttünk itt 4 évet, hogy mi mindig mi voltunk a nagyok. Ráadásul nagyon sokan voltunk, azóta is emlegetik sokszor az atyák is, a tanáraink is, hogy micsoda élet volt akkor. Hát persze könnyű volt akkor nagyon nagy életet produkálni, mert hogy hát egyrészt nem volt még mobiltelefon, ez is biztos, hogy benne van, másrészt meg még csak a hittanszakon voltunk 24-en. Nagyon-nagyon összetartó csapat voltunk akkor is, meg azóta is nekünk azon a csapaton belül van egy még összetartóbb olyan baráti kör, a fiúk, vagy ahogy Dolhai atya szokta emlegetni, Benyó és bandája. A fiúk, akik minden évben azóta is, de közös külföldi út, találkozások, pótszilveszter, nagyon gyakran találkozunk. És lehet, hogy ennek az egész kis közösségnek mi vagyunk az a magja, aki ilyenkor azért mozgatja az egészet. Közöttünk szerencsére van Egri is. Magának a szervezésnek, meg ezeknek a találkozóknak ők a motorjai, a középpontjai. Nagyon nagy hálával tartozunk ezért nekik, de az biztos, hogy, és szerintem ezt valamennyire mondhatjuk, hogy amit mi Egerben abban a 4 évben kaptunk, az egy egész életre szóló tanítás, egész életre szóló tudás, lelkiség, abból táplálkozunk.

0: kedves hallgatóink! Mai műsorunkban az Eszterházy Károly Főiskolán 30 évvel ezelőtt végzett hittanárszakos hallgatók jubileumi találkozójáról készült összeállításunkat hallották.
1: Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.

Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Szerdai adásunk tartalmából

Leó pápa katekézise az általános kihallgatáson. Az egyház küldetése a kortárs világban a krisztusi szolidáris segítség. 14. Leó felhívása a rózsafűzér imádkozására. Szűz Mária biztos menedék az élet nehézségei között. Leó pápa a Vatikáni Múzeumok művészetét támogató amerikai csoporthoz. A szépség felébreszti a szív legnemesebb vágyait, és megnyitja azt Isten felé. Geleger érsek, megbocsátunk és bocsánatot kérünk. Ma is rendkívüli erejű szavak.

0: Leó pápa szerdai katekézise. Az egyház küldetése a kortárs világban a krisztusi szolidáris segítség. Az egyház ebben a világban él és küldetése, hogy részt vegyen a földi város építésében. Ez mindenek előtt hitelességre van szüksége, ugyanakkor a közreműködés során soha nem mondhat le alapvető missziójáról, a hit és a szeretet tanúságtétele révén, amelyen Isten országát építi, miközben az igazságosság, a béke és a testvériség iránti elkötelezettség jegyében mindenki javát szolgálja. Tanította 14. Leó pápa a Szentpéter téren tartó szerdai általános kihallgatás során. A Gaudium et Spes kezdetű zsinati konstitúció első részének 4. fejezete az egyháznak a mai világban betöltött küldetését értelmezi.
1: Prima di tutto, il Concilio ricorda che la Chiesa non è sopra o accanto al mondo, ma come innestata in esso.
0: A zsinat először is arra emlékeztet minket, hogy az egyház nem a világ felett vagy mellett áll, hanem inkább bele van abba oltva. Mundus reconciliatus ecclesia, írta Szent Ágoston, vagyis az Istennel kiengesződött világ az egyház. Zarándokok vagyunk a földön, és osztozunk e világ törékenységében és szépségében, kezdte katekézisét Leó pápa. Ahogy Isten fia megtestesült, hogy életet adjon a világnak, és kibékítsa azt az atyával, úgy az egyház is a világban lakozik Isten megtestesülésének jeleként, hogy kinyilvánítsa tervét, miszerint mindnyájunkat gyermekeivé tesz egy nagy emberi családban. Ezért az egyház a történelemben jár a népek és kultúrák között, és ennek alátámasztására Leó pápa saját enciklikájából idézett. Az életnek ez az összefonódása a népekkel egyre inkább megérteti vele, hogy küldetésének történelmi jelentősége van, és felelősséget von maga után a társadalmi kapcsolatok szövődéséért. A zsinat szerint az egyház elsődleges küldetése, hogy segítsen az embereknek odafigyelni az élet mély kérdéseire, azokra, amelyek eredetünkkel és sorsunkkal, valamint a szeretet és a szenvedés jelentésével kapcsolatosak. A mindenáron való haszonszerzés logikája és az információk manipulálása azzal a kockázattal jár, hogy indokolatlan nyomást gyakorol az emberekre, hogy megfeleljenek az anyagi javak fogyasztásán alapuló életmódnak, noha a szívük arra van teremtve, hogy fölfelé tekintsen. A zsinati atyák szerint az egyház küldetése abban áll, hogy járuljon hozzá a földi város építésének a megvalósulásához. Módszerei és céljai azonban elsősorban nem politikai jellegűek, hanem a hit és a szeretet tanúságtételében, valamint az igazságosság, a béke és a testvériség iránti elkötelezettségben állnak.
1: Adorando Cristo, il giusto morto per gli ingiusti, il credente non può accettare l'oppressione dei piccoli e dei poveri, come pure quelle strutture inique che perpetuano condizioni di dipendenza o di ingiustizia.
0: A hívő, miközben az igaz Krisztust imádja, aki meghalt a nem igazakért is, nem fogadhatja el az alacsonsorúak és szegények elnyomását, sem azokat az igazságtalan struktúrákat, amelyek a függőség és az igazságtalanság állapotát tartják fenn. Az egyház társadalmi tanítása irányítja a keresztények cselekvését, akik minden jó akaratú emberrel együttműködnek a közjó előmozdításában. Az egyháznak tehát semmi sem állnak jobban a szíve közepén, mint hogy mindenki javát szolgálja, és szabadon fejlődjön bármely olyan rendszerben, amely tiszteletben tartja a személy és a család alapvető jogait, és elismeri a közjó követelményeit. Ahhoz, hogy hatékonyan teljesítse az evangéliumi küldetést, minden megkereszteltnek el kell köteleznie magát a Szentlélek kegyelmével való együttműködésre, hogy hite élő legyen, és az következetes viselkedésben nyilvánuljon meg. Ahogy a zsinati atyánk is emlékeztetnek, a megvallott hit és a mindennapi élet közötti szétválasztást korunk legsúlyosabb tévedései közé kell sorolni. A dokumentum külön szól a világi hívők küldetéséről. akik keresztségük erejében arra hivatottak, hogy keresztény lelkülettel és az evangélium szemléletével éltessék a világot. Ennek a valóban papi jellegű cselekvésnek az elsődleges helyszínei kétségtelenül a család és a munkahely, de kiterjed az élet minden területére, hangsúlyozta Leó pápa. Az egyház mindig figyelemmel kíséri, mi történik és mi változik a társadalomban. Isten egész népének, de főként a papoknak és a teológusoknak a feladata, hogy megkülönböztessék, mi érdemel figyelmet korunk kultúrájában, mindig Isten igéje és az egyház hagyománya, mint legfőbb megkülönböztető szempont alapján. Ehhez kiegyensúlyozott, a kulturális trendektől mentes gondolkodásmód szükséges, amely képes pozitívan tekinteni a világra, ugyanakkor rendíthetetlenül megőrzi és bemutatja az evangélium üzenetét a maga teljességében. A kereszténység ugyanis semmiképpen nem tehető vonzóvá tartalmának felhígításával és követelményeinek enyhítésével. A történelem útját járó egyház szeme előtt csak egyetlen cél lebeghet, mégpedig Isten országának eljövetele és az egész emberiség üdvösségének megvalósítása.
1: A questo fine essa tende soprattutto attraverso la santità personale e l'amore fraterno.
0: E cél elérésére mindenek előtt személyes életszentséggel és testvéri szeretettel törekszik, ahogy Szent VI. Pápa írta, az életszentség jelen nélkül szavunk alig ha talál utat a kortárs emberek szívéhez, hanem azt kockáztatja, hogy hiába való és terméketlen marad. Legyünk tehát engedelmesek a Szentlélek működése iránt, hogy segítsen nekünk szentségben és szeretetben élni, hogy a világ higgyen és reméljen, zárt a szerdai katekézisét Leó pápa.
1: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
2: Amen.
1: Amen.
3: 14. Leó. Szűz Mária biztos menedék az élet nehézségei között. A hagyomány szerint Szűz Máriát biztos menedékként hívjuk segítségül az élet nehézségei közepette.
1: Vi invito a recitarla per sperimentare il conforto della nostra Madre Celeste. Rifugio sicuro in mezzo alle difficoltà della vita.
3: Mária vigaszt nyújt a háborúk által megsebzett világnak, hangsúlyozta 14. Leó szerdán az általános kihallgatáson, ismét arra kérve a híveket, hogy forduljanak hozzá a rózsafűzér imádságával. A Szentatya október 7-én a rózsafűzér királynője liturgikus emléknapján a Szent Péter téren megismételte azt a felhívását, amelyet már az előző vasárnapi úrangyalaimádság alkalmával, korábban pedig szeptember 27-én Lurdi látogatásán is megfogalmazott. A portugál nyelvű hívekhez fordulva 14. Leó egy másik Mária ünnepről, az október 12-én ünnepelt Aparecidai miasszonyunkról, Brazília védőszentjéről is megemlékezett. Anyai közbenjárására bízlak benneteket és családjaitokat. A szűzanya mindig örködjön felettetek, kérte a pápa.
1: Maria, la madre di Gesù, sia per voi rifugio e forza nei momenti di difficoltà e di sofferenza.
3: A kínai nyelvű zarándokokat köszöntve pedig Máriát menedéknek és erőnek nevezte a nehézségek és a szenvedés pillanataiban. Leó pápa. A szépség felébreszti a szív legnemesebb vágyait, és megnyitja azt Isten felé. A művészet és a szépség szeretete, valamint az emberiség művészeti és vallási öröksége megőrzésének vágya vezeti őket, ugyanakkor zarándokok is, akik megtapasztalják Isten irgalmasságát, és új erőt merítenek hitük útján. Ezekkel a gondolatokkal köszöntötte 14. Leó a Vatikáni Múzeumok művészete támogatóinak louisianai csoportját, amelyet október 7-én délelőtt az általános kihallgatás előtt fogadott a 6. Pál aula kistermében. Róma püspöke emlékeztette vendégeit, hogy egy olyan korban, amelyet a technológia ural, és amelyben gyakran a hatékonyság és a haszon kerül előtérbe, alapvetően fontos, hogy továbbra is ápoljuk a szemlélődés lelkületét, és időt, valamint teret szenteljünk a szépségnek. Ez a magatartás nagy segítséget jelenthet az emberiségnek, különösen a fiataloknak. Segíthet felfedezni a művészet képességét arra, hogy felemelje és feltárja az emberi lélek mélységeit és az Isten iránti nyitottságunkat. Egyúttal annak felismeréséhez is elvezet, hogy önmagunk odaajándékozása elengedhetetlen az igazi kiteljesedéshez, mutatott rá Leó pápa beszédében. Utalt Szent VI. Pál pápára, aki ösztönzést adott a szervezet létrejöttéhez. Különösen arra a gondolatára hívta fel a figyelmet, hogy szükségünk van a szépségre, hogy ne merüljünk el a kétségbeesésben. VI. Pál a II. Vatikáni zsinat lezárásakor 1965. december 8-án a művészekhez intézett üzenetében hangsúlyozta, hogy a szépség, akár csak az igazság örömet ébreszt az ember szívében, összeköti a nemzedékeket, és képessé teszi őket arra, hogy közösen csodálattal szemléljék ugyanazokat az értékeket. Mint a vatikáni múzeumok támogatói, bizonyára személyesen is megtapasztaltátok, hogy a szépségnek megvan az ereje ahhoz, hogy felébressze az emberi szív legnemesebb vágyait, hogy túllépjünk önmagunkon, és hogy megnyissa lelkünket Isten ajándékainak ingyenessége előtt, fogalmazott 14. Leó. A pápa köszönetét fejezte ki a támogatóknak az elmúlt évtizedek nagylelkű együttműködéséért, amellyel hozzájárulnak a vatikáni múzeumok művészeti örökségének megőrzéséhez. A szemlélődés csodálatos lehetőséget kínál arra, hogy találkozzunk Istennel, aki maga a szépség, folytatta a Szent Atya. Szent Ágoston szavaira utalva, Istent mindig ősi és mindig új szépségként írta le, amely szüntelenül magával ragadja és magához vonzza az embereket. Kedves barátaim, miközben folytatjátok zarándoklatotokat, arra bátorítalak benneteket, hogy nyíljatok meg e szépség előtt, és gondolkodjatok el azon, hogyan segíthettek másoknak is ugyanezt megtenni, kérte vendégeit 14. Leó. A találkozó végén a pápa a rózsafűzér királynőjének oltalmába ajánlotta a jelenlévőket, majd áldását adta rájuk, kérve, hogy azt továbbítsák a szervezet valamennyi tagjának, a béke és az Úrban való öröm zálogaként. Geleger érsek, megbocsátunk és bocsánatot kérünk. Ezek ma is rendkívüli erejű szavak. Megbocsátunk és bocsánatot kérünk, két olyan kifejezés, amely ma is különleges erővel és időszerűséggel bír. Erről beszélt Paul Richard Geleger érsek, az államokkal és nemzetközi szervezetekkel fenntartott kapcsolatok titkára szeptember 21-én este a Megbocsátunk és Bocsánatot Kérünk című könyv bemutatóján. A kötetet az a történelmi üzenet ihlette, amelyet a lengyel püspökök 1965-ben intéztek német püspök társaikhoz. A Lengyelország Szentszéki Nagykövetségén bemutatott kiadvány annak a tudományos konferenciának az eredménye, amelyet tavaly a Pápai Gergely Egyetemen rendeztek meg a történelmi esemény 60. évfordulója alkalmából. Geleger érsek felszólalásában hangsúlyozta a két püspöki kar több mint 60 évvel ezelőtti gesztusának máig érvényes jelentőségét. A megbocsátunk és bocsánatot kérünk szavak, amelyek egy a háború sebeitől még mélyen megsebzett Európában hangzottak el, ma is különleges erőt és időszerűséget őriznek, fogalmazott a vatikáni képviselő. Ezek a szavak arra emlékeztetnek, hogy a kiengesztelődés nem a múlt elfelejtéséből születik, hanem abból a képességből, hogy az igazság fényében szembenézzünk vele, bátran és bizalommal megnyílva az őszinte párbeszéd előtt. A keresztény ember számára pedig a kiengesztelődés mindenek előtt a feltámadt Úr ajándéka. Ahogy Szent Pál tanítja, Isten Krisztus által kiengesztelt minket önmagával. Geleger érsek szerint a kötet arra hív, hogy elgondolkodjunk e tanúságtétel jelentőségén, a jelen és a jövő számára egy olyan korban, amikor ismét új megosztottságokkal és szembenállásokkal találkozunk. Arra is figyelmeztet, milyen értékes mindaz, amit évtizedeken át türelmesen sikerült felépíteni. Az érsek köszönetét fejezte ki Lengyelország és Németország Szentszéki Nagykövetségének azért, hogy ápolják annak az eseménynek az emlékét, amely egyedülálló módon járult hozzá a háború utáni európai kiengesztelődéshez. Geleger érsek reményét fejezte ki, hogy a 60 évvel ezelőtt egymás felé nyújtott kezek továbbra is összekapcsolódnak, és az új nemzedékek számára is a kiengesztelődés, a közös felelősségvállalás és a béke útját mutatják. Adam Kwiatkowski lengyel nagykövet megköszönte Geleger érseknek, hogy felszólalásaiban többször is utalt a lengyel püspökök német püspökökhöz intézett üzenetére. Számunkra, Lengyelország és Németország számára ennek óriási jelentősége van, hangsúlyozta a diplomata. Kiemelte, hogy mielőtt visszatér Lengyelországba, utolsó általa szervezett rendezvényét éppen a kiengesztelődés témájának szentelték. A nagykövet szerint a mai világnak ennél is többre van szüksége. Bátrabb gesztusokra és döntésekre, amelyek képesek megelőzni korukat. Ki kell nyújtani a kezünket embertársunk felé, és a közöttünk fennálló különbségek ellenére is tisztelettel és hálával kell fordulnunk egymáshoz. Bruno Kahl német nagykövet szintén hangsúlyozta, hogy napjainkban sürgetően szükség van arra, hogy ihletet merítsünk a két ország püspökeinek egykori kiengesztelődési gesztusából. A kiengesztelődés nehéz, de lehetséges. Valakinek azonban meg kell tennie az első lépést, fogalmazott a német nagykövet. Reményét fejezte ki, hogy a most megjelent kötet felrázza az intézményeket és ráirányítja a figyelmet ezekre az alapvető értékekre, hogy napjainkban is hasonló kezdeményezések születhessenek a gyűlölet, az erőszak és a háború leküzdésére. Ez a könyv összefoglalja mindazokat a tevékenységeinket, amelyek a lengyel püspökök német püspökökhöz intézett levelének 60. évfordulójához kapcsolódtak, mondta a Vatikáni Rádiónak a könyvbemutató alkalmával Andrzej Zserje, a Wroclawi Emlékezet és Jövő Központ igazgatója, az évfordulós megemlékezések kezdeményezője. Ha figyelmesen olvasuk a kötetet, láthatjuk a Lengyelország és Németország közötti jó kapcsolatok építését szolgáló közös munka konkrét gyümölcseit mutatott rá. Példaként Knut Ábrahámnak a konferencián elhangzott szavait idézte föl. Eszerint a lengyel püspökök német püspökökhöz intézett levelének 60. évfordulója alkalmából Wroclawban rendezett ünnepségek hozzájárultak ahhoz, hogy a német Bundestag csaknem egyhangulag megszavazza a berlini lengyelház és a II. Világháború lengyel áldozatainak emléket állító emlékmű finanszírozását. Már ezért az egyetlen mondatért is érdemes volt kiadni ezt a könyvet, fogalmazott Zserje. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szerdai műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétor Jézus Krisztus!

0: Benei Zsuzsa, ősz. A tenger, az éjszaka és az árnyék hullámai közé símul világod, de holdfényben borzongó reszketés is, félelem, nyugalom tovább szövése, még majd az olló elcsattan. Megérzed a kettős kés hideg pengéit, éles vágó fájdalmát, a vér elfolyását, vagy már semmit. Besüppedsz a sötét görönybe, légnemű létedből a porba, foghatatlan lelkednek anyagába. Az ősz magába zár, a sűrű évszak lassan megkocsonyásodik körülötted.
1: Benei Zsuzsa ősz című versét Havas Judit előadásában hallották. Benei Zsuzsa magyar költő, író, esszéista, irodalomtörténész, tüdőgyógyász szakorvos, egyetemi tanár Budapesten született 1930-ban. Első verses kötete a Tűzföld 1972-ben jelent meg Vörös Sándor bevezetőjével. Írt verselemzést gyerekeknek, Nyitva van az aranykapu címmel. Első esszékötete Iker tanulmányok címmel látott napvilágot. Későbbi tanulmányai sokat segítettek József Attila művészetének mélyebb megértésében. 1987-ben megjelent Napló előtte és utána című regénye, a biztos halál tudatában átélt élet lélektanát kutatja. 1993-tól az irodalomtudományok kandidátusa, a Miskolci Egyetem docense, egyetemi tanára. Szerteágazó irodalmi munkássága mellett 70 éves koráig tüdőgyógyász szakorvosként dolgozott, valamint egyetemi tanárként bölcseletet és költészetet tanított a Pázmány Péter Katolikus Egyetem bölcsészettudományi karán, Pécsett és Miskolcon. Lírájának központi témája a fájdalom, foglalkoztatta a tükröződés, a lét és nem lét, a paradoxonok működésmódja, versbe ágyazhatósága. 1990-ben József Attila díjjal tüntették ki, 2006-ban hunyt el.

házasok imája. Istenünk, aki szeretettel kötötted össze szívünket, kérünk, hogy mindig békében és egyetértésben éljünk, és soha ne térjünk le parancsaid útjáról. Szent Anna, házasok példaképe, könyörögj érettünk Istennél, hogy áldja meg egész életünket, és gyermekeinkért végzett minden fáradozásunkat. Est ki nekünk a kegyelmet, hogy egész családunk mindig és mindenben Urunk tetszése szerint éljen. Ámen.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
2: Az Úr angyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát,
1: és ő méhébe fogadá Szentlélektől szent fiát.
2: Üdvözléd Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled.
1: Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Íme az Úr szolgáló leánya,
1: legyen nekem a te ígéd szerint. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: És az ige testélőn,
1: és mi köztünk lakozék, üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Imádkozzál érettünk, Istennek szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
2: Könyörögjünk. Kérünk téged, Úristen, önsd lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk. Krisztus, a mi Úrunk által.
1: Amen.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.

0: Egyházi hírek a Szent István Rádióban.
1: Dicsértessék, hogy Jézus Krisztus, kedves hallgatóink, egyházi híreink következnek. Köszöntőnöket a hírszerkesztő Sinkovics Andrea. Szűz Mária, magyarok nagyasszonya ünnepe van ma. Szent István halála előtt Mária oltalmába ajánlotta koronáját és országát. Felajánlása óta a magyarok nagyasszonyaként is tiszteljük a szűzanyát. A külön ünnepet 13. Leó pápa engedélyezte népünknek. Az ország felajánlás 1038-ban történt nagy boldogasszony ünnepén. A Hartwig püspöktől származó legendában így olvashatunk erről. Végre Isten irgalmából a százszoros jutalom díjára érdemesen láz vette le lábáról a királyt, s amikor már nem volt kétséges halálának hamari napja, előszólította a püspököket és palotájának Krisztus nevét dicsőítő nagyjait. Először megtárgyalta velük, hogy kit választanak helyette királynak, majd atyailag intette őket, hogy őrizzék meg az igaz hitet, amelyet elnyertek, hogy az igazságot szeressék, az égi szeretet láncait kedveljék, gyakorolják a szeretetet, az alázatossággal törődjenek, de mindenek előtt a kereszténység zsenge ültetvényén csőszködjenek. E szavak után kezét és szemét a csillagokra emelve így kiáltott fel: ég királynője, e világjeles újjászervezője, végső könyörgéseimben a Szent Egyházat a püspökökkel, papokkal, az országot a néppel, s az urakkal a te oltalmadra bízom. Nékik utolsó Isten hozzádot mondva lelkemet kezedbe ajánlom. A szűzanya és a magyar nép közötti kapcsolatot az István király halálát követő belső villongások sem tudták elhomályosítani. Magyarok nagyasszonya tisztelete Szent László király uralkodása idején új virágzásba borult. Később a tatárokkal és a törökökkel szemben is Jézus és Mária nevét kiáltva harcoltak a magyarok. Első Lipót a török alóli felszabadulás emlékére, hálája jeléül megismételte az ország fölajánlását Máriának a 17. század végén. Vaszari Kolozs bíboros prímás kérésére a Szentszék is elismerte a Mária tisztelet nemzeti jellegét. 13. Leó mintegy 9 százados töretlen hagyományt szentesített, amikor 1896-ban külön ünnepet engedélyezett október 2. vasárnapjára. Ezt Szent 10. Pius helyezte október 8-ára. 1980. október 8-án Szent 2. János Pál pápa kápolnát szentelt a magyarok nagyasszonya tiszteletére a Szent Péter Bazilika altemplomában. Az egyház küldetéséhez a földi város építése is hozzátartozik, fogalmazott 14. Leó pápa katekézisében. Október 7-én az általános kihallgatást a Szent Péter téren tartották, ahol a Szent Atya az Olaszországból és a világ minden tájáról érkezett hívőkkel és zarándokcsoportokkal találkozott. Ennek keretében folytatta a II. Vatikáni Zsinat dokumentumairól szóló katekézis sorozatát. Beszédének témája: az egyház küldetése a mai világban. Hangsúlyozta, hogy az egyház nem a világ felett vagy mellett áll, hanem benne él, és küldetéséhez hozzátartozik a földi város építése, az igazságosság, a béke és a testvériség szolgálata. Kiemelte a világi hívők sajátos küldetését, valamint arra buzdított, hogy életszentségben és szeretetben élve tegyük hitelessé az evangélium üzenetét. Végül több nyelven összefoglalta katekézisét és üdvözölte a jelenlévő hívőket. Az általános kihallgatás a Miatyánk elimádkozásával és az apostoli áldással zárult. Új projekt indul az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen, amely roma középiskolás diákok továbbtanulására való felkészítését, valamint az egri roma szakkollégium utánpótlásának erősítését szolgálja. A program 127 millió forint visszatérítendő Európai Uniós támogatást kapott. A projekt a Széchenyi Terv Plus program keretében valósul meg. Az út a szakkoliba, az út a felső oktatásba, az egri roma szakkollégium utánpótlásának biztosítása című kezdeményezésben szerepet kapnak a szakmai vezetők és megvalósítók által felkészített roma szakkollégista kortárs mentorok. egyéni mentorálással segítik a középiskolásokat tanulmányaikban és továbbtanulási céljaik elérésében. A program egyik legfontosabb vállalása, hogy legalább 30 fiatalt támogasson a sikeres érettségi vizsga megszerzésében. A projekt időtartama alatt a résztvevők a tanulástámogatás mellett motivációs, kulturális és közösségi programokba is bekapcsolódhatnak. Tudománykommunikációs és interaktív foglalkozások, kulturális események, valamint sikeres roma példaképek bemutatása segíti kompetenciáik fejlesztését és továbbtanulásra való felkészülésüket. A kezdeményezés a már szakkollégista hallgatók szakmai és személyes fejlődésére is hangsúlyt helyez. Számukra többek között nemzetközi jó gyakorlatok megismerését szolgáló külföldi tanulmányutak teremtenek lehetőséget új tapasztalatok megszerzésére. A projekt az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem megvalósításában Egerben zajlik, és 2029 közepéig tart. Az 1 millió gyermek imádkozza a Rózsafüzért a világ egységéért és békéjéért elnevezésű világméretű ima kezdeményezéshez 2018-ban csatlakozott a Szent István Rádió és Televízió szerkesztősége. Abban az évben az Egri Bazilikában szerveztek a fiataloknak ima alkalmat, s ezt követően minden esztendőben az Egri Főegyházmegye egy-egy templomában jöttek össze a fiatalok. Eger után Miskolc, Jászberény, Sátoraljaújhely, Gyöngyös, Tiszafüred, Szerencs és Törökszent Miklós következett. Idén pedig Szikszó lesz a helyszín. Október 19-én hétfőn 10 órakor kezdődik a közös imádság. A Szent István Rádió és a Szent István Televízió YouTube csatornája élő adásban közvetíti az eseményt. Magyarok nagyasszonya főünnepén engesztelő áldozatot hozó estet tartanak, Kerecsenden a világ királynője templomban. Ez a nap ma van, október 8-án. 16 óra 30 perctől a rózsafüzért imádkozzák, 17 órakor szentmise lesz, majd 18 órától szentségimádás. Egerben a Lajosvárosi templomban fatimai engesztelő imádság lesz október 13-án, kedden. 16 óra 30 perckor kezdődik a rózsafüzér, 17 órakor a szentmise. A szentmise után pedig gyertyás körmenet lesz a fatimai szűzanya szoborral. Tűz találkozó lesz október 10-én Gyöngyösön. Az esemény 15 órakor kezdődik. A helyszín a Gyöngyösi Szent Bertalan templom, főtér 17. Az esemény mottója: azért jöttem, hogy tüzet hozzak a földre, és mennyire vágyom rá, hogy már fellobbanjon. A programon evangélium hirdetést tart Kunszabó Zoltán diákónus. Lesz dicsőítés, tanúságtétel, közbenjárás. A szentmise 18 órakor kezdődik. A találkozóra a belépés díjtalan, regisztráció nem szükséges. Mindenkit szeretettel várnak. Idén is megrendezik a 72 óra kompromisszum nélkül háromnapos önkéntes akciót október 9-e és 11-e között, amelyet a Magyar Katolikus Egyház, a Magyarországi Református Egyház és a Magyarországi Evangélikus Egyház közösen szervez. A program célja, hogy közelebb hozza az önkéntesség lehetőségét a fiatalokhoz. A rendezvény mottója: több vagy, ha adsz. Az Andrássy György Katolikus Közgazdasági Technikum, Gimnázium és Kollégium hittanversenyt szervez az Egri Főegyházmegye fenntartásában lévő katolikus általános iskolák felső tagozatos tanulóinak, Káldi 400 címmel. Minden iskola egy háromfős csapattal nevezhet. A verseny időpontja november 27-e, péntek. A jelentkezés határideje november 9-e. Jelentkezni lehet a 0636 510 060-as, vagy az 510 063-as telefonszámon, illetve elektronikusan a titkarsag@andrassy-eger.hu e-mail címen. Krisztus Király vasárnapjának előestéjén, 2026. november 21-én 17 órakor az Egri Bazilikában ünnepi szentmise lesz, aminek keretében az érsek úr a soron következő kispapokat lektorrá és akolitussá, a felterjesztett világiakat akolitussá avatja. Továbbá az Ancille Christi Regis világi intézmény alapításának 100. évfordulója alkalmából közösen adnak hálát az Istennek. ezen a napon a Bazilikában 18 óra 30 perckor nem lesz Szent Mise. Kedves hallgatóink, egyházi híreinket hallották. Az Egri Főegyházmegye híreit és eseményeit megtalálják az interneten, egyrészt az eger.egyházmegye.hu, másrészt a szentistvánradio.hu oldalon. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Reklám. Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
2: Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
0: Nem csak katolikusoknak.
2: Keresztényélet.hu.
3: Téged is vár az egri érseki fiú kórus. Énekelj velünk az egri bazilikában.
4: Énekelj velünk templomokban.
3: Koncertezz velünk.
4: Tarts velünk komoly zenei fesztiválokra, kórus találkozókra.
3: Legyen sok új barátod.
4: Táborozzunk együtt nyáron a Tisza parton.
3: Legyél tagja egy különleges közösségnek.
4: Itt csak fiúk vannak.
3: Együtt tanulunk megénekelni.
4: Éneklünk zongorával, orgonával, zenekarral.
3: Nálunk kapsz saját új egyenruhát.
4: Sok élményt, sok tudást, sok nevetést.
5: Legyél te az új barátunk az egri érseki fiúkórusban.
0: Reklámot hallottak.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Kedves hallgatóink, most hallgassák meg az evangéliumot és a mai napi szentíráshoz tartozó elmélkedést.
2: Evangélium Szent Lukács könyvéből. Abban az időben Isten elküldte Gábor angyalt Galilea Názáret nevű városába egy szűzhöz, aki jegyese volt egy férfinak, a Dávid házából való Józsefnek. A szűz neve Mária volt. Az angyal belépett hozzá, és így szólt: üdvözlégy, kegyelemmel teljes, az Úr veled van, áldottabb vagy te minden asszonynál. Ezek az evangélium igéi.
3: Áldunk téged, Krisztus! Amikor elérkezett az idők teljessége, Isten elküldte fiát, aki asszonytól született. Alávetette magát a mózesi törvénynek, hogy felszabadítsa

0: nyilatkoztatásból, az a lelkiismeret néha homályos vagy bizonytalan ítéletét egyértelművé teszi. Egy ország alapítása mindig is kísérlet volt arra, hogy Isten országát megalapítsák a földön. Legtöbbször téves istenismeretre alapult, néha kifejezetten Isten ellen. Máskor az igaz Isten ismeretében ugyan, de Isten országa természetének félreismerésével. Szent István nem Isten országot akart alapítani, hanem földi országot, amelyet rábízott Isten szent anyjára, akire a haldokló istenember János bízta rá. Szent István az ő földi országát, tehát minden alattvalóját Mária oltalmába ajánlotta, annak az asszonynak az oltalmába, akitől Isten fia született, alávetve a törvénynek, hogy a törvény alatt lévőket kiszabadítsa a szolgasságból. A Szent Korona, vagyis az ország Mária tulajdona. Ő nem a nép által demokratikus módon választott uralkodó, hanem az első Szent Királytól égi jogutódnak felkért királynő, aki a kegyelem rendjében törődik a rábízottakkal, s nem csak a Krisztus hívőkkel. A magyar nép történelmi, egyszers mint mély kegyelem tapasztalata az Istenanya oltalma és pártfogása, amely ezer évvel a Szent Istváni felajánlás után is élő reménységgel tölt el bennünket.
1: Most a mai napi evangéliumot hallgassák meg szlovák nyelven.
2: Čítanie zo svätého evanjelia podľa Lukáša. Počneš a porodíš syna. Boh poslal aniela Gabriela do galilejského mesta, ktoré sa volá Nazaret, k panne zasnúbenej mužovi z rodu Dávidovho, menom Jozefovi, a meno panny bolo Mária. Aniel prišiel k nej a povedal: Zdravá s milosti plná, Pán s tebou. Ona sa nad jeho slovami zarazila a rozmýšľala, čo znamená takýto pozdrav. Aniel jej povedal: Neboj sa, Mária, našla si milosť u Boha. Počneš a porodíš syna a dáš mu meno Ježiš. On bude veľký a bude sa volať synom Najvyššieho. Pán Boh mu dá trón jeho otca Dávida, naveky bude kráľovať nad Jakubovým rodom a jeho kráľovstvu nebude konca. Mária povedala anielovi: Ako sa to stane, veď ja muža nepoznám. Aniel jej odpovedal: Duch Svätý zostúpi na teba a moc Najvyššieho ťa zatieni. A preto aj dieťa bude sa volať Svätým, bude to Boží syn. Aj Alžbeta, tvoja príbuzná, počala syna v starobe. Už je v 6. mesiaci a hovorili o nej, že je neplodná, lebo Bohu nič nie je nemožné. Mária povedala: Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova. Aniel potom od nej odišiel. Počuli sme slovo Pánovo.
1: A mai napi evangélium következik roma nyelven.
3: Ande šovto šon, vysada so del le Gabriel angelos, ande le Galilea koforo, ando Nazareto, kaek numero, koneke murseske andale Davidesko kher, le Jozefeske sasleski piramni, haj Maria ke ahar nasla. O angelo andre ustiada slate, haj dumadasla. Dobro me te aveslaš, ima sa perdi. Tu sa si oraj. Maj svuncome san katharsako romni.
1: Kedves hallgatóink, most a mai nap evangéliumát hallgathatják meg német nyelven.
4: Evangelium nach Lukas. Im 6. Monat wurde der Engel Gabriel von Gott in eine Stadt in Galiläa namens Nazareth zu einer Jungfrau gesandt. Sie war mit einem Mann namens Josef verlobt, der aus dem Haus David stammte. Der Name der Jungfrau war Maria. Der Engel trat bei ihr ein und sagte: Sei gegrüßt, du Begnadete, der Herr ist mit dir. Wort des lebendigen Gottes.
5: Szentek, szentéletű emberek.
6: Szűz Mária, magyarok nagyasszonya. István, a szentéletű magyar király, trónörökös hiányában 1038. augusztus 15-én a székesfehérvári palotában az ország vezető emberei előtt országát, népét és szent koronáját egyszer s mindenkorra Jézus anyja

0: Mariának, a boldogságos szűz Máriának ajánlotta fel. Hartwig püspök legendája ezt így beszéli el. Mikor már nem volt kétséges, István király halálának hamari napja, előszólította a püspököket, az ország nagyjait, először megtárgyalta velük, hogy kit választanak helyette királynak. Majd atyailag intette őket, hogy őrizzék meg az igaz hitet, az igazságot szeressék, a szeretet láncait kedveljék, gyakorolják a szeretetet, az alázatossággal törődjenek, és mindenek előtt a kereszténység zsenge ültetvényén csőzködjenek. E szavak után kezét és szemét a csillagokra emelve így kiáltott fel: Ég királynője, e világ jeles újjászerzője, végső könyörgésemben a Szentegyházat a püspökökkel, papokkal, az országot a néppel s az urakkal a te oltalmadra bízom. Nékik utolsó Isten hozzárot mondva, lelkemet a te kezedbe ajánlom. Majd így folytatja Hartwig püspök. A lelki szentség kenetét fölvette, mi urunk Jézus Krisztus testének, vérének, útravalójával felüdített szent lelkét az Úr megtestesülésének 1038. évében az örök szűz s a szent angyalok kezébe letette, hogy az el nem múló égi boldogság nyugalmára vezessék. Nagy sírás támadt övéi közt, nagy öröm az angyalok közt, de ez a sírás később mind az életben lévőknek, mind a majdan születőknek örökké való vígságára változott. Így lettünk Európában elsők abban, hogy Jézus anyja a mi nagyasszonyunk és pátrónánk lett. Országunk pedig Mária országa. A történelem folyamán többször is felajánlották országunkat, népünket a boldogságos szűz Máriának, nagyasszonyunknak. Legutóbb 2000-ben Budapesten a Szent István bazilika előtt Paskai László bíboros úr imádkozt el Eszterházi Nádor Pál imáját. Ekkor ünnepeltük a magyar kereszténység 1000. évfordulóját. A felajánló imát most elimádkozom. Emlékezzél meg Istennek dicsőséges anyja, magyarok nagyasszonya, szentséges szűz Mária, emlékezzél meg örökségedről, amelyet hűszolgád, első királyunk és apostolunk, Szent István neked felajánlott. Tekints kegyes arccal országodra, légy szószólónk és közben járunk Szentfiadnál, Jézus Krisztusnál. Hozzád kiáltottak őseink, és minden inségükből kiszabadultak. Ez a remény éltet most is, ez a bizalom indít, hogy oltalmadban keressünk menedéket mi, a te néped és örökséged. Oltalmazd és védjed hatalmas pártfogásoddal minden testi-lelki bajtól országunkat. Hazánk főpásztorainak és papjainak nyeri isteni segítő kegyelmet küldetésük teljesítéséhez. Híveidnek pedig az élő hit cselekedeteiben és gyümölcseiben buzgó szívet. Könyörgünk nagyasszonyunk magyar hazánk vezetőjért, hogy a Szentlélek ajándékai által megvilágosítva védelmezzék az igazságosságot, és a közjó előmozdításán őszinte igyekezzel fáradozzanak. Könyörgünk nagyasszonyunk egész nemzetünkért, vezest kegyességeddel, tartsd meg Isten szeretetében és félelmében. Nyerje a bűnbánóknak bocsánatot, az igazaknak álhatatosságot, a fiataloknak tisztaságot, a házastársaknak hűséget, a szegényeknek pártfogást, a szomorúaknak vigasztalást, a megholt híveknek pedig örök nyugodalmat. Légy minden ügyünkben szószólónk Szentfiadnál, hogy az ő akarata szerint rendezzük életünket. Fogadd kegyesen kérésünket, hogy közben járásoddal megsegítve a jelen élet küzdelmei után az örökké való boldogságra juthassunk, Krisztus a mi urunk által. Amen. Régi magyar himnuszunkat gyakran énekeljük. Boldog asszony anyánk, régi nagy pátrónánk, nagyénységben lévén így szólít meg hazánk. Magyarországról, édes hazánkról, ne felejtkezzél el szegény magyarokról. Ó, Atya Istennek kedves szép leánya, Krisztus Jézus anyja, Szentlélek mátkája, Nyisd fel az egeket sok kiáltásunkra, anyai palástod, fordítsd oltalmunkra. Hogy mint Isten anyját régen tiszteltenek, úgy minden magyarok most is dicsérjenek. Tudod, hogy Szent István örökségben hagyott, Szent László király is minket reád bízott. Sokat fiad ellen megvalljuk vétettünk, de könyörögj értünk, s hozzája megtérünk. Jézus fiad előtt hajts térdet érettünk, mert ha nem cselekszed, egy lábig elveszünk. Dicséred, dicsőség legyen az atyának, a te szent fiadnak, s szent lélek mátkádnak, Magyarországról, édes hazánkról, ne felejtkezzél el, szegény magyarokról. Magyarok nagyasszonya ünnepén, a szent misében így imádkozunk. Istenünk, te a boldogságos Szűz Mária közben járására, népünket számtalan jótéteménnyel halmoztad el. Szent István első királyunk rendeléséből nagyasszonyunknak és pártfogónknak tiszteljük őt a földön. Add jóságosan, hogy egykor vele együtt örökké örvendezzünk a mennyben.
1: Imádság Csepelényi György pálos vértanú boldoggá avatásáért. Istenünk, benned bízók erőssége. Te arra hívtad Csepelényi Györgyöt, hogy boldog Özséb követőjeként híveidet megerősítse a katolikus hitben, és összegyűjtse, ami szétszóródott. Életáldozata hite és irántad érzett hűsége példaként ragyog előttünk. Add, hogy mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Amen.

0: Délidőben.
1: Sok szeretettel köszöntjük Koppány, Benedikta és Gitta nevű kedves hallgatóinkat, akiknek névnapjuk alkalmából sok boldogságot kívánunk innen a Szent István Rádióból. Most nézzük meg e nevek eredetét. A Koppány török-magyar eredetű név, régi magyar személynév, István király ellen lázadó főúrnak a neve. Jelentése méltóságnév, nagy, győzelmes, erős, magas. A Benedikta latin eredetű, a Benedek férfi név női párja, jelentése áldott. A Gitta, a Margita név magyar becézőjéből önállósult, jelentése erős, erélyes. Isten éltesse tehát mindazokat, akik a mai napon névnapjukat, vagy éppen a születésnapjukat ünneplik. Szóljon nekik a most következő felvétel.

0: Kalendárium. Évfordulók, ünnepek és emléknapok.
1: Kedves hallgatóink, most pedig tekintsük meg a mai naphoz köthető jeles eseményeket. Ma van a magyarok nagyasszonyának ünnepe. A hagyomány szerint Szent István király halála előtt Szűz Mária oltalmába ajánlotta koronáját és országát. Őseink ezt a felajánlást szent örökségként adták át nemzedékről nemzedékre. Vaszari Kolos bíboros prímás kérésére a Szent Szék is elismerte a Mária tiszteletnek ezt a nemzeti jellegét, és 12. Leó pápa 1896-ban külön ünnepet engedélyezett. Szent 10. Pius pápa az ünnepet október 8-ára tette át. 1980-ban II. János Pál pápa ezen a napon szentelte fel a Szent Péter Bazilika altemplomában az új magyar kápolnát, a magyarok nagyasszonya tiszteletére. 1902-ben átadták a Steindl Imre által tervezett országházat. Steindl Imre építész, műegyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja. Steindl Imre legfőbb műve, egyben Budapest egyik építészeti szimbóluma, az országház, azaz a Magyar Köztársaság parlamentjének épülete, amely tervei alapján 1885 és 1904 között épült. Az épület teljes befejezését a művész már nem érhette meg. Az országház a Magyarország gyűlés és egyes intézményeinek, például országgyűlési könyvtárnak a székhelye. Budapest 5. kerületében, a Duna partján, a Kossuth Lajos téren található. Az épületet gyakran parlamentként is emlegetik. 1912-ben Bulgária, Szerbia, Görögország és Montenegró megindította az első Balkánháborút Törökország ellen. Egyességet kötött Törökország balkáni uralmának teljes megszüntetésére, Macedónia, Trákia és Albánia annektálására. A II. Miklós cár által támogatott Balkán szövetséghez csatlakozott Görögország és Montenegró is. A Balkán már a 19. század második felétől a nemzetközi politika egyik válsággóca volt. Újabb és újabb feszültségekhez vezettek a balkáni népek önállósági törekvései, amelyek között Oroszország létesített diplomáciai kapcsolatot. A cár, mint a szláv nyelvű és görögkeleti vallású népek védelmezője, a pánszlavizmus jelszavával a hatalmának növekedését remélte attól, ha a török birodalmat sikerül kiszorítani a Balkánról. A szövetség októberben hadműveleteket kezdett az Albániában és Macedóniában állomásozó török hadak ellen, és gyors győzelmet aratott. A balkáni harcokat december 3-án fegyverszünettel felfüggesztették, azonban Bulgária elégedetlensége miatt a háború kiújult. 1913. május 30-án ért véget az első Balkánháború, amely megszüntette Törökország európai hatalmát, létrehozta a független Albániát, és Bulgáriának juttatta Macedónia nagy részét. Bulgária a Balkán legnagyobb államává vált, ebbe a többi állam nem tudott belenyugodni. Júniusban Macedónia felosztása miatt robbant ki a II. Balkán háború. 1939-ben megszületett Bergendi István, Liszt Ferenc díjas zenész, zeneszerző, aki a Süsü zenéjét írta. Szolnokon született, autómérnöknek tanult és vízilabdázott. A Bartók Béla konzervatóriumban klarinétozni tanult, játszott szimfonikus zenekarban, big bandekben és jazz együttesekben szaxofon szólókat. 1962-ben megalapította a Bergendi Együttest, amely 4 évig játszott a Budai Ifjúsági Parkban, majd nyugat-európai szerződéseket kapott. Mivel különbözni akart zenésztársaitól, 1971. június 5-én kopaszra borotválta a fejét, és ezt a viseletet meg is tartotta. 1982-ben megalakult a Bergendi Koncert, Tánc és Szalonzenekar, amely több mint 30 éven keresztül működött. Legismertebb szerzeményei a Süsü a sárkány és az Én táncolnék veled. A popzene mellett az első István gimnázium szimfonikus zenekarával szaxofon szólókat is játszott. Zeneszerzésért és hangszerelésért zenekari nívódíjakat kapott. Több lemeze aranylemez lett. 1939-ben megszületett Pege Aladár, Liszt és Kossuth díjas jazzzenész, nagybőgős, zeneszerző. A nagybőgő Paganini néven is emlegették, nevéből eredő szójátékkal Paganini néven említették. Egyszerre játszott klasszikus és jazz zenét. 1876-ban megszületett Velman Oszkár, állatorvos, az állattenyésztés tanprofesszora. Az állatorvosi diplomája megszerzése után az Élettani Intézetben vállalt tanársegédi állást, majd tanulmányutat tett Nyugat-Európában, ahol az állattenyésztés tanulmányozta. Ettől kezdve életét teljesen az állattenyésztés tan és a takarmányozás tan előrevitelének szentelte. Hazatérve hamarosan az állatorvosi főiskolán az állattenyésztés tan professzorává nevezték ki, és 30 éven át állt tanszéke élén. Az állattenyésztés addig empirikus szakágazatát biokémiai, örökléstani, kísérletes biológiai alapokra helyezte. Kutatásai közül kiemelkednek az állatok angol korjának oktanára, korfejlődés tanára vonatkozó vizsgálatai. 1937-ben tagjai közé választotta a Magyar Tudományos Akadémia, és az Országgyűlés Felsőházának is tagja lett. 1932-ben Törökország, 1936-ban Perzsia hívta meg állattenyésztésének korszerűsítésére. 1901-ben megszületett Sályi István, Kossuth Díjas gépészmérnök, egyetemi tanár. Kezdetben a Ganz vagon és gépgyár műhelymérnöke, majd a Műszaki Egyetem tanársegédje volt. 1937 és 49 között a Szabadalmi Bíróság bírájaként, és mellette az Iparügyi Minisztérium munkatársaként dolgozott. 1949-ben került a Miskolci Nehézipari Műszaki Egyetemre, amelynek 1950-től 1961-ig rektora volt. 1953-ban az intézmény díszdoktorává avatták. Tudományos kutatásaiban főként a mechanika és szilárdságtan általános elveit, rendszerét tanulmányozta. Foglalkozott a beton lassú alakváltozásával, vizsgálta a korszerű gépméretezés alapjait. Eljárás dolgozott ki a csillapított rendszerek gerjesztett lengéseinek elemzésére, tankönyveket írt. Tevékenyen részt vett a közéletben országgyűlési képviselőként, és 1951 és 64 között tagja volt az elnöki tanácsnak. 2017-ben meghalt Aracki László tánccal énekes. Vécsei Ernő és Balassa Tamás tanítványa volt. 1962-ben a Tessék választani tánczenei verseny győztese lett. 1967-ben előadói díjat nyert a Táncdal Fesztiválon. Az első magyar aranylemezt ő kapta, az Isten véled édes piroskám című lemezért, majd a Pókháló van már az ablakon, és az Annál az első ügyetlen csóknál drágám is aranylemez lett. Kedves hallgatóink, évfordulónaptárunkat hallották, további kellemes rádiózást kívánunk!

0: Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
1: 13 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: A Kereszténydemokrata Néppárt frakció vezetője azzal vádolja a kormányt, hogy a jövő héten elfogadni tervezett a gyermekek jogainak és biztonságának megerősítését célzó előterjesztés, gendertörvény, amely szembe megy a 2022-es népszavazás eredményével. Rétvári Bence a közösségi oldalán közzétett videójában úgy fogalmazott: a jogszabály visszatérés a 2010 előtti állapotokhoz, az uniós forrásokért cserébe a Tisza kormány végrehajtja az Európai Bíróság ítéletét genderügyben. Újra bemehetnek az iskolákba és előadást tarthatnak a nem váltást, vagy az LMBTQ-t népszerűsítő szervezetek, a szülők tudta nélkül tarthatnak ilyen órákat az iskolában. Szabadon lehet népszerűsíteni a gendert a médiában, könyvekben, amihez a kiskorú gyerekek is hozzáférhetnek, mondta a KDNP frakció vezetője. Megszűnik az a kötelezettség, hogy az LMBTQ tartalmakat 18 év feletti besorolásba rakják. Ezek után semmi nem állítja meg a Csipke Józsika könyveket az iskolákban, fogalmazott. Azt mondta, a Tisza párt szembe megy a 2022-es népszavazás eredményével, amelyen az emberek egyértelművé tették, hogy nem kérnek a genderből az iskolákban. A Tisza pártnak fontosabbak a brüsszeli elvárások, mint a magyar családok, vagy a magyar népszavazás egyértelmű eredménye, értékelt a KDNP-s politikus. Megkezdődik az átadás előtti vágányszabályozás a Budapest-Belgrád vasútvonal magyarországi szakaszán, ha az első hetek belföldi személyforgalma is rendben zajlik. Decemberben indulhat az óránként 160 kilométeres nemzetközi személyforgalom a vasútvonalon, közölte Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter a közösségi oldalán. Sok teszt, javítás és ellenőrzés van mögöttünk, és még van munka előttünk is. Utasokat csak akkor engedünk a vonalra, ha minden szükséges biztonsági feltétel teljesült, ebből nem engedünk, fogalmazott a miniszter. Megújuló energia alapú, komplex energetikai fejlesztés valósul meg a tiszafüredi termás strand és gyógyfürdőben, közölte a projekt kommunikációjáért felelős cég a Távirat irodával. A fejlesztés célja a gyógyfürdő hosszú távú működésének biztosítása, valamint az egész éves nyitvatartás műszaki feltételeinek megteremtése, tájékoztattak. A fejlesztés részeként felújítják a fürdő gyógyvízkútját, a projekt kiemelt eleme a kitermelt gyógyvíz felesleges hőtartalmának hasznosítása. A termál energiát távvezetéken keresztül juttatják el három közintézményhez, a Gólyafészek panzióhoz, a Kossuth Lajos gimnáziumhoz és a Ne felejts úti szakorvosi rendelőkhöz, sorolták. A beruházás eredményeként jelentősen csökken az üvegházhatású gázok kibocsátása, fűzték hozzá. A projekt részeként képzéseket tartanak az érintett intézmények felhasználói és az üzemeltetők számára, különös tekintettel az energetikai rendszer működtetésére és karbantartására, szerepel a közleményben. A tervek szerint 2028. január 31-én véget érő beruházásra a Tisza Víz Közszolgáltató Kft. 330 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyert a Terület és Település Fejlesztési Operatív Program Plus pályázatán. A szakmai szervezetek egy olyan átlátható, ellenőrizhető és a piaci szereplők bevonásával működő hulladékgazdálkodási rendszer kialakítását tartják szükségesnek, amely egyszerre szolgálja a nemzetgazdaság versenyképességét, a fogyasztók érdekeit és Magyarország környezetvédelmi, illetve körforgásos gazdasági céljait, közölte a Magyar Bútor és Faipari Szövetség a Távirat irodával. Végül az időjárásról. Nyugati irányból megnövekszik, megvastagszik a felhőzet, ugyanakkor keleten még nagyrészt napos idő várható. Nagy területen megélénkül a déli szél, főként északnyugaton erős széllökések is lehetnek. Az ivatarokat átmenetileg viharos széllökések, intenzív csapadék, esetleg apró szemű jég kísérheti. A hőmérséklet napközben 23 és 29 fok között alakul. Késő estére 12 és 20 fok közé hűl le a levegő. híreket hallottak.
2: Hallgassuk együtt! Régi nagy kedvencek és a legfrissebb újdonságok a könnyű zenei életből.

A Jamiroquait és a Can It Hit című dalt hallották. Jó napot kívánok, ez a Hallgassuk Együtt, a mikrofonnál Kónya Éva. A Jam és az Iroquois szavak összetételéből származó elnevezés egy Grammy-díjas angol AC Jazz zenekart akar. A Jamiroquai az 1990-es évek elején számított igazán kiemelkedő együttesnek, hasonlóan számos más formációhoz, mint az Incognito, a Brand New Heavies vagy a Galliano. Az együttes későbbi albumai során más zenei stílusok felé fordult, így az AC Jazz-t egyre inkább felváltotta a funky. Az együttes tagjai számos alkalommal cserélődtek, csak a magot képező személy az énekes és zeneszerző J.K. maradt az eredeti felállásból mára. A Jamiroquait élőben is meghallgathatjuk idén júliusban a Balatonszandon, Zamártiban a Szabadstrandon, ahol a világzenétől a legőrültebb tektonik, dubstep, deep house ritmusokig dübörgő zene és az impozáns hazai fellépő sereg mellett olyan világsztár fellépők gondoskodnak majd a parti hangulatról, mint a Jamiroquai, David Guetta, Fatboy Slim, Massive Attack, Armin van Buuren, Kraftwerk, Beastie Boys vagy a Basement Jacks. De ne szaladjunk ennyire előre, hiszen ma az Intim Torna Illegális a Gringo Stars slágerei mellett a Sunrise Avenue és a Budapest Bár egy-egy dalát hallgatjuk majd meg, és természetesen lesznek újdonságok is, így a hazai előadók közül Heinz Gábor Biga és Koszi Janka, a külföldi sztárok közül pedig Chris Cab legújabb dalát hallhatják, valamint a svédek kedvenc énekesnőjét Zanna Nielsent és legújabb dalát is megismerhetik. Most pedig már Danics Dóra új dala, a Most vagy Soha szól.

Heinz Gábor Biga eddig két óriási sláger tudhat magáénak. A 2012-es hazai Eurovízió döntős felvételével a Learning to Let Go-val robbant be a köztudatba, amit aztán 2013-ban az Easy Loving követett. Mind a két szám vezette a rádiós játszási listákat és felcsendült különböző tévés reklámokban is. Az énekest így megismerte az egész ország és rengeteg fellépési és egyéb zenei lehetőséget kapott. Egy ilyen lehetőség volt az egyik kereskedelmi televízió műsorán óriási sikerrel futó Starban Star című műsor is, amelyben Biga fantasztikus előadásaival és rendkívüli énektudásával végérvényesen belopta magát az emberek szívébe. A szintén ezen a csatornán futó Voice-ban ismerte meg Koszi Jankát. A produkcióban mind a ketten énektanárok voltak, és Biga már akkor felfigyelt Janka egyedi hangjára. A különleges hangú énekesnő a The Acoustic Loops nevű Unplugged formáció frontembere, zenekarával ismert világslágerek akusztikus feldolgozásai mellett saját dalokat is írnak, jelenleg pedig bemutatkozó klipjüket készítik. Biga és Janka most összeállt egy nagyon pozitív dal erejéig, az eredménye egy igazán befogadható, slágergyanús felvétel lett, aminek a címe A zene te vagy.

20 ezer éjszakás kaland címmel jelent meg a Budapest Bár új nagylemeze, amelyen a feldolgozások mellett saját szerzői dalok is hallhatóak. Az album igazi tempós, tavaszi lemez szerelemmel, húzós dalokkal és meglepetésekkel, melyek közül talán a legfontosabb, hogy a produkció történetében először a zenekar énekeseinek saját dalai is hallhatóak. A címadó számot Szűcs Krisztián, a Heaven Street 7 frontemberek kifejezetten a Budapest Bár számára írta. Azonban nem csak dalaiban, de hangjaiban is frissült a produkció, ezen a lemezen már a csapat új tagja, Mező Misi is hallható. A Budapest Bár 5. lemeze ismét a régit ötvözi az újjal, az album címadó dalát és Szűcs Krisztiánt hallják.

A kubai szülők gyermekeként Floridában született Chris Cab zenei művelődését már egészen fiatalon elkezdte. A nyarakat például a Bahamákon töltötte, hogy szélesítse zenei ízlését. 14 évesen kapott először lehetőséget stúdiózni, 15 éves korában pedig felfigyelt demóira Pharrell Williams, aki mentorálni kezdte. Ettől kezdve olyan sztárokkal dolgozott, mint T-Pain, a Gym Class Heroes vagy Wyclef Jean, aki a második mentora lett. 2012-ben a fiatalember megjelentetett egy teljes maxilemezt Ich Hau Boom címmel, amin olyan sztárok voltak a közreműködők, mint Pharrell Williams, Melanie Fiona vagy Shaggy. A nemzetközi ismertséget azonban csak a Liar Liar című dal hozta meg számára, ami 2013. szeptemberében jelent meg.

A nem kifejezetten skót csengésű névvel megáldott Paolo Giovanni Nutini már többször bizonyította, hogy gyengét érzelmek fűzik a vintage funkhoz és soulhoz. Legújabb, Caustic Love elnevezésű albumának beharangozó dala a Scream Funk My Life Up egyszerre könnyed és átható. Hangulatát Paolo rekettes éneke és a gospel-szerű női kórus pedig csak fokozza. A rezes bandával megbolondított funk remekmű, nagyszerű ízelítője az áprilisban megjelent új albumának.

A 29 éves Sanna Nielsen karrierje 1992-ben kezdődött, amikor részt vett élete első tévés tehetségkutatójában. Azóta folyamatosan hódítja meg a svéd rádiós és eladási listákat, és mindez idáig 9 stúdióalbumot adott ki. Sanna Svédország legnépszerűbb énekesnője jelenleg, csodálatos hangjának és elbűvölő személyiségének köszönhetően nem lehet nem szeretni. Dala az Undó pedig egy lehengerlő és nagyévű ballada, amely hűen tükrözi az énekesnő stílusát.

kedves hallgatóink, ez volt a Hallgassuk Együtt a könnyű zenei élet legfrissebb újdonságaival és a régi nagy kedvencek dalaival. Tartsanak velem egy hét múlva is. További szép napot és jó rádiózást kívánok! Ó!

0: Délidőben.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit a délutáni stáb nevében is. Ma a hírszerkesztő Sinkovics Andrea, a zenei szerkesztő Vasvári Bernadett, a technikai munkatársak Nátrán István és Somogyi Márton. Jó vételt és tartalmas időtöltést kívánunk a most következő műsorainkhoz. A 14 órai híreket követően Kódex című műsorunkkal jelentkezünk. 2026-ban az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulójára emlékezünk. 10 évvel ezelőtt a forradalom 60. évfordulóján Bartók Béla történésszel készítettünk beszélgetés sorozatot, amelyben az 1950-es évek meghatározó politikusainak és közéleti személyiségének életútját, szerepét és történelmi jelentőségét vizsgáltuk. Most ennek a sorozatnak az újra szerkesztett változatát hallgathatják meg. Részlet következik a mai adásból, amelyben Nagy Imre és Hegedűs András alakja elevenedik meg.
2: Nagy Imre mindesetre őszintén hittem, és szakmailag is kivette részét a földreform rendeletnek az előkészítésében. Hát valószínűleg Hegedűs András ezekben a hónapokban igen aktívan támogatta a földosztást, a földreformnak a végrehajtását, a MADISZ nevű ifjúsági szervezetnek az országos szervező titkára volt, járta az országot, tárgyalt fiatalokkal, oktatási ügyekkel és szervezéssel foglalkozott, tulajdonképpen a kommunista pártnak egy ifjúsági vezetője volt ebben a tekintetben.
1: 14 órától 15 óráig rádiónk tokai frekvenciáján Christopher Nolan Odüsszeia című filmje és a homéroszi eposz hasonlóságairól, eltéréseiről, dr. Bajnok Dániel ókortörténésszel, az NKE egyetemi docensével, az EKKE Történelemtudományi Intézetének óraadó tanárával folytatjuk múlt heti beszélgetésünket. Ugyanebben az órában rádiónk kisúszálási frekvenciáján a Magyar Zeneháza programjairól szólunk, majd az Európai Unió aktualitásairól is beszélgetünk. A 15 órai hírek követően Hangoló című műsorunkban ma a mezőnyárádi Boldog Sándor István Katolikus Általános Iskola iskolarádiós műsorát hallgathatják meg. Fél négykor kezdődő Hitvalló című műsorunkban Béres Gyula hittanára, az Andrássy György Katolikus Közgazdasági Középiskola diákjaival a szentelményekről beszélget. A 16 órai híreket követően először Közelkép című portré műsorunkban Szántó József apáttal, a Jászberény Nagyboldogasszony plébánia plébánosával beszélgetünk életéről, hivatásáról. Az óra második felében a Lélek útjain című műsorunkban Rákosi Zsuzsa, a kórházi egészségfejlesztési program szakmai vezetője beszél az egészségügyi dolgozók jólétéről. 17 órakor regionális híreket hallanak, majd a kora esti hírmondóval és a régió sporthíreivel jelentkezünk. 18 órától rózsafűzér imádságot közvetítünk az Egri bazilikából. Fél hétkor Szűz Máriáról, a Magyar nagyanyszonyáról emlékezik meg Katona István néhai egri segédpüspökünk, majd meghallgathatják a napversét. A 19 órai híreket követően őszi, koraőszi versekből válogatunk könyvtári barangolás című műsorunkban, 3:48-tól esti mesét sugárzunk a gyerekeknek. 19 órától 20 óráig rádión kisújszállási frekvenciáján Ticsné dr. Proper Valéria nyugalmazott könyvtárigazgatóval ezúttal Loki Etek Erzsébet életéről és a hozzá kapcsolódó legendákról beszélget az adás szerkesztője Farkas Erzsébet. Ugyanebben az órában rádiónk tokai frekvenciáján előbb a Magyar Állatvédelmi Eledelbank alapítvány munkáját mutatjuk be, majd az Országos Könyvtári Napok idei rendezvény sorozatáról számolunk be. Kedves hallgatóink, ezek délutáni programjaink, ha tetszett a kínálat, töltsék velünk az időt.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
2: 14 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: A kereszténydemokrata néppárt frakció vezetője azzal vádolja a kormányt, hogy a jövő héten elfogadni tervezett a gyermekek jogainak és biztonságának megerősítését célzó előterjesztés, gendertörvény, amely szembe megy a 2022-es népszavazás eredményével. Rétvári Bence a közösségi oldalán közzétett videójában úgy fogalmazott: a jogszabály visszatérés a 2010 előtti állapotokhoz, az uniós forrásokért cserébe a Tisza kormány végrehajtja az Európai Bíróság ítéletét genderügyben. Újra bemehetnek az iskolákba és előadást tarthatnak a nemváltást, vagy az LMBTQ-t népszerűsítő szervezetek, a szülők tudta nélkül tarthatnak ilyen órákat az iskolában. Szabadon lehet népszerűsíteni a gendert a médiában, könyvekben, amihez a kiskorú gyerekek is hozzáférhetnek, mondta a KDNP frakció vezetője. Megszűnik az a kötelezettség, hogy az LMBTQ tartalmakat 18 év feletti besorolásba rakják. Ezek után semmi nem állítja meg a Csipke Józsika könyveket az iskolákban, fogalmazott. Azt mondta, a Tisza párt szembe megy a 2022-es népszavazás eredményével, amelyen az emberek egyértelművé tették, hogy nem kérnek a genderből az iskolákban. A Tisza pártnak fontosabbak a brüsszeli elvárások, mint a magyar családok, vagy a magyar népszavazás egyértelmű eredménye, értékelt a KDNP-s politikus. Megkezdődik az átadás előtti vágányszabályozás a Budapest-Belgrád vasútvonal magyarországi szakaszán, ha az első hetek belföldi személyforgalma is rendben zajlik. Decemberben indulhat az óránként 160 kilométeres nemzetközi személyforgalom a vasútvonalon, közölte Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter a közösségi oldalán. Sok teszt, javítás és ellenőrzés van mögöttünk, és még van munka előttünk is. Utasokat csak akkor engedünk a vonalra, ha minden szükséges biztonsági feltétel teljesült, ebből nem engedünk, fogalmazott a miniszter. Megújuló energia alapú, komplex energetikai fejlesztés valósul meg a tiszafüredi termástrand és gyógyfürdőben, közölte a projekt kommunikációjáért felelős cég a távirat irodával. A fejlesztés célja a gyógyfürdő hosszú távú működésének biztosítása, valamint az egész éves nyitvatartás műszaki feltételeinek megteremtése, tájékoztattak. A fejlesztés részeként felújítják a fürdő gyógyvízkútját, a projekt kiemelt eleme a kitermelt gyógyvíz felesleges hőtartalmának hasznosítása. A termál energiát távvezetéken keresztül juttatják el három közintézményhez, a Gólyafészek panzióhoz, a Kossuth Lajos gimnáziumhoz és a Nefelejts úti szakorvosi rendelőkhöz, sorolták. A beruházás eredményeként jelentősen csökken az üvegházhatású gázok kibocsátása, fűzték hozzá. A projekt részeként képzéseket tartanak az érintett intézmények felhasználói és az üzemeltetők számára, különös tekintettel az energetikai rendszer működtetésére és karbantartására, szerepel a közleményben. A tervek szerint 2028. január 31-én véget érő beruházásra a Tisza Víz Közszolgáltató Kft. 330 millió forint visszanemtérítendő támogatást nyert a Terület és Település Fejlesztési Operatív Program Plusz pályázatán. A szakmai szervezetek egy olyan átlátható, ellenőrizhető és a piaci szereplők bevonásával működő hulladékgazdálkodási rendszer kialakítását tartják szükségesnek, amely egyszerre szolgálja a nemzetgazdaság versenyképességét, a fogyasztók érdekeit és Magyarország környezetvédelmi, illetve körforgásos gazdasági céljait, közölte a Magyar Bútor és Faipari Szövetség a távirat irodával. Végül az időjárásról. Nyugati irányból megnövekszik, megvastagszik a felhőzet, ugyanakkor keleten még nagyrészt napos idő várható. Nagy területen megélénkül a déli szél, főként északnyugaton erős széllökések is lehetnek. Az ivatarokat átmenetileg viharos széllökések, intenzív csapadék, esetleg apró szemű jég kísérheti. A hőmérséklet napközben 23 és 29 fok között alakul. Késő estére 12 és 20 fok közé hűl le a levegő. Híreket hallottak.
3: Reklám.
4: Téged is vár az egri érseki fiú kórus. Énekelj velünk az egri bazilikában.
5: Énekelj velünk templomokban.
4: Koncertezz velünk.
5: Tarts velünk komoly zenei fesztiválokra, kórus találkozókra.
4: Legyen sok új barátod.
5: Táborozzunk együtt nyáron a Tisza parton.
4: Legyél tagja egy különleges közösségnek.
5: Itt csak fiúk vannak.
4: Együtt tanulunk megénekelni.
5: Éneklünk zongorával, orgonával, zenekarral.
4: Nálunk kapsz saját új egyenruhát.
5: Sok élményt, sok tudást, sok nevetést.
6: Legyél te az új barátunk az egri érseki fiúkórusban.
7: Használja ön is a Szent István Rádió mobil alkalmazását, melyen keresztül elérhető az adás bárhol. Október a szűzanya hónapja. Applikációink segítségével a rózsafüzért is imádkozhatják hallgatói. Keressék az ingyenesen elérhető alkalmazást az Apple Store és a Google Play kínálatában.
3: Reklámot hallottak. Kódex. A tudás öröksége.
8: Szeretettel köszöntöm rádiunk hallgatóit, a műsor szerkesztőjét, Túri Saroltát hallják. 2026-ban az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulójára emlékezünk. Ez alkalom arra is, hogy felidézzük azt a korszakot és azokat a meghatározó személyiségeket, akiknek szerepe volt az 1956-hoz vezető eseményekben. 10 évvel ezelőtt a 60. évfordulón dr. Bartók Béla történésszel, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Történelemtudományi Intézetének egyetemi docensével készítettünk egy beszélgetés sorozatot az 50-es évek fontos politikusairól, közéleti szereplőiről. A sorozat most átdolgozott formában újra hallható. A mai adásban Nagy Imre és Hegedűs András miniszterelnökök alakját idézzük.

0: Nagy Imre az édesapja is lehetett volna Hegedűs Andrásnak, és akkor szoktuk őket egymás mellé állítani, amikor elmondjuk, hogy 1955-ben Nagy Imrének le kellett mondani, és Hegedűs András vette át a tisztségét. Azért érdemes őket összehasonlítani, vagy egymás mellé állítani, mert Nagy Imrének már elég sokszor igazságot szolgáltattak, és elég részletesen ismerjük a politikai tevékenységet. Hegedűs Andrásról jóval kevesebbet tudunk. Talán azért is, mert viszonylag kevés ideig volt Magyarország miniszterelnöke, és neki inkább a 56-os hagyományok ápolásában volt sokkal nagyobb szerepe, illetve később teljesedett ki pályája, tudományos és másfajta tevékenysége. Tehát valamiféle fáziseltolódás van kettőjük között. Nagy Imre 1896-os születésű volt, Hegedűs András 1922-es születésű. Nagy Imréről tudjuk, hogy Kaposvárot született, az édesapja munkássá váló, szegény származású férfi volt, maga Nagy Imre is 4 évig tudott csak gimnáziumba járni, utána ki kellett tanulni a lakatos szakmát. Hegedűs András Szélsárkányban született, ez a község Győr-Sopron megyében van, és középbirtokos paraszti családban származott, tehát valamivel más a családi háttere. Ő viszont Sopronban be tudta fejezni az evangélikus líceumot, és 1941-ben elkezdte a Budapesti Műszaki Egyetemet. Nagy Imre sokkal viszontagságosabb és sokkal nehezebb volt a sorsa. 1915-ben behívták katonának a kaposvári ezredhez, és rövid kiképzés után megjárta a Doberdót is. Géppuskás szakasz vezetőként harcolt ott. Visszaemlékezésében olvashatunk a doberdói csatának a szörnyűségeiről. Aztán 1916 nyarán az orosz frontra került, és itt esett a Brusilov offenzíva idején orosz fogságba, és majdnem 1 évig volt orosz hadifogságban, ami lényeges volt a politikai nézetei kialakulása szempontjából. Aztán most róla kellene bővebben beszélni, mert viszonylag keveset tudnak arról, talán a hallgatók is, hogy 1945 előtt, vagy 1953 előtt milyen fordulatos volt az élete. Nos, orosz fogságba került, és amikor kitört Oroszországban a forradalom, illetve a bolsevikok átvették a hatalmat, Nagy Imre belépett a Vörös Gárdába, ami tulajdonképpen a bolsevik pártnak volt egy ilyen munkás milíciája, vagy polgárőrsége. 1920-ban lett a bolsevik párt tagja, odakint, külföldiként, tehát abban is van valami, hogy tulajdonképpen az orosz bolsevikoknak az érdekeit képviselte innentől kezdve. Tehát egyetértett nézeteikkel, a marx és a lenini tanításokkal, és 1920-as, 30-as években is tartotta magát ehhez az alapvető ideológiához.
1: 1918-ban a cári család meggyilkolásakor hol tartózkodik? Mert nagyon sokan azt mondják, hogy ő ott volt a kivégző osztagban.
0: Igen, 1988-ban merült fel először ez a hír Magyarországon, ugye amikor elkezdődött Nagy Imrének a rehabilitálása, és az akkori Szovjetunióban is ugye már egyre többen felvetették a cári család halálának a körülményeit. Igen, van olyan nézet, hogy a félelmetes Csekának volt a bolsevik párt politikai rendőrségének volt a tagja, belépett, és ilyen minőségben részt vett valamilyen formában a cári család kivégzésében. Van olyan nézet, hogy egy másik Nagy Imre névrokona volt, aki csekista volt, és az sem valószínű, hogy részt vett a cári család kivégzésében. Még ma is folynak erről viták, van, aki elhiszi, van, aki ezt tagadja. Az, hogy 1988-ban merült fel ez a kérdés, az az akkori magyarországi belpolitikai küzdelmeket jellemzi, hiszen Grósz Károly, az MSZNP utolsó főtitkára volt, aki olyan dokumentumokat mutatott be, amely szerint Nagy Imre benne volt ebben a gyilkosságban, diszkreditálni akarta őt, ellensúlyozni akarta Nagy Imrének az akkor fellendülőben lévő népszerűségét. Ezt nem sikerült megakadályozni. Nagy Imre kultusza igen erős volt akkor, most már ugye talán mint egy kicsikét csökkent volna, de ezek a vádak 1988-ban még Budapesten hangzottak el, és valószínűleg moszkvai levéltárosoktól, vagy moszkvai elvtársoktól származhattak ezek a dokumentumok, ezek akár valami manipulációnak az eredménye is lehettek.
1: 1918 nyarán ő még akkor akár hadifogságban is lehetett, vagy volt.
0: Hát, nem. Akkor már nem, mert a forradalom kirobbanása, illetve a bolsevik hatalom átvétele után a bolsevikok feloszlatták a hadifogolytáborokat. 1918 elején szabadon engedték az összes hadifoglyot, hogy akik dönthettek arról, hogy most hazaindulnak, nyugat felé, Európában, a szülőhazájukban, vagy pedig maradnak Oroszországban, és kivárják a forradalomnak és a polgárháborúnak a végét. Mert a polgárháború 1918 tavaszán robban ki a bolsevikok és az ellenfeleik között, és hogy az első világháborús műsorban el is mondtuk, több mint 100 000 magyar döntött úgy, hogy részt vesz a vörösök és a fehérek harcaiban, és ők képezték a legnagyobb internacionalista erőt a bolsevizmus oldalán. És nagy éme is kivette részét tulajdonképpen Leninék hatalmának a megszilárdításából. 1920-ban tehát a bolsevik párt tagja lesz, és 1921-ben hazatér Magyarországra. Ugye mondhatjuk, hogy bolsevik ügynökként, vagy kommunista ügynökként titkos megbízatással jön, tisztviselőként dolgozik, Kaposvárott is, igyekszik ugye minél jobban meghúzni magát, és először az MSZDP-nek a tagja lesz, ugye erről is beszéltünk, a Szociáldemokrata Párt a fedő szerve volt az ernyője tulajdonképpen az illegális kommunista mozgalomnak, és sokan beléptek olyanok, akik eltitkolták mindenki előtt kommunista nézeteiket, és azon belül próbáltak meggyőzni más elvtársakat, hogy radikálisabb nézeteket valljanak. Talán leleplezték Nagy Imrének a nézeteit, mert kizárták az MSZDP-ből, viszont 1925-ben egy másik munkáspár, a Magyarországi Szocialista Munkáspártnak az alapítói között szerepel. Ez szintén egy ilyen fedőszervezet volt, marxista alapon állt, nem olyan radikális nézeteket vallott, mint korábban a kommunisták magyarországi pártja, de a magyar titkosrendőrség elég hamar kiderítette, hogy tulajdonképpen ez is egy szélső baloldali párt. 1927-ben letartóztatták, rövid időre, de sikerült megszöknie, és akkor Bécsbe emigrált. Aztán többször visszatért illegálisan Magyarországra, de gyakorlatilag 1927-től inkább külföldön tartózkodott. Tehát ami volt ismerete Magyarországról, a magyar társadalomról és magyar politikai életről, az 1921 és 1927 között. Ezeket akkor szerezte meg. Amikor visszatért egyszer-egyszer Magyarországra, általában a kommunista pártnak a falusi szervezkedésébe próbált bekapcsolódni, parasztemberekkel vitatkozott, tárgyalt, természetesen illegálisan, és megpróbálta a kommunista pártnak a falusi osztályát megszervezni. Agitációs és propaganda munkát végzett a parasztság körében. Hát ez főben járó bűn volt, ugye a Horthy korszakban a csendőrség tűzzel vassal üldözte azokat a akár szociáldemokrata, mérsékeltebb szocialista politikusokat is, akik megpróbáltak összezavarni a parasztságnak a fejét, hiszen azt hiszem, hogy a rémálma Bethlen Istvánnak is, meg az összes miniszterelnöknek egy paraszti megmozdulás vagy zavargás volt a Horthy korszakban.
1: Beszéltünk erről már Donát Ferenc kapcsán is a múlt adásban.
0: Így van, hát Nagy Imre tehát tulajdonképpen külföldről járt haza, és próbálta a parasztságot megnyerni a marxizmusnak, hát nem nagy sikerre, viszont megalapozta hírnevét ugye a későbbi agrárpolitikához. 1930-ban Moszkvában részt vett a kommunisták magyarországi pártjának második kongresszusán, ahol igen súlyos bírálatot kapott jobboldali elhajlásáért, ugye, ami azt jelenti, hogy nem volt hajlandó vakon és gondolkodás nélkül engedelmeskedni az akkoriban kialakuló sztálinizmus nézeteinek. Tehát akinek vannak fenntartásai, vagy másfajta véleménye van, ezt jobboldali elhajlónak nevezték a korabeli kommunista logikával. Viszont ekkor telepedett le a Szovjetunió, 1930-tól élt, tulajdonképpen a Szovjetunió 1944-ig. Mintegy 14 év volt, agrártudományokat folytatott, kutatásokat végzett, a Szovjetunió Központi Statisztikai Hivatalában dolgozott, és a Moszkvai Rádió magyar adásában is részt vett. Alaposan kiképezte magát elméletileg a mezőgazdaság kérdésében. Amit csak lehetett, Moszkvában elolvasott, parasztság kérdéséről, társadalmi kérdésekről. És ugye ebben az időben volt Buharinnak szintén egy reformista elképzelése. Ő volt az a bolsevik politikus, aki Sztálinnal szemben egy ideig hangoztatta a parasztságnak a megbecsülését, illetve a parasztpolitikának a fontosságát, de hát őt is elérte a tisztogatás, és Buharint is kivégezték, és ugye ezzel a kollektivizálást már semmi nem tudta megállítani a Szovjetunióban. Nagy Imre szimpatizált Buharinnak ezekkel a nézeteivel, már csak azért is, mert lassabb és fokozatosabb TSS-ítést hirdetett ez a szovjet politikus, és már meglátjuk 1945 után, vagy akár 1953 után, Nagy Imre sokkal inkább ennek a híve volt, mint a gyors és erőszakos kollektivizálásnak.
1: hogy úszta meg a sztálini tisztogatásokat. Kumbila is áldozatául esett.
0: Hát ilyen szempontból hasonló volt Rákosihoz, rendkívül jó alkalmazkodó készséggel, visszahúzódással, igyekezett minél észrevétlenebb maradni. Hát nagyon sok külföldi kommunista élt Moszkvában ezekben az években, és hát az ő múltjában nem voltak olyan vitatott események, amelyek esetleg kivívták volna Sztálinnak a haragját, vagy az ellenszenvét. Tehát még egyszer mondom, alkalmazkodás volt ennek a titka, talán konformizmus, megalkuvás, amit később is a személyre vetnek, és sokszor korlátoltságnak neveznek, már csak azért is, mert vannak kritikusai, akik 1956-os tevékenységét is bizonytalanságnak, habozásnak, gyengekezűségnek tartják. Lehet, hogy az erényéből hibát kovácsolnak ezzel. Minden esetre túlélte a tisztogatásokat, és 1944-ben ott volt azon a vonaton, amelyre Rákosi Mátyás is hazatért Magyarországra. Most térünk vissza Hegedűs Andrásra, aki ugye sokkal

0: fiatalokat, 20 éves fiatalokat az újjáépítés és a politikai átalakulás munkájára. Közben ugye, mondom, Nagy Imre visszaérkezik Magyarországra 1944. novemberében, hazatér és részt vesz Debrecenben az ideiglenes nemzetgyűlés előkészítésében, és innentől kezdve országgyűlési képviselő éveken keresztül, aztán az ideiglenes nemzeti kormány munkájában, amelynek földművelési minisztere, ugye a legendás 1945. márciusi földosztásról szóló rendet az ő nevéhez fűződik, ami tovább öregbíti azon a parasztság körében Nagy Imrének a hírnevét.
1: Erről beszéltünk már egyébként, hogy ő szintén hitt abban, hogy ez meg fog valósulni, és nem lesz TSZ-esítés, vagy legalábbis nem olyan formában, mint ahogy azt Rákosiék elképzelték.
0: Igen, Donát Ferenccel együtt úgy gondolták, hogy ez szükséges és radikális lépés. Nagy Imre tudta azt, meg Donát is, hogy szövetkezetekre is szükség lesz. Ugye ez a marxista, kommunista ideológiából adódik, vagy következik, de úgy gondolta, hogy mindenképpen ki kell elégíteni a parasztságnak ezt az évszázados földigényét, és ő is hitt abban, mint Buharin, hogy a parasztságnak a termelő termelési kedvét, egyéni érdekeltséget sokkal jobban felkelthetik a magántulajdonnak a visszaállításával, vagy az eltűrésével. Ez az, amiről nem tudta Buhari meggyőzni Sztálint, hogy szükség van nem csak kolhozokra, hanem szükség van valamilyen szinten magántermelésre is, mert ez ugye lendületesebbé teszi, és intenzívebbé teszi a mezőgazdasági termelést. Hát Donáttal így gondolkoztak 1945-ben, de igazából politikai lépés volt ez a földosztás, ugye ez is már nyilvánvaló, szavazatokat akart szerezni ezzel a kommunista párt a közelgő nemzetgyűlési választások előtt. Nagy Imre úgy gondolta, hogy gazdasági haszna is lesz ennek, de se gazdasági hasznanelme túlságosan nagy a földosztásnak, politikailag pedig ugye nem váltotta be a kommunista párt számára hozzáfűzött reményeket, hiszen 1945. novemberi nemzetgyűlési választásokon még 20%-ot sem szerzett a kommunista párt, ellentétben a több mint 50%-ot szerzett független kisgazdapárta. Tehát Nagy Imre mindesetre őszintén hitte, és szakmailag is kivette részét a földreform rendeletnek az előkészítésében. Hát valószínűleg Hegedűs András ezekben a hónapokban igen aktívan támogatta a földosztást, a földreformnak a végrehajtását. A MADISZ nevű ifjúsági szervezetnek az országos szervező titkára volt, járta az országot, tárgyalt fiatalokkal, oktatási ügyekkel és szervezéssel foglalkozott, tulajdonképpen a kommunista pártnak egy ifjúsági vezetője volt ebben a tekintetben. Nos, Nagy Imre 1945. decemberében belügyminiszter lett, ami már sokkal kínosabb az életében, hiszen ugye a belügyminisztérium 1945 után egyértelműen a kommunista pártnak az eszközelet, amelyet a hatalomátvételre használtak fel. Ugye akkor már megvolt a legendás ávó, vagy a hírhet ávó, aminek Péter Gábor volt a parancsnoka, viszont akkor még a belügyminisztérium fennhatóság alá tartozott. De folytak ugye a háborús bűnösök felelősségre vonásai, a népbírósági perek, és Nagy Imrének nem csak a köztörvényes bűncselekményekkel kellett foglalkozni, hanem belügyminiszterként a politikai ügyekből is ki kellett venni a részét. Hát van még ezen kívül néhány olyan dolog, ami tényleg elhalványítaná talán Nagy Imrének a kultuszát, ugye a csekista vagy vörösgárdista epizód mellett. Lesz még egy olyan feladata, ami elég hálátlan és eléggé kínos az életrajzírók számára. De ezzel együtt mégis egy egyenes vonalú karrier, egy olyan kommunista politikusról van szó, aki annak ellenére, hogy a Szovjetunióban nevelkedett, és Szovjetunióban a sztálinizmusnak az eszméit elsajátította, persze nem tudjuk, hogy milyen mértékben, és őszintén-e vagy csak látszólag, de hazatérve hitt abban, hogy a magyar viszonyokra alkalmazhatóak az ott kint tanult és elsajátított eszmék. Talán Rákosi Mátyás Gerő elnőt nem ez jellemezte. Ők sokkal korlátoltabbak voltak, merev gondolkodások, ez a doktriner gondolkodás jellemezte őket, és számukra az elvek voltak a fontos, nem pedig a körülmények. Ez volt a legfontosabb különbség Nagy Imre és a párt többi vezetői között, és elég hamar ki is újultak emiatt az ellentétek. Nagy Imre belügyminiszter lett, utána a Magyar Kommunista Párt titkára, 1947-49-ig az országgyűlés elnöki tisztségét töltötte be, 1949-ig a központi vezetőség, a politikai bizottság tagja volt, viszont 1948-tól kezdve és 49-ben igen élesen bírálta az erőszakos kollektivizálást, amely pont 1948 őszén indult el. kifejtette az ellenvéleményét, nyilvánosan is, emiatt Gerő Ernővel, ugye, aki a kollektivizálásnak a nagy támogatója és élharcosa volt, nyilván

0: nyilvánosan is, meg egyébként is vitákba keveredett, és Rákosi Gerő mellé állt. Tehát 1949-ben tulajdonképpen kegyvesztett lett Nagy Imre, viszont megúszta a komoly felelősségre vonást.
1: Nagy bátorság kellett hozzá pont a Rajk perévében, hogy valaki nemet mondjon, vagy legalábbis szembeszegüljön azzal a vonallal, amit hivatalosan a párt képvisel.
0: Igen, de tulajdonképpen ugye moszkovita volt Nagy Imre is. Tehát Rajk Lászlóval szemben ugye ebben az évben sokkal könnyebben tudták érvényesíteni a sztálini elveket, mert ugye ő nem volt Moszkvában, megbízhatatlannak számított, külföldi kapcsolatai voltak, Nagy Imre viszont ugye az ő hűsége a moszkvai évek alatt nem csökkent, hanem erősödött.
1: Ennyire sokat számított, hogy valaki Moszkvában élt, nem tudom, x évet, és nem itthon Magyarországon?
0: Igen. Ezek a moszkvai évek, ezek rendkívül erős összetartozást tudatot adtak ennek a csoportnak. Hát most nem tudom, hogy a magánéletben összejártak-e, meg találkoztak-e a moszkoviták, de volt közöttük valami sokkal erősebb kötelék, mint egyébként a párton belül. Tehát itt láttuk, hogy volt szakadás ugye a hazai kommunisták, a reformkommunisták és a moszkoviták között, de még ugye az úgynevezett centralistáknak nevezett Rajk és Kádár, illetve a többiek között is. De a legmegbízhatóbb azok az elvtársak voltak, akik Moszkvából jöttek, és ők képviselték az igazi marxizmust, leninizmust és természetesen a sztálinizmust. És Nagy Imre ilyen szempontból érinthetetlen volt. Bármennyire is nem értettek vele egyet, vagy ellenezték a nézeteit, nem tudtak más tenni vele azon kívül, hogy leváltották különböző tisztségekből 1949-ben. Például bírálta a gyors kollektivizálást és a kuláküldözést, ugye ez megint a parasztság szimpátiáját tovább erősítette. Önkritikát gyakorolt, ez is egy nagyon érdekes rítusa az egész kommunista mozgalomnak. Be kellett látnia, hogy az elmúlt hónapokban, években téves nézeteket közvetített, még akkor is, hogyha teljes meggyőződéssel tette, és ami most teljesen logikátlan.
1: Hivatalosan gyakorolt önkritikát, tehát mondjuk a ország világ előtt, vagy csak ott a párt színe előtt?
0: Hát a párt vezetésében fel kellett állni, és be kellett volna, hogy elvtársak, tévedtem az elmúlt hónapokban, ezt rosszul láttam, mert Sztálin elvtárs ezt mondja. És hogyha ezt a nyilvános önkritika, nyilvános gyónást elvégezte valaki, akkor reménykedhetett az elvtársaknak a bocsánatában, és abban, hogy esetleg megbocsát neki a párt, visszaveszik, vagy nem veszíti el a tisztségét.
1: De korán sem biztos, hogy tényleg úgy gondolta.
0: Így van. Ez megint egy érdekes probléma, ugye Németh László Galilei című drámájában fejtik ki a főhős, hogy az, hogy mit gondolok, azt nem tudják megváltoztatni bármilyen erőszakos eszközökkel sem, bármiféle titkos rendőrségnek a tagjai sem. Tehát látszólag ugye önkritikát gyakorolhatok, megtagadhatom a nézeteimet, ugye elmondhatom magamat mindenfajta gazembernek, meg mindenfajta árulónak, de attól még a gondolkodását nem tudja egy ember egyik napra a másikra megváltoztatni. Ez egy érdekes skizofrén állapot, de George Orwell óta tudjuk, hogy előfordult ilyen a kommunista mozgalom, és őt is megdöbbentette, és én irracionális magatartásnak tartott ezt. Ugye a Rajperben is valami hasonló volt, mert Rajk László is olyan dolgokat ismert el, meg vallott be, meg írt alá, amiről tudta, hogy nem követte el. És most persze ugye őt kínzásokkal vették erre rá, viszont ugye Nagy Imrét pedig érvekkel, meg vitával győzték meg arról, hogy rosszul gondolkodott és hibás nézeteket állított. Mm. Mint például az, hogy a parasztság örök, hogy paraszt volt, van, meg lesz. Már ez is súlyos bűnnek számított.
1: Miért fájt nekik, hogy létezik ilyen társadalmi réteg, hogy parasztság?
0: Hát mert úgy gondolták, hogy ha minden paraszt belép a termelőszövetkezetbe, akkor parasztság nem lesz. A paraszt az a magántulajdonnal rendelkező földműves. És ebben van is valami, gondoljunk be, 1960-as évek elére Magyarországon a paraszt, mint társadalmi kategória megszűnt. TSZ dolgozókról beszélünk önnentől kezdve, meg alkalmazottakról. Paraszt az egy őstermelő, kisbirtokos, önálló egzisztencia. De Nagy Imre úgy gondolta, hogy hát a parasztságnak a munkája annyira értékes, annyira fontos, hogy nem szabad kiiktatni, nem szabad likvidálni ezt a társadalmi réteget.
1: Saját társadalmi rétegük ellen is fordultak, ugye itt beszéltünk olyanokról, aki értelmiségi volt, vagy most aki paraszt származású, tehát nem feltétlenül voltak ők munkás származásúak, a kommunisták, sőt, igazából közülük elég kevesen voltak olyan múlttal rendelkezőek, nem?
0: Igen, de gyakorlatilag meg kell tagadniuk a származásukat és a múltjukat. És be kell állni a sorba, és hát persze előny volt, ha valaki munkás, paraszt származású volt, az értelmiségi származású volt valamelyik pártvezető, az már talán kicsikét gyanúsnak tűnt, de a szocialista vagy kommunista társadalomban teljes egyenlőség azt jelentette volna, hogy homogenizálódik a társadalom. Tehát mindenkit majd ugye a munkája alapján, meg az érdemei szerint fognak majd megfizetni, vagy értékelni, és semmiféle származást nem fognak számon tartani. Tehát Nagy Imre nem így gondolt 1949-ben, látta a kollektivizálásnak a türelmetlenségét, a hibáit, és ezt kifejtette több nyilvános értekezeten is, hogy szükség van a magángazdálkodásra, kettőnek együtt kell működni. Itt el kell mondani, hogy Nagy Imre a TSZ-ek híve volt kezdettől fogva. Tehát annak ellenére ugye, hogy fontosnak tartott a magángazdálkodást, meg a föld magántulajdont, ő hitt abban, hogy minden paraszt be fog lépni előbb-utóbb a TSZ-ekbe. Csak ő ugye ezt a bizonyos fokozatosságnak az elvét vallotta, amit 1956 után hangoztattak az MSZMP-ben. Tehát nem a direkt erőszakot kell alkalmazni a parasztokkal szemben, hogy belépjenek a TSZ-be, nem kell őket sürgetni, nem kell őket zsarolni, fenyegetni, terrorizálni. Úgy gondoltam Nagy Imre, hogy a TSZ-eket kell annyira segíteni, meg támogatni, gépekkel, vetőmaggal ellátni, hogy többet termeljenek, jobbat termeljenek, és vonzóbbak legyenek a parasztok számára. Tehát egy olyan verseny kell indítani a pártnak, amelyben a két fél közül, TSZ-ek és a magángazdák közül a TSZ-eket támogatja. Az államnak be kell avatkozni a mezőgazdaság fejlődésébe, és ilyen eszközökkel kell bebizonyítani, hogy a TSZ-ek fontosabbak és hasznosabbak az állam és a párt számára. Tehát 1956 után valami hasonló történt, bár az erőszak nem szűnt meg a Kádár korszakban, tovább tartotta a kollektivizálás. Más kérdés persze, hogy Nagy Imrének lehet, hogy még ez is türelmetlen lett volna, vagy túlságosan gyors lett volna, ami 1960-ig végbe ment Magyarországon. Nagy Imre elképzelhetőnek tartotta 1949-ben, hogy 10-15 évig még maradnak magángazdák Magyarországon. Tehát ugye ez a hit, már ez is eretnekségnek számított, mert az bizonyította, hogy nem hisz a pártnak abban a nézetében, hogy igen, hamar, rövid időn belül parasztság egészét sikerül majd a TSZ-ekbe bekényszeríteni.

0: 53-ban mégis miniszterelnök lesz belőle, addig hogy jut el?
1: Így van. 1949-ben emiatt a nézetei miatt kizárják a pártvezetésből, egyetemi oktató lesz, viszont a Magyar Tudományos Akadémia tagjaként tudományos tevékenységet folytathat, továbbá is agrárpolitikát kutat, tanítja ezt, és 1950-ben élelmezésügyi és begyűjtési miniszter lesz. Ez a harmadik vagy negyedik olyan epizód Nagy Imre életében, ami ismét ugye vitatott. Van olyan nézet, hogy pont azért bízták meg Rákosiék ezzel az egyáltalán nem népszerűső gyűlölt tisztséggel, hogy a parasztság körében kialakult népszerűségét valamilyen módon csökkentsék. Ez a padlássöprés időszaka, ugye a beszolgáltatások időszaka, és Nagy Imre hűséges párt munkáshoz méltóan elvégzi a feladatot. Tehát Nagy Imre mindent elvállalt, amit rábízott a párt, igyekezett mindent pontosan elvégezni, nem teljesítette túl a terveket, tehát hűséges, lojális párt munkás volt, funkcionális volt éveken keresztül. 1952-ben lesz miniszterelnök helyettes Rákosi Mátyás mellett, és 1953. július 4-én lesz kormányfő, néhány hónap a Sztálin halála után. Tehát 53-ban, amikor először miniszter lesz, tulajdonképpen ott van a tűz körül, hogy szokták mondani. Rákosi mögött, az ő árnyékában, és talán pont ezért esik rá a választás Moszkvában, megbízhatónak tartják, ugye, Moszkvában kapta az ideológiai továbbképzést, és Rákosi számára sem idegen, meg túlságosan ellenséges az ő személye, bár Gerő volt igazából nagy ellenfele Nagy Imrének, és valószínűleg ő volt, aki Rákosival együtt próbált akadályozni a tevékenységét.
0: Azért Gerővel összehasonlítva lényegesen szimpatikusabb volt az emberek számára Nagy Imre, Gerő Ernő. Hát Gerő Ernőnél nem lehetett nehezen szimpatikusabbnak lenni.
1: Igen, így van, és hogyha Rákosnak döntenie kellett Nagy Imre vagy Gerő között, akkor inkább Gerő Ernőt választotta. Nos, 53. július és 55. április között megpróbált kormányfőként gazdasági politikai reformokat bevezetni, több-kevesebb sikerrel, igen, korlátozott eredménnyel, viszont azt a bizonyos szellemet már kiengedte a palacból. Az biztos, hogy a mezőgazdaságban voltak igazán eredményei Nagy Imre reformjainak, és ez meglátszott a termelés növekedésében, az élelmiszer kínálatnak a növekedésében, és ugye ez tovább erősítette az agrárminiszternek a képét.
0: Lazított a terroron is egy kicsit, nem? Internáló táborokat megszüntette például.
1: Így van, az AVH-t is ismét besorolta a belügyminisztériumnak a fennhatósága alá, a rehabilitációt és a koncepciós perek felülvizsgálatát folytatta, igaz, korlátozott mértékben, ugye csak a szociáldemokraták elítélt kommunistákra vonatkozott, de például Kádár János ekkor került ki a börtönből Nagy Imre miniszterelnöksége idején. Meg a TSZ-ek feloszlatásának is nagyon súlyos feltételei voltak, tehát nem volt olyan könnyű megszüntetni egy falusi TSZ-t, mint hogy most elképzeljük. A közgyűlés össze kellett hívni, szavazásokat, vita volt, súlyos megbeszélések voltak, akár heteken, hónapokon keresztül is, és hát biztos, hogy ugyanolyan formában nem kapták vissza a vagyonukat a paraszt emberek, mint hogy bevitték azt évekkel korábban. Mindenesetre sokan vállalták nehézségeket, és újrakezdtek, és saját földjükön kezdtek dolgozni, sokkal többet termeltek, és ez meglátszott aztán a városoknak az élelmiszerboltjaiban is.
0: És emiatt a két év miatt lett 56 októberében, hogy őt követelték.
1: Igen. 55 áprilisában leváltják, április 18-án, december 3-án a pártból is kizárják, és gyakorlatilag magánemberként él. Van egy baráti társasága, és egykori pártvezetőként igazából nincsen kapcsolat a társadalommal. Ugye akkor már kialakul egy értelmiségi ellenállás, egy ifjúsági ellenállás. Az értelmiségiekkel, újságírókkal, írókkal, költőkkel még csak-csak találkozik ezekben a hónapokban, de igazából nincs olyan szoros kapcsolatban velük, tehát nem áll az élére ennek a mozgalomnak, ami majd a forradalomhoz vezet.
0: De kicsit mondjuk el a hallgatóknak, azért 53-tól 55-ig ő lazít, sok mindenben reformokhoz nyúl, és ez nem tetszett valószínűleg a szovjet vezetésnek, és ne felejtsük, hogy 53 után ugye Sztálin meghal, tehát ott is ki kellett alakulnia egy új rendszernek, nem?
1: Igen, tehát én azt elfelejtettem mondani, hogy ez külpolitikai események tették lehetővé mind a hatalomra kerülését, mind pedig a bukását. Tehát amikor őt kijelölték Moszkvában, kiválasztották miniszterelnöknek, akkor Moszkvában a Szovjetunió kommunista pártján belül az ottani reform kommunistáknak volt a befolyása erősebb, meg az ő erejük volt a nagyobb. amikor pedig leváltják 1955-ben, akkor pedig az ottani sztálinisták kerülnek fölénybe. Tehát Nagy Imrének a helyzete mindig a moszkvai erőviszonyoktól függött. Szerintem ez nagyon fontos.
0: 1922-es születésű Hegedűs András, beszéltünk már róla, hogy a 45-ig ő egyetemre jár, belép a Békepártba is, ezt követően hogyan alakul a politikai élete?
1: 1946-ban pártfőiskolára küldik, a Magyar Kommunista Párt tagja már akkor 24 évesen, és 1947-ben Gerő Ernő mezőgazdasági szakreferense lesz. Vagyis a kollektivizálásnak az egyik támogatója, a Magyar Kommunista Párt központi vezetőség mezőgazdasági szövetkezeti osztály vezetője. Tehát valamilyen szempontból ugye van köze Nagy Imre politikájához, de mégis a másik oldalon az erőszakos kollektivizálás oldalán áll. 1950-ben beválasztják a központi vezetőségbe, 1951-től földművelési miniszter helyettese, Nagy Imre kormányában viszont minisztertanács első elnök helyettese, vagyis kormányfő helyettes, sőt, földművelési miniszter lesz.
0: Ők jóban vannak, Nagy Imre és Hegedűs András?
1: Így van, de 1953-ra tulajdonképpen elfogadja Nagy Imrének a reformjait, mezőgazdasági elképzeléseit, és részt vesz a kormányban. Az más probléma, hogy amikor leváltják Nagy Imrét, akkor őt szemelik a következő miniszterelnöknek, 1950. április 18-án.
0: Akkor mégsem volt feltétlen híve Nagy Imrének.
1: Igen, hát most az egy másik kérdés, hogy milyen célból, milyen megbízásból vállalta el Nagy Imre kormányában a földművelésügyi tisztséget, mert az ő miniszterelnökségét úgy is tekintik, mint egy sztálinista restaurációs kísérletet. Hegedűs András sokáig úgy tekintették, mint Rákosi emberét.
0: Radikálisabb volt, mint Nagy Imre egyébként?
1: Ezt nem tudom megítélni. Azok az agrárreformok, amelyeket Nagy Imre idején hoztak, kitől származtak, kinek az ötletei voltak, és ki volt, aki megfogalmazta, meg végrehajtotta, ezt nem igazán lehet tudni, mert elég sok szakember dolgozott a minisztériumban. Ugye mind hittek a termelőszövetkezeti mozgalomban, ugyanakkor ugye megtűrték az egyéni gazdálkodást is, nem lehet tudni, titokban ki volt híve ugye a magángazdálkodásnak, és ki volt ugye, egy fanatikus híve a kollektivizálásnak.
0: Elég fiatal lett egyébként miniszterelnök.
1: Így van.
0: Azt mondjuk, hogy 3 éves.
1: Így van, azt mondjuk, hogy ő volt Magyarország legfiatalabb miniszterelnök eddig. Viszont elég kevés ideig töltötte be ezt a tisztséget. Talán egy-két fontos eseményt el tudunk mondani róla, például azt, hogy ő volt, aki a Varsói Szerződés nevű katonai szövetséget aláírta 1955-ben. Ami ugye ekkor még nem igazán működött, 1956 után lesz majd ennek jelentősége, de ez volt az, ami katonailag is odaláncolta teljesen Magyarországot a Szovjetunióhoz. 1956. októberében, 23-án kimondottan ugye, amikor Budapesten van a tüntetés, még ő Magyarország törvényes miniszterelnöke, bár ott van Belgrádban, és ekkor ér haza a pártküldöttség tagjaként, amikor ugye a Jugoszláv Kommunista Párt vezetőjével megpróbálják tisztázni a viszonyukat, és megpróbálják az ellentéteket elsimítani. Október 24-én leváltják, és ugye Nagy Imre ekkor lesz Hegedűs András után másodszor miniszterelnök, de marad miniszterelnök helyettes, Hegedűs András, aztán október 28-án azt írják a források, hogy ante datálva aláírja a szovjet hadsereg behívásáról szóló nyilatkozatot. Tehát ugye beszéltünk elő, kihívta be szovjeteket Budapestre, az ante datálása azt jelentette, hogy visszadátumozzák. 28-án a 23-ai dátum kerül a papírra, és valakinek ugye vállalni kell a felelősséget a szovjet csapatok behívásáért. Itt Gerő Ernőnek a neve is szóba került. Nagy Imrét is gyanúsították ezzel, mert ugye ez sokak számára hazaárulás fogalmával azonos. Mindenesetre Hegedűs Andrásnak a neve megtalálható ezen az okmányon, de Gerő Ernő biztos, hogy aktív volt ebben a lépésben, telefonon vagy másfajta módon közreműködött, és biztos vagyok benne, hogy sokan érezték ennek az óriási történelmi felelősségét. Hogy számon fogják őket kérni majd, akármi lesz a forradalomnak a sorsa, hogy ki, mikor és hogyan kért a szovjet parancsnokságtól tulajdonképpen külső segítséget a forradalomnak az elfolytásához.
0: Nem merték vállalni? Egy kicsit, mint a Trianon, hogy na, ki írja alá a békediktátumot.
1: Igen, és Hegedűs András elég fiatalnak és tapasztalatlan politikusnak számított, és ő vállalta ezt az aláírást 28-án, aztán ezek viszont 29-én a Szovjetunióba szállították sok más elvtársal együtt. Tehát ez, hogy a forradalom idején ugye távozik, ez azt jelenti, hogy kivonják a forgalomból, és mint hogy a forradalom ellenségei közé vagy ellenzői közé tartozna.
0: Oda tartozott egyébként?
1: Hát a későbbi tevékenysége érdekes, akkor úgy nézett, hogy sodródik az árral hegedűs, és nem tud ellenállni az idősebbek és a sztálinistáknak a nyomásának. Szovjetunióban él, 1957-ben, 58-ban, Moszkvában a Szovjet Tudományos Akadémia Filozófiai Intézetének a főmunkatársa, szociológiát tanul, ami egy igen érdekes fordulat lesz majd az életében. 1958-ban hazatér, a Tudományos Akadémia Közgazdaságtudományi Intézetében dolgozik, 1962-ben a Központi Statisztikai Hivatal munkatársa, elnök helyettese, 1963-ban az Akadémia Szociológiai Kutató csoportjának tagja és a Valóság című folyóirat főszerkesztője. Aztán 1966-ban a Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem egyik tanára, és 1968-ban vesz fordulatot az életet. Úgy néz ki, hogy tulajdonképpen a Kádár rendszer támogatója, Kádár rendszernek a
0: kiszolgálója,
1: így van, és minthogyha a forradalomnak az emléke semmiféle nyomot nem hagyott volna benne, nem szerepel túl sokszor a nyilvánosság előtt ezekben 1960-as években. 1968-ban azonban egyetemi tanárként nyilvánosan elítél a Csehszlovákiai bevonulást. Ezzel kegyvesztett lesz, elbocsátják, bár az akadémián még csendben dolgozhat éveken keresztül. Viszont 1973-ban a MSZNP politikai bizottsága ismét elítéli antimarxista nézeteit, és egy úgynevezett filozófus perben bíróság elé állítják, kizárják a pártból, elbocsátják munkahelyéről és alkalmi munkákból 1975-ös nyugdíjba vonulásáig. 1975 után az ellenzéki értelmiségi mozgalom munkájába csatlakozik be, aztán előadásokat, konferenciákat szervez, a szocializmus kritikáját hangoztatja, nyilvánosan is, külföldön is föllép többször. 1979-ben csatlakozik a Charta 77 aláíróihoz, Donáttal és másokkal együtt. 1986-ban már illegális megemlékezést tartanak Őrsi István lakásán a forradalomról, és 1988-ban elsőként tart nyilvános előadást a forradalomról.
0: Ő, aki aláírta azt a papírt.
1: Igen, érdekes pályát futott be. Lehet, hogy sok idő kellett Hegedűsnek ahhoz, hogy szembenézzen a múltjával, és kellett egy távolság, hogy levonja a tanulságokat az akkori tevékenységéből. Minden esetre úgy látszik, hogy számot vetett ezzel, és az 1970-es évek közepére, végére látta, hogy a szocializmus ebben a formában sem működik, ahogy Kádár Jánosék ezt megpróbálják működtetni.
0: És alkalmazkodott a korszellemhez.
1: Így hát próbálta is, de úgy látszik, hogy a kritikának az elfolytása, vagy a másfajta nézeteknek a elhallgattatása fölkeltette benne az ellenállást, az ellenzéki gondolkodást is, és csatlakozott pont az 1956-os forradalom hagyományait ápoló ellenzéki értelmiséghez. Hát lehet, hogy gyanakodtak rá, vagy vele szemben, hiszen ugye 1956 előtt ugye egészen más jellegű tevékenységet folytatott, de végül is Nagy Imrével való kapcsolata később az előnyére fordult. És akár a mezőgazdasági kérdésekben valott nézetei, akár ugye közgazdasági nézetei hitelesítették aztán az ellenzéki értelmiség körében.
0: Azért Nagy Imrének a szerepéről mindenféleképpen kell beszélnünk.
1: Igen, 1956. október 13-án veszik vissza a pártba Nagy Imrét, ugye akkor már Gerő Ernő a főtitkár, és visszakapja az akadémiai tagságát is. Október 23-án éjszaka lesz kormányfő, ugye Hegedűs Andrást váltja föl. A központi vezetőségét és a Szovjetuniót próbálja meggyőzni, hogy fogadják el a forradalomnak a bizonyos vívmányait, követeléseit. Már a szovjet kapcsolat elég gyenge Nagy Imrének a tevékenységében, hiszen közvetlen kapcsolatban nem volt a szovjet pártvezetéssel, inkább a szovjet követséggel volt a kapcsolata ezekben a napokban.
0: De őt meg ugye, ha jól tudom, Donát Ferenc és Rosonczy Géza próbálják meggyőzni arról, hogy lényegében itt valóban forradalom zajlik az utcákon. Nagy Imre nem megy ki.
1: Végül is 60 éves. 60 éves ember, aki az életen egy részét Moszkva szolgálatában töltötte el, és igen nehéz neki megváltoztatni a nézeteit, és nagyon sok tapasztalatra van szükség ezekben a napokban, hogy belássa, hogy ez nem ellenforradalmi megmozdulás, nem szocializmus ellenes fegyveres felkelés, zendülés vagy lázadás, hanem egy másfajta szocializmus kialakulásáért folytatott küzdelem. Ugyanakkor a fegyveres felkelő csoportokkal is állandó vitában van, sokan nem ismerik el, elítéli őket, sőt, ő utasítást ad ugye a Magyar Néphadseregnek, hogy harcoljanak a korvin köziek ellen és a más felkelő csoportok ellen napokon keresztül. Ez később konfliktusokat szül az utcai harcosok és a kormány között, de végül is nem csak Losonczy és Donát, hanem központi vezetőség más tagja is belátásra bírják, hogy fogadja el, hogy ez valóban a diákok, munkások és a dolgozó népnek a mozgalma, úgyhogy október 28-án már egészen másfajta nyilatkozatot tesz a rádióban. Meghívja kormányába a régi pártoknak a tagjait, a kisgazdákat, a parasztpártiakat, akik már Petőfi párt néven működnek, a szociáldemokratákat is, koalíciós kormányt, több párti kormányt hoz létre, amit később majd halálos bűnéként fognak majd felróni. És a kapitalizmus restaurációnak neveznek majd később a Kádár korszakban. Ez azt jelentette, hogy belátta ennek a társadalmi mozgalomnak a széleskörű voltát. És talán hajlandó lett volna 1948-as koalíció időszakára visszatérni.
0: Kicsit úgy érzem egyébként, hogy abban az adott pillanatban, október 23-án maguk a pártvezetőség se tudta, hogy mi fog történni, és szinte a véletlenem múlik, hogy ki melyik oldalhoz csatlakozik.
1: Hát én nagyon gyorsan változtak az események, és nem mondhatja senki azt, hogy kezdetől fogva világos volt számára minden. Tehát sem a fegyveresek, sem a diákok, sem a munkások, sem a pártvezetésnek a tagjai, sem a fegyveres erőknek a tagjai. Hát bármi megtörténhetett Budapesten. Nagyon gyorsan, óráról órára változtak az események, sokan csak sodródtak az eseményeket. Nagy Imrének is több nap kellett, mire belátta, és minél több hír, és minél több értesülés hatására megváltoztatta véleményét. Utána pedig megpróbált az események élére állni. Igen, gyorsan, hiszen ugye amikor megtudta, hogy szovjet csapatok nemhogy kivonulnának Magyarországról, hanem még egyre több szovjet katona érkezik Magyarországra, ugye a vidéki városokból, a határól ilyen értesülések jöttek, november 1-én nyilvánosan kimondta Magyarország semlegességét és Magyarország kilépését a Varsói szerződésből. Lehet, hogy ezzel írta alá tulajdonképpen a halálos ítéletét Nagy Imre. Hiszen ez ugye nyíltan azt jelentette, hogy nem ismeri el Európa kettéosztottságát, és egy olyan dominó elvet indított volna el, amit lehet, hogy Csehszlovákiában, Lengyelországban is követtek volna a reformkommunisták. Villámgyorsan a Szovjetunió megszervezi az ellentámadást, ugye Kádár János vezetésével ellenkormány alakul, és Nagy Imrének megvannak számlálva a napjai szó szerint, hiszen ugye november 4-én, amikor elindul a szovjet invázió, akkor a jugoszláv követségre menekül, és innen november 22-én távozik, letartóztatják, Romániába internálják, Snagov nevű városban van, 51-ben hozzák Budapestre, és 51 decemberében dönt úgy az MSZNP központi bizottsága, hogy bíróság elé fogják állítani. Tehát elég sokáig vitatták, és elég sokáig haboztak ebben a kérdésben. A MSZNP vezetése érezte, hogy nagyon kínos az egész ügy, és a külföldi nyomás óriási volt, mármint a többi kommunista párt részéről, hogy példát kell statuálniuk Nagy Imrét illetően. Általában a kínai elvtársak követelték azt, hogy bíróság elé kell állítani, és halálra kell ítélni Nagy Imrét, nehogy ugye más kommunista országban is követői legyenek. Végülis 58. június 15-én ítélik halálra, és június 16-án végzik ki, amiről megszoktunk mindig emlékezni rendszeresen. 1961-ig volt eltemetve a börtönben, 61-ben szállították át a Rákoskeresztúri köztemetőbe, jeltelen sírba, és itt exhumálták 1989-ben, és az újra temetése szintén ugye június 16-án egy politikai tüntetésé vált, tulajdonképpen a Kádár rendszer temetését jelentette.
2: This is Hungary calling. This is Hungary calling. The last remaining station. Call to the United Nations. Early this morning, the Soviet troops launched a general attack on Hungary.

0: Kedves hallgatóink, mai műsorunkban az 50-es évek meghatározó politikusait felvonultató sorozatunkból Nagy Imre és Hegedűs András miniszterelnökök alakját idéztük. Ebben segítségemre volt dr. Bartók Béla történész, az Egri Eszterházi Károly Katolikus Egyetem Történelemtudományi Intézetének docense. Ha tehetik, tartsanak velünk a jövő héten is. Addig is jó rádiózást kívánok minden munkatársam nevében. A szerkesztőt, Túri Saroltát hallották.
1: Kódex. Művelődéstörténeti műsorunkat hallották.

0: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6 és Tokajról a 101,8 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
1: Szűz Mária biztos menedék az élet nehézségei közepette, fogalmazott 14. Leó a rózsafüzér kapcsán. Az október 7-i szerdai általános kihallgatáson a pápa ismét arra buzdította a híveket, hogy imádkozzák a rózsafüzért, megismételve a Lourdesban elhangzott felhívását. Októberben különösen is kérjük Szűz Mária közbenjárását a világ békéjéért, aki menedék és erő a nehézségek és a szenvedés pillanataiban. Böcskei László nagyváradi püspök szerint nem hangos emberekre, népünknek ma elsősorban hűséges emberekre van szüksége. Imádkozó családokra, a tisztaság útját választó fiatalokra, a szolgálatban nagylelkű lelkipásztorokra, a lelkiismeretük szavára hallgató közéleti emberekre. A romániai püspöki konferencia elnöke a vatikáni magyarok nagyasszonya kápolnában bemutatott szentmisén beszélt erről. Úgy vélte, társadalmunk legfájóbb sebe talán éppen ennek a hűségnek a hiánya. Példaként tiszteletre méltó Márton Áron néhai gyulafehérvári püspököt említette, akinek erre az évre esik születésének 130. évfordulója. A magyar nyelvű misét Böcskei László a Szent Péter Bazilika altemplomában található magyar kápolnában mutatta be. A kereszténydemokrata néppárt frakció vezetője azzal vádolja a kormányt, hogy a jövő héten elfogadni tervezett a gyermekek jogainak és biztonságának megerősítését célzó előterjesztés, gendertörvény, amely szembe megy a 2022-es népszavazás eredményével. Rétvári Bence a közösségi oldalán közzétett videójában úgy fogalmazott: a jogszabály visszatérés a 2010 előtti állapotokhoz, az uniós forrásokért cserébe a Tisza kormány végrehajtja az Európai Bíróság ítéletét genderügyben. Újra bemehetnek az iskolákba és előadást tarthatnak a nem váltást, vagy az LMBTQ-t népszerűsítő szervezetek, a szülők tudta nélkül tarthatnak ilyen órákat az iskolában. Szabadon lehet népszerűsíteni a gendert a médiában, könyvekben, amihez a kiskorú gyerekek is hozzáférhetnek, mondta a KDNP frakció vezetője. Megszűnik az a kötelezettség, hogy az LMBTQ tartalmakat 18 év feletti besorolásba rakják. Ezek után semmi nem állítja meg a Csipke Józsika könyveket az iskolákban, fogalmazott. Azt mondta, a Tisza párt szembe megy a 2022-es népszavazás eredményével, amelyen az emberek egyértelművé tették, hogy nem kérnek a genderből az iskolákban. A Tisza pártnak fontosabbak a brüsszeli elvárások, mint a magyar családok, vagy a magyar népszavazás egyértelmű eredménye, értékelt a KDNP-s politikus. Megkezdődik az átadás előtti vágányszabályozás a Budapest-Belgrád vasútvonal magyarországi szakaszán, ha az első hetek belföldi személyforgalma is rendben zajlik. Decemberben indulhat az óránként 160 kilométeres nemzetközi személyforgalom a vasútvonalon, közölte Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter a közösségi oldalán. Sok teszt, javítás és ellenőrzés van mögöttünk, és még van munka előttünk is. Utasokat csak akkor engedünk a vonalra, ha minden szükséges biztonsági feltétel teljesült, ebből nem engedünk, fogalmazott a miniszter. Megújuló energia alapú, komplex energetikai fejlesztés valósul meg a tiszafüredi termástrand és gyógyfürdőben, közölte a projekt kommunikációjáért felelős cég a távirat irodával. A fejlesztés célja a gyógyfürdő hosszú távú működésének biztosítása, valamint az egész éves nyitvatartás műszaki feltételeinek megteremtése, tájékoztattak. A fejlesztés részeként felújítják a fürdő gyógyvízkútját. A projekt kiemelt eleme a kitermelt gyógyvíz felesleges hőtartalmának hasznosítása. A termál energiát távvezetéken keresztül juttatják el három közintézményhez, a Gólyafészek panzióhoz, a Kossuth Lajos gimnáziumhoz és a Ne felejts úti szakorvosi rendelőkhöz sorolták. A beruházás eredményeként jelentősen csökken az üvegházhatású gázok kibocsátása, fűzték hozzá. A projekt részeként képzéseket tartanak az érintett intézmények felhasználói és az üzemeltetők számára, különös tekintettel az energetikai rendszer működtetésére és karbantartására, szerepel a közleményben. Végül az időjárásról. Nyugati irányból megnövekszik, megvastagszik a felhőzet. Ugyanakkor keleten még nagyrészt napos idő várható. Nagy területen megélénkül a déli szél, főként északnyugaton erős széllökések is lehetnek. Az ivatarokat átmenetileg viharos széllökések, intenzív csapadék, esetleg apró szemű jég kísérheti. A hőmérséklet napközben 23 és 29 fok között alakul. Késő estére 12 és 20 fok közé hűl le a levegő. Híreket hallottak.
2: Reklám.
3: Téged is vár az egri érseki fiú kórus. Énekelj velünk az egri bazilikában.
4: Énekelj velünk templomokban.
3: Koncertezz velünk.
4: Tarts velünk komoly zenei fesztiválokra, kórus találkozókra.
3: Legyen sok új barátod.
4: Táborozzunk együtt nyáron a Tisza parton.
3: Legyél tagja egy különleges közösségnek.
4: Itt csak fiúk vannak.
3: Együtt tanulunk megénekelni.
4: Éneklünk zongorával, orgonával, zenekarral.
3: Nálunk kapsz saját új egyenruhát.
4: Sok élményt, sok tudást, sok nevetést.
5: Legyél te az új barátunk az egri érseki fiúkórusban.
6: Használja ön is a Szent István Rádió mobil alkalmazását, melyen keresztül elérhető az adás bárhol. Október a szűzanya hónapja. Applikációink segítségével a rózsafüzért is imádkozhatják hallgatói. Keressék az ingyenesen elérhető alkalmazást az Apple Store és a Google Play kínálatában.
7: Reklámot hallottak.
8: A Szent Imre Katolikus Iskola Rádiós Hálózat média műhelyének műsorát halljátok.
5: Hangolódjunk együtt!
9: Kedves hallgatóink, a következő percekben a Mezőnyáradi Boldog Sándor István Katolikus Általános Iskola Iskola Rádiós műsorát hallhatják.
10: Dicsértessék a Jézus Krisztus! A Mezőnyáradi Boldog Sándor István Katolikus Általános Iskola rádiós csapata köszönti a kedves hallgatókat. Én Balogh Zsófia vagyok. A műsorunk első felében visszatekintünk a nyárra. Beszámolunk arról, hogy milyen lehetőségeink voltak a nyári szünet tartalmas eltöltésére. Iskolánk jó voltából tanulóink számos táborban vehettek részt. Még június végén végzőseink Mezőkövesden töltettek 3 napot a Zsóri katolikus üdülőben. Mottójuk egy Isten van. Útra való hittanos tábor végzőseinknek Szelei Katinka így írt iskolán közösségi oldalán az eseményről.
11: A ballagást megelőző utolsó tanítási héten a volt 8-osaink osztályfőnökükkel és hitoktatójukkal 3 napos tábor keretében zárták le az iskolánkban töltött 8 évet. Jézus szíve ünnepén a mezőkövesdi Jézus szíve templomban szentmisével szentelték meg a napot. Az együtt töltött idő lehetőséget adott nagy beszélgetésekre, közös nevetésekre, játékra, mély gondolatok születésére egyaránt. Nem maradhatott ki a szokásos tábortűz, sütögetés, esti kincskereső, de a zsóri fürdőzés sem. A tábor alaptémáját az 1700 évvel ezelőtti Niceai zsinat hitvallása adta. Ugyanakkor az önismereti és Isten kapcsolatra fókuszáló egyéni és csoportfeladatok célja már az útnak indítás is volt. Megfogalmazták, mit jelent a közösség. Hogyan éljük meg érzelmeinket? Milyen érzések és gondolatok vannak bennük a változással, a középiskolával kapcsolatban? és mindezt felajánlották Istennek. A táborunk a Betlen Gábor alap segítségével valósulhatott meg. Az utaztatásban Mezőnyárád önkormányzata nyújtott önzetlen segítséget. A nyárádi Boldog Gyermekekért Egyesület felajánlása ugyancsak a táborozók programjait színesítette.
12: Az időrendben soron következő tábor különleges szervezésű volt. Úgy hallottam, hogy Emma egy bogaras táborban vett részt június végén. Ez egy biológiával kapcsolatos tábor volt?
13: Dehogy, nem volt köze a biológiához. Pontosítunk, a Szent János Bogár táborban töltöttem 6 napot unokatestvéremmel és más fiatalokkal együtt, akik az ország különböző településeiről jöttek. Ez egy keresztény tábor, mely több éves hagyománnyal bír, ezen a héten arra figyeltünk a legjobban, hogy hitünket mélyítsük, az Istentől kapott szeretetünket megosszuk a többiekkel. Helyileg Pátyon voltunk, amely egy Budapesthez közeli község. A Pátyi templom és környéke adott helyet a foglalkozásoknak.
11: Mi ennek a tábornak a különlegessége?
13: A táborozókat a helyi hívők látják vendégül, szállást és étkezést is biztosítanak, mindezt teljesen önzetlenül. Nekem különös helyzetem volt, mert az unokatestvérem Páty melletti faluban lakik, így mi ott anyáztunk.
11: Hogyan képzeljük el ezt a tábort? Milyen foglalkozások, programok voltak?
13: A tábor kis településen, nyugalmas, békés környezetben volt, hogy egy kicsit kiszakadjunk a mai rohanó világ forgatagából. A gyerekek a település befogadó családjainál laktak, akik ezáltal a tábor eseményeiről folyamatosan értesültek. Hívtuk őket a mindennapi napzárásokra és szentmisékre, főleg egy különösen ünnepélyes, köszönetkép bemutatott missziós misére, a csoportok szereplésére és a tábortűzre. A táboroknak minden évben más-más témája van, részben ez adja a tábor lelki tartalmát és a karakterét.
11: Hogy érezted magad, Emma? Mi volt a legjobb ebben a táborban?
13: Őszintén, én nem tudok csak egy dolgot megnevezni. A tábornak a legtöbb, sőt összes része tetszett. 6 napot töltöttünk el Pátyon, mind a 6 nap más és különleges volt. Az első nap megismerkedtünk a csoportvezetőinkkel és a csoporttársainkkal. Ahhoz képest, milyen kevés időt töltöttünk ekkor még együtt, nagyon jól kijöttünk egymással. Nagyszerű volt olyan embereket megismerni, akik nem csak egykorúak velem, de hívők is, és komolyan is veszik a hitüket. A második nap többet mozogtunk. Sok időt töltöttünk a csoportunkkal, csapatépítő feladatokat végeztünk, beszélgettünk a templom közelében. Ezeket blokknak neveztük. Ebédelni a helyi iskolába jártunk. Az asztalnál együtt imádkoztunk, és mindig valamilyen kreatív módon. Például tapsolva, énekelve mondtuk az imát. Azt ki nem hagyhatom, hogy minden nap végén misét tartott a Tiziszi atya, akit borzasztóan megkedveltem. Jó volt hallgatni, amit prédikált. Gyóntam is nála, szuper tanácsokat adott. Én mind a 6 nap minisztráltam is unokatestvéremmel és több táborozóval. Mások voltak a szokások, mint itt Nyárádon, és ahonnan a többiek jöttek, de minisztráns társaimmal segítettük egymást. Volt missziózás is, amit nagyon élveztem. A missziózásban a gyerekek csoportonként mentek a faluba egy kijelölt területen. A falu lakosait hívtuk misére, szerencsére alig volt rosszabb élményünk, mindenki kedvesen viselkedett. Volt, aki elkezdett velünk beszélgetni, sőt még meg is kínált volna vízzel a nagy meleg miatt, de vissza kellett utasítanunk, mivel a lelkünkre kötötték a vezetőink, hogy semmit ne fogadjunk el. Egyik nap elsétáltunk egy kisebb múzeumba, ahol Pátyi népviseletét és kultúráját mutatták be. Utána egy közeli boros pince történetével ismerkedtünk meg. Aznap sorverseny is volt, nem nyertünk, de jó volt mozogni kicsit, és nagyon vicces volt. Az egyik legnagyobb élményem az akadályverseny. A csapatok délelőtt felsétáltak egy helyre, ahol misét tartott a Tiziszi atya. Onnan visszafelé akadályokon mentünk át, például volt, ahol egy tűzidéző rituálét kellett kitalálni, volt, ahol egy maknak kellett házat építeni, Olyan is volt, ahol botokat kellett reklámozni, de ezen kívül még sok ötletes akadály volt. Büszke voltam, mikor kihirdették, hogy a mi csapatunk szerezte a legtöbb pontot. Kaptunk is nyereményt. Az utolsó nap minden különleges volt. A mise is, a feladatok is. Mindenki felvette a Szent János bogaras pólóját, amit félszel aláírtunk egymásnak. A gyerekek könnyes szemekkel búcsúztak egymástól, csoportvezetőiktől. A mise után megünnepeltük a vezetőket. Kiosztották az elveszett dolgokat egy vicces ígéretért vagy tettért cserébe. Bár azt minden nap megtették, de utoljára mégis más volt. Főleg azért, mert engem is kihívtak. Az apukámtól kapott sapkát hagytam el. Hálás vagyok anyukámnak, hisz ő mutatta be nekem a Szent János bogarat. Anyukám régebben főbogár volt, azaz csoportvezető. Amikor abba hagyta, arról álmodozott, hogy majd jövőbéli gyermekei kis bogarak lesznek. Azaz táborozók. Ez valóra is vált. De meglepően nem csak ő őrölt, hanem Atitiszi atya is, mivel ismerik egymást. Amikor megérkezett atya a táborba, az egyik első dolog volt, hogy odajött hozzám köszönteni. Ami meglepett, mert életében nem látott még engem. Azt mondta, azért ismert meg, mert teljesen úgy nézek ki, mint anyukám. Ezernyi csodálatos emberrel ismerkedtem meg, és ezernyi csodálatos élményt gyűjtöttem. Ez a tábor teljesen megváltoztatta, hogy látom a világot, és ezért is nagyon hálás vagyok.
12: A következő nyári eseményünk a Balatonszárszói nyári tábor volt, ami több évtizedes hagyományra tekint vissza. Minden év júliusának végén indulnak útra a gyerekek. Ezt teljes egészében a szülők finanszírozzák. A helyszín a Lepkeház ifjúsági üdülő. A szálláshely jó lehetőséget biztosít a Balaton déli partjának nevezetességeinek felfedezésére. Az üdülő a község központjától pár percre, a Balatontól 200 méterre helyezkedik el csendes környezetben. Több ágyas, fürdőszobás szobákban szállásolnak el bennünket. Az üdülő szabadtéri medencével is rendelkezik, így akár a Balatonon, akár helyben is tudunk fürödni. A vízparton több szabad strandot is találhatunk. Az üdülő nagyon szép udvarral rendelkezik, sokféle lehetőséget kínál a szabadidő eltöltésére. Szintenként egy-egy társalgó áll a rendelkezésünkre, ahol a különböző foglalkozásokat tudják tartani a csoportok. Étkezés az üdülő éttermében történik. Külön helyiség található az étterem mellett, ahol különböző játékon játszhatnak a gyerekek, biliárd, csó, stb. Galli Gábor tanárúrral beszélgetünk az idei tábor programjairól. Merre jártak, milyen látnivalókat néztek meg, milyen rendezvényen tudtak idén a nyaralók részt venni.
14: Balatonszászon voltunk most az iskolával, most 20 tanulóval és 4 pedagógussal. Hát immáron 20. éve járunk erre a szállóra és nyári táborba. Mindig nagy élmény, mert bejártuk a Balaton mindkét partját ezekkel a gyerekekkel, és a szüleikkel is. Most idén, mint ahogy említettem, 20 tanulóval jutottunk el ide. Az első teendőnk ugye az volt, hogy megbeszéltük, hogy milyen felszerelést kell hozni, hova megyünk, mire kell majd figyelnünk, és egy hosszú utazás után megérkeztünk a szállodánkba. Mivel nagyon-nagyon meleg idők voltak, így először fürdeni mentünk, amit minden kezdően élvezett. Kicsit azért elszomorodtunk, mert a Balaton vízszintje a nagyon nagy hőség miatt már kezdett visszahúzódni, de nagyon élvezetes volt. Este még azért kimentünk a táborból, és egy gyönyörű naplementét néztük, ami egyébként majdnem minden nap így történt, hogy kimentünk naplementét nézni, fotózni, illetve csak úgy sétálni. Másnap megmutattuk a gyermekeknek a várost, lehetett vásárolni, közös vagyizás volt, illetve jó pár gyerekkel, mivel Balatonszászon jártunk, a József Attila múzeumot is meglátogattuk, és József Attilának az ott lévő könyveit, írógépét, az ingét, illetve sok más hasznos dolgot meg tudtunk tekinteni, illetve mert ez egy interaktív múzeumi kiállítás volt, interaktívan tudtak a gyerekek különböző költeményeit meghallgatni, kipróbálni egy írógépet, hogy hogyan működött, és különböző digitális játékkal is lehetett kísérletezni, és a József Attila műveiről szólt, mondjuk úgy, hogy ez a vetélkedő. és hát délután azért mi balatonoztunk, nagyon sokat lementünk, ugye hát a Balaton lángos és vagyi nélkül mit sem ér, úgyhogy a gyerekek ezt ki is használták többször, sokat játszottunk a vízbe, különböző játékokat, és hát ezeket mindig nagyon élveztük, ugyanakkor elindítottuk a tábori olimpiát, ami azt jelentett, hogy a tábori olimpián részt lehetett venni Csocsó bajnokságban, foci bajnokságban, Torino foci bajnokságban, illetve asztali teniszben, és ezek napokon keresztül természetesen a tábor végéig mentek. A rákövetkező napon, hát hajózás nélkül sem Balaton a Balaton, minden évben más és más próbálunk kitalálni, valamikor vitorlás hajóval megyünk, valamikor sétahajóval megyünk egy nagy kört, vagy valamikor átvegyünk a déli parttól az északi partra, most mi a sétahajózást választottuk, és másfél órán keresztül a Balatonnak a csodálatos vizén szeltük a habokat, gyönyörű napsütés.

Mert az időjárás előrejelzés szerint a következő napra esőbolt várható, és hát az sajnos az így is alakult. Már korán a délelőtti órákban kisvonattal átmentünk Balatonföldvárra, és a célunk nem más volt, mint a Balatonföldvári hajózási hajótörténeti múzeumot meglátogatni, ahol több szinten a gyerekek a Balaton élővilágával, a viharjelzésekkel, a hajóépítéssel, a halászattal, a Balatonnak egyáltalán a történelmével, a földrajzi adottsága és ezekkel tudtunk megismerkedni, és hát a végén, a legfelső szinten a csodálatos balatoni panorámát is láthattuk volna, hogyha már akkor nem ereszkedett le volna a esőfüggöny, úgyhogy sajnos azt már nem tudtuk élvezni, és hát esőben indultunk vissza. Estére bátorságpróbát és éjszakai fürdőzést terveztünk, illetve délutánra Mozdulj Balaton rendezvényt, ahol strandfoci, strandkézi, tollas és egyebeket terveztünk be, de sajnos ez az időjárásnak a viszontásság, mert ez elmaradt. És hát már ezen a napon kezdtünk összepakolni, kicsit tényleg elbúcsúzni a tábortól. Másnap a hazautazáson volt a hangsúly, de nem tudtunk úgy hazamenni, hogy ne értékeltük volna a tábort, és a tábori értékelés végén mindenki kapott egy LEG Balatonkártyát, ahol a legjobb és legjellemzőbb tulajdonságokkal ruháztuk föl a gyerekeket, és ezt egy Balaton kartonpapírra fölírtuk nekik, és ezt elvihették emlékbe, természetesen a sok-sok édesség, a sok-sok ajándék mellett is, úgyhogy szeretném megköszönni a kollégáimnak, akik eljöttek nekünk segíteni, a gyerekeknek, akik eljöttek velünk táborozni, és ahogy szoktuk mondani, jövőre veletek ugyanitt. Köszönöm szépen!

0: Sok szeretettel küldöm a hallgatóknak az alábbi verset, amit a Balaton ihletett meg. Gárdonyi Géza, a Balatonon. Csak hogy újra látlak égnek ezüstükre, égnek ezüstükre szép csöndes Balaton. Arcát a hold benned elmélázva nézi, s csillagos fátyolát átvonja tihanyon. Leülök egy kőre, s elmerengek hosszan az éjjeli csendben, az alvó fa alatt. Nem is vagyok tán itt, csupán csak álmodom, Balatont álmodom, s melléje magamat.
1: Augusztus 16 és 21-e között 46-an vettünk részt Zankán Erzsébet táborban. Ennek előkészületeit Farkas Jánosné, Lili néni iskolánk igazgatóhelyettese végezte. Kísérő pedagógusok Boda Zsuzsanna, Oroszné Nagy Tünde és Gallik Gábor voltak. Ezúton is köszönjük, hogy időt szántak ránk, és vállalták a táboroztatás nehézségeit is. A vonatút, a szállások elfoglalása és a tábornyitó bulival végződött az első nap, vasárnap. Hétfőn a Tudomány napján az erők nyomában feladatokat oldottuk meg, és összetudtunk gyűjteni megfelelő pecsétet, ajándékpohárat kaptunk ajándékba. Második napon a balatoni fürdőzés után voltak itt trambulinon, és a játszótéren töltötte el az időt, és voltak, akik az Ankalóz csapatépítő foglalkozáson jókat szórakoztak, aztán este egy koncerten vettünk részt. Szerdán a sportnapján, tábori olimpián értek el tanulóink szép eredményeket, és elkezdődött a foci bajnokság, melyen csapatunk ezüstérmet szerzett. Az esti csocsó bajnokságot megnyerték tanulóink, és Skander bajnokságon is helyezettek lettek. Nagy élmény volt a kézműveskedés, a hősök napja, az ügyességi akadálypálya, a párnacsata, a sárkányhajózás, a mozi. 20-án ünnepi szentmisét tartott Böjte Csaba, ferences testvér. Az utolsó este táborzáró bulival fejeződött be, ebben a táborban én is részt vehettem, nekem a közös találkozások, beszélgetések, az éjszakában nyúló szobai fecsegések és a strandolás tetszett a legjobban. Isten szép idővel ajándékozott meg bennünket, így minden programot meg tudtunk valósítani, teli élménnyel, és természetesen elfáradva tértünk vissza otthonainkba. Utolsó táborunk a leendő elsősöknek szólt,

0: a csibe tábor. Itt a picinkék ismerkedhettek meg az iskolával, egymással és Dani tanítóbácsival. A tábor napközis jelleggel 9 órától délig tartott 3 napon keresztül. Műsorunk második részében a megvalósult és előttünk álló programokról számolunk be. Így bepillantást nyerhetnek a kedves hallgatóink intézményünk életébe. Az új tanév aktívan kezdődött. A megalakuló diák önkormányzat már is fotópályázatot hirdetett az állatok világnapjára. Fotópályázat címe Teremtett világunk értékei. Bármilyen technikával lehet fényképet készíteni, témajavaslatok, állatok a természetben, természeti csodák, sűrű, különleges erdők, de mindenki a saját kreativitásának, tudásának megélésére buzdít a hitéleti közösség. Az alkalom nemes, hiszen Assisi Szent Ferenc halálának 800. évfordulójának alkalmára egy témarab bevezetőjéül szolgál a fotópályázat.
1: 2026. szeptember 1-én tartottunk iskolánk tanévnyitó ünnepségét. Az idei tanévben 141 tanuló, köztük 18 első osztályos kisiskolás kezdi meg tanulmányait iskolánkban. A tanévnyitón az elsős tanulónknak Urbán Dániel elsős osztályfőnök felkötötte az iskolánk nyakkendőjét, majd a bemutatkozás után egy verset szavaltak el elsős tanulóink. Kalóné pap Krisztina igazgatóasszony ismertette a tanév mottóját, áldott légy uram, és ennek szellemében indította el az iskola évet. Szeptember 2-án Varga András iskola lelkészünk Veni Sancte Szentmisét celebrált, melyen minden iskolás táskáját is megszentelte.
2: Szeptember 5-én zarándokokat fogadott iskolánk. Az újpesti klariszeumból érkezett Mezőnyárázra Márkusz Zoltán szalézi atya egy nagyobb plébáni zarándok csoporttal. Szerették volna meglátogatni Boldog Sándor István örökfogadalmának 80. évfordulója alkalmából egykori noviciátusának helyszínét, megismerni a települést és környékét. Nem csak az egykori szalézi rendházra, hanem az idén 10. évét ünneplő katolikus iskolánkra is kíváncsiak voltak. Katinka tanárnővel, iskolánk hitoktatójával ellátogattak a romtemplomhoz is. A nap legfelemelőbb pillanata a közös szentmise volt, melyre Miskolcról is érkezett egy ferences kisnővér. Kazincz Barcikáról pedig két szalézi diakónus. Hála és köszönet a csoportot vendégül látó pedagógusoknak, Katinka, Ica és Zsuzsa tanárnőknek.
1: Szeptember 8-án ünnepli egyházunk Szűz Mária születését. Iskolánk tanulói is ajándékkal készültek a szűzanyának. Imádsággal, rajzzal, képecskékkel, virágokkal érkeztek az iskolamisére. Majd az oltár elé helyezték azokat. Az énekkel is égi édesanyánkhoz imádkoztunk. Ebben a szentmisében került sor a tanszerek megáldására is.
3: Fejmikrofonokat kapott iskolánk. Intézményünk számára minden olyan támogatás különösen értékes, amely közvetlenül gyermekeinket, fejlődésüket és közösségi élményeiket szolgálja. Nagy örömmel és hálás szívvel fogadtuk a Mezőnyáradi Gyermekekért Alapítvány felajánlását, amelynek köszönhetően iskolánk 6 pár, azaz 12 darab fejmikrofonnal gazdagodott. Az új eszközök nagy segítséget jelentenek tanulóink számára az iskolai ünnepségeken, műsorokon, rendezvényeken és különböző programokon, hiszen lehetővé teszik, hogy a gyermekeink még magabiztosabban álljanak közönség elé, szereplésük pedig jól hallható és élvezhető legyen mindenki számára. Ezúton is hálásan köszönjük a Mezőnyáradi Gyermekekért Alapítványnak, hogy támogatásával hozzájárul iskolánk mindennapjaihoz és rendezvényeink színvonalához. Hisszük, hogy ez a nagy lelkű segítség sok-sok felejthetetlen pillanatot, szép szereplést és örömteli élményt jelent majd gyermekeink és iskolánk közössége számára.
2: Szeptember 22-től kezdettét vette a közlekedés hete, amelynek keretében számos érdekes és játékos programmal vártak bennünket. A felhívás így szólt. Legyetek minél aktívabbak, és ha tehetitek, gyalogkerékpárral, rollerrel vagy gördeszkával érkezzetek az iskolába. A részvételért pecséteket gyűjtettünk a pecsételő füzetekbe. A pecséteket a szünetekben az aktív iskolás segítő diákoknál kaphattuk meg. A heti program a következő volt. Hétfőn rajzverseny. Kedden gyalogtani. Szerda díszítsd fel a bicajod. Csütörtök kerékpáros ügyességi pálya. Péntek magyar diáksport napja és gyalogos szabadulószoba. Egyszerre több programhoz is csatlakozhattunk. Aktív közlekedés hete, Európai Sporthét, Európai Diáksportnap, Magyar Diáksportnapja, Bringáz a suliba akció, Millió lépés program. A hét folyamán számos mozgásos, közösségi és élménydús programmal vártak bennünket. Millió lépés. Az applikáción keresztül bárki csatlakozhat a Bélyesi Mezőnyárád iskola közösséghez, és együtt gyűjthetjük a lépéseket. Bringáz a suliba. Jelenleg a 6., 7., 8. osztályos tanulók vehennek részt a programban. A kerékpározással matricát gyűjthetünk magunknak és az osztályunknak is. A későbbiekben értékes nyereményeket is lehet nyerni. Sporthetek az aktív közlekedés hete. Ezekhez a programokhoz bárki csatlakozhat. Minden napra jut egy újabb, élvezetes mozgásprogram. Érdemes lesz bekapcsolni és kerékpárral, gyalog, rollerrel, kördeszkával érkezni. Az aktív tanulói csapat szeretettel vár mindenkit. Mozgásban az iskola. Aktív iskola. Októberi előttünk álló programjaink az Állatok Világnapja témanap, mely során színező, feladatsor Assisi Szent Ferenc életéről, állati kaland, mozgásos feladatok, akadálypálya, szókereső, kincskereső, közös éneklés állatokról szóló versek várják a tanulókat.
4: Kedves hallgatóink! Ezzel a hírösszefoglalóval zárjuk műsorunkat. Kívánunk békés estét szeretteik körében. Az adásban közreműködött Balogh Zsófia, Farkas Kincső, Gácsi Emma, Horváth Dávid, Csukat Fruzsina, Tusz Aletta, Boda Zsuzsanna tanárnő és Gallik Gábor tanár úr. Technikai segítőink Madarász Péter András és Gácsi Gergely. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
5: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben a Mezőnyárádi Boldog Sándor István Katolikus Általános Iskola iskolarádiós műsorát hallhatták. Köszöni megtisztelő figyelmüket a műsor szerkesztője, Kónya Éva.
6: A hangolót a Szent Imre Katolikus Iskola Rádiós Hálózat média műhelyének műsorát hallottátok.
7: Tartsatok velünk jövő héten is!

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hitvalló. Hittan és beszélgetések.
1: Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban Béres Gyula hittanár, az Andrássy György Katolikus Közgazdasági Középiskola diákjaival a szentelményekről beszélget.
2: Az Atya, és a Fiú, és a Szentlélek nevében. Amen. Amit csak kértek az Atyától az én nevemben, megadja nektek. Mindenkor esedezzetek a lélekben, minden imádságban és könyörgésben, s ő benne virrasszatok teljes álhatatossággal, könyörögve az összes szentért. Az Atya, és a Fiú, és a Szentlélek nevében. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
3: Mindörökké, amen.
2: Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat és beszélgető társaimat, Romány Dórát, Kalmár Dórát és Kalmár Rékát. A mai témánk a szentelmények lennének, és erről próbálnánk meg egy kicsit beszélgetni, átvéve az egyház évben megjelenő szentelményeket. Tudjuk azt, hogy Krisztus 7 szentséget alapított, és ugye ezek látható jelek, melyek láthatatlan kegyelmet közvetítenek ugye az ő rendeléséből, tehát Jézus Krisztus rendeléséből. A szentelmények is hasonlóak, ugye megpróbálják utánozni a szentséget, az egyházi törvénykönyv 1166-os kánonja rendelkezik a szentelményről. A szentelmények is látható jelek, láthatatlan kegyelmet közvetítenek az egyház könyörgése által. Tehát az egyház a szentelményeiben megáldja a hívő embert, a tárgyakat, dolgokat, és Isten számára foglalja le. Melyik, ha az egyházi évben végig megyünk, melyik az az első szentelmény, ami mindjárt januárban terítékre kerül, és az egyház ezzel próbálja meg a híveket megszentelni és megáldani?
4: A vízszentelés.
2: Ez mikor van?
5: Január 6.
2: Ugye ez milyen ünnephez kapcsolódik?
5: Vízkereszt.
2: Így van. Vízkereszt után szokott lenni a...
5: házszentelés.
2: A házszentelés, így van. Ugye elhívjuk a lelkipásztort, a plébános atyát, egy papot a házunkba, vagy a lakásunkba, imádkozunk, énekelünk, és ugye a pap megszenteli a lakásunknak, a házunknak a helységeit. És akkor krétával ki szokta írni a szemöldök fára, ugye, hogy... húsz, meg...
4: C.
2: C, meg...
4: M.
2: M, meg...
4: B.
2: B, meg...
5: 15.
2: Meg 15, ugye most 2015 van. Ugye ez a három betű, ez egy latin rövidítés, a Christus Mansionem Benedicat, Krisztus áldja meg ezt a hajlékot. De szokták még a GMB-t is kiírni. Na vajon ez kiknek lehet a rövidítése?
4: Hát Gáspár Menyhéd Bordzsár.
2: Így van, Gáspár Menyhéd Bordzsár, ők voltak a...
4: napkeleti bölcsek.
2: Tehát az egyház a vizet a megtisztulás jeleként alkalmazza, és ugye ez a látható jel, és az a láthatatlan kegyelem, amit közvetít, a megtisztulás, a megerősítés, és itt ugye az egyház könyörög, értünk. A következő, ugye február 2-a...
4: gyertyaszentelő boldogasszony.
2: Urunk bemutatása a templomban. Másnap van 3-án, Szent Balázs püspöknek és vértanúnak az emléknapja, és ekkor szokott lenni a...
5: Balázs áldás.
2: Hogyan néz ki ez a Balázs áldás? Hogy két gyertya...
4: a fejünket két gyertya közé rakják, és úgy megáldja a pap.
2: És mit mond? Hogy Szent Balázs püspök és vértanú közbenjárására őrizzen meg téged az Úr mindenféle torokbajtól és más bajtól, az Atya és a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Voltatok már Balázs áldáson?
4: Igen.
2: Minden éven el szoktatok menni?
4: Igen.
2: Jól van.
4: Elszoktunk.
2: Aztán következik a nagybőti időszak. Mivel kezdődik a nagybőlt? Milyen nappal?
4: Hamvazószerda.
2: Hamvazószerdával. És mi történik Hamvazószerdán?
4: A múlt évi barkánt elégetik, és akkor azt a homlokunkra egy keresztet rajzolnak.
2: Így van. És mire kell emlékeznünk? A hamu mire emlékeztet?
4: Porból lettél, és porrá leszel?
2: Így van, emlékezzél ember, hogy porból vagy, és porrá leszel. Így van. Tehát az elmúlásra, meg a bűnbánatra. Ugye a ókorban a zsidóság, amikor bűnbánatot tartott, hogy ezek állt, akkor ugye hamut szórt a fejére. Tehát ez a bűnbánatunkat is kifejezi a nagybőjtben, és emlékeztet bennünket a mulandóságra is, tehát hogy majd egyszer belőlünk is por és hamu lesz. Aztán a nagybőjtben van egy másik nagyon fontos szentelmény, az pedig a
5: barkaszentelés.
2: A barkaszentelés, Réka az előbb említetted. Melyik napon van?
5: Virágvasárnap.
2: Miért szentelünk barkát? Hát amikor Jézus bevonul Jeruzsálembe, akkor milyen ágakat vágtak le és tettek a lába elé?
5: Pálma.
2: Pálma. Nálunk nő pálmafa?
5: Nem, sajnos.
2: Nálunk nem nő pálmafa, ezért ugye mi barkát használunk, és ezt szentel az egyház. Ünnepélyes körmenetben a papa minisztránsokkal együtt, ugye a templomban végig vonul. Aztán utána ezt a barkát mi is haza vihetjük. Ugye? Következő nagyon fontos szentelményünk szintén a nagybőjtre esik. Ez melyik?
4: Olajszentelés.
2: Ez milyen napon van?
4: Nagycsütörtökön.
2: Ugye nagycsütörtökön két misét is tart az egyházunk. Az egyik az délelőtt van a főszékes egyházban, amikor a püspök, érsekatya az egyházmegye papságával együtt mutatja be a szentmisét, és ebben a szentmisében olajat szentel. A keresztelendők olaját, bérmálandóknak és a betegek olaját. És ugye ezt utána később, amit megszenteltek, az atyák ugye hazaviszik a plébániára, és amikor kell, ezt használják. Ez is megint csak az embernek a megszentelődését szolgálja, az olajszentelés. Azt tudjátok, hogy milyen növénynek az olaját használja az egyház?
4: Oliva.
2: Így igaz, nagyon ügyes. Jó, ez is egy nagyon fontos szentelményünk. Aztán még mindig a nagybőti időszakban vagyunk, de már tűszentelés, így van, már ez a húsvéti vigília. Nagy szombat esti liturgiában az egyház tüzet szentel. És erről a megszentelt tűzről gyújtjuk meg a húsvéti gyertyát. Aztán később a liturgiában vizet is fog szentelni az egyház. Tehát ez a második alkalom, hogy a katolikus egyházban vizet is szentelünk ünnepélyes keretek között. Ez a keresztségünkre emlékeztet. Megújítjuk keresztségi fogadalmunkat is. Tűz. A húsvéti gyertya, az kinek a szimbóluma?
4: Jézusnak.
2: Így van, aki föltámadta?
5: Halálból.
2: Halálból föltámadt. Így igaz.

0: húsvét vasárnap reggel. Nem tudom, hogy nálatok szokás-e, ahol laktok. Egy régi szokás van, az étel megáldás, vagy étel szentelés. Van-e még nálatok ez a hagyomány? Hallottatok-e róla?
1: Nem igazán.
0: Tehát, hogy kalácsot, sonkát és tojást ugye beteszünk a kosárba, és akkor elvisszük a templomba, és ott ugye a plébános úr megáldja ezeket az ételeket. És akkor szépen hazavisszük, vasárnap reggel megterítjük az asztalt, és akkor a család ünnepélyesen, hogy elfogyasztja a húsvéti lakomát, a reggelit. Ugye megszentelt sonkát, kalácsot és tojást. Milyen szentelmény van még? Nézzük tovább.
2: Búzaszentelés.
0: Tavasszal Szent Márk apostol és evangélista ünnepéhez közel, eső vasárnap. Mit kérünk Istentől, hogy mit áldjon meg?
1: A termést.
0: Az eljövendő és termést. És nagyon fontos, hogy semmiféle elemi csapás, jégeső, árvíz vagy szárazság ugye ne érje azt. Régen szokásban volt, hogy nagy körmenetben körüljárták ugye a falunak a határát, ahol ugye keresztek voltak állítva, és a pap a hívekkel együtt ilyen nagy körmenetben áldotta meg a határt. Ugye ma már búzát visznek a templomba, és akkor ezt szenteli meg. Igen?
1: Én emlékszem, amikor még kicsi voltam, és mamánál ott ugye falu van, és akkor ott tartják a hagyományokat, és ugyanezt csináltuk, amit tanár úr se tetszett mondani.
0: Nagyon jó. Tehát nyilván ez már nem mindenhol van szokásban, ez a szentelmény, de legfőképpen ugye vidéken, tehát hol még a földművelésből élnek sokan, ott még ez, még az egyház alkalmaz ezt a szentelményt. Na aztán tovább, milyen szentelmény van még?
1: Kenyér szentelés.
0: Na ezt mikor?
2: Augusztus 20.
0: Mert augusztus 20-ára megvan a betakarítás, és miből készül ez a kenyér?
1: Búzából.
0: A friss búzából, a lisztből, igaz?
1: Igen.
0: És akkor ugye ezt az egyházunk szintén megáldja és megszenteli. Menjünk tovább.
1: Borszentelés.
0: Ez mikor van a borszentelés?
2: December 27.
0: Ez kinek a napja?
1: Szent János.
0: Így van, nagyon jó. Ő a főegyházmegyénknek a védőszentje is, hogy ekkor van a borszentelés, hogy a bor megáldás. Tehát nem csak a kenyeret, hanem a bort is megszenteli az egyházunk. Ugye milyen érdekes, hogy a szentmisében ezt a két nagyon fontos élelmet, bort és kenyeret mutatunk be mi is áldozatul, ami Krisztus testévé és vérévé változik. Menjünk tovább. Mit szentel még meg az egyházunk?
1: A templomot.
0: A templomot csak kiszentelheti föl?
2: Püspök.
0: Régen ugye középkorban volt legfőképpen szokás, hogy 12 helyen kente meg ugye olajjal a falat a püspök, vagy 4 helyen is, tehát ez a 2 szám van használatban, ugye csak püspök szentelheti föl, és még a templomban mit lehet fölszentelni és Isten számára lefoglalni?
2: Altárt.
1: Kehely.
0: Aztán még?
2: Képek.
0: Jó.
2: Rózsafűzér.
0: Rózsafűzért is lehet szentelni, ugye a hívek számára.
1: A liturgikus ruházatokat.
0: Így van, tehát azt, amit a pap visel a szentmisén, illetve más liturgiák során, így azokat a tárgyakat is megszenteli az egyházunk.
1: Rózsafűzért és érmeket.
0: Jó. Van még két szentelmény, amit nem említettünk.
1: A sír.
0: A sírnak a megszentelése vagy megáldása így van a temetőben, aztán ehhez kapcsolódva...
2: Temetés.
0: A temetés, annak megvan a külön szertartás rendje. Sokszor találkoztam már olyan emberekkel, hogy azt gondolták, hogy a temetési szentség, hát nyilván tudják, hogy melyik a hét szentség, de temetési szentelmény. Tehát, hogy az egyház könyörög az elhunyt hívőért, hogy Isten fogadja őt be az örök üdvösségbe. És van még egy szentelmény, egy fontos...
2: Ördögűzés.
0: Az ördögűzés. Na vajon annak mi lehet a célja az ördögűzésnek?
1: Ne érjen minket rossz.
3: Meg hogyha megtámad minket.
0: Igen?
3: Akkor az menjék belőlünk.
0: Így van, tehát igen. Hogyha mondjuk van egy ördögi megszállás, vagy megszállottság, akkor az egyház imádkozik a megszállott fölött, de nyilvánvalóan csak szigorúan, erről is az egyházi törvénykönyv rendelkezik, csak felszentelt pap és alkalmas személy végezheti az ördögűzést meghatározott rend szerint. Ez is szentelmény, bár vannak olyan exorcizmusok, ördögűző imádságok, amelyeket például a keresztség szentsége kiszolgáltatásakor is használ az egyház, és imádkozik. Látjuk azt, hogy a szentelmények átszövik az egész egyház évet, és átszövik az egész életünket. Nagyon fontos az, hogy ebben a mai modern világban vegyük ezeket komolyan. Tehát ne tartsuk ilyen babonás szokásoknak, hanem igenis a megszentelt dolgok és tárgyak, azok emlékeztessenek bennünket mindig arra, hogy ez az emberek javát kell, hogy szolgálja. Például, ha vennétek egy új autót, azt meg lehetne áldatni, vagy szenteltetni a plébánossal?
4: Meg lehet.
1: Nem, de furcsa lenne.
4: Még? Szerintem is furcsa.
0: Pedig megszokták.
1: Nem jellemző a mai fiatalság körében.
4: Se az idősebbek körében.
0: Pedig én már hallottam sokat ilyet. Sőt, képzétek el, hogy még olyat is lehet, hogy még repülőgépet is meg lehet szentelni.
2: Hát akik félnek, azok kérnek ilyet. Hát attól félnek, hogy ére zuhan vagy valami, szóval megszentelik, hogy ne legyen semmi bajuk az úton.
0: Szerintetek a szentelményeket az a félelem kell, hogy motiválja?
2: Nem úgy gondoltam, hogy pont az, csak hogy ugye, hogy az is benne van.
0: Értem, tehát, milyen hogy
1: megköszönés.
0: Nagyobb biztonságban érezze magát, ugye?
4: Szerintem sok ember ezért csinálja, félnek.
1: Hogy útközben legyen Isten velük.
0: Igen. És hogyha nem szentelné meg az autóját, akkor Isten nem lenne vele, szerinted?
4: De.
1: De, ugyanúgy.
4: Ugyanaz lenne.
0: Csak hogyha különleges módon kéri az ő kegyelmét. Az egyház könyörgése által. Tehát ez nagyon fontos. Bármilyen ügyünkben ugye fordulhatunk az egyházhoz, és az egyház megszentel. Embereket meg lehet áldani?
4: Meg lehet.
0: Pontosan erről van szó. Így van. Például a szerzetes nővéreket, akiket a rendbe iktatnak be. Ahogy mondtam, a tárgyakat, tehát embereket is. Aztán a szülő, édesapa vagy édesanyja megállhatja a saját gyermekét?
4: Persze.
0: Bizony meg. Történt már veletek ilyen?
4: Nem igazán.
0: De lehet.
4: De láttam filmekben, nagyon sok helyen láttam. Tévében, mindenhol.
0: Innentől fogva meg lehet kérni a szüleiteket, hogy áldjanak meg benneteket időnként. Zárásképpen egy imádságot fogok elmondani, ami az egyik szentelményhez kapcsolódik, és ebben a világban ugye, eléggé aktuális is. Szent Mihály arkangyal, védelemez minket a küzdelemben, a sátán gonosz kísértései ellen, légy oltalmunk. Esedezve kérjük, parancsoljon neki az Isten, te pedig mennyei seregek vezére, a sátánt és a többi gonosz szellemet, kik a lelkek vesztére körüljárnak a világban, Isten erejével taszítsd vissza a kárhozat helyére. Ámen. Az Atya és a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
4: Mindörökké. Ámen.

Elhangzott műsorunkban Béres Gyula hittanár, az András Ügyi egy katolikus közgazdasági középiskola diákjaival beszélgetett. A műsort Dankó Zsuzsanna szerkesztette. Elhangzott műsorunkat ma 23 óra 25 perctől megismételjük.

0: Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
1: 16 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Szűz Mária biztos menedék az élet nehézségei közepette, fogalmazott 14. Leó a rózsafüzér kapcsán. Az október 7-i szerdai általános kihallgatáson a pápa ismét arra buzdította a híveket, hogy imádkozzák a rózsafüzért, megismételve a Lourdesban elhangzott felhívását. Októberben különösen is kérjük Szűz Mária közbenjárását a világ békéjéért, aki menedék és erő a nehézségek és a szenvedés pillanataiban. Böcskei László nagyváradi püspök szerint nem hangos emberekre, népünknek ma elsősorban hűséges emberekre van szüksége. Imádkozó családokra, a tisztaság útját választó fiatalokra, a szolgálatban nagylelkű lelkipásztorokra, a lelkiismeretük szavára hallgató közéleti emberekre. A Romániai Püspöki Konferencia elnöke a vatikáni magyarok nagyasszonya kápolnában bemutatott szentmisén beszélt erről. Úgy vélte, társadalmunk legfájóbb sebe talán éppen ennek a hűségnek a hiánya. Példaként tiszteletre méltó Márton Áron néhai gyulafehérvári püspököt említette, akinek erre az évre esik születésének 130. évfordulója. A magyar nyelvű misét Böcskei László a Szent Péter Bazilika altemplomában található magyar kápolnában mutatta be. A kereszténydemokrata néppárt frakció vezetője azzal vádolja a kormányt, hogy a jövő héten elfogadni tervezett a gyermekek jogainak és biztonságának megerősítését célzó előterjesztés, gendertörvény, amely szembe megy a 2022-es népszavazás eredményével. Rétvári Bence a közösségi oldalán közzétett videójában úgy fogalmazott: a jogszabály visszatérés a 2010 előtti állapotokhoz, az uniós forrásokért cserébe a Tisza kormány végrehajtja az Európai Bíróság ítéletét genderügyben. Újra bemehetnek az iskolákba és előadást tarthatnak a nem váltást, vagy az LMBTQ-t népszerűsítő szervezetek, a szülők tudta nélkül tarthatnak ilyen órákat az iskolában. Szabadon lehet népszerűsíteni a gendert a médiában, könyvekben, amihez a kiskorú gyerekek is hozzáférhetnek, mondta a KDNP frakció vezetője. Megszűnik az a kötelezettség, hogy az LMBTQ tartalmakat 18 év feletti besorolásba rakják. Ezek után semmi nem állítja meg a Csipke Józsika könyveket az iskolákban, fogalmazott. Azt mondta, a Tisza párt szembe megy a 2022-es népszavazás eredményével, amelyen az emberek egyértelművé tették, hogy nem kérnek a genderből az iskolákban. A Tisza pártnak fontosabbak a brüsszeli elvárások, mint a magyar családok, vagy a magyar népszavazás egyértelmű eredménye, értékelt a KDNP-s politikus. Megkezdődik az átadás előtti vágányszabályozás a Budapest-Belgrád vasútvonal magyarországi szakaszán, az első hetek belföldi személyforgalma is rendben zajlik. Decemberben indulhat az óránként 160 kilométeres nemzetközi személyforgalom a vasútvonalon, közölte Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter a közösségi oldalán. Sok teszt, javítás és ellenőrzés van mögöttünk, és még van munka előttünk is. Utasokat csak akkor engedünk a vonalra, ha minden szükséges biztonsági feltétel teljesült, ebből nem engedünk, fogalmazott a miniszter. Megújuló energia alapú, komplex energetikai fejlesztés valósul meg a tiszafüredi termás strand és gyógyfürdőben, közölte a projekt kommunikációjáért felelős cég a Távirat irodával. A fejlesztés célja a gyógyfürdő hosszú távú működésének biztosítása, valamint az egész éves nyitvatartás műszaki feltételeinek megteremtése, tájékoztattak. A fejlesztés részeként felújítják a fürdő gyógyvízkútját, a projekt kiemelt eleme a kitermelt gyógyvíz felesleges hőtartalmának hasznosítása. A termál energiát távvezetéken keresztül juttatják el három közintézményhez, a Gólyafészek panzióhoz, a Kossuth Lajos gimnáziumhoz és a Ne felejts úti szakorvosi rendelőkhöz, sorolták. A beruházás eredményeként jelentősen csökken az üvegházhatású gázok kibocsátása, fűzték hozzá. A projekt részeként képzéseket tartanak az érintett intézmények felhasználói és az üzemeltetők számára, különös tekintettel az energetikai rendszer működtetésére és karbantartására, szerepel a közleményben. Végül az időjárásról. Nyugati irányból megnövekszik, megvastagszik a felhőzet, ugyanakkor keleten még nagyrészt napos idő várható. Nagy területen megélénkül a déli szél, főként északnyugaton erős széllökések is lehetnek. A zivatarokat átmenetileg viharos széllökések, intenzív csapadék, esetleg apró szemű jég kísérheti. A hőmérséklet napközben 23 és 29 fok között alakul. Késő estére 12 és 20 fok közé hűl le a levegő. Híreket hallottak.
0: Reklám. Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
3: Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
0: Nem csak katolikusoknak.
3: Keresztényélet.hu.
4: Téged is vár az egri érseki fiú kórus. Énekelj velünk az egri bazilikában.
5: Énekelj velünk templomokban.
4: Koncertezz velünk.
5: Tarts velünk komoly zenei fesztiválokra, kórus találkozókra.
4: Legyen sok új barátod.
5: Táborozzunk együtt nyáron a Tisza parton.
4: Legyél tagja egy különleges közösségnek.
5: Itt csak fiúk vannak.
4: Együtt tanulunk meg énekelni.
5: Éneklünk zongorával, orgonával, zenekarral.
4: Nálunk kapsz saját új egyenruhát.
5: Sok élményt, sok tudást, sok nevetést.
6: Legyél te az új barátunk az egri érseki fiúkórusban.
0: Reklámot hallottak.

0: a lélek útjain.
1: Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Rákosi Zsuzsa, a Kórházi Egészségfejlesztési Program szakmai vezetője beszél az egészségügyi dolgozók jólétéről.
2: Legyünk tudatába, hogy is vagyunk, mi is zajlik az egészségfejlesztés és az egészségügyi dolgozók egészsége területén. Erről hoztam nektek egy pár adatot, illetve az előadásom második felébe szeretnék egy kicsit részletesebben is beszélni arról a programról, amit mi egy közel másfél éve a kórházi dolgozók egészségének támogatása érdekében folytatunk. Fontos az, hogy legyenek reprezentatív adatok, azért, hogy legyen egy reális igényképünk, és azokra az igényekre tudjunk reflektálni egészségfejlesztési programok tervezése során. És ennek érdekében egy olyan hiánypótló országos kutatást folytattunk le egy keresztmetszeti kép megrajzolása céljából, ahol egy kicsit jobb megértést kapunk és rálátást arra, hogy a hazai egészségügyi dolgozók egészsége, illetve egészségmagatartása milyen. Régió, illetve intézménytípus reprezentativitás biztosító 30 fekvőbeteg ellátó intézménybe végeztük el ezt a kutatást. Több mint 4000 résztvevővel, többségük nő volt, 20%-a válaszadóknak orvos, 65%-a szakdolgozó. Maga a kutatás az online kérdőív segítségével valósult meg, a lakossági egészségfelmérés válogatott kérdéseinek alkalmazásában. Az elkövetkezendő 2-3 hónapnak a célja az összefüggés elemzések, illetve a magyar populáció egészségi állapotával való összehasonlító elemzése. Nekünk az volt a célunk ezzel a felmérésre, hogy egyrésztről tényleg egy képet kapjunk, hogy mi is a valóság, és ezt a képet tudjuk aztán tolmácsolni a döntéshozók felé is. A választ, milyen az ön egészsége általában kérdésre, csupán 17%-uk gondolta, vagy érzi nagyon jónak az egészségét, és több mint egy harmaduk úgy érzi, hogy kielégítő, illetve rossz egészségi állapotban van. Kíváncsiak voltunk, hogy azok a résztvevők, amelyek nem a nagyon jó választ adták, milyen szubjektív okok húzódnak a háttérbe, hogy nem érzik nagyon jónak az egészségüket. Ezek között a válaszadók közül nagy részük, több mint 40%-uk azt emelte ki, hogy nincs elegendő ideje az egészségével foglalkozni. A válaszadók közül 24%-ának van krónikus betegsége, tehát ezt jelölte meg, amiért nem érzi magát teljesen egészségesnek, illetve nincs elegendő pénze az egészségének a javítására. Krónikus betegségek tekintetében a dolgozóink több mint felének van valamilyen krónikus betegsége, és itt, hogyha a különböző szakmacsoportokra bontjuk, lehet látni, hogy az egészségügyi szakdolgozók körében a legmagasabb a krónikus betegséggel küzdők aránya, és 55% között több mint egy harmadát korlátozza a krónikus egészségi probléma megléte a mindennapi tevékenységében. Hogyha szűréseken való részvételt tekintjük, itt még az adatelemzés folyamatban van, azt lehet elmondani, hogy igazából az elmúlt 3 éven belül ezeket az alapszűréseken elég jó arányba vettek részt a dolgozóink. Nyilván itt a méhnyakrák szűrés esetében azért van még mit javítani, de ezek az adatok nem annyira rosszak, sőt. De hogyha tovább megyünk a mentális egészség mutatójára, akkor itt már nem beszélhetünk optimistán. Én ezt többször leellenőriztem, hogy tényleg így van-e. A depressziós skála alapján a dolgozóink közel 2/3 mutat valamiféle depressziós tünetet. Nyilván ez nem diagnosztizált depresszió. viszonyításképpen, tehát a magyar lakosság 22%-a küzd valamiféle depresszióban. A szintén nagyon nehéz segítő szakmában dolgozó szociális munkások 40%-a, nálunk ez 58%. Tehát ez nagyon-nagyon beszédes, én úgy gondolom, és visszaigazolja a plenáris szekcióban elhangzottakat. És 9%-uk semmit nem tesz soha a mentális egészségéért, illetve ennek javításáért, és közel egy harmaduk ritkábban, mint hetente tesz valamit, hogy a lelki egészsége az javuljon. Tehát itt van hova fejlődnünk, és úgy gondolom, hogy erre a kórházi egészségfejlesztési programnak is reflektálnia kell a következőkben. A tápláltsági állapotot ismerve közel hasonló számokat kapunk, mint a magyar átlaglakosság körében, közel kétharmaduk túlsúlyos, illetve elhízott. Viszont hogyha zöldség és gyümölcsfogyasztást nézzünk napi szinten, körülbelül a dolgozók 40%-a fogyaszt zöldséget vagy gyümölcset, ami azért szembe megy igencsak az egészséges táplálkozási ajánlásokkal. És hogyha tovább megyünk és a fizikai aktivitást nézzük, 30 perc közepes vagy nagy intenzitású testmozgást hetente kevesebb, mint a dolg, vagy a válaszadók fele végez több alkalommal, és 13%-uk pedig egyáltalán nem végez 30 perc testmozgást egy héten. És hát ha megnézzük a fizikai aktivitásról szóló ajánlásokat, 150, illetve 300 közepes intenzitású testmozgás kellene végeznünk, vagy 75, illetve 150 perc nagy intenzitású testmozgás heti szinten. Szóval fizikai aktivitás terén sem állunk túl jól. Az alkoholfogyasztási gyakoriság, én megmondom őszintén, ezt nem hiszem el, de ha elmegyünk egy konferenciára, egy konferencia vacsorán, nem 17%-nak van boros pohár a kezébe. Ezek adatok, én erről nem is beszélnék többet. Viszont a dohányzási szokásokat tekintve 27% használ vagy dohányterméket, vagy nikotinos elektronikus eszközt. Ezt én rendkívül magasnak tartom, nem csak a saját egészségük rombolása miatt, hanem a példamutatás, tehát milyen példát mutatunk a betegeink számára. És akkor rátérnék, hogy ezekre az adatokra hogyan is próbál reflektálni az Országos Kórházi Egészségfejlesztési Program, amit 2023. novemberében indítottunk el. Tehát a programnak alapvetően három nagy pillére van. Az egyik a kórházi dolgozók fizikai és mentális egészségének javítása, egészség magatartásának támogatása, javítása, amit itt ez pár eredményt ismertetve igencsak nagy szükség van. A másik nagy pillér a kórházak szerepének növelése a betegek és a lakosság egészségfejlesztésében, a betegségek megelőzésében. Illetve egészségfejlesztő kórházak hazai hálózatát alapítottunk meg, és jelenleg működtetjük. Számunkra ez nagyon-nagyon fontos, mert egy aktív közösséget szeretnénk létrehozni, ahol meg tud valósulni egy partnerségi kapcsolódás, egy jó gyakorlatok megosztása, és egy standardok mentén összehangolt együttes közös fejlődés. És ehhez egyrésztről mi különböző országos akcióprogramokkal támogatjuk az intézményeket, másrésztről pedig külön egyéni intézményeket segítünk prevenciós tevékenységek tervezésében, illetve kivitelezésében. Amikor elkezdtük ezt a programot 23-ban az első minisztériumi támogatásból, 10 kórházzal dolgoztunk, nagyon szorosan válvetve ezen a témán, és most tavaly nyártól pedig nagy örömünkre már 23 kórház csatlakozott ehhez a hálózathoz, és dolgozunk velük gyakorlatilag havi szinten.

0: Kedves hallgatóink, Rákosi Zsuzsát, a Kórházi Egészségfejlesztési Program szakmai vezetőjét hallják, aki az egészségügyi dolgozók jóllétéről beszél.
1: A mostani periódus kezdetén a 23 kórház hogyan is értékelte egy 0-tól 10-es Linker skálán az adott egészségfejlesztési témakör helyzetét vagy állását a kórházakban, és egyértelműen látszik, hogy a dohányzás visszaszorítás, illetve az egészséges táplálkozás és az egészséges táplálkozás lehetővé tevő kórházi környezet az, ami a legalacsonyabb pontot kapta, tehát itt van talán a legtöbb tennivalónk az egyes intézmények támogatása terén. Ahogy kiemeltük az egészséges táplálkozás témakörét, ajánlást fogalmaztunk meg a kórházaknak, egy teljesen kézzelfogható gyakorlati útmutatót, hogy hogyan tudják a kórházi büfét, illetve menzát átalakítani, és egy egészséges táplálkozás lehetővé tevő kórházi környezetet létrehozni. A dohányzás visszaszorítása terén a dohányzás leszokás támogató központtal, ugye a Korányi Intézetnek az országos központja ez, illetve Pénzes Melinda kolléganőnkkel dolgozunk válvetve, hogy egyrésztről minden kórházban legyen dohányzás leszokás támogatást végző szakember, és a minimál intervenció az a mindennapi betegellátás gyakorlatába tudjon beépülni. Ezt kell mondjam, hogy több-kevesebb sikerrel úton vagyunk, elkezdtük, de még hosszú az út, amin futni kell. A mentális egészség támogatása egy nagyon-nagyon fontos elemünk. Számos kórházban eszméletlen jó gyakorlatok vannak erre. Tehát akár itt a Szabolcs-Szatmár-Beregi kórházban a kis palacba zárt pozitív üzenetek, amit csak így kitesznek a folyosóra, és mindenki el tud venni belőle. Vagy akár ugye egy burnout prevenció VR-ral, vagy amikor a saját értékeimet, erőforrásaimat felfedező workshopra invitálják a kollégákat. Az aktív mód elősegítését is facilitáljuk a kórházakban, az elmúlt periódusban a 10 pilot kórház 1 millió forint értékbe tudott vásárolni sportszereket, amiket a különböző sportfoglalkozásokhoz fel tudnak használni, illetve mind a 23 kórházban, aki a hálózathoz csatlakozott, elérhet, hogy többféle aktivitása a zumbától kezdve a futóklubon át a gerinctornáig. Nagyon nagy súlyt fektetünk a különböző közösségi programok megszervezésére és az egészségedukációra, amely egészségedukáció mind a kollégák, mind pedig a betegek és a lakosság körében zajlik. És országosan hogyan is támogatjuk ezzel a 23 kórházon kívül az intézményeket? Megalapítottuk az egészségfejlesztő kórházi díjat, amely nagyon közel áll a szívemhez, nem csak azért, mert elismerést, mind anyagi, mind pedig erkölcsi elismerést ad az ezen a téren aktívan tevékenykedő kórházak számára, de egy gyakorlati útmutató is egyben a pályázati kiírás, hogy akik egészségfejlesztés felé szeretnének nyitni, melyek azok a pillérek, amelyeket adresszálni szükséges egy egészségfejlesztési stratégia megalkotásához. A tavalyi évben 22 intézmény pályázott, ebből 3 díjat az alábbi kategóriákba és

külön díjat osztottó ki a Richter támogatásával. A következő akcióprogramunk már nem intézményekre, hanem egyénekre, illetve kisebb közösségekre irányult. Ez az országos kórházi egészség kihívás volt, amely gyakorlatilag egy gamifikált verseny volt 15 héten keresztül. Különböző feladatokat kaptak a regisztrálók. Itt 5 fős csapatok tudtak regisztrálni a versenyben, és különböző heteken mind a csapatok, mind pedig az egyének különféle feladatokat, kihívásokat kaptak. Nagyon szkeptikus voltam ezzel a versennyel, de a regisztrálók óriási száma arra sarkal bennünket, hogy további forrást teremtsünk ennek a programnak a folytatására, és készítsünk egy olyan applikációt, amivel könnyebbé válik ennek a programnak az újbóli lebonyolítása. Tehát a közel 100 fekvőbetegellátó intézményből 71-en vettek részt, 654 csapattal, 3270 kórházi dolgozóval. És én azért is nagyon kedveltem ezt az egészségkihívást, mert tényleg egyéni szinten segítette a viselkedésváltozást, és nem csak a tudás, illetve készségfejlesztéssel, de a játékosítással, a motiváltság fenntartásával, illetve volt egy társas környezet, egy kohézió megteremtése a csapatok részvételével. A záró kérdőívet közel 1400-an töltötték ki. A válaszadók több mint fele azt jelezte, hogy több zöldséget és gyümölcsöt fogyaszt, amit, hogyha visszaemlékeztek az előadásom elején, kevesen fogyasztják az ajánlott mennyiséget. 44%-uknak javultak az alvási szokása, és 75%-uk többet mozog. És 68%-uk úgy érezte, hogy pozitívan változott a hangulat a kihívás hatására, és közel 80%-uk azt jelezte vissza, hogy úgy érzi, hogy javult az egészsége. Úgy gondolom, hogy a népegészségügy területén a kommunikáció, illetve a kommunikációs stratégia tervezésében még van tér a fejlődésre. És végtelenül hálás vagyok, hogy a mi csapatunkat egy olyan fantasztikus kommunikációs csapat, illetve szakemberek segítik, akik be tudják megfelelően csomagolni az üzenetet, és el tudják juttatni a célpopulációhoz. Tehát én úgy gondolom, hogy a sikerünk egyik kulcsa, az a nagyon jó megtervezett kommunikáció, és nem csak a nagyon jó megtervezett kommunikáció, hanem sokan dolgozunk, és ez a sok különböző ember erőfeszítése gyakorlatilag egy nagy folyót, egy nagy impaktot is képes létrehozni, és amikor szembesülünk a nehézségekkel, és azt mondjuk, hogy ezt nem lehet megugrani. Most a hétvégén jött velem szembe ez a természeti kép, amikor egy gránit tömbből kinőtt egy fenyőfa. Tehát erre azt mondja az ember, hogy ez nem lehetséges. Nagyon sokszor vagyunk úgy, hogy nem lehetséges, és akkor erre így ránézek, de... Tehát, hogy ha ezt meg lehet csinálni, akkor mi is meg tudunk ugrani mindent. És ehhez szükséges egy nagyon motivált és elkötelezett csapat, akiknek szeretném megköszönni a támogatását és a kitartó áldozatos munkáját, azoknak a támogató szakembereknek, akik szintén az ügy mellé álltak, és a résztvevő kórházak dolgozóinak. Nagyon szépen köszönöm a figyelmüket.

0: Kedves hallgatóink, Rákosi Zsuzsát, a Kórházi Egészségfejlesztési Program szakmai vezetőjét hallották.
1: Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
2: Közelkép. Portréműsor a Szent István Rádióban.
0: Kedves hallgatóink, műsorunkban Szántó József apáttal, a Jászberény Nagyboldogasszony plébánia plébánosával beszélgetünk, életéről és hivatásáról. A riporter Pap Ildikó.
3: Ahogy lelkipásztorokkal beszélgetek, megoszlanak a vélemények arról, hogy jó egy ekkora nagy plébánián lelkipásztori szolgálatot ellátni, ott, ahol nagyon sok, mondjuk még lehet, hogy abban az időben, 79-86 között járunk, de talán ma már más a helyzet, hogy nagyon sok olyan hívő is betéved, akár egy szentmisére, vagy csak bemegy imádkozni, aki kifejezetten nem oda tartozik az egyházközséghez. És talán szerencsésebb egy kisebb plébánián, egy kisebb templomban lelkipásztorként szolgálni. Mi volt a tapasztalata a pátúrnak? Mennyire jó a fő plébánián?
4: Eger belváros, Eger székes egyház, Eger főplébánia. Hát mondjam így, hogy az életemnek a közepe volt. Már ezt most jó értelemben mondom. Pici félelemmel érkeztem oda, tudom. Mindig ketten voltunk káplánok. Buzgán Jóska, Pap János, Berkes Laci, Medved János, ezek voltak ott, ez alatt az időtartam alatt a káplántársaim. Én szerencsés voltam idézőjelben, mert az én feladatom mindig a hitoktatás, a hittanórák, a betegek látogatása, a ministránsokkal való kapcsolattartás, ez volt az én reszortom. A másik káplán, ő pedig az iroda mellett volt a szobája, ő volt az irodai szolgálatos, nagyobb részt, persze én is besegítettem, de nagyobb részt az a másik káplánnak a reszortja volt. Az én lakás lehetőségem a térre, oda nézett ki az ablak, a székesegyházzal szembe. No, ott volt egy lakás, az az egyik káplánnak a lakrésze volt. Szerencsés adottság volt, hogy minden pénteki nap, mert pénteki nap jött át mindig az érsek, a Kádár érsek, esti szentmiséhez ő előtte mindig nyomtatott, és a misét ő mondta. És előtte a minisánsok számára mindig az én szobám nyitva volt, és ott jöttek, ott nyüzsögtek, ott találkoztunk, ott készülöttünk az esti szentmisére, és az volt a minisnásokat összetartó keret lehetőség. És nem csak egriek, hanem hát például Andornak tájáról a balláék, tehát a környékből, akik oda jártak a székesegyházhoz, onnan kikristályosodott egy kis csapat, fiatalok között is, de hát ugyanúgy a székesegyháznak, amikor kezdtem a szentmisét, és indult a menet, az asszisztencia, és szembefordulok a néppel, a tömeggel, az az óriási tömeg egy picit elején úgy megijesztett, de utána nem jelentett gondot. Tehát inkább úgy húzta belőlem a szót, a mondani valót. Személyes kapcsolat, ugyanúgy adva volt a lehetőség ott is, mint mindenütt másütt.
3: Közösségépítés az mennyire működött? Mennyire voltak aktívak a hívek?
4: A családosoknak a közösségét mindig a másik káplán. Ők fogták össze. Volt egy kis szűk kis, mini kis csapat. Reskovicsék, nemrég úgy tudom, még éltek Egerben, Reskovics Miklós, az felesége, az Erzsike. Ők voltak a kórházat, mindig látogatták bizonyos osztályokat, minden héten pénteken nekem hozták a lajstromot. Tehát összedolgozás és egymás szempontjaira odafigyelés, ez kiválóan működött. És nagyszerű segítőim voltak. De a családosok között is, de hát ugyanúgy az idősebbne. Az idősebb nemzedék pedig adta az imádságos hátteret, én úgy gondolom, mai napig. De ez most is így van, itt is, Jászberényben is.
3: 86-ban jött az újabb kinevezés, és akkor már 10 év kápláni szolgálat után plébánosi kinevezést kapott Szücsibe, ahol 3 évet töltött.
4: Szücsi volt az első plébánosi helyem előttem van, amikor az ottani egri nagy minisránsok segédletével fölpakoltak minden, amit vinni kellett, és jöttek velem. és megérkezte a Csókai Csabi, meg a Balla. Még néhány név megmaradt egyébként élesen, még össze is futunk néha itt-ottam ott. No, ezek segítségével érkeztem én meg Szücsibe. Szücsibe ők indultak vissza, én ott maradtam egy vadonatúj épületbe, mert az érsek 2-3 esztendővel korábban ott járt, egy felújított templom megáldás kapcsán, és akkor azt mondta a akkori világi elnök az érsek úrnak, Káder érseknek, hogy adjon nekünk papot is. Építünk neki új plébániát. És az érsek, szavarába gondolom, azt mondta, hogy hát ha felépítik, akkor kapnak. Ezek meg komolyan vették. Felépítettek egy új plébánia épületet, és akkor utána találkoztak az érsek úrral, bementek, vagy nem tudom, elkészült, kérjük a papot. És akkor engem küldött oda. Így kerültem Szücsibe. Szücsi egyházközség, élő egyházközség volt. Az a két pólus az nem volt szerencsés, ugye ilyen ellenszembeskedés, vagy ellentéteskedés. Kis semmi dolgok miatt ez működött köztük, de ez lassan úgy felszívódott. És kiválóan jól éreztem ott magam köztük. Csak hát az nem volt hosszú időtartam, mert utána szólította a főpásztor, hogy Pásztó következett,
3: de Szücsiben volt még plébános, amikor Seregi érsek atya kinevezte a hitoktatási bizottság tagjának. Mivel járt akkor ez a feladat, és hogy nézett ki akkor a hitoktatás az iskolákban? Egyáltalán beszélhetünk abban az időben iskolai hitoktatásról?
4: Igazság az, hogy nagyon már nem emlékszem rá, de valószínű, hogy az az a pillanat, amikor komolyabban a hitoktatás indulhatott, és akkor minden esperesi kerületben szólítottak valakit, hogy na legyen ennek a bizottságnak tagja, és akkor vegye pártfogásba az induló hitoktatást. Úgy előttem van, amikor első alkalommal én bementem az állami iskolába, szabadon választott hittanórára, maradtak ott, de mindig egy jó darabig úgy éreztem, hogy szinte mint egy idegen test érkezek oda. Az elején, később aztán ez felszívódott, tehát ez nem jelentett semmit. A hitoktatásnak a feladata intézményesen valószínű azokban az években vált aktívvá. De annak a bizottságnak, bizottsági tagként, hogy mi volt akkori harci feladat, sajnos arra már nem emlékszem vissza precízen.
3: 89, még mindig rendszerváltás előtt járunk, amikor is pásztóra került.
4: Pásztorhoz tartozott akkor még oldallagos, tehát féliaként inkább így mondom, hasznos és mátra keresztes. De ott pásztor mindig volt egy segítő, tehát egy káplán is, és akkor ketten láttuk el azt az egységet, azt az egyházközség egységet. Pásztort, hasznos és mátra keresztes. Olyan esemény, ami hát talán meg kell neveznem Rajecki Benyámin neve, ha még cseng, ugye az sokak számára nagyon sokat jelentett, akkor fejezte be, mikor én oda kerültem, ő váratlanul elhunyt. Előtte többször találkoztam ő vele pászton. Pászton, amikor papnövendék koromban én többször előfordultam ott. Dr. Nagy Lajos volt a plébános korábban. És akkor minden évben kettő kispaput kért a szemináriumból. Egyet kántornak, egyet pedig sekrestésnek. És 4 nyáron az egyik mindig én voltam, aki a kántori szolgálatot ott elláttam. Pásztort innen ismertem. És valószínű, hogy a Nagy Lajosnak protezsálása vagy a súgása következtében helyezett engem a főpásztor, hogy akkor kerüljek pásztorra, plébánosnak. Ami egy picit szokatlan volt, mert hát éveim száma akkor még bőven kevesebb volt, mint az akkori előtte lévő pásztori plébánosoknak az évjárata volt. Jól éreztem magam pászton, nagyszerűen régi arcok, régi ismerősök, de olyan rengető esemény, vagy említeni való esemény nem jut eszembe, hogy mi volt az alatt, az időtartam alatt.
3: Többször ott volt 4 nyáron is kispapként, kántorként hívta meg az akkori pásztói plébános. Ez csak az énekes szolgálatot jelenti, vagy ez azt is jelenti, hogy apát úr tud orgonán is játszani?
4: Hát én nyüstöltem az orgonát is, akkor, na most ezt hagyjuk, mert ez ilyen gyors talpalós valami volt. Oda megfelel, de ez nem a normál elvárásnak a mércéje.
3: De valamennyire azért...
4: De valamennyire, persze, meg még ma is, hogyha van ott a házon belül nekem egy harmónium, ha elkap az ihlet, akkor odaülök, de ez nem említésre méltó. Ez csak saját szórakozás. Idézőjelbe szórakozás.
3: 91 és 93 között, még ez mindig a pásztói plébánosi szolgálatot, kerületi esperesi kinevezést kapott, és ugye 91-ben volt a pápa látogatás, ami itt a egyházmegyének a papságának, meg a, talán a híveknek is a pápa látogatáson való részvételét megszervezte, ezzel is a páturat bízták meg ezzel a feladattal?
4: Az egyházmegyének az a nyugati sávja volt az akkori beosztás szerint, ugye a pásztói esperesi kerület. Annak az esperesévé nevezett ki a főpásztor, és akkor engem szólított, bízott meg azzal a feladattal, hogy szervezzem meg a Szentatyának az esztergomi helyszínen való látogatásának, szentmiséjének minden darabját, meghívók, személyek, létszám, meghívók szétküldése, és ennek a esztergommal való kapcsolattartás. Nem tudom az esztendőt, hogy melyik esztendő volt, de ez emlékszem.
3: 91 volt, megtaláltam 91-ben. Ott a dokumentumok között,
4: 91-ben. No, emlékszem rá, hogy többször ez ügyben esztergomba el kellett jutnom, és ott egyeztetni, meg szervezni.
3: És a Szentatyával való találkozásra, gondolom több is volt azért a lelkipásztori szolgálata alatt, akár kispapként, akár ebben az időszakban ezekre. Hogyan emlékszik, felidézne ilyen mozzanatot, amikor lehetősége nyílt a Szentatyával?
4: Az még
3: való?
4: Hatodik Pál volt, amikor papnövendékként 5. év kezdete előtti diákonusokat Váradi atya szólított, de nem mindegyiket, hanem az egész országból, én nem tudom hányat összesítettek, és akkor vittek bennünket Rómába. És akkor hát a Szentatyának kihallgatásán, gondolom olyan szerdai kihallgatási nap lehetett, amikor jött körbe, és mi ott kapaszkodtunk, és hozzáértünk, hozzányúlhattunk a kezéhez. No, ez egy élmény volt.
3: És akkor a szeminárium éveit követően ez volt a következő lehetőség, amikor Szent II. János Pál pápával?
4: Amikor esztergomba érkezett, igen. Na most gyakorlatilag ennek a szervezése és ennek az előkészítése volt a feladatom. Na most ott a Szentmisén az egész országból ott egy csomó pap. Valahol volt az én helyem is, de igazából én élesen erre nem emlékszem megint vissza, pont azért, mert annyi mindent kellett ott bonyolítani, meg még ott kapkodni, hogy ott minden úgy sikerüljön, ahogy azt elvárták. De ez nem volt olyan élesen megmaradó élmény, mint a 6. Pál Szentatyának a papnövendékkoromban való találkozás. Nem tudom, hogy miért.
3: Azóta azért volt még egy-két pápánk, Szent II. János Pál pápa után is. Velük lehetősége nyílt a pátúrnak találkozás?
4: Nem. Nagyon nehezen kimozduló típus vagyok, tehát ha csak nem küldenek mindenáron, akkor én szívesebben maradok itthon saját feladatok között. Akkor az egyszer jártam Rómába. Mondom, majd látom majd fentről. Szentföldre nem mégy el? Nem, majd azt is majd látom onnan fentről. Ott nem voltam egyszer se. Én nem tudom miért, nincs benne az én kívánságlistáimnak még a végén se, elején se, de a végén se.
3: Pásztót követően 1993 és 95 között visszakerült Egerbe, méghozzá a Jézus Szíve plébánia plébánosa lett. Ez egy nagyon rövid idő volt.
4: Na, ennek a története az volt, melyik eszendő
3: 93 és 95 között járunk.
4: 93. január 18. Árpádházi Szűzszent Margit napja este, 8:30. Csörög a telefon. Seregélyes. Tessék, Szántó, seregé. Mondanék valamit. Pásztót viszi Vác. Téged nem engedlek. Majd megy a papír, apót. Apó alatt a Kocsis atyát értette, a Kocsis Ferenc atyát. Engedem nyugdíjba, mert már egészségi állapota nagyon nem jó. Jössz be majd a helyére. Majd a többit meglátjuk. Lehet, hogy lesz Szalók, Szólát, meg Demjén, meg valami még rád bízva. Lehet, hogy káplán is lesz. Ne mondd senkinek. Én nem mondtam senkinek. Ő viszont mindenkinek mondta úgy, hogy 2-3 nap múlva már rám kérdeztek, hogy tényleg, hogy te még majd oda, Hege. Ez volt az előtörténet, és akkor ez valóra vált júniusban. Júniusban szólított, mert akkor volt az egyházmegye határainak a módosítása, és Pászót és környékét vitte Vác. Én nem maradhattam ott, hanem előtte néhány dátummal, úgy időzítve a dispozíciót, engem Eger Maklári úti Jézus Szíve plébániára helyezett. Így kerültem oda. rám bízta az érsek úr az akkor induló Szent József
3: diákotthont.
4: Szent diákotthont.
3: Meg az angol kisasszonyok lehet.
4: Ez annyit jelentett, hogy mind a két intézményben volt egy nap, amikor be kellett mennem, ott gyóntató szolgálatban is voltam, üldögéltem, és akkor jöttek-mentek, meg mind a két intézményben egy bizonyos napon, már hogy melyik nap volt, azt nem tudom, talán a csütörtök az egyikben, másik meg azt hiszem a kedd, amikor valami rövid, velős mondandót is, minden kellett mondandót is. Ez tartott, ez a szolgálati darabka, hát vagy két évig körülbelül, de testhezállónak tartottam, és jól éreztem magam, mind a két elvárásnak igyekeztem eleget tenni. A angol kisasszonyoknál is, meg a Szent József diákotthonban is.
3: Szoktunk erről beszélni, hogy melyik az a pasztorációs terület, ami közel áll egy-egy lelki pásztorhoz. A fiatalok ezek szerint így különösen is közel álltak apát úrhoz mindig?
4: De én nem nagyon válogattam, talán még hozzáilleszeném ezt is, hogy az alatt, az időtartam alatt még szólítottak, hogy minden pénteken én menjek be a szemináriumba is, gyóntató szolgálatba. No most, hogy kik állnak, nem tudom, ez nagyon nehéz kérdés. Amikor fiatalabb voltam, mondjuk 30 évvel ezelőtt még, akkor valószínű, hogy a fiatalabb nemzedékkel közvetlenebb hangot tudtam tartani, szót váltani, és az a közlekedési stílus az gördülékenyebb volt, mint tegyük fel most, hogyha találkozok fiatallal, sablonmondatokon kívül, ha annyira személyesen nem ismerem a család történetét, akkor megáll a tudományom.
3: Hát más generáció.
4: Egészen más, az ő hullámhosszuk. De most hát az idősebb nemzedék az mindig volt. Akkor is megvolt, akkor is nagyon hálás voltam irányukba, de ugyanígy most is. Ők tartják igazából az, hogy imádkoznak minden nap papjaikért. Tehát biztosan tudom sok emberről, hogy ezt megteszik. És ez egy hatalmas kapaszkodó és erőfordás számomra. És ami még a szülőhazám idejére visszanyúlik, ott minden első szombaton mondattak szentmisét papi hivatásokért. Na most akkor ezt elmondom. Édesanyám benne volt a tanyai világnak, a Jászárokszállási tanyai körzetnek a Rózsafűzér társulatába. Ő számon tartották, hogy bizonyos melyik hónapban melyik társulati csoport mondatja a szentmisét. És akkor édesanyám megszólítja, jön vele szembe a társulat vezető, Justika, állj meg, kerékpárdal közlekedtek mind a ketten. Még nem adtam oda neked a papok miséjére valót. És akkor édesanyám átadta neki azt, amit a papi hivatásokért mondandó misére szánt. Na hát ezt az Úristen is elfogadta oly módon, hogy hát engem megszólított, az ő fiát szólította. És előbb mondtam, hogy akkor papszentelésem, akkor ő volt a legboldogabb asszony a világon, hogy így hallgattam még az Úristen.

Kedves hallgatóink, Szántó József apáttal, a Jászberény Nagyboldogasszony plébánia plébánosával, Papildikó beszélgetett.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: 17 óra.
0: Regionális hírek a Szent István Rádióban.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Sinkovics Andrea. Adásunk tartalmából. Immár 15. alkalommal hirdette meg hagyományos Írj levelet Kazinczy Ferencnek című pályázatát a Magyar Nyelv Múzeuma. Több mint 300 000 euró értékű fejlesztés valósul meg a sátoraljaújhelyi Erzsébet kórházban. Országosan is egyedülálló, befogadó szemléletű, fejlesztő és élményközpontot adtak át Miskolcon. Fejlesztik a tiszafüredi termálfürdő energetikai rendszerét. Ezek műsorunk témái, kérjük tartsanak velünk. Immár 15. alkalommal hirdette meg hagyományos Írj levelet Kazinczy Ferencnek című pályázatát a Magyar Nyelv Múzeuma. A kezdeményezés a Kazinczy féle levélírás hagyományát eleveníti fel. Felső tagozatos diákoktól, középiskolásoktól és felnőttektől egyaránt várják a kézzel írt pályamunkákat, a legjobbakat pedig novemberben díjazzák. A részletekről Demján Ferenc múzeum pedagógust hallják.
2: Ez a levélíró pályázatunk egy nagyon-nagyon régi történet itt a múzeumban. Ugye Kazinczy Ferenc a levelezéseiről volt híres, és a kézzelírás hagyományait, a levélírás hagyományait mi ezen az éven is tovább fogjuk majd ápolni. És hát itt a gyermekektől a felnőttekig mindenkit várunk, mint résztvevők. Ugye minden éven igyekszünk felépíteni a programjainkat az évfordulós íróinkra, költőinkre, és ezen az éven Csukás István, valamint Lázár Ervin, Berzsenyi Dániel, ugye ők a fő téma, rájuk fogjuk majd építeni ezeket a programokat. Ugye az Írj levelet pályázaton most 2 témát adtunk meg, Csukás István nevébe kell levelet írni, ahol a magyar nyelv szépségét, érdekességét lehet kifejteni. Nyilván egy kicsit Csukás István szemüvegén és az ő művein keresztül. A másik témánk pedig egy Berzsenyi Dániel és Kazinczy Ferenc közötti levelezés. Ugye mind a ketten igyekeztek gazdálkodni a maguk területén, ugye Kazinczy Széphalomban, Berzsenyi pedig Miklán. És hát a levélben lehet erről is írni, hogy mondjuk a mezőgazdaság területén nekik mit sikerült, vagy mit nem sikerült akár elérni, illetve hogy hogyan függ össze a család és a kultúra teremtés. Ugye mind a kettejüknek a népes családjuk mellett helyt kellett állni akár a mezőgazdaság, akár pedig a magyar kultúra területén. És a téma egy külön érdekessége, ugye, hogy Berzsenyi és Kazinczy között létezett valós levelezés, tehát a pályázóink, akár legyenek gyerekek vagy felnőttek, nyugodtan beleolvashatnak, megnézhetik a Kazinczy és Berzsenyi közötti levelezés, hogyan zajlott, milyen mondatokat, szófordulatokat használtak egymással. Tehát egy külön érdekesség, hogy ez nem egy fiktív levél vagy levelezés, hanem ők, mint kortársak valóban kapcsolatban álltak, levelező kapcsolatban álltak egymással. Általános iskola felső tagozata, középiskola és felnőtt kategória, tehát ezek lesznek a korcsoportok. Nyilvánvalóan a pályázóknak a díjazása is ezekben a sávokban fog majd történni. És az nagyon fontos, hogy ezen az éven is az előző évekhez hasonlóan az ünnepélyes díjátadó a Magyar Nyelv Napján november 13-án lesz majd Budapesten. Tehát azt mindenképpen szeretnénk, hogy aki ugye úgy érzi, hogy van esélye akár az első 3-ba vagy külön díjra kerülni, mindenképpen úgy számoljon, hogy novemberben egy budapesti út. Szeretnénk azt, hogyha nem csak a mi szemüvegünkön keresztül, hanem akár külső szemlélők, akár aktív tanárok is megnézik ezeket a pályamunkákat, és ők is ítéletet mondanak róluk.
1: Több mint 300 000 euró értékű fejlesztés valósul meg a sátoraljaújhelyi Erzsébet kórházban egy kassával közös, határon átnyúló program keretében. A beruházás infrastruktúrális korszerűsítését és a kardiológiai ellátást segítő új monitoring rendszer kialakítását is magában foglalja. A részletekről Koleszár Krisztián tudósítónk összeállítását hallják.
3: Jelentős, határon átnyúló egészségügyi fejlesztés veszi kezdetét Sátoraljaújhelyen és Kassán. A több mint 600 ezer eurós projekt egyik kedvezményezettje a Sátoraljaújhelyi Erzsébet Kórház, ahol a beruházás nem csak az orvosszakmai munkát segítő új eszközök beszerzését, hanem infrastruktúrális korszerűsítést is jelent. A sürgősségi betegellátó osztályon többek között megújulnak a nyílászárók és a burkolatok, emellett a kardiológiai ellátás fejlesztése is fontos része a programnak. Arról, hogy a teljes pályázati forrásból mekkora összeg jut Sátoraljaújhelyre, és pontosan milyen beruházásokat valósítanak meg ebből, Bereiné dr. Jakab Beáta, az Erzsébet Kórház főigazgatója beszélt.
4: Ebben a Sátoraljaújhelyi Erzsébet Kórház fejlesztési forrása, ez 314 ezer eurós fejlesztési forrást jelent. Azt látni kell, hogy ennek a pályázatnak a célkitűzése elsődlegesen a sürgősségi, és ezen belül a kardiológiai ellátás szakmai fejlesztése, azonban nem csak a betegbiztonság, a hatékony ellátás szervezés, vagy a betegutak kialakítása Szlovákia felé az elsődleges célunk, hanem ezt szerettük volna megalapozni egy infrastruktúrális fejlesztéssel, ezért azt mondhatnánk, hogy ez egy összetett pályázat, hiszen megújítjuk teljesen belsőleg a sürgősségi betegellátóosztályunkat, illetve a kardiológiai szakrendelésünket.
3: A beruházás egyik legfontosabb szakmai eleme a kardiológiai ellátás korszerűsítése. A tervek szerint egy olyan új monitoring rendszert alakítanak ki, amely a betegek állapotának nyomon követését segíti, és egyúttal szorosabb szakmai kapcsolatot teremt a Sátoraljaújhelyi Intézmény és a Kassai Kardiológiai Klinika között. Hogy mindez a gyakorlatban hogyan működik majd, és milyen lehetőségeket teremthet a betegellátásban, arról dr. Juhász Gizella, az Erzsébet Kórház kardiológus szakorvosa beszélt.
5: Gyakorlatilag a sürgősségi ellátás és a sürgősségi kardiológiai eseteknek az ellátásáról szól. Egy központi monitor rendszeren keresztül olyan életveszélyes sürgősségi kardiológiai állapotokat tudunk konzultálni a Kassai Klinikával, ami azonnali beavatkozást igényel. Gondolok itt egy ST elevációs akut miokardiális infarktusra, vagy egy enstemire, malignus ritmuszavarokra, kamrai tahikardiákra, kamrafibrillációra, a további visszatérő ritmuszavaroknak a kezelésével kapcsolatos kommunikációt, illetve a terápiás lehetőségeknek a konzultációját teszi lehetővé.
1: Országosan is egyedülálló, befogadó szemléletű fejlesztő és élményközpontot adtak át Miskolcon a Baráthegyi Majorságban, amint egy 350 négyzetméteres Borsszem Jankó terápiás mesejátszótér elsősorban az autizmussal vagy ADHD-val élő, illetve más kiemelt figyelmet igénylő gyermekeknek kínál biztonságos környezetet, de minden látogató előtt nyitva áll. A magyar népmesék világát és a kortárs képzőművészetet ötvöző mesetér Kő Boldizsár fafaragó szobrászművész tervei alapján készült, akinek jellegzetes munkáival országszerte és külföldön is találkozhat a közönség. A park központi alakja Borsszem Jankó. A köré épített játékok és eszközök a mozgásra, a közös probléma megoldásra és az együttműködésre ösztönzik a gyerekeket. A részletekről Jakubinyi László, a Szimbiózis Alapítvány kuratóriumi elnöke adott tájékoztatást.
6: Reméljük, hogy hasznos is lesz, és nagyon fontos, hogy próbálunk hozzátenni olyan értékeket, ami nem csak egy sima játszótér, hanem ez egy fejlesztő mesetér is lesz. Nagyon fontos az, hogy úgy próbálunk gondolkodni egy közösségi térről, hogy ennek valamilyen különleges tartalmat is adjunk, tehát mi különleges vagy speciális szükségletű gyerekekkel dolgozunk, és ezeknek a gyerekeknek az önbizalom növelése, az, hogy ők merjenek lépni, egyszerűen merjenek segítséget kérni, merjenek társak lenni, tudják elmondani azt, hogy miben van nehézségük. A mesetér különböző elemei pont erre alkalmasak. Nagyon egyszerű, hogy egyáltalán elindulni, elengedni anyuka kezét. Erről szól az, hogy a Borsszem Jankó elhagyja a szüleit, és a fészek hintába előre-hátra ringatózik, és akkor egyszer csak kiszáll, és elindul, és akkor a körtefán lecsúszik a való világba, a mesében az alvilágba. És nagyon képletesen van ez kifaragva, hogy ténylegesen a a méret különbségek, a tenyerükbe elfér a gyerek, és hogyha valaki kicsinek születik, vagy kicsinek érzi magát, vagy gyengének érzi magát, ugyanaz, hogy én sokkal kisebb vagyok, mint mások, és már erről is lehet beszélgetni, hogy néha azt érezzük, hogy nem olyan vagyok, mint a többi gyerek. És ezt fontos megfogalmazni. És azt is fontos hozzátenni, hogy mindenkinek van erőssége, és ez a mese arról szól, hogy mi a te erősséged, és hogy ezt hogyan lehet továbbfejleszteni. A körtefagy olyan mászók, olyan, amikor a hegyi mászófalra fel kell menni, tehát mindenképpen fontos az, hogy esetleg valaki még megfogjon, megtámaszon az elején, és akkor le kell csúszni, tehát meg kell valamibe kapaszkodni, de ott már a saját erőt is nagyon fontos, amikor lecsúszol ezen a mondjuk egy ilyen rozsdamentes rudon, és akkor utána pedig körül kell nézni, mi vár rád az új világban. Valójában ez egy háromszög alakú nagy felépítmény, a három oldalán a három különböző sárkány van. Az első, a nagy háromfejű sárkány óriási szájjal, ahova be kell menni. És gyakorlatilag az anyuka azt fogja látni, hogy eltűnik a gyerek a sárkány szájában, és be kell menni, és át kell élni azt, hogy hú, engem bekapott most egy nagy sötét dolog. Ezen is természetesen fel lehet mászni, buzogány van, és ki kell kandikálni aztán belülről a sárkány szemein, hogyha bemegyek ebbe a játszó mászótoronyba. És az is nagyon izgalmas, hogy amikor már legyőzöm a három sárkányt, akkor az utolsó 12 fejű sárkány úgy van kialakítva, hogy egy mini kis bábszínházá is át lehet alakítani. Tehát ha játékosan vesszük azt, hogy a nehézségeket legyőztük, utána mindenképpen egy vidám időszak fog következni. Én azt gondolom, hogy ha gyerekekbe gondolkodunk, kétfajta játszótér van előttünk. Vannak azok a nagy standard játszóterek, amik színesek, erősek, biztonságosak. De egy kicsit tovább gondolunk, hogy mi az, ami inspirálja a gyerekeket. Tehát ez a faragott, egyedi, a képzelet, a szárnyalhat egy ilyen művészeti alkotásoknak a kertjében. Azt kell tudni, hogy a Kőboldizsár és a fia Kőcsikó már a Betesda kórháznak csináltak egyszer egy meseteret évekkel ezelőtt, ott egy nagyon gyógyító, pihenésre alkalmas eszközök voltak. Vannak más mesetereik, János Vitéz vagy Mátyás király, tehát ilyen nagyon szimbolikus történetek. Ez az első, ami kimondottan olyan terápiás, ahol az autista vagy más fogyatékos gyerekekre próbálunk odafigyelni.
1: Megújuló energia alapú, komplex energetikai fejlesztés valósul meg a tiszafüredi termál strand és gyógyfürdőben, közölte a projekt kommunikációjáért felelős cég a Távéra térodával. A fejlesztés célja a gyógyfürdő hosszú távú működésének biztosítása, valamint az egész éves nyitvatartás műszaki feltételeinek megteremtése, tájékoztattak. A fejlesztés részeként felújítják a fürdő gyógyvízkútját. A projekt kiemelt eleme a kitermelt gyógyvíz felesleges hőtartalmának hasznosítása. A termál energiát távvezetéken keresztül juttatják el három közintézményhez, a Gólyafészek panzióhoz, a Kossuth Lajos gimnáziumhoz és a Ne felejts úti szakorvosi rendelőkhöz, sorolták. A beruházás eredményeként jelentősen csökken az üvegházhatású gázok kibocsátása, fűzték hozzá. A projekt részeként képzéseket tartanak az érintett intézmények felhasználói és az üzemeltetők számára, különös tekintettel az energetikai rendszer működtetésére és karbantartására, szerepel a közleményben. Végül az időjárásról. Pénteken elvékonyodik, felszakadozik, a délnyugati megyék kivételével csökken a felhőzet, és általában több órára kisüt a nap. Péntek délelőttig mindenütt megszűnik a csapadék, az északnyugati szél helyenként megerősödik, majd estére mérséklődik a légáramlás. A hőmérséklet pénteken 16 és 22 fok között várható. Kedves hallgatóink, adásunk a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2026. október 8-án.
0: Regionális híreket hallottak a Szent István Rádió.

Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6 és Tokajról a 101,8 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!

0: Kora esti hírmondó. A Szent István Rádió hírmagazinját hallják.
1: Jó estét kívánok! Az összeállítás szerkesztőjét, Klész Beátát hallják, főbb híreink egy-egy mondatban. Az agroturizmusra fel rócsó ezúttal Abátszalókon mutatta be a vidéki kisvállalkozások termékeit, valamint a Tiszató adta lehetőségeket. Jelzések és saját adatok alapján a NAV szakemberei folyamatosan azonosítják és figyelemmel kísérik a szálas takarmányok piacán az utóbbi időben megjelent negatív jelenségeket. Egyre népszerűbb a fiatalok az egészséges jövőért vetélkedő. Ezek a mai adás témái, most mondom a részleteket. Az agroturizmusra fel egy 10 állomásos országos vállalkozásfejlesztő, valamint közösségépítő rócsó, amely a vidéki kisvállalkozásokat, kistermelőket, továbbá az agro- és ökoturisztikai szereplőket támogatja. A programokat a Kislépték Egyesület szervezi a Nemzetgazdasági Minisztérium támogatásával, legutóbb pedig a Jász-Nagykun-Szolnok megyei Abátszalók adott otthont a rendezvények október 6-án. A folytatásban az egyik szervezőt kérdezzük, aki komplex élménycsomagokat kínál az ide látogató turistáknak. Dr. Kujáné Katalint, a Kislépték Egyesület elnökét hallják.
2: Most van az ideje annak, hogy ezt úgy berobbantsuk Magyarországra, hiszen teljesen más volt a klíma, át kell állnunk akár termelőként, akár vendéglátóként. Úgyhogy valószínű, hogy itt a Tiszatónál és az agroturizmusban lesz egy kis lehetőség, hiszen a termelőkkel arról beszélgettünk, hogy nem csak termelni kell, hanem új lehetőségeket, alternatív lehetőségeket kell keresni arra, hogy fenntartsuk magunkat. És ez lehet az agroturizmus. Szállásadás, programadás, vagy esetleg étkeztetés falusi vendégasztal keretében, ez mind olyan lehetőség, ami az agroturizmusban most jelentkezik a termelőknek, mint új program, mint alternatív irány. A Tiszató egy nagyon jó példa arra, hogy hogyan lehet összekötni az aktív turizmust, a vidékturizmust és az agroturizmust. Hiszen gyönyörű gazdaságok vannak a Tiszató környékén, zöldségtermesztéssel, gyümölcstermesztéssel, virágtermesztéssel foglalkoznak, és ez a termesztési mód, annak a bemutatása, illetve a hagyományos termesztési módok vagy eszközök bemutatása mind lehetőséget ad arra, hogy hozzácsatoljuk ahhoz az aktív turizmushoz, amit a Tiszató kínál. Gondolok arra, hogy egész komplex programokat tudunk abból összehozni, hogy elmegyünk a Tiszatóra egyet fürdeni, vagy az őszi-tavaszi időszakban egy jó biciklitúra, és kiegészítjük valami finom falatokkal, amit a termelőnél lehet megkóstolni. És mindig az a kérdés, hogy mondjuk hol legyek, mit tegyek, és akkor érdemes megnézni, hogy mi a helyi kínálat, mit lehet kapni helyben, mi az, amit esetleg már az édesanyáink, nagymamáink, dédnagymamáink is főztek, sütöttek itt a környéken, és abból szemezgetni, és azokat a lehetőségeket megkeresni. A farmer lány, aki fermentált zöldségeket készít, gyönyörű tulipánkerttel várja a vendégeket minden tavasszal, ősszel tulipánhagymákkal. Ő szerintem egy csodálatos jó példa arra, hogy egy aktív és intenzív növénytermesztési technológiát hogyan lehet beilleszteni az agroturizmusba. De a Sarudi jó példánk is, a nagyon finom csokoládéval, úgyhogy bizony-bizony sok olyan programunk van, programelemünk van, ami szerintem szépen egymásba illeszthető, és most próbálunk belőle szemezgetni. Nincsen innen messze Nagykörű, ők a Cseresznye falu, és a ropogós nagykörű cseresznye és az ahhoz kapcsolódó virágzás ünnep, cseresznye ünnep, befőzés ünnep, mind gyönyörűen kapcsolódik, és bemutatja, hogy hogy lehet a természetet, a fenntartható mezőgazdaságot és a vendéglátást összekapcsolni. Egy kistermelő azt meg tudja főzni, ami a kertjében termett, és abból falusi vendégasztal szolgáltatást tud létrehozni. Ez egy szép lehetőség, és nagyon finom dolgokat lehet az asztalra tenni.
1: Tóth Diana agrárszakember, a Farmer Lánya vállalkozás ügyvezetője elmondta, a városi emberek elszakadtak a vidéki életformától.
3: Maga a mezőgazdaság növénytermesztés az alapfelállás, onnan jött az, hogy hogyan tudjuk hasznosítani azt, és bemutatni a vidéket itt a városias, azoknak az embereknek, akik mondjuk egyáltalán nem, vagy már nincsen nagymama, akihez lejöhetnek. Innen jött az élménytraktorozás, és valahogy a virág meg az meg így a baráti körben ugye mindig a közvetlen közelünkben volt. ha már van a Balatonnál, akkor miért ne lehetne a Tiszatónál is egy tulipános kert, és igazából innentől kezdve meg már vitt és odort ment bennünket, hogy ez már tényleg már szorosan minden összefügg egymással. Igen, a fermentálás az meg valójában így van, egymással rakodik így minden. Mi is ugye értéket szeretnénk teremteni mindig, vagy mindig ez volt a cél, és ugye az, hogy hova tegyük a megtermelt káposztát, a paprikát, az uborkát, amikor nem csak a piaci értékesítésre gondolunk, és ugye ez volt a legjobb felállás, az, hogy minél inkább tartósítószermentes, kicsit tudatosabban, nem csak a saját magunknak, nem, hogy másoknak is ezeket meg tudjuk mutatni, és azóta meg egy ilyen szerelem lett az is a tulipán mellett. Szerintem 100%-ra biztosan mondhatom, hogy élmény kell, vagy élményt keresnek az emberek, akár így magamra vonatkoztatva is, hogy annyira el vagyunk foglalva az adott feladatainkkal, hogyha megérkezünk valahova, nálunk is a szállásadás kapcsán, hogyha megérkeznek, az első kérdés, hogy nagyon szuper, nagyon jó, és akkor mit lehet csinálni, milyen programot ajánljunk, hova menjenek. Tehát, hogy már egyszerűen nincs ideje az embereknek arra, hogy utána néznek, van, aki persze tudatosan érkezik, de valaki meg rögtön azt mondja, hogy hova tovább is. Ugyanígy a tulipánosba is, hogy mit tudunk még ajánlani, mit nézem meg itt a Tiszatónál, hova menjen enni, hol töltsenek el még egy napot, vagy mondjuk hova menjenek kerékpárral. Tehát, hogy így folyamatosan az van, hogy programokat kell nekünk megmutatni, és csak mi tudjuk igazából megmutatni azt, hogy mit nézzenek meg itt a Tiszató környékén. Teljesen elszakadt, és ugye ez nem az ő hibájuk, hanem az, hogy egyszerűen nem találkoztak. Tehát, hogy már valaki tényleg úgy nőtt fel, már mondjuk a nagymamája is városban nőtt fel, és nem találkoztak ilyen élményekkel. Itt most beszélünk arról, hogy hogyan kell elpalántálni egy paradicsom palántát mondjuk, vagy hogy tényleg lehet a balkonban is otthon saját magadnak paradicsomot nevelni. Tehát ilyen pici apróságtól kezdve. De volt már olyan kérdésünk is, hogy akkor van esetleg istálunk, mert akkor ők ilyen csapatépítőt, ilyen trágyázásra gondoltak, hogy akkor ők ezt szeretnék így a csapatnak. Tehát nagyon-nagyon változatos, és egy

0: se tájékoztat.
1: Jelzések és saját adatok alapján a Nemzeti Adó- és Vámhivatal szakemberei folyamatosan azonosítják és figyelemmel kísérik a szálas takarmányok piacán az utóbbi időben megjelent negatív jelenségeket. A NAV segítséget nyújt, támogat, figyelmeztet, azonban azokkal szemben szigorúan fellép, akik a hivatal figyelmeztetése ellenére továbbra is eltitkolják bevételüket, vagy más módon károsítják meg a költségvetést és a szálas takarmánypiac tisztességes vállalkozóit. A szabályok megismerésében és betartásában is segítséget nyújt a Nemzeti Adó- és Vámhivatal. Fontos leszögezni, hogy ha a szálas takarmány például széna, lucerna vagy szalma értékesítése üzletszerűen történik, az gazdasági tevékenységnek minősül. Az ilyen adásvételekre ugyanúgy vonatkoznak a bizonylatolás szabályai, mint minden más gazdasági célú értékesítésre. Minden értékesítést és szolgáltatás nyújtást megfelelő bizonylattal kell dokumentálni. Mindig az adott ügylethez, vevőhöz és adózási módhoz tartozó szabályok szerint kell eldönteni, hogy számlát vagy nyugtát kell-e kiállítani, illetve milyen adattartalommal és mikor. A számla és nyugtadás alapvető szabályai a NAV 18-as számú információs füzetében részletesen megtalálhatók. Az információs füzet elérhető a NAV honlapjáról, a nav.gov.hu weboldalról. Ha valakinek kérdése merülne fel, keresse szakembereinket a NAV ingyenesen hívható infóvonalán a 1819-es telefonszámon. A NAV ugyanakkor számos adatforrás összevetésével képes kiszűrni azokat is, akik a takarmánypiacon a szabályok megkerülésével tisztességtelen előnyhöz próbálnak jutni a jogkövető gazdálkodókkal szemben. Az érintettek ellenőrzésre és szabályszegés esetén súlyos szankciókra számíthatnak.
0: Egyre népszerűbb a fiatalok az egészséges jövőért vetélkedő, amelyet immár 7. éve rendeznek meg országos szinten. Az ifjúságot az egészséges életmódra és a tudatos egészségmegőrzésre ösztönző program idei döntőjét decemberben tartják. A részletekről dr. Vatti Rezan szervezőt hallják.
2: Hát amikor először kezdtük el a vetélkedőt szervezni, akkor ugye nyilvánvalóan csak Gyöngyösre koncentráltunk, illetve Heves megyére, és akkor igazság szerint csak azt próbáltuk ki, hogy egyáltalán van rá igény. És ahogy egyre nagyobb és nagyobb lett, és egyre többen és többen jelentkeztek, és azt vettük észre, hogy már megye határon kívül is nagyon szeretnének jönni a vetélkedőre, akkor volt bennünk egy olyan, hogy hát ha elérjük az országos szintet is, aztán most már ott tartunk, hogy idestova nagyjából 7 éve szervezzük országos szinten ezt a vetélkedőt. Ha onnan indulunk el, hogy 25 diák vett részt az első vetélkedőn, és most már ilyen 2500-as magaslatokban vagyunk, én azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó arány, főleg úgy, hogy ugye ez egy önálló szerveződés, ez teljesen szabadidő terhére, egészségügyi dolgozók, oktatás pedagógusok és az oktatásban dolgozók segítségével, én azt gondolom, hogy nélkülük ez biztosan, hogy nem jöhetett volna ilyen formában létre. Vannak minden évben vannak visszatérő csapatok, sajnos ők kifutnak az időből, ugye 19 éves kor a végső határ, így nem tudnak végtelen számban jelentkezni a vetélkedőre, de mindig nagy örömmel tölt el, amikor kapunk tőlük visszajelzést, hogy éppen a verseny hatására egészségügyi pályát választottak, vagy jobban odafigyelnek az egészségükre. Ezek mindig olyan élményt adnak vissza nekünk, hogy van értelme ezt végső soron csinálni. Kutatást kellene végezni, hogy ezt pontosan meghatározzuk, hogy mennyire volt ez jelentős ezeknél a fiataloknál. Én azt gondolom, hogy a visszajelzések alapján nyilvánvalóan van, és a jövőben erre fogunk koncentrálni. Azt azért hozzátenném, hogy egy 450

0: 500 főt számláló kutatást azért végeztünk itt a testvéremmel, amelynek során az látszik leginkább, hogy nem mindegy, hogy milyen előnyök, idézőjelben milyen előnyökkel indulnak bizonyos fiatalok az életben, hiszen nagy különbségek figyelhetők meg az egészségtudatosság, az egészségértés, illetve a jövőbeli egészség magatartás terén, hogy éppenséggel szakközépiskolából jön a diák, gimnáziumból jön a diák, vagy éppen milyen családi háttérrel jön éppenséggel a versenyre.
1: Kora esti hírmondó.
2: Most hallgassák meg egyházi híreinket.
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, egyházi híreink következnek. Köszöntő Önöket a hírszerkesztő Sinkovics Andrea. Szűz Mária, magyarok nagyasszonya ünnepe van ma. Szent István halála előtt Mária oltalmába ajánlotta koronáját és országát. Felajánlása óta a magyarok nagyasszonyaként is tiszteljük a szűzanyát. A külön ünnepet 13. Leó pápa engedélyezte népünknek. Az ország felajánlás 1038-ban történt Nagy Boldogasszony ünnepén. A Hartwig püspöktől származó legendában így olvashatunk erről. Végre Isten irgalmából a százszoros jutalom díjára érdemesen láz vette le lábáról a királyt, s amikor már nem volt kétséges halálának hamari napja, előszólította a püspököket és palotájának Krisztus nevét dicsőítő nagyjait. Először megtárgyalta velük, hogy kit választanak helyette királynak, majd atyailag intette őket, hogy őrizzék meg az igaz hitet, amelyet elnyertek, hogy az igazságot szeressék, az égi szeretet láncait kedveljék, gyakorolják a szeretetet, az alázatossággal törődjenek, de mindenek előtt a kereszténység zsenge ültetvényén csőszködjenek. E szavak után kezét és szemét a csillagokra emelve így kiáltott fel: ég királynője, e világjeles újjászervezője, végső könyörgéseimben a Szent Egyházat a püspökökkel, papokkal, az országot a néppel, s az urakkal a te oltalmadra bízom. Nékik utolsó Isten hozzádot mondva lelkemet kezedbe ajánlom. A szűzanya és a magyar nép közötti kapcsolatot az István király halálát követő belső villongások sem tudták elhomályosítani. Magyarok nagyasszonya tisztelete Szent László király uralkodása idején új virágzásba borult. Később a tatárokkal és a törökökkel szemben is Jézus és Mária nevét kiáltva harcoltak a magyarok. Első Lipót a török alóli felszabadulás emlékére, hálája jeléül megismételte az ország fölajánlását Máriának a 17. század végén. Vaszari Kolozs bíboros prímás kérésére a Szentszék is elismerte a Mária tisztelet nemzeti jellegét. 13. Leó mintegy 9 százados töretlen hagyományt szentesített, amikor 1896-ban külön ünnepet engedélyezett október 2. vasárnapjára. Ezt Szent Tizedik Pius helyezte október 8-ára. 1980. október 8-án Szent II. János Pál pápa kápolnát szentelt a magyarok nagyasszonya tiszteletére a Szent Péter Bazilika altemplomában. Az egyház küldetéséhez a földi város építése is hozzátartozik, fogalmazott 14. Leó pápa katekézisében. Október 7-én az általános kihallgatást a Szent Péter téren tartották, ahol a Szent Atya az Olaszországból és a világ minden tájáról érkezett hívőkkel és zarándokcsoportokkal találkozott. Ennek keretében folytatta a II. Vatikáni Zsinat dokumentumairól szóló katekézis sorozatát. Beszédének témája: az egyház küldetése a mai világban. Hangsúlyozta, hogy az egyház nem a világ felett vagy mellett áll, hanem benne él, és küldetéséhez hozzátartozik a földi város építése, az igazságosság, a béke és a testvériség szolgálata. Kiemelte a világi hívők sajátos küldetését, valamint arra buzdított, hogy életszentségben és szeretetben élve tegyük hitelessé az evangélium üzenetét. Végül több nyelven összefoglalta katekézisét és üdvözölte a jelenlévő hívőket. Az általános kihallgatás a Mi Atyánk elimádkozásával és az apostoli áldással zárult. Új projekt indul az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen, amely roma középiskolás diákok továbbtanulására való felkészítését, valamint az egri roma szakkollégium utánpótlásának erősítését szolgálja. A program 127 millió forint visszatérítendő Európai Uniós támogatást kapott. A projekt a Széchenyi Terv Plusz program keretében valósul meg. Az út a szakkoliba, az út a felsőoktatásba, az EGRI Roma Szakkollégium utánpótlásának biztosítása című kezdeményezésben szerepet kapnak a szakmai vezetők és megvalósítók által felkészített roma szakkollégista kortárs mentorok. Egyéni mentorálással segítik a középiskolásokat tanulmányaikban és továbbtanulási céljaik elérésében. A program egyik legfontosabb vállalása, hogy legalább 30 fiatalt támogasson a sikeres érettségi vizsga megszerzésében. A projekt időtartama alatt a résztvevők a tanulástámogatás mellett motivációs, kulturális és közösségi programokba is bekapcsolódhatnak. Tudománykommunikációs és interaktív foglalkozások, kulturális események, valamint sikeres roma példaképek bemutatása segíti kompetenciáik fejlesztését és továbbtanulásra való felkészülésüket. A kezdeményezés a már szakkollégista hallgatók szakmai és személyes fejlődésére is hangsúlyt helyez. Számukra többek között nemzetközi jó gyakorlatok megismerését szolgáló külföldi tanulmányutak teremtenek lehetőséget új tapasztalatok megszerzésére. A projekt az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem megvalósításában Egerben zajlik, és 2029 közepéig tart. Az 1 millió gyermek imádkozza a Rózsafüzért a világ egységéért és békéjéért elnevezésű világméretű ima kezdeményezéshez 2018-ban csatlakozott a Szent István Rádió és Televízió szerkesztősége. Abban az évben az EGRI Bazilikában szerveztek a fiataloknak ima alkalmat, s ezt követően minden esztendőben az EGRI Főegyházmegye egy-egy templomában jöttek össze a fiatalok. Eger után Miskolc, Jászberény, Sátoraljaújhely, Gyöngyös, Tiszafüred, Szerencs és Törökszent Miklós következett. Idén pedig Szikszó lesz a helyszín. Október 19-én hétfőn 10 órakor kezdődik a közös imádság. A Szent István Rádió és a Szent István Televízió YouTube csatornája élő adásban közvetíti az eseményt. Magyarok nagyasszonya főünnepén engesztelő áldozatot hozó estet tartanak, Kerecsenden a világ királynője templomban. Ez a nap ma van, október 8-án. 16 óra 30 perctől a rózsafüzért imádkozzák, 17 órakor szentmise lesz, majd 18 órától szentségimádás. Egerben a Lajosvárosi templomban fatimai engesztelő imádság lesz október 13-án, kedden. 16 óra 30 perckor kezdődik a rózsafüzér, 17 órakor a szentmise. A szentmise után pedig gyertyás körmenet lesz a fatimai szűzanya szoborral. Tűz találkozó lesz október 10-én Gyöngyösön. Az esemény 15 órakor kezdődik. A helyszín a Gyöngyösi Szent Bertalan templom, főtér 17. Az esemény mottója: azért jöttem, hogy tüzet hozzak a földre, és mennyire vágyom rá, hogy már fellobbanjon. A programon evangélium hirdetést tart Kunszabó Zoltán diákónus. Lesz dicsőítés, tanúságtétel, közbenjárás. A szentmise 18 órakor kezdődik. A találkozóra a belépés díjtalan, regisztráció nem szükséges. Mindenkit szeretettel várnak. Idén is megrendezik a 72 óra kompromisszum nélkül háromnapos önkéntes akciót október 9-e és 11-e között, amelyet a Magyar Katolikus Egyház, a Magyarországi Református Egyház és a Magyarországi Evangélikus Egyház közösen szervez. A program célja, hogy közelebb hozza az önkéntesség lehetőségét a fiatalokhoz. A rendezvény mottója: több vagy, ha adsz. Az Andrássy György Katolikus Közgazdasági Technikum, Gimnázium és Kollégium hittanversenyt szervez az EGRI Főegyházmegye fenntartásában lévő katolikus általános iskolák felső tagozatos tanulóinak, KALDI 400 címmel. Minden iskola egy háromfős csapattal nevezhet. A verseny időpontja november 27-e, péntek. A jelentkezés határideje november 9-e. Jelentkezni lehet a 0636 510 060-as, vagy az 510 063-as telefonszámon, illetve elektronikusan a titkarsag@andrassy-eger.hu e-mail címen. Krisztus király vasárnapjának előestéjén, 2026. november 21-én 17 órakor az Egri Bazilikában ünnepi szentmise lesz, aminek keretében az érsek úr a soron következő kispapokat lektorrá és akolitussá, a felterjesztett világiakat akolitussá avatja. Továbbá az Ancilla Christi Regis világi intézmény alapításának 100. évfordulója alkalmából közösen adnak hálát az Istennek. Ezen a napon a bazilikában 18 óra 30 perckor nem lesz szentmise. Kedves hallgatóink, egyházi híreinket hallották. Az Egri Főegyházmegye híreit és eseményeit megtalálják az interneten, egyrészt az eger.egyházmegye.hu, másrészt a szentistvánradio.hu oldalon. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: Kedves hallgatóink, a műsor elkészítésében segítségemre volt Drimba Miranda, Fekete Gábor és Sinkovics Andrea. A szerkesztőt, Klisz Beátát hallották. Hírmondóval legközelebb holnap várjuk Önöket ugyanebben az időpontban. Viszont hallásra!
1: Önök a Kora Esti Hírmondót, a Szent István Rádió hírmagazinját hallották.

0: Régió sportja.
1: Mónus József, hajdunánási távlövőijász újabb nemzetközi versenyen diadalmaskodott. 26 arany, 14 ezüst és 3 bronzérmet szereztek a Nyíregyházi Sportcentrum versenyzői a 4. Masters NSC Kupa nemzetközi szenior úszó versenyen. Extrém sportnapot tartottak a napokban Ózdon. Sikeresen zárult az a jótékonysági futónap, amelyet a Debreceni Egyetem klinikai központjának súlyos beteg anesteziológus szakorvosa, dr. Subec Levente gyógyulásáért szerveztek. Ennyit dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. Mónus József újabb nemzetközi győzelmet aratott. A hajdunánási születésű távlövő íjász a bulgáriai Várnában megrendezett 7. nemzetközi tradicionális íjászversenyen indult. Az 50 fontosra korlátozott íjak kategóriájában 478 méteres lövéssel végzett az első helyen, 77 méterrel megelőzve a második helyezettet. Mónus József a győztes fegyvert és a nyílveszőket is maga készítette. Az íjat Hunyadinak, a Várnai csata oroszlánjának nevezte el, utalva a verseny történelmi helyszínére. 26 arany, 14 ezüst és 3 bronzérmet szereztek a Nyíregyházi Sportcentrum versenyzői a 4. Masters NSC Kupa nemzetközi szenior úszó versenyen. Urbin Tamást, a Nyíregyházi Sportcentrum vezetőedzőjét hallják.
2: Nyíregyháza ugye mindig nagy hagyományai voltak a szenior úszásnak. Ugye amióta megalakult az Eiszma városi sportusz, azóta nekünk is szívügyünk, hogy a Nyíregyházi Sportcentrumnak szenior szakága legyen. Idén 120-an neveztek a versenyre, ami azt mondom, hogy egy nagyon szép szám, körülbelül 500 nevezéssel. Amiben bízunk, hogy az évek során mi a 4. évben rendezzük, egyre szélesebb körben tudjuk ezt megrendezni. A szenioroknál van egy kis gond mindig az időpont kijelölésével, hiszen most is Európa-bajnokság volt, illetve nemzetközi verseny várható Debrecenben, ehhez próbáltuk igazítani a mi dátumunkat is.
1: A hazaiakon kívül 33 csapat több mint 100 úszója állt rajtkőre. Az egyéni számok mellett váltókat is rendeztek, és mind a 4 váltószámban a Nyíregyházi Sportcentrum csapata végzett az élen. A szervezők 50, 100, 200 és 400 méteres távokat írtak ki, emellett 4x50 méteres váltókban is összemérhették gyorsaságukat a csapatok. A rendező Nyíregyházi Sportcentrum 12 versenyzője állt rajtkőre, a mezőnyben pedig a szlovákiai és romániai szenior úszók is voltak. A Magyar Szenior Úszók Országos Szövetségének alelnöke, Pujáné Téli Éva a Szentesi Delfin SC színeiben ugrott medencébe. Mint elmondta, az augusztusi Somorjai Európa-bajnokságon egy bronzérmet szerzett, nem is akármilyen előzmények után. Most őt hallják.
3: Nekem ez egy érdekes felkészülési szakasz volt. Az sem volt biztos, hogy ezen a versenyen részt vehetek, hiszen közvetlen az Európa-bajnokság előtt 10 héttel volt egy komolyabb tüdőműtétem. A tüdőmnek egy elég nagy százalékát eltávolították, egy olyan 10-12 százaléka oda lett. És hát ezután nem igazából lehet semmit se csinálni. 4 hétig nyilván én sem csinálhattam abszolút semmit. Utána kezdtem el lassan a felkészülést. Hát picit mindig túltoltam a dolgokat, de csak annyira, hogy ne legyen semmi komolyabb probléma. És így végül is a verseny időszakára oda jutottam, hogy akkor el fogok indulni. Igaz, hogy visszafogottan és nem úgy versenyzek, ahogy egyébként előtte, hiszen az arra még nem jött meg a szervezetem, de boldog vagyok, mert le tudtam úszni a 100 méter mellúszást, 50 mert és a 100 pillangót. Ebben a 100 pillangóban még olyan örömért, hogy mindamellett, hogy pillangót leúsztam, ilyen előzmények után egy bronzéremmel is jutalmazták a teljesítményemet, úgyhogy ennek nagyon-nagyon örültem, hogy ott 3. lehettem, és felállhattam ismét a dobogóra Európa bajnokságon.
1: Extrém sportnapot tartottak Ózdon. A részletekről Szaka Attila, köznevelési, művelődési és projektügyi intézőt hallják.
4: Nagyon sok izgalmas sporteseményen vagyunk túl, és én azt gondolom, hogy a helyi humánfejlesztések Ózdon projekt keretében újraélesztett extrém sportnap elérte a célját. Egy igazi ünnep volt a mai délután, nagyon sok sportszerető, fiatal, felnőtt, gyerek kint volt itt velünk a multisportpályán, illetve a környezetében, és tényleg nagyon-nagyon-nagyon sok izgalmas program volt eddig is, és még lesz ezután is.
1: A gyerekek nagyon élvezték a felfújható akadálypályát. Volt, aki gyorsaságával, más ügyességével próbált minél hamarabb végigjutni az elemeken. A pálya előtt hosszú sor alakult ki, sokan pedig nem is elégedtek meg egyetlen körrel. Néhány méterrel arrébb már az egyensúlyérzék került előtérbe. A rekesztorony építésénél a résztvevők saját maguk alatt helyezték el egymásra a ládákat. A cél az volt, hogy minél magasabbra jussanak, mielőbb elfogyjanak az elemek, vagy ledől az építmény. A futás is helyet kapott a kínálatban. Az Ózdi Teknőc és Diáksport Szabadidő Egyesület atlétikai rajtgéppel várta az érdeklődőket, így a vállalkozó kedvűek egy versenyszerű indulást is kipróbálhattak. Később közös kocogásra is várták a résztvevőket a rekordtán pályán. A kisebbek több állomást is végigjárhattak a délután folyamán. A fociketrec, a mini kalandpark és a különböző ügyességi állomások egész délután lehetőséget adtak a mozgásra. A kitelepült szervezetek közben saját tevékenységüket is bemutatták, így az érdeklődők akár olyan sportágakkal is találkozhattak, amelyeket korábban még nem próbáltak. A nap végére is maradt látványosság, a multisport pályán görkorcsolyások, rolleresek és BMX-esek futották meg tudásukat a közönségnek. A délután egyben sportág választóként is szolgált, több helyi egyesület települt ki a stadion területére, ahol játékos és ügyességi feladatokkal igyekeztek közelebb hozni a saját mozgásformájukat a fiatalokhoz. Az Ózdi Kerékpáros Egyesület például külön pályát alakított ki számukra. A teljesítés során nem csak a gyorsaság számított. A kijelölt szakaszon több technikai feladat várta a bringásokat, az elkövetett hibák pedig időbüntetéssel jártak. Frölik Tamást, az Ózdi Kerékpáros Egyesület elnökét hallják.
2: Kezdésnek egy fékezést kellett bemutatni, majd egy szlalompálya, aztán két kulacsát helyezés volt, egyik karóról a másikra, aztán egy kapu alatt való átbújás, a végén pedig volt egy kosárba labdát kellett belehelyezni, és akkor ezzel véget is ért a pálya. Nagyon ügyesek voltak a fiatalok egyébként, és kiemelném a lányokat, akik tényleg nagyon felvették a versenyt a fiúkkal is.
1: Sikeresen zárult az a jótékonysági futónap, amelyet a Debreceni Egyetem klinikai központjának súlyos beteg anesteziológus szakorvosa, dr. Subec Levente gyógyulásáért szerveztek. A sikeres gyűjtésnek köszönhetően a debreceni orvos elutazhatott Kínába, hogy megkapja az életmentő beavatkozást. A részletekről dr. Nagy Edit, a Debreceni Egyetem klinikai központ anesteziológiai és intenzív terápiás klinikájának szakorvosa adott tájékoztatást.
0: Felvettem a kapcsolatot a Rőfi Mónikával, aki nagyon, nagyon készségesen válaszolt nekem és segített, és én azt gondolom, hogy fogtuk egymás kezét végig, pedig egyébként nem ismerjük egymást. Tehát a telefonon keresztül beszéltünk, és most ezen a futáson találkoztunk először. A neve már ismerős volt, mert korábban is részt vett már a Debrecen Egyetem részéről rászorulóknak gyűjtésre, és vele vettem fel a kapcsolatot. Voltak kérdések, mert ugye minden kollégám jött, hogy ezt így, hogy fogjuk, megkapják-e a pénzt, mikor kapják meg, ha hamarabb összegyűlik, akkor megkapják-e a pénzt, és ezeket a kérdéseket megbeszéltük a Mónikával együtt, és gyakorlatilag a harmadik napon én megkérdeztem tőle, hogy mi lenne, hogyha az összeget kiírhatnánk, mert én azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó motiváció az embereknek, hogy hol tartunk, és hogy minél hamarabb összegyűjön ez a pénz, mert így a Levi sokkal hamarabb ki tudott utazni, és az ő esetében minden perc számít, én azt gondolom, a kezelését illetően, hogy minél hamarabb megkapja, és Mónika ebben benne volt, az egyetem vezetősége is igazából áldását adta rá, hogy ezt közölhetjük, és innen indultak el. Nekem voltak közös képeim a Levivel, pontosan a gyerek anesztéziával kapcsolatosan, és ezeket próbáltam egy kicsit így bevetni, hogy lássák az emberek, hogy mennyire jó ember és mennyire jó kollega, és hogy nagyon szeretnénk még vele dolgozni sokáig. Nagyon szeretnénk, hogy meggyógyuljon, és innen indult el, aztán csináltam egy Facebook oldalt a nagyfiam segítségével, tehát nekem is a családom, mindenki segített ebben, hogy ez sikerüljön, és az annyira aranyos pillanat volt, amikor a Mónika azt mondta nekem a telefonban, hogy hát ne reménykedjek abban, hogy ez összegyűlik, ez a 70 millió forint, mert hogy eddig a Debreceni Egyetemnek a történetében a legtöbb összeg, ami összegyűlt, az 11 millió forint volt. És én akkor annyit mondtam neki a telefonban, szerintem ő is emlékszik erre, hogy erre ne fogadjon, mert ha rajta múlik, akkor össze fog gyűlni. És a segítségemre volt igazából ez a nagy média, úgymond a Facebook oldal, ahol mint a vírus úgy terjedt széllyel. A maga a Leventének készített oldal, ugye nekem körülbelül 1000 ismerősöm van, minden ismerősömnek meghívót küldtem erre az oldalra, és gyakorlatilag így sikerült tovább küldeni ezeket a posztokat, és tényleg az ország minden részéről, minden részéről kaptunk megosztásokat, visszajelzéseket, Szeged, Pécs, Sziget-Szentmiklós, Esztergom.
5: Meg ha jól tudom, külföldről is.
0: Románia, Szlovákia, ahol láttam még posztolni ezeket a képeket. Próbáltam azért egy-két naponta feltenni az állást, és gyakorlatilag egy hét alatt összegyűjtöttük ezt a pénzt. Tehát hatalmas az embereknek az összefogása, és mindenkinek én nagyon-nagyon hálás vagyok, aki ebben segített, vagy megosztással, vagy gondolattal, vagy utalással, vagy ugye a Debreceni Egyetem részéről nagyon jó kezdeményezés volt a PET palackoknak a gyűjtése, és ott is olvastam olyan posztot, ahol egy 11 gyerekes család Szegedről kiposztolta, hogy ők a üres flakonokat azt Leventének küldik. Úgyhogy hatalmas összefogás van, tehát én azt gondolom, hogy az emberség és az empátia még létező dolgok ebben a felgyorsult világban is, és ez nagyon jó így.
1: Kedves hallgatóink, regionális sport összefoglalót hallottak.

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennyek is földek, teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Úrunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtokat. Hiszek szent lélekben, hiszem a katolikus egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test felemelését és az örök életet. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te nevet, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vidd minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mihetnek gyümölcse Jézus, aki megtisztítson minket. Ennek szent anyja, imádkozzon, most is halálunk óráján. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mihetnek gyümölcse Jézus, aki lelkünk békéjét megőrizze. Szent Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mihetnek gyümölcse Jézus, aki a szentségben megerősítsen. Asszonyunk Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol közétől, és vigy mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban szorulnak, írgalmadra.

Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Ámen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.

0: aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította Isteni erejét.
1: Asszonyú szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította Isteni erejét.
1: Asszonyú szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította Isteni erejét.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította Isteni erejét.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította Isteni erejét.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította Isteni erejét.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította Isteni erejét.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította Isteni erejét.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította Isteni erejét.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította Isteni erejét.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
1: Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, és vitt a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmatra

0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, szabadíts meg a gonosztól. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyos szűz Mária, Istennek szentelme, imádkozz elérettünk bűnösökért, most és halálunk órája.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz el érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz el érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz el érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz el érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz el érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz el érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz el érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz el érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz el érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra, amen.

Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg a bűneinket, miként mi is megbocsátunk az ellenkezőket, és üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Tábor hegyén megmutatta Isten dicsőségét. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Tábor hegyén megmutatta Isten dicsőségét. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Tábor hegyén megmutatta Isten dicsőségét. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Tábor hegyén megmutatta Isten dicsőségét. Asszonyunk szűz szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Tábor hegyén megmutatta Isten dicsőségét. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Tábor hegyén megmutatta Isten dicsőségét. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek

között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Tábor hegyén megmutatta Isten dicsőségét. Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz rád érettünk bűnösökért, most és halálunk óráig. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Tábor hegyén megmutatta Isten dicsőségét. Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráig. Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek. Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Úr Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg bűneinket, az Úrhoz. Vidd a mennyei lelkeket, különösen azokat, akik legjobban

Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között,

0: asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd te mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: Imádkozzál érettünk Istennek szent anyja. Könyörögjünk, Urunk, Istenünk, egyszülött fiát életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök életjutalmat. Add meg, kérünk, hogy a titokról a boldogságos Szűz Mária szent olvasójának elmondásával megemlékezve higgyünk, amit magunkban foglalnak, és elnyerjünk, amit ígérnek. Krisztus, ami Urunk által. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen.

0: Kedves hallgatóink, rózsafűzi rájtatosságot közvetítettünk az Egri Bazilikából. Köszönjük, hogy velünk imádkoztak.
1: Imádság Csepelényi György pálos vértanú boldoggá avatásáért. Istenünk, benned bízók erőssége, te arra hívta Csepelényi Györgyöt, hogy boldog Özséb követőjeként híveidet megerősítse a katolikus hitben, és összegyűjtse, ami szétszóródott. Életáldozata hite és irántad érzett hűsége példaként ragyog előttünk. Add, hogy mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Amen.

Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!

0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Szűz Mária biztos menedék az élet nehézségei közepette, fogalmazott 14. Leó a rózsafüzér kapcsán. Az október 7-i szerdai általános kihallgatáson a pápa ismét arra buzdította a híveket, hogy imádkozzák a rózsafüzért, megismételve a Lourdesban elhangzott felhívását. Októberben különösen is kérjük Szűz Mária közbenjárását a világ békéjéért, aki menedék és erő a nehézségek és a szenvedés pillanataiban. A hagyomány szerint Szűz Máriát biztos menedékként hívjuk segítségül az élet nehézségei közepette. Mária vigaszt nyújt a háborúk által megsebzett világnak, hangsúlyozta 14. Leó az általános kihallgatáson, ismét arra kérve a híveket, hogy forduljanak a Szent Szűzhöz a rózsafüzér imádságával. A Szent Atya október 7-én rózsafüzér királynője liturgikus emléknapján a Szent Péter téren megismételte azt a felhívást, amelyet már az előző vasárnapi úrangyala imádság alkalmával, korábban pedig szeptember 27-én Lourdi látogatásán is megfogalmazott. Franciaországi apostoli útja során 14. Leó arra kérte a híveket, hogy egész októberben imádkozzák a rózsafüzért, azzal a különleges szándékkal, hogy véget érjenek a háborúk és béke szülessen a konfliktusban álló népek között. A Szent Atya ugyanakkor hangsúlyozta, hogy az imádságnak konkrét tettekben is meg kell mutatkoznia. Ezért arra buzdított, hogy a rózsafüzért kísérjék a bűnbánat és az irgalmasság konkrét cselekedetei, és mindenki kötelezze el magát a párbeszéd és a kiengesztelődés előmozdítása mellett. Böcskei László nagyváradi püspök szerint nem hangos emberekre, népünknek ma elsősorban hűséges emberekre van szüksége. Imádkozó családokra, a tisztaság útját választó fiatalokra, a szolgálatban nagylelkű lelkipásztorokra, a lelkiismeretük szavára hallgató közéleti emberekre. A romániai püspöki konferencia elnöke a vatikáni magyarok nagyasszonya kápolnában bemutatott szentmisén beszélt erről. Úgy vélte, társadalmunk legfájóbb sebe talán éppen ennek a hűségnek a hiánya. Példaként tiszteletre méltó Márton Áron néhai gyulafehérvári püspököt említette, akinek erre az évre esik születésének 130. évfordulója. A magyar nyelvű misét Böcskei László a Szent Péter Bazilika altemplomában található magyar kápolnában mutatta be. Végül az időjárásról. Erősen felhős vagy borult lesz az ég, majd a hajnali óráktól észak felül már helyenként szakadozik, csökken a felhőzet. Elszórtan várható kisebb eső, zápor, egy-egy zivatar is lehet. Az északnyugatira forduló szél főképp a Dunántúlon megerősödik. A hajnali hőmérséklet 11 és 16 fok között alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet pénteken 16 és 22 fok között valószínű. Híreket hallottak.
0: Szentek, szent életű emberek.
2: Szűz Mária, magyarok nagyasszonya. István, a szent életű magyar király, trónörökös hiányában 1038. augusztus 15-én a székesfehérvári palotában az ország vezető emberei előtt országát, népét és szent koronáját egyszer s mindenkorra Jézus anyjának, a boldogságos Szűz Máriának ajánlotta fel. Hartwig püspök legendája ezt így beszéli el. Mikor már nem volt kétséges, István király halálának hamari napja, előszólította a püspököket, az ország nagyjait, először megtárgyalta velük, hogy kit választanak helyette királynak. Majd atyailag intette őket, hogy őrizzék meg az igaz hitet, az igazságot szeressék, a szeretet láncait kedveljék, gyakorolják a szeretetet, az alázatossággal törődjenek, és mindenek előtt a kereszténység zsenge ültetvényén csőzködjenek. E szavak után kezét és szemét a csillagokra emelve így kiáltott fel: ég királynője, e világ jeles újjászerzője, végső könyörgésemben a Szentegyházat a püspökökkel, papokkal, Az országot, a néppel s az urakkal a te oltalmadra bízom. Nékik utolsó Isten hozzárot mondva, lelkemet a te kezedbe ajánlom. Majd így folytatja Hartwig püspök. A lelki szentség kenetét fölvette, mi urunk Jézus Krisztus testének, vérének, útravalójával felüdített szent lelkét az Úr megtestesülésének 1038. évében az örök szűz s a szent angyalok kezébe letette, hogy az el nem múló égi boldogság nyugalmára vezessék. Nagy sírás támadt övéi közt, nagy öröm az angyalok közt, de ez a sírás később mind az életben lévőknek, mind a majdan születőknek örökké való vígságára változott. Így lettünk Európában elsők abban, hogy Jézus anyja a mi nagyasszonyunk és pátrónánk lett. Országunk pedig Mária országa. A történelem folyamán többször is felajánlották országunkat, népünket a boldogságos Szűz Máriának, nagyasszonyunknak. Legutóbb 2000-ben Budapesten a Szent István bazilika előtt Paskai László bíboros úr imádkozta el Eszterházi Nádor Pál imáját. Ekkor ünnepeltük a magyar kereszténység 1000. évfordulóját. A felajánló imát most elimádkozom. Emlékezzél meg Istennek dicsőséges anyja, magyarok nagyasszonya, szentséges Szűz Mária, emlékezzél meg örökségedről, amelyet hűszolgád, első királyunk és apostolunk, Szent István neked felajánlott. Tekints kegyes arccal országodra, légy szószólónk és közben járunk Szent Fiadnál, Jézus Krisztusnál. Hozzád kiáltottak őseink, és minden ínségükből kiszabadultak. Ez a remény éltet most is, ez a bizalom indít, hogy oltalmadban keresünk menedéket mi, a te néped és örökséged. Oltalmazd és védjed hatalmas pártfogásoddal minden testi-lelki bajtól országunkat. Hazánk főpásztorainak és papjainak nyeri isteni segítő kegyelmet küldetésük teljesítéséhez. Híveidnek pedig az élő hit cselekedeteiben és gyümölcseiben buzgó szívet. Könyörgünk nagyasszonyunk magyar hazánk vezetőiért, hogy a Szentlélek ajándékai által megvilágosítva védelmezzék az igazságosságot, és a közjó előmozdításán őszinte igyekezzel fáradozzanak. Könyörgünk nagyasszonyunk egész nemzetünkért, vezest kegyességeddel, tartsd meg Isten szeretetében és félelmében. Nyerj a bűnbánóknak bocsánatot, az igazaknak álhatatosságot, a fiataloknak tisztaságot, a házastársaknak hűséget, a szegényeknek pártfogást, a szomorúaknak vigasztalást, a megholt híveknek pedig örök nyugodalmat. Légy minden ügyünkben szószólónk Szent Fiadnál, hogy az ő akarata szerint rendezzük életünket. Fogadd kegyesen kérésünket, hogy közben járásoddal megsegítve a jelen élet küzdelmei után az örökké való boldogságra juthassunk, Krisztus a mi Urunk által. Amen. Régi magyar himnuszunkat gyakran énekeljük. Boldog asszony anyánk, régi nagy pátrónánk, nagyénységben lévén így szólít meg hazánk. Magyarországról, édes hazánkról, ne felejtkezzél el szegény magyarokról. Ó, Atya Istennek kedves szép leánya, Krisztus Jézus anyja, Szentlélek mátkája, nyisd fel az egeket sok kiáltásunkra, anyai palástod, fordítsd oltalmunkra. Hogy mint Isten anyját régen tiszteltenek, úgy minden magyarok most is dicsérjenek. Tudod, hogy Szent István örökségben hagyott, Szent László király is minket reád bízott. Sokat fiad ellen megvalljuk vétettünk, de könyörögj értünk, s hozzája megtérünk. Jézus fiad előtt hajts térdet érettünk, mert ha nem cselekszed, egy lábig elveszünk. Dicséred, dicsőség legyen az Atyának, a te Szent Fiadnak, s Szent Lélek mátkádnak, Magyarországról, édes hazánkról, ne felejtkezzél el, szegény magyarokról. Magyarok nagyasszonya ünnepén, a Szent Misében így imádkozunk. Istenünk, te a boldogságos Szűz Mária közben járására népünket számtalan jótéteménnyel halmoztad el. Szent István első királyunk rendeléséből nagyasszonyunknak és pártfogónknak tiszteljük őt a földön. Add jóságosan, hogy egykor vele együtt örökké örvendezzünk a mennyben.

Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1 és 60-ból a 94 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!

0: Benei Zsuzsa, ősz. A tenger, az éjszaka és az árnyék hullámai közé símul világod, de holdfényben borzongó reszketés is, félelem, nyugalom tovább szövése, még majd az olló elcsattan. Megérzed a kettős kés hideg pengéit, éles vágó fájdalmát, a vér elfolyását, vagy már semmit. Besüppedsz a sötét görönybe, légnemű létedből a porba, foghatatlan lelkednek anyagába. Az ősz magába zár, a sűrű évszak lassan megkocsonyásodik körülötted.
1: Benei Zsuzsa ősz című versét Havas Judit előadásában hallották. Benei Zsuzsa magyar költő, író, esszéista, irodalomtörténész, tüdőgyógyász szakorvos, egyetemi tanár Budapesten született 1930-ban. Első verses kötete a Tűzföld 1972-ben jelent meg Vörös Sándor bevezetőjével. Írt verselemzés gyerekeknek, Nyitva van az aranykapu címmel. Első esszékötete Ikertanulmányok címmel látott napvilágot. Későbbi tanulmányai sokat segítettek József Attila művészetének mélyebb megértésében. 1987-ben megjelent Napló előtte és utána című regénye, a biztos halál tudatában átélt élet lélektanát kutatja. 1993-tól az irodalomtudományok kandidátusa, a Miskolci Egyetem docense, egyetemi tanára. Szerteágazó irodalmi munkássága mellett 70 éves koráig tüdőgyógyász szakorvosként dolgozott, valamint egyetemi tanárként bölcseletet és költészetet tanított a Pázmány Péter Katolikus Egyetem bölcsészettudományi karán, Pécsett és Miskolcon. Lírájának központi témája a fájdalom, foglalkoztatta a tükröződés, a lét és nem lét, a paradoxonok működésmódja, versbe ágyazhatósága. 1990-ben József Attila díjjal tüntették ki, 2006-ban hunyt el.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: Múzsa. Kultúra és közösség.
2: 19 óra.

0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Böcskei László nagyváradi püspök szerint nem hangos emberekre, népünknek ma elsősorban hűséges emberekre van szüksége. Imádkozó családokra, a tisztaság útját választó fiatalokra, a szolgálatban nagylelkű lelkipásztorokra, a lelkiismeretük szavára hallgató közéleti emberekre. A romániai püspöki konferencia elnöke a vatikáni Magyarok Nagyasszonya kápolnában bemutatott szentmisén beszélt erről október 8-án. Úgy vélte, társadalmunk legfájóbb sebe talán éppen ennek a hűségnek a hiánya. Példaként tiszteletre méltó Márton Áron néhai gyulafehérvári püspököt említette, akinek erre az évre esik születésének 130. évfordulója. A magyar nyelvű szentmisét Böcskei László a Szent Péter Bazilika altemplomában található magyar kápolnában mutatta be. Jövő héten elindul a beteg elégedettségi platform, ahol a beteg vagy hozzátartozója visszajelzést tud adni az ellátás minőségéről, jelentette be az egészségügyi miniszter egy szakmai konferencián Budapesten. Hegedű Zsolt a rendezvényen közölte azt is, hogy október 15-től indul a várólista csökkentési program, valamint november 1-től megkezdi működését a népegészségügyből kiváló Országos Gyógyszerészeti Intézet. A tárcavezető a kórházi adósságokról azt mondta, szeretnék mérsékelni azok mértékét, megakadályozni az újratermelődést, de a nullára csökkentést nem ígérte. A házi orvosi praxisok helyzetét megkívánják erősíteni, egy hosszú távon ösztönző gazdasági, szakmai környezet kialakítása a cél, közölte. Nyilvános a Bicskei gyermekotthonban történtekről készített kormányzati jelentés. Jelentette be a kormány szóvivő Budapesten sajtótájékoztatón. Szondi Vanda emlékeztetett arra, a kormány egyik első intézkedése az volt, hogy nyilvánosságra hozta a kegyelmi ügy aktáit, és jelentést készítetett a Bicskei gyermekotthonban történtekről. Közölte, a jelentés elkészült, teljesen nyilvános, a kormány.hu/jóvátétel oldalon már most is bárki elolvashatja. A jelentést a Bicskei Kossuth Zsuzsa gyermekotthonban 2005 és 2025 között történt jogsértések kivizsgálásáról a Szociális és Családügyi Minisztérium készítette. Bicskén és több gyermekvédelmi intézményben a magyar állam évtizedeken keresztül szisztematikusan megszegte a gyermekeknek tett ígéretét, hogy megvédi őket, jelentette ki Magyar Péter Budapesten sajtótájékoztatón. A miniszterelnök felvetette Orbán Viktor előző kormányfő és Pintér Sándor belügyminiszter történelmi felelősségét is az elmaradt vizsgálatok miatt. A Bicskei Kossuth Zsuzsa gyermekotthon elmúlt 20 évét feltáró vizsgálat eredményeit, valamint a gyermekvédelmi rendszer hiányosságait bemutató eseményen a kormányfő azt mondta, a mindenkori magyar állam ígéretet tett a gyermekvédelemben élő gyermekeknek, hogy ha a saját családjukban már nincsenek biztonságban, akkor lesz egy védelmező közösség, lesz egy felelős állam, lesznek felnőttek, akikhez bizalommal fordulhatnak, akik hisznek nekik, és akik az ő védelmüket minden más érdek elé helyezik. Figyelemelterelésnek tartja a Fidesz a szerinte másfél hónap késéssel nyilvánosságra hozott gyermekvédelmi jelentést. Az ellenzéki párt azt közölte a távirati irodával, hogy a csütörtökön bemutatott kormányzati jelentés annak fedlapja szerint már augusztus 25-én elkészült. Felvetődik a kérdés, miért vártak másfél hónapot a nyilvánosságra hozatalával, tették hozzá. Az ellenzéki párt álláspontja szerint azért, mert Magyar Péter miniszterelnök a gyermekvédelmi kártya ismételt előhúzásával el akarta terelni a figyelmet saját büntető ügyéről és az adóemelésekről. Végül az időjárásról. Erősen felhős vagy borult lesz az ég, majd a hajnali óráktól észak felől már helyenként szakadozik, csökken a felhőzet. Elszórtan várható kisebb eső, zápor, egy-egy zivatar is lehet. Az északnyugatira forduló szél főképpen a Dunántúlon megerősödik. A hajnali hőmérséklet 11 és 16 fok között alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet pénteken 16 és 22 fok között várható. Híreket hallottak.
0: Reklám. Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
2: Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
0: Nem csak katolikusoknak.
2: keresztényélet.hu.
3: Téged is vár az egri érseki fiú kórus.
4: Énekelj velünk az egri bazilikában.
5: Énekelj velünk templomokban.
6: Koncertezz velünk.
7: Tarts velünk komoly zenei fesztiválokra, kórus találkozókra.
8: Legyen sok új barátod.
9: Táborozzunk együtt nyáron a Tisza parton.
10: Legyél tagja egy különleges közösségnek.
11: Itt csak fiúk vannak.
12: Együtt tanulunk megénekelni.
13: Éneklünk zongorával, orgonával, zenekarral.
14: Nálunk kapsz saját új egyenruhát.
15: Sok élményt, sok tudást, sok nevetést.
16: Legyél te az új barátunk az egri érseki fiúkórusban.
0: Reklámot hallottak. Könyvtári barangolás.
17: Kedves hallgatóink, ha bár még meleg az idő és gyönyörűen süt a nap, aranyba, bronzba vonva a sárguló, barnuló leveleket, a nappalok már rövidülnek, érezzük az ősz, a csendesedés, lassulás közelettét. Mai összeállításunkban őszi, kora őszi versekből válogatunk.
18: Radnóti Miklós, október. Hűvös aranyszél lobog, leülnek a vándorok. Kamra mélyén egérrág, aranylik fenn a faág. Minden aranysárga itt, csapzott sárga zászlait eldobni még nem meri. Hát lengeti a tengeri.

Párizsba tegnap beszökött az ősz. Szent Mihály útján suhant nesztelen, kánikulában halk lombok alatt, s találkozott velem. Ballagtam éppen a Szajna felé, s égtek lelkemben kis rőzsedalok, füstösek, furcsák, búsak, bíborak, arról, hogy meghalok. Elért az ősz, és súgott valamit. Szent Mihály útja beleremegett. Züm-züm röpködtek végig az úton tréfás falevelek. Egy perc. A nyár meg sem hőkölt belé, s Párizsból az ősz kacagva szaladt. Itt járt, s hogy itt járt, én tudom csupán, nyögő lombok alatt.

Áprili Lajos, ködös évszak előtt. Most gyűjtsd a fényt, magas hegyekre menj, ahol kékebb és ragyogóbb a menny. A lelkedet sűr szélességre tárd, és kéveszámra szedd a napsugárt. Azt is, amit a nap búcsúzva ont, ha aranyküllőt vet a horizont, s ott is, hol késő délutánokon még megragyog fémsárga lombokon. Sietni kell. Egy nap leszáll a köd, és szűkre fogja szemhatár köröd, s egy éj is jön, mely csillagfényt sem ad, s évmilliókig nem lesz sugarad.

Benei Zsuzsa, ősz. A tenger, az éjszaka és az árnyék hullámai közé símul világod, de holdfényben borzongó reszketés is, félelem, nyugalom tovább szövése, még majd az olló elcsattan. Megérzed a kettős kés hideg pengét, éles vágó fájdalmát, a vér elfolyását, vagy már semmit. Besüppedsz a sötét görönybe, légnemű létedből a porba, foghatatlan lelkednek anyagába. Az ősz magába zár, a sűrű évszak lassan megkocsonyásodik körülötted.

Őszi ének. Sötétség és hideg vesz körül nem sokára. Tündöklő nyaraink gyors tüze, ég veled. Hallom, kopogva hull már házunk udvarára a fa, s vízhangosan dördül a kövezet. Visszajön az egész tél belém. Vadrobotban gyúr dű és gyűlölet, undor és félelem. És mint a lemenő nap a sarki pokolban, vörösen ragyogó jégtönk lesz a szívem. Borzongva hallom, a hasábok hogy zuhognak. A vérpad épül, az sem ád íj hangokat. Lelkem torony, amely lassanként összeroskad az ostromgép nehéz ütései alatt. S úgy tetszik, míg ez a kopogás sír alattam, hogy koporsót szegez itt valahol az ács. Kié lesz? Hogy siet? Tegnap nyár volt, ma ősz van. A zaj titokzatos, mint egy elutazás. Szeretem hosszú zöld szemeid ragyogását, szép gyönyöröm, de ma oly keserű vagyok, s nem szomjazom szemed, szobád, s a tűzvarázsát, csak a napot, amely a tengeren ragyog. De azért légy, anyám, szeress, hajolj szívemre, még ha rossz vagyok is, hálátlan, hűtelen. Szeretőm vagy hugom, légy édes naplemente, vagy őszi glória tűnő életemen. Rövid szerep, a sír már les az áldozatra. Ó, vond öletbe, vond s ölelt homlokom át, hadd élvezzem fehér s forró nyarunk siratva az őszutó szelíd és sárga sugarát.

Áprili Lajos, őszi rigódal. Megeste már a déra bokros oldalt, fenn vadlúd ég húz, vadlúd ég után. Ragyog az ősz, és dalt hallok, rigódalt, egy ritka lombú vadseresznyefán. Ilyenkor cinke cserreg és ökörszem, rég hallgat búbos banka, s gerleszó. Ha pártalan, s nem várja fészek öl sem, miért szól még a megtévedt rigó? Tán június sugár illúziója remegett át a bíborlomb felett, s attól dalol a völgy révült rigója ilyen évszak tévesztő éneket. Nem is téved, halkan szól, mint a félne. Ködül a hangok túl finom során, mintha huny szemmel álmában zenélne egy álomőzben, álomfuvolán. A hangja nem fog mámorral kitelni, nagy líra nincs, s mégis így volna jó, amíg a hófelhő jön, énekelni, mint az a révült, holdkóros rigó.

Rónai György. Levéltöredék barátnémhoz. Zsongó gesztenyefák lombja alatt ülök. Nézem lombrése közt az eget. A tücsök cirpelését hallgatom. Lassan borul az ég. Megjön az éjszaka. Kigyúl egy-egy csillag, és a tücsök dala metsző, mint a fájdalom. Titkaim tudói, hallgatag éjszakák. Hányszor kerestem így éltem csillagát, lelkem síró szavára, s elvesztettem közben földi csillagomat. Ifjúságom fénye egyre bágyatagabb, el-elalszik sugára. Itt ülök, barátném, s azon tűnődöm vakon, ahogy tettem legszebbik időmön futni, milyen bolondság. Holt kincsért adtam el a percnyi virágot, s szórhatom most szélbe a csalékony álmok haszontalan koloncát. Körülfon a magány, bennem és köröttem terjed a sötétség. Szívem beledöbben az éjszaka csöndjébe. Nem szól már a tücsök, minek is szólana. Elég, ha virraszt a néma szív bánata. S vesztett napok emléke. Virraszt, s mint hunyó tűz hamvadó parázsa csillan föl a múltból álmunk fuvalmára egy-egy meleg szemfénye. Már ha tüze nincs is, legalább világít. Bágyad a fuvalom, nem szítja sokáig, belevesz a sötétbe. Én sem várok tovább, hazafelé megyek. Bókolnak utánam búsan a levelek, mint egy régi szerető, hervadó kezében, hasztalan reménnyel könnyáztatta keszkenő.

Rónai György, a közelítő tél. Hervad már? Nem. A kert még csupa nyár. Lobog két sárga dáliánk. Nincs ugyan annyi dal, de hajnalonta még egy-egy sárga rigó rikolt, s búgnak a vadgalambok. Éj, mondom, éld nyaradat, míg a hideg szelek le nem tarolják. Szedd a diót, viseld gondját a kertnek, írtsd a gyomot, metéld a vadhajtást, s ha belefáradsz, ülj ki a napra, itt húny szemen át a fényt, s úgy érj, mint a gyümölcs, kései körte, birs. Harkálj rebben a lomban, s egy levél lekering. Őszömet olvasom színében. Este állok a ház előtt, nézem a göncöl, mint csúszik észrevétlen nyugati almafánk fölé, s hallgatom a szemöldök fában a szúvak szorgos percegését.

félti aranyját. Lassú okos vagyok én is e lassú okos ragyogásban. Féltelek én is a tél hidegétől. Tűzifa gondja, téli ruhák vak gondja növekszik apad szemeidben, s mint a lehellet futja be tükreit, árad az álmos bánat a kék ragyogásban, a szádon a mondat elalszik, s ébred a csók. Feketén jön a hó, jön a tél, feketélnek a sarkai már is az őszi nagy égnek, a hajnali órák léptei már sikosak. Gyere hát elaludni az esték hosszú szakálla alá. Nézd, gyermeked is vagyok én, de felnőtt nagyfiad és szeretőd, fele gondra is érett, nem csak a versre komoly. Fekszünk majd, s hallgatom éjjj füllel a szíveden alvó gond ütemét a sötétben. Hallgatom és várok. S mint ifjú gólyafióka, ősszel szállni tanulván, meg megbillen az égen, forgok a bő heverőn, s lassan tovaszállok a jajjal. Átveszem, és ütemes dobogása elaltat, elalszunk. Ketten az egy gonddal. S míg elkap az álom az éjben hallani, csapdos az ősz nedves lobogója, sötéten.

Csanád Béla, október. Halk, zsongóősz köszönt Szűz Mária. Aranyszín kertek, boldog énekek. Szép ez az ősz, de drága zamatánál százszorta kedvesebb a te neved ajkunknak, ahogy csöndesen magunkban mondjuk szép életet történetét, s tiszta szavak hullámain evezve lelkünkhöz mindig közelebb az ég. Oly jó gondolni, mintha otthonunk ott volna távol, messzi Názáretben. Kilépsz az ajtón, s fehér fátyolod, mint szíves üdvözlet a szélbelebben, és cseng a hangod fénylőn, jó lesőn. József felnéz a sima deszka mellett, s az ifjú Jézus baráti mosollyal kezet nyújt nekünk, szegény embereknek. Október. Halkan zsong a rózsafüzér. Homályon át hogy szárnyal az ima? S lelkünkben mennyi fény és bizonyíték? Anyánk vagy, Mária.

Rónai György, őszi himnusz. Üdvözlégy! Olvasód morzsolva, így köszöntünk. Október van, korán leáldozik a nap. Tengernek csillaga, te tündökölj fölöttünk, hogy el ne védjük a homályban az utat. Magam

És mi is sokat bolyongtam, mint a vándor, hűtlenül, életem kalandor idején. S felém ragyogott templomod ablakából, s kimentett bűneim bozótjából a fény. Sebes kopóival űzőbe vett az Isten. Futottam, mint a vad, de nem volt már remény. Huny szemmel buktam el, vártam, hogy leterítsen, s védő két karot közt ébredtem fel én. Büszkén suhant hajóm, kevélyen álltam ormán, vihar csapott le rám, vitorlám eltörött. De megszántál, mikor már-már elnyelt az orkán, s fölé lett a halott, szelíd szíved fölött. Most lábadnál ülök, békésen, mint az árva, ki új anyát talált, halott anyja helyett. S többé már köntöse szélét el nem bocsájtja. Be nem telik vele, hogy házánál lehet. Immár, hogy tőled el soha ne csavarogjak, hozzád kötöztem én olvasóddal magam. Irgalmas anyja vagy a hozzád tért raboknak, s boldog rab, akinek ilyen őrzője van. Öledbe hajtja le lankat fejét, s te lágyan addig simogatod megfáradt homlokát, míg el nem szenderül. Életem alkonyában így ringass engem is örök hazámba át.

0: Irodalmi összeállítást hallottak őszi versekből, a verseket Baranyi Péter, Dér Gabriella, Fehér István, Gálfi László, Havas Judit, Kaszás Attila, Pálos György és Réti Árpád előadásában hallották. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette, a zenei munkatárs Vasvári Bernadett volt. Műsorunkat október 16-án megismételjük.
1: Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.

0: Esti mese.
1: Kedves gyerekek, hallgassátok meg Csukás István Mirmúra Kandúr című mesének 8. részét, melyet Rudolf Péter olvas fel nektek.
2: A léghajó. Szép napfényes délután volt. A kis csacsi a virágtartón állva nézte egy betévett napsugár útját. A vékony csík először a szőnyegen futott végig, majd felmászott a falon, megcsillant a fényképen, s végül megpihent a csilláron. Érdekes, gondolta magában a kis csacsi. Szárnya sincs, és mégis fel tud menni a csillári. A nézelődést Mirmúr zavarta meg. Bejött az ajtón. Valami furcsa gömb volt nála, a feje fölött tartotta. A kis csacsi megszólította. Nézd csak, Mirmúr, a napsugár. Szárnya nincs, és mégis repül. Mirmúr nem sok ügyet vetett a napsugárra. Tudod mit? Mondta. Mi is fogunk repülni. A kis csacsi elámult, és nagyon izgatott lett. De hát hogyan? Kérdezte. Nincsen szárnyunk. Látod ezt? Mondta Mirmúr a gömbre mutatva. Mi ez? Kérdezte a kis csacsi. Ez lesz a mi szárnyunk, felelte Mirmúr. A kis csacsi nézegette a gömböt, de hát az sehogyan sem hasonlított szárnyra. A légynek, hiszen jól megfigyelte, egészen másmilyen szárnya volt. Ám Mirmúr nem sokat magyarázkodott, csak fokhegyről vetette oda, hogy ez léggömb, minden gyerek tudja, és azt is, hogy ha elengedik, fölrepül. Munkához is látott rögtön. A léggömböt a virágtartóhoz kötötte, és elhúzta a kalapdobozt a sarokból, kidobta belőle a kalapot, és így szólt. Na, ez jó lesz. Ez lesz a kosár. A kis csacsi ott téblábolt körülötte, mindenképpen segíteni akart. Nagyon szeretett volna repülni. Mirmúr madzagot fűzött a kalapdobozba, s rákötötte a léggömböt. Szállj be gyorsan! Kiáltotta a kis csacsinak. Indulunk! A kis csacsi dobogó szívvel mászott a kalapdobozba, Mirmúr utána ugrott. Vártak. Ám a kosár nem mozdult. A kis csacsi megkérdezte. Igazán fogunk repülni? Mirmúr zavartan nézelődött, rázogatta a kalapdobozt, aztán felderülve a fejére csapott.
3: Jaj, persze, mondta. Elfelejtettem eloldani.
2: Eloldotta a léggömböt a virágtartóról, és a kalapdoboz, csodák csodája, elkezdett emelkedni. A kis csacsi borzasztó izgatott lett.
4: Repülünk, suttogta. Repülünk, mint a légy.
2: Mirmúr bólintott, és kormányozgatta a léghajót. Ha jobbra dűlt, jobbra mentek. Ha balra dűlt, akkor balra. A szekrény sarka felé igyekeztek, s szerencsésen ki is kötöttek rajta. A kis csacsi borzongva pillantgatott lefele. Megnézte a szőnyeget, az ágyat, a széket, s a világtartót. Csodálatos volt ilyen magasból látni őket. Közben Mirmúr kutató pillantásokkal nézett körbe a szekrény tetején, a legyet kereste. A légy gyanútlanul aludt. Lábát a feje alá tette, szárnyával betakarózott. Mirmúr, mikor észrevette, kiugrott a kalapdobozból, és elindult a légy felé. Ám a kalapdoboz is elindult a lendülettől, egyre távolabb repült a kis csacsival a szekrény sarkától. Mirmúr ott maradt a szekrény tetején, s a légy is felébredt, megzavarodva zümmögött, mikor meglátta Mirmúrt, aztán gyorsan elrepült. A léghajó a csillár felé tartott. A kis csacsi boldogan kapaszkodott a dobozba.
4: Most megnézem a csillárt, gondolta magában.
2: De aztán eszébe jutott Mirmúr, hiszen ő ott maradt a szekrény tetején. Látta is, hogy integet neki a kandúr kézzel, lábbal, meg kiabál, hogy
3: ó, gyere vissza!
2: Igen ám, de hogy? Mirmúr valamit mutogatott, hogy dőljön jobbra, meg balra. A kis csacsi még egyszer megnézte a csillárt.
4: Pont olyan, mint lentről, gondolta magában,
3: csak nagyobb.
2: Aztán jobbra dőlt, meg balra, s szépen visszakormányozta a léghajót a szekrény tetejére.
3: Mirmúr boldogan beleugrott, megölelte a kis csacsit örömében. Már azt hittem, hogy itt fogom tölteni a telet, mondta.
4: De hogy megyünk vissza a földre?
2: Kérdezte a kis csacsi.
3: Bűz csak rám,
2: mondta Mirmúr. Azzal elővett egy gombos tűt, s beleszúrta a léggömbbe. A levegő lassan szivárogni kezdett a léggömbből, ők pedig szépen leereszkedtek a szőnyegre.
4: Igaz, hogy leszállásnál egy kis baj történt, mert pont a kalapon kötöttek ki.
2: Mirmúr azonban nem sokat törődött vele. Belegyömöszölt a dobozba a kalapot, a léggömböt meg hóna alá csapva elbúcsúzott a kis csacsitól. A kis csacsi sokáig merengett még a repülésen. Mosolyogva nézte a csillát. Ott voltunk, gondolta magában. Lepipáltuk a legyet.
1: Ma este Csukás István Mirmúra Kandúr című mesének 8. részét hallottátok, melyet Rudolf Péter olvasott fel nektek. Jó éjszakát, szép álmokat kívánunk!

0: A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mai műsorunkban Magsó Péter atya, a Mátra Szent Imrei Római Katolikus Egyházközség plébánosa folytatja elmélkedését a gők bűnének következményeiről. Adásunkhoz tartalmas időtöltést kíván a műsorszerkesztője Grunda János nevében is, a bemondó Berecz Renáta.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagy szeretettel köszöntöm a kedves rádió hallgatókat. Folytassuk a kevésségről, a bűnről való elmélkedésünket. Érdemes foglalkozni ezzel a témával, érdemes megfigyelni magunkon a gőgnek a jeleit, mert sok hittudós szerint ez minden bűnnek a gyökere. Tehát ha itt előrehaladást érünk el életünkben, az önismeretben, akkor más bűnökkel kapcsolatban is előre tudunk lépni, és el tudjuk könnyebben kerülni őket. Természetesen ez az emberi oldal, és az Isten megadja a kegyelmet ahhoz, hogy az erényekben növekedjünk. A bűnöket, a rendetlen ragaszkodásokat, rendetlen hajlamokat pedig egyre inkább kerülni tudjuk, és szabadulni tudjunk tőlük. Szent Ágoston szerint a kevésség Isten ellenes lázadás. A kevésség az akarat elferdülése, amikor a teremtett ember függetleníteni akarja magát teremtőjétől. Szent Ágoston szerint a bűnnek a gyökere. Minden más bűn és önzés ebből a belső gőgből fakad, mert az ember saját magát tekinti a legfőbb jónak. A kevésség szerint arra törekszik, hogy az ember Istent utánozva a mindenség központja legyen, holott önmagában csak hiányosság és törékenység. Szent Ágoston szerint a gőgre a legjobb gyógyír az alázat. Az ellenszer a megtestesült Krisztus alázata. Az alázat felismerése annak, hogy minden jó, amit az ember birtokol, Isten ajándéka és kegyelme. Szent Bonaventura így fogalmaz: a kevés ember tulajdonképpen tolvaj, mert Istennek birtokát tulajdonítja el annak akarata ellenére. Magának tulajdonítja a tiszteletet, amely egyedül és kizárólag Isten tartott fenn. Szent II. János Pál pápa két fontos enciklikájában is foglalkozott ezzel a témával, ahol is a bűn gyökerét az emberi gőgben jelölte meg. A kiengesztelődés és bűnbánat kezdetű enciklikájában a kevésségre hivatkozva összekapcsolja a bűnbeesés történetét és a bábeli torony építését. Így fogalmaz: a paradicsomban elkövetett első bűn és a bábeli történet tárgyát és formáját tekintve eléggé különböznek egymástól, de abban megegyeznek, hogy mindkettő kizárja Istent a parancsa elleni tudatos szembefordulással egy vetélkedő küzdelemben, hogy olyanokká váljanak, mint ő, vagyis az Isten. Most a gőgről, a kevésségről való elmélkedésünkben hívjuk segítségül az angyalik doktort, Aquinói Szent Tamást. Főművében, a Summa Teológiában rendkívül részletesen és logikusan elemzi a gőgöt. Szent Tamás nem csupán érzelmi alapon közelíti meg a kérdést, hanem morálpszichológiai és teológiai szempontból is darabolja, és darabjaira szedi ezt a bűnt. Nézzük a legfontosabb gondolatot a gőgről, tematikusan összefoglalva. Először is taglalja, hogy mi a gőg lényege. Szent Tamás meghatározása szerint a gőg a saját kiválóságunk mértéktelen vágyása. Itt hangsúlyozom a mértéktelen szón, mert a vágy önmagában, hogy valaki kiváló legyen, vagy fejlődjön, az nem bűn. A mértéktelen vágyás az a bűn. A gőg ott kezdődik, amikor ez a vágy aránytalan és rendezetlen. Az ember olyan magaslatra törekszik, amely meghaladja a valós képességeit, a természetes helyét a világban, vagy amely nem áll összhangban Isten akaratával és a józan ésszel, a józansággal, az igazsággal. Ő a gőgnek négy megjelenési formáját tárja elénk, a fajait a gőgnek. Szent Tamás Nagy Szent Gergely nyomán a gőg négy sajátos formáját különíti el, attól függően, hogyan tekint valaki a saját jó tulajdonságaira. Az első, amikor valaki azt hiszi, hogy a jó tulajdonságait önmagának köszönheti, és nem Isten ajándékaként kapta őket. Második, amikor elismeri ugyan, hogy Istentől kapta, de úgy véli, hogy a saját érdeme miatt kapta meg. Azaz, az Isten tartozott neki ezzel. Hogy ezek az ő jó cselekedetei, vagy imádságai, vagy bőtjei következménye. Harmadik, amikor olyan kiválósággal dicsekszik, amivel valójában nem is rendelkezik. Ez a kérkedés és az illúzió önmagunkról, a hamis önismeret. Negyedik pedig, amikor lebecsül másokat, és azt kívánja, hogy egyedül ő tűnjön ki, vagyis kizárólagosságra törekszik a kiválóságban. Következő kérdést felteszi Aquinói Szent Tamás, miért a gőg a legsúlyosabb bűn? Tamás szerint a bűnök súlyosságát az határozza meg, hogy mennyire fordítanak el Istentől. Ebből a szempontból a gőg a legveszélyesebb és legsúlyosabb bűn, mert lényege szerint közvetlenül Isten ellen irányul. Nem önmagam ellen, nem a világ ellen, nem a másik ember ellen, hanem egyenesen Isten ellen irányul ez a bűn. Míg más bűnökben az ember a gyengesége miatt esik el, például torkosság, testi vágy, a kapzsiság, a bírvágy miatt, addig a gőgben az ember tudatosan elutasítja az Istennek való alávetettséget. A gőges ember nem akarja elismerni, hogy függ a teremtőjétől, az Istentől, és a saját maga ura akar lenni. Ez a hamis autonómiára törekvés. Ezért a gőg minden más bűn gyökere és kezdete, mert fellazítja az Istennel való kapcsolatot, utat nyitva az összes többi morális bukásnak. Aquinói Szent Tamás szerint a gőg a józan ész elleni lázadás is. Filozófiai megközelítésben Tamás hangsúlyozza, hogy a gőg a valóság és a józan ész tagadása. Az ember teremtmény, aki korlátokkal rendelkezik. Amikor valaki gőgös, egy hamis narratívát épít fel önmagáról, és nem a valóságnak megfelelően cselekszik. A gőg elvakítja az értelmét, így a kevés ember képtelenné válik az igazság befogadására és az önreflexióra. És az igazság az maga Jézus Krisztus. Szent Tamás szerint is az ellenszere a gőgnek az alázat, a legjobb ellenszere. Tamás a gőg közvetlen ellenszereként és orvosságaként az alázatot nevezi meg. Az alázat az az erény, amely a józan ész határai között tartja az embert, elismerve saját korlátait és Isten nagyságát. Fontos megjegyezni, hogy Tamás szerint az alázat nem önmagunk lebecsülése vagy a tehetségünk letagadása, hanem a tiszta igazság elfogadása önmagunkról. Tehát a helyes önismeret, amit egész életünkben gyakorolnunk kell. Szent Tamás különbséget tesz a gőg és a hiúság között. Bár a köznyelvben gyakran szinonímaként használjuk őket, Tamás szerint a gőg és a hiúság két teljesen különböző gyökerű és irányú bűn. A különbség a belső célban és az ember fókuszában rejlik. Először is hasonlítsuk össze a bűn lényege szerint a gőgöt és a hiúságot. A gőg a saját kiválóság mértéktelen vágyása. A gőgös ember Isten fölé vagy Isten helyére akarja emelni magát. A hiúság ebből a szempontból a külső elismerés, dicséret és hírnév mértéktelen vágyása. Tehát a bűn lényege szerint a gőg inkább egy belső aktus, a hiúság pedig egy külső elismerésre vágyás. Irányultságát tekintve, a gőg befele forduló, a kevés embert valójában nem érdekli mások véleménye. Ő maga hiszi el magáról, hogy mindenki felett áll. Hiúság ezzel szemben kifele fordul, a hiú ember teljesen mások véleményétől függ. Szüksége van a közösség tapsára, a lájkokra, a figyelemre. Ezt használja ki többnyire és többek között a közösségi média, például a Facebook. veszély jellegét tekintve a gőg súlyosabb ontológiai bűn, közvetlenül az Istennek való engedelmességet és a valóságot tagadja meg. A hiúság könnyelműbb, de fertőzőbb bűn, Tamás szerint. Gyakran a jó cselekedeteket, például jótékonykodás, imádság is megmérgezi, mert az ember a tapsért, az elismerésért teszi őket. Szent Tamás úgy látja, hogy a hiúság a gőg leánya. A gőg a mélyben gyökerezik, az ember nagyszerűnek tartja magát, a hiúság pedig ennek a felszíni megnyilvánulása. Azt akarja, hogy ezt a nagyszerűséget mások is lássák és dicsérjék, és dicsőítsék.
1: Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Magsó Péter atya, a Mátra Szent Imrei Római Katolikus Egyházközség plébánosa folytatta elmélkedését a gőg bűnének következményeiről. További tartalmas időtöltést kíván az adás szerkesztője Grunda János nevében is, a bemondó Berec Renáta. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: A Lélek Szava című műsorunkat hallották.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
1: 20 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Böcskei László nagyváradi püspök szerint nem hangos emberekre, népünknek ma elsősorban hűséges emberekre van szüksége. Imádkozó családokra, a tisztaság útját választó fiatalokra, a szolgálatban nagylelkű lelkipásztorokra, a lelkiismeretük szavára hallgató közéleti emberekre. A romániai püspöki konferencia elnöke a vatikáni magyarok nagyasszonya kápolnában bemutatott szentmisén beszélt erről október 8-án. Úgy vélte, társadalmunk legfájóbb sebe talán éppen ennek a hűségnek a hiánya. Példaként tiszteletre méltó Márton Áron néhai gyulafehérvári püspököt említette, akinek erre az évre esik születésének 130. évfordulója. A magyar nyelvű szentmisét Böcskei László a Szent Péter Bazilika altemplomában található magyar kápolnában mutatta be. Jövő héten elindul a beteg elégedettségi platform, ahol a beteg vagy hozzátartozója visszajelzést tud adni az ellátás minőségéről, jelentette be az egészségügyi miniszter egy szakmai konferencián Budapesten. Hegedű Zsolt a rendezvényen közölte azt is, hogy október 15-től indul a várólista csökkentési program, valamint november 1-től megkezdi működését a népegészségügyből kiváló Országos Gyógyszerészeti Intézet. A tárcavezető a kórházi adósságokról azt mondta, szeretnék mérsékelni azok mértékét, megakadályozni az újratermelődést, de a nullára csökkentést nem ígérte. A házi orvosi praxisok helyzetét megkívánják erősíteni, egy hosszú távon ösztönző gazdasági, szakmai környezet kialakítása a cél, közölte. Nyilvános a Bicskei gyermekotthonban történtekről készített kormányzati jelentés. Jelentette be a kormány szóvivő Budapesten sajtótájékoztatón. Szondi Vanda emlékeztetett arra, a kormány egyik első intézkedése az volt, hogy nyilvánosságra hozta a kegyelmi ügy aktáit, és jelentést készítetett a Bicskei gyermekotthonban történtekről. Közölte, a jelentés elkészült, teljesen nyilvános, a kormány.hu/jóvátétel oldalon már most is bárki elolvashatja. A jelentést a Bicskei Kossuth Zsuzsa gyermekotthonban 2005 és 2025 között történt jogsértések kivizsgálásáról a Szociális és Családügyi Minisztérium készítette. Bicskén és több gyermekvédelmi intézményben a magyar állam évtizedeken keresztül szisztematikusan megszegte a gyermekeknek tett ígéretét, hogy megvédi őket, jelentette ki Magyar Péter Budapesten sajtótájékoztatón. A miniszterelnök felvetette Orbán Viktor előző kormányfő és Pintér Sándor belügyminiszter történelmi felelősségét is az elmaradt vizsgálatok miatt. A Bicskei Kossuth Zsuzsa gyermekotthon elmúlt 20 évét feltáró vizsgálat eredményeit, valamint a gyermekvédelmi rendszer hiányosságait bemutató eseményen a kormányfő azt mondta, a mindenkori magyar állam ígéretet tett a gyermekvédelemben élő gyermekeknek, hogy ha a saját családjukban már nincsenek biztonságban, akkor lesz egy védelmező közösség, lesz egy felelős állam, lesznek felnőttek, akikhez bizalommal fordulhatnak, akik hisznek nekik, és akik az ő védelmüket minden más érdek elé helyezik. Figyelemelterelésnek tartja a Fidesz a szerinte másfél hónap késéssel nyilvánosságra hozott gyermekvédelmi jelentést. Az ellenzéki párt azt közölte a távirati irodával, hogy a csütörtökön bemutatott kormányzati jelentés annak fedlapja szerint már augusztus 25-én elkészült. Felvetődik a kérdés, miért vártak másfél hónapot a nyilvánosságra hozatalával, tették hozzá. Az ellenzéki párt álláspontja szerint azért, mert Magyar Péter miniszterelnök a gyermekvédelmi kártya ismételt előhúzásával el akarta terelni a figyelmet saját büntető ügyéről és az adóemelésekről. Végül az időjárásról. Erősen felhős vagy borult lesz az ég, majd a hajnali óráktól észak felől már helyenként szakadozik, csökken a felhőzet. Elszórtan várható kisebb eső, zápor, egy-egy zivatar is lehet. Az északnyugatira forduló szél főképpen a Dunántúlon megerősödik. A hajnali hőmérséklet 11 és 16 fok között alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet pénteken 16 és 22 fok között várható. Híreket hallottak.

0: Dicsétessék a Jézus Krisztus, szép estét kívánunk a Szent István Rádió minden hallgatójának, az esti stáb tagjai, Mosvári Bernadett zenei szerkesztő, Sinkovics Andrea hírszerkesztő, Tompos Péter technikus. A mikrofonnál a bemondót Klész Beátát hallják. Most lássuk esti műsorainkat. 25 perckor kezdődik Kultúrkör című műsorunk, melyben Farkas Erzsébet szerkesztőtársammal elsőként a könyves vasárnap hétvégi gazdag program kínálatát ismertetjük. Ezt követően a második Rákóczi Ferenc könyvtár által megkérdetett október 23-ával kapcsolatos versmondó verseny felhívását is ismertetjük önökkel, valamint az intézmény és a tagintézményeinek októberi programjairól is beszélünk. Végül pedig a Gárdonyi Géza Színház idei évadának első bemutatójáról, Henrik Senkiewicz Quo Vadis című előadásáról beszélgetünk a főbb szereplőkkel és a rendezővel. Most Szabó Sebestyén Lászlót, a darab rendezőjét hallják.
1: Megpróbáltuk feltenni azokat a kérdéseket magunknak, amik a regényben is megfogalmazódnak. Ugye ez egy regény adaptáció, 550 oldalas a regény, hogyha azt a kiadást veszük alapul, amit én olvastam, de minden esetre egy nagyon hosszú regényről van szó. Ilyenkor az embernek hangsúlyokat kell kiválasztani egy ilyen adaptáció készítése során, amik mentén meg tudja fogalmazni azt, amiről ő szeretne beszélni.
0: A 21 órai híreket követően Megmaradni című műsorunkban Horkai Sámuel kárpátaljai helytörténésszel beszélgetünk édesapjának a csehszlovák érában végzett szolgálatáról, a II. Világháború hozadékáról, valamint nagyszülős egyházi virágzásáról. Rövid részlet következik a műsorból.
2: Nagyon szép mérműves ablakok, nagyon hosszú a szentélye, ami azt jelenti, hogy rendi templomnak épült, ugye a szentélybe el kellett férni a ferences barátoknak, és ferencesek vannak Szőlősön, Nagy Szőlősön. Hát aztán jön a reformáció, a templom református lesz persze, a feskókat meghagyják, azért szeretném hangsúlyozni, mert hát bizony bevakolnak, lemeszelnek egyet, kettőt.
0: 21 órától 22 óráig rádiónk tokai frekvenciáján Tilcsné dr. Propper Valéria nyugalmazott könyvtárigazgatóval ezúttal Lokjetek Erzsébet életéről és a hozzá kapcsolódó legendákról beszélget az adás szerkesztője, Farkas Erzsébet. Ugyanebben az idősávban rádión kisújszállási vételkörzetében folytatjuk tovább múlt heti beszélgetésünket dr. Bajnok Dániel ókortörténésszel, Christopher Nolan Odüsszeia című filmje és a homéroszi eposz hasonlóságairól, eltéréseiről. 22 órakor híreket hallanak, majd a napfense szól, ezt követően Andante című műsor. Dvořák 9. e-moll szimfóniáját és h-moll cselló versenyét mutatjuk be. 23:05 perctől a Vatikáni rádióadásra szól, majd Hitvalló című műsorunkban Bérez Gyula hittanár a szentelményekről beszélget tanítványaival. Kedves hallgatóink, ezek esti műsoraink, jó rádiózást, kellemes időtöltést kívánunk!
3: Kultúrkör című műsorunkban olvasni, nézni, hallgatni valót ajánlunk önöknek.
4: Dicsérthessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, programajánló műsorunkat hallják. Szeretettel köszöntik Önöket a műsor szerkesztői, Farkas Erzsébet és Klész Beáta. Ha tehetik, töltsék velünk az előttünk álló közel egy órát. Műsorunkhoz további tartalmas időtöltést, jó rádiózást kívánunk!

0: Miklós Katalint, a II. Rákóczi Ferenc könyvtár gyermekkönyvtári vezetőjét szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió mikrofonja előtt. Olyan sűrű a program kínálat most a könyvtárban és a gyermekkönyvtárban, hogy minden héten találkozunk, hála jó Istennek. Most is, mert hogy újabb programokat ajánlunk a kedves hallgatók figyelmébe. Egészen pontosan az országos könyvtári napokkal kapcsolatos októberi gyermekkönyvtári programokat. Melyek is ezek?
1: Igen, hát én is nagyon örülök neki ennek a gyakori találkozásnak, és természetesen nagy-nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Hát ezek a programok szombaton is, ugye minden szombaton nyitva van a könyvtár, ezt azt gondolom, hogy országos szinten is a nyitvatartási ideje jónak számít, nagy intervallumban, hiszen délelőtt 10 órától egészen 4 óráig várjuk a látogatókat minden szombaton, és szombaton ugye jobban ráérnek a kisgyerekes családok, a kis babácskák, úgyhogy ezért is hirdetjük, tehát október 10-e szombatra a már 20 éve működő Babusgató klubunknak a foglalkozását Barnószki be a népzenész, kiváló népzenész és pedagógus fogja ezt a foglalkozást tartani, tehát az Ölbe babáknak.
0: Mindez tehát október 10-én szombaton 10 órakor a gyermekkönyvtárban. Az országos könyvtári napok záró napján október 11-én rendezik meg már hagyományosan a könyves vasárnapot, amely a szó szoros és átvitt értelmében is hab lesz a tortán. A részleteket pedig elárulja nekünk ön, milyen programokkal is várják ezen a bizonyos könyves vasárnapon a gyermekeket, szülőket, nagyszülőket, szóval a családokat.
1: Igen, így van, ez nagyon-nagyon fontos, hogy a családokat várjuk, kicsit nagyot, közepest, mindenfélét, igyekeztünk úgy összeállítani a programot, és hogyha a hét programjánál mondtam azt, hogy mennyire fontos a olvasás népszerűsítés, és annak is az írókkal való találkozás, hát bizonyíték erre a könyves vasárnap programja is, mert hogy 10 órakor már meghirdetjük a családi vetélkedőt, de nem kell nagy előkészületekre gondolni, itt is a családi vetélkedőn az egyik állomásán Gívai Csilla aranyvackor díjas író lesz a vendégünk, az állomás vezetője. Amíg utazunk, amíg repülünk, ezt a címet adtuk ennek a programnak, nem véletlen, hiszen akik ismerik Gívai Csilla költészetét, illetve meséit, történeteit, közben ugye ő még illusztrátor is, tehát nem csak ír, hanem rajzol is, kiválóan természetesen. Szóval akik ismerik, tudják, hogy ilyen sorozatban könyvei megjelentek, amíg kirándulunk, amíg stb. Különböző darabjai vannak ennek a sorozatnak, és vele találkozhatnak a családok. Tehát én ezt gondolom, hogy ez nagyon-nagyon jó, amikor anya, apa, gyerekek egy kortárs íróval találkozhatnak, olyannal, akiknek a műveit ismerik, szeretik, kedvelik. Közben Csilla játékos feladatokat is kitalál majd, azzal készül, tehát 10 órakor már megkezdődik ez a program, de nem csak Csilla lesz egy állomás, ha mondhatom így, ugye, hanem a könyvtárnak itt is az egész tereit megnyitjuk, tehát a helyismereti gyűjteményben, a zenemű és médiatárban, akkor természetesen a gyermekkönyvtárban is lesznek játékos állomások, ahol a családok részt tudnak ezen venni, mindenféle, azt gondolom, ötletes feladatokkal készülünk most is, és még ajándék is jár azoknak, akik az összes állomást teljesítik, a menetlevelükbe, vagy ha úgy tetszik, az útlevelükbe pecsétet is kapnak, hogy az, ha azt az adott állomáson a feladatokat teljesítik, és tényleg egészen biztos, hogy mindenki fogja tudni teljesíteni ezeket a feladatokat. Nagyon fontos, hogy a gyerek számára legyen az kisebb, nagyobb a különböző képesség és képességfejlesztő játékoknak a kipróbálási lehetősége, úgyhogy itt az első emelet egy ilyen játéktárrá, vagy játékeszközök kipróbálásává alakul át, úgyhogy a Borka játéktár is vendégünk lesz, és azokat a játékokat természetesen tetszőlegesen már az időpontot értem, hogy 10 óra és 1 óra között bármikor ki lehet próbálni. Nagyon tapasztaljuk azt is, hogy a gyerekek egyszerűen szeretnek alkotni, annyira ügyesek, tovább gondolják, létrehozzák, és akkor nap mint nap beszélek olyan szülővel, hogy amikor kicsi volt a gyerek, még azóta is megvan, amit a könyvtárban csináltunk, a teknős békát, vagy a nem tudom én, kis cicát, úgyhogy remélem, hogy ebben az évben is így lesz, hogy olyan örök darabokat készíthetnek el itt a gyerekek. Fábián Ágnes, nyugdíjas pedagógus kézműves megnyitja a kézműves sarkát a gyermekkönyvtárban, és ott mindenféle az ősszel kapcsolatos dolgokat lehet készíteni. Természetesen ugye a könyvtár terei nyitva vannak, tehát kölcsönözni lehet egész nap gyereknek, felnőttnek egyaránt, azt mindig tapasztaljuk is, hogy közben ugye egy füst alatt program plusz kölcsönzés is, úgyhogy hogy úgy mondjam, nagy rohamra számítunk a gyermekkönyvtárban is, de már nagy roham van most, jelen pillanatban, mert hogy ingyenes regisztrációs jegyeket osztani a 11 órakor kezdődik Grillus Vilmos gyermekkoncertre. Hát Grillus Vilmos szülőnek, nagyszülőnek és mostani gyereknek egyaránt nagy kedvence, és mindig szívesen jön hozzánk, úgyhogy nagy-nagy szeretettel várjuk, és azt gondolom, hogy mindenképp nagy élmény lesz ebben az évben is Grillus Vilmos gyermekkoncertje. És hogyha lemennek a programok, akkor 13:30-kor ünnepélyes pillanatok következnek, nem is egy pillanat, hanem több is, mert hogy egyrészt a hűséges olvasóinkat, a legfiatalabb olvasókat, hát nagyon sok hűséges olvasója és nagyon sok szorgalmas gyerek látogatója van a könyvtárnak, de abból kiválasztottunk egyet-egyet, hogy érezzék az olvasók, hogy mennyire fontos az ő jelenlétük, hiszen ezt nem kell hangsúlyozni, hogy mennyire, szóval őket fogjuk köszönteni. A legfiatalabb olvasó esetében meg a számok, azok makacs tények, tehát ott is, attól, hogy úgy mondjam, a Corvina rendszer megmondta, hogy ki a legfiatalabb olvasó, egy pár hónapos csecsemőről van szó, de hát ugye már ő is Montessori fejlesztő könyveket kölcsönöz anyukája, apukája neki, úgyhogy kiskorban, tehát nem lehet elég korán elkezdeni a könyvtárba járást. És hát a másik ünnepélyes, nagyon-nagyon ünnepélyes pillanat, gondoljuk, hogy ebben az évben is nagyon sok pályázunk lesz, az olvasók királya, királynője pályázat, amikor is a legjobb pályamunkákat értékeljük, a koronák már készen állnak, ajándékokat tervezzük, illetve részben megvannak, mert hogy ajándék is jár, dicsőség is jár, korona is jár, és hát a non plus ultra, hogy Gévai Csilla teszi fel majd a koronát az illető királynőnek, királynak, hercegnek és hercegnőnek a fejére, ugye a ismert gyermekíró, akinek a művét kellett elolvasni ebben az évben, úgyhogy egy füst alatt ajándékozás, íróval való találkozás, és hát reméljük örömteli pillanat, és senki nem lesz csalódott, és a végén a tényleg haba tortán a szó szerinti torta, ez is már mindig hagyomány, hogy egy tűzijátékos tortát tolunk be, és ünnepeljük az olvasókat, mert hát az előbb is utaltam rá, hogy nekünk ők az ünnep, ha itt vannak, velünk vannak a hétköznapokban is, de a könyves vasárnapon is, úgyhogy egy közös tortázással zárul a nap.
0: Nem utolsó sorban, ha már önnel beszélgetek, egy kérdés erejéig meg kell említenünk azokat a bizonyos társas játékokat, amelyekkel kapcsolatban szerintem még mi is olyan szép és jó emlékeket őrzünk gyermekkorunkból. Bizony már ilyenre is van lehetőség, erről már beszámoltunk a Szent István Rádió hullámhosszain, hogy lehet társas játékokat is kölcsönözni a könyvtárból, de gondolom, hogy ezen könyves vasárnap és az országos könyvtári napok alkalmával is ismételten főszerephez juthatnak akár a társas játékok is.
1: Hát úgy van, nagyon köszönöm a kérdést, mert a népszerűsítésnek ezen eszköze nagyon fontos számunkra. Igen, vannak társas játékok, amelyeket itt helyben ugye lehet használni. Jó kis tini sarka van a könyvtárnak, ahol ugye beszélgetni is lehet kisebbnek, nagyobb gyerekeknek egyaránt ezeket a társas játékokat használni és játszani, de van ugye egy, hogy mondjam, egy társas játék állományunk is, amit meg kölcsönözni is lehet. Úgyhogy nem csak könyvet, diafilmet, papírszínház, CD-t, DVD-t, stb. Lehet kölcsönözni, hanem bizony már társas játékokat is, azt itt az első emeleten, és a kollégáktól tudom, hogy nagy keletje van a társas játékoknak, mert tényleg szuperebbnél, érdekesebbnél érdekesebb játékok találhatók meg itt a első emeleti szekrényben, úgyhogy mindenkit arra biztatok, hogy társas játékot is kölcsönözzön.
0: Köszönöm szépen Miklós Katalinnak, a II. Rákóczi Ferenc Könyvtár gyermekkönyvtári vezetőjének, hogy figyelmünkbe ajánlotta az idei gazdag programkínálatot. Köszönöm szépen önnek a beszélgetést.
1: Nagyon köszönöm. Köszönöm az érdeklődést.

0: Rézai Zoltánnal, a II. Rákóczi Ferenc könyvtár PR munkatársával ezúttal nemzeti ünnepünkhöz, október 23-ához kapcsolódó szavaló versenyről beszélgetünk, amely annak idején hagyományteremtő céllal jött létre, és sikerült ezt a tervüket, ezt az ötletüket beváltani, hiszen, ha jól gondolom, minden évben meghirdetésre és megrendezésre kerül ez a versmondó verseny. Így lesz ez idén is.
1: Igen, emlékezetem szerint talán a Covid idején volt valami online jellegű, tehát nem jelenléti, de utána már beindult szépen, te is zsűriztél Böbe az egyik alkalommal, és nagyon népszerű, nagyon sokan jelentkeznek, de szeretnénk, hogy még többen jelentkezzenek, és nem csak az általános iskolás korosztálya, 7.-8-osok, és itt mondom el, hogy akik 8 meg 6 osztályos gimnazisták, és mondjuk 7-esek, 8-osok itt indulnak ebben a korcsoportban attól függetlenül, hogy középiskolában tanulnak, a korosztály az, ami számít. És a másik korosztály pedig a 9-től 12. osztályos fiatalokat jelent. Itt a honlapunkon megtalálnak mindenféle információt a híreknél, mégpedig azt, hogy mi az ajánlott irodalom, hogy kiktől lehet elmondani különböző verseket. Itt ugye nem sorolom, hogy Tollas Tibornak számtalan olyan verse van, ami ehhez a korhoz kapcsolódik, vagy Illyés Gyulának, és lehetne folytatni a sort, és biztos van olyan költő, akinek a verse nincs ebben a listában, de mondjuk kapcsolódik az 56-os forradalomhoz és szabadságharchoz, és most ugye 70. évfordulóról beszélünk, lehet, hogy születnek is, vagy születtek is az elmúlt időszakban, mondjuk pont ebben az évben versek, ezeket is elmondhatják, majd annyi, hogy ugye ezeket a szövegeket el kell szépen küldeni, meg a jelentkezési lapot ki kell tölteni. Hol találják a jelentkezési lapot, mert ezek hasznos technikai információk. www.rfmlib.hu a honlapunk, aki esetleg nem ismerné, és itt lesznek a különböző adatok, és a szavaló verseny kukac@rfmlib.hu címre kell elküldeni majd a jelentkezési lapot. És rá kell írni mindenféle adatot, ki kell tölteni, és a határidő október 12-e, hétfő délután 4 óra. A döntő egy héttel később lesz, 19-én, 1 órától a Szabó Lőrinc idegen nyelvi könyvtár előadó termében, mostanában az utóbbi időszakban egy terem elfoglaltság miatt általában ott volt. Volt olyan, hogy váltva volt egyik évben itt a központi könyvtárban, másik évben a Szabó Lőrinc idegen nyelvi könyvtárban, de nagyon szépen feldíszítik a termet, kimondottan készülnek még meglepetéssel is, itt talán a díszítés miatt, és a zsűriben is azért olyas valaki fog ülni, még nem árulom el, aki azért nem minden nap néz szembe versmondó fiatalokkal, de hát otthonosan mozog ezen a területen. Annyit elárulok, mert hogy ne legyek már teljesen titokzatos, hogy egy színművészről van szó természetesen. Ugye az elmúlt években már volt Mikita Dorka, Mészöly Anna tavaly előtt Lajos András, és egy férfi színész fog most ott ülni a zsűriben. Olyan férfi színész ebből szerintem, akik ismerik a színház világát, már fogják tudni, aki nagyon magas állami kitüntetést kapott ebben az évben, és szerintem ezzel akár ki is mondhatnák a nevét, de azért nem mondjuk ki, hogy legyen meglepetés azoknak, akik a híreket mondjuk nem figyelték, vagy nyomozzanak utána, hogy ki volt az a valaki. Miskolci iskolák nevezhetnek, ez egy fontos, mert ugye a Szent István Rádiót hallgathatják itt a megyében is, meg a szomszédos megyében is, de ez miskolci iskolásoknak van meghirdetve, ez a verseny, és hát ilyenkor mindig megkérdezik, jó, de mit lehet nyerni, mi az, amit kapnak? Hát az első helyezettek felkérést kapnak a jövő évi városi költészetnapi ünnepségen Lillafüreden. Ha fiatal ember nyeri meg a középiskolások versenyét, akkor azt szoktuk felajánlani, hogy akár az ódát is mondja elő. Nagyon sokszor így volt például, egy Blátis diák mondta, nem a mostani évben, mert most pont nem fiatal ember nyerte meg a középiskolás kategóriát, hanem az általános iskolás korosztálynál nyert. Így nem ő mondta el az ódát, de egy-egy vers, amivel készül, vannak visszatérő versenyzőink, ez nagy dolog. És nem csak ezen mondhatják el a kedvenc versüket, vagy az általuk választott verset, nem kell, amit itt mondtak el, természetesen lehet más is, hanem mondjuk a könyvtár más rendezvényén. Itt lesz most az országos könyvtári napok is, de ott van a könyves vasárnap, ugye az OKN záróakkordja, vagy a könyvtári majál is, nem sorolom, számtalan olyan rendezvény van, most kettőt is mondtam a programajánlóba, a Petőfi napok,

0: De hogyha utánolvasnak, ha van történelmi ismeretük, akkor már mindjárt másabb lesz az egész. Úgyhogy várjuk a jelentkezést, tehát október 12-e hétfő délután 4 óráig, és 19-én rá egy hétre a verseny. szavalóverseny@rfmlib.hu, és ugye honlapunk www.rfmlib.hu, olvassák, figyeljék az ottani dokumentumokat, pedig küldjék vissza a megadott e-mail címre.
1: Annak idején azt mondtad, hogy itt van az ősz, itt van újra, hát valóban most már beköszöntött a program kínálatban is, az őszi programok gazdag tárháza is sora.
0: Igen, mert dübörög az ókán, de mellette is lesznek könyvtári programok itt a központi könyvtárban, viszont számos más program is lesz még itt ebben a hónapban, mégpedig 13-án kedden fél öttől Róna Péterrel készült egy beszélgető könyv. Róna Péter ugye miskolci, sokan ismerhetik a televízióból, professzor urat, gyakran nyilatkozott, és Elmurányi László írt róla egy könyvet. Többen szerepelnek ebben, hogy csak egy nevet említsek, mert ő szerintem mindenki számára ismert lehet. Jeszenszky Géza, az Antal kormány külügyminisztere, volt washingtoni nagykövet, ő is szerepel ebben a könyvben, mert megemlítik azokat a szereplőket, a politikai életnek azon szereplőit, akik kapcsolatban voltak Róna professzorral. Aztán egy teljesen más könyv, egy marketing kiadvány, a Város működik, ez a címe. Hát minden város működik, én szerintem, de erről írt Halász Norbert egy könyvet, és Halász Erika az ő felesége lektorálta, valamint Ulu a kocsma turista, és egy ilyen Facebookon aktív figuráról beszélünk, én nem ismerem személyesen, ő is itt lesz majd, és velük beszélgetünk majd október 15-én csütörtökön ugyancsak fél öttől. És 20-án kedden majd jön az Éltető Lélek Irodalmi Kör Egyesület, az 56-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulójának az emlékére. Tollas Tibor verseiből lesz egy összeállítás, bebádogoztak minden ablakot, ez egy idézet, ennek a versnek a refrénje ez a sor, és ezt a címet adták ennek a programnak, mely 20-án lesz, október 20-án kedden fél öttől. És még mindig nincs vége a programok sorának, mert jön 27-én Anonymous Miskolci volt címmel Dolny Zoltán könyvbemutatója, ez fél ötkor kezdődik 27-én kedden, és ugyancsak azon a héten egy sorozatunk folytatódik 29-én csütörtökön, Dobszuló az erdei színpadon a Harkályok nyomában. A Magyar Madártani Egyesülettel van egy megállapodása a könyvtárnak, már szeptemberben volt egy nagy sikerű, igazán izgalmas gondolati ébresztő előadása az éghajlatváltozásról, hogyan mentik például a halakat a kiszáradt patakokból, folyókból. Most pedig a harkályokról fog majd Cserép György, a Magyar Madártani Egyesület harkályvédelmi szakosztályának alapító tagja, ilyen is van ezek szerint náluk, beszélni majd. Érdemes szerintem eljönni, és könyvtárunk második emeletén pedig a USA 250 éves, ugye 1776, függetlenségi nyilatkozat, bizonyára sokan tudják, ismerik ezt a dátumot, és ugye egész évben ezt ünnepelték. Mi egy kis róla kiállítással járulunk hozzá, amely egész októberben látható, 13-ától egyébként.
1: Mindez tehát a II. Rákóczi Ferenc könyvtár központ épületében, és a folytatásban következzenek a tagkönyvtárak, a tagintézmények programkínálatai, ezekből is van gondolom jó néhány.
0: Bizony, és a József Attila könyvtárral kezdem, október 12-én majd Smölc Margit, az esztergomi könyvtárnak a vezetője érkezik ide a könyvtárba, mármint a József Attila könyvtárba. 16 órától nincs semmi baj, Szerelmek a tatárjárás árnyékában. Ugye ő egy nagyon érdekes személyiség, mondtam, hogy az esztergomi könyvtárat vezeti, tehát kollégánk, és ő már kikutatta Botticelli szerelmeiről is írt egy könyvet, és szereti az esztergomi vonatkozást megjeleníteni a művészettörténeti, történeti, művelődéstörténeti korszakokkal együtt. Itt a tatárjárás idején két fiatal lány szemszögéből mutatja be ezt a bizonyos időszakot. Érdekes lesz. És amit még szintén ajánlanék a József Attila könyvtár programjai közül, az az osztályvesztese közönség találkozó Weber Anikó íróval 15-én csütörtökön 10 óra 45 perc a kezdés, inkább azért pedagógusoknak, diákoknak, ha a csoportok felkerekednek, ott van nem messze a Petőfi iskola, ugye a József Attila könyvtártól. Ez azért érdekes, mert ez kimondottan olyan ifjúsági regény, amely a diákok közötti konfliktusokról, bántalmazásokról szól, Ezt nagyon sokszor halljuk, akár a rádióban, akár a televízióban örök téma marad. Lehet, hogy Weber Anikó tud mondani olyan dolgokat, ami fontos lehet az ő szempontjából. És természetesen nem maradnak

0: az állandó foglalkozások, tehát például a mesekockák, a Diafilmklub 15-én 17:30-tól, vagy a Mesék a dobozból a Papírszínházas mese 29-én ugyancsak 17:30-kor kezdődik. A Kafka Margit könyvtárban pedig két állandó programunk folytatódik, az egyik a Lelki Jajok, Testi Bajok Kassai Edit természetgyógyász előadása majd október 12-én 17:30-tól, és a másik állandó program már mondhatom, ez a Jó Lét beszélgető kör, Bozsó Éva mentálhigiénés szakember érkezik, majd Kassai Edit a szőlő és a bor titkairól szól, és Bozsó Évánál pedig elengedés, megértés, megbocsájtás, erről szól ez az előadás. 12-e a Kassai Edit fél előadás 17:30, hétfő, és 26-a ugyancsak hétfő 17:30 pedig a beszélgető kör. Kiránduljunk a Móra Ferenc könyvtárba, mert aki mondjuk lemaradt a Panama meglepetések országa előadásra, a Szabó Lőrinc könyvtárunkban volt szeptemberben, az most megint eljöhet, meghallgathatja. Október 26-án hétfőn délután 2 órakor érkezik Kuremszki Judit, és úti beszámolót tart erről a különleges közép-amerikai országról. De Tóth György fotókiállítását is ajánlom, amely meg 13-án kedden 5 órakor nyílik, és megindulnak a kézműves foglalkozások is. Őszi-téli bütykölde első alkalma október 29 délután 17:30. A Petőfi Sándor könyvtárban pedig Alkossunk Együtt nyílt festőnap lesz, 19-én hétfőn délután 3 óra a kezdés, Majorvári Szabó Sándor érkezik, előre kell regisztrálni, hogy meglegyenek az alapanyagok, ennek van majd egy költsége is, erről találnak információt, én itt összegeket nem akarok mondani, nem egy horribilis összegről van talán szó. És forduljunk a Szabó Lőrinc könyvtárhoz, mert ugye hirdettük itt a Szent István Rádióban az 56-os szavalóversenyt, 19-én meg majd jön a nagy megmérettetés, délután 1 órakor lesz ennek a versenynek a fordulója. Nagyon jó az együttműködés a könyvtárnak a Miskolci Lengyel Nemzetiségi Önkormányzattal. Lesz egy közös programunk 21-én 17:30-tól, fejezetek a lengyel rockzene történetéből, Rémiás Emőke tart majd előadást. És már csak a Tompa Mihály könyvtár maradt hátra, ahol két eseményt emelnék ki. Úri Lányok az Adrián, Huszti Gergely íróval találkozhatunk. Október 14-én szerdán délután 4 órától, és ha már a Móra Ferenc könyvtárban indul a Bütykölde, itt is lesz egy kreatív kézműves foglalkozás, október 28-án délután 4 órától őszi mécses tartót fognak készíteni majd a jelenlévők, úgyhogy izgalmas a kínálat, sokféle is azt hiszem, kézműves foglalkozás, kiállítás, megnyitó, festőnap, íróolvasó találkozó, azt hiszem mindenki talál kedvére valót ebben.
1: Köszönöm szépen a program ajánló riportot Brézai Zoltánnak, a második Rákóczi Ferenc könyvtár PR munkatársának. És ismételten úgy köszönök el most tőled, hogy találkozunk hamarosan, hiszen hűséges hallgatóink jól megszokták már, hogy minden hónapban beszámolunk, és a hallgatók figyelmébe ajánljuk a könyvtár és tagintézményeinek gazdag program kínálatát.
0: Bizony, a november is nagyon-nagyon érdekes, izgalmas lesz, már egy-két dolgot tudunk, de ezt majd tényleg csak ott október végén mondom el a Szent István Rádió hallgatóinak, addig legyen meglepetés.

0: Hát én nagyon különleges esemény kapcsán találkoztam a Quo Vadis egyik szereplőjével, Bari Istvánnal. Tulajdonképpen én belecsöppentem ebbe a mai Nyílt Nap egyik programjába, amikor is villámrandezvú van veletek színészekkel, és akkor én így, ahogy lehetőség adódott, mondtam, hogy akkor Istvánnak, hogyha már szereplője vagy, akkor ne a randevú kérdéseket oldjuk meg, hanem egy picit a darabról beszéljünk, meg a darab előtt még egy pár mondatot arról, hogy te honnan kerültél ide, te végzett színművész vagy, egyetemi hallgató vagy, tehát hogy kerültél a Gázi Nyugéza Színházba.
1: Köszöntelek téged is, meg a hallgatókat, és én 2025-ben végeztem a Színház és Filmművészeti Egyetemen Budapesten. Horváth Csaba és Rábor Roland osztályban végeztem. Ez alapvetően egy fizikai színházi rendező és koreográfus szak, de nagyon sokat...
0: Pankával együtt végeztél?
1: A Quo Vadisnak a koreográfusával, és a színháznak a táncmar vezetőjével. Bele egy osztályba végeztem, és ezután töltöttem egy évadot Székesfehérváron, a Más Marti Színházban, és onnan szerződtem most ide, erre az már évadra.
0: Eddig még ugye próba folyamatok zajlanak. Mi a tapasztalatod a városról, a színházról, a kollégákról?
1: A város még nem volt alkalmam kellőképpen körbejárni, de gyönyörűnek tartom. A bazilika körül szoktam járkálni, ott is szoktam ebédelni, illetve a bazilika melletti esztemezőkönyvtárban jártam, de még igazából nem nagyon volt idő. Most nagyon intenzív ez a próba folyamat, úgyhogy próbálom minden időmet és energiámat arra fordítani, hogy minél többet kihozzunk ebből az anyagból, meg magamnál ennél a szerepből. Úgyhogy jelenleg ezzel tartom a legtöbb, de gyönyörűen tartom ezt a várost.
0: És akkor Quo Vadis, hát egy nagyon híresen kijelölt sikerült darab, egy Nobel-díjas írónak a regényéből született, most már nem tudom, hogy a Színház játssza ezt a színpadi adaptációt. Neked mi volt az első találkozásod? Regényként olvastad, vagy szinte itt szembesültél először ezzel a történettel?
1: Regényként kezdtem el olvasni, még nyár elején, és abszolút beszippantott a mű, úgyhogy egy nagy szerelem és nagy találkozás lett ez az epikus regény. Utána néztem egy lengyel filmváltozatot, illetve utána néztem egy későbbi sorozatváltozatot, amik másféleképpen próbáltak feldolgozni, nem illusztrálva, de mégis ugyanezt a témát felhasználva ezt a művet. És alapvetően az egész kor és az egésznek az atmoszférája és a Nero világa Caligula után egy hihetetlen izgalmas esettanulmány és korrajz, és nagyon jó ebbe belecsöppenni, ebbe ennek a szagát picit érezni, és ezeket a mondatokat mondani, amik ezen belehangoznak, ezekkel a helyzetekkel dolgozni, úgyhogy nagyon-nagyon.
0: Főleg, hogy említetted Caligulát, Nero Caligula, hát azért tudjuk a történelmi tanulmányokból, azért mindeketten bőven az őrület határán mozgatták ugye ott a szálakat, de ugye itt ez egy...
1: Tele van szeretetéséggel és vágyal arra, hogy elismerjék, de ez teljes mértékben elképzelhetetlen abban a millióban és abban a helyzetben, amiben ő van. És közben itt ez az hihetetlen sok elfolytott érzelem és agresszió. Itt ez a represszív egyén, aki nem tudja magát kifejezni, ha kifejezi magát, nem tudja pontosan, hogy ez mit jelent, soha nem érheti őszinte visszacsatolás semmiről, amit ő alkot, vagy tesz, vagy jön. Egy teljesen kétségbejtő figura, és hihetetlen magányos ember. Nagyon zavarbejtő és szomorú.
0: Ez olyan érdekes, hogy te pont Nérót játszott, hiszen ugye Néróról, ahogy én említettem, ugye mindenki azt tudja, hogy hát ő milyen egy őrült ember volt, de így, hogy az ember hogy belül, tehát hogy játsza, így érti meg igazán, hogy tulajdonképpen milyen nem is kifejezted, hogy szeretet, és megjegyzem, hogy a legutóbbi történelmi kutatások azt mondják, hogy azért nagyon sok minden csak rá lett aggatva, tehát azért annyi kegyetlenséget nem követett el, na de nyilván kell mindenkornak egy bűnbakot keresni, szóval hogy azért te megérted az ő pszichológiáját, meg az ő érzékáját.
1: Okay. igyekszem ezzel minél többet foglalkozni, talán ez foglalkoztatni leginkább. Illetve még nyáron olvastam hozzá Kosztolányi Dezsőnek a Véres Költő címművét, és ott meg pont az a kiindulás csak annak a regénynek, hogy ahogy ő felnő, felcseperedik, és ebből a teljesen általános, szép, tiszta lelki emberből hogyan válik majd nélünk. És ott pontosan látszik az, hogy mik vezettek ahhoz, hogy végül egy ilyen agresszorrá válik. És hogy mihez vezetnek ezek amit akár sok esetben ez a fajta társadalmi belemészkedés, illetve az édesanyja is ahhoz, mint helyzet a grupban. Azt igyekszem vendégszövegekkel is, meg igyekszem másfajta módokon is behozni ezt a fajta oldalát is, az emberi oldalát, a sebezhető gyenge oldalát, amit próbál minél jobban elfedni.
0: Már az előbb csengettek nekünk, úgyhogy én átadnak mások, hiszen itt ugye ez egy villámrendezvú program, de Barisán örülök, hogy megismertek, és sok sikert kívánok!

0: annyian napon a finlandrajziban újabb két hölgyet sikerült ide az asztalhoz csábítani, akik ugye azért fontosak most a riport szempontjából, hiszen mind a ketten szerepeltek a Kóbádiszban. De mielőtt magáról az előadásról beszélünk, mind a kettőtökről azt kérem, hogy mutatkozzatok be, Reiter Zita és Kozma Veronika. Honnan érkeztetek, végzett színészek vagytok, egyetemisták vagytok, honnan érkeztetek ide a Bárdonyi Géza Színházba, akkor
1: Zita. Én most végeztem a Színház és Filmvezető Egyetemen, a Szárás tanárul is látok az Ortán tanárulnak az osztályában. Annával, Milánnal és Fellel egyébként a szedésünk voltunk, én testi vagyok alapvetően, és most elköltöztünk Andrással, Simon Andrással az én párom egyébként, és hogy mi így ketten csomagban jöttünk ide.
0: Akkor friss diplomásként első társulatok lettek.
1: Igen, sok helyen jártam egyébként.
0: A gyakorlaton is valahol voltál, gondolom?
1: Nagyon sok helyen voltam, vagy hogy nekem nem volt egy fix helyen, hanem jártam az országot. Úgyhogy sok tapasztalatot szereztem, hogy egyébként a színházakon, meg egyébként Pesten is, úgyhogy remélem, hogy így hova történik, hogy lesz
0: történik. És akkor rólad?
2: Én Kozma Veronika vagyok, és én tavaly végeztem a Színház és Filmművészeti Egyetemen, Hegedűsdé Géza és Ifjú Vigyánc Katalin osztályában. És egyébként a Bari Pistinak évfolyam társas voltam, szóval mi együtt is felvételiztünk annak idején, és voltam én is Budapesten vagyok, és ezelőtt voltam gyakorlaton még egyetemi éveim alatt a Radnóti Színházban, meg a Víg Színházban, aztán egy évbe leszerződtem a Kolozsvári Állami Magyar Színházba, és most leszerződtem.
0: Azt mondja, amikor mondjuk ezt a kapcsolatot is megkérdeztem volna azért, hogy amikor mondjuk például Budapestről, meg más társulatok, hogy ide kerülhetök te, mert ugye te már végzett vagy, hogy mondjuk mi az, ami leteszi a voksort annál, hogy a hívva Hegedbe, hogy nagyon akkor kipróbálok most egy másik vidéki várost, vagy kipróbálom Budapest után Hegedhoz, így milyen döntés hozta meg nálatok?
2: Nekem az volt nagyon mérvadó a döntéshozatalban, hogy a milyen bemutatóra, meg szerepekre hívott Sebi, illetve az az új fiatal csapat, amit alakul. Sok mindenkit az egyetemről ismerek korábbról, és nagyon inspiráló volt számomra ez a légkör, hogy én ide csatlakozzak.
0: Számomra tudom
1: egyébként ugyanaz. Engem egyébként elég sok csalódás ért, ugye a vidéki színházakat és az egyetemes színházakat, úgyhogy voltak negatív tapasztalatok. És számomra az, hogy a szolgos tanárokban is egy kollégeket tudok megteremteni, hogy olyan színházat létrehozni, aminek fontos kultúrakozató szerepe van, az nekem nagyon fontos volt, hogy céllal jöjjek egy színházat, és csak elérhet, hogy nyilván az, hogy jó társaságok is. Már itt vannak egyébként hölgyek volt a társulatban, és én úgy látom, hogy így kezdünk összeforni, és valami egyszerű fegyelből megszületni, úgyhogy én
0: kérdezik. És akkor rögtön az első darab, amiben ti benne lesztek, hát gondolom azért már ismertétek egymást művész szakmán belül is, hogy a Quo Vadis, kinek mi lesz a szerepe, meg egyáltalán mi az első tapasztalásatok erről az előadásról, illetve a regényről, nem tudom, regényt olvastatok, filmet, volt egy lengyel sorozat, tehát kinek mi az első emléke a Quo Vadisról?
1: Nekem egyébként a regény, én ezt még középiskolában olvastam, ez kodálozó volt. Én Négidiát játszom, Néro Hugendatásában egy hölgy, és ebben a feldolgozásban egy kicsit egy ilyen vadonásabb, nem jósnőszerű, de egy olyan valaki, aki nagyon hisz, és valami isteni kapcsolatot próbál megtalálni, és elfárazni.
2: Én egészen kiskoromban találkoztam először a 50-es években forgatott filmmel, és egy barátomnak a nagyobb testvérei nézték, és valahogy én, és vannak ilyen, tényleg ilyen gyerekkori emlékek így bevillannak, hogy én láttam már ezt a filmet, meg így ismerem a történetét. És aztán én is középiskolás koromban olvastam a regényt, meg most a próba folyamat előtt újra olvastam a regényt, és egészen izgalmas volt így újra már ilyen felnőtt szemmel rápillantani erre az egészre, meg úgy, hogy én keresztény közegből érkezem, és így valahogy egy új nézőpontból lehet rátekinteni a kereszténység hányaktató sorsára, vagy nem tudom, meg az egészen a kiindulási pontjára. Szóval emiatt is nagyon érdekes számomra. És Nigidi a karakterével ellentétben én Ligiát játszom, aki pedig Krisztust és a keresztény hitet követi, és ő Marcus Viniciusnak, az egyik főszereplőnek igazából az ilyen szerelme, az imádott hölgy, aki utána a világ végére is elmegyne, és én ezt a lányt játszom, és izgalmas valahogy ezt a naivitást, meg tisztaságot aktualizálni, hogy vajon a mai életben hogyan, vagy ki az, aki ennyire hisz, vagy ezt hogyan lehet megjeleníteni, aki ennyire hívő, hogy még a halálba is azt tudja mondani, hogy én boldog vagyok, mert Krisztust hallottam. Szóval ez kihívás abszolút, mert kevés ilyen példát látni, aki csak így mellettem az utcán sétálnának, és ilyen mély hittel rendelkeznek.
0: Igen, ahogy említetted, hogy az 50-es években forgatott filmet látod, hogy egy 50-es években forgatott Krisztus története nyilván egy teljesen másfajta kontextusban helyeződik, és az, hogy amit az előbb a sráccal a Nérót megformáló Marisztánnal beszéltünk, hogy ugye ez egy útkeresés, igen, de hogy én arra lennék kíváncsi, hogy most például, de ezt nyilván majd a Sebitől, a Szabó Sebestyén László rendezőtől is meg fogom kérdezni, hogy ő mire helyezi a hangsúlyt, mert ezt valaki ugye azért szerelmi történetnek is nevezi, valaki ezt azért tényleg most egy ugye a Nero világában tényleg ezt a kereszténységet, hogyan látja meg azt a fajta szenvedést, amit mondjuk Nero az akkori Rómára rávetített, tehát hogy mit látod, hogy ez hogyan van 21. századra így átemelve ez az egész történet.
2: Én sokkal inkább, ott fontos benne a szerelmi szál is, de majd mindenképpen szerintem Sebit is érdemes megkérdezni erről. Én azt látom, hogy nem a szerelmi szál a fő, hanem sokkal inkább tényleg ez az útkeresés, vagy hogy akár mi számunkra most a hit, mi számunkra most a tűzvész, tehát hogy ezek, hogy a Róma bukása, az most mi lenne? Róma felgyújtása, hogy én így értelmezem, hogy inkább társadalmi célú, vagy ilyen típusú útkeresés.
0: Hát, hogy akkor a társadalmi, az akkori, a kor társadalmi viszonyait úgy boncolgatja, hogy ki mit okoz a másiknak.
2: Igen, igen, illetve ez a kereszténység, hogy mi a jó út.
1: Bennem inkább ezt fogom az előtt, hogy gondolom, gondolkoztam ezzel a szerelmet, hogy arra próbálják el visszatérni, vagy az én testemben az inkább az, hogy a mai világnak is van egyfajta tanulsága, vagy van egy valamilyen irány, amire tartunk, és az emberkéteink. És mégis te, mint egyén felelsz azért, hogy a környezetedben hogyan alakul, és hogy a keresztények szerintem ezt testesítik meg, hogy ők maguk a változás része. Ha valami nem jó, akkor azzal nem kell menni, hanem döntetni, van választásod, és Vinicius karakter is szerintem ezért fontos, hogy ő eleinte sodródik ezzel, vagy ő elkészületik, de van választás, és ő választja, és valami szeretne, és valami szebbet, jobbat, és valami elkapcsolatot szeretne, a valódi boldogság, és nem úgy játszik.
0: Na, ez legyen a vége a beszélgetésnek, és akkor megyek Sebihez. Kozma Veronika, Rejten Zita, jól mondtam a neveket, ugye?
2: Igen.
0: Köszönöm szépen, és nagyon kíváncsi leszek az első előadásokra. Köszönöm szépen.

0: október 9-én végre első bemutatólag az Egri Gárdonyi Géza Színházban. Én már nagyon várom, több ok miatt is várom, de főleg azért, mert én történészként én nagyon szeretem azt a fajta kort, amit te megjelenítesz. Csak kérdés az, hogy a Senkievics féle próvádisz, ahogy ugye ti a programajánlóban is mutatjátok, hogy ez egy útkeresés két részben, ez most Krisztus korára fókuszál, szerelmi történet lesz, milyen lesz ez a Szabó Sebestyén Lászlós féle színpadi adaptáció?
1: Megpróbáltuk feltenni azokat a kérdéseket magunknak, amik a regényben is megfogalmazódnak. Ugye ez egy regény adaptáció, 550 oldalas a regény, hogyha azt a kiadást vesszük alapul, amit én olvastam, de minden esetre egy nagyon hosszú regényről van szó. Ilyenkor az embernek hangsúlyokat kell kiválasztani egy ilyen adaptáció készítése során, amik mentén meg tudja fogalmazni azt, amiről ő szeretne beszélni. Mi ezeket a kérdéseket, hova tartunk, hova tart a világunk, mi magunk egy közösségen belül, hogyan tudjuk önmagunkat megtalálni, hogyan tudunk a másik emberhez kapcsolódni, ezeket tettük fel magunknak, és a világnak, a minket körülvevő világnak azokra a jelenségeire próbálunk meg. A reagálás az nem jó szó, de inkább választ találni, válaszokat és kérdéseket. Szóval nagyon a mából fogalmazunk, nagyon saját magunkból igyekeztünk megfogalmazni költői képeken keresztül, sűrítéseken keresztül, fontos szerepet kap benne a zene. Ilyenkor én nagyon számítok egy ilyen munka során a színészekre, hogy ők hogyan tudnak kapcsolódni az én gondolataimhoz, hogyan tudjuk együtt megfogalmazni magunkat, vagy megfogalmazni valamit. Ez egy nagyon-nagyon izgalmas, nagyon húsba vágó és marcangoló történet, ami a hit kérdéséről szól, a hit kereséséről, a hit megtalálásáról, a szerelmen keresztül valójában, egy olyan világban, amit elemészt a lángtenger. Azt hiszem, hogy ez így önmagában is elég sokat mondó. Még most a munka folyamatnak egy olyan fázisában tartunk, amikor ebbe a nagy ötletes tálba ötletek kerülnek. Nem biztos, hogy mind benne fog maradni. Ugye ma tartunk egy nyílt napot, aminek egy záró programa, egy nyílt próba, ahova jönnek majd nézők is. Egyszer már volt egy ilyen alkalom, hogy nézők betekinthettek egy próbába. Ilyenkor mindig fontos az is, hogy egy-egy jelenet kapcsán, vagy egy-egy jelenet kezdemény kapcsán ők hogyan reagálnak, vagy mit tudnak belőle kiolvasni, mert azok alapján mi aztán tudunk tovább dolgozni. Úgyhogy egy olyan fázisában vagyunk, amikor még ezek az ötletek bekerülnek a nagy közösbe, és aztán ezeket gyűrjük egymást, meg egymáson keresztül, és hogyha minden jól megy, akkor ezek majd a főpróba héten, ugye 9-én van a bemutató, tehát a október első hetében ezek majd összeállnak egy nagy egészé.
0: Nagyon-nagyon szép volt az összefoglaló, még szerintem két kérdésem lenne. Az egyik az, hogy még akkor, amikor te idejöttél a Gárdonyi Géza Színházba, szerintem tavasszal, vagy még talán február körül volt egy beszélgetésünk, és ugye én arra emlékszem, hogy akkor te milyen átszellemülten beszéltél erről, hogy neked ez milyen meghatározó regény volt, talán középiskolás korodban, vagy akkortájt olvastad. Mi az, amit a 17 éves Sebihez képest, most a 30 pluszos Sebi például lehet, hogy másképp lát, másképp újra gondol a regényben, amit mondjuk mindenképpen szeretnél, hogy a színpadon mi lássunk?
1: Ilyenkor már azért nehéz meghatározni, hogy mi az, ami a regényben van, és mi az, ami az előadásban van. Mert a regény alapján készült adaptáción keresztül dolgozunk a jeleneteken, és az asszociáción keresztül dolgozunk a jeleneteken. Egy idő után már elveszítem azt, hogy ez csak a regényből sugalmazott valami, vagy pedig konkrétan benne van a regényben.
0: Tehát egy fix adaptációval dolgozol, amiben te most csak alá, tehát hogy a rendezői dolgokat teszed bele, a rendezői instrukciókat variálsz rajta.
1: A színpadi adaptáció az 95%-ban a regénynek egy átdolgozása, tehát vendégszöveg vagy saját szöveg van benne, de nem sok. Az adaptációhoz szükséges módosítások vannak benne, hogy egy-egy mondjuk narratív részből párbeszédet alakítunk. Viszont ugye, amikor elkezdünk vele dolgozni, és elkezdünk próbálni, és jönnek a különböző megfejtések az emberi viszonyoknak, egy helyzetnek a dimenzióit elkezdjük keresgélni, akkor egy idő után már úgy formálódik az egész, hogy az ember nem tudja eldönteni, hogy ez a regényben benne volt, vagy csak abból sugalmazódott. És akkor már nehéz. Az, hogy hát nyilván ez egy erős élmény, amikor az ember elolvassa ezt a könyvet. Sőt, ugye én gyerekkoromban, arról van emlék, hogy gyerekkoromban láttam ezt a filmet.
0: Tehát az 50-es években forgatott.
1: Igen, és egy-két jelenet így ilyen villanásszerűen megvan belőle, vagy megvolt belőle, de akkor még nem kötöttem össze azzal, hogy ez a Kovadis. És aztán ugye, amikor elolvastam, azóta dédelgettem magamban, vagy érlelődött bennem ez a történet. Hát igen, mi más? Hát nagyon sok minden más. Nagyon sok mindent sokkal talán nehezebbnek látok, mint akkor, vagy sokkal inkább, sokkal bonyolultabbnak látok, mint akkor, vagy egy-egy rész, egy-egy emberi minőség sokkal fontosabb lett, mint akkor volt. Talán.
0: Nekem azért is tetszik ez a nyílt próba, mert ez nem volt egy bevett szokás, és ahogy te ezt így mondtad, én, mint civil, mint színházba járó, nem művészember, azt gondolom, hogy az egy nagyon jó rendezői koncepció, hogy igen, be lehet tenni a közösbe, sőt, akár még a közönség bemutató előtt 2-3 héttel, akár hogyha látod, hogy valami olyan csapás irányra úgy reagálnak, még akár ott tudtok rajta másképp dolgozni. Tehát tudod, nem az a papejű rendező vagy, aki csak ilyen egy szemében akarja. Tehát itt ilyenkor a társulattal együtt gondolkodtok, nyilván te vagy a fő instruktor.
1: Nagyon számítok a színészekre. Nyilván a többi segítségre is, vagy munkatársa itt a mindenkitől elkezdve, tehát a műszakosoktól, a kellékeseken át a mindenki. Okay. Mindenki egy előadásnak az egészét az adja, hogy azok, akik létrehozzák, vagy csinálják, mennyit adnak bele magukból, és az mindenem meglátszódik. Az utolsó fényen, az utolsó hangon, az utolsó kelléken, az utolsó mozdulaton mindenem meglátszódik. És hát egy ilyen munka folyamán bizony nem mindegy, hogy mondjuk milyen jelzéskelléket kap egy színész, abból ő hogyan tud aztán asszociálni, elkezdeni vele próbálni, arról eszébe jut valami más úton megy, más megfejtést talál, jobbat talál, érdekesebbet talál, nehezebbet talál, komplexebbet talál, tehát nagyon-nagyon fontosak ezek a dolgok. Én úgy tekintek erre a csapatra, aki ezt létrehozza, hogy nyilván én a hangsúlyokat módosítom benne, de mindenkinek bele kell pakolnia magát, hogy ez olyan legyen, amilyen.
0: Ez az első előadás a Gárdonyi Géza Színháznak, ugye az új tagokkal, az régi tagokkal, és ebben az előadásban ugye vegyesen játszanak. Hogy látod, milyen a kohézió, mennyire ért össze már most így az elejére a csapat?
1: Igen, hát már tavasszal voltak erre kezdeményezések, akár ezek a kisebb kitelepülések, vagy a Nyitott Tér Fesztivál, vagy a Bornapokon a részvételünk, vagy a többi nyári rendezvényen a megjelenéseink, amikor igyekeztünk úgy alakítani. Nyilván ez egy másik helyzetnél, mert szinte az újak még nincsenek is itt, hogy találkozzanak egymással, és ezért is volt az a gondolat, hogy már augusztus 18-án a hosszú hétvége előtt legyen egy olvasópróba és egy évadnyitó társulati ülés, hogy már akkor találkozzanak az emberek. Itt most nagyon sok ismerkedés kell, és ezen szerintem egy jó úton indultunk el. Nyilván a munka folyamán, vagy a munka során ismeri meg az ember a másikat igazán. Én azt hiszem, hogy jó úton vagyunk. Jó úton vagyunk. Én úgy érzem, hogy kezdenek az emberek inspirálódni egymásból, érdeklődnek a másik iránt. Úgyhogy remélem, így fogjuk folytatni.
0: Úgy legyen, és a csúcsokat kívánok a bemutató Szabó Sebestyén. László, köszönöm szépen!

Kedves hallgatóink, programajánló műsorunkat hallották. Új adással egy hét múlva jelentkezünk. A zenei szerkesztő Vasvári Bernadett nevében is köszönik megtisztelő figyelmüket a műsor készítői Farkas Erzsébet és Kalész Beáta. További kellemes időtöltést, jó pihenést kívánunk Önöknek, a viszont hallásra! Most elhangzott adásunkat holnap, azaz pénteken este 21 óra 5 perckor megismételjük. Ha tehetik, maradjanak továbbra is a Szent István Rádió hullámhosszain.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: A csend hangjai. Értékeinkről szólva.
2: 21 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Böcskei László nagyváradi püspök szerint nem hangos emberekre, népünknek ma elsősorban hűséges emberekre van szüksége. Imádkozó családokra, a tisztaság útját választó fiatalokra, a szolgálatban nagy lelkű lelkipásztorokra, a lelkiismeretük szavára hallgató közéleti emberekre. A romániai püspöki konferencia elnöke a vatikáni Magyarok Nagyasszonya kápolnában bemutatott szentmisén beszélt erről október 8-án. Úgy vélte, társadalmunk legfájóbb sebe talán éppen ennek a hűségnek a hiánya. Példaként tiszteletre méltó Márton Áron néhai gyulafehérvári püspököt említette, akinek erre az évre esik születésének 130. évfordulója. A magyar nyelvű szentmisét Böcskei László a Szent Péter Bazilika altemplomában található magyar kápolnában mutatta be. Jövő héten elindul a beteg elégedettségi platform, ahol a beteg vagy hozzátartozója visszajelzést tud adni az ellátás minőségéről, jelentette be az egészségügyi miniszter egy szakmai konferencián Budapesten. Hegedű Zsolt a rendezvényen közölte azt is, hogy október 15-től indul a várólista csökkentési program, valamint november 1-től megkezdi működését a népegészségügyből kiváló Országos Gyógyszerészeti Intézet. A tárcavezető a kórházi adósságokról azt mondta, szeretnék mérsékelni azok mértékét, megakadályozni az újratermelődést, de a nullára csökkentést nem ígérte. A házi orvosi praxisok helyzetét megkívánják erősíteni, egy hosszú távon ösztönző gazdasági, szakmai környezet kialakítása a cél, közölte. Nyilvános a Bicskei gyermekotthonban történtekről készített kormányzati jelentés. Jelentette be a kormány szóvivő Budapesten sajtótájékoztatón. Szondi Vanda emlékeztetett arra, a kormány egyik első intézkedése az volt, hogy nyilvánosságra hozta a kegyelmi ügy aktáit, és jelentést készítetett a Bicskei gyermekotthonban történtekről. Közölte, a jelentés elkészült, teljesen nyilvános, a kormány.hu/jóvátétel oldalon már most is bárki elolvashatja. A jelentést a Bicskei Kossuth Zsuzsa gyermekotthonban 2005 és 2025 között történt jogsértések kivizsgálásáról a Szociális és Családügyi Minisztérium készítette. Bicskén és több gyermekvédelmi intézményben a magyar állam évtizedeken keresztül szisztematikusan megszegte a gyermekeknek tett ígéretét, hogy megvédi őket, jelentette ki Magyar Péter Budapesten sajtótájékoztatón. A miniszterelnök felvetette Orbán Viktor előző kormányfő és Pintér Sándor belügyminiszter történelmi felelősségét is az elmaradt vizsgálatok miatt. A Bicskei Kossuth Zsuzsa gyermekotthon elmúlt 20 évét feltáró vizsgálat eredményeit, valamint a gyermekvédelmi rendszer hiányosságait bemutató eseményen a kormányfő azt mondta, a mindenkori magyar állam ígéretet tett a gyermekvédelemben élő gyermekeknek, hogyha a saját családjukban már nincsenek biztonságban, akkor lesz egy védelmező közösség, lesz egy felelős állam, lesznek felnőttek, akikhez bizalommal fordulhatnak, akik hisznek nekik, és akik az ő védelmüket minden más érdek elé helyezik. Figyelemelterelésnek tartja a Fidesz a szerinte másfél hónap késéssel nyilvánosságra hozott gyermekvédelmi jelentést. Az ellenzéki párt azt közölte a távirati irodával, hogy a csütörtökön bemutatott kormányzati jelentés annak fedlapja szerint már augusztus 25-én elkészült. Felvetődik a kérdés, miért vártak másfél hónapot a nyilvánosságra hozatalával, tették hozzá. Az ellenzéki párt álláspontja szerint azért, mert Magyar Péter miniszterelnök a gyermekvédelmi kártya ismételt előhúzásával el akarta terelni a figyelmet saját büntető ügyéről és az adóemelésekről. Végül az időjárásról. Erősen felhős vagy borult lesz az ég, majd a hajnali óráktól észak felől már helyenként szakadozik, csökken a felhőzet. Elszórtan várható kisebb eső, zápor, egy-egy zivatar is lehet. Az északnyugatira forduló szél főképpen a Dunántúlon megerősödik. A hajnali hőmérséklet 11 és 16 fok között alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet pénteken 16 és 22 fok között várható. Híreket hallottak.

Köszöntöm hallgatóinkat! Önök a Szent István Rádió görögkatolikus műsorát hallják, Feltámad Krisztus boldogságunk címmel. Műsorunk felvezetéséhez egy közismert népének fordul a számra. Így imádkozunk az Isten szülőhöz. Szűz Mária, édesanyánk, mennyországból tekints le ránk, terjeszt ki ránk szeretettel oltalom palástodat. Műsorunkhoz tartalmas időtöltést, lelki gazdagodást kívánunk mindnyájuknak.

0: 2023 őszén kaptuk a hírt, hogy a debreceni istenszülő oltalma görögkatolikus főszékesegyház kívülbelül megújul. Az egyházközség híveinek az október 22-i vasárnap volt az utolsó, amit a számukra oly kedves templomban tölthettek. Ezután a templom és környezete munkaterületté vált. Bár a vasárnapi és hétköznapi szertartásokat a munkálatok első időszakában más templomokban, kápolnában tartották, a nagyheti és húsvéti szertartásokon minden évben a főszékesegyházban ünnepelhettek a hívek. Így évről évre figyelemmel kísérhették a felújítás és ikonfestés folyamatát.
1: Kezdetben Debrecen görögkatolikusai a Hajdúböszörményi parókiához tartoztak. Fircák Gyula, munkácsi püspök, a debreceni fiókegyház önálló parókiává válásakor 1899. december 2-án Pap Jánost nevezte ki első parókusnak. Egy belvárosi bérelt helyiségben alakítottak ki kápolnát, amit 1900. decemberében szenteltek fel. Az önálló templom építése 1907-ig váratott magára. A jelenlegi templom, immár főszékesegyház, Bobula János tervei alapján készültek el. Az építkezés megközelítőleg 3 évig tartott. A neobizánci stílusú templomot Fircák Gyula munkácsi püspök 1910. május 22-én szentelte fel az istenszülő oltalmának tiszteletére. Az egész templom festése 15 ezer koronába került volna, így a magas költségek miatt gyűjtésbe kezdtek a hívek. A befolyt adományokból csak a kupolát tudták kifesteni, amivel Lór Ferenc budapesti művészt bízták meg. A mester 1909. augusztusában kezdett hozzá a munkához, s késő ősszel fejezte be a kupolát, amely az istenszülőt és az angyalokat ábrázolja. Ezt a festményt a felújítás során restaurálták, de a falfelület többi részén lévő, az 50-es években Szegedi Molnár Géza által készített festmények helyére Seres Tamás ikonfestőnek és segítőinek kezemunkájával a bizánci ikonográfia rendje szerint megtervezett ikonok kerültek.
0: A teljes beruházás értéke mintegy 2,5 milliárd forint volt. Ehhez a magyar állam 2 milliárd forint támogatással járult hozzá, a fennmaradó összeget pedig a Hajdúdorogi Főegyházmegye saját forrásai és a hívek adományai biztosították.
1: A debreceni görögkatolikusok ünnepi virrasztással és lítiás vecsernyével készültek a Főszékesegyház október 3-ai újra szentelésére. A megszépült és megújult templomban sokan gyűltek össze az alkalomra, és már a külföldi vendégek egy része is megérkezett. Köztük volt Első József, Melkita pátriárka is, aki másnap az ünnepi liturgiát vezette. A virrasztáson Kocsis Fülöp metropolita arról beszélt, hogy a templom megújulása nem csupán egy épület megszépülését jelenti, hanem arra is hív, hogy a saját életünkben és kapcsolatainkban is keressük, illetve állítsuk helyre az elveszített szépséget.
2: Ma igaz hitű népek, fényesen ünneplünk. Ebben a megújított templomban valóban lehet fényesen ünnepelni. Ragyog minden, nem csak a tisztaságtól, nem csak a színektől, nem csak a gyönyörű alakoktól, hanem mindezek csodálatos harmóniájától, a templom szépségétől. Letagadhatatlan, és alig találunk szavakat, hogy kifejezzük, hogy mennyire széppé lett ez a templom. Mint ékes koszorúval úgy díszítette fel magát az Isten egyháza, énekeljük a Szihirában. Fölékesítette magát az Isten egyháza az istenszülő oltalom leplével. Széppé lett a templom, mert szép az istenszülő. Ahogy a Zsoltáros is idézi, a királyné jobbot felől áll uralkodó aranyos ruházatban, körülvéve isteni ékességgel, mert őt az asszonyok közül kiválasztván mindeneknél ékesebbé tette. Mária szép. Szép, mert az Istenhöz igazodik. Szép, mert harmóniában van vele. Szép, mert ugyanaz gondolja, mint az Isten. Szép, mert hordozza a Teremtő minden gondolatát, amelyet erről a világról elgondolt. Mert a Teremtő ezt a világot szépnek teremtette. Nem csak jónak, nem csak igaznak, hanem mindaz, ami ezt magába foglalja, szép a világunk. És Mária ékességét, szépségét többször is megénekeltük ezekben a gyönyörű sztihírákban. Ez a szépség az Istennel való harmóniából fakad. És ahogy énekeltük, ez az ékes koszorú Mária oltalom leple ránk borul. Nem csak megvéd a támadásoktól, nem is csak, hogy erőt ad a feladatokban, hanem átalakít minket. Mária oltalom leple ránk borul. Ez a gyönyörűség eltölt minket. Ez a szépség átalakít minket, és a mi életünk is széppé válhat. Nem, de attól szenvedünk mostanában, hogy nem valami szépen szoktunk egymással beszélni. Nem mondható, hogy nagyon szépen élnénk. Ez a csúffá lett világ, amelyet a bűn eltorzított, arra hivatott, hogy visszanyerje eredeti ékességét és szépségét. És amikor ilyen gyönyörű templomban imádkozunk, amelynek a kupolájában ott van Mária a kiterjesztett karjaival, akkor átjárhat minket ez a szépség. Az Úristen gyönyörű szépen segít nekünk, hogy újra visszanyerjük ezt a szépséget is. Amikor belépünk ebbe a templomba, lenyűgöz bennünket a szépsége, túl azon, hogy mennyi mindent tanít nekünk ez a gyönyörű szépen kifestett templom, részesülünk Márián keresztül az Isten szépségéből. Az egyik nagy orosz teológus azt mondta, lehet, hogy a szépség fogja megmenteni a világot. Legyünk részesei ennek a megváltó munkának, váljon széppé a lelkünk, széppé az életünk, szépüljenek meg a kapcsolataink, a családi életünk, és rajtunk keresztül széppé válik a világ, rajtunk keresztül tudja megmenteni és üdvözíteni az egész emberiséget, a mindenható, csodálatos Isten. Meg a testvéreim, a szokásunk szerint, most, amikor a vecsernye és a kenyéráldás véget ért, akkor részesülhetünk a megáldott kenyérből és borból, az útrenye során majd az olajból is, az olajkenes során, és aztán utána, mint egy erőt merítve, folytathatjuk ezt a virrasztást. Püspökatyák, nem mindegyike tud majd velünk maradni, őket is elbocsátjuk, és akinek mennie kell, természetesen elengedjük, de aki tud maradni velünk, virrasztunk, tegyük széppé ezt a napunkat, ezt az ünnepünket, hogy az Úristen fölkínálta nekünk. Amen.
1: Az ünnepi eseményre 20 püspök érkezett, köztük magyarországi római katolikus püspökök és határon túli görög katolikus püspökök, érsekek. A szertartáson mintegy 80 görög és római katolikus pap koncelebrált, de jelen voltak a testvéregyházak képviselői is. Az október 3-án 10 órakor kezdődött templomszentelési szertartásra nem csak a Székesegyház telt meg hívekkel, hanem az Attila tér is, ahonnan kivetítőn keresztül lehetett bekapcsolódni a liturgiába. A teljes szertartás megtekinthető, visszanézhető a görögkatolikus médiaközpont YouTube és Facebook csatornáin. Orosz Atanász püspökatya prédikációjában arról beszélt, hogy a megújult debreceni főszékesegyház nem csupán egy megszépült templom, hanem az Istennel való találkozás, az imádság és a közösség helye.
3: Apostoli szakaszunk a Szentek Szentjének nevezett ószövetségi sátrat mutatta be, ahol a függöny mögött jelen volt az aranyfüstölő oltár, és a szövetség ládája szintén minden oldalról arannyal borítva, és benne ott rejlett a mannát tartalmazó aranyvödör. Csodálatos látvány lehetett. De ahogyan az apostol is utalt rá, bizonyára még csodálatosabb fogad bennünket Krisztus egyházában, e templom szentelés ünnepén. Krisztus, mint a jövendő javak főpapja, a nagyobb és tökéletesebb sátoron át jelent meg. Jézus Krisztus megújult templomában már magával a belépéssel olyan szépség tárul elénk, amely megszólítja és békére hívja nyugtalan szívünket. Szentatyánk Leó pápa fogalmazott így épp egy hete. Itt múlt és jövő öleli át egymást. Ég és föld találkozik. A székesegyház leképezi Isten szépségét. Megmutatja az ember igazi eszményképét, és tágas ölelésével a kozmikus liturgiát befogadva átöleli az egész jelenvaló és eljövendő világot. Bonyolult és ellentmondásokkal teli világunk igazi mintaképét mutatja meg. A felújított főszékesegyház a mennyországba hívja tekintetünket, lelkünket és szívünket. Kupolájával az égboltozatot jelképezi, amely isteni szent liturgiánkban erre a földre is leérkezik. Itt minden az ég és a föld találkozását idézi fel. Ezért találkozik a mennyet jelképező kupola a csegelyekben a földet jelképező négyszögletes templomhajóval. Amint a mindenható a világ mindenséget fenntartja és összetartja, úgy a kupola alatt bennünket is egyesít, akárhonnan is jöttünk, hiszen egy keresztségben részesültünk valamennyien. Szent Pál szavai szerint végső soron már nincs férfi vagy nő, görög vagy zsidó, szolga és szabad, hanem mindnyájan egyek vagyunk Krisztus Jézusban. Ha eddig nem éreztük volna, most világosan látjuk, egyként összetartozunk a mindenható áldott és kiterjesztett keze alatt. Ha most el is vannak még különítve egymástól a papok és hívek, de az Úr második eljövetelét várva tudják, hogy egykor majd teljesen egyesülnek, ahogy az idők végén új eget és új földet alkot a mindenség teremtője. Addig tehát együtt koncentrálnak Isten fia dicsőséges végső eljövetelére, amikor ő mindent visszavezet atyához. Az atyák mondása szerint ennek a székesegyháznak a látványa és liturgiájának átélése is mindenki számára a lélekben támadó isteni gyönyört és örömet jelentik. És nem szégyeljük az érzéki gyönyörködést, örömet se szóba hozni. Ahogy vecsernyéinken esténként recitálni fogjuk itt a Zsoltár verset, én pedig az Úrban fogok gyönyörködni. Székesegyházunk apszisában maga Krisztus Úrunk, mint mindenható uralja a teret és az egész világ mindenséget. Ahogyan vasárnapról vasárnapra, vagy nap mint nap őt szemléljük, Szent Pál szavai szerint mi mindannyian ugyanarra képmásra változunk át, dicsőségről dicsőségre, az Úr lelke által. A tükör maga az egyház, a főpap pedig személyesen képviseli ezt a mintát, és milyen szép, hogy most épp Kelet pátriárkája képviselheti körünkben a keletről újra eljövendő Krisztus modelljét. Az Isten szülőszűz mai ünnepe arra emlékeztet bennünket, hogy Isten elküldte fiát, aki asszonytól született. Szűz Mária szülötte, a megváltó Krisztus pedig be akar lépni minnyájunk életébe. Elvárja, hogy minden körülmények között is szemléljük, és tanúságot tegyünk róla, aki saját képére és hasonlóságára alkotott bennünket. Nem csak statikusan alkot szobrot bennünk, hanem dinamikusan is belénk vési saját vonásait életünk minden egyes helyzetében. Ezért mondta a teológus Szent Gergely atyánk karácsonyi beszédében: járd csak végig Krisztus tanítványaként Krisztus különböző életkorait és erényeit. Nem sokára azt látod majd, hogy Jézus a Jordánban tisztul meg, hogy engem megtisztítson, s látod majd az egeket megnyílni, és hogy a vele rokon természetű lélek tanúságot tesz róla, s látod majd, hogy miután elárulják, keresztre feszítik, s magával együtt az én bűnömet is keresztre szegezi. Meglátod, hogy noha emberként temetik el, mégis Istenként életre kell, majd pedig visszatér, és még újra el fog jönni az ő dicsőségében. Mennyi ünneplése van még Krisztus minden egyes misztériumának, de mindezeknek egyetlen lényegük az, hogy engem tökéletességre vezessenek, újjá teremtsenek, és visszavezessenek az Ádám eredeti állapotára. Mondhatnánk, az örömhírvételtől a szenvedés történeten át Krisztus mennybe meneteléig elvezető, tündöklő ikonoknak, freskóknak küldetése az, hogy bennünket tökéletességre vezessenek, és újjá teremtsenek. Azért festették meg legjobb művészeink 2 év alatt a fő ünnepek ikonjait is, hogy minden élethelyzetben, sőt, a halál határhelyzetében is szem előtt tarthassuk az üdvözítőt, és hozzá idomuljunk bármely élethelyzetben, hogy minnyájan ugyanarra a képmásra változzunk át. Isten az, aki mindent felépített, hallottuk az imént az apostol szavát.

hallottunk, aki már ebben az életben új emberré, Krisztus ikonjaivá akar alakítani minket Szent Lelke által. Szemünk elé helyezi a mennyei Jeruzsálemet, az abszolút jövőt, a magasba felírt prófétai szavakkal. Hamarosan belép szentélyébe az Úr, akit kerestek, és lám, már jön is. Így a Székesegyház világunk jövőképét is, az igazi jövőképet mutatja meg. Isten eljövendő országának ábrázolását találjuk egyházunkban, amely egyúttal e világnak is üzen, mint a jövő valóságba vezető kozmikus liturgia képviselője. Nem csak egyénileg, hanem családilag, sőt közösségileg is a cél felé vezet. A világ életéért, tehát nem csak élő Péterekért és Pálokért, vagy elhunyt Máriákért és Juliskákért folyik mától itt a legszentebb áldozat bemutatása. Az egész közösségért. Azok a családok, amelyek ide járnak, egyszerre csak egy nagy családdá válhatnak, annak oltalma alatt, aki nem csak Jézusnak, hanem mindnyájunknak édesanyja. Ez az egyház, amely Mária titokzatos szentségét szemléli, szeretetét utánozza, Isten igéjének hívő elfogadása által maga is anya lesz. Új, halhatatlan életre szüli a Szentlélektől fogant és az Istenből született fiakat, fogalmazott 6 évtizede a II. Vatikáni zsinat. És így folytatta, ezért az egyház méltán tekint föl arra, aki világra szülte Krisztust, aki azért született a szűztől, hogy az egyház által a hívők szívében is megszülessék és felnövekedjék. Székesegyházunk most a Szentatya szavai szerint azért született újjá, hogy ti is újjá szülessetek. Az oltalom lepre tartó Istenszülőt szemlélve döbbenünk rá, nemes hivatásunkra, küldetésünkre, hogy általunk, bennünk is e világra jöhessen a megváltó, akire ma éhezik a háborúkba belefeledkezett világ, és kimondatlanul is szomjazik szétesett társadalmunk. A város szívében a nyitott Székesegyház annak a közösségnek a jele, amely dicséri az Urat, és a vendégszeretetet nem alkalmi gesztusként, hanem saját létformájaként éli meg, hogy mindenki otthon érezhesse magát, mondotta egy hete Európa állítólag legszebben felújított fővárosi katedrálisában Leó pápa. Legyetek népetek körében az egyház isteni anyaságának világos jelei. Az egyház Isten szeretetéről tanúságot téve újra egységbe gyűjti és gyógyítja az emberi családot. Ugyanakkor a párizsi Notre-Dame-ban neki még hozzá kellett tennie, nem szabad megfeledkeznünk arról, hogy ezt a templomot, mint minden más templomot, az imádságnak és Isten dicséretének céljából emelték. A Székesegyház nem megcsodálásra szánt kőépítmény, az itt ünnepelt szent misztériumban él. A liturgikus cselekménytől megfosztva elveszítené a lelkét. Őszintén remélem, itt Debrecenben még senki nem nézi profán látványosságnak, és senki nem tekinti múzeumnak ezt a Székesegyházat. Tudjuk, hogy ez az a hely, ahol a keresztény közösség a legmagasabb rendű imádságot és dicséretet végzi. Az Eukarisztiában Krisztus megváltó áldozatát jeleníti meg.

aki ide csak néhány percre is betér, Isten országának képernyőjéhez vagy teleszkópjához érkezett. És a Biblia isteni szavai fogadhatják őt. Mi félelmetes ez a hely. Nem más ez, mint Isten háza. És ez a menny kapuja. Adja Isten ezt az élményt, nem csak a jelenlévőknek, hanem a jövőben ide betérő ezreknek, jó esetben még eljövendő tízezreknek is. Amen.

Kedves hallgatóink, köszönjük meg tisztelő figyelmüket. Adásunkkal mához egy hétre ugyanebben az időben jelentkezünk ismét. A közreműködő Obbágy Teréz és a technikai munkatárs Pető Szabocs nevében is elköszön a szerkesztő műsorvezető Kondás Sándor. Viszont hallásra! Dicsőség Jézus Krisztusnak!

0: megmaradni. A határon túli magyarság közéleti magazinja.
1: Dicsőtessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntjük a határon innen és határainkon túl rádiónk minden kedves hallgatóját. Mai műsorunkban Horkai Sámuel kárpátaljai helytörténésszel beszélgetünk az édesapjának, a Csehszlovákiában végzett szolgálatáról, a II. Világháború hozadékáról, valamint nagyszülős egyházi virágzásáról.
2: Szeretettel köszöntöm Horkai Sámuel urat, törzsgyökeres kárpátaljai születésű embert. A titulusát az egy nagyon-nagyon gazdag titulus lesz, felsorolni is nehéz, de belekezdek, tehát gépészmérnök, honismereti vezető, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség alapító tagja, Magyar Arany Érdemkereszt birtokosa, valamint a Széchenyi Társaság díjának is a tulajdonosa. Hát ezek már, ha egyenként belemennénk, az egy műsoridót töltene ki, viszont én, mivel nagyon kedves közös utunk Kárpátalján egy jó barátságot alakított ki bennünk, remélem mondhatom ezt, ezért tegező viszonyban folytatnánk Samu bátyámmal a beszélgetést, és a családja is megér egy beszélgetést, ugyanis édesapja református lelkészként a hitéért megjárta a hadak útját, de ne szaladjunk ennyire előre. Arra kérem, hogy mutassa be az édesapját és az édesanyját és az ő családjukat.
3: Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Horkai Sámuel vagyok, 78 éves, nyugdíjas. Hát az édesapám családja, tulajdonképpen lelkész család. Édesapám még 7-en voltak testvérek, a legidősebb dr. Horkai László teológiai tanár, 45 után már csak gimnáziumi tanár, persze, Debrecenbe. Ő kikutatta a családfát 1760-as évekig. Hát 4 közül 3 lelkész. Itt-ott egy tanító, jegyző, gazdálkodó, viszont belebotlottam egy Horkai Péter nevű vasútépítő mérnökbe, magam is gépészmérnök vagyok eredetileg. A család Gömör megyei származású, most is Magyarországon Csonka Gömör, egy Zádor falva nevű falucska, ott még most is sok Horkai van. Nos, sávospataki diákok voltak, mind a hányan, nagyapám is, édesapám is, a két nagybátyám, oda jártak a református gimnáziumba, később a teológiába, persze, azaz, hogy utána, és édesapám is ott végezte a teológiát, 1934-ben. Vallastanár volt 2 évig, és aztán munkásra helyezték segédlelkésznek. Munkás volt akkor a református püspök szolgálati helye. Ekkor Kárpátalja Csehszlovákiához tartozik. Nos, később megüvesedett a nagyszülősi parókia, 2 jelölt volt, egyik édesapám, megválasztották. És ott szolgált, amikor már visszakerül nagyszülős is Magyarországhoz, ez egyébként 39 tavasza, megismerkedtek egy egyházi rendezvényen, nevezett konferencián édesanyámmal. 42-ben tartották az esküvőt édesanyám szülővárosában, Battonyán, történelmi Csanád megye, ma Békés. Nos, édesanyám is szülősre került. Az édesanyám családja Törzsök Dolorosa a lánykori neve, 6 voltak testvérek, apám még 7, édesanyám volt a legfiatalabb. Anyai nagyapám Törzsök Vilmos, polgári iskolai tanár volt Battonyán, amúgy a család dunántúli. A nagyapám nagyapja még számadó juhász volt, vagy bojtár, nem is tudom, és amikor jött az 5-ös-féle iskola törvény, ott valahol Győr megyébe, hát és a falunak ki kellett választani valakit, akit majd elküldenek, akkor nem is tudom, hogy hívták, később ezt tanítóképzőnek hívták. Na, így lett az én anyai nagyapám, a nagyapja tanító. Ennyit a családból. A legnevezetesebb tagja édesanyám családjának bizonyos Törzsök Béla, meghalt már ő is persze, zenetanár, karnagy, talán zenét is szerzett, Kodály tanítvány. Sopronban volt a tanítóképzőbe sokáig a énekzene oktatója. Hát, ott vannak nagyszülősön, végigélték a történelmi fordulókat.
2: Nagyszőlőst helyezzük már el így a térképen, hogy a édesapja hol is kezdte a szolgálatot, és miket mesélt, hogyan érezték magukat nagyszőlősen.
3: Hát Nagyszőlős egy elég érdekes település. Na most a mai Kárpátalja az történelmi Magyarország négy vármegyéjének nagyobbik részeiből alakul, nyugatról keletre Ung, megyeszékhely Ungvár. Bereg, megyeszékhely Beregszász, legnagyobb település Munkács, Ugocsa, és végül Máramaros. Máramarosnak a nagyobbik része Kárpátalja. Ez nem annyira ismeretes. Nagyszőlős, a történelmi Ugocsa vármegye székhelye. Sokan mai napig úgy él az érdeklődők köztudatában, hogy a történelmi Magyarország legkisebb vármegyéje. Ez természetesen nem igaz. Nem azért, mert magam is ugocsai származású vagyok, hanem megnéztem a történelmi atlaszba. 1910-es népszámlálás, amit szakemberek, érdeklődők, a legutolsó hitelesnek elfogadható népszámlálásnak tartanak. Kisebb a területe és a lakossága Esztergom vármegyének, nem tévesztendő össze a mostani Komárom Esztergom vármegyének, és Túróc vármegyének, ez most Szlovákia. Kisebb a területe, azt hiszem, Mosonnak, és még egynek most nem jut eszembe, bocsánat. Kevesebb a lakossága Árva vármegyének, Fogaras vármegyének, úgyhogy hagyjuk Ugocsát. Nos, megyeszékhely volt Nagyszőlős, viszont nagy község, nem volt város. Meg is látszik a fő utcán a mai napig. Hát persze, az 45 után város lett. Na most, amikor Csehszlovákiához kerül ez a Kárpátaljának nevezett vidék, akkor járási székhely lesz a cseh adminisztráció. Hogy állt ehhez a vidékhez, az egy külön téma. 1938. október vége, november eleje, úgynevezett első bécsi döntés, és a Felvidék, mai Szlovákia déli, gyakorlatilag magyar, színmagyar lett a sávja, mai Kárpátalja délnyugati sávja, ugyancsak magyar lakossága visszakerül Magyarországhoz, Ungvár, Munkás, Beregszász városokkal, Nagyszőlős nem, valahogy kimarad. Olyan 7-8 kilométerre van az akkori határ, ez néhány hónapig áll fenn, és 38 márciusában a Magyar Honvédség bevonul Kárpátaljára. Ősi magyar terület jogán, akkori állapotokról beszélek persze, és Nagyszőlős ismét megyeszékhely lesz. Úgyhogy édesapám megyeszékhelyen szolgált, így is mondhatnunk.
2: Annyi közbevetést hagyd tegyek már, hogy egy kérdés erejéig, hogy ha a Sárospatakon végzett, akkor mekkora döntés volt ez, hogy a akkori Csehszlovákiába megy szolgálni? Amikor maradhatott volna az anyaországban is.
3: Na most volt teológia Losoncon, később alakult ott egy teológia, viszont Sárospatak közelebb volt. És hát több, mint szimbolikus volt azért ez a határ, de olyan, mint most, hogy két sorompó, vám, határőrség, rendőrség, uván bocsán, határvadászok, akkor ez nem volt. De a zöld határon jártak, keltek, az abban legkisebb jelen nélkül, hogy így mondjam, csapatostól mentek a diákok haza vakációval, az éppen sorba, ugye. De néha kérte a cseh Finánc, mert egy ugyanaz a személy volt a határőr és a vámos, Fináncnak hívták. Igazolványt megmutatták, valami papír is volt talán, vagy kellett, ezt én most nem tudom megmondani, de az a nagy éberkedés, ami például szovjet-magyar viszonylatban volt, akkor ebből szó sem volt.
2: Folytasd kérlek a édesapád életútját, hogyan érezték magukat szülősön?
3: Jól érezték magukat, hát édesapám komolyan vette a szolgálatát. Neki első volt a szolgálat. És az egyház sem úgy működött, mint mondjuk a Kádár rendszerben. Valahogy mozgalmasabb, színesebb volt az egyházi élet, a hitélet, egyébként nem csak a reformátusoknál persze. Hát például volt lánykör, fiúkör, akkor áruháza volt az egyháznak, hát a hittanóra, az a kereskedelmi iskolától kezdve végig. Szőlősnek nem volt gimnáziuma egyébként, nem lévő város, ugye? És asszonykör, bibliaórák, Tehát nem csak az istentiszteletből áll, mi a szentmisét, a reformátusok ugye istentiszteletnek mondják, állt a szolgálat, hanem szerte ágazó tevékenység volt, karitatív is, szociális is, de társadalmi tevékenységet is folytatott az egyház mai szóhasználattal érve. És édesapám ezt csinálta, nagyon elfoglalt ember volt. És anyám mondta, hogy hát nem azt mondom, hogy lesni kellett a pillanatot, de nem volt olyan, hogy csak bement, hogy édesapám, figyelj csak ide, most közbeszéljük meg, ez nem így működött. Ugye, nos, ennek a bejöttek a szovjetek, ennek vége lett persze. Ez egy rettenetes időszak kezdődött. Van itt egy közbenső kis intermezzó még, amikor Magyarország német megszállás alá kerül. Hát én nem akarok itt történelmi mellékutakra kanyarogni, de elterjedt az a toposz, hogy Magyarország az utolsó csatlós, ami tényszerűen sem igaz, mert Horvátország később, Szlovákia még később ugrott ki. Magyarország nem tudott kiugrani, nem sikerült az átállás, ennek több oka volt. Az egyik oka az például, hogy nem kezelték ellenségként a nácikat, ahogy akkor mondták, a németeket. Magyarországnak a nácizmusnak nem sok nyoma volt, mert azért a nyilas szélső jobb mozgalom, a náci, magyar nácik vagy fasiszták, ez azért nem tudott úgy kibontakozni törvényes keretek között. Főleg Teleki Pál miniszterelnök nyesegette és nyomta őket.
2: Börtönbe zárta.
3: Börtönbe zárta valóban Szálasi Ferencet. Viszont volt egy tanácsköztársaság nevű kommunista véres diktatúra. Ugye Budapest dolgozó népe előbb Őszi Rózsás forradalommal, később tanácsköztársasággal szórakozott, határok nyitva, és így tovább. És az erre a magyar közvélemény jól emlékezett. És tudta, mi a szovjet rendszer. Ez csak Magyarországon volt.

0: és kicsit előre szaladva, itt volt az az Árpád-vonal nevű védelmi rendszer. Régi a Kárpátok gerincén, akkori országhatáron. Ez több mint egy hónapra, helyenként két hónapra feltartotta a szovjet vörös hadsereget. Tordai csata, Debreceni csata, Balaton, Székesfehérvári utolsó támadó hadművelete a Wehrmachtnak. Akkor még senki se tudok Magyarországon a koncentrációs táborokról. Tegyük hozzá, senki se védi a nácikat, persze, félértés ne essék. De ha ez nincs, akkor bizony osztrák szocialista köztársaság is van, és bajor népköztársaság is van, mondjuk. Mert Sztálin Párizsig akart elmenni, nem is csinált belőle titkot. Na, de ez egy kitévő volt. Tehát bejönnek a németek. Nagyszőlősen egy századnyi alakulatot helyeznek el, nevezzük megszállásnak. Hát egy főhadnagy, egy tartalékos főhadnagy volt a parancsnok. Tiszti szolga jön, kopogtat, ahogy illik, átadja a főhadnagyom névjegyét, virágcsokorva házasszonyának, és megkérdezte, mikor teheti tiszteletét. Eljött, nem volt sokáig, mert az nem illett, de tudom, hogy megmutatta a családja fényképeit, ugye németül beszélgettek, akkor a német, hogy is mondjam, olyan volt, mint ma az angol Közép-Európában, Norvégiától Görögországig, meg ami közte van. Hát ezek voltak a németek. Na, megdördültek kelet felé az ágyuk. 1944. október 24-én jönnek be a szovjet csapatok, egy feldevítő kötelék alakulat lehetett, egy századnyi. Tudni kell, hogy Nagyszőlősnek van egy felsővég nevű része a hegy alatt, ott északra kanyarodik, keleti irányból a Műút. Ez főleg szláv lakosság, mi buszinoknak hívjuk őket. Hát itt bizony hordókat görgettek ki az utcára. Hozzátartozik, hogy Csehszlovákiában akkoriban nem csak legitim volt a kommunista párt, de Kárpátalján a legnépszerűbb. 30% fölött kaszáltak mindig. Ennek az az oka, hogy a Tanácsköztársaság második, hogy is mondjam, vezető rétege, az Csehszlovákiába emigrált. Az első réteg az Bécsbe, aztán Moszkvába. Ott Józsi Bá, Josif Visszáron, a Sztálin eléggé megtizedelte, tizede jó, ha élve maradt. De hát ugye kommunistáiknál ez a szokás. Nos, lerészegettek, és egy részeg katona jött egy T-34-esen egy nagy vörös zászlót tartva. Aztán megsúgták nekik, hogy ott a parókia, oda költözenek be. Eleget lakott már a pap abban a nagy házban. Mottóval. Igaz, hogy már nagyapámék is itt éltek apámnál, apámnak aki három húga, szóval népes kis családról gyűltött össze. Na, sumarum, a szomszédos állami bank pincéjében nagy pincészet volt. Na most a nagyszerűsi Fekete-hegynek a déli fekvése, amúgy is vulkanikus, felsővétek tufa, kiváló nedvességtartó köztulott, ott a Tisza, ugye, nagyon jó volt a bővidék, csak hogy még kapcos volt októberben a bor. Nem bírt agyomba a felszabadítóknak. Bizony, visszajött úgymond, rettenetes nyomokkal elárasztva mindent. Három napig ment ez a felszabadítás című műfaj, aztán ezek tovább mentek. De már nagyon kérdezték, hogy hol a magyar határ. Amúgy nem bántottak senkit. Hogy az mi történt, mikor átlépték a magyar határ, ez köztudott. Ez volt. Kapott édesapám egy papírt, hogy nyugodtan folytathatja azt, amit eddig.
1: Bocsánat, ebben nem bántottak semmit be, azért belekapaszkodnék, hogy ténylegesen nem volt az, ami anyaországon a nőknek a bántalmazása, stb.
0: Nem erőszakoskodtak. Előfordulhatott, ugye, de tömegesen, amit Magyarországon a borzalmakat, ez Kárpátalján nem volt.
1: Ez a ruszin lakosság miatt lehetett?
0: Nem. Azért, mert ők már tudták, hogy Kárpátalja a Szovjetunió lesz. A politikai tisztek tudták, mert ezt a politikai tisztek vezényelték. Akik nem csak politikai információt tartottak meg, Leninről mesélgettek a katonáknak, mondjuk, hanem ezek nagyon komoly hatalom volt a kezükbe.
1: Pont nemrég hallottam egy ilyen dokumentumfilmben, lehet, hogy téves történelmileg, de ha időben ki tudott volna ugrani a Magyarország a háborúból, akkor Sztálin lehet, hogy egy részét tényleg Erdélynek a magyaroknak adta volna, de itt kihangsúlyozták, hogy Kárpátalját nem adta volna.
0: Még annyit az atrocitásokról, amikor berendezkedett a szovjet hatalom, már berendezkedett, ezek még a frontkatonák voltak. Ezek mentek tovább, és akkor jön a belügy, és az berendezkedik, a hátország. Na, az már egy teljesen más műfaj volt. ott már nagyon komoly atrocitások voltak. De az általad említett erőszakoskodások ebben nem tartoztak bele. Na most, ami még ezt a kiugvás meg Erdélyt illeti, hát a mi lett volna, ha, azt nem tudhatjuk. De Sztálin a magyarokban nagyon haragudott. Édesapám később lágerbe került, köztörvényesek között volt elbűnt, majd még néhány mondatot mondok, és volt ott egy-két font katona is, ugyanis azok a szovjet felszabadító katonák, akik megjárták Nyugatot, mondjuk Ausztriát, vagy Németországot, Csehországot, és látták az ottani életszínvonalat, a különbséget, a kommunizmus építés és a szabad nyugati világ között, akkor azoknak ez szöget ütött a fejébe, hogy hát akkor hogy is van ez, ugye? Hát ezeket biztos, ami biztos, szépen belágevezték, mindegyiket. Voltam még beleőrült, hogy miért harcoltam. A babuhába kitette a kitüntetéseit, akkor leszedették vele. Rettenetes dolgok ezek. Hát ugye ez az egyik. A más, mert ahol ők, ott mondta az egyik ilyen, megkérdezte, én is már miért hagóztak a magyarokba. Azt mondta, mert ahol a magyarok voltak a fronton, védték a frontot, ott soha se tudtunk előbe haladni. Magyar katona helytált. Most azt hagyjuk, hogy melyik oldalon. Hogy azt tudom, ez nem ilyen egyszerű. Nos, hát én nem tudom, mi lett volna. Hát 18-19-be szúrták el, maradjunk ennyiben, de akkor nagyon.
1: Tehát megkapta a levelet, hogy folytathatja a lelkészítést.
0: Kapott egy igazolást, egy ívást. Azt kiadta, ráütöttek ott valami pecsétet, és hát ugye a régi világhoz szokott ember, édesapám, ezt komolyan vette. Később azt, mikor mutatta, kivették a kezéből, eldobták a papírkosába, hogy az most nem számít. Nos, úgyhogy a szolgálat folyt, csak államellenes tevékenységet nem lehetett. Erre felhitták a figyelmét külön. Hát az mi volt az államellenes, ahol lehet vitatkozni. Hogy ebben mennyiben volt benne mozgalmi szóhasználattal az ideológia, ugye? Ez már egy másik kérdéskör.
1: A felekezeti kapcsolatok, azok milyenek voltak Szőlősön? Azért a római egyháznak is ott több száz éves hagyománya van.
0: Meg a görögkatolikusnak.
1: Édesapja jól kijött a felekezetekkel, a keresztény egyházakkal?
0: Hát nem kellene neki kijönni, mert adva volt. Az a világ legtermészetesebb dolga volt, hogy a reformátusok reformátusok, a római katolikusok római katolikusok, nem volt ellentét. Miért lett volna? Na most a Mária születésének az ünnepe, nem tudom, hivatalos görögkatolikus szóhasználata lesz, hogy van, ez ünnep Nagyszőlősön, a görögkatolikus ünnepek településekhez voltak kötve. És Szőlősön ez volt a nagy búcsújárás, olyankor például a görögkatolikus lelkész vendégül látta a plébánost, a református lelkészt, meg a rabbit, és nagyobb ünnepélyekre, ünnepségekre meghívták egymást. Na, talán, de hát ez sem volt ellentét. Mondjuk a vegyes házasságok, ugye, akkor volt reverzálist követelt a görögkatolikus, vagy az egyik mondott vallásra a másik. A leggyakoribb megoldás az volt, hogy ha fiú gyerek született, akkor az összes gyerek az édesapja vallását követte, hogy ne legyen két vallású gyerek. Ha leány gyerek volt az első szülött, akkor az édesanyja vallását követte. Ennyi volt. Nem tudok olyan, legalábbis édesapám nem említett olyan esetet, hogy valami konfliktus lett volna köztük. Jól megvoltak. Meg azért már akkor a levegőben volt, hogy itt bizony jön a szovjet vörös hadsereg.
1: Kis kitérőként, színesként a szőlősi műemléktemplomokat be tudod mutatni? Csak úgy fejből kérlek.
0: Hát a nagyon jelentős műemlék a római katolikus templom. Gótikus. 1300-as évek. Hát ugye, akkor nagyon sok templom épül Kárpátalján, a mai Kárpátalján, az egész felvidéken, mert ugye odasorolhatnók, ez Károly Róbert uralkodásának az ideje, aztán ez átnyúlik Lajos királyunk, Nagy Lajosról van szó, és mindegyik a kassai szentessébe, Székesegyházának a stílusát követi, majdnem azt mondtam, hogy próbálja utánozni. Mert azért ez egy nem akármilyen építmény. Nagyon szép mérműves ablakok, nagyon hosszú a szentélye. Ami azt jelenti, hogy rendi templomnak épült, ugye a szentélybe el kellett férni a ferences barátoknak, és ferencesek vannak Szőlősön, Nagyszőlősön. Hát aztán jön a reformáció, a templom református lesz persze, a feskókat meghagyják, azért szeretném hangsúlyozni, mert hát bizony bevakolnak, lemeszelnek egyet, kettőt, zárójel zár, de gyorsan hozzáteszem, tudok olyan hangsúlyozó szakvéleményt, hogy így óvták meg. Hogy a szemből mennyi a hazabeszélés, az kiki döntse el magának. Na hát, szörösen megbavadtak a feskók. Aztán Mária Terézia tóva kerül, megerősödik a katolicizmus is, visszakapják a templomot, az egri érsességhez tartozik Nagy Szőlős, és ott van a püspöki címer, ennek is szeletében a bejárat fölött, úgyhogy elég számottevő a római katolikus közösség Nagy Szőlősön, és ott van mellette az is műemlék, a Hol Ferences kolostor, ami leég, de a templomot, a kolostor templomot helyreállítják. Új tetőzetet kap az igaz, és hát a szovjet rendszer ezt megszünteti. Ott a ferences rendekre nem volt szükség, ugye. Nem lehet kommunizmust építeni hívő református lelkészekkel és ferences atyákkal. Ez két műfaj kizárja egymást.

0: Elhangzott műsorunkban Horkai Sámuel kárpátaljai helytörténésszel beszélgettünk. További tartalmas időtöltést kíván a bemondó Klész Beáta és a műsor szerkesztője Grunda János. Dicsőtessék a Jézus Krisztus! Műsorunkat szombaton 11 óra 5 perctől megismételjük.
1: Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
2: 22 óra.
1: Hírek a Szent István Rádióban.
3: Böcskei László nagyváradi püspök szerint nem hangos emberekre, népünknek ma elsősorban hűséges emberekre van szüksége. Imádkozó családokra, a tisztaság útját választó fiatalokra, a szolgálatban nagylelkű lelkipásztorokra, a lelkiismeretük szavára hallgató közéleti emberekre. A romániai püspöki konferencia elnöke a vatikáni Magyarok Nagyasszonya kápolnában bemutatott szentmisén beszélt erről október 8-án. Úgy vélte, társadalmunk legfájóbb sebe talán éppen ennek a hűségnek a hiánya. Példaként tiszteletre méltó Márton Áron néhai gyulafehérvári püspököt említette, akinek erre az évre esik születésének 130. évfordulója. A magyar nyelvű szentmisét Böcskei László a Szent Péter Bazilika altemplomában található magyar kápolnában mutatta be. Jövő héten elindul a beteg elégedettségi platform, ahol a beteg vagy hozzátartozója visszajelzést tud adni az ellátás minőségéről, jelentette be az egészségügyi miniszter egy szakmai konferencián Budapesten. Hegedű Zsolt a rendezvényen közölte azt is, hogy október 15-től indul a várólista csökkentési program, valamint november 1-től megkezdi működését a népegészségügyből kiváló Országos Gyógyszerészeti Intézet. A tárcavezető a kórházi adósságokról azt mondta, szeretnék mérsékelni azok mértékét, megakadályozni az újratermelődést, de a nullára csökkentést nem ígérte. A házi orvosi praxisok helyzetét megkívánják erősíteni, egy hosszú távon ösztönző gazdasági, szakmai környezet kialakítása a cél, közölte. Nyilvános a Bicskei gyermekotthonban történtekről készített kormányzati jelentés. Jelentette be a kormány szóvivő Budapesten sajtótájékoztatón. Szondi Vanda emlékeztetett arra, a kormány egyik első intézkedése az volt, hogy nyilvánosságra hozta a kegyelmi ügy aktáit, és jelentést készítetett a Bicskei gyermekotthonban történtekről. Közölte, a jelentés elkészült, teljesen nyilvános, a kormány.hu/jóvátétel oldalon már most is bárki elolvashatja. A jelentést a Bicskei Kossuth Zsuzsa gyermekotthonban 2005 és 2025 között történt jogsértések kivizsgálásáról a Szociális és Családügyi Minisztérium készítette. Bicskén és több gyermekvédelmi intézményben a magyar állam évtizedeken keresztül szisztematikusan megszegte a gyermekeknek tett ígéretét, hogy megvédi őket, jelentette ki Magyar Péter Budapesten sajtótájékoztatón. A miniszterelnök felvetette Orbán Viktor előző kormányfő és Pintér Sándor belügyminiszter történelmi felelősségét is az elmaradt vizsgálatok miatt. A Bicskei Kossuth Zsuzsa gyermekotthon elmúlt 20 évét feltáró vizsgálat eredményeit, valamint a gyermekvédelmi rendszer hiányosságait bemutató eseményen a kormányfő azt mondta, a mindenkori magyar állam ígéretet tett a gyermekvédelemben élő gyermekeknek, hogy ha a saját családjukban már nincsenek biztonságban, akkor lesz egy védelmező közösség, lesz egy felelős állam, lesznek felnőttek, akikhez bizalommal fordulhatnak, akik hisznek nekik, és akik az ő védelmüket minden más érdek elé helyezik. Figyelemelterelésnek tartja a Fidesz a szerinte másfél hónap késéssel nyilvánosságra hozott gyermekvédelmi jelentést. Az ellenzéki párt azt közölte a távirati irodával, hogy a csütörtökön bemutatott kormányzati jelentés annak fedlapja szerint már augusztus 25-én elkészült. Felvetődik a kérdés, miért vártak másfél hónapot a nyilvánosságra hozatalával, tették hozzá. az ellenzéki párt álláspontja szerint azért, mert Magyar Péter miniszterelnök a gyermekvédelmi kártya ismételt előhúzásával el akarta terelni a figyelmet saját büntető ügyéről és az adóemelésekről. Végül az időjárásról. Erősen felhős vagy borult lesz az ég, majd a hajnali óráktól észak felől már helyenként szakadozik, csökken a felhőzet. Elszórtan várható kisebb eső, zápor, egy-egy zivatar is lehet. Az északnyugatira forduló szél főképpen a Dunántúlon megerősödik. A hajnali hőmérséklet 11 és 16 fok között alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet pénteken 16 és 22 fok között várható. Híreket hallottak.
4: A napverse.

0: Benei Zsuzsa, ősz. A tenger, az éjszaka és az árnyék hullámai közé símul világod, de holdfényben borzongó reszketés is, félelem, nyugalom tovább szövése, még majd az olló elcsattan. Megérzed a kettős kés hideg pengét, éles vágó fájdalmát, a vér elfolyását, vagy már semmit. Besüppedsz a sötét görönybe, légnemű létedből a porba, foghatatlan lelkednek anyagába. Az ősz magába zár, a sűrű évszak lassan megkocsonyásodik körülötted.
1: Benei Zsuzsa ősz című versét Havas Judit előadásában hallották. Benei Zsuzsa magyar költő, író, esszéista, irodalomtörténész, tüdőgyógyász szakorvos, egyetemi tanár Budapesten született 1930-ban. Első verses kötete a Tűzföld 1972-ben jelent meg Vörös Sándor bevezetőjével. Írt verselemzést gyerekeknek, Nyitva van az aranykapu címmel. Első esszékötete Ikertanulmányok címmel látott napvilágot. Későbbi tanulmányai sokat segítettek József Attila művészetének mélyebb megértésében. 1987-ben megjelent Napló előtte és utána című regénye, a biztos halál tudatában átélt élet lélektanát kutatja. 1993-tól az irodalomtudományok kandidátusa, a Miskolci Egyetem docense, egyetemi tanára. Szerteágazó irodalmi munkássága mellett 70 éves koráig tüdőgyógyász szakorvosként dolgozott, valamint egyetemi tanárként bölcseletet és költészetet tanított a Pázmány Péter Katolikus Egyetem bölcsészettudományi karán, Pécsett és Miskolcon. Lírájának központi témája a fájdalom, foglalkoztatta a tükröződés, a lét és nem lét, a paradoxonok működésmódja, versbe ágyazhatósága. 1990-ben József Attila díjjal tüntették ki, 2006-ban hunyt el.

0: Andante. Komoly zenei kalauz a Szent István Rádióban.
1: Szeretettel köszöntöm komoly zenei műsorunk minden kedves hallgatóját. Az adás szerkesztőjét, Kovács Krisztinát hallják. A klasszikus zene történetének egyik legnépszerűbb és legtöbbet játszott zenekari műve, Dvorsák 9. émol, az Új világból alcímet viselő szimfóniája. Dvorsák 1891-ben fogadta el a New York-i Nemzeti Zenei Konzervatórium igazgatói állását. 3 évig maradt Amerikában, ahol élénken érdeklődött a helyi indián népdalok és spirituálék iránt. Ezek is hatottak az itt írt 9. szimfóniájára. Egyik tanítványával, egy fiatal fekete fiúval gyakran társalogtak népzenéről, kölcsönösen bemutatták egymásnak saját népdalaikat. Egy alkalommal a fiú elénekelte a Going Home kezdetű dalt, ami úgy megtetszett Dvorsáknak, hogy lejegyezte not eszébe. Nem sokkal ezután elutazott egy amerikai kisvárosba, amelyben zömmel csehek laktak. Pár hétig ott is maradt, olyan jól érezte magát honfitársai körében, és ez alatt írta meg az Új világ szimfóniáját. Ez volt az első Amerikában írott műve. A szimfónia largótételében felhasználta a Going Home dallamát. Hogy a 9. szimfónia nem csak az amerikaiak szerint a világ egyik legnépszerűbb komoly zenei műve mind a mai napig, ennek egyik oka minden bizonnyal az, hogy Dvorsák már korábban is érdeklődött az amerikai zene indián és afrikai gyökerei iránt, és ezeket a zenei elemeket bele is építette ebbe az amerikai szimfóniába. Ahogyan például a 3. vagy a legismertebb 4. tétel megszólal, az egy rockrajongó szívét is megdobogtathatja. Dvorsák azt írta: meggyőződése, hogy Amerika zenéjét az úgynevezett néger zenére kell alapozni. És milyen igaza lett? Hogy $300 sok-e vagy kevés, nézőpont kérdése. Egy este elverni nagy felelőtlenség. Egy olyan zenekari szimfóniáért azonban, amely már a bemutatón tomboló tetszést arat, szinte nevetséges alamizsna. Na jó, hát 1893-ban persze más volt a pénzértéke. Dvorsák bizonyára elégedetten tette zsebre az adományt. Azt sem nyugtalanította különösebben, hogy a New York-i Nemzeti Konzervatórium pályázatán kiírt díjat véletlenül épp egy Antonin Dvorsák nevű professzor javaslata alapján nyerte Antonin Dvorsák zeneszerző. Ma parlamenti botrány kerekedne ilyesmiből, az értelmiség napokig gúnyosan mosolyogna és összeférhetetlenségről beszélne. 1893-ban azonban senki sem rökönyödött meg. Az igazságot végtére is el kell fogadni. S mit tegyen a bíráló, ha meg van győződve róla, hogy a pályázatra beérkezett művek közül épp az övé az, amelyik kimagaslik. Csak is ez képviseli méltóan az amerikai művészetet. Mivel hogy alapjában véve ez volt a tét, Amerika ugyanis kétségkívül a korlátlan lehetőségek hazája, ám a zeneművészet területén egyelőre kullog a vén Európa mögött. Ez nem maradhat így, gondolta a 19. század vége felé Dörber milliómos gyarmatárú kereskedő, kicsit unatkozó, kultúrára szomjas felesége, Zsánát asszony. Ő az, akinek hívására a nagy hírű csemester vállalkozott a tengeren túli útra, s arra, hogy új műveivel egyfajta mintát adjon az amerikai komponistáknak. 1892-ben foglalta el az új New York-i konzervatórium igazgatói állását, s hatalmas elánnal látott neki a feladatnak. 1893 első felében készült el az új szimfónia, évvégén került sor a bemutatóra. A közismert címet, az Új világból, a szerző csak a komponálás befejezése után adta darabjának. Nem kétséges azonban, hogy kezdettől fogva tudatosan törekedett arra, hogy a kompozíciónak sajátos amerikai jellege legyen. A lassú bevezetéssel induló nagyszabású szonáta jellegű első tételben például a melléktéma pentaton dallam. Nem népdal, de mégis olyan jellegű, amilyeneket Dvorsák korabeli gyűjteményekben láthatott, s talán még az utcán is hallhatott. A második tételben ugyancsak feltűnik ez a melódia világ. Ezt az eredetileg legenda címmel is ellátott darabot egy olvasmány élmény ihlette. Egy indiánokról szóló költemény, a Hiawatha éneke. A harmadik darab, mintha szembeállítaná a modern nagyváros nyüzsgő hajszolt életét, a távoli Közép-Európa, a nosztalgikusan felidézett cseh falu idilli világával. Izgatott, szűkmenetű imitációkban, egymás szinte kergető témákban gazdag főrésze után nyugodt, C-dur tánc szólal meg középrészként. A hallatlanul energikus dallammal induló fináléban az új melódiák, témák, köztük egy vérpesdítő polka mellett az előző tételeknek minden fontosabb zenei gondolata szerepet kap. Hallgassuk most meg a 9. szimfónia talán legnépszerűbb, legismertebb tételét, a befejező tételt a MÁV Szimfonikus Zenekar előadásában.

Elhangzott Antonín Dvořák 9. é-moll szimfóniájának 4. tétele a MÁV szimfonikus zenekar előadásában. Van egy másik nagyon híres darab is, amit Dvořák az amerikai tartózkodása idején New Yorkban kezdett komponálni. Ez nem más, mint a H-moll Gordonka verseny. A darabot azonban nem itt, hanem Csehföldön fejezte be 1895-ben. Brahms, amikor megismerte a művet, irigykedve jegyezte meg: ha tudtam volna, hogy lehet ilyen versenyművet írni Gordonkára, magam is megpróbálkoztam volna vele. A Budapesti Filharmóniai Társaság 1899. december 20-ai Dvořák koncertjén a szerző vezényletével többek között a H-moll Gordonka verseny is bemutatásra került, az előtte való estét pedig a világhírű szerző a lipótvárosi kaszinóban, a mai Dunapalota jogelődjében töltötte, ahol szintén szerzői estet rendeztek számára. Gordonka versenye személyes titkot sejtett azáltal, hogy lassú tétele a szerző Hagyj engem egyedül kezdetű korábbi dalát idézi, mellyel első szerelmére gondolhatott. Amikor Csehföldre visszaérkezve értesült annak haláláról, a kompozíció eredeti befejezését úgy alakította át, hogy újra megszólaljon benne az egykori kedvesére emlékeztető dallam. Most a H-moll cselló verseny második és harmadik tételét halljuk, Starker János és a Filharmónia zenekar előadásában.

0: Elhangzott Dvorzsák hámol cselló versenyének második és harmadik tétele, Starker János és a Filharmónia zenekar előadásában. Kedves hallgatóink, ezzel komoly zenei műsorunk végéhez értünk. Köszönjük, hogy velünk tartottak. További tartalmas rádiózást kívánunk.
1: A Szent István Rádió komoly zenei kalauzát, az Andantét hallották.

0: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6 és Tokajról a 101,8 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
1: Böcskei László nagyváradi püspök szerint nem hangos emberekre, népünknek ma elsősorban hűséges emberekre van szüksége. Imádkozó családokra, a tisztaság útját választó fiatalokra, a szolgálatban nagy lelkű lelkipásztorokra, a lelkiismeretük szavára hallgató közéleti emberekre. A romániai püspöki konferencia elnöke a vatikáni Magyarok Nagyasszonya kápolnában bemutatott szentmisén beszélt erről október 8-án. Úgy vélte, társadalmunk legfájóbb sebe talán éppen ennek a hűségnek a hiánya. Példaként tiszteletre méltó Márton Áron néhai gyulafehérvári püspököt említette, akinek erre az évre esik születésének 130. évfordulója. A magyar nyelvű szentmisét Böcskei László a Szent Péter Bazilika altemplomában található magyar kápolnában mutatta be. Jövő héten elindul a beteg elégedettségi platform, ahol a beteg vagy hozzátartozója visszajelzést tud adni az ellátás minőségéről, jelentette be az egészségügyi miniszter egy szakmai konferencián Budapesten. Hegedű Zsolt a rendezvényen közölte azt is, hogy október 15-től indul a várólista csökkentési program, valamint november 1-től megkezdi működését a népegészségügyből kiváló Országos Gyógyszerészeti Intézet. A tárcavezető a kórházi adósságokról azt mondta, szeretnék mérsékelni azok mértékét, megakadályozni az újratermelődést, de a nullára csökkentést nem ígérte. A házi orvosi praxisok helyzetét megkívánják erősíteni, egy hosszú távon ösztönző gazdasági, szakmai környezet kialakítása a cél, közölte. Nyilvános a Bicskei gyermekotthonban történtekről készített kormányzati jelentés. Jelentette be a kormány szóvivő Budapesten sajtótájékoztatón. Szondi Vanda emlékeztetett arra, a kormány egyik első intézkedése az volt, hogy nyilvánosságra hozta a kegyelmi ügy aktáit, és jelentést készítetett a Bicskei gyermekotthonban történtekről. Közölte, a jelentés elkészült, teljesen nyilvános, a kormány.hu/jóvátétel oldalon már most is bárki elolvashatja. A jelentést a Bicskei Kossuth Zsuzsa gyermekotthonban 2005 és 2025 között történt jogsértések kivizsgálásáról a Szociális és Családügyi Minisztérium készítette. Bicskén és több gyermekvédelmi intézményben a magyar állam évtizedeken keresztül szisztematikusan megszegte a gyermekeknek tett ígéretét, hogy megvédi őket, jelentette ki Magyar Péter Budapesten sajtótájékoztatón. A miniszterelnök felvetette Orbán Viktor előző kormányfő és Pintér Sándor belügyminiszter történelmi felelősségét is az elmaradt vizsgálatok miatt. A Bicskei Kossuth Zsuzsa gyermekotthon elmúlt 20 évét feltáró vizsgálat eredményeit, valamint a gyermekvédelmi rendszer hiányosságait bemutató eseményen a kormányfő azt mondta, a mindenkori magyar állam ígéretet tett a gyermekvédelemben élő gyermekeknek, hogyha a saját családjukban már nincsenek biztonságban, akkor lesz egy védelmező közösség, lesz egy felelős állam, lesznek felnőttek, akikhez bizalommal fordulhatnak, akik hisznek nekik, és akik az ő védelmüket minden más érdek elé helyezik. Figyelemelterelésnek tartja a Fidesz a szerinte másfél hónap késéssel nyilvánosságra hozott gyermekvédelmi jelentést. Az ellenzéki párt azt közölte a távirati irodával, hogy a csütörtökön bemutatott kormányzati jelentés annak fedlapja szerint már augusztus 25-én elkészült. Felvetődik a kérdés, miért vártak másfél hónapot a nyilvánosságra hozatalával, tették hozzá. Az ellenzéki párt álláspontja szerint azért, mert Magyar Péter miniszterelnök a gyermekvédelmi kártya ismételt előhúzásával el akarta terelni a figyelmet saját büntető ügyéről és az adóemelésekről. Végül az időjárásról. Erősen felhős vagy borult lesz az ég, majd a hajnali óráktól észak felől már helyenként szakadozik, csökken a felhőzet. Elszórtan várható kisebb eső, zápor, egy-egy zivatar is lehet. Az északnyugatira forduló szél főképpen a Dunántúlon megerősödik. A hajnali hőmérséklet 11 és 16 fok között alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet pénteken 16 és 22 fok között várható. Híreket hallottak.
2: Együtt éjfélig.

Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Csütörtöki adásunk tartalmából. A negyedik Leo az Amoris Laetitia találkozón. A családok életéből sokat tanulhat az egyház. Szűz Mária őrizze meg magyar népünk szent katolikus hitét. A magyar kápolna búcsú miséje. Isten ölében. Sajgó Balázs atya elmélkedése az évközi 28. vasárnapra.

0: 14. Leó az Amoris Laetitia találkozón. A családok életéből sokat tanulhat az egyház. 14. Leó pápa október 7-én megnyitotta a keleti katolikus egyházak vezetőinek és a püspöki konferenciák elnökeinek találkozóját, amelyet az Amoris Laetitia kezdetű apostoli buzdítás megjelenésének 10. évfordulója alkalmából rendeznek a Vatikánban. A találkozó témája: 10 évvel az Amoris Laetitia után az evangélium hirdetése ma a családokkal.
1: Allow me to begin by recalling the long and fruitful synodal and missionary journey that the Church has made in relation to marriage and the family.
0: A pápa felidézte az egyház hosszú szinodális és missziós útját a házasság és a család témájában. Ferenc pápa pápasága kezdetén ismét a szinodális folyamat középpontjába helyezte a családot, amelynek egyik fontos gyümölcse lett 10 évvel ezelőtt az Amoris Laetitia. A Szentatya hangsúlyozta, hogy a család kérdése nem választható el korunk nagy kulturális, gazdasági, társadalmi és politikai kihívásaitól. Az elmúlt 10 év tapasztalatait ezért most annak fényében kell megvizsgálni, hogy mit tanított általuk Krisztus egyházának, és merre vezeti ma a Szentlélek az egyházi közösséget. 14. Leó emlékeztetett arra, hogy vannak helyek és körülmények, ahol az egyház csak a világi híveken, különösen pedig a családokon keresztül válhat a föld sójává. A családok hétköznapi életükben maguk is részt vesznek az egyház missziójában. Szeretetükkel és hűségükkel, gondoskodásukkal és megbocsátásukkal, gyermekeik nevelésével, a hit továbbadásával, valamint az idősek és a sérülékenyek iránti figyelmükkel. Mindezzel tanúságot tesznek az evangéliumról. A lelkipásztorok feladata, hogy hirdessék Isten házasságra és családra vonatkozó tervének szépségét, ugyanakkor az embereket életük konkrét körülményei között kísérjék. Ez a szolgálat a meghallgatás iskolájába is helyez bennünket, fogalmazott 14. Leó, majd hozzátette: bizonyára sokat kell tanulnunk a családoktól. Az egyháznak ugyanakkor bátran szembe kell nézni a társadalmi változásokkal. Sok helyen egyre nagyobb távolság alakult ki a szexualitás és az intimitás megélésének módja, valamint a házasságról vallott keresztény felfogás között. A fiatalok továbbra is szeretetre, hűségre és valahová tartozásra vágynak, mégis sokan nehezen tudják elképzelni, hogyan valósulhat meg életükben a szeretet keresztény eszménye. Nehéz számukra elhinni azt is, hogy az életre szóló elköteleződés lehet a feltétele annak, hogy elérjék azt, amire valójában vágynak. Döntéseiket ráadásul a gazdasági bizonytalanság, a migráció, az erőszak, a magány és az érzelmi törékenység is befolyásolja. A pápa ezért arra kérte az egyházi vezetőket, hogy tegyék fel maguknak a kérdést: mit keresnek valójában az emberek kulturális változások mögött? Hol képes a lelkipásztori nyelvezet utat nyitni hozzájuk, és hol nem éri el többé a szívüket? Mit taníthatnak az egyháznak, maguknak, a családoknak a tapasztalatai? 14. Leó külön figyelmet szentelt az emberi törékenységnek. Ez mélyen befolyásolhatja azt, ahogyan az ember önmagára, jövőjére, sőt Istenhez és az emberhez fűződő kapcsolatára tekint. A törékenység azonban mindannyiunk közös emberi tapasztalata. Valamennyien ismerjük a távolságot a között, a jó között, amelyre vágyunk, és a között, amit ténylegesen képesek vagyunk megvalósítani. Ezért kegyelemre, megbocsátásra és újrakezdésre van szükségünk. A hűség maga is kegyelem, amelyet be kell fogadnunk, és olyan út, amelyet fokozatosan, gyakran megpróbáltatásokon keresztül kell megújítanunk, hangsúlyozta a pápa. Majd alapvető kérdést intézett a lelkipásztorokhoz. Milyen egyházzal találkoznak az emberek éppen akkor, amikor a leginkább törékenyek? Közösségeink segítenek-e nekik felismerni, hogy továbbra is van helyük az egyházban, van felelősségük és vannak ajándékaik? A hirdetett igazsággal találkozhatnak-e a lelkipásztori jelenlét türelmén, közelségén és irgalmasságán keresztül? Leó pápa arra kérte a találkozó résztvevőit, hogy ne kerüljék meg ezeket a kérdéseket, mert a Szentlélek gyakran éppen azokon a helyzeteken keresztül szól, amelyek kihívás elé állítják az egyházat. Nem elegendő tehát csupán értelmezni a családok mai valóságát. Engedni kell, hogy tapasztalataik az egyházat is kérdezzék, és megújítsák lelkipásztori felelősségét. Így találhat új utakat az evangélium hirdetésére és a családok kísérésére, láthatóvá téve azt a gyengétséget, amellyel Krisztus ma is népe között jár. 14. Leó arra buzdította a résztvevőket, hogy figyelmesen hallgassák meg egymást, és a különböző országok, kultúrák eltérő tapasztalatait tekintsék az egész egyház számára ajándéknak. A Szent Atya végül így imádkozott. Adja meg nekünk az Úr a szabadságot, hogy meghallgassuk egymást, a bölcsességet, hogy felismerjük működését népe körében, és a bátorságot, hogy kövessük, amerre vezet bennünket, hogy az evangélium napról napra egyre teljesebben örömhírré váljon a családok számára az egész világon.

0: Szűz Mária őrizze meg magyar népünk szent katolikus hitét. A vatikáni magyar kápolna búcsú miséje. Pontosan 46 évvel ezelőtt, 1980. október 8-án Szent II. János Pál pápa szentelte fel a vatikáni Szent Péter Bazilika altemplomában a Magna Domina Hungarorum, a magyar magyarszonya kápolnát, amelynek emlékére csütörtök reggel ünnepi búcsú szentmisével emlékezett a római magyar közösség. Böcskei László nagyváradi püspök mutatta be a szentmisét, és homíliájában arról emlékedett, hogy a magyarok nagyasszonya Krisztushoz vezet, hűségre tanít és testvériségre hív minket. Böcskei László nagyváradi püspökkel, a romániai katolikus püspöki konferencia elnökével együtt misézett Kocsis Fülöp, a hajdudorogi főegyházmegye érsek metropolitája és Székely János szombathelyi megyés püspök, a magyar katolikus püspöki konferencia elnöke. Mindhárom főpásztor a Leó pápa által az Amoris Laetitia kezdeti apostoli buzdítás megjelenésének 10. évforduló alkalmából egybehívott találkozó résztvevői, melyre a Szentatya a keleti katolikus egyházak vezetőit és a püspöki konferenciák elnökeit hívta meg. A szentmisen részt vett Kvek Péter szentszéki magyar nagykövet munkatársaival együtt, érszeki Márk Aurél, a Római Magyar Akadémia igazgatója és a Római Magyar Kolónia tagjai. Különösen is megrendítőnek nevezte Böcskei László püspök a magyar nagyasszonya ünnepét Rómában, a Szent Péter Bazilika mélyén, az apostol sírjának közelében, messze otthonaiktól, és mégis valamiképp itthon. Magyar szentek, magyar történelem és magyar imádság vesz körül bennünket, ugyanakkor néhány lépésre vagyunk attól a helytől, amely 2000 éve az egyház egyetemességére emlékeztet. Ezért is különösen alkalmas a hely arra, hogy magyarok nagyasszonya ünnepén három gondolatot vigyük magunkkal. Mária Krisztushoz vezet, Mária hűségre tanít, és Mária testvériségre hív. Az első gondolatot az örömhírvételnek napi evangéliuma erősíti meg. Az angyal üdvözlet középpontja nem Mária, hanem az Úr maga, aki vele van. Mária az egyház példaképe, mert nem önmagára mutat, hanem fiára. Böcskei püspök atya főként a középső témát, Mária hűségre tanít, fejtette ki alaposan, mégpedig tiszteletre méltó Márton Áron püspök tanításán keresztül, akinek idén ünnepi születése 130. évfordulóját. Amikor 1948-ban egyháza és népe fölött egyre sötétebb felhők gyülekeztek, ő arra buzdította híveit, hogy imádkozzanak, ragaszkodjanak hitükhöz, és kérik a boldogságos szűz közbenjárását. Egy nagyon egyszerű, mégis rendkívül mély mondatban fogalmazta meg reménységét. Szűz Mária őrizze meg népünk szent katolikus hitét. A szent életi püspök nem földi jólétet és boldogulást, nem hatalmat vagy politikai sikert kért az üzanyától. Egyetlen dolgot kér, a nép maradjon hűséges ősei hitéhez. Márton Áron tudta, hogy a nép legnagyobb vesztesége nem az, ha üldöztetésben van része, hanem az, ha elveszíti hitét. Ha már nem tud különbséget tenni igaz és hamis, jó és rossz között. Ha a kereszténységből puszta hagyomány, kulturális emlék vagy ünnepi dísz marad, hangsúlyozta Böcskei püspök. A magyarok nagyasszonya a hűség asszonya, aki hűséges akkor is, amikor nem érti Isten akaratát, amikor nem látja át az ő útját s terveit. Társadalmunk legfájóbb sebe talán éppen ennek a hűségnek a hiánya. Hűség a házasságban, hűség a hivatásban, hűség a kimondott szóhoz és az igazsághoz akkor is, amikor annak ára van. Népünknek ma elsősorban nem hangos emberekre van szüksége, nem olyanokra, akik mindig meg tudják mondani, ki a hibás. Népünknek ma elsősorban hűséges emberekre van szüksége, imádkozó családokra, a tisztaság útját választó fiatalokra és a szolgálatban nagylelkű lelkipásztorokra van szüksége, a lelkismeretű szavára hallgató közéleti emberekre és olyan keresztényekre, akik életükkel hitelesítik azt, amit vallanak. Mert a magyarok nagyasszonya hűségre tanít bennünket. A testvériségre hívó Mária gondolat után Becskei László püspök homíliáját Márton Áron püspök család felajánló imádságával fejezte be. Siess, anyánk, oltalmunkra, mert elveszünk. Vedd teljesen birtokodba családunkat, hogy szepőtelen szívednek és fiad, a mi úrunk Jézus Krisztus szentséges szívének szerető otthona legyünk. Ezért mindnyájunkra anyai áldásodat kérjük. Mikor munkába indulunk, hogy megszerezzük mindennapi kenyerünket, áldj meg minket, anyánk. Mikor megpróbáltatás ér, betegség, gyász borítja szívünket, áldj meg minket, anyánk. Amikor a földet ígérik mennyországul, hogy elszakítsanak Istentől, áldj meg minket, anyánk. Amikor lefekszünk este, hogy új erővel folytassuk másnap földi zarándoklásunkat, áldj meg minket, anyánk. Áldásod legyen rajtunk éjjel-nappal, örömben és szenvedésben, munkában és pihenésben, egészségben és betegségben, életben és halálban, az egész örökké valóságban. Amen.
1: Isten ölében Sajgó Balázs atya elmélkedése az évközi 28. vasárnapra.
2: Plébános úr, ha egyszer a mennybe kerülök, találkozni fogok azokkal, akiket szerettem? Kérdezi valaki a papjától. Persze, feleli ő. Sőt, még azokkal is találkozik majd, akiket nem szeretett. Ez a rövid párbeszéd nagyon mély igazságot tartalmaz. Izaiás próféta írja, a seregek ura bőséges lakomát rendez minden nemzetnek ezen a hegyen. Ez a kijelentés magában foglalja először azt, hogy az isteni lakoma nem csak a választott népnek, Izraelnek szól, hanem minden nemzetnek. Ez abban az időben, a Krisztus előtti 8. században forradalmi gondolat volt, hiszen megnyitotta az üdvösség kapuját az egész emberiség előtt. Az új szövetségben Jézus és az apostolok közvetlenül erre az izajási képre építenek, amikor Isten országáról beszélnek. Abban az országban a lakomára mindenki meghívást kap. A szomszéd, akivel rég úgymond összement a tej, a munkatárs, a rokon, akit nehezen viselek el, és az is, akit talán már rég leírtam. Isten vendéglistája tehát nem az én ízlésem szerint készül. A példabeszéd szereplői egyáltalán nem rossz emberek, csak nagyon elfoglaltak. Minden is fontosabb számukra, mint az, mint ő, aki megteríti az asztalt, és felszolgál nekik. A lakoma a Szenthegyen, Sion hegyén történik. Jeruzsálem a szakrális központ, ahová Isten összegyűjti népét a lakomára. A lakoma képe a bőséget, az örömet, az ünnepet, a teljességet jelenti. Ezek az ószövetségi képek előrevetítik mindazt, amit Jézus nyíltan fogalmaz meg az új szövetségben. A képek az isteni életet írják körül, és így már érthetőbb, hogy milyen a gazda, aki nem szűkmarkú és nem sajnálja az embertől az életet. Jézust is azért küldte, hogy életünk legyen és az bőségben legyen, ahogy olvassuk János evangéliumának 10. fejezetében, a 10. versben. Mindenki számára fel van ajánlva az isteni életben való részesedés, és nekem csak annyi a dolgom, hogy oda tegyem magamat. Ne az állarcaimat, ne a szerepeimet, hanem azt, aki tényleg vagyok, mert ez az ünnep arról szól, hogy leveszi rólam a fájtlat. Mindenkiről. Azon az ünnepen lehull minden, ami eltakarja igazi valómat, és kiderül, hogy Isten nem azért szeret, mert tökéletesen teljesítettem, hanem azért, mert ő jó. A közvetlen előkészület már elkezdődött, és a mennyegzős ruha nem divatkérdés, hanem életkérdés. Az a kérdés, hogyan élek, mert valójában a földi élet a tét. A lét a tét. Hogyan vagyok jelen Isten és mások számára? A lakoma már elkezdődött. A vég a beteljesedés. Ezért nem mindegy, hogy naponta milyen ruhát öltök magamra. A keresztségben fehér ruhát kaptam szimbolikusan, annak a jelét, hogy Krisztusba öltöztem. Ezt a ruhát naponta felöltöm tudatosan, és figyelek arra, hogy irgalomban, megbocsátásban, tisztaságban, szeretetben éljek. Nem mások szennyesével foglalkozom, mert a sajátomban is van épp elég dolgom. Tudom, hogy mindenkinek elég a más baja, de ezen a lakomán a saját arcom és öltözetem a tét. Krisztust sugárzom, Krisztusivá válok, vagy róla beszélek, de lélekben távol állok tőle. Minden kifogás, nyafogás. S ha nehéz, akkor sem vagyok egyedül, mert kegyelemben élek. Isten szent lelke mindig rendelkezésre áll, mindig újra szabhatom vele együtt a mennyegzős ruhát. A szentek talán azért tudtak nehéz helyzetben is derűsek lenni, mert tudták, hogy meghívást kaptak, és Isten jelenlétének tudatában éltek. Nem volt nekik sem könnyebb. Mindenkor emberének megvan a maga nehézsége, de mindenkorban megvan a lehetőség megtanulni felölteni a krisztusi képmást, hogy ne az én arcom ragyogjon, hanem a krisztusi arc ragyogjon fel bennem és általam. A Szentlélek által és a Szentlélekben Krisztus mindenkor emberének kortársa, és senki sincs magára hagyva. A készület és a lakoma folyamatos történés lelkemben és környezetemben. Persze sosem könnyű, de nem lehetetlen. Egyik kedves paptársam küldte nemrégiben a következő szép, mély gondolatot. Ezt írta, a szenteknek van múltjuk, a bűnösöknek van jövőjük. A szentek is ott kezdték, ahol mindenkor embere, ahol te és én. A szentéválás nem valami távoli ábránt, hanem Isten közelségének megtapasztalása, beengedése és továbbadása. Minden nap legyen bátorságon feltenni a kérdéseket. Nem azt, hogy ott leszek-e egyszer majd, hanem azt, hogy itt és most van időm Istenre. Itt és most elfogadom a meghívását. Van bátorságom úgy menni, ahogy vagyok. A lakoma készen van, a meghívó a kezemben. Isten pedig csak ennyit mond, gyere, hozd magad, ülj az ölembe. Oda ülök.
1: Sajgó Balázs atya elmélkedését hallották az évközi 28. vasárnapra Isten ölében címmel. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, csütörtöki műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória, dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.
3: Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották.

Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!

0: boldogsággal, könyörögve az összes szentért. Az Atya és a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mindörökké. Amen.
0: Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat és beszélgető társaimat, Romány Dórát, Kalmár Dórát és Kalmár Rékát. A mai témánk a szentelmények lennének, és erről próbálnánk meg egy kicsit beszélgetni, átvéve az egyházi évben megjelenő szentelményeket. Tudjuk azt, hogy Krisztus 7 szentséget alapított, és ugye ezek látható jelek, melyek láthatatlan kegyelmet közvetítenek ugye az ő rendeléséből, tehát Jézus Krisztus rendeléséből. A szentelmények is hasonlóak, ugye megpróbálják utánozni a szentséget, az egyházi törvénykönyv 1166-os kánonja rendelkezik a szentelményről. A szentelmények is látható jelek, a láthatatlan kegyelmet közvetítenek az egyház könyörgése által. Tehát az egyház a szentelményeiben megáldja a hívő embert, a tárgyakat, dolgokat, és Isten számára foglalja le. Melyik, ha az egyházi éven végig megyünk, melyik az az első szentelmény, ami mindjárt januárban terítékre kerül, és az egyház ezzel próbálja meg a híveket megszentelni és megáldani?
2: A vízszentelés.
0: Ez mikor van?
3: Január 6.
0: Ugye ez milyen ünnephez kapcsolódik?
3: Vízkereszt.
0: Így van. Vízkereszt után szokott lenni a
3: házszentelés.
0: A házszentelés, így van. Ugye elhívjuk a lelkipásztort, a plébános atyát, egy papot a házunkba, vagy a lakásunkba, imádkozunk, énekelünk, és ugye a pap megszenteli a lakásunknak, a házunknak a helységeit. És akkor krétával kiszokta írni a szemöldök fára, ugye, hogy húsz, meg
2: C,
0: meg
2: M,
0: meg
2: B,
0: meg
3: 15.
0: Meg 15, ugye most 2015 van. Ugye ez a három betű, ez egy latin rövidítés, a Christus Mansionem Benedicat, Krisztus áldja meg ezt a hajlékot. De szokták még a GMB-t is kiírni. Na vajon ez kiknek lehet a rövidítése?
2: Hát Gáspár Menyhéd Boldizsár.
0: Így van, Gáspár Menyhéd Boldizsár, ők voltak a
2: Napkeleti bölcsek.
0: Tehát az egyház a vizet a megtisztulás jeleként alkalmazza, és ugye ez a látható jel, és az a láthatatlan kegyelem, amit közvetít, a megtisztulás, a megerősítés, és itt ugye az egyház könyörög, értünk. A következő, ugye február 2-a.
2: Gyertyaszentelő boldogasszony.
0: Urunk bemutatása a templomban. Másnap van 3-án Szent Balázs püspöknek és vértanúnak az emléknapja, és ekkor szokott lenni a
3: Balázsáldás.
0: Hogyan néz ki ez a Balázsáldás? Hogy két gyertya.
2: A fejünket két gyertya közé rakják, és úgy megáldja.
0: És mit mond? Hogy Szent Balázs püspök és vértanú közbenjárására őrizzen meg téged az Úr mindenféle torokbajtól és más bajtól, az Atya és a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Voltatok már Balázs áldáson?
2: Igen.
0: Minden éven el szoktatok menni?
2: Igen.
0: Jól van.
2: Elszoktunk.
0: Aztán következik a nagybőti időszak. Mivel kezdődik a nagybőlt? Milyen nappal?
2: Hamvazószerda.
0: Hamvazószerdával. És mi történik Hamvazószerdán?
2: A múlt évi barkánt elégetik, és akkor azt a homlokunkra egy keresztet rajzolnak.
0: Így van. És mire kell emlékeznünk? A hamu mire emlékeztet?
2: Porból lettél, és porrá leszel?
0: Így van. Emlékezzél, ember, hogy porból vagy, és porrá leszel. Így van. Tehát az elmúlásra, meg a bűnbánatra. Hogy a ókorban a zsidóság, amikor bűnbánatot tartott, hogy vezekelt, akkor ugye hamut szórt a fejére. Tehát ez a bűnbánatunkat is kifejezi a nagybőjtben, és emlékeztet bennünket a mulandóságra is, tehát, hogy majd egyszer belőlünk is por és hamu lesz. Aztán a nagybőnyben van egy másik nagyon fontos szentelmény, az pedig a
3: Barka szentelés.
0: A Barka szentelés, Réka az előbb említetted. Melyik napon van?
3: Virágvasárnap.
0: Miért szentelünk barkát? Hát amikor Jézus bevonul Jeruzsálembe, akkor milyen ágakat vágtak le és tettek a lába elé?
3: Pálma.
0: Nálunk nő pálmafa?
3: Nem, sajnos.
0: Nálunk nem nő pálmafa, ezért ugye mi barkát használunk, és ezt szentel az egyház. Ünnepélyes körmenetben a papa minisztránsokkal együtt, ugye a templomban végig vonul. Aztán utána ezt a barkát mi is haza vihetjük.

0: szeretjük. Ugye? Következő nagyon fontos szentelményünk szintén a nagyböjtre esik. Ez melyik?
1: Olajszentelés.
0: Ez milyen napon van?
2: Nagycsütörtökön.
0: Ugye nagycsütörtökön két misét is tart az egyházunk. Az egyik az délelőtt van a főszékes egyházban, amikor a püspök, érsekatya az egyházmegye papságával együtt mutatja be a szentmisét, és ebben a szentmisében olajat szentel. A keresztelendők olaját, pérmálandóknak és a betegek olaját. És ugye ezt utána később, amit megszenteltek, az atyák ugye hazaviszik a plébániára, és amikor kell, ezt használják. Ez is megint csak az embernek a megszentelődését szolgálja, az olajszentelés. Azt tudjátok, hogy milyen növénynek az olaját használja az egyház?
1: Oliva.
0: Így igaz, nagyon ügyes. Jó, ez is egy nagyon fontos szentelményünk. Aztán még mindig a nagybőti időszakban vagyunk, de már tűszentelés, így van, már ez a húsvéti vigília. Nagyszombatesti liturgiában az egyház tüzet szentel. És erről a megszentelt tűzről gyújtjuk meg a húsvéti gyertyát. Aztán később a liturgiában vizet is fog szentelni az egyház. Tehát ez a második alkalom, hogy a katolikus egyházban vizet is szentelünk ünnepélyes keretek között. Ez a keresztségünkre emlékeztet. Megújítjuk keresztségi fogadalmunkat is. Tűz. A húsvéti gyertya, az kinek a szimbóluma?
1: Jézusnak.
0: Így van, aki föltámadta.
1: Halálból.
0: Halálból föltámadt. Így igaz.

0: húsvét vasárnap reggel. Nem tudom, hogy nálatok szokás-e, ahol laktok. Egy régi szokás van, az étel megáldás, vagy étel szentelés. Van-e még nálatok ez a hagyomány? Hallottatok-e róla?
1: Nem igazán.
0: Tehát,
1: nincsen.
0: Hogy kalácsot, sonkát és tojást ugye beteszünk a kosárba, és akkor elvisszük a templomba, és ott ugye a plébános úr megáldja ezeket az ételeket. És akkor szépen hazavisszük, vasárnap reggel megterítjük az asztalt, és akkor a család ünnepélyesen, hogy elfogyasztja a húsvéti lakomát, a reggelit. Ugye megszentelt sonkát, kalácsot és tojást. Milyen szentelmény van még? Nézzük tovább.
2: Búza szentelés.
0: Tavasszal Szent Márk apostol és evangélista ünnepéhez közel, eső vasárnap. Mit kérünk Istentől, hogy mit áldjon meg?
1: A termést.
0: Az eljövendő és termést, és nagyon fontos, hogy semmiféle elemi csapás, jégeső, árvíz vagy szárazság ugye ne érje azt. Régen szokásban volt, hogy nagy körmenetben körüljárták ugye a falunak a határát, ahol ugye keresztek voltak állítva, és a pap a hívekkel együtt ilyen nagy körmenetben áldotta meg a határt. Ugye ma már búzát visznek a templomba, és akkor ezt szenteli meg. Igen?
1: Én emlékszem, amikor még kicsi voltam, és mamánál ott ugye a faluban, és akkor ott tartják a hagyományokat, és ugyanezt csináltuk, amit tanár úr sem tetszett mondani.
0: Nagyon jó. Tehát nyilván ez már nem mindenhol van szokásban, ez a szentelmény, de legfőképpen ugye vidéken, tehát hol még a földművelésből élnek sokan, ott még ez, még az egyház alkalmaz ezt a szentelményt. Na aztán tovább, milyen szentelmény van még?
1: Kenyér szentelés.
0: Na ezt mikor?
2: Augusztus 20.
0: Mert augusztus 20-ára megvan a betakarítás, és miből készül ez a kenyér?
1: Búzából.
0: A friss búzából, a lisztből, igaz?
1: Igen.
0: És akkor ugye ezt az egyházunk szintén megáldja és megszenteli. Menjünk tovább.
1: Borszentelés.
0: Ez mikor van a borszentelés?
2: December 27.
0: Ez kinek a napja?
1: Szent János.
0: Így van, nagyon jó. Ő a fő egyházmegyénknek a védőszentje is, hogy ekkor van a borszentelés, vagy a bor megáldás. Tehát nem csak a kenyeret, hanem a bort is megszenteli az egyházunk. Ugye milyen érdekes, hogy a szentmisében ezt a két nagyon fontos élelmet, bort és kenyeret mutatunk be mi is áldozatul, ami Krisztus testévé és vérévé változik. Menjünk tovább. Mit szentel még meg az egyházunk?
1: A templomot.
0: A templomot csak kiszentelheti föl?
2: Püspök.
0: Régen ugye középkorban volt legfőképpen szokás, hogy 12 helyen kente meg ugye olajjal a falat a püspök, vagy 4 helyen is, tehát ez a 2 szám van használatban, ugye csak püspök szentelheti föl, és még a templomban mit lehet fölszentelni, és Isten számára lefoglalni?
2: Altárt.
1: Kehely.
0: Aztán még?
2: Képek.
0: Jó.
2: Rózsafüzér.
0: Rózsafüzért is lehet szentelni, ugye a hívek számára.
1: A liturgikus ruházatokat.
0: Így van, tehát azt, amit a pap visel a szentmisén, illetve más liturgiák során, így azokat a tárgyakat is megszenteli az egyházunk.
1: Rózsafüzért és érmeket.
0: Jó. Van még két szentelmény, amit nem említettünk.
1: A sír.
0: A sírnak a megszentelése vagy megáldása így van a temetőben, aztán ehhez kapcsolódva...
2: Temetés.
0: A temetés, annak megvan a külön szertartás rendje. Sokszor találkoztam már olyan emberekkel, hogy azt gondolták, hogy a temetési szentség, hát nyilván tudják, hogy melyik a 7 szentség, de temetési szentelmény. Tehát, hogy az egyház könyörög az elhunyt hívőért, hogy Isten fogadja őt be az örök üdvösségbe. És van még egy szentelmény, egy fontos.
2: Ördögűzés.
0: Az ördögűzés. Na vajon annak mi lehet a célja az ördögűzésnek?
1: Ne érjen minket rossz.
2: Meg hogyha megtámad minket.
0: Igen.
2: Akkor az menjék belőlünk.
0: Így van, tehát igen. Hogyha mondjuk van egy ördögi megszállás, vagy megszállottság, akkor az egyház imádkozik a megszállott fölött, de nyilvánvalóan csak szigorúan, erről is az egyházi törvénykönyv rendelkezik, csak felszentelt pap és alkalmas személy végezheti az ördögűzést meghatározott rend szerint. Ez is szentelmény, bár vannak olyan exorcizmusok, ördögűző imádságok, amelyeket például a keresztségszentségek szolgáltatásakor is használ az egyház és imádkozik. Látjuk azt, hogy a szentelmények átszövik az egész egyházi évet, és átszövik az egész életünket. Nagyon fontos az, hogy ebben a mai modern világban vegyük ezeket komolyan. Tehát ne tartsuk ilyen babonás szokásoknak, hanem igenis a megszentelt dolgok és tárgyak, azok emlékeztessenek bennünket mindig arra, hogy ez az emberek javát kell, hogy szolgálja. Például, ha vennétek egy gyújjautót, azt meg lehetne áldatni, vagy szenteltetni a plébánossal?
3: Meg lehet.
2: Nem, de furcsa lenne.
3: Miért? Szerintem is furcsa.
0: Pedig megszokták.
2: Nem jellemző a mai fiatalság körében.
3: Se az idősebbek körében.
0: Pedig én már hallottam sokat ilyet. Sőt, képzétek el, hogy még olyat is lehet, hogy még repülőgépet is meg lehet szentelni.
4: Hát akik félnek, azok kérnek ilyet. Hát attól félnek, hogy ére zuhan vagy valami, szóval megszentelik, hogy ne legyen semmi bajuk az úton.
0: Szerintetek a szentelményeket az a félelem kell, hogy motiválja?
4: Nem úgy gondoltam, hogy pont az, csak hogy ugye, hogy az is benne van.
0: Értem, tehát, hogy
2: megköszönés.
0: Nagyobb biztonságban érezze magát, ugye?
3: Szerintem sok ember ezért csinálja, félnek.
2: Hogy útközben legyen Isten velük.
0: Igen. És hogyha nem szentelné meg az autóját, akkor Isten nem lenne vele, szerinted?
3: De,
2: ugyanúgy.
3: Ugyanaz lenne.
0: Csak hogy a különleges módon kéri az ő kegyelmét. Az egyház könyörgése által. Tehát ez nagyon fontos. Bármilyen ügyünkben ugye fordulhatunk az egyházhoz, és az egyház megszentel. Embereket meg lehet áldani?
3: Meg lehet.
0: Pontosan erről van szó. Így van. Például szerzetes nővéreket, akiket a rendbe iktatnak be. Ahogy mondtam, a tárgyakat, tehát embereket is. Aztán a szülő, édesapa vagy édesanyja megállhatja a saját gyermekét?
3: Persze.
0: Bizony meg. Történt már veletek ilyen?
3: Nem igazán.
0: De lehet.
3: De láttam filmekben, nagyon sok helyen láttam, tévében, mindenhol.
0: Innentől fogva meg lehet kérni a szüleiteket, hogy áldjanak meg benneteket időnként. Zárásképpen egy imádságot fogok elmondani, ami az egyik szentelményhez kapcsolódik, és ebben a világban ugye, eléggé aktuális is. Szent Mihály arkangyal, védelemez minket a küzdelemben, a sátán gonosz kísértései ellen, légy oltalmunk. Esedezve kérjük, parancsoljon neki az Isten, te pedig mennyei seregek vezére, a sátánt és a többi gonosz szellemet, kik a lelkek vesztére körüljárnak a világban, Isten erejével taszítsd vissza a kárhozat helyére. Ámen. Az Atya és a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
3: Mindörökké, ámen.

Elhangzott műsorunkban Béres Gyula hittanár, az András Ügyi egy katolikus közgazdasági középiskola diákjaival beszélgetett. A műsort Dankó Zsuzsanna szerkesztette.

0: Napbúcsúztató.
1: Kedves hallgatóink, hamarosan mai adásunk végéhez érünk, műsoraink ilyen is folytatódnak, óránként hírekkel, valamint napközben elhangzott műsoraink ismétlésével jelentkezünk. Most lássuk a kínálatot. Elsőként Kultúrkör című műsorunk szól, melyben Farkas Erzsébet szerkesztő társammal a Könyves Vasárnap hétvégi gazdag program kínálatát ismertetjük. Ezt követően a második Rákóczi Ferenc könyvtár által meghirdetett október 23-ával kapcsolatos versmondó verseny felhívását is ismertetjük önökkel, valamint az intézmény és tagintézményének októberi programjairól is beszélgetünk. Végül pedig a Gárdonyi Géza Színház holnap esti bemutatójáról, Senkievics Kovádis című előadásáról beszélgetünk a főbb szereplőkkel és a rendezővel. Egy órakor regionális hírösszefoglalóval és a kora esti hírmondóval, 2:05-től a Magyar Katolikus Rádió Kerengő című műsorával jelentkezünk. 3 órakor kezdődik Segíthetünk című műsorunk, melyben a Baráthegyi Majorságba látogatunk, ahol a napokban adták át a Borszem Jankó meseteret, amit hamarosan a nagy közönség is kipróbálhat. 4 órától zenei összeállítás szól. Kedves hallgatóink, a mai műsorok szerkesztésében munkatársaim voltak Berec Renáta, Domán Vivien, Farkas Erzsébet, Fekete Gábor, Grunda János, Kolesszár Krisztián, Kónya Éva, Kovács Krisztina, Kriston Tamás, Molnár András, Nátrán István, Papildikó, Sinkovics Andra, Somosvári Eszter Anna, Somogyi Márton, Tikovics Ernő, Tompos Péter, Túri Sarolta, Varga Ildikó és Vasvári Bernadett. Köszönjük megtisztelő figyelmüket az igazgató főszerkesztő Bércesi András és a rádió elnöke Buda Péter atya nevében is. A bemondót Klész Beátát hallották. Minden kedves hallgatónknak nyugodalmas jó éjszakát kívánunk.

kő, melyet az építők elvetettek, szegletkővé lett. Az Úr tette azzá, és ez csodálatos a szemünkben. Olvasom a Máté evangéliumban. Nem igazán nagy az, ami nem jó, és nem valóban igaz az, ami nem maradandó. Az embernek nem otthona ez a föld. Mert nézd csak, minden, ami körülveszi az embert, eltűnik, anélkül, hogy tudna róla. Az ember azonban öntudattal rendelkezik, önmagáért felelős, és életét saját kezében tartja. Így hát nem közömbös számára, hogy merre távozik az életből. Megértettem, hogy Isten az eljövendő Isten. Amikor imádkozom, várom. Szegénységem végső határán, szeretetem feszültségében. Ha azt mondom, hogy mindig eljött, ezzel nem sokat mondtam. Mindig valami új módon érkezett hozzám, hiszen ő mindig nagy újság, örök kimeríthetetlenségében, természetének végtelen egységében. Keveset mondok, amikor azt mondom, mindig jó volt vele lennem, bár állandóan arra késztet, hogy szeretetben az egész világ fájdalmával és testvéreim szenvedésével egyesüljek. És bár előre látom, hogy minél közelebb jutok a halál pillanatához, annál nagyobb lesz szegénységem, annál keserűbb lesz várakozásom, mégis mindig ott akarok lenni a találkozáson. Az eljövendő Isten immár meghódított. Szemem már fáradt arra, hogy csak a földi dolgokat nézze. Akkor boldog, amikor ránevethet. És amikor majd utoljára eljön, hogy szétszakítsa szegénységem fátyolát, tágra akarom nyitni a szemem, hogy arra mosolyogjak, aki egész népével, az egyházzal bevezet a fény, az élet és a szeretet láthatatlan országába. Megváltóm, mi hiányozhat nekem, hogyha alázatos szívemet a te igád alá hajtom, és közben telve bizalommal a te hatalmad és szereteted iránt hiszek a te segítségedben. Igen, mindig bízom szeretetedben, akár kiemelsz nyomorúságomból, akár erőt adsz, hogy a nyomorúságomat tovább hordozzam.

Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!

0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Szűz Mária biztos menedék az élet nehézségei közepette, fogalmazott 14. Leó a rózsafüzér kapcsán. Az október 7-i általános kihallgatáson a pápa ismét arra buzdította a híveket, hogy imádkozzák a rózsafüzért, megismételve a Lourdesban elhangzott felhívását. Októberben különösen is kérjük Szűz Mária közbenjárását a világ békéjéért, aki menedék és erő a nehézségek és a szenvedés pillanataiban. Bevezetik az anonim jelzést és külön eljárást dolgoznak ki a gyermekekkel szembeni szexuális visszaélések gyanújának kivizsgálására, azaz a Bicskei Gyermekotthonról szóló jelentés hatására változások lesznek a gyermekvédelmi rendszerben, közölte a miniszterelnök sajtótájékoztatón. Magyar Péter elmondta, közvetlen jelzési utat hoznak létre a gyermekeknek és a gyermekvédelemben dolgozóknak, amely megkerüli az intézményi hierarchiát, vagyis egyetlen intézményvezetővel szembeni panasz sem kerülhet vissza ugyanannak a vezetőnek a kezébe. Gyermekvédelmi jóvátételi alapot indít a kormány 1 milliárd forintos keretösszeggel, kísérleti jelleggel. Jelentette be a Szociális és Családügyi Minisztérium gyermekjogokért és gyermekvédelemért felelős államtitkára Budapesten. Gyurkó Szilvia sajtótájékoztatón közölte, az alap túllépve a pénzügyi kártérítésen lehetőséget ad majd különböző szolgáltatások igénybevételére, például pszichológiai vagy pszichiátriai, egészségügyi vagy rehabilitációs ellátásra, jogi támogatásra, lakhatási segítségre, valamint a tanuláshoz vagy a munkába való visszatéréshez nyújtott segítségre. Az alapszolgáltatásaiból azok a már 18 év feletti emberek részesülhetnek, akik 1997 után, azaz a gyermekvédelmi törvény életbe lépése után akár egyetlen napot is eltöltöttek a magyar gyermekvédelmi rendszerben, tette hozzá az államtitkár. Figyelemelterelésnek tartja a Fidesz a szerinte másfél hónap késéssel nyilvánosságra hozott gyermekvédelmi jelentést. Az ellenzéki párt azt közölte a távirati irodával, hogy a csütörtökön bemutatott kormányzati jelentés annak fedlapja szerint már augusztus 25-én elkészült. Felvetődik a kérdés, miért vártak másfél hónapot a nyilvánosságra hozatalával, tették hozzá. Az ellenzéki párt álláspontja szerint azért, mert Magyar Péter miniszterelnök a gyermekvédelmi kártya ismételt előhúzásával el akarta terelni a figyelmet saját büntető ügyéről és az adóemelésekről. Gondolkodó közösségek néven indul a magyar oktatás megújítását célzó párbeszéd sorozat. Jelentette be a közösségi oldalán Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter. A tárcavezető közölte, Pest megyében egy workshop keretében 50 résztvevővel vitatják meg, milyen oktatásra, iskolára és tudásra van szüksége a ma és holnap felnövő generációknak. Úgy fogalmazott, a gyermekközpontú 21. századi oktatási rendszer közös ügy és az ország jövője is egyben. Az Ukrajnával szembeni magyar politikát kifogásolta a Fidesz frakció vezetője a közösségi oldalán. Az ukrán csatlakozási folyamat halad, az uniós finanszírozás folytatódik, a kárpátaljai magyarok helyzetében viszont továbbra sincs érdemi előrelépés, közölte Bóka János. A politikus a videójában elmondta, az ukrán külügyminiszter köszönetet mondott Magyarországnak és személyesen Orbán Anita külügyminiszternek, amiért zöld utat adott Ukrajna uniós csatlakozási folyamatának folytatásához. A politikus szerint sajtóhírek is megerősítették, hogy Magyarország hozzájárult újabb két csatlakozási fejezetcsoport megnyitásához, és ezzel a 6-ból 4 fejezetcsoport már megnyílt, köztük a belső piacról szóló is. Mindeközben Ukrajna továbbra is adós a kárpátaljai magyar kisebbség jogainak helyreállításával, fogalmazott Bóka János, hozzátette. Egyelőre csak benyújtott törvényjavaslatok vannak, elfogadott jogszabályok nincsenek. Végül az időjárásról. Pénteken elvékonyodik, felszakadozik, a délnyugati megyék kivételével csökken a felhőzet. Általában több órára kisüt a nap, csapadék nem várható. Az északnyugati szél helyenként megerősödik, majd estére mérséklődik a légáramlás. A hőmérséklet 16 és 22 fok között várható. Híreket hallottak.
0: Kultúrkör című műsorunkban olvasni, nézni, hallgatni valót ajánlunk Önöknek.
2: Dicsertessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, programajánló műsorunkat hallják. Szeretettel köszöntik Önöket a műsor szerkesztői Farkas Erzsébet és Kalész Beáta. Ha tehetik, töltsék velünk az előttünk álló közel egy órát. Műsorunkhoz további tartalmas időtöltést, jó rádiózást kívánunk!

0: Miklós Katalint, a II. Rákóczi Ferenc könyvtár gyermekkönyvtári vezetőjét szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió mikrofonja előtt. Olyan sűrű a program kínálat most a könyvtárban és a gyermekkönyvtárban, hogy minden héten találkozunk, hála jó Istennek. Most is, mert hogy újabb programokat ajánlunk a kedves hallgatók figyelmébe. Egészen pontosan az országos könyvtári napokkal kapcsolatos októberi gyermekkönyvtári programokat. Melyek is ezek?
1: Igen, hát én is nagyon örülök neki ennek a gyakori találkozásnak, és természetesen nagy-nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Hát ezek a programok szombaton is, ugye minden szombaton nyitva van a könyvtár, ezt azt gondolom, hogy országos szinten is a nyitvatartási ideje jónak számít, nagy intervallumban, hiszen délelőtt 10 órától egészen 4 óráig várjuk a látogatókat minden szombaton, és szombaton ugye jobban ráérnek a kisgyerekes családok, a kis bácskák, úgyhogy ezért is hirdetjük, tehát október 10-e szombatra a már 20 éve működő Babusgató klubunknak a foglalkozását Barnószki be a népzenész, kiváló népzenész és pedagógus fogja ezt a foglalkozást tartani, tehát az Ölbe babáknak.
0: Mindez tehát október 10-én szombaton 10 órakor a gyermekkönyvtárban. Az országos könyvtári napok záró napján október 11-én rendezik meg már hagyományosan a könyves vasárnapot, amely a szószoros és átvitt értelmében is hab lesz a tortán. A részleteket pedig elárulja nekünk ön, milyen programokkal is várják ezen a bizonyos könyves vasárnapon a gyermekeket, szülőket, nagyszülőket, szóval a családokat.
1: Igen, így van, ez nagyon-nagyon fontos, hogy a családokat várjuk, kicsit nagyot, közepest, mindenfélét. Igyekeztünk úgy összeállítani a programot, és hogyha a hét programjánál mondtam azt, hogy mennyire fontos a olvasás népszerűsítés, és annak is az írókkal való találkozás, hát bizonyíték erre a könyves vasárnap programja is, mert hogy 10 órakor már meghirdetjük a családi vetélkedőt, de nem kell nagy előkészületekre gondolni. Itt is a családi vetélkedőnek az egyik állomásán Gívai Csilla aranyvaszkor díjas író lesz a vendégünk, az állomás vezetője. Amíg utazunk, amíg repülünk, ezt a címet adtuk ennek a programnak, nem véletlen, hiszen akik ismerik Gívai Csilla költészetét, illetve meséit, történeteit, közben ugye ő még illusztrátor is, tehát nem csak ír, hanem rajzol is, kiválóan természetesen. Szóval akik ismerik, tudják, hogy ilyen sorozatban könyvei megjelentek, amíg kirándulunk, amíg stb. Különböző darabjai vannak ennek a sorozatnak, és vele találkozhatnak a családok. Tehát én ezt gondolom, hogy ez nagyon-nagyon jó, amikor anya, apa, gyerekek egy kortárs íróval találkozhatnak, olyannal, akiknek a műveit ismerik, szeretik, kedvelik, közben Csilla játékos feladatokat is kitalál majd, azzal készül, tehát 10 órakor már megkezdődik ez a program, de nem csak Csilla lesz egy állomás, ha mondhatom így, ugye, hanem a könyvtárnak itt is az egész tereit megnyitjuk, tehát a helyismereti gyűjteményben, a zenemű és médiatárban, akkor természetesen a gyermekkönyvtárban is lesznek játékos állomások, ahol a családok részt tudnak ezen venni, mindenféle, azt gondolom, ötletes feladatokkal készülünk most is, és még ajándék is jár azoknak, akik az összes állomást teljesítik, a menetlevelükbe, vagy ha úgy tetszik, az útlevelükbe pecsétet is kapnak, hogy az, ha azt az adott állomáson a feladatokat teljesítik, és tényleg egészen biztos, hogy mindenki fogja tudni teljesíteni ezeket a feladatokat. Nagyon fontos, hogy a gyerek számára legyen az kisebb, nagyobb a különböző képesség és képességfejlesztő játékoknak a kipróbálási lehetősége, úgyhogy itt az első emelet egy ilyen játéktárrá, vagy játékeszközök kipróbálásává alakul át, úgyhogy a Borka játéktár is vendégünk lesz, és azokat a játékokat természetesen tetszőlegesen már az időpontot értem, hogy 10 óra és 1 óra között bármikor ki lehet próbálni. Nagyon tapasztaljuk azt is, hogy a gyerekek egyszerűen szeretnek alkotni, annyira ügyesek, tovább gondolják, létrehozzák, és akkor nap mint nap beszélek olyan szülővel, hogy amikor kicsi volt a gyerek, még azóta is megvan, amit a könyvtárban csináltunk, a teknős békát, vagy a nem tudom én kis cicát, úgyhogy remélem, hogy ebben az évben is így lesz, hogy olyan örök darabokat készíthetnek el itt a gyerekek. Fábián Ágnes, nyugdíjas pedagógus kézműves megnyitja a kézműves sarkát a gyermekkönyvtárban, és ott mindenféle az ősszel kapcsolatos dolgokat lehet készíteni. Természetesen ugye a könyvtár terei nyitva vannak, tehát kölcsönözni lehet egész nap gyereknek, felnőttnek egyaránt, azt mindig tapasztaljuk is, hogy közben ugye egy füst alatt program, plusz kölcsönzés is, úgyhogy hogy úgy mondjam, nagy rohamra számítunk a gyermekkönyvtárban is, de már nagy roham van most, jelen pillanatban, mert hogy ingyenes regisztrációs jegyeket osztani a 11 órakor kezdődő Grillus Vilmos gyermekkoncertre. Hát Grillus Vilmos szülőnek, nagyszülőnek és mostani gyereknek egyaránt nagy kedvence, és mindig szívesen jön hozzánk, úgyhogy nagy-nagy szeretettel várjuk, és azt gondolom, hogy mindenképp nagy élmény lesz ebben az évben is Grillus Vilmos gyermekkoncertje. És hogyha lemennek a programok, akkor 13:30-kor ünnepélyes pillanatok következnek, nem is egy pillanat, hanem több is, mert hogy egyrészt a hűséges olvasóinkat, a legfiatalabb olvasókat, hát nagyon sok hűséges olvasója és nagyon sok szorgalmas gyereklátogatója van a könyvtárnak, de abból kiválasztottunk egyet-egyet, hogy érezzék az olvasók, hogy mennyire fontos az ő jelenlétük, hiszen ezt nem kell hangsúlyozni, hogy mennyire, szóval őket fogjuk köszönteni. A legfiatalabb olvasó esetében meg a számok, azok makacs tények, tehát ott is, ott, hogy úgy mondjam, a Corvin a rendszer megmondta, hogy ki a legfiatalabb olvasó, egy pár hónapos csecsemőről van szó, de hát ugye már ő is Montessori-en fejlesztő könyveket kölcsönöz anyukája, apukája neki, úgyhogy kiskorban, tehát nem lehet elég korán elkezdeni a könyvtárba járást. És hát a másik ünnepélyes, nagyon-nagyon ünnepélyes pillanat, gondoljuk, hogy ebben az évben is nagyon sok pályázunk lesz, az Olvasók Királya, Királynője pályázat, amikor is a legjobb pályamunkákat értékeljük, a koronák már készen állnak, ajándékokat tervezzük, illetve részben megvannak, mert hogy ajándék is jár, dicsőség is jár, korona is jár, és hát a non plus ultra, hogy Gévai Csilla teszi fel majd a koronát az illető királynőnek, királynak, hercegnek és hercegnőnek a fejére, ugye a ismert gyermekíró, akinek a művét kellett elolvasni ebben az évben, úgyhogy egy füst alatt ajándékozás, íróval való találkozás, és hát reméljük örömteli pillanat, és senki nem lesz csalódott, és a végén a tényleg haba tortán a szó szerinti torta, ez is már mindig hagyomány, hogy egy tűzijátékos tortát tolunk be, és ünnepeljük az olvasókat, mert hát az előbb is utaltam rá, hogy nekünk ők az ünnep, ha itt vannak, velünk vannak a hétköznapokban is, de a könyves vasárnapon is, úgyhogy egy közös tortázással zárul a nap.
0: Nem utolsó sorban, ha már önnel beszélgetek, egy kérdés erejéig meg kell említenünk azokat a bizonyos társas játékokat, amelyekkel kapcsolatban szerintem még mi is olyan szép és jó emlékeket őrzünk gyermekkorunkból. Bizony már ilyenre is van lehetőség, erről már beszámoltunk a Szent István Rádió hullámhosszain, hogy lehet társas játékokat is kölcsönözni a könyvtárból, de gondolom, hogy ezen könyves vasárnap és az országos könyvtári napok alkalmával is ismételten főszerephez juthatnak akár a társas játékok is.
1: Hát úgy van, nagyon köszönöm a kérdést, mert a népszerűsítésnek ezen eszköze nagyon fontos számunkra. Igen, vannak társas játékok, amelyeket itt helyben ugye lehet használni. Jó kis tini sarka van a könyvtárnak, ahol ugye beszélgetni is lehet kisebbnek, nagyobb gyerekeknek egyaránt ezeket a társas játékokat használni és játszani, de van ugye egy, hogy mondjam, egy társas játék állományunk is, amit meg kölcsönözni is lehet. Úgyhogy nem csak könyvet, diafilmet, papírszínház, CD-t, DVD-t, stb. Lehet kölcsönözni, hanem bizony már társas játékokat is, azt itt az első emeleten, és a kollégáktól tudom, hogy nagy keletje van a társas játékoknak, mert tényleg szuperebbnél, érdekesebbnél érdekesebb játékok találhatók meg itt a első emeleti szekrényben, úgyhogy mindenkit arra biztatok, hogy társas játékot is kölcsönözzön.
0: Köszönöm szépen Miklós Katalinnak, a II. Rákóczi Ferenc Könyvtár gyermekkönyvtári vezetőjének, hogy figyelmünkbe ajánlotta az idei gazdag programkínálatot. Köszönöm szépen önnek a beszélgetést.
1: Nagyon köszönöm. Köszönöm az érdeklődést.

0: Rézai Zoltánnal, a II. Rákóczi Ferenc könyvtár PR munkatársával ezúttal nemzeti ünnepünkhöz, október 23-ához kapcsolódó szavaló versenyről beszélgetünk, amely annak idején hagyományteremtő céllal jött létre, és sikerült ezt a tervüket, ezt az ötletüket beváltani, hiszen, ha jól gondolom, minden évben meghirdetésre és megrendezésre kerül ez a versmondó verseny. Így lesz ez idén is.
1: Igen, emlékezetem szerint talán a Covid idején volt valami online jellegű, tehát nem jelenléti, de utána már beindult szépen, te is zsűriztél Böbe az egyik alkalommal, és nagyon népszerű, nagyon sokan jelentkeznek, de szeretnénk, hogy még többen jelentkezzenek, és nem csak az általános iskolás korosztálya, 7.-8-osok, és itt mondom el, hogy akik 8 meg 6 osztályos gimnazisták, és mondjuk 7-esek, 8-osok itt indulnak ebben a korcsoportban attól függetlenül, hogy középiskolában tanulnak, a korosztály az, ami számít. És a másik korosztály pedig a 9-től 12. osztályos fiatalokat jelent. Itt a honlapunkon megtalálnak mindenféle információt a híreknél, mégpedig azt, hogy mi az ajánlott irodalom, hogy kiktől lehet elmondani különböző verseket, itt ugye nem sorolom, hogy Tollas Tibornak számtalan olyan verse van, ami ehhez a korhoz kapcsolódik, vagy Í és Gyulának, és lehetne folytatni a sort, és biztos van olyan költő, akinek a verse nincs ebben a listában, de mondjuk kapcsolódik az 56-os forradalomhoz és szabadságharchoz, és most ugye 70. évfordulóról beszélünk, lehet, hogy születnek is, vagy születtek is az elmúlt időszakban, mondjuk pont ebben az évben versek, ezeket is elmondhatják, majd annyi, hogy ugye ezeket a szövegeket el kell szépen küldeni, meg a jelentkezési lapot ki kell tölteni. Hol találják a jelentkezési lapot, mert ezek hasznos technikai információk. www.rfmlib.hu a honlapunk, aki esetleg nem ismerné, és itt lesznek a különböző adatok, és a szavalóverseny @rfmlib.hu címre kell elküldeni majd a jelentkezési lapot. És rá kell írni mindenféle adatot, ki kell tölteni, és a határidő október 12-e hétfő délután 4 óra. A döntő egy héttel később lesz, 19-én, 1 órától a Szabó Lőrinc idegennyelvi könyvtár előadó termében, mostanában az utóbbi időszakban egy teremelfoglaltság miatt általában ott volt. Volt olyan, hogy váltva volt egyik évben itt a központi könyvtárban, másik évben a Szabó Lőrinc idegennyelvi könyvtárban, de nagyon szépen feldíszítik a termet, kimondottan készülnek még meglepetéssel is, itt talán a díszítés miatt, és a zsűriben is azért olyas valaki fog ülni, még nem árulom el, aki azért nem minden nap néz szembe versmondó fiatalokkal, de hát otthonosan mozog ezen a területen. Annyit elárulok, mert hogy ne legyek már teljesen titokzatos, hogy egy színművészről van szó természetesen. Ugye az elmúlt években már volt Mikita Dorka, Mészöly Anna tavaly előtt Lajos András, és egy férfi színész fog most ott ülni a zsűriben. Olyan férfi színész, ebből szerintem, akik ismerik a színház világát, már fogják tudni, aki nagyon magas állami kitüntetést kapott ebben az évben. És szerintem ezzel akár ki is mondhatnák a nevét, de azért nem mondjuk ki, hogy legyen meglepetés azoknak, akik a híreket mondjuk nem figyelték, vagy nyomozzanak utána, hogy ki volt ez a valaki. Miskolci iskolák nevezhetnek, ez egy fontos, mert ugye a Szent István Rádiót hallgathatják itt a megyében is, meg a szomszédos megyében is, de ez miskolci iskolásoknak van meghirdetve, ez a verseny, és hát ilyenkor mindig megkérdezik, jó, de mit lehet nyerni, mi az, amit kapnak? Hát az első helyezettek felkérést kapnak a jövő évi városi költészetnapi ünnepségen Lillafüreden. Ha fiatal ember nyeri meg a középiskolások versenyét, akkor azt szoktuk felajánlani, hogy akár az ódát is mondja elő. Nagyon sokszor így volt például, egy Blátis diák mondta, nem a mostani évben, mert most pont nem fiatal ember nyerte meg a középiskolás kategóriát, hanem az általános iskolás korosztálynál nyert. Így nem ő mondta el az ódát, de egy-egy vers, amivel készül, vannak visszatérő versenyzőink, ez nagy dolog. És nem csak ezen mondhatják el a kedvenc versüket, vagy az általuk választott verset, nem kell, amit itt mondtak el, természetesen lehet más is, hanem mondjuk a könyvtár más rendezvényén. Itt lesz most az országos könyvtári napok is, de ott van a könyves vasárnap, ugye az OKN záróakkordja, vagy a könyvtári majál is, nem sorolom, számtalan olyan rendezvény van, most kettőt is mondtam a programajánlóba, a Petőfi napokat és a Tompa napot, ahol szintén közreműködhet majd az a fiatal, de hát különböző apró nyeremények biztosan lesznek, meg hát ott a meglepetés is. Egyébként a honlapon a híreknél nem csak a versösszállítás van, hanem irodalomjegyzék is, hát ha abban is találnak valami olyan írást, ami egyik verset megszeretteti. Mert fontos, hogy szeressék azt a verset, amit hoznak majd erre a bizonyos megmérettetésre, és szeretettel olvassák, ne kényszerként éljék meg. Olyan fiatalok versenyeztek az elmúlt években, akik átérezték ennek a bizonyos dátumnak a súlyát, a fontosságát, és nehéz azért, én azt mondom, megérteni, egy 18 éves, vagy sőt, ugye még fiatalabbakról beszélünk, de hogyha utánolvasnak, ha van történelmi ismeretük, akkor már mindjárt másabb lesz az egész. Úgyhogy várjuk a jelentkezést, tehát október 12-e hétfő délután 4 óráig, és 19-én rá egy hétre a verseny. szavalóverseny@rfmlib.hu, és ugye honlapunk www.rfmlib.hu, olvassák, figyeljék az ottani dokumentumokat, pedig küldjék vissza a megadott e-mail címre.
0: Annak idején azt mondtad, hogy itt van az ősz, itt van újra, hát valóban most már beköszöntött a program kínálatban is az őszi programok gazdag tárháza is sora.
1: Igen, mert übörög az ókán, de mellette is lesznek könyvtári programok itt a központi könyvtárban, viszont számos más program is lesz még itt ebben a hónapban, mégpedig 13-án kedden fél öttől Róna Péterrel készült egy beszélgető könyv. Róna Péter ugye miskolci, sokan ismerhetik a televízióból, professzor urat, gyakran nyilatkozott, és Elmurányi László írt róla egy könyvet. Többen szerepelnek ebben, hogy csak egy nevet említsek, mert ő szerintem mindenki számára ismert lehet. Jeszenszky Géza, az Antal kormány külügyminisztere, volt washingtoni nagykövet, ő is szerepel ebben a könyvben, mert megemlítik azokat a szereplőket, a politikai életnek azon szereplőit, akik kapcsolatban voltak Róna professzorral. Aztán egy teljesen más könyv, egy marketing kiadvány, a Város működik, ez a címe. Hát minden város működik, én szerintem, de erről írt Halász Norbert egy könyvet, és Halász Erika az ő felesége lektorálta, valamint Ullu a kocsma turista is, egy ilyen Facebookon aktív figuráról beszélünk, én nem ismerem személyesen, ő is itt lesz majd, és velük beszélgetünk majd október 15-én csütörtökön ugyancsak fél öttől. És 20-án kedden majd jön az Éltető Lélek Irodalmi Kör Egyesület, az 56-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulójának az emlékére. Tollas Tibor verseiből lesz egy összeállítás, bebádogoztak minden ablakot, ez egy idézet, ennek a versnek a refrénje ez a sor, és ezt a címet adták ennek a programnak, mely 20-án lesz, október 20-án kedden fél öttől. És még mindig nincs vége a programok sorának, mert jön 27-én Anonymous Miskolci volt címmel Dolny Zoltán könyvbemutatója, ez fél ötkor kezdődik 27-én kedden, és ugyancsak azon a héten egy sorozatunk folytatódik 29-én csütörtökön, Dobszóló az erdei színpadon a Harkályok nyomában. A Magyar Madártani Egyesülettel van egy megállapodása a könyvtárnak, már szeptemberben volt egy nagy sikerű, igazán izgalmas, gondolati ébresztő előadása az éghajlatváltozásról, hogyan mentik például a halakat a kiszáradt patakokból, folyókból. Most pedig a harkályokról fog majd Cserép György, a Magyar Madártani Egyesület harkályvédelmi szakosztályának alapító tagja,

0: Nincs semmi baj, szerelmek a tatárjárás árnyékában. Ugye ő egy nagyon érdekes személyiség, mondtam, hogy az esztergomi könyvtárat vezeti, tehát kollégánk, és ő már kikutatta, Botticelli szerelmeiről is írt egy könyvet, és szereti az esztergomi vonatkozást megjeleníteni a művészettörténeti-történeti, művelődéstörténeti korszakokkal együtt. Itt a tatárjárás idején két fiatal lány szemszögéből mutatja be ezt a bizonyos időszakot. Érdekes lesz. És amit még szintén ajánlanék a József Attila könyvtár programjai közül, az az osztályvesztese közönség találkozó Weber Anikó íróval 15-én csütörtökön 10 óra 45 perc a kezdés, inkább azért pedagógusoknak, diákoknak, ha a csoportok felkerekednek, ott van nem messze a Petőfi iskola, ugye a József Attila könyvtártól. Ez azért érdekes, mert ez kimondottan olyan ifjúsági regény, amely a diákok közötti konfliktusokról, bántalmazásokról szól. Ezt nagyon sokszor halljuk, akár a rádióban, akár a televízióban örök téma marad. Lehet, hogy Weber Anikó tud mondani olyan dolgokat, ami fontos lehet az ő szempontjából. És természetesen nem maradnak el az állandó foglalkozások, tehát például a mesekockák, a Diafilmklub 15-én 16:30-tól, vagy a Mesék a dobozból, a Papírszínházas mese, 29-én ugyancsak 16:30-kor kezdődik. A Kafka Margit könyvtárban pedig két állandó programunk folytatódik, az egyik a Lelki Jajok, Testi Bajok Kassai Edit természetgyógyász előadása majd október 12-én 16:30-tól, és a másik állandó program már mondhatom, ez a Jó Lét beszélgető kör, Bozsó Éva mentálhigiénés szakember érkezik, majd Kassai Edit a szőlő és a bor titkairól szól, és Bozsó Évánál pedig elengedés, megértés, megbocsájtás, erről szól ez az előadás. 12-e a Kassai Edit fél előadás 17:30, hétfő, és 26-a ugyancsak 17:30 pedig a beszélgető kör. Kiránduljunk a Móra Ferenc könyvtárba, mert aki mondjuk lemaradt a Panama meglepetések országa előadásra, a Szabó Lőrinc könyvtárunkban volt szeptemberben, az most megint eljöhet, meghallgathatja. Október 26-án, hétfőn délután 2 órakor érkezik Kuremszki Judit, és úti beszámolót tart erről a különleges közép-amerikai országról. De Tóth György fotókiállítását is ajánlom, amely meg 13-án, kedden 5 órakor nyílik, és megindulnak a kézműves foglalkozások is. Őszi-téli bütykölde első alkalma október 29 délután 16:30. A Petőfi Sándor könyvtárban pedig Alkossunk Együtt nyílt festőnap lesz, 19-én hétfőn délután 3 óra a kezdés, Majorvári Szabó Sándor érkezik, előre kell regisztrálni, hogy meglegyenek az alapanyagok, ennek van majd egy költsége is, erről találnak információt, én itt összegeket nem akarok mondani, nem egy horribilis összegről van talán szó. És forduljunk a Szabó Lőrinc könyvtárba, mert ugye hirdettük itt a Szent István Rádióban az 56-os szavaló versenyt, 19-én meg majd jön a nagy megmérettetés, délután 1 órakor lesz ennek a versenynek a fordulója. Nagyon jó az együttműködése a könyvtárnak a Miskolci Lengyel Nemzetiségi Önkormányzattal, lesz egy közös programunk 21-én 16:30-tól, fejezetek a lengyel rockzene történetéből, Rémiás Emőke tart majd előadást. És már csak a Tompa Mihály könyvtár maradt hátra, ahol két eseményt emelnék ki. Úri lányok az Adrián, Huszti Gergely íróval találkozhatunk. Október 14-én szerdán délután 4 órától, és ha már a Móra Ferenc könyvtárban indul a Bütykölde, itt is lesz egy kreatív kézműves foglalkozás, október 28-án délután 4 órától őszi mécses tartót fognak készíteni majd a jelenlévők, úgyhogy izgalmas a kínálat, sokféle is azt hiszem, kézműves foglalkozás, kiállítás, megnyitó, festőnap, íróolvasó találkozó, azt hiszem mindenki talál kedvére valót ebben.
1: Köszönöm szépen a programajánló riportot Brézai Zoltánnak, a második Rákóczi Ferenc könyvtár PR munkatársának, és ismételten úgy köszönök el most tőled, hogy találkozunk hamarosan, hiszen hűséges hallgatóink jól megszokták már, hogy minden hónapban beszámolunk, és a hallgatók figyelmébe ajánljuk a könyvtár és tagintézményeinek gazdag program kínálatát.
0: Bizony, a november is nagyon-nagyon érdekes, izgalmas lesz, már egy-két dolgot tudunk, de ezt majd tényleg csak ott október végén mondom el a Szent István Rádió hallgatóinak, addig legyen meglepetés.

0: Hát én nagyon különleges esemény kapcsán találkoztam a Kóvádisz egyik szereplővel, Bari Istvánnal. Tulajdonképpen én belecsöppentem ebbe a mai Nyílt Nap egyik programjába, amikor is villámrandezvú van veletek színészekkel, és akkor én így, ahogy lehetőség adódott, mondtam, hogy akkor Istvánnak, hogyha már szereplője vagy, akkor ne a randevú kérdéseket oldjuk meg, hanem egy picit a darabról beszéljünk, meg a darab előtt még egy pár mondatot arról, hogy te honnan kerültél ide, te végzett színművész vagy, egyetemi hallgató vagy, tehát hogy kerültél a Gárdonyi Géza Színházba.
1: Köszöntelek téged is, meg a hallgatókat, és én 2025-ben végeztem a Színház és Filmművészeti Egyetemen Budapesten. Horváth Csaba és Rávarolandó osztályban végeztem. Ez alapvetően egy fizikai színházi rendező és koreográfus szak, de nagyon sokat...
0: A Pankával együtt végeztél?
1: Igen. Mikor Pankával a Kóvádisznak a koreográfusával, és a színháznak a táncparkvezetőjével. Bele egy osztályba végeztem, és ezután töltöttem egy évadot Székesfehérváron, a Vörös Marti Színházban, és onnan szerződtem most ide, erre az már évadra.
0: Eddig még ugye próba folyamatok zajlanak, mi a tapasztalatod a városról, a színházról, a kollégákról?
1: A város még nem volt alkalmam kellőképpen körbejárni, de gyönyörűnek tartom. A bazilika körül szoktam járkálni, ott is szoktam ebédelni, illetve a bazilika melletti esztermező könyvtárban jártam, de még igazából nem nagyon volt idő. Most nagyon intenzív ez a próba folyamat, úgyhogy próbálom minden időmet és energiámat arra fordítani, hogy minél többet kihozzunk ebből az anyagból, meg magamnál ennél a szerepből. Úgyhogy jelenleg ezzel tartom a legtöbb időt, de gyönyörűen tartom ezt a várost.
0: És akkor Kóvádisz, hát egy nagyon híresen kijelent sikerült darab, egy Nobel-díjas írónak a regényéből született, és már nem tudom, hogy a Színház játssza ezt a színpadi adaptációt. Neked mi volt az első találkozásod? Regényként olvastad, vagy szinte itt szembesültél először ezzel a történettel?
1: Regényként kezdtem el olvasni, még nyár elején, és abszolút beszippantott a mű, úgyhogy egy nagy szerelem és nagy találkozás lett ez az epikus regény. Utána néztem egy lengyel filmváltozatot, illetve utána néztem egy későbbi sorozatváltozatot, amik másféleképpen próbáltak feldolgozni, nem illusztrálva, de mégis ugyanezt a témát felhasználva ezt a művet. És alapvetően az egész kor és az egésznek az atmoszférája és a Nero világa Caligula után egy hihetetlen izgalmas esettanulmány és korrajz, és nagyon jó ebbe belecsöppenni, ennek a szagát picit érezni, és ezeket a mondatokat mondani, amik ezen belehangoznak, ezekkel a helyzetekkel dolgozni, úgyhogy nagyon
0: jó. Szóval, hogy említetted Caligulát, Nero Caligula, hát azért tudjuk a történelmi tanulmányokból, azért mind a ketten bőven az őrület határán mozgatták ugye ott a szálakat, de ugye itt ez egy...
1: Tele van szeretetiséggel, és vágyal arra, hogy elismerjék, de ez teljes mértékben elképzelhetetlen abban a millióban és abban a helyzetben, amiben ő van. És közben itt ez az hihetetlen sok elfolytott érzelem és agresszív. Itt ez a represszív egyén, aki nem tudja magát kifejezni, ha kifejezi magát, nem tudja pontosan, hogy az mit jelent, soha nem érheti őszinte visszacsatolás semmiről, amit ő alkot, vagy tesz, vagy jön. Egy teljesen kétségbejtő figura, és hihetetlen magányos ember. Nagyon zavarbejtő és szomorú.
0: Ez olyan érdekes, hogy te pont Nérót játszott, hiszen ugye Néróról, ahogy én említettem, ugye mindenki azt tudja, hogy hát ő milyen egy őrült ember volt, de így, hogy az ember hogy belül, hát hogy játsza, így érti meg igazán, hogy tulajdonképpen milyen most kifejeztet, hogy szeretet. És megjegyzem, hogy ugye a legutóbbi történelmi kutatások azt mondják, hogy azért nagyon sok minden csak rá lett aggatva, tehát azért annyi kegyetlenséget nem követett ő el. Na de nyilván kell mindenkornak egy bűnbakot keresni, szóval hogy azért te most megérted az ő pszichológiáját, meg az ő érzékáját.
1: Igyekszem ezzel minél többet foglalkozni, talán ez foglalkoztatni leginkább. Illetve még nyáron olvastam hozzá Kosztolányi Dezsőnek a Véres Költő című művét, és ott meg pont az a kiindulás kulcsa annak a regénynek, hogy ahogy ő felnő, felcseperedik, és ebből egy teljesen általános, szép, tiszta lelki emberből hogyan válik meg nélő. És ott pontosan látszik az, hogy mik vezettek ahhoz, hogy végül egy ilyen agresszorrá válik. És hogy mihez vezetnek ezek amit akár sok esetben ez a fajta társadalmi berendezkedés, illetve az édesanyja is hoz, mint helyzet a grupban. Azt igyekszem vendégszövegekkel is, meg igyekszem másfajta módokon is behozni ezt a fajta oldalát is nyilván. Az emberi oldalát, a sebezhető gyenge oldalát, amit próbál minél jobban elfedni.
0: Már az előbb csengettek nekünk, úgyhogy én átadlak mások, hiszen itt ez egy villámrandevú program, de Barisan, örülök, hogy megismertek, és sok sikert kívánok!

0: Most a nyílt napon a villámrandiban újabb két hölgyet sikerült ide az asztalhoz csábítani, akik ugye azért fontosak most a riport szempontjából, hiszen mind a ketten szerepeltek a próbáldozban. De mielőtt magáról az előadásról beszélünk, mind a kettőtöktől azt kérem, hogy mutatkozzatok be. Reiter Zita és Kozma Veronika. Honnan érkeztetek? Végzett színészek vagytok? Egyetemisták vagytok? Honnan érkeztetek ide a Bárdonyi Géza Színházba? Akkor Zita,
1: én most végeztem a színház és fogvasztói egyetemen a Száros tanárul és látogatott a tanárunk az osztályában. Annával, Milánnal és Raúlval egyébként a szedesünk voltunk, én testi vagyok alapvetően, és most leköltöztünk Andrással, Simon Andrással az én párom egyébként, és hogy mi is ketten csomagban jöttünk oda.
0: Akkor friss diplomásként első társulatok lesz.
1: Igen, sok helyen jártam egyébként.
0: A gyakorlaton is valahol voltál, gondolom?
1: Nagyon sok helyen voltam, vagy hogy nekem nem volt egy fix helyen, hanem jártam az országot. Úgyhogy sok tapasztalatot szereztem, hogy egyébként a színházakon, meg egyébként Pesten is, úgyhogy remélem, hogy így hova történik, hogy lesz történik.
0: És akkor rólad?
2: Én Kozma Veronika vagyok, és én tavaly végeztem a Színház és Filmművészeti Egyetemben, Hegedűsdé Géza és Ifjú Vigyenszkertő osztályában. És egyébként a Bari Pistinak évfolyam társaságban voltam, mi együtt is felvételiztünk annak idején, és voltam, én is Budapesten vagyok, és ezelőtt voltam gyakorlaton még egyetem éveim alatt a Radnóti Színházban, meg a Víg Színházban, aztán egy évre leszerződtem a Kolozsvári Állami Magyar Színházba, és most leszerződtem.
0: Azt mondja, amikor mondjuk ezt a kapcsolatot is megkérdeztem volna azért, hogy amikor mondjuk például Budapestről, meg más társulatok, hogy ide kerültök te, mert ugye te már végzett vagy, hogy mondjuk mi az, ami leteszi a voksort annál, hogy jövünk a Kegelbe, hogy nagyon akkor kipróbálok most egy másik vidéki várost, vagy kipróbálom Budapest után Egert, azt így milyen döntés hozta meg nálatok?
2: Nekem az volt nagyon mérvadó a döntéshozatalban, hogy amilyen bemutatóra, meg szerepekre hívott Sebi, illetve az az új fiatal csapat, amit alakul, sok mindenkit az egyetemről ismerek korábbról, és nagyon inspiráló volt számomra ez a légkör, hogy én ide csatlakozzak.
0: Számomra tudom
1: egyébként ugyanaz. Engem egyébként elég sok csalódás ért, így a vidéki színházakat és egyetem a színházakat, úgyhogy voltak meg a felettel. És számomra az, hogy a szolgos tanárokban is egy új közegetek tudok megteremteni, hogy olyan színházat létrehozni, aminek fontos kultúra közöttő szerepe van. Ez nekem nagyon fontos volt, hogy céllal jöjjek egy színházat, és csak elérhető, hogy nyilván az, hogy jó társaság, aki már itt vannak egyébként körülbelül a társulatban, és nekem is a szimpatikusok is. Én úgy látom, hogy így kezdünk összeforni, és valami nagyszerű helyebből megszületni, úgyhogy így
0: érdekel. És akkor rögtön az első darab, amiben ti benne lesztek, hát mondom, azért már ismertétek egymás művész szakmán belül is, hogy a Quo Vadis, kinek mi lesz a szerepe, meg egyáltalán mi az első tapasztalásatok erről az előadásról, illetve a regényről, nem tudom, regényt olvastatok, filmet, volt egy lengyel sorozat, tehát kinek mi az első emléke a Quo Vadisról?
1: Nekem egyébként a regény, én ezt még középiskolában olvastam, hogy ez például az ilyen volt. Én négy diát játszom, néha ugyanatásában egy hölgy, és ebben a feldolgozásban egy kicsit egy ilyen vadonással, nem jósnőszerű, de egy olyan valaki, aki nagyon hisz, és valamilyen isteni kapcsolatot próbál meg és elterezni.
2: Én egészen kiskoromban találkoztam először a 50-es években forgatott filmmel, és egy barátomnak a nagyobb testvérei nézték, és valahogy én, és vannak ilyen, tényleg ilyen gyerekkori emlékek így bevillannak, hogy én láttam már ezt a filmet, meg így ismerem a történetét. És aztán én is középiskolás koromban olvastam a regényt, meg most a próba folyamat előtt újra olvastam a regényt, és egészen izgalmas volt így újra már ilyen felnőtt szemmel rápillantani erre az egészre, meg úgy, hogy én keresztény közegből érkezem, és így valahogy egy új nézőpontból lehet rátekinteni a kereszténység hányattató sorsára, vagy nem tudom, meg az egészen a kiindulási pontjára. Szóval emiatt is nagyon érdekes számomra. És Nigidi a karakterével ellentétben én Ligiát játszom, aki pedig Krisztust és a keresztény hitet követi, és ő Marcus Viniciusnak, az egyik főszereplőnek igazából az ilyen szerelme, az imádott hölgy, aki utána a világ végére is elmegyne, és én ezt a lányt játszom, és izgalmas valahogy ezt a naivitást, meg tisztaságot aktualizálni, hogy vajon a mai életben hogyan, vagy ki az, aki ennyire hisz, vagy ezt hogyan lehet megjeleníteni, aki ennyire hívő, hogy még a halálba is azt tudja mondani, hogy én boldog vagyok, mert Krisztust követem. Szóval ez kihívás abszolút, mert kevés ilyen példát látni, aki csak így a mellettem az utcán sétálnának, és ilyen mély hittel rendelkeznek.
0: Igen, ahogy említetted, hogy az 50-es években forgatott filmet látod, hogy egy 50-es években forgatott Krisztus történet egy ilyen egy teljesen másfajta kontextusban helyeződik, és az, hogy amit az előbb a sráccal a Nérót megformáló Marisztánnal beszéltünk, hogy ugye ez egy útkeresés, igen, de hogy én arra lennék kíváncsi, hogy most például, de ezt nyilván majd a Sebitől, a Szabó Sebestyén László rendezőtől is meg fogom kérdezni, hogy ő mire helyezi a hangsúlyt, mert ezt valaki ugye azért szerelmi történetnek is nevezi, valaki ezt azért tényleg most egy Nérót világában tényleg ezt a kereszténységet hogyan látja, meg azt a fajta szenvedést, amit mondjuk Néró az akkori Rómára rávetített, tehát hogy mit látod, hogy ez hogyan van 21. századra így átemelve ez az egész történet.
2: Én sokkal inkább, fontos benne a szerelmi szál is, de majd mindenképpen szerintem Sebit is érdemes megkérdezni erről. Én azt látom, hogy nem a szerelmi szál a fő, hanem sokkal inkább tényleg ez az útkeresés, vagy hogy akár mi számunkra most a hit, mi számunkra most a tűzvész, tehát hogy ezek, hogy a Róma bukása, az most mi lenne? Róma felgyújtása, hogy én így értelmezem, hogy inkább társadalmi célú, vagy ilyen típusú útkeresés.
0: Hát, hogy akkor a társadalmi, az akkori, a kor társadalmi viszonyait úgy boncolgatja, hogy ki mit okoz a másiknak.
2: Igen, igen, illetve ez a kereszténység, hogy mi a jó út.
1: Bennem inkább ezt fogalmazolod, hogy van magam dolgoztam ezzel a szerelmet, hogy arra próbálják el visszatérni, vagy az én testemben az inkább az, hogy a mai világnak is van egyfajta tanulósága, vagy van egy valamilyen irány, amire tartunk, és az emberkéteink. És mégis te, mint egyén felelsz azért, hogy a környezetekben hogyan alakul, és hogy a keresztények is szerintem ezt testesítik meg, hogy ők maguk a változás része. Ha valami nem jó, akkor azzal nem kell, mert döntetlen van választásod, és Vinicius karakter is szerintem ezért fontos, hogy ő eleinte sodródik ezzel, vagy ő elkészületik, de van választás, és ő választja, és valami szeretne, és valami szebbet, jobbat, és elkapcsolatot szeretne, a valódi boldogság, és nem az látszik.
0: Na, ez legyen a vége a beszélgetésnek, és akkor megyek Sebihez. Kozma Veronika, Rejtelen Zita, jól mondtam a neveket, ugye?
2: Igen.
0: Köszönöm szépen, és nagyon kíváncsi leszek az első előadásokra. Köszönöm szépen.

0: október 9-én végre első bemutatóra az Egri Gárdonyi Géza Színházba. Én már nagyon várom, több ok miatt is várom, de főleg azért, mert én történészként én nagyon szeretem azt a fajta kort, amit te megjelenítesz. Csak kérdés az, hogy a Senkievics féle próvádisz, ahogy ugye ti a programajánlóban is mutatjátok, hogy ez egy útkeresés két részben, ez most Krisztus korára fókuszál, szerelmi történet lesz, milyen lesz ez a Szabó Sebestyén Lászlós féle színpadi adaptáció?
1: Megpróbáltuk feltenni azokat a kérdéseket magunknak, amik a regényben is megfogalmazódnak. Ugye ez egy regény adaptáció, 550 oldalas a regény, hogyha azt a kiadást vesszük alapul, amit én olvastam, de minden esetre egy nagyon hosszú regényről van szó. Ilyenkor az embernek hangsúlyokat kell kiválasztani egy ilyen adaptáció készítése során, amik mentén meg tudja fogalmazni azt, amiről ő szeretne beszélni. Mi ezeket a kérdéseket, hova tartunk, hova tart a világunk, mi magunk egy közösségen belül, hogyan tudjuk önmagunkat megtalálni, hogyan tudunk a másik emberhez kapcsolódni, ezeket tettük fel magunknak, és a világnak, a minket körülvevő világnak azokra a jelenségeire próbálunk meg. A reagálás az nem jó szó, de inkább választ találni, válaszokat és kérdéseket. Szóval nagyon a mából fogalmazunk, nagyon saját magunkból igyekeztünk megfogalmazni költői képeken keresztül, sűrítéseken keresztül, fontos szerepet kap benne a zene. Ilyenkor én nagyon számítok egy ilyen munka során a színészekre, hogy ők hogyan tudnak kapcsolódni az én gondolataimhoz, hogyan tudjuk együtt megfogalmazni magunkat, vagy megfogalmazni valamit. Ez egy nagyon-nagyon izgalmas, nagyon húsba vágó és marcangoló történet, ami a hit kérdéséről szól, a hit kereséséről, a hit megtalálásáról, a szerelmen keresztül valójában, egy olyan világban, amit elemészt a lángtenger. Azt hiszem, hogy ez így önmagában is elég sokat mondó. Még most a munka folyamatnak egy olyan fázisában tartunk, amikor ebbe a nagy ötletes tálba ötletek kerülnek. Nem biztos, hogy mind benne fog maradni. Ugye ma tartunk egy nyílt napot, aminek egy záró programma, egy nyílt próba, ahova jönnek majd nézők is. Egyszer már volt egy ilyen alkalom, hogy nézők betekinthettek egy próbába. Ilyenkor mindig fontos az is, hogy egy-egy jelenet kapcsán, vagy egy-egy jelenet kezdemény kapcsán ők hogyan reagálnak, vagy mit tudnak belőle kiolvasni, mert azok alapján mi aztán tudunk tovább dolgozni. Úgyhogy egy olyan fázisában vagyunk, amikor még ezek az ötletek bekerülnek a nagy közösbe, és aztán ezeket gyűrjük egymást, meg egymáson keresztül, és hogyha minden jól megy, akkor ezek majd a főpróba héten, ugye 9-én van a bemutató, tehát a október első hetében ezek majd összeállnak egy nagy egészé.
0: Nagyon-nagyon szép volt az összefoglaló, még szerintem két kérdésem lenne. Az egyik az, hogy még akkor, amikor te idejöttél a Gárdonyi Géza Színházba, szerintem tavasszal, vagy még talán február körül volt egy beszélgetésünk, és ugye én arra emlékszem, hogy akkor te milyen átszellemülten beszéltél erről, hogy neked ez milyen meghatározó regény volt, talán középiskolás korodban, vagy akkortájt olvastad. Mi az, amit a 17 éves Sebihez képest, most a 30 pluszos Sebi például lehet, hogy másképp lát, másképp újra gondol a regényben, amit mondjuk mindenképpen szeretnél, hogy a színpadon mi lássunk?
1: Ilyenkor már azért nehéz meghatározni, hogy mi az, ami a regényben van, és mi az, ami az előadásban van. Mert a regény alapján készült adaptáción keresztül dolgozunk a jeleneteken, és az asszociáción keresztül dolgozunk a jeleneteken. Egy idő után már elveszítem azt, hogy ez csak a regényből sugalmazott valami, vagy pedig konkrétan benne van a regényben.
0: Tehát egy fix adaptációval dolgozol, amiben te most csak tehát hogy a rendezői dolgokat teszed bele, a rendezői instrukciókat variálsz rajta.
1: A színpadi adaptáció az 95%-ban a regénynek egy átdolgozása, tehát vendégszöveg vagy saját szöveg van benne, de nem sok. Az adaptációhoz szükséges módosítások vannak benne, hogy egy-egy mondjuk narratív részből párbeszédet alakítunk. Viszont ugye, amikor elkezdünk vele dolgozni, és elkezdünk próbálni, és jönnek a különböző megfejtések az emberi viszonyoknak, egy helyzetnek a dimenzióit elkezdjük keresgélni, akkor egy idő után már úgy formálódik az egész, hogy az ember nem tudja eldönteni, hogy ez a regényben benne volt, vagy csak abból sugalmazódott. Mm-hmm. És akkor már nehéz. Az, hogy hát nyilván ez egy erős élmény, amikor az ember elolvassa ezt a könyvet. Sőt, ugye én gyerekkoromban, arról van emlék, hogy gyerekkoromban láttam ezt a filmet.
0: Hát ez az 50-es években
1: forgatott. Igen, és egy-két jelenet így ilyen villanásszerűen mm-hmm. megvan belőle, vagy megvolt belőle, de akkor még nem kötöttem össze azzal, hogy ez a Kovadis. És aztán ugye, amikor elolvastam, azóta dédelgettem magamban, vagy érlelődött bennem ez a történet. Hát igen, mi más? Hát nagyon sok minden más. Nagyon sok mindent sokkal talán nehezebbnek látok, mint akkor, vagy sokkal inkább, sokkal bonyolultabbnak látok, mint akkor, vagy egy-egy rész, egy-egy emberi minőség sokkal fontosabb lett, mint akkor volt. Talán.
0: Nekem azért is tetszik ez a nyílt próba, mert ez nem volt egy bevett szokás, és ahogy te ezt így mondtad, én, mint civil, mint színházba járó, nem művészember, azt gondolom, hogy az egy nagyon jó rendezői koncepció, hogy igen, be lehet tenni a közösbe, sőt, akár még a közönség bemutató előtt 2-3 héttel, akár hogyha látod, hogy valami olyan csapás irányra úgy reagálnak, még akár ott tudtok rajta másképp dolgozni. Tehát tudod, nem az a papejű rendező vagy, aki csak ilyen egy szemében akarja. Tehát itt ilyenkor a társulattal együtt gondolkodtok, nyilván te vagy a fő instruktor.
1: Nagyon számítok a színészekre. Nyilván a többi segítségre is, vagy munkatársaitól, mindenkitől elkezdett át, a műszakosoktól, a kellékeseken át, a mindenki. Okay. Mindenki egy előadásnak az egészét az adja, hogy azokat létrehozzák, hogy csinálják, mennyit adnak bele magukból, és az mindenem meglátszódik. Az utolsó fényen, az utolsó hangon, az utolsó kelléken, az utolsó mozdulaton mindenem meglátszódik. És hát egy ilyen munka folyamán bizony nem mindegy, hogy mondjuk milyen jelzéskelléket kap egy színész, abból ő hogyan tud aztán asszociálni, elkezdeni veled próbálni, arról eszébe itt valami más úton megy, más megfejtést talál, jobbat talál, érdekesebbet talál, nehezebbet talál, komplexebbet talál, tehát nagyon-nagyon fontosak ezek a dolgok. Én úgy tekintek erre a csapatra, aki ezt létrehozza, hogy nyilván én a hangsúlyokat módosítom benne, de mindenkinek vele kell pakolnia magát, hogy ez olyan legyen, amilyen.
0: Ez az első előadása a Gárdonyi Géza Színháznak, ugye az új tagokkal, az régi tagokkal, és ebben az előadásban ugye vegyesen játszanak. Hogy látod, milyen a kohézió, mennyire ért össze már most így az elejére a csapat?
1: Igen, hát már tavasszal voltak erre kezdeményezések, akár ezek a kisebb kitelepülések, vagy a Nyitott Tér Fesztivál, vagy a Bornapokon a részvételünk, vagy a többi nyári rendezvényen a megjelenéseink, amikor igyekeztünk úgy alakítani. Nyilván ez egy másik helyzet, mert szinte az újak még nincsenek is itt, hogy találkozzanak egymással, és ezért is volt az a gondolat, hogy már augusztus 18-án a hosszú hétvége előtt legyen egy olvasópróba és egy évadnyitó társulati ülés, hogy már akkor találkozzanak az emberek. Itt most nagyon sok ismerkedés kell, és ezen szerintem egy jó úton indultunk el. Nyilván a munka folyamán, vagy a munka során ismeri meg az ember a másikat igazán. Én azt hiszem, hogy jó úton vagyunk. Jó úton vagyunk. Én úgy érzem, hogy kezdenek az emberek inspirálódni egymásból, érdeklődnek a másik irányt. Úgyhogy remélem, így fogjuk folytatni.
0: Úgy legyen, és a csúcsokat kívánok a bemutató Szabó Sebestyén. László, köszönöm szépen!

Kedves hallgatóink, programajánló műsorunkat hallották. Új adással egy hét múlva jelentkezünk. A zenei szerkesztő Vasvári Bernadett nevében is köszönik megtisztelő figyelmüket a műsor készítői Farkas Erzsébet és Kalész Beáta. További kellemes időtöltést, jó pihenést kívánunk Önöknek. A viszont hallásra!

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
1: Egy óra.
0: Regionális hírek a Szent István Rádióban.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Sinkovics Andrea. Adásunk tartalmából. Immár 15. alkalommal hirdette meg hagyományos Írj levelet Kazinczy Ferencnek című pályázatát a Magyar Nyelv Múzeuma. Több mint 300 000 euró értékű fejlesztés valósul meg a Sátoraljaújhelyi Erzsébet kórházban. Országosan is egyedülálló, befogadó szemléletű, fejlesztő és élményközpontot adtak át Miskolcon. Fejlesztik a tiszafüredi termálfürdő energetikai rendszerét. Ezek műsorunk témái, kérjük tartsanak velünk. Immár 15. alkalommal hirdette meg hagyományos Írj levelet Kazinczy Ferencnek című pályázatát a Magyar Nyelv Múzeuma. A kezdeményezés a Kazinczy féle levélírás hagyományát eleveníti fel. Felső tagozatos diákoktól, középiskolásoktól és felnőttektől egyaránt várják a kézzel írt pályamunkákat, a legjobbakat pedig novemberben díjazzák. A részletekről Demján Ferenc múzeum pedagógust hallják.
2: Ez a levélíró pályázatunk egy nagyon-nagyon régi történet itt a múzeumban. Ugye Kazinczy Ferenc a levelezéseiről volt híres, és a kézzelírás hagyományait, a levélírás hagyományait mi ezen az éven is tovább fogjuk majd ápolni. És hát itt a gyermekektől a felnőttekig mindenkit várunk, mint résztvevők. Ugye minden éven igyekszünk felépíteni a programjainkat az évfordulós íróinkra, költőinkre, és ezen az éven Csukás István, valamint Lázár Ervin, Berzsenyi Dániel, ugye ők a fő téma, rájuk fogjuk majd építeni ezeket a programokat. Ugye az Írlevelet pályázaton most kettő témát adtunk meg, Csukás István nevébe kell levelet írni, ahol a magyar nyelv szépségét, érdekességét lehet kifejteni. Nyilván egy kicsit Csukás István szemüvegén és az ő művein keresztül. A másik témánk pedig egy Berzsenyi Dániel és Kazinczy Ferenc közötti levelezés. Ugye mind a ketten igyekeztek gazdálkodni a maguk területén, ugye Kazinczy Széphalomban, Berzsenyi pedig Niklán. És hát a levélben lehet erről is írni, hogy mondjuk a mezőgazdaság területén nekik mit sikerült, vagy mit nem sikerült akár elérni, illetve hogy hogyan függ össze a család és a kultúra teremtés, ugye mind a kettejüknek a népes családjuk mellett helyt kellett állni akár a mezőgazdaság, akár pedig a magyar kultúra területén. És a téma egy külön érdekessége, ugye, hogy Berzsenyi és Kazinczy között létezett valós levelezés, tehát a pályázóink, akár legyenek gyerekek vagy felnőttek, nyugodtan beleolvashatnak, megnézhetik a Kazinczy és Berzsenyi közötti levelezés, hogyan zajlott, milyen mondatokat, szófordulatokat használtak egymással. Tehát egy külön érdekesség, hogy ez nem egy fiktív levél vagy levelezés, hanem ők, mint kortársak valóban kapcsolatban álltak, levelező kapcsolatban álltak egymással. Általános iskola felső tagozata, középiskola és felnőtt kategória, tehát ezek lesznek a korcsoportok. Nyilvánvalóan a pályázóknak a díjazása is ezekben a sávokban fog majd történni. És az nagyon fontos, hogy ezen az éven is a előző évekhez hasonlóan az ünnepélyes díjátadó a Magyar Nyelv Napján november 13-án lesz majd Budapesten. Tehát azt mindenképpen szeretnénk, hogy aki ugye úgy érzi, hogy van esélye akár az első háromba vagy külön díjra kerülni, mindenképpen úgy számoljon, hogy novemberben egy budapesti út. Szeretnénk azt, hogyha nem csak a mi szemüvegünkön keresztül, hanem akár külső szemlélők, akár aktív tanárok is megnézik ezeket a pályamunkákat, és ők is ítéletet mondanak róluk.
1: Több mint 300 ezer euró értékű fejlesztés valósul meg a Sátoraljaújhelyi Erzsébet kórházban egy kassával közös, határon átnyúló program keretében. A beruházás infrastruktúrális korszerűsítését és a kardiológiai ellátást segítő új monitoring rendszer kialakítását is magában foglalja. A részletekről Koleszár Krisztián tudósítónk összeállítását hallják.
3: Jelentős, határon átnyúló egészségügyi fejlesztés veszi kezdetét Sátoraljaújhelyen és Kassán. A több mint 600 ezer eurós projekt egyik kedvezményezettje a Sátoraljaújhelyi Erzsébet Kórház, ahol a beruházás nem csak az orvosszakmai munkát segítő új eszközök beszerzését, hanem infrastruktúrális korszerűsítést is jelent. A sürgősségi betegellátó osztályon többek között megújulnak a nyílászárók és a burkolatok, emellett a kardiológiai ellátás fejlesztése is fontos része a programnak. Arról, hogy a teljes pályázati forrásból mekkora összeg jut Sátoraljaújhelyre, és pontosan milyen beruházásokat valósítanak meg ebből, Bereiné dr. Jakab Beáta, az Erzsébet Kórház főigazgatója beszélt.
4: Ebben a Sátoraljaújhelyi Erzsébet Kórház fejlesztési forrása, ez 314 ezer eurós fejlesztési forrást jelent. Azt látni kell, hogy ennek a pályázatnak a célkitűzése elsődlegesen a sürgősségi, és ezen belül a kardiológiai ellátás szakmai fejlesztése, azonban nem csak a betegbiztonság, a hatékony ellátás szervezés, vagy a betegutak kialakítása Szlovákia felé az elsődleges célunk, hanem ezt szerettük volna megalapozni egy infrastruktúrális fejlesztéssel, ezért azt mondhatnánk, hogy ez egy összetett pályázat, hiszen megújítjuk teljesen belsőleg a sürgősségi betegellátó osztályunkat, illetve a kardiológiai szakrendelésünket.
3: A beruházás egyik legfontosabb szakmai eleme a kardiológiai ellátás korszerűsítése. A tervek szerint egy olyan új monitoring rendszert alakítanak ki, amely a betegek állapotának nyomon követését segíti, és egyúttal szorosabb szakmai kapcsolatot teremt a Sátoraljaújhelyi intézmény és a kassai kardiológiai klinika között. Hogy mindez a gyakorlatban hogyan működik majd, és milyen lehetőségeket teremthet a betegellátásban, arról dr. Juhász Gizella, az Erzsébet Kórház kardiológus szakorvosa beszélt.
5: Gyakorlatilag a sürgősségi ellátás és a sürgősségi kardiológiai eseteknek az ellátásáról szól. Egy központi monitor rendszeren keresztül olyan életveszélyes sürgősségi kardiológiai állapotokat tudunk konzultálni a kassai klinikával, ami azonnali beavatkozást igényel. Gondolok itt egy ST elevációs akut miokardiális infarktusra, vagy egy enstemire, malignus ritmuszavarokra, kamrai tahikardiákra, kamrafibrillációra, a további visszatérő ritmuszavaroknak a kezelésével kapcsolatos kommunikációt, illetve a terápiás lehetőségeknek a konzultációját teszi lehetővé.
1: Országosan is egyedülálló, befogadó szemléletű fejlesztő és élményközpontot adtak át Miskolcon, a Baráthegyi Majorságban. A mintegy 350 négyzetméteres Borsszem Jankó terápiás mesejátszótér elsősorban az autizmussal vagy ADHD-val élő, illetve más kiemelt figyelmet igénylő gyermekeknek kínál biztonságos környezetet, de minden látogató előtt nyitva áll. A magyar népmesék világát és a kortárs képzőművészetet ötvöző mesetér Kőboldizsár fafaragó szobrászművész tervei alapján készült, akinek jellegzetes munkáival országszerte és külföldön is találkozhat a közönség. A park központi alakja Borsszem Jankó. A köré épített játékok és eszközök a mozgásra, a közös probléma megoldásra és az együttműködésre ösztönzik a gyerekeket. A részletekről Jakubinyi László, a Szimbiózis Alapítvány kuratóriumi elnöke adott tájékoztatást.
6: Reméljük, hogy hasznos is lesz, és nagyon fontos, hogy próbálunk hozzátenni olyan értékeket, ami nem csak egy sima játszótér, hanem ez egy fejlesztő mesetér is lesz. Nagyon fontos az, hogy úgy próbálunk gondolkodni egy közösségi térről, hogy ennek valamilyen különleges tartalmat is adjunk, tehát mi különleges vagy speciális szükségletű gyerekekkel dolgozunk, és ezeknek a gyerekeknek az önbizalom növelése, az, hogy ők merjenek lépni, egyszerűen merjenek segítséget kérni, merjenek társak lenni, tudják elmondani azt, hogy miben van nehézségük. A mesetér különböző elemei pont erre alkalmasak. Nagyon egyszerű, hogy egyáltalán elindulni, elengedni anyuka kezét. Erről szól az, hogy a Borszem Jankó elhagyja a szüleit, és a fészek hintába előre-hátra ringatózik, és akkor egyszer csak kiszáll is, elindul, és akkor a körtefán lecsúszik a való világba, a mesében az alvilágba. És nagyon képletesen van ez kifaragva, hogy ténylegesen a méret különbségek, a tenyerükbe elfér a gyerek, és hogyha valaki kicsinek születik, vagy kicsinek érzi magát, vagy gyengének érzi magát, ugyanaz, hogy én sokkal kisebb vagyok, mint mások, és már erről is lehet beszélgetni, hogy néha azt érezzük, hogy nem olyan vagyok, mint a többi gyerek. És ezt fontos megfogalmazni. És azt is fontos hozzátenni, hogy mindenkinek van erőssége, és ez a mese arról szól, hogy mi a te erősséged, és hogy ezt hogyan lehet továbbfejleszteni. A körtefaj olyan mászók, olyan, amikor a hegyi mászófalra fel kell menni, tehát mindenképpen fontos az, hogy esetleg valaki még megfogjon, megtámaszon az elején, és akkor le kell csúszni, tehát meg kell valamibe kapaszkodni, de ott már a saját erőt is nagyon fontos, amikor lecsúszol ezen a mondjuk egy ilyen rozsdamentes rudon, és akkor utána pedig körül kell nézni, mi vár rád az új világban. Valójában ez egy háromszög alakú nagy felépítmény, a három oldalán a három különböző sárkány van. Az első, a nagy háromfejű sárkány óriási szájjal, ahova be kell menni. És gyakorlatilag az anyuka azt fogja látni, hogy eltűnik a gyerek a sárkány szájában, és be kell menni, és át kell élni azt, hogy hú, engem bekapott most egy nagy sötét dolog. Ezen is természetesen fel lehet mászni, buzogány van, és ki kell kandikálni aztán belülről a sárkány szemein, hogyha bemegyek ebbe a játszó mászótoronyba. És az is nagyon izgalmas, hogy amikor már legyőzöm a három sárkányt, akkor az utolsó 12 fejű sárkány úgy van kialakítva, hogy egy mini kis bábszínházá is át lehet alakítani. Tehát ha játékosan veszük azt, hogy a nehézségeket legyőztük, utána mindenképpen egy vidám időszak fog következni. Én azt gondolom, hogy ha gyerekekbe gondolkodunk, kétfajta játszótér van előttünk. Vannak azok a nagy standard játszóterek, amik színesek, erősek, biztonságosak. De egy kicsit tovább gondolunk, hogy mi az, ami inspirálja a gyerekeket. Tehát ez a faragott, egyedi, a képzelet, a szárnyalhat egy ilyen művészeti alkotásoknak a kertjében. Azt kell tudni, hogy a Kőboldizsár és a fia Kőcsikó már a Betesda kórháznak csináltak egyszer egy meseteret évekkel ezelőtt, ott egy nagyon gyógyító, pihenésre alkalmas eszközök voltak. Vannak más mesetereik, János Vitéz vagy Mátyás király, tehát ilyen nagyon szimbolikus történetek. Ez az első, ami kimondottan olyan terápiás, ahol az autista vagy más fogyatékos gyerekekre próbálunk odafigyelni.
1: Megújuló energia alapú, komplex energetikai fejlesztés valósul meg a tiszafüredi termál strand és gyógyfürdőben, közölte a projekt kommunikációjáért felelős cég a Távirat irodával. A fejlesztés célja a gyógyfürdő hosszú távú működésének biztosítása, valamint az egész éves nyitvatartás műszaki feltételeinek megteremtése, tájékoztattak. A fejlesztés részeként felújítják a fürdő gyógyvízkútját. A projekt kiemelt eleme a kitermelt gyógyvíz felesleges hőtartalmának hasznosítása. A termál energiát távvezetéken keresztül juttatják el három közintézményhez, a Gólyafészek panzióhoz, a Kossuth Lajos gimnáziumhoz és a Ne felejts úti szakorvosi rendelőkhöz, sorolták. A beruházás eredményeként jelentősen csökken az üvegházhatású gázok kibocsátása, fűzték hozzá. A projekt részeként képzéseket tartanak az érintett intézmények felhasználói és az üzemeltetők számára, különös tekintettel az energetikai rendszer működtetésére és karbantartására, szerepel a közleményben. Végül az időjárásról. Pénteken elvékonyodik, felszakadozik, a délnyugati megyék kivételével csökken a felhőzet, és általában több órára kisüt a nap. Péntek délelőttig mindenütt megszűnik a csapadék, az északnyugati szél helyenként megerősödik, majd estére mérséklődik a légáramlás. A hőmérséklet pénteken 16 és 22 fok között várható. Kedves hallgatóink! Adásunk a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2026. október 8-án.
0: Regionális híreket hallottak a Szent István Rádió.

0: Kora esti hírmondó. A Szent István Rádió hírmagazinját hallják.
1: Jó estét kívánok! Az összeállítás szerkesztőjét, Klész Beátát hallják, főbb híreink egy-egy mondatban. Az agroturizmusra fel rócsó ezúttal Abátszalókon mutatta be a vidéki kisvállalkozások termékeit, valamint a Tiszató adta lehetőségeket. Jelzések és saját adatok alapján a NAV szakemberei folyamatosan azonosítják és figyelemmel kísérik a szálas takarmányok piacán az utóbbi időben megjelent negatív jelenségeket. Egyre népszerűbb a fiatalok az egészséges jövőért vetélkedő. Ezek a mai adás témái, most mondom a részleteket. Az agroturizmusra fel egy 10 állomásos országos vállalkozásfejlesztő, valamint közösségépítő rócsó, amely a vidéki kisvállalkozásokat, kistermelőket, továbbá az agro- és ökoturisztikai szereplőket támogatja. A programokat a Kisléptek Egyesület szervezi a Nemzetgazdasági Minisztérium támogatásával, legutóbb pedig a Jász-Nagykun-Szolnok megyei Abátszalók adott otthont a rendezvények október 6-án. A folytatásban az egyik szervezőt kérdezzük, aki komplex élménycsomagokat kínál az ide látogató turistáknak. Dr. Kujáni Katalint, a Kisléptek Egyesület elnökét hallják.
2: Most van az ideje annak, hogy ezt úgy berobbantsuk Magyarországra, hiszen teljesen más volt a klíma, át kell leállnunk akár termelőként, akár vendéglátóként. Úgyhogy valószínű, hogy itt a Tiszatónál és az agroturizmusban lesz egy kis lehetőség, hiszen a termelőkkel arról beszélgettünk, hogy nem csak termelni kell, hanem új lehetőségeket, alternatív lehetőségeket kell keresni arra, hogy fenntartsuk magunkat. És ez lehet az agroturizmus. Szállásadás, programadás, vagy esetleg étkeztetés falusi vendégasztal keretében, ez mind olyan lehetőség, ami az agroturizmusban most jelentkezik a termelőknek, mint új program, mint alternatív irány. A Tiszató egy nagyon jó példa arra, hogy hogyan lehet összekötni az aktív turizmust, a vidékturizmust és az agroturizmust. Hiszen gyönyörű gazdaságok vannak a Tiszató környékén, zöldségtermesztéssel, gyümölcstermesztéssel, virágtermesztéssel foglalkoznak, és ez a termesztési mód, annak a bemutatása, illetve a hagyományos termesztési módok vagy eszközök bemutatása mind lehetőséget ad arra, hogy hozzácsatoljuk ahhoz az aktív turizmushoz, amit a Tiszató kínál. Gondolok arra, hogy egész komplex programokat tudunk abból összehozni, hogy elmegyünk a Tiszatóra egyet fürdeni, vagy az őszi-tavaszi időszakban egy jó bicikli túra, és kiegészítjük valami finom falatokkal, amit a termelőnél lehet megkóstolni. És mindig az a kérdés, hogy mondjuk hol legyek, mit egyek, és ilyenkor érdemes megnézni, hogy mi a helyi kínálat, mit lehet kapni helyben, mi az, amit esetleg már az édesanyáink, nagymamáink, dédnagymamáink is főztek, sütöttek itt a környéken, és abból szemezgetni, és azokat a lehetőségeket megkeresni. A farmer lány, aki fermentált zöldségeket készít, gyönyörű tulipánkerttel várja a vendégeket minden tavasszal, ősszel tulipánhagymákkal. Ő szerintem egy csodálatos jó példa arra, hogy egy aktív és intenzív növénytermesztési technológiát hogyan lehet beilleszteni az agroturizmusba. De a Sarudi jó példánk is, a nagyon finom csokoládéval, úgyhogy bizony-bizony sok olyan programunk van, programelemünk van, ami szerintem szépen egymásba illeszthető, és most próbálunk belőle szemezgetni. Nincsen innen messze nagy körű, ők a Cseresznye falu, és a ropogós nagykörű cseresznye és az ahhoz kapcsolódó virágzás ünnep, cseresznye ünnep, befőzés ünnep, mind gyönyörűen kapcsolódik, és bemutatja, hogy hogy lehet a természetet, a fenntartható mezőgazdaságot és a vendéglátást összekapcsolni. Egy kistermelő azt meg tudja főzni, ami a kertjében termett, és abból falusi vendégasztal szolgáltatást tud létrehozni. Ez egy szép lehetőség, és nagyon finom dolgokat lehet az asztalra tenni.
1: Tóth Diana agrárszakember, a Farmer Lánya vállalkozás ügyvezetője elmondta, a városi emberek elszakadtak a vidéki életformától.
3: Maga a mezőgazdaság növénytermesztés az alapfelállás, onnan jött az, hogy hogyan tudjuk hasznosítani azt és bemutatni a vidéket itt a városias, azoknak az embereknek, akik mondjuk egyáltalán nem, vagy már nincsen nagymama, akihez bejöhetnek. Innen jött az élménytraktorozás, és valahogy a virág meg az meg így a baráti körben ugye mindig a közvetlen közelünkben volt. Ha már van a Balatonnál, akkor miért ne lehetne a Tiszatónál is egy tulipános kert, és igazából innentől kezdve meg már vitt és odort ment bennünket, hogy ez már tényleg már szorosan minden összefügg egymással. Igen, a fermentálás az meg valójában így van, egymással rakodik így minden. Mi is ugye értéket szeretnénk teremteni mindig, vagy mindig ez volt a cél, és ugye az, hogy hova tegyük a megtermelt káposztát, a paprikát, az uborkát, amikor nem csak a piaci értékesítésre gondolunk, és ugye ez volt a legjobb felállás, az, hogy minél inkább tartósítószermentes, kicsit tudatosabban, nem csak a saját magunknak, nem, hogy másoknak is ezeket meg tudjuk mutatni, és azóta meg egy ilyen szerelem lett az is a tulipán mellett. Szerintem 100%-ra biztosan mondhatom, hogy élmény kell, vagy élményt keresnek az emberek, akár így magamra vonatkoztatva is, hogy annyira el vagyunk foglalva az adott feladatainkkal, hogyha megérkezünk valahova, nálunk is a szállásadás kapcsán, hogyha megérkeznek, az első kérdés, hogy nagyon szuper, nagyon jó, és akkor mit lehet csinálni, milyen programot ajánljunk, hova menjenek. Tehát, hogy már egyszerűen nincs ideje az embereknek arra, hogy utána néznek, van, aki persze tudatosan érkezik, de valaki meg rögtön azt mondja, hogy hova tovább is. Ugyanígy a tulipánosba is, hogy mit tudunk még ajánlani, mit nézem meg itt a Tiszatónál, hova menjen enni, hol töltsenek el még egy napot, vagy mondjuk hova menjenek kerékpárral. Tehát, hogy így folyamatosan az van, hogy programokat kell nekünk megmutatni, és csak mi tudjuk igazából megmutatni azt, hogy mit nézzenek meg itt a Tiszató környékén. Teljesen elszakadt, és ugye ez nem az ő hibájuk, hanem az, hogy egyszerűen nem találkoztak. Tehát, hogy már valaki tényleg úgy nőtt fel, már mondjuk a nagymamája is városban nőtt fel, és nem találkoztak ilyen élményekkel. Itt most beszélünk arról, hogy hogyan kell elpalántálni egy paradicsom palántát mondjuk, vagy hogy tényleg lehet a balkonban is otthon saját magadnak paradicsomot nevelni. Tehát ilyen pici apróságtól kezdve. De volt már olyan kérdésünk is, hogy akkor van esetleg istálunk, mert akkor ők ilyen csapatépítőt, ilyen trágyázásra gondoltak, hogy akkor ők ezt szeretnék így a csapatnak. Tehát nagyon-nagyon változatos, és egyértelműen látszik, hogy a vidéktől teljesen elestünk, és attól, hogy a kényelmes fogyasztói létbe mentünk bele, tehát, hogy minden kényelmes azonnal kell, olyan nincs, hogy tegnapra, minden azonnal kell, és ugye ez pedig ugye hozza az, hogy nagyon meg kell tanítani, vagy újra kell tanítani az embereket, hogy már pedig lehet jól érezni magukat vidéken, és hogy mennyivel egyszerűbb, akár egészségesebben étkezve, hogyha mondjuk otthon tényleg pici kis erkélyen, vagy a konyha ablakában a kis paradicsomokat is ugyanúgy le tudják szedni.
1: A NAV figyelemmel kíséri a szálas takarmányok piacán az utóbbi időben tapasztalható negatív jelenségeket. A jogkövetőket segíti, de fellép az illegális piaci szereplőkkel szemben. A részletekről dr. Paskónyi Pivko Mónika, az adóhivatal Heves megyei kommunikációs referense tájékoztat.
4: Jelzések és saját adatok alapján a Nemzeti Adó és Vámhivatal szakemberei folyamatosan azonosítják és figyelemmel kísérik a szálas takarmányok piacán az utóbbi időben megjelent negatív jelenségeket. A NAV segítséget nyújt, támogat, figyelmeztet, azonban azokkal szemben szigorúan fellép, akik a hivatal figyelmeztetése ellenére továbbra is eltitkolják bevételüket, vagy más módon károsítják meg a költségvetést és a szálas takarmány piac tisztességes vállalkozóit. A szabályok megismerésében és betartásában is segítséget nyújt a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Fontos leszögezni, hogy ha a szálas takarmány például széna, lucerna vagy szalma értékesítése üzletszerűen történik, az gazdasági tevékenységnek minősül. Az ilyen adásvételekre ugyanúgy vonatkoznak a bizonylatolás szabályai, mint minden más gazdasági célú értékesítésre. Minden értékesítést és szolgáltatás nyújtást megfelelő bizonylattal kell dokumentálni. Mindig az adott ügylethez, vevőhöz és adózási módhoz tartozó szabályok szerint kell eldönteni, hogy számlát vagy nyugtát kell-e kiállítani, illetve milyen adattartalommal és mikor. A számla és nyugtaadás alapvető szabályai a NAV 18-as számú információs füzetében részletesen megtalálhatók. Az információs füzet elérhető a NAV honlapjáról, a nav.gov.hu weboldalról. Ha valakinek kérdése merülne fel, keresse szakembereinket a NAV ingyenesen hívható infóvonalán a 1819-es telefonszámon. A NAV ugyanakkor számos adatforrás összevetésével képes kiszűrni azokat is, akik a takarmánypiacon a szabályok megkerülésével tisztességtelen előnyhöz próbálnak jutni a jogkövető gazdálkodókkal szemben. Az érintettek ellenőrzése és szabályszegés esetén súlyos szankciókra számíthatnak.
1: Egyre népszerűbb a fiatalok az egészséges jövőért vetélkedő, amelyet immár 7. éve rendeznek meg országos szinten. Az ifjúságot az egészséges életmódra és a tudatos egészségmegőrzésre ösztönző program idei döntőjét decemberben tartják. A részletekről dr. Vatti Rezan szervezőt hallják.
5: Hát amikor először kezdtük el a vetélkedőt szervezni, akkor ugye nyilvánvalóan csak Gyöngyösre koncentráltunk, illetve Heves megyére, és akkor igazság szerint csak azt próbáltuk ki, hogy egyáltalán van rá igény. És ahogy egyre nagyobb és nagyobb lett, és egyre többen is többen jelentkeztek, és azt vettük észre, hogy már megye határon kívül is nagyon szeretnének jönni a vetélkedőre, akkor volt bennünk egy olyan, hogy hát ha elérjük az országos szintet is, aztán most már ott tartunk, hogy idestova nagyjából 7 éve szervezzük országos szinten ezt a vetélkedőt. Ha onnan indulunk el, hogy 25 diák vett részt az első vetélkedőn, és most már ilyen 2500-as magaslatokban vagyunk, én azt gondolom,

0: választottak, vagy jobban odafigyelnek az egészségükre, ezek mindig olyan élményt adnak vissza nekünk, hogy van értelme ezt végső soron csinálni. Kutatást kellene végezni, hogy ezt pontosan meghatározzuk, hogy mennyire volt ez jelentős ezeknél a fiataloknál. Én azt gondolom, hogy a visszajelzések alapján nyilvánvalóan van, és a jövőben erre fogunk koncentrálni. Azt azért hozzátenném, hogy egy 450-500 főt számláló kutatást azért végeztünk itt a testvéremmel, amelynek során az látszik leginkább, hogy nem mindegy, hogy milyen előnyök, idézőjelben milyen előnyökkel indulnak bizonyos fiatalok az életben, hiszen nagy különbségek figyelhetők meg az egészségtudatosság, az egészségértés, illetve a jövőbeli egészségmagatartás terén, hogy éppenséggel szakközépiskolából jön-e a diák, gimnáziumból jön-e a diák, vagy éppen milyen családi háttérrel jön éppenséggel a versenyre.
1: Kora esti hírmondó.
2: Most hallgassák meg egyházi híreinket.
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, egyházi híreink következnek. Köszöntő Önöket a hírszerkesztő Sinkovics Andrea. Szűz Mária, magyarok nagyasszonya ünnepe van ma. Szent István halála előtt Mária oltalmába ajánlotta koronáját és országát. Felajánlása óta a magyarok nagyasszonyaként is tiszteljük a szűzanyát. A külön ünnepet 13. Leó pápa engedélyezte népünknek. Az ország felajánlás 1038-ban történt Nagy Boldogasszony ünnepén. A Hartwig püspöktől származó legendában így olvashatunk erről. Végre Isten irgalmából a százszoros jutalom díjára érdemesen láz vette le lábáról a királyt, s amikor már nem volt kétséges halálának hamari napja, előszólította a püspököket és palotájának Krisztus nevét dicsőítő nagyjait. Először megtárgyalta velük, hogy kit választanak helyette királynak, majd atyailag intette őket, hogy őrizzék meg az igaz hitet, amelyet elnyertek, hogy az igazságot szeressék, az égi szeretet láncait kedveljék, gyakorolják a szeretetet, az alázatossággal törődjenek, de mindenek előtt a kereszténység zsenge ültetvényén csőzködjenek. E szavak után kezét és szemét a csillagokra emelve így kiáltott fel: ég királynője, e világjeles újjászervezője, végső könyörgéseimben a Szent Egyházat a püspökökkel, papokkal, az országot a néppel, s az urakkal a te oltalmadra bízom. Nékik utolsó Isten hozzádot mondva lelkemet kezedbe ajánlom. A szűzanya és a magyar nép közötti kapcsolatot az István király halálát követő belső villongások sem tudták elhomályosítani. Magyarok nagyasszonya tisztelete Szent László király uralkodása idején új virágzásba borult. Később a tatárokkal és a törökökkel szemben is Jézus és Mária nevét kiáltva harcoltak a magyarok. Első Lipót a török alóli felszabadulás emlékére, hálája jeléül megismételte az ország fölajánlását Máriának a 17. század végén. Vaszari Kolozs bíboros prímás kérésére a Szent Szék is elismerte a Mária tisztelet nemzeti jellegét. 13. Leó mintegy 9 százados töretlen hagyományt szentesített, amikor 1896-ban külön ünnepet engedélyezett október 2. vasárnapjára. Ezt Szent Tizedik Pius helyezte október 8-ára. 1980. október 8-án Szent II. János Pál pápa kápolnát szentelt a magyarok nagyasszonya tiszteletére a Szent Péter Bazilika altemplomában. Az egyház küldetéséhez a földi város építése is hozzátartozik, fogalmazott 14. Leó pápa katekézisében. Október 7-én az általános kihallgatást a Szent Péter téren tartották, ahol a Szent Atya az Olaszországból és a világ minden tájáról érkezett hívőkkel és zarándokcsoportokkal találkozott. Ennek keretében folytatta a II. Vatikáni Zsinat dokumentumairól szóló katekézis sorozatát. Beszédének témája: az egyház küldetése a mai világban. Hangsúlyozta, hogy az egyház nem a világ felett vagy mellett áll, hanem benne él, és küldetéséhez hozzátartozik a földi város építése, az igazságosság, a béke és a testvériség szolgálata. Kiemelte a világi hívők sajátos küldetését, valamint arra buzdított, hogy életszentségben és szeretetben

0: élve tegyük hitelessé az evangélium üzenetét. Végül több nyelven összefoglalta katekézisét és üdvözölte a jelenlévő hívőket. Az általános kihallgatás a mi atyánk elimádkozásával és az apostoli áldással zárult. Új projekt indul az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen, amely roma középiskolás diákok továbbtanulására való felkészítését, valamint az egri roma szakkollégium utánpótlásának erősítését szolgálja. A program 127 millió forint visszanemtérítendő Európai Uniós támogatást kapott. A projekt a Széchenyi Terv Plusz program keretében valósul meg. Az út a szakkoliba, az út a felső oktatásba, az egri roma szakkollégium utánpótlásának biztosítása című kezdeményezésben szerepet kapnak a szakmai vezetők és megvalósítók által felkészített roma szakkollégista kortárs mentorok. Egyéni mentorálással segítik a középiskolásokat tanulmányaikban és továbbtanulási céljaik elérésében. A program egyik legfontosabb vállalása, hogy legalább 30 fiatalt támogasson a sikeres érettségi vizsga megszerzésében. A projekt időtartama alatt a résztvevők a tanulástámogatás mellett motivációs, kulturális és közösségi programokba is bekapcsolódhatnak. Tudománykommunikációs és interaktív foglalkozások, kulturális események, valamint sikeres roma példaképek bemutatása segíti kompetenciáik fejlesztését és továbbtanulásra való felkészülésüket. A kezdeményezés a már szakkollégista hallgatók szakmai és személyes fejlődésére is hangsúlyt helyez. Számukra többek között nemzetközi jó gyakorlatok megismerését szolgáló külföldi tanulmányutak teremtenek lehetőséget új tapasztalatok megszerzésére. A projekt az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem megvalósításában Egerben zajlik, és 2029 közepéig tart. Az 1 millió gyermek imádkozza a Rózsafüzért a világ egységéért és békéjéért elnevezésű világméretű ima kezdeményezéshez 2018-ban csatlakozott a Szent István Rádió és Televízió szerkesztősége. Abban az évben az Egri Bazilikában szerveztek a fiataloknak ima alkalmat, s ezt követően minden esztendőben az Egri Főegyházmegye egy-egy templomában jöttek össze a fiatalok. Eger után Miskolc, Jászberény, Sátoraljaújhely, Gyöngyös, Tiszafüred, Szerencs és Törökszent Miklós következett. Idén pedig Szikszó lesz a helyszín. Október 19-én hétfőn 10 órakor kezdődik a közös imádság. A Szent István Rádió és a Szent István Televízió YouTube csatornája élő adásban közvetíti az eseményt. Magyarok nagyasszonya főünnepén engesztelő áldozatot hozó estet tartanak, Kerecsenden a világ királynője templomban. Ez a nap ma van, október 8-án. 16 óra 30 perctől a rózsafüzért imádkozzák, 17 órakor szentmise lesz, majd 18 órától szentségimádás. Egerben a Lajosvárosi templomban fatimai engesztelő imádság lesz október 13-án, kedden. 16 óra 30 perckor kezdődik a rózsafüzér, 17 órakor a szentmise. A szentmise után pedig gyertyás körmenet lesz a fatimai szűzanya szoborral. Tűz találkozó lesz október 10-én Gyöngyösön. Az esemény 15 órakor kezdődik. A helyszín a Gyöngyösi Szent Bertalan templom, főtér 17. Az esemény mottója: azért jöttem, hogy tüzet hozzak a földre, és mennyire vágyom rá, hogy már fellobbanjon. A programon evangélium hirdetést tart Kunszabó Zoltán diákónus. Lesz dicsőítés, tanúságtétel, közbenjárás. A szentmise 18 órakor kezdődik. A találkozóra a belépés díjtalan, regisztráció nem szükséges. Mindenkit szeretettel várnak. Idén is megrendezik a 72 óra kompromisszum nélkül háromnapos önkéntes akciót október 9-e és 11-e között, amelyet a Magyar Katolikus Egyház, a Magyarországi Református Egyház és a Magyarországi Evangélikus Egyház közösen szervez. A program célja, hogy közelebb hozza az önkéntesség lehetőségét a fiatalokhoz. A rendezvény mottója: több vagy, ha adsz. az Andrássy György Katolikus Közgazdasági Technikum, Gimnázium és Kollégium hittanversenyt szervez az Egri Főegyházmegye fenntartásában lévő katolikus általános iskolák felső tagozatos tanulóinak Káldi 400 címmel. Minden iskola egy háromfős csapattal nevezhet. A verseny időpontja november 27-e péntek. A jelentkezés határideje november 9-e. Jelentkezni lehet a 0636 510 060-as vagy az 510 063-as telefonszámon, illetve elektronikusan a titkarsag@andrassy-eger.hu e-mail címen. Krisztus Király vasárnapjának előestéjén 2026. november 21-én 17 órakor az Egri Bazilikában ünnepi szentmise lesz, aminek keretében az érsek úr a soron következő kispapokat lektorrá és akolitussá, a felterjesztett világiakat akolitussá avatja. Továbbá az Ancilla Christi Regis világi intézmény alapításának 100. évfordulója alkalmából közösen adnak hálát az Istennek. Ezen a napon a bazilikában 18 óra 30 perckor nem lesz szentmise. Kedves hallgatóink, egyházi híreinket hallották. Az Egri Főegyházmegye híreit és eseményeit megtalálják az interneten, egyrészt az eger.egyházmegye.hu, másrészt a szentistvánradio.hu oldalon. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Kedves hallgatóink, a műsor elkészítésében segítségemre volt Drimba Miranda, Fekete Gábor és Sinkovics Andrea. A szerkesztőt, Klész Beátát hallották. Hírmondóval legközelebb holnap várjuk Önöket ugyanebben az időpontban, viszont hallásra.
2: Önök a Kora Esti Hírmondót, a Szent István Rádió hírmagazinját hallották.

0: régió sportja.
1: Mónus József, hajdunálási távlövő íjász újabb nemzetközi versenyen diadalmaskodott. 26 arany, 14 ezüst és 3 bronzérmet szereztek a Nyíregyházi Sportcentrum versenyzői a 4. Masters NYSC Kupa nemzetközi szenior úszó versenyen. Extrém sportnapot tartottak a napokban Ózdon. Sikeresen zárult az a jótékonysági futónap, amelyet a Debreceni Egyetem klinikai központjának súlyos beteg anesteziológus szakorvosa, dr. Subec Levente gyógyulásáért szerveztek. Ennyi dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. Mónus József újabb nemzetközi győzelmet aratott. A hajdunálási születésű távlövő íjász a bulgáriai Várnában megrendezett 7. nemzetközi tradicionális íjász versenyen indult. Az 50 fontosra korlátozott íjak kategóriájában 478 méteres lövéssel végzett az első helyen, 77 méterrel megelőzve a második helyezettet. Mónus József a győztes fegyvert és a nyílveszőket is maga készítette. Az íjat Hunyadinak, a Várnai csata oroszlánjának nevezte el, utalva a verseny történelmi helyszínére. 26 arany, 14 ezüst és 3 bronzérmet szereztek a Nyíregyházi Sportcentrum versenyzői a 4. Masters NYSC Kupa nemzetközi szenior úszóversenyen. Urbin Tamást, a Nyíregyházi Sportcentrum vezetőedzőjét hallják.
2: Nyíregyháza ugye mindig nagy hagyományai voltak a szenior úszásnak. Ugye amióta megalakult az Eszma Városi Sportusztoda, azóta nekünk is szívügyünk, hogy a Nyíregyházi Sportcentrumnak szenior szakága legyen. Idén 120-an neveztek a versenyre, ami azt mondom, hogy egy nagyon szép szám, körülbelül 500 nevezéssel. Amiben bízunk, hogy az évek során, mi a 4. évben rendezünk, egyre szélesebb körben tudjuk ezt megrendezni. A szenioroknál van egy kis gond mindig az időpont kijelölésével, hiszen most is Európa-bajnokság volt, illetve nemzetközi verseny várható Debrecenben, ehhez próbáltuk igazítani a mi dátumunkat is.
1: A hazaiakon kívül 33 csapat több mint 100 úszója állt rajtkőre. Az egyéni számok mellett váltókat is rendeztek, és mind a 4 váltószámban a Nyíregyházi Sportcentrum csapata végzett az élen. A szervezők 50, 100, 200 és 400 méteres távokat írtak ki, emellett 4x50 méteres váltókban is összemérhették gyorsaságukat a csapatok. A rendező Nyíregyházi Sportcentrum 12 versenyzője állt rajtkőre, a mezőnyben pedig a szlovákiai és romániai szenior úszók is voltak. A Magyar Szenior Úszók Országos Szövetségének alelnöke, Pujáné Téli Éva a Szentesi Delfines C színeiben ugrott medencébe. Mint elmondta, az augusztusi Somorjai Európa-bajnokságon egy bronzérmet szerzett, nem is akármilyen előzmények után. Most őt hallják.
3: Nekem ez egy érdekes felkészülési szakasz volt, az sem volt biztos, hogy ezen a versenyen részt vehetek, hiszen közvetlen az Európa-bajnokság előtt 10 héttel volt egy komolyabb tüdőműtétem, a tüdőmnek egy elég nagy százalékát eltávolították, egy olyan 10-12%-a oda lett. És hát ezután nem igazából lehet semmit se csinálni. 4 hétig nyilván én sem csinálhattam abszolút semmit. Utána kezdtem el lassan a felkészülést. Hát picit mindig túltoltam a dolgokat, de csak annyira, hogy ne legyen semmi komolyabb probléma. És így végül is a verseny időszakára oda jutottam, hogy akkor el fogok indulni. Igaz, hogy visszafogottan és nem úgy versenyzek, ahogy egyébként előtte, hiszen az arra még nem ért meg a szervezetem, de boldog vagyok, mert le tudtam úszni a 100 méter mellúszást, 50 mert és a 100 pillangót. Ebben a 100 pillangóban még olyan örömért, hogy mindamellett, hogy pillangót leúztam, ilyen előzmények után egy bronzéremmel is jutalmazták a teljesítményemet, úgyhogy ennek nagyon-nagyon örültem, hogy ott 3. lehettem, és felállhattam ismét a dobogóra Európa-bajnokságon.
1: Extrém sportnapot tartottak Ózdon. A részletekről Szaka Attila köznevelési, művelődési és projektügyintézőt hallják.
4: Nagyon sok izgalmas sporteseményen vagyunk túl, és én azt gondolom, hogy a helyi humánfejlesztések Ózdon projekt keretében újraélesztett extrém sportnap elérte a célját. Egy igazi ünnep volt a mai délután, nagyon sok sportszerető, fiatal, felnőtt gyerekként volt itt velünk a multisportpályán, illetve a környezetében, és tényleg nagyon-nagyon-nagyon sok izgalmas program volt eddig is, és még lesz ezután is.
1: A gyerekek nagyon élvezték a felfújható akadálypályát. Volt, aki gyorsaságával, más ügyességével próbált minél hamarabb végigjutni az elemeken. A pálya előtt hosszú sor alakult ki, sokan pedig nem is elégedtek meg egyetlen körrel. néhány méterrel arrébb már az egyensúlyérzék került előtérbe. A rekesztorony építésénél a résztvevők saját maguk alatt helyezték el egymással ládákat. A cél az volt, hogy minél magasabbra jussanak, mielőbb elfogyjanak az elemek, vagy ledől az építmény. A futás is helyet kapott a kínálatban. Az Ózdi Teknőc és Diáksport Szabadidő Egyesület atlétikai rajtgéppel várta az érdeklődőket, így a vállalkozó kedvűek egy versenyszerű indulást is kipróbálhattak. Később közös kocogásra is várták a résztvevőket a rekordtámpályán. A kisebbek több állomást is végigjárhattak a délután folyamán. A foci ketrec, a mini kalandpark és a különböző ügyességi állomások egész délután lehetőséget adtak a mozgásra. A kitelepült szervezetek közben saját tevékenységüket is bemutatták, így az érdeklődők akár olyan sportágakkal is találkozhattak, amelyeket korábban még nem próbáltak. A nap végére is maradt látványosság, a multisport pályán görkorcsolyások, rolleresek és BMX-esek mutatták meg tudásukat a közönségnek. A délután egyben sportágválasztóként is szolgált, több helyi egyesület települt ki a stadion területére, ahol játékos és ügyességi feladatokkal igyekeztek közelebb hozni a saját mozgásformájukat a fiatalokhoz. Az Ózdi Kerékpáros Egyesület például külön pályát alakított ki számukra. A teljesítés során nem csak a gyorsaság számított. A kijelölt szakaszon több technikai feladat várta a bringásokat, az elkövetett hibák pedig időbüntetéssel jártak. Frölik Tamást, az Ózdi Kerékpáros Egyesület elnökét hallják.
2: Kezdésnek egy fékezést kellett bemutatni, majd egy szlalompálya, aztán két kulacsát helyezés volt, egyik karóról a másikra, aztán egy kapu alatt való átbújás, a végén pedig volt egy kosárba labdát kellett belehelyezni, és akkor ezzel véget is ért a pálya. Nagyon ügyesek voltak a fiatalok egyébként, és kiemelném a lányokat, akik tényleg nagyon felvették a versenyt a fiúkkal is.
1: Sikeresen zárult az a jótékonysági futónap, amelyet a Debreceni Egyetem klinikai központjának súlyos beteg aneszteziológus szakorvosa, dr. Subec Levente gyógyulásáért szerveztek. A sikeres gyűjtésnek köszönhetően a debreceni orvos elutazhatott Kínába, hogy megkapja az életmentő beavatkozást. A részletekről dr. Nagy Edit, a Debreceni Egyetem klinikai központ aneszteziológiai és intenzív terápiás klinikájának szakorvosa adott tájékoztatást.
0: Felvettem a kapcsolatot a Rőfi Mónikával, aki nagyon, nagyon készségesen válaszolt nekem és segített, és én azt gondolom, hogy fogtuk egymás kezét végig, pedig egyébként nem ismerjük egymást. Tehát a telefonon keresztül beszéltünk, és most ezen a futáson találkoztunk először. A neve már ismerős volt, mert korábban is részt vett már a Debrecen Egyetem részéről rászorulóknak gyűjtésre, és belevettem fel a kapcsolatot. Voltak kérdések, mert ugye minden kollégám jött, hogy ezt így, hogy fogjuk, megkapják-e a pénzt, mikor kapják meg, ha hamarabb összegyűlik, akkor megkapják-e a pénzt, és ezeket a kérdéseket megbeszéltük a Mónikával együtt, és gyakorlatilag a harmadik napon én megkérdeztem tőle, hogy mi lenne, hogyha az összeget kiírhatnánk, mert én azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó motiváció az embereknek, hogy hol tartunk, és hogy minél hamarabb összegyűjön ez a pénz, mert így a Levi sokkal hamarabb ki tudott utazni, és az ő esetében minden perc számít, én azt gondolom, a kezelését illetően, hogy minél hamarabb megkapja, és Mónika ebben benne volt, az egyetem vezetősége is igazából áldását adta rá, hogy ezt közölhetjük, és innen indultak el. Nekem voltak közös képeim a Levivel, pontosan a gyerek anesztéziával kapcsolatosan, és ezeket próbáltam egy kicsit így bevetni, hogy lássák az emberek, hogy mennyire jó ember és mennyire jó kollega, és hogy nagyon szeretnénk még vele dolgozni sokáig. Nagyon szeretnénk, hogy meggyógyuljon, és innen indult el, aztán csináltam egy Facebook oldalt a nagyfiam segítségével, tehát nekem is a családom, mindenki segített ebben, hogy ez sikerüljön, és az annyira aranyos pillanat volt, amikor a Mónika azt mondta nekem a telefonban, hogy hát ne reménykedjek abban, hogy ez összegyűlik, ez a 70 millió forint, mert hogy eddig a Debreceni Egyetemnek a történetében a legtöbb összeg, ami összegyűlt, az 11 millió forint volt. És én akkor annyit mondtam neki a telefonban, szerintem ő is emlékszik erre, hogy erre ne fogadjon, mert ha rajta múlik, akkor össze fog gyűlni. És a segítségemre volt igazából ez a nagy média, úgymond a Facebook oldal, ahol mint a vírus úgy terjedt széllyel. A maga a Leventének készített oldal, ugye nekem körülbelül 1000 ismerősöm van, minden ismerősömnek meghívót küldtem erre az oldalra, és gyakorlatilag így sikerült tovább küldeni ezeket a posztokat, és tényleg az ország minden részéről, minden részéről kaptunk megosztásokat, visszajelzéseket, Szeged, Pécs, Sziget-Szent Miklós, Esztergom.
5: Meg hajoltam külföldről is.
0: Románia, Szlovákia, ahol láttam még posztolni ezeket a képeket. Próbáltam azért egy-két naponta feltenni az állást, és gyakorlatilag egy hét alatt összegyűjtöttük ezt a pénzt. Tehát hatalmas az embereknek az összefogása, és mindenkinek én nagyon-nagyon hálás vagyok, aki ebben segített, vagy megosztással, vagy gondolattal, vagy utalással, vagy ugye a Debreceni Egyetem részéről nagyon jó kezdeményezés volt a PET palackoknak a gyűjtése, és ott is olvastam olyan posztot, ahol egy 11 gyerekes család Szegedről kiposztolta, hogy ők az üres flakonokat azt Leventének küldik. Úgyhogy hatalmas összefogás van, tehát én azt gondolom, hogy az emberség és az empátia még létező dolgok ebben a felgyorsult világban is, és ez nagyon jó így.
1: Kedves hallgatóink, regionális sport összefoglalót hallottak.

0: Itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
1: Két óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Szűz Mária biztos menedék az élet nehézségei közepette, fogalmazott 14. Leó a rózsafüzér kapcsán. Az október 7-i általános kihallgatáson a pápa ismét arra buzdította a híveket, hogy imádkozzák a rózsafüzért, megismételve a Lourdesban elhangzott felhívását. Októberben különösen is kérjük Szűz Mária közbenjárását a világ békéjéért, aki menedék és erő a nehézségek és a szenvedés pillanataiban. Bevezetik az anonim jelzést és külön eljárást dolgoznak ki a gyermekekkel szembeni szexuális visszaélések gyanújának kivizsgálására, azaz a bicskei gyermekotthonról szóló jelentés hatására változások lesznek a gyermekvédelmi rendszerben, közölte a miniszterelnök sajtótájékoztatón. Magyar Péter elmondta, közvetlen jelzési utat hoznak létre a gyermekeknek és a gyermekvédelemben dolgozóknak, amely megkerüli az intézményi hierarchiát, vagyis egyetlen intézményvezetővel szembeni panasz sem kerülhet vissza ugyanannak a vezetőnek a kezébe. Gyermekvédelmi jóvátételi alapot indít a kormány 1 milliárd forintos keretösszeggel, kísérleti jelleggel. Jelentette be a Szociális és Családügyi Minisztérium gyermekjogokért és gyermekvédelemért felelős államtitkára Budapesten. Gyurkó Szilvia sajtótájékoztatón közölte, az alap túllépve a pénzügyi kártérítésen lehetőséget ad majd különböző szolgáltatások igénybevételére, például pszichológiai vagy pszichiátriai, egészségügyi vagy rehabilitációs ellátásra, jogi támogatásra, lakhatási segítségre, valamint a tanuláshoz vagy a munkába való visszatéréshez nyújtott segítségre. Az alapszolgáltatásaiból azok a már 18 év feletti emberek részesülhetnek, akik 1997 után, azaz a gyermekvédelmi törvény életbe lépése után akár egyetlen napot is eltöltöttek a magyar gyermekvédelmi rendszerben, tette hozzá az államtitkár. Figyelemelterelésnek tartja a Fidesz a szerinte másfél hónap késéssel nyilvánosságra hozott gyermekvédelmi jelentést. Az ellenzéki párt azt közölte a távirati irodával, hogy a csütörtökön bemutatott kormányzati jelentés annak fedlapja szerint már augusztus 25-én elkészült. Felvetődik a kérdés, miért vártak másfél hónapot a nyilvánosságra hozatalával, tették hozzá. Az ellenzéki párt álláspontja szerint azért, mert Magyar Péter miniszterelnök a gyermekvédelmi kártya ismételt előhúzásával el akarta terelni a figyelmet saját büntető ügyéről és az adóemelésekről. Gondolkodó közösségek néven indul a magyar oktatás megújítását célzó párbeszéd sorozat, jelentette be a közösségi oldalán Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter. A tárcavezető közölte, Pest megyében egy workshop keretében 50 résztvevővel vitatják meg, milyen oktatásra, iskolára és tudásra van szüksége a ma és holnap felnövő generációknak. Úgy fogalmazott, a gyermekközpontú 21. századi oktatási rendszer közös ügy és az ország jövője is egyben.